szüleim elmúlik, bárkivel lepaktáltak volna, gondolkodás nélkül augúrokat és haruszpexeket is fogadnak. De szerencsére megjött a hír, hogy szabad az út, meg lett az évvégi átmenő jegy, és aztán a matematika érettségén is sikerült átevickelni, mi több a bölcsészkarra is sikerült az egyetemi felvételi, sőt, még a következő gyerekemnek is sikerült, és most a legkisebbnek is sikerülni fog. És azt talán el sem kell mondanom, hogy azóta egyikük sem számolt ki semmit, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy soha senki nem kérdezte meg tőlük, hogy hány pontjuk volt matematikából az érettségén, és a világ egyetlen elit egyetemén sem feszegették, hogy akkor hetedikben ez a kémia félévi jegy hogyan is volt, de az sem, hogy szépen írtak-e harmadikban, pedig a tanítónéni elmondta, hogy aki nem ír szépen, az képtelen lesz igényesen és tisztességesen dolgozni, nos, a tanárnő tévedett, képes lesz. A harmadik gyerekemnek soha ilyet nem mondtak, csak kedvességet, segítséget, de erős következetességet és örömet kapott az iskolájától, és most, hogy 13 év után búcsúzunk a Waldorf közösségtől, Isten áldjon meg ezerszer mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerültünk. És Kriszti tud, hogy hiányozni fogsz, tudják, ő a szuper cinikus, zseniális, homorú anyukája a lányom barátnőjének, akivel 13 évig röhögtünk át minden nehézséget. Szóval Kriszti, hiányozni fogsz, és tud, hogy a legjobb dumái családi mondások lettek, és most el sem sorolok minden tanárt, akinek hálás vagyok, mert abban nagy bőgés lenne. Órákig tudnék mesélni arról a sok szépségről és jóságról, amit a Waldorf iskolában kaptunk, és sokan nem értik, hogy hogyan lehet büntetés és megaláztatás nélkül gyereket nevelni. Hát akkor elmondom, ez csak egy emlék. 8. Szent Mihály napja előtt az osztály a szülőkkel együtt akadályversenyt tartott este az erdőben, csupa izgalom volt minden, aztán kinn aludtunk, Solymár felett a hegyen hálózsákokban. Langyos őszi éjszaka volt, hajnalban mindenkit felköltött az osztálytanító, és míg lassan tintakékké vált a sötétség, olvasni kezdte a Jelenések könyvéből Szent Mihály arkangyal történetét, aki legyőzte a sötétség sárkányát. És míg ezt mesélte, a gyerekeket lassan beragyogta az égbolton felderengő, örökké győztes világosság. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és most csupa olyan emberről lesz szó a műsorban, akik azt csináltak, amit akartak, de azt nagyon jól.

0: Strobl évadot szervez a Képzőművészeti Egyetem, hiszen 170 éve született a szobrászati tanszék legendás professzora Strobl Alajos, aki 40 éven át volt Budapest egyik legfoglalkoztatottabb kültéri szobrásza. 1885-től 1925-ig tanított a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az Országos Rajzmintatanodán, ahol 1897-ben megalapította a szobrászmesteriskolát. Műterme az Epreskertben volt, és ott is tanított. A kert és a műterem együttes akkor egyszerre volt alkotóműhely, oktatási intézmény, a társasági élet szintere, ahol mester lóháton járt be órát adni, és a diákok megviccelték, átugratott az ajtóba tett akadályon. Máskor lovagi páncélban ment korcsolyázni, az Epreskertben legendás jelmezbálokat adott, és Jászé Marival elsétált Olaszországba. De tényleg, elmentek és kolostorokban szálltak meg útközben. 59 évesen kiment a frontra harcolni, és amikor kimélni akarták, felhorkant, hogy katona vagyok, nem műemlék. Persze zseniális szobrász volt, és ezt tudta is jól magáról. Fehér Ildikóval, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettesével beszélgettünk róla.
1: Aki egy kicsit ismeri, vagy beleolvasott Strobl Alajos élettörténetébe, az tudja, hogy egy rendkívül érdekes, különleges.
0: Tüneményes volt, mint egy mixált hős.
1: Valóban. A Képzőművészeti Egyetem, amikor úgy döntött, hogy egy Strobl évadot szervez, akkor arra gondoltunk, hogy ezt nem lehet egy hagyományos módon egy kiállítással, vagy egy tudományos konferenciával indítani, hanem Stroblra jellemző módon, és ezért egy farsangot szerveztünk. Utolsó napján, tehát ez február 17-én volt, és az Epreskertben felöltöztek a tanárok, diákok, az operaháztól kaptunk jelmezeket, a külföldi a hallgatók főztek, volt nemzetek konyhája, és egy nagyon jó hangulatú estel ünnepeltük meg lényegében az évad kezdetét. A szobrász tanszéknek volt ő gyakorlatilag a megalapítója, és máig a Képzőművészeti Egyetemnek a szobrász tanszéke az ott működik, abban az épületben, ahol Strobl Alajosnak volt a műterme.
0: Száz hány év?
1: Hát már olyan 150
0: év. És még mindig belép az ember abba a világba, becsukja az Epreskert ajtaját, és így bevonódik egy hangulatba. És
1: igen, az Epreskert valóban egy nagyon különleges sziget ott a hatodik körület közepén, részben a fák miatt, különleges hangú épületek miatt, illetve máig ott vannak azok a szobrok és épületek, amiket Strobl maga helyezett el, maga vitt oda, ugye például a Kálvária a kert közepén, vagy a kolozsvári Márton és György középkori Szent György lovasszobrának a másolata. Tehát az ő szellemi öröksége az nagyon konkrét, de ugyanakkor a tárgyak is, amik az ő emlékét őrzik, azok máig ott vannak.
0: Akkor beszélünk arról, hogy Budapesten számba tudjuk venni, hogy biztos van egy szám, hogy hány szobra, hány köztéri, de hát mindenki folyamatosan elmegy a szobrai mellett, és tudom, hogy ez nem művészettörténeti kategória, és nem is művészet értelmezési kategória, hogy szépség, de hát ez mégiscsak jellemző arra, amit ő csinált.
1: Igen, hát mindenképpen a tér, ahol megfordulunk akár naponta többször is, tehát egy köztér, az befolyásolja az ott élő embereknek, vagy azon a téren áthaladó embereknek, azt gondolom, a gondolatát, a hétköznapját, a mindennapjait, és emiatt fontos az, hogy ő máig jelen van közöttünk, milyen műveket alkotott akár a várban. Talán amit legtöbbször emlegetni szoktunk, ugye ez a Mátyás kút a várban. Arany János szobra van a Nemzeti Múzeum előtt. Van egy Arany János szobor, ugye a Margit szigeten, akkor a Jókai szobor például, vagy a várban, ugye elfelejtettem az előbb említeni a Szent István lovas szobrot, ami ugye a Halász bástya mellett szintén egy meghatározó szobor. Jókai szoborhoz készültek ugye az olvasó lányok, amelyek most külön vannak a ligetben.
0: Iszonyú szerencsés az a nemzet, amelyik a nagyjait olyan emberrel tudja megalkottatni, hogy ez annyira hiteles, tehát én nem is tudom Arany Jánost másképp elképzelni, mint a Strobl szobrot.
1: Ez így van, emiatt izgalmas ez a korszak, azt gondolom, mert Strobl, mert tényleg, tehát Mátyás királyt, az ő környezetét nem...
0: Vizslákkal.
1: Vizslákkal, igen, a kürtött újó vadásszal.
0: Meg szép lányjal.
1: Meg szép lányjal, Jókait is, ahogy ugye lényegében ezek annyira meghatározó művek, amelyek szerintem generációkig hatnak. Vagy az Operaház homologzatán, ugye ott van Liszt és Erkel ülőszobra, a szfinxekkel, az is az ő...
0: Valószínűleg munk... ismerte is ezeket az emberek, akiknek a szobrát megcsinálta.
1: Liszt és Erkel konkrétan ők modellt ültek neki, ugye tudjuk, Ferenc József is modellt ült neki, sőt a kor hírességei, hogy úgy mondjam, a celebek, századfordulók környékén, ők mind személyesen jártak az Epreskertben, Strobl műtermében, és modellt ültek neki, igen.
0: Ez a művészettörténet hogy értékel? Ugye ez akadémizmus, hogyha stílusba kell besorolnunk, de ma mit gondolunk erről?
1: Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy Strobl inkább élt Mátyás király korában, mintsem saját korában, tehát a 20. század első felében, mert hogy azok a modern művészeti irányzatok, izmusok, azok annyira őt nem érintették meg. Hogy miért? Én azt gondolom, hogy...
0: Nem ez volt a dolga, hát most képzeljünk el, egy izmusokkal megcsinált, nem tudom, én elcsúszott Arany János szobrot, nem ezt akartuk. Tehát azért ezt el kell dönteni, hogyha köztéri szobrot csinálunk, akkor annak meg kell felelni az átlagember ízlésének, sőt, a fölé kell emelkedni, de nem biztos, hogy a modernitás itt mindenképpen, de ez csak az én véleményem.
1: Másrészt pedig ugye ez az ezredforduló környéke. A millenniumnak az időszaka hangulata befolyásolja azért ezt az ízlést, ezt a stílust, és nyilvánvaló, hogy ennek is az eredménye, hogy Strobl kvázi inkább az akadémikus ízlés felé fordult.
0: A nagy állami megrendelések kora, tehát itt valahogy egységes volt az a városkép, ami pont akkor alakult ki, neki ehhez is alkalmazkodnia kellett.
1: Nyilván igen, és a tanultsága is, tehát ő Bécsben tanult az 1870-es években, és ott az ő mestereitől, illetve az őt körülvevő művész világtól ő ezt tanulta, ezt látta annak idején.
0: A mai szobrászképzésben mi az ő helye? Szeretem, amikor belépek az Epreskertbe, hogy ott van egy ló, meg ott van Erzsébet királynő, tehát hogyha valaki az millennium idején állami megrendelést akart kapni, akkor ló vagy Erzsébet királynő, ez biztos megélhetés volt. Szóval azért ez megkerülhetetlen egy a szobrászképzésben ma is, nem? Hogy ezeket a klasszikus formákat ismerjék.
1: Mindenképpen. A részben, ahogy említetted, tehát a hallgatók ezt látják, ott haladnak el mellette naponta többször. Ez nyilván az ő ízlésüket, hangulatukat befolyásolja. Másrészt viszont, amin érdemes még elgondolkodni, ugye ez a köztéri szobrászat. Ez is egy érdekes fogalom, vagy egy érdekes műfaj, ami gyakorlatilag mostanáig része volt a szobrászképzésnek, de idén szeptemberben indul egy új specializáció a szobrász tanszékünkön, ezzel a címmel, hogy köztéri szobrászat, ahol kifejezetten erre fókuszálva kapnak képzést a hallgatók. És ez akárhogy is nézzük, bármilyen megközelítésben, ez mégiscsak annak valamiféle folytatása, aminek a talán az egyik legnagyobb alkotója vagy képviselője volt Strobl Alajos.
0: Ugye azt mondják, főleg ezen az egyetemen nagyon sokszor gondolom elhangzik óra közben is, hogy ahhoz meg kell tanulni a klasszikus alapokat, hogy aztán túl tudjál rajta lépni.
1: Nyilvánvaló, igen, tehát ennek a képzésnek része például az anatómia oktatás nálunk.
0: Zseniális anatómia oktatás, zseniális professzora.
1: Igen, ahol tényleg kvázi úgymond a hagyományos akadémiai képzés részeként az emberi alak tökéletes megformálását meg kell tanulniuk, ugye a hallgatóknak az izmoktól, a csontokon át, mindenféle apró részletével.
0: És akkor beszéljünk az évadról, hogy mi minden fog történni.
1: Készítettünk egy kerítés kiállítást, ami az Epreskert, tehát körbevevő kerítésre lett elhelyezve, 2x20 nagy tabló, amelyen archív fotókat lehet látni, illetve rövid leírásokat Strobl Alajosról, az ő életéről, az Epreskertről. Igyekeztünk anekdotákkal fűszerezve ezt megírni, azért, hogy tényleg az utca népe, akik arra járnak naponta, lássák azt, hogy mi is történt itten annak idején ebben a kertben, értsék azt, hogy ez egy különleges, rendkívüli helyszín, és egy kicsit jobban megismerjék Strobl Alajost, az ő és az ő munkáit.
0: hogy jobban kinyíljon a szemük arra, amit látnak magukkal. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember, hogyha vonzónak talál egy mestert, akkor a munkáit is jobban meg fogja figyelni.
1: Mindenképpen igen, illetve ezek a tablók reflektálnak azokra a művekre, amik ott van a kertben, tehát egy archív fotó például az előbb említett Szent György szoborról, és akkor a történetével, és akkor ott van ugye mögötte maga ez a Szent György szobor, és ez azért is fontos, mert úgymond ez egy 24 órában nyitott kiállítás, tehát bármikor a kert épületeivel együtt ezt meg lehet nézni.

0: most egy igazi kincset mutatunk önöknek, Szénási Zsófia kolléganőm találta, köszönjük neki. Az volt a szalagírva, hogy Istok János visszaemlékezése Strobl Alajosra. A felvétel valamikor az 1950-es évek végén készülhetett. Istok János szobrász 58 évvel azelőtt Strobl Alajos tanítványa volt az Epreskertben. Felidézi Strobl virtuóz munkamódszerét, állatszeretetét, az Epreskertben gyakran felhangzó cigány muzsikát és klasszikus zenei koncerteket. Mestere nagy társaság életet élt, hajnalonta Kürtszóval lovagolt ki a Stefánia útra. Visszaemlékezik, hogyan fog a tölt Strobl Alajos a mesteriskolában, ahova aztán 6 éven keresztül járt. Hallgassák!
1: Bizony, idestova 58 éve kerültem Strobl Alajos mesteriskolájába. Müncheni tanulmányom után, és 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epreskerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Külön nagy élvezet volt nézni, hogy dolgozott Strobl mester. Szerette az érdekes helyzeteket. Korának legkiválóbb embereit mintázta. A legnagyobb pályázatokon vett részt, sok sikerrel és központja volt a zajló akkori művész életnek. Nagy állatbarát volt. Az Epreskertben egész állatseregletet tartott a legkülönbözőbb állatokból. Vörös frakkos majma és Cézár nevű kutyája műtermében is jelen lehettek. Nagyon szerette a cigányzenét, és igen gyakran Radics hegedülése mellett mintázta a szobrait. Különböző művészek hangversenyeztek nála, köztük Hubai Jenő is, ahol a legkiválóbb operisták énekeltek. Szerette az ünnepi estéket. Nagy értéke volt az humor iránt. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordult meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét és modellt üljenek neki. Láttam ihletett munkálkodását, de tudom, hogy sokat vajudott az Erzsébet pályázaton, és véleményem szerint módosította azt. Sokat vajudott a szobraival, mert tökéletesíteni akarta alkotásait. Minden hajnalba lóra ült, az Epreskertben megfújta a kürtjét, és kilovagolt a Stefánia útra, s én biciklin kísértem a mester. Roppant, közvetlen és emberi tudott lenni. Egy kiránduláson, ahova elvitte tanítványait, felmászott egy vastag fára, annak egyik ágán lovagló ülésben helyezkedett el, s onnan szónokolt a felbámuló fiatalokra. Ma gyakran járok a múzeumkertben. A múzeum körül Strobl aranyszobrától el a Széchenyi szobrom mellett, és bizony gyakran van eszembe Strobl Alajos és korának nagy művészei.
2: A mester a legkifejezőbben és a leghűbben követte Strobl Alajosnak a stílusát és a Stroblli szobrászatot.
1: Hát kérem, mikor engemet fölvett Strobl a mesteriskolába, nekem már akkor ez az irányzatom volt, annélkül, hogy én őt ismertem volna. Nekem már ez az irány rögződött már belém már kezdett óta. És mikor én elmentem, jelentkeztem, hogy a mesteriskolába felvehető vagyok-e, akkor ő megnézte a műveimet, és azt mondta, ja, kérem, maga nagy fába vágta a fejszét. Maga kérem nem tudja, hogy tulajdonképpen mi a nagy feladat az, hogy lovas szobrokot mintázni. Mert akkoriban közbevetőleg mondom, hogy én a 96. díszfölvonulás lovas banderies tájét mintáztam meg, és ezekre mondotta ő, hogy nagy fába vágtam a fejszét. Látta többi műveimet is, és erre kérem, hát a vállamra tette a kezét, és azt mondotta, hogy jó lesz, ha idejön maga, mert akkor nagy művész lesz magából.
2: És úgy látszik, Strobl mesternek igaza volt. Istók János egyike a legöregebb szobrászainknak, és azoknak, akiknek a legtöbb szobra, a legtöbb gyönyörű szobra a főváros terein, utcáin látható.
1: Erre kérem szépen azt mondotta nekem, hogy szeptemberben jelentkezzem Nagy Sándor minisztérium belül kiküldöttnél, aki a mesteriskolák ügyeit intézi, ő már tudni fogja, hogy mi a kötelessége, és nekem ki fogja állítani a felvételi igazolványt. Én jelentkeztem is, és azóta aztán egyfolytában 6 éven keresztül tanítványa voltam a mesteriskolának.
0: Strobl Lajosra emlékezett egykori tanítványa, Istók János szobrász, akit valamikor az 50-es években kérdezett a Magyar Rádió.

0: Milyen izgalmas arra gondolni, hogy mondjuk Strobl Alajos is kortárs volt a maga idejében, és a műcsarnok pont azért jött létre, hogy a mindenkori éppen friss és aktuális kortárs művészetet mutassa be. És ami egykor formabontó volt, az az időben előre haladva klasszicizálódik, és ez benne a legszebb. Veresemese Gyöngyvér a műcsarnok művészeti igazgatójával, Szegő Györgyel beszélgetett.
1: Már megszoktuk, hogy a műcsarnokban egyszerre több kiállítást is megtekinthetünk, és beszámoltunk egy-egy kiállításról önmagában, de talán sohasem néztük ezeket a kiállításokat úgy, hogy vajon egymásra épülnek-e. Van-e valamilyen koncepció, amely összekötheti őket? Talán ez egy picit a mi hibánk is volt, hogy erre nem világítottunk rá.
2: Most is van, és bizony korábban is voltak ilyenek, például az előző kör, az három olyan művészt mutatott be, akik mondjuk így, hogy tűrt művészek voltak, középen Makovec Imre térsora volt, igazán impozáns kiállítás, és két oldalt pedig Kőpál szobrászművész és Olasz Ferenc fotóművész, tulajdonképpen szakrális tematikájú képei voltak, és ez a három nem csak az ő esetleg mondjuk így baráti kapcsolatuk miatt kötötte össze a különféle tereket, hanem ez egy hálózat volt, amit az emberek be is írták, hogy köszönik, hogy egy ilyet így láttat a műcsarnok. Korábban is volt, még korábban is volt, volt a 60-as, 70-es évek tűrt művészetét bemutató Kik vagyunk című, nem túl eredeti cím, de kifejezte a lényeget, kiállítás együttes, ahol azt a közeget, beleértve azt a kulturális közeget, nem csak a képzőművészetet, amit tulajdonképpen a mai generációk nem is ismerhetnek, mert mi éltünk akkor, nem ők. Mutattuk be. És ez a mostani kiállítás hasonlóan egy ilyen hálót alkot. Az én szándékaim szerint azt mutatjuk be, hogy a kísérletező művészek milyen sorsot élhettek meg, mondjuk úgy az elmúlt 80-90 évben.
1: Hogyha az elmúlt kiállításoknál nem figyeltünk fel az összefüggésekre, az azért is volt, mert például Kőpálnak a művészete önmagában annyira magával ragadó volt, Makovec Imrének a sokszínűsége, az a rengeteg munka, amelyet megtekinthettünk a műcsarnokban, már azt hiszem, hogy nem is vitte feltétlenül tovább a gondolatainkat, és azt hiszem, hogy most is ugyanígy vagyunk vele, mert hogyha Barabás Albert Lászlóra gondolunk, nem hiszem, hogy sokunknak a festészet jutna róla eszébe, és inkább ott is leragadunk ezeknél az adatoknál, magánál a művészeténél, hogy hogyan alakul ki.
2: Nem leragadunk, sodródunk. Elképesztő sodra van ennek az adatvilágnak, és egyáltalán annak a nem analóg világnak, ami a művészetekre, a különféle új műfajokra óriási hatással van az elmúlt 30-40 évben, aminek Barabási tevékenysége is tulajdonképpen terméke. Nem arról van szó, hogy melyik milyen értékes életmű, hogy a műfajok összehasonlíthatóak vagy sem, hanem például a most látható kiállítások esetében Gyarmati Tihamér, aki az Európai Iskola tagjaként került, mondjuk úgy, hogy a 20. századi képzőművészet elefántcsontornyába és a tűrt művészek közé, egy múlt Cseke Szilárd, aki most olyan jó 50-es, 2015-ben a Velencei Biennálén nagy feltűnést keltettek az installációi és videóinstallációi, ő pedig azt mondhatom, hogy a jelen. És középen kérdőjellel előtte és utána is a Barabási féle látványosság, óriási látványosság, pedig a jövő. De hogy jövő ez, ezt a következő 20-30 év fogja eldönteni.
1: Mitől jövő Barabási Albert László művészete, és nem jövő esetleg a Cseke Szilárdé, hiszen mind a kettőjük esetében beszélhetünk egyfajta hálózatiságról, sőt, ahogy Barabási Albert László egyik interjújában mondta, önmagában a művészet, a művészek kapcsolata is egy hálózat.
2: Úgy gondolom, hogy eltérő módon közelít a két alkotó, egész más világokat képvisel. A Cseke Szilárd egészen rendkívüli kiváló festő. Szoktuk mondani, hogyha nem itt élne, akkor mekkora lehetőségei volnának mondjuk a műpiacon. Tehát ő tulajdonképpen Konkó Gyula tanítványaként és szellemi örököseként is gondolkozik a festészetről. Természetelvű képeket látunk, illetve azt gondoljuk, hogy azok, de amikor ő festi, akkor nem így gondolkozik erről, hanem az a gesztus festészet, mondjuk úgy, hogy az 50-es évek informál festészete, minden ecset vonásnál, de közben spaklival fest, azok a mozdulatok izgatják, és az abból kihozható, mondjuk úgy, maximum érdekli. Ez egy identitás probléma, neki saját magának is, és ő állandóan azoknak a témáknak az emberi oldalát úgy közelíti meg, hogy milyen identitások veszik őt körül, mibe élünk, milyen csapdái vannak ennek az előző 30-40-60 évnek. Ezt többek közt azért is tudja közelről látni, mert olyan helyeken is dolgozott külföldön, ahol sok magyar dolgozott, és látta azt a identitás keresést, nem csak a saját művész identitás keresése volt, hanem azoknak a magyaroknak, hogy mit kezdenek az életükkel azokban az élethelyzetekben, ami mondjuk Angliában egy magyarnak az alsóbrendű tevékenységekkel megadatik. Nagyon érdekes szociológikus, talán antropológia az, amit csinál, megközelítés, amit fest, vagy amiket megcsinál azokban a gépezetekben, amiknek a kényszerpályai egy teniszlabdának, vagy egy pingponglabdának, és azoknak a mozgatása mennyire kívülről történik, azt a fajta társadalmi tehetetlenségeket mutatja, amivel ezek a nyugati társadalmak fogadják a bevándorlókat.
1: Gyarmati Tihamér esetében mennyire beszélhetünk egy identitás keresésről pont akkor, amikor tiltott volt, illetve később aztán megtűrt volt az ő művészete? Hiszen ugye a képein azt látjuk elsősorban, hogy mintha művészileg keresné a hangját az absztrakt és a figuralitás között.
2: Tihamér János néven jegyezték be a könyvbe, és a 40-es évek végén, 50-es évek elején arra kényszerítették, hogy használja a János nevet, mert a Tihamér arisztokratikusnak tűnt, és ő pedig csak azért is identitással Tihamér maradt. Az a kísérlet pedig, ami arról szól, hogy az egész évszázadban húzódó geometrikus absztrakt művészet és a természetelvű, mondjuk úgy az ő időszakában meghatározó biomorf gondolkodásmód között hogyan lehet hidat teremteni. Úgy gondolom, hogy neki ez rendkívüli módon sikerült, keveseknek így a magyar művészetben. Tulajdonképpen bajba került ezzel, mert az európai iskola, ahol helyt adtak ennek az identitás keretésnek, az be lett tiltva, a művészek be lettek tiltva. A különös egysége a kiállításnak az a részlet, ahol a 40-es években Magyarországon a Képzőművészeti Egyetemen, akkor főiskola tanuló egyiptomi kopt származású festőművész bekerült ebbe a közegbe, és amikor úgy gondolta, hogy innen nem árt el menni, akkor megbeszélte 46 művésszel, hogy 60 valahány képét elviszi a nyugati világba, és ott megpróbálja ezt az európai kultúra részévé tenni. Gondolkoztam azon, hogy ez miért nem sikerült, mert nem sikerült, pedig jó sok helyen megpróbálta ez a Makariosz nevű később műkereskedő is volt Argentínába, de útközben megállt Svájcba, és Max Billnek is ajánlotta, illetve Max Bill ismerte ezt az európai iskolás csapatot, és nyitott volt erre, és valahogy mégsem lett. Max Bill építészként csinált egy Bauhaus iskolát Ulmba, és valahogy nem lett abból, a New Bauhaus lett Amerikába a művészet ilyenfajta folyamatosságát biztosító egyetem, és nem az ulmi. Nem sikerült ott se, Párizsba sem, Párizs és New York között óriási küzdelem volt, Európa nem nyerte meg ezt a meccset még azóta se. Ez a Makariosz mappa New Yorkba került, és ott végül is egy magyar gyűjtő, egy Müller nevű gyűjtő megvette, pár évtizedet még ott el volt vele, és hazahozta, és végül a Kiscelli Múzeumnak ajándékozta ezt a mappát, és annak egyes részeit, nagy neveket itt kiállítunk mi is.
1: Tehát akkor látszik, hogy mi minden van még, ami felfedezésre vár.
2: Ha bejön egy néző, valószínűleg nem mindegyik érdekli, az emberek jönnek a gyarmatit megnézni, de át fognak menni a Barabásin, és látják, hogy hű, ezt is meg kell nézni, és ugyanez a helyzet. Cseke Szilárdnál is bementek az előző kettőre, és én itt mondom, hogy ez a három dolog összefügg, akkor kívánom, hogy mind ebbe találják meg a gyönyörűségeket együtt, mert sokkal többet fognak tudni, mikor kijönnek.
0: Szegő Györgyöt, a Műcsarnok művészeti igazgatóját hallották.

0: Idén is Veszprém történelmi belvárosa ad otthont. Zalavári Eszter főszervezőt hallják.
1: A Gizela napok az elmúlt három évtizedben számos átalakuláson ment keresztül. A programsorozatnak alapítása óta egyik legfontosabb eleme volt a Veszprém történelmi, vallási gyökereihez és Gizella királyné alakjához kapcsolódó programok, valamint a helyi kulturális értékek bemutatása, a kulturális intézmények, illetve a helyi közösségek és nemzetiségek programjain keresztül. Emellett az elmúlt években bővült a helyszínek köre, a programok sora pedig a mai fesztiválok élmény programjaival egészül ki, emellett pedig olyan fellépőkkel, amelyek révén a fesztivál nem csak a veszprémieknek, de a régióból és az ország különböző szegmenseiből érkezőknek is vonzó program kínálatot nyújt. A Gizella díjak átadása, valamint a Szirtes Edina Mókus és Akusztik Kvártett ünnepi műsora az Óváros téren, az ünnepi Szentmise pedig a Szent Háromság téren kerül megrendezésre, ez utóbbin a Magyar Honvédség légierőzenekara, a Mendelzon Kamarazenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek majd közre. A látványos történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak majd. A fesztivál hétvégén, május 8-án, 9-én és 10-én idén is gazdag könnyűzenei kínálat várja az érdeklődőket. A koncertek három helyszínen zajlanak, az Óváros téren, a Hangvilla előtti téren és a Váráruház előtti téren. A három nap alatt színpadra lép többek között a Csak neked kislány, a Punani Massif, az Anna and the Barbies, a Kék nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik és a Bohemian Betyársz. Emellett pedig olyan veszprémi kötődésű zenekarok is helyet kaptak a zenei programban, mint a The Bluesberry Band, az LGT Emlékzenekar és a Hollywoodó. A koncertek sorát és az egyhetes programsorozatot idén is a Gizella női kar koncertje zárja május 10-én vasárnap este 6 órakor a Megyeháza Szent István termében. A Lackó Dezső Múzeum két időszaki kiállítása zárul május 10-én. A Gizella napok hetén mindkét kiállításra várják az érdeklődőket. Az Üveg Alkímiája című tárlat Bohus Zoltán és Lugosi Mária a kortárs üvegművészet két kiemelkedő alakjának alkotásait mutatja be. Az Ország Lili és Művésztársai című tárlathoz pedig a Gizella napok hetén két tárlatvezetés is kapcsolódik.
0: A város kulturális szervezetei együtt készülnek az eseményre, ahogyan a helyi művészetek háza is. Szerdán a Botanic Art Oasis program keretében például Kolostorkertek középkori kulinária címmel lesz előadás a Dubnicai palotában. Grászli Bernadett igazgató beszél a részletekről.
2: A Gizella napok május első hetében egy olyan különleges alkalom, amikor mind a kortárs képzőművészet, mind pedig a történeti hagyományok egyaránt megmutatkoznak a Művészetek Háza Veszprém programjában. Ennek hűen május 6-án szerdán a Botanic Art közösségi térben egy olyan különleges előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, Árkovics Edit kolléganőnk tolmácsolásában, amely a középkori gyógynövénykertek, a kolostorok gyógynövénykertjeinek a világába vezet el bennünket, és az itt szerzett tudásanyagot felhasználva tavaszi zöld levesek készítésére alkalmas recepteket is tanulhatnak az érdeklődők, ebből a hagyományból, ebből a régi középkori hagyományból kiindulva.
3: Ez jól lényik a Botanic Art kiállításai közé.
2: Ez így igaz, ezután pedig a Gizella napok program tervezete természetesen egy rendhagyó kiállítás megnyitóval is indul. Az egyik a csütörtöki nap nyílik. Fegyvesi Otto József Attila díjas költőnek a különleges kiállítását tekinthetik meg az utcagalériába, a Szilágyi László festőművészről elnevezett utcagalériába.
3: Punkfestő és Veszprém középpontjában, egy aluljáróban van ugye ez a tárlat.
2: És ezen a kiállítóhelyen lehetőség van arra, hogy izgalmas kortárs veszprémi kötődésű alkotók is megmutassák munkáikat. Fegyvesi Otto verskollázsai kerülnek bemutatásra. Ez egy nagyon izgalmas hatalmas átmenet és kettősség a szavak és a kép összeolvasztásával. Úgy gondolom, hogy izgalmas lesz látni ezt a fajta kiállítást. Az Utca Galériában első alkalommal mutatkozik be Otto kiállító művészként. A következő napon, a Gizella napok péntekén fényművészettel folytatódik a programunk, és Kovács Ivó kiállít

0: kiállításra tekinthető meg a Fixír galériában. Kovács Ivo egy olyan különleges alakja a magyar kortárs képzőművészetnek, aki már több mint 20 éve, a 2000-es évek eleje óta foglalkozik különböző szabadtéri vetítésekkel. Képzőművészeti egyetemen végzett, majd később a festőszakon, majd később az intermédia tanszék csapatához csatlakozott. Bodos László Zsolttal és Bicek Viktorral nagyon korán elkezdett magyar tekintetben foglalkozni az épületvetítésekkel, így állandó meghívott rendszeres résztvevője a Pécsi Fényfesztiválnak.
1: A hagyományoknak megfelelően a veszprémi érsekség is számos programmal készül. Többi között hittan és kórus találkozót szerveznek. Lószné Dömötör Enikőt, az érsekség munkatársát hallják.
2: Gizella Nappera már jó régóta sok-sok programmal készülünk. Nagy hagyománya az Egyházmegyében és itt Veszprém városában, hogy a Gizella napot a várossal együtt ünnepeljük. Gizella személye az, aki a templomainkat felruházta és liturgikus eszközökkel ellátta, tehát nagyon hálásak vagyunk neki. Neki köszönhetjük, hogy a napi vallásgyakorlást eleink megtehették, így nagy örömmel kapcsolódunk be a Gizella napi ünnepségben. Egy teljes hétvégés programkavalkáddal várjuk az embereket, de érkezik hozzánk 1000 hittanos is, aki egy hittan találkozóra érkezik. Nekik is számtalan program lesz, de érkeznek hozzánk bérmálkozók is ezen a hétvégén, akik bérmálkozásra készülnek, kórus találkozó is lesz. A Boldog Elvatás kapcsán...
3: Bódi Mária Magdolnától beszélünk.
2: Így van, Bódi Mária Magdolna Boldog Elvatására, akik akár személyesen, akár online részt vettek, vagy látták a Boldog Elvatást, láthatták, hogy egy gyönyörű nagy kórus énekelt. Ők mindannyian a miénk, hiszen az Egyházmegye területén szolgáló kórusok szolgáltak itt a boldogávatáson, és olyan élmény volt számukra ez a közös szolgálat, hogy elhatároztak, hogy évente egyszer egy kórus találkozó keretében találkoznak, pénteken érkeznek már hozzánk, szombaton ők végzik a szolgálatot, ezt mi nagy örömmel fogadjuk be, és várjuk őket nagy szeretettel, tehát egy kórus találkozó is lesz. Azt gondolom, hogy a kórus muzsika is meg fog szólalni a délelőtti szentmisén, és este pedig egy zenés áhítatban, szombaton este 6 órakor a Székesegyházban. Azt gondolom, mind a kettő különleges élmény lesz.
3: Ha már királynék városa, akkor mit jelent a városnak, illetve az érsekségnek Gizella alakja?
2: Gizella alakja, ahogy említettem, azért fontos nekünk, mert ő indította el a Székesegyház építését István mellett, ami talán még kézzelfoghatóbb, hogy a liturgikus eszközökkel ellátta a templomainkat, a régió templomait az ő saját vagyonából. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családi vagyonából ruházta fel a templomainkat, és így az épületeink megtelhetik vallásgyakorlatnak az eszközeivel, és így tarthattak szentmisét annak idején eleink.

Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, és a gyártásvezető Maja Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A parlamenti alakulóülés és az azt követő ünnepség menetrendjéről tájékoztatott Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése, a kormányfő megválasztása pedig 15 órakor lesz, amit a miniszterelnöki eskü és beszéd követ. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak. Nem zárja ki az Irán elleni hadműveletek folytatását az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, hogy Washington továbbra sem tudja elfogadni a perzsa állam békefeltételeit. Közben Teherán egy 14 pontos béketervről számolt be, amelyben egyebek között az Irán elleni szankciók enyhítését és az amerikai csapatok kivonását követelik a közel-keleti térségből. Az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet szerint továbbra is gyakoriak az egészségügyi dolgozók elleni támadások a háborús országokban. Hangsúlyozzák, hogy az elmúlt 10 évben több alkalommal is kórházak váltak a harcok célpontjává, például Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken. Ez azonban ellentétes a nemzetközi joggal. Több európai országban is erdőtüzek pusztítanak. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron pusztítanak a lángok, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-Vidék-Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Vérzéses lázfertőzés okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, de megerősítették, hogy 3 fertőzöttet is evakuáltak az óceánjáróról, amely Argentinából indulva holland felségjelzéssel kötött ki a Zöldfoki Köztársaságban. A WHO szerint az úgynevezett hantavírus főleg rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. A labdarúgó Ficligában a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte az Újpestet. Győzelmükkel a zöld-fehérek már csak 1 ponttal maradnak el az éllovas Győr mögött. A bronzrangadón a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak megelőzték a tabellán az eddig 3. Lokit. Napos száraz idő, valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 3-9, napközben 23 és 28 fok között alakul majd. 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolinibori. Egy agrár jellegű országban a mezőgazdaság állapota nem pusztán gazdasági kérdés, hanem a társadalmi stabilitás egyik alapvető tényezője is. Az 1945 utáni magyar mezőgazdasági átalakítások ezért közvetlen szerepet játszottak az 1956-ot megelőző feszültségek kialakulásában. A háborút követő földosztás kezdetben széles körű társadalmi támogatottságot élvezett, hiszen sokak számára jelentett valódi esélyt a felemelkedésre. Ugyanakkor olyan szerkezetet hozott létre, amely előkészítette a későbbi kollektivizálást. Az ezt követő intézkedések már nem a parasztság megerősítését, hanem gazdasági önállóságának felszámolását célozták, és a falusi társadalom erőszakos betagolását a kommunista rendszerbe.
3: Az 1948 után felerősödő szovjet mintára történő TSZ-esítés, a kulák, bélyeg, a beszolgáltatási kötelezettség, a kitelepítések és internálások hatására egy olyan vidéki társadalom alakult ki, amelyik egyszerre volt gazdaságilag kiszolgáltatott és politikailag elnyomott. A kollektivizálással szembeni ellenállás, a helyi konfliktusok és az államhatalom iránti bizalmatlanság hozzájárult a forradalmi hangulat kialakulásához. De kezdjük az elején. Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezetbizottság tudományos főmunkatársa segít ebben.
4: Nagyon furcsa, hogy még a szovjet megszállás véget sem ér Magyarországon, tehát folynak a harcok. 1945 kora tavaszán rögtön elkezdődik a földosztás, ez a 600/1945-ös rendelet, amit március 15-én hirdetnek ki. Tehát ugye április közepéig folynak a harcok Magyarország területén, tehát még itt bőven hadi állapot van. Most az előzményekhez annyit érdemes mindenképpen hozzátennünk, hogy Magyarországon nagyon jelentős a földbirtok egyenlőtlenség. Kevesek kezén vannak óriási földbirtokok. A nagybirtokos réteg arisztokrácia, ez nagyjából a társadalomnak kevesebb, mint 1%-a, és az összes megművelhető földterületnek körülbelül a fele az ő kezükben van. A másik oldalon meg van körülbelül 3 millió mezőgazdasági munkás, akiknek nincs földbirtokuk és mezőgazdasági bérmunkából élnek. Ezek főleg az uradalmi cselédek és a napszámosok, és van egy jelentős csoport, akiknek nagyon picike földterületük van, tehát ilyen kis birtokosok, egy-két holdas gazdák. Hogy egy kicsit a képet még bonyolítsuk, országosan se igaz az, hogy ez mindenhol egyenletesen így nézett volna ki, hanem főleg ezek az uradalmi nagybirtokok, ezek a Dunántúlon voltak, a Tiszántúlon és Magyarországnak az északi részén, tehát regionálisan is elég nagy különbségek voltak Magyarországon. Na most az, hogy a földkérdéssel valamit kezdeni kell, és ezt az óriási egyenlőtlenség ezt fel kell számolni, ez a 20-as, 30-as években már nem nagyon volt kérdés, a haladóbb gondolkodásúak, és itt főleg a népírók mozgalma, akik ezt a témát felvetették, folyamatosan napirenden tartották erről, regényeket írtak, újságcikkeket írtak, tehát ez egy elég fontos téma volt, ugyanakkor a politikai elit, az arisztokrácia, hát nyilván Horthy Miklós is, meg Bethlen, Teleki, Kállai család, tehát ők azért elég jelentős birtokok rendelkeztek, ők is tudták ezt a problémát, de hát olyan nagyon nem sürgették. Aztán a másik fontos dolog, hogy az egyházaknak is nagyon jelentős földbirtokaik voltak. A Római Katolikus Egyháznak olyan 850 ezer kataszteri holdbirtoka volt, a Református Egyháznak körülbelül olyan 100 ezer, 101 néhány ezer hold földje volt. Na most az egyházaknak a földjékre azért volt szükség, mert az összes oktatási, szociális, kulturális intézmény rendszert ugye ezekből tudták működtetni egyfelől, másfelől meg a papoknak, kántoroknak, lelkészeknek, harangozóknak a jövedelmét is ezekből a földekből, javadalmi földekből biztosították.
5: 1945 után a politikai pártok többsége abban gondolkodott, hogy életképes, nagyjából 10-15 holdas parasztgazdaságokat kell létrehozni, amelyek hosszabb távon is fenntartható megélhetést biztosíthatnak. A kommunista párt ezzel szemben más logikát követett. Célja az volt, hogy minél több embert juttasson földhöz, még akkor is, ha ez a birtokszerkezet gazdaságtalan szétaprózódáshoz vezetett. Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa így folytatja.
6: 45-ben, ugye már márciusban megtörtént a földosztás, ekkor még ugye folytak a harcok, ekkor még zajlott a második világháború. Sőt, a front ugye még Magyarországon is itt volt márciusban. És nagyon érdekes, hogy a földosztást maguk a szovjetek sürgették, de akkor még nem a szovjetizálás miatt elsősorban, hanem volt egy olyan hátsó szándékuk is, hogy ha Magyarországon meghirdetik a földosztást, akkor azok a katonák, paraszti származású katonák, akik még a németek oldalán a szovjetek ellen harcolnak, akkor azok majd ennek hatására ugye hazajönnek, és ezzel tudják az ellenfelet nyilván gyengíteni. Március 15-én megjelent a 600/1945-ös miniszterelnöki határozat, amely a nagybirtokrendszer felszámolását írta elő, és ennek hatására 642 ezer gazdának osztottak földet.
5: Az 1940-es évek végére megszilárduló kommunista hatalom számára a független paraszti gazdaságok egyre inkább akadályt jelentettek. A saját földdel rendelkező gazdák nem csak megélhetésükben voltak függetlenek, hanem társadalmi helyzetükből adódóan is nehezebben engedtek a politikai nyomásnak. A rendszer ezért ennek az autonómiának a felszámolására törekedett, és a mezőgazdaság teljes körű állami irányítását tűzte ki célul. Erről beszélt Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze.
7: Ugye megnézzük az ipart, 1949-re gyárakat, üzemeket államosítják, és ott vannak a parasztok a saját földterületükkel, mint a féle egzisztenciális függetlenség példája, hogy nekem van saját földterületem, azon gazdálkodok. Tehát itt igazából az volt a probléma, hogy egy ilyen önálló egzisztenciája, egy önálló tulajdona volt az embereknek, és hát ugye az volt a cél, hogy a mezőgazdaságot is kollektivizálják, hogy azt is állami felügyelet alá vonják. Megalakítják ezeket a különböző termelőszövetkezeteket, ugye megindul a TSZ-esítés folyamata, de természetesen ebbe az emberek nem akarnak önszántukból belépni, nem akarják a földjeiket beadni, a különböző termelőeszközeiket, az állataikat. A parasztoknak az üldözése, ugye a kuláküldözés, ez ezért lesz majd, hogy valahogy rávegyék ezeket az embereket, hogy feladják a saját tulajdonukat.
4: Nyilván, hogyha az ember kap, amire már régóta vágyik, néhány hold földet, annak hálás, akitől ezt kapja.
3: Teszi hozzá Rigó Róbert történész.
4: Na most igazából a kérdést, hogy ez hogyan zajlik, tudunk arra példákat, hogy mondjuk itt 45 tavaszán a szovjet katonai tiszt megy dzsippel a megyei földosztó földrendező bizottságnak az egyik tagjával, és akkor megállnak az egyik faluba, összehívják a településnek a vezetőit, és akkor a szovjet katonatiszt kiteszi a fegyvert az asztalra, és akkor azt mondja, hogy mire visszajövünk, addigra a földosztást be kell fejezni. Egy hetet ad. És mire visszajön, addigra valóban lerendezik a földosztást. Tehát, hogy itt néhány hét leforgása alatt Magyarország földtulajdon viszonyait radikálisan átrendezik. Hogy néz ki ez a földosztás? Hát úgy néz ki a gyakorlatban, hogy minden településen fölállítják ezt az úgynevezett földrendező bizottságot, aminek a tagjai ugye nagy részt a helyi kommunistákból állnak össze, és akkor megnézik, hogy kiknek a földjét vehetik el. Gyakorlatban a jogszabály egy kicsit bonyolultan rendelkezett, hogy milyen birtokhatárok maradhatnak meg, de a gyakorlat, hogyha a levéltári forrásokat megnézzük, akkor az volt, hogy akinek 100 holdnál nagyobb földje volt, attól elvették. Az egyházoktól is, meg a magánszemélyektől is, hogyha valakiről mondjuk azt állították, hogy a nyilasokkal kollaborált, vagy háborús propagandában részt vett, akkor a népbíróság elé állították 1945-ben, és a népbíróság kimondhatta azt is, hogy teljes vagyonelkobzás. A Volksbund tagok, tehát a német nemzetiségűeknek egy jelentős része, hogy a Volksbundnak tagja volt, ott is általában az volt, hogy 6 hónapra a népbíróság elítélte őket, plusz teljes vagyonelkobzás, tehát az így megszerzett földeket is akkor ki lehetett osztani. Ez nagyjából azt jelentette, hogy Magyarországon volt körülbelül 5 millió holdföldet, hektárban olyan 3,2 millió, az 642 ezer igényjogosult között szétosztották. Az igényjogosultságot meg úgy lehetett, arra úgy jelentkeztek, hogy a városházán vagy a helyi önkormányzati épületben kiplakátolták, hogy ha földet akarsz, megkapod, jelentkezzél, és akkor hát összeállították a listát, elvették a földeket, a 100 hold fölöttieket. Borzasztó sok visszaélés meg korrupció ment ezekkel a földosztásokkal. Tehát aki a földosztó bizottságnak a tagja volt, és mondjuk jobb területet adott, vagy szőlős területet adott, tudunk arra példákat, hogy akkor ők cserébe kért malacot, hetente egy liter tejet, 5 liter pálinket, mindenféle dolgokat, és hogyha kiderült, hogy nem is jogosultak ezt kérni, akkor nem adták, akkor visszavették azt a földet, amit kapott, és kapott egy távolabbi, rosszabb minőségű földet. Tehát egy csomó ilyen zűrzavar volt ezzel, évekig tartott, mire a földhivatalban ezeket a tulajdonviszony változásokat sikerült úgy nagyjából rendbe tenni.
3: A változás tehát egyszerre jelentett lehetőséget és feszültségforrást a falusi társadalomban.
6: Ugye ez eltérő nagyságú volt, hogy ki mekkora földet kap,
5: mondja Tóth Judit történész.
6: Átlagban, hogyha nézzük, általában 5 kateszteri hold volt az a mennyiség, amit kiosztottak, de volt a 2 kisebb, nagyobb földterületek is, és preferálták azt, hogy azok kapjanak földet, akiknek nincs vagy kevés van. Emögött meg már viszont ott van a politika, hiszen a Magyar Kommunista Pártnak alapvetően nem volt társadalmi bázisa, és nyilván nagyon fontos volt számára az, hogy a közelgő választásokhoz is, és azokhoz az elképzelésekhez, amit távlati úton szerettek volna valósítani, hogy ezek az emberek majd utána társadalmi bázisként fogják támogatni akár szavazatukkal is a kommunista pártot.
5: Ez egy rövid idő alatt végrehajtott, szerkezetében is mélyreható átalakítás volt, amely egy eleve háború sújtotta meggyengült mezőgazdaságot ért. A problémát nem csupán a birtokstruktúra szétaprózódása okozta, hanem az is, hogy a II. Világháború következtében az állatállomány jelentős része elpusztult. így a termelés alapvető feltételei is hiányoztak. Rigó Róbert történész megdöbbentő számadatokat mond.
4: A lovaknak 80%-a, a szarvasmarha állománynak is 70-80%-a, sertéseknek is. Hát ugye egyrészt már elvitték a németek is egy részét, aztán ami megmaradt, azokat a megszálló szovjetek vitték el, meg vágták le, megették meg. Tehát Magyarország területén több mint 1 millió vörös katona volt akkoriban, és a hadsereg ellátásáról Magyarországnak kellett gondoskodni. Ez így volt 1945 és 47 között, és hát ez egy óriási, a magyar GDP-nek ez körülbelül a 10%. Tette ki. Na most, mivel ugye ilyen picike életképtelen birtokokat kaptak az emberek, és nem volt állatállományuk, nem volt hozzá felszerelésük, tehát vetőgép, eke, borona, amivel a földet meg tudták volna művelni, illetve nagyon sokaknak a szaktudásuk sem volt meg, mert ugye, hogyha egy uradalmi cseléd volt, akkor ott az uradalmi intéző, aki szakképzett mezőgazdasági ember volt, ő tudta, hogy irányítani őket, és mindig megmondta, hogy akkor hova kell menni, mit kell csinálni, stb. Itt meg az emberek jelentős részének a szaktudása sem volt meg, ami azt jelentette, hogy ezek általában életképtelen kis parcellák voltak, és hát néhány év kínlódás után az új gazdáknak a jelentős része rájött arra, hogy hát ez így nem fog menni, tehát valami változás kell. És hát 1948-ban, amikor meghirdetik szovjet mintára Magyarországon is a kollektivizálást, akkor az jelent egyfajta lehetőséget.
3: A háború utáni mezőgazdasági helyzet tehát rendkívül nehéz volt. Az új kisbirtokosok jelentős része folyamatos küzdelemre kényszerült, és néhány év alatt világossá vált, hogy ezek a kicsiny gazdaságok esélytelenek. Ez a helyzet pedig megnyitotta az utat a kollektivizálás előtt, amelyet a hatalom egyre inkább elkerülhetetlen megoldásként kezdett bemutatni.
6: Viszont nemrég találkoztam egy olyan hölgyel, aki szintén az édesapja esetét mondta el,
5: mondja Tóth Judit történész,
6: hogy ő szinte nincstelenként kapott földet a földosztáskor, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy ő földet kapott, és mindent megtett annak érdekében, hogy ő tényleg tudjon boldogulni ezzel a földdel, és ez jelentett mindent a számára. Ez a kicsi föld. Tehát ő azon a listán, vagy a társadalmi bázisait, vagy a csoportokat nézzük, ugye a lenini hármas jelszóban, hogy voltak a kisparasztok, akiket a hatalom meg akart nyerni, vagy a főbázisának tekintett, a középparasztok és a kulákok. Ez a gazda például tipikusan a kisparasztok közé tartozott, de ő is, amikor ezt el akarták tőle venni, vagy elvették tőle, neki a szíve hasadt már akkor meg, mert ő ezt művelni akarta. És például, amikor a kárpótlás volt, ő azt akarta akkor visszakapni, mert ugyanúgy utána azt művelte is, tehát hogy a sztereotípiával ellentétben, hogy azért ilyen gazdák is voltak, hogy igenis ők ahhoz ragaszkodtak, a paraszti mentalitáshoz oda tartozik a föld szagának a szeretete, a föld szeretete, az évszakokkal való együttélés, és hogy akkor mit kíván a föld, és hogy ez az embereknek a zsikereiben volt.
5: A propaganda sikertörténetként beszélt a mezőgazdaság helyzetéről, növekvő termés eredményekről és a rendszerrel egyetértő lelkes parasztságról. A beszolgáltatásokat önkéntes versenyként állították be, miközben a háttérben egyre erősebb kényszer és nyomás nehezedett a gazdákra. Rákosi Mátyás 1948-ban a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének ülésén elhangzott beszédéből hallanak most részletet.
8: A termés eredmények azt mutatják, hogy a búza kivételével az összes egyéb termékek hozama az idén már meghaladta a háború előtti 10 év átlagát. A magyar mezőgazdaság is az iparral párhuzamosan talpra állt. A magyar dolgozóparasság egyre inkább megérti a demokrácia politikáját. Megérti, hogy ez a politika az egész dolgozó nép, tehát a parasság felemelkedését is szolgálja, és ennek megfelelően támogatja a demokráciát. Ennek az idén rövid néhány hónap leforgás alatt kétszer lehettünk tanúi. Az első volt a termésbeszolgáltatás, melyet a kulákok és a demokrácia ellenségei meg akartak zavarni. Kezdetben ez valamelyes sikerült is nekik. De amint a demokrácia ellentámadásba ment át, ez a kísérlet azonnal kudarcba fulladt, és a termésbeszolgáltatás várakozáson felül jól sikerült. A dolgozó parasság jelentékeny része egymással versenyezve teljesítette túl a beszolgáltatást.
3: kommunista vezetés adminisztratív és gazdasági kényszerintézkedésekkel, beszolgáltatással, kulákellenes kampánnyal, ellehetetlenítéssel igyekezett felszámolni az önálló paraszti gazdálkodást és kikényszeríteni a kollektivizálást. A folyamat azonban komoly ellenállásba ütközött, különösen a piaci termelésre berendezkedett közép- és módos parasztság körében. Számukra a földtulajdon gazdasági alapot, társadalmi pozíciót és kiszámítható jövőt jelentett, ezért különösen erős ellenállást tanúsítottak, emeli ki Rigó Róbert történész.
4: Az egyik csoport, akik a TSZ-ekbe legelőször belépnek, ezek az újonnan földhöz jutottak, juttatottak, akik hát ilyen pár holdfölddel rendelkeznek, de nincs hozzá nagyon se állatállomány, se tudás, se eszköz. Ezek az emberek nyilván, ha összeállnak, akkor így elgondolható, hogy ebből olyan nagy csoda nem lesz, mert hogy semmi sincs, amiből ugye valami életképes gazdálkodás kibontakozhatna. És hát tudunk olyan forrásokat, hogy mondjuk megírják, hogy ezekben a TSZ-ekben az emberek valósággal éheznek, és hogyha nem mehetnének el a gazdagabb parasztokhoz napszámba, akkor éhen halnának. Mert hogy ezek a létrejövő TSZ-ek, ezek annyira életképtelenek voltak, egyébként ezek kevés tagsággal jöttek létre, tehát ilyen 10-20 néhány tucat tagja volt, a földjeiknek a mérete is, amit összeadtak, az is összesen volt ilyen 100-200 hold, tehát hogy ezeken nem nagyon lehetett így nagy csodákat végrehajtani, de hát a TSZ-eket szervezni kell, akkor ugye hogyan lehet ezt elérni? Hát mindenféle nyomásgyakorló technikákat talált ki a kommunista hatalom természetesen, hogy elérje a célját. Hát ennek az egyik módja az volt, hogy a jog eszközein és az igazságszolgáltatás eszközein keresztül próbálták a gazdagabb parasztoknak a földjeit elvenni.
5: A kulák üldözés kezdete 1948-hoz köthető, mondja Tóth Judit történész.
6: Általában ez a köztudatban ahhoz szokott társulni, hogy 1948. augusztus 20-án Rákosi Mátyás Kecskeméten mondotta egy nagy hatású beszédet, ugye ez az új kenyér ünnepének alkalmából megtartott beszéde volt, ahol a magyar társadalom számára egyértelművé tette azt, hogy az újonnan formálódó hatalom mit akar a mezőgazdaságban is. Ugye az elsőrendű cél a kollektivizálás volt. De ebben a beszédében szólt arról is, hogy mit szeretnének tenni azokkal a gazdákkal, akiknek ugye a kezén még jelentős mértékben volt magántulajdon. A magántulajdon ugye az összeegyeztethetetlen a kollektivizálással, hiszen a kollektivizálás lényege az, hogy egybetenni ezeket a még magánkézben lévő tagokat, bármi áron is, ha kell elvenni ezektől a gazdáktól ezeket a földeket. És noha ehhez a kecskeméti beszédhez társult a közvélemény számára az, hogy a kulák kezdete. Lényegében ez már korábban tudott volt a párt berkein belül is.
3: A kulák szó orosz eredetű, jelentése ököl. Már a cári Oroszországban is pejoratív értelemben használták a módosabb, másokat kihasználó parasztokra. A bolsevik hatalomátvétel után a kifejezés ideológiai tartalommal bővült. A kulák a falusi osztály ellenség megnevezésévé vált, akit kizsákmányolónak bélyegeztek. Ezt a fogalmat a magyar kommunista vezetés is átvette. Rákosi Mátyás 1948-tól használta a politikai nyelvben a kollektivizálás egyik kulcsfogalmaként. Emeli ki Lakatos Dorina, a Terrorháza Múzeum történésze.
7: Kulák fogalom alatt Magyarországon hivatalosan azokat a személyeket értették, akik minimum 25 kataszteri holdfölddel rendelkeztek, de igazából ez nem volt egy jól körülírható fogalom, hiszen gyakorlatilag bárkire rá lehetett fogni azt, hogy kulák volt. Nem is csak gazdasági alapon határozták meg ezt, hogy most kit tekintenek kuláknak, hanem később már a kulák üldözés folyamatában ezért már megjelentek ilyen mindenféle, például politikai kulákok, mondjuk a volt csendőrök, gyakorlatilag egy megbélyegzés volt, igazából bárkire rá lehetett fogni.
5: 1952-ben például Hajdúböszörményben már elkülönítették a dolgozó parasztság és a kulákok teljesítményét. Erről hallhatnak egy archív részletet.
9: A metőrök minden nap adtak jelentőt, a kulákoknak pedig naponként be kellett támolnia, hogy mennyire állnak a vetéstervek teljesítésére. Persze ellenőriztük őket, és ahogyan teltek a napok, a jelentésekre egyre kevesebb nép került. A hátralékotok népkoráról lekerült, a dolgozó parasztok neve. Most már 82%-nál tartott. A dolgozó parasztok folyamatosan vetnek. Több mint 90%-uk már végte. A termelőszövetkezetek már befejezték, a kulákok pedig 9-ére végeznek a vetétnek.
3: A kulák kategória tudatosan konstruált politikai ellenségképpé vált. A hatalom ezen keresztül magyarázta a mezőgazdaság problémáit, és ideológiai alapot teremtett a kollektivizálás erőszakos végrehajtásához. Magyarországon az 1949 és 1953 közötti években mintegy 60-70 ezer parasztgazdaságot soroltak ebbe a kategóriába. Az érintetteket aránytalanul magas beszolgáltatási kötelezettségekkel, különadókkal és hatósági korlátozásokkal sújtották, sokakat internáltak vagy kitelepítettek. Életek, családok mentek tönkre, falusi közösséget bomlottak meg, a gazdálkodás biztonsága megrendült, és tartós bizalmi válság alakult ki a parasztság és az államhatalom között.
0: 56-70.
5: Mára köszönjük a figyelmüket. A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk, őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kavélyo Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.

0: Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4. Kedves hallgatóink! Most a 30 perc alatt a Föld körül korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
1: Anyák napja. Idén 100 éves a Mici Mackó. Több mint 100 játéktáblát fedeztek fel ókori romok közt. Új-zélandi turista körkép. Az egyik legismertebb francia énekes, Julien Clerc száma szól adásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Anyák napja van, legalábbis Magyarországon. Az édesanyáknak különböző országokban más-más napokon köszöntik meg az életét, és azt, hogy az új életért nem ritkán a magukét áldozzák. Az anyaságnak története és következményei is vannak, néha pedig egészen rendkívüli hőstettekre is indít. Erről beszél most Berek Patrícia.
2: Rea a női termékenység, az anyaság megjelenítője a görög mitológiában. Rejtély, hogy miért éppen ő, amikor az ő édesanyja Gaia a földanya volt az ősasszony, na de ezt hagyjuk is, mert a görög mitológiát Hésziodosz már részletesen megírta, ő legalább kiigazodott a görög istenek családi eredet cifraságai között. A lényeg, hogy Rea volt az első, akinek anyaságát ünnepelték Kréta szigetén. Ez a pogány tavasz ünnepek sorába illeszkedett, ma már az anyák napja ókori előzményének is tekintik. A kereszténységben persze már nem ő, hanem Szűz Mária kultusza alapozta meg az anyák napját, bár ez Angliában csak az 1600-as években jelent meg, akkoriban a szűzanya tiszteletére tartott imaóra után köszöntötték a gyerekek az édesanyjukat. Nálunk 1925-ben honosodott meg az anyák napja, és május első vasárnapjára tettük, de ezzel nincs mindenki így. Számos országban, például Belgiumban is, május második vasárnapján ünneplik az anyukákat. A virágboltok minden esetre ilyenkor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Na de ezek az ünnepségek mind csak a fenséges, magasztos oldalát emelik ki az anyaságnak. Az orvostörténet azonban horror sztorikat is feljegyzett. Olyan nők történeteit, akik önmagukon végeztek császármetszést. A legismertebb talán Inez Ramirez Pérez, egy 8 gyermekes mexikói asszony esete. A mindentől távoli kis faluban egy mindössze egy szobás kis viskóban élő Inez 2000-ben a legkisebb gyermekét várta, amikor a 7. hónapban egyszer csak megindult a vajódás. A legközelebbi telefon és több órás utazással lett volna elérhető, nemhogy egy kórház. Amikor már a 12. órája nem hozott gyümölcsöt a szenvedés, Inez nehéz döntést hozott. Fájdalomcsillapítónak benyakalt egy üveg tekilát, majd egy jókora konyhakéssel önmagán végzett császármetszést. A baba felsírt, Inez meleg takaróba bugyolálta, aztán a fájdalomtól és a vérveszteségtől elájult. Az újszülött 6 éves bátyja hívott segítséget. A faluban lakó nővér jobb híján egy háztartási tűvelést cérnával varta össze a sebet, majd bezögykölődött az édesanyával és a babával a legközelebbi kórházba, mintegy 8 órás utazás árán. Inez egy orvosi csodának számít. Még csak lázas sem lett, pedig sokan haltak már bele jóval kisebb-sebb elfertőződésébe is. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset az orvos történetben. Szabó András, szülésznőgyógyász az Orvosi Heti Lapban 1993-ban írta meg, hogy a legkorábbi hasonló eset 1769-ben történt. Egy jamaikai ültetvényen egy rabszolganő vágta fel saját hasát, hogy magzata megszülethessen. Sebét csak néhány óra múlva varta össze az ültetvény orvosa. Az asszony nem csak túlélte, hanem 2 év múlva újabb gyermeket szült, de ezúttal már természetes úton. Eddig 19 öncsászármetszést jegyzett fel az orvostörténet, de csak 13 édesanya élte túl ezt a brutális beavatkozást. Az anyaság persze nem csak biológiai, hanem lélektani csodákat is produkál, és döbbenetes képességeket fejleszt ki. Erre az én édesanyám a két lábon járó tanú, de ha önkedves hallgató azt mondja, hogy inkább saját édesanyját tekinti példának, szeretettel igazat adok önnek. Okosabb munkáltatók már előnyben részesítik az anyukákat, hiszen már otthon is számtalan munkakörben állják meg a helyüket. Logisztikusok, animátorok, ápolónők, érdekvédők, túsztárgyalók, mikor éppen mire van szükség. A statisztikák szerint a gyermeket nevelő munkavállalók hatékonyabbak és hűségesebbek is az őket megbecsülő munkahelyhez, nem váltogatják állásaikat a hangulatukkal együtt. Aki addig is empatikus volt, a gyermek születése után még együttérzőbb lesz, ami vezető pozícióban sem hátrány. De az anyáknak van néhány olyan szuper képességük is, amit saját és gyermekük túlélése érdekében fejlesztettek ki. Jó megérzés, rugalmas és gyors döntéshozatal és óriási bátorság. Olyan, mint az anya oroszláné, vagy éppen olyan, mint Inezé és nőtársaié, akik gyermekük életéért, ha kell, a magukét sem sajnálják.

0: Mici Mackó 100 éves, aki a világ egyik legnépszerűbb mesekönyvének főhőse. Rengetegen ismerik és szeretik, részint Milne alkotásának eredeti illusztrációiból és történeteiből, részint és jóval többen a Disney cég rajzfilmjeiből. A véletlen most úgy hozta, hogy ez a jubileum egy királyi látogatás jóvoltából nemzetközileg is reflektorfénybe került. További részletek Tóth Valitól.
1: Hivatalos látogatáson az Egyesült Államokban járt a brit uralkodó Károly és felesége Camilla. Ilyen alkalmakkor pedig a protokoll úgy diktálja, hogy illik ajándékot vinni vendéglátóinknak. Nos, Camilla, akinek egyébként szívügye az olvasás népszerűsítése a gyerekek közt, és egy ezzel foglalkozó karitatív szervezet fővédnöke is, egy plüss állatkát vitt magával. Na persze, nem akármilyet. A látogatás előkészítésekor ugyanis a szervezők emlékeztek arra, hogy Milne kisfiának az eredeti meséket inspiráló plüss állatait ma nem Angliában lehet látni, hanem New Yorkban, az ottani közkönyvtárban. Egy kivételével. Mici Mackó füles, tigris, malacka és kanga mellől ugyanis hiányzik Zsebi baba, aki valahol az elmúlt évtizedek során elveszett, eltűnt. Nos, az eredeti figurákat készítő és ma is működő játékgyártó cég a különleges alkalomra egy új plüss Zsebi babát alkotott. Camilla ezt hozhatta el ajándékba, hogy végre elfoglalja helyét a könyvtár vitrínjében. De hogy

Élben teszem hozzá, hogy 10 évet sem kellett várniuk a magyar olvasóknak, akik már 1935-ben kézbe vehették Karinthy Frigyes zseniális fordítását. A mesekönyv gyorsan közkedvelt lett. Főhősei 1947-ben egy felolvasókörút attrakciójaként beutazhatták az USA több államát is. Majd 1956-ban New Yorkban egy kiállításon lehetett látni őket. Csak hogy a nagy utazgatásban a kis kengurubébi valahogyan bizony elveszett. A kötet amerikai kiadója 1987-ben a híres New York-i közkönyvtárnak ajándékozta a kollekciót, mínusz zsebibaba. Azóta nincs több vándorkiállítás, és azóta is itt találhatók a plüss állatkák. Mostantól pedig már zsebibaba is csatlakozik barátaihoz, Kamillának köszönhetően. Mici Mackó és barátai, mint tudjuk, a százholdas pagonyban töltötték napjaikat. A híres erdő a térképeken az Ashdown Forest néven található meg, több ezer hektáros természetvédelmi terület. A rajongók a mai napig rendszeresen látogatják. A patakon átívelő kis fahíd, ahonnan Robert Gida és Mici Mackó együtt bámulták, hogy sodorja a víz a patakba hajtott ágakat, nos, ez a kis fahíd ma valóságos zarándokhely. Az érdeklődők pedig szervezett túrákon járhatják be a pagony minden zegét zugát. Azt talán mondanom sem kell, hogy a 100 éves évforduló alkalmából egész nyáron a legkülönbözőbb kulturális programok, felolvasások, versenyek, színházi bemutatók és báb előadások várják majd Mici Mackójék híveit. A turistákat egyébként a szomszédos faluban egy postahivatalból átalakított kávézó is várja, ahol egy kis tárlaton néhány fotót láthatnak, korabeli újságcikkeket találhatnak Milnés kisfia életéről. Ezekből az is kiderül, hogy a Disney cég tulajdonosai már csak Milne halála után 1961-ben tudták megszerezni a Mici Mackó megfilmesítésének jogait. Az elmúlt évtizedek szerencsére nem ártottak a csacsi öreg medve népszerűségének. A gyerekek ma is szeretik őt és csupa szív barátait, és legyenek akár épp a New York-i könyvtárban, vagy a Sussex-i pagony fái közt, vagy éppen egy magyar gyerekszobában, ugyanolyan örömmel hallgatják kalandjaikat a mai, mint a korábbi évtizedek olvasói, akár jubileumi alkalmakkor, akár egyszerű hétköznapokon.

0: A már a 100 éves Mici Mackó szóba került, folytassuk műsorunkat hasonló témával. A mai Líbia területén fekvő Ptolemaisz romjai között a régészek a hétköznapi élet egészen különleges nyomaira bukkantak nemrégiben. Hogy pontosan miről van szó, azt elmondja önöknek Dian Gergő.
1: Több mint 100 közvetlenül a kövekbe vésett játéktáblát találtak az egykori ókori város területén. Ezek az egyszerű négyzetes vonalhálók első pillantásra talán jelentéktelen karcolásoknak tűnnek. Valójában azonban arról mesélnek, hogyan telt az idő ezen a helyen, már évszázadokkal a város bukása után. Ptolemaisz egykor jelentős görög város volt Észak-Afrikában. Az UNESCO adatai szerint a Krisztus előtt 7. században jött létre, és hosszú időn át fontos kikötővárosként működött. A hellenisztikus és a római korban virágzott, később pedig a kereszténység egyik regionális központjává vált. Városfalak, közfürdők, nagy lakóházak és középületek jelezték a gazdagságát. A 7. századi arab hódítás után azonban hanyatlásnak indult, majd lassan elnéptelenedett.

történet itt azonban nem ért véget. Sőt, valójában éppen itt kezdődött az igazán érdekes rész. A város romjai ugyanis nem tűntek el. Az egykori épületek kövei, falai és magasabb pontjai továbbra is ott álltak a környező területeken. A tájék kiváló legelőnek bizonyult, így a következő évszázadokban pásztorok vették birtokba az elhagyott várost. Juhokat és kecskéket legeltettek a romok között, és miközben figyelték az állatokat, valamivel el kellett ütniük az időt. A régészek szerint ekkor kerülhettek a kövekbe ezek a bizonyos játéktáblák. A több mint 100 faragott tábla valószínűleg egyszerű stratégiai játékokhoz készült, amelyek a mai dáma vagy amőba korai rokonai lehettek. A kutatók úgy vélik, hogy egy helyi, Sisa nevű játék különböző változatait játszhatták rajtuk. A szabályok pontos rekonstruálása nem könnyű, de a mintázatok alapján egészen világos, hogy ezek nem véletlen karcolások, hanem tudatosan kialakított játékfelületek voltak. A felfedezés különlegessége nem is csak pusztán ezen felületek mennyisége. Az is sokat mondó, hogy a táblák gyakran ugyanazon a helyen egymás mellett sorakoznak, néha 10, 20 vagy akár 30 is. Ebből arra következtetnek, hogy a játék nem csupán alkalmi időtöltés volt, hanem a mindennapi élet szerves része. A kutatók szerint a pásztorok gyakran az egykori épületek magasabb sarkaira ültek fel, ahonnan jól belátták a terepet és szemmel tartották a nyájat. Ezek a pontok így egyszerre szolgáltak őrhelyként és játékasztalként is. A felfedezés nem királyokról, hadvezérekről vagy monumentális épületekről mesél, hanem éppen az egyszerű emberekről. Arról, hogyan töltötték az idejüket, hogyan szórakoztak, és hogyan éltek együtt egy letűnt civilizáció romjaival. Talán ez teszi igazán különlegessé ezeket a kőbevésett táblákat. Nem csak egy elveszett város történetét őrzik, hanem azokét is, akik jóval később csendben lakták tovább.

0: Új-Zéland az egyik legelszigeteltebb, leghíresebb helye bolygónknak. A Csendes-óceán déli részén fekvő állam, amely egykoron brit koronagyarmat volt, a földbolygó legkésőbben népesült országa. Az 1300-as évekig, miközben London vagy Párizs már virágzott, Magyarország pedig több száz éves állam volt, Új-Zélandon nem járt emberfia. Mi mindent rejt az ország? Kiderül Márta Renátó összeállításából.
1: Új-Zéland a világ egyik legtávolabbi, mégis legvonzóbb úti célja. A két fő-szigetből, az északi és a déli szigetből álló ország a Csendes-óceán déli részén fekszik, és olyan természeti sokszínűséget kínál, amely szinte egyedülálló a földbolygón. Talán nem véletlen, hogy annyi fantasy írót, filmrendezőt ihletett meg az ország. Ami szinte mindenkit lenyűgöz, az a tájváltozatossága. Néhány órán belül lehet trópusi hangulatú tengerparton, aktív vulkánok közelében, zöld dombvidékeken, vagy éppen hófötte hegycsúcsok között járni. A déli szigeten található a Southern Alps, magyarul déli Alpok. Ez a hegység drámai látványt nyújt, gleccsereivel, kristálytiszta tavaival. Az olyan hegyek pedig, mint a Milford Sound nevű fjord, gyakran szerepelnek a világ legszebb természeti csodái között. Új-Zéland különlegessége azonban nem csak a tájakban rejlik, hanem abban is, hogy mennyire érintetlennek hat minden. Az ország tudatosan védi a természeti értékeit, így sok helyen úgy érezheti az ember, mintha egy élő természetfilmben járna. Nem véletlen, hogy itt forgatták a Gyűrűk ura trilógiát is. A rajongók számára igazi zarándok hely a forgatás helyszíneként szolgáló Hobbit falva, ahol a megye dombjai és a Hobbit lyukak ma is látogathatók. A filmes turizmus azóta is hatalmas vonzerőt jelent az országnak. Új-Zéland emellett a téli sportok paradicsoma is, még ha ez nem is olyan kézenfekvő. Mivel a bolygó déli féltekéjén található, az évszakok itt fordítottak. Amikor Európában nyár van, ott tél. Éppen ezért júliusban és augusztusban sokan utaznak ide síelni. A déli szigeten, például Queenstown környékén rengeteg síközpont működik. Az ország egyébként kulturális szempontból is izgalmas. Az őslakos maori kultúra máig élő része a mindennapoknak. A látogatók betekintést nyerhetnek a hagyományos táncokba, zenébe és gasztronómiába, például a Rotorua környékén, ahol geotermikus jelenségek, forró források és gejzirek is megtalálhatók. Új-Zéland különlegessége abban is rejlik, hogy egyszerre kínál nyugalmat és kalandot. Aki pihenni szeretne, talál eldugott tengerpartokat és csendes borvidékeket. Aki viszont az adrenalint keresi, annak ott van a bungee jumping, a rafting vagy a túrázás. De aki csak olyan állatokat szeretne látni, amelyek kizárólag ezen a földön élnek, azoknak is csoda ország Aotearoa. Új-Zéland ezért különleges. Mert egyetlen országon belül szinte az egész világ természeti kincseit megtaláljuk. Egyszerre vad és rendezett, távoli, mégis barátságos. Nem csoda tehát, hogy sok utazónak ott van a bakancs listáján, hiszen ez az ország életre szóló élményt nyújt. Olyat, amelyet sokan akár kétszer, háromszor is meg akarnak tapasztalni.

Julien Clerc az egyik legismertebb és legnépszerűbb francia énekes, dalszerző és zeneszerző. Az 1960-as évek végén vált híressé a Hair Musical francia változatával, és azóta a francia chanson és popzene meghatározó alakja, számos sláger előadója. Most hallgassuk meg Julien Clerc-től a Femme, Je vous aime, vagyis Nők, szeretlek titeket című számát. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csizi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Idehaza a parlamenti alakuló ülés és az azt követő ünnepség menetrendjéről tájékoztatott Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése, a kormányfő megválasztása pedig 15 órakor lesz, amit a miniszterelnöki eskü és a beszéd követ. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az eseményen Freund Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A Honvéd ezüstérmesként zárta a férfi vízilabda konferencia kupa történetének első kiírását, miután a fináléban 17-14-re kikapott az olasz Bologna együttesétől. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 23-28, késő este 16 és 21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A pontos idő 4 óra 3 perc.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Kedves hallgatóink! Műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről lesz szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink, köztük természetesen verbunkok kísérő zenéjét hallhatják. Falusi bonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A magyar tánc felfedezését a nemzeti öntudatra ébredés korszaka a 18.-19. század fordulója hozta meg. A magyar múlt, a nyelv, a népköltészet, a népdal, a népszokások iránti érdeklődés a néptáncra is ráirányította a kor emberének figyelmét. A 18. század végi nemesség a történeti múlt emlékeiből és hagyományaiból merítve egy idealisztikus táncot szeretett volna kialakítani önmaga kifejezésére. A nemesi nemzettudat táncos megjelenítésére a magyar katonatáncokkal azonosított férfi táncot, a verbunkot tartották legalkalmasabbnak. Kialakulása a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke utáni időkre tehető. Ekkoriban a nemesi udvarok újra a kultúra középpontjaivá váltak, ahol virágzó, európai mértékkel mérve is magas színvonalú zenei és táncélet folyt, és ekkor teremtődött meg a lovas katona nemzeti mítosza is, melyhez leginkább a méltóság teljes hősi pátoszt kifejező lassú, Csokonai Vitéz Mihály szavai szerint ázsiai gravitást, azaz komolyságot, méltóságot magában hordozó férfi tánc illett. A verbunk előtörténetét a tánctörténeti forrásokon túl a 18. század tánczenei emlékeiben is nyomon követhetjük, hiszen a múlt hagyományait őrző egyes ungareszka típusú dallamok már ekkor verbunkos stílusjegyeket viseltek magukon. E fejlődési folyamat alapján arra lehet következtetni, hogy a magyar néptánc hagyományban a verbunk a korábbi ugrós legényes típusú táncokból fejlődött ki.

A verbunk német eredetű szavunk, melynek jelentése fogadás, édesgetés, toborzás. A tánccal egybekötött verbúválás célja egykor az volt, hogy a magyar legényeket katonai szolgálatra ösztökélje. A verbunk kialakulásának és történetének sokrétű összetevőit őrzi és érzékelteti a tánc névadási gyakorlata is. A kapuvári verbunk, székely verbunk vagy kun verbunk elnevezés a területi etnikai változatokra utal, a csapásolás, sarkantyúzás, karé nevek pedig a tánc jellemző mozgásaira és térformáira. Találunk olyan elnevezéseket is, amelyekben a tánc történeti eredete fedezhető fel, mint a huszárverbunk, kóbor huszároké, vagy a vasvári verbunk elnevezések. A magyar szóló, ritka búza nevek esetében pedig a névadás tükrözheti a reformkori műtáncok hatását. A verbunkos stílus jegyeit nem csak a magyar, hanem a környező szlovák, morva és román tánc folklór is hordozza. A körverbunk klasszikus területe a Kisalföld volt, de szórványosan az egész Kárpát-medencében, a Kiskunságban, a Felső-Tiszavidéken és Székelyföldön is előfordult. A körverbunkok fennmaradásában, fejlődésében jelentős szerepet játszottak a legény céhek. Eltársaságok tanították meg a fiataloknak a táncot, illetve ezek a szervezetek adták elő a közösség nevezetes ünnepein. A 19. század folyamán a verbunkos tánc muzsikáját tartották Európában a leginkább magyaros zenének. Elemei az úgynevezett hungarizmusok szinte minden korabeli európai zeneszerző munkásságában nyomot hagytak. A magyar zenetörténet Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal szerzeményeit sorolja a verbunkos zene klasszikus darabjai közé.

kedves hallgatóink, műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről volt szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink kísérő zenéjét hallhatták falusi vonós bandák előadásában. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket! Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
2: Már az ókori Görögországban ünnepelték az anyákat. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, illetve az összes édesanyja tiszteletére is. Az évszázadok során az anyák napjához vagy a anyák vasárnapjához különböző tartalom társult. Tény azonban, hogy ma az anyák napján világszerte az anyaságról emlékezünk meg. Különböző országokban azonban más-más napon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veres Emese gyöngyvér vagyok. Sándor, Erika, Dániel, Abigail, Tamás, Áron. Ami összeköti őket, az a zene, a hit, meg a családi név. A Kovács család zenekarának repertoárján énekelt versek, dicséretek, zsoltárok szerepelnek, de az alapot művészetükhöz a népzene adja. A szülőföldhöz való ragaszkodásukat jól jellemzi, hogy nevükben lakóhelyük Mezővári és a Borzsa folyó is szerepel. Bár az 5. éve folyó háború megnehezíti a borzsavári népi zenekar működését, hittel, humorral, bölcsességgel, emberséggel mindent átvészelnek. Kalocsai Andrea a szülőkkel beszélgetett az akadályok leküzdéséről, női sorsokról és az anyák napjáról.
3: Zene, hit és család, e hármas egység jellemzi a Kovács családot. Az elmúlt évek háborús mindennapjai sebet ejtettek-e ezen az egységen? Kérdezem Kovács Sándor zenekarvezetőt.
4: Többféle seb van, amelyik fáj, amelyik szorongat, és ami karcol. Kárpátalján az én és családom közvetlen környezetébe, hál' az Istennek, nem lettek olyan sebek, amik halállal végződtek volna, viszont vannak olyan sebeink, amik karcolnak. Nálunk is vannak fiúk. Igazság az, hogy nem kényszerből kellett eljönni, mert a tanulmányaikat ők már elkezdték a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumba. Daniel már akkor befejezte az 5. évet, és már az egyetemre készült, és Tamás pedig másodéves volt, amikor mondtuk neki, hogy nem tudsz hazajönni. Így vált ketté a család egy időre.
3: Mennyire nehezíti meg ez a népi zenekarnak a működését?
4: Megnehezíti az intenzív próbák hiánya, de mint család tudunk egy húron pendülni, akár az éteren keresztül is. A fellépések előtt mindig igyekszünk egy-két napot feljönni hozzájuk, és akkor szoktunk próbálni. Nincs nagy baj, mert a lélek egy, és a zene lélektől és a lélekig hat.
3: A férfiak által kiürült Kárpátalja hatalmas terhet ró most a lányokra, asszonyokra, 5. éve viszik már a vállókon. Az otthoni, a ház körüli, a mezőgazdasági, a kulturális és egyházi tevékenységeket miből tudnak erőt meríteni? Kovács Erika, énekes, hitoktató, édesanyja.
5: Van egy déjà vu érzésünk, amikor a Málenki robotra hurcolták a férfiakat, akkor is így néztünk valahogy ki. Férfi nélküli női társadalom lett szinte. Ez egy kényszer. Nem szívmelengető látvány, mikor egy nő megfogja a benzines kaszát, vagy traktort vezet, vagy rendezi a háztáit, amit egyáltalán nem is gondolt rá, hogy ő fogja rendezni. Tehát ezek ilyen fizikai terhek. Lelkileg úgy gondolom, hogy a hiány, a mindennapos távolság, a nem tudok vele találkozni, illetve vannak olyan családok, ahol talán otthon maradt a gyerek, apuka van külföldön, vagy otthon maradt apuka, gyermek van külföldön, és nem találkoztak már 4 éve. Ebbe csak belegondolni is igen nehéz, és nagyon nagy teher, hogy miből merítünk erőt egymásból, hogy azok, akik vagyunk, otthon vagyunk, egymást tudjuk biztatni, találkozókat szervezünk, alkalmakat. Amikor szól az Isten igéje, és úgy gondolom, hogy az az egyetlen, ami stabil, ami megmarad és nem változik, és ő azt ígérte, hogy nem romlást tervez számunkra, hanem új jövőt, szép jövőt, az idei évünk a magvetés éve. Ez nem a séralomnak az évét kell, hogy jelentse, hanem azt, hogy tovább akarunk maradni, élni, megmaradni, és vetjük a magot, Az, hogy az Úristen öntözi-e, gondozza majd ezt a magot, és hogy mi majd gyümölcsöt erről aratunk-e, ez már nem a mi dolgunk.
3: A hitoktatóknak mindig nagyobb a felelőssége a közösségépítés területén. Most hogyan lehet ezt bírni?
5: Mindenképpen kaptunk egy elhívást. Az elhívás, mikor megtörténik, akkor ahhoz erőt is kapunk. És úgy érzem, hogy ahogy nehezülnek a terhek, úgy sokasodik az erő. És az az Isten ugyanaz, aki akkor elhívott, mint aki most van, amikor többet kell, hogy térdeljünk, és többet kell, hogy imádkozzunk. Ebben, ha nem lankadunk, akkor én úgy gondolom, hogy ez működni fog.
3: Május első vasárnapján, aki csak teheti, hazalátogat az édesanyjához, nyilván a háború ezt is megnehezíti, hiszen sok édesanyjának hiányzik a férje vagy a fia. Az önök első május hétvégéje hogyan érzékeli ezt a változást?
5: Én úgy gondolom, hogy az idősebbeknek a legrosszabb, az idős anyukáknak, nagymamáknak, akiknek az unokák nem jöhetnek és nem hozhatnak egy szál virágot, vagy a fia nem jöhet. A fiatalok megoldják, mert van azért átjárás. Nagyon kevés az a százalék, akik nem tudnak egyáltalán találkozni. A mobilitás, az okos eszközök is megoldanak dolgokat, de a nagymamák ezt nem használják, és ők viszont várják. Hát én úgy gondolom, hogy nekik a legnehezebb, súlyosbodik ez a teher a szívükre, és ilyenkor a templomokban egy kis műsorra kedveskedünk nekik, egy-egy énekkel, egy szálvirággal, és ez jól esik nekik. Hát akik otthon vagyunk, nekünk kell tartani a frontot.
3: Az ön családjában hogyan ünneplik az édesanyákat?
5: A virág el nem maradhat, sőt, mindenkitől elvárom a virágot, az elvárást csak idézőjelben mondom, ez nekem a virágról szól, hát illetve a gyermekek ölelése, és hogyha nem pont akkor történik előtte vagy utána, az akkor is kedves.
3: És akkor is összeáll a Kovács család egyet muzsikálni?
5: Ha csak tehetünk, akkor összeáll. Igaz, hogy ez az asztali muzsikálás most nem olyan sokszor tud összejönni, mert el vagyunk szakítva egymástól, azért az, hogy mi jövünk, hová jövünk, mikor jövünk, nekik mikor jó, ez már nehéz, ők már felnőtt emberek. De ha csak tehetjük, igen, zenélünk egyet, sőt, megvitatjuk, hogy mi volt a jó, mi a rossz, és mit kellene másképp, és kinek mi tetszik, és akkor ebből azért vannak persze súrlódások, de hát így csiszolódunk.
2: A hattagú családi együttes a Borzsavári Népi Zenekar két tagja, a két szülő, Kovács Erika és Sándor beszélt nehézségekről, hitről, de elhívásról és családról egyaránt. A magyar hozomány Kelengye ládák titkai a Kárpát-medencében. Ez a címe annak a vándorkiállításnak, amely korábban Balassa gyarmaton a Jánosi képtárban volt látható, 52 festett ládával, illetve Cegléd, Bicske és Százhalombatta közönsége is megtekintheti az év folyamán. Az egyik láda a sajátos hétfalusi csángó mintakincset mutatta meg. Készítője a négyfalusi kis Zita bútorfestő, három gyerek édesanyja. Őt hallják a továbbiakban.
6: Tavaly előtt kaptam a felkérést, hogy részt vennék-e én a Kelengye Láda projektbe úgy, hogy az én festésem által legyen a hétfalusi festett bútor képviselve, és ezt annyira megtisztelőnek éreztem, és felemelőnek, hogy egyből igent mondtam rám. Ebbe volt egy nagyon nagy előmunka, amikor gyűjtést kellett végezzek, és azokból a ládákból kiválasztani egyet, amit visszafestek. Ez volt számomra a legnehezebb, hogy akkor melyik legyen az az egy, amelyikkel képviseltetem a mi vidékünket. Végül a választásom az volt, hogy a legkopottabb, és szerintem én nagyon szép ládát választottam, vissza tudtam festeni az eredeti előlapját, és a tetejét hozzáigazítottam.
2: Az első kiállítás Balassa gyarmaton volt, egy magyarországi egyesület kezdeményezésére szervezték ezt a vándor kiállítást, mert most már mennek tovább a ládák több helyre is.
6: Igen, az első Balassa gyarmaton volt, az április 12-éig tartott, február 14-től, amikor beléptél a terembe, egy térképpel mentél szembe, és a térképen rajta volt Magyarország, Erdély, és akkor minden ilyen kicsi pontokkal, számokkal fel volt tüntetve, hogy melyik régiónak a ládái, és hányos szám alatt van az képviseltetve. Három székről nagyon sok láda volt, tehát Kolozsvárról is volt, Hétfalu, Papolc. Most már kettőbe vállalta a kiállítást, mert egy akkora termet tudom szerint nem kaptak, és Bicskén és Cegléde nyílik.
2: Közben Négyfaluban pedig folytatódott a munka, de már nem csak egyénileg, hanem szakkör formájában is.
6: Tavaly össze először indult a szakkör Négyfaluba, az alapítványnál volt a foglalkozás, indult egy bútorfestő, meg egy tojásíró szakkör. A tojásírónál öten összegyűltek, közben egy visszalépett betegség miatt, a bútorfestésnél heten vittük végig a csoportot. A saját helyemet adtam át egy résztvevőnek, meg a másik, akit befogadtunk, hogy a hetediknek, ő egy pocakos anyuka volt, aki azt mondta, hogy mostan egy kicsit szünetel, viszont kreatívan feltöltődne az idő alatt, hogy jobban teljen neki is az ideje, és neki nem mondhattam, hogy gyere majd jövőbe, mert akkor meg babázni fog, viszont nagyon ügyeskező volt, úgyhogy így heten. Én szerintem egy nagyon vagány csapat alakult ki.
2: A szakkörnek feltétele volt az is, hogy évvégén bemutassák egy kiállítás formában ezeket az alkotásokat, és a tojásírás éjszakáján egy nagyon hangulatos eseményt sikerült létrehozni.
6: Mivel mi együtt tartottuk a két szakkört, a tojásírót és a bútorfestőt, úgy éreztem, hogy ezt méltóképpen együtt kell zárjuk, és ennek az eseménynek a legmegfelelőbb pontját, a tojásírás éjszakáját tartottuk, hiszen az alapítványnál történik ez. Ki tudtuk így állítani a festett dolgainkat, és egybe összekötve a tojásokat is. Így megvolt a kiállítás, és utána a hány ember jött a tojásírás éjszakájára, egy melegebb, kellemesebb, sokkal hagyománykeltőbb környezetbe tudott tojást írni, mert teljesen másképp nézett ki ugyanaz a terem, feldíszítve, festett kazettás mennyezetekkel, festett dobozokkal,

0: voltak állítva a munkáik, ami eddig kész volt, mert ugye mi fejeztük be sokkal hamarabb a szakkört, viszont nálunk ugye pocakos anyukánk a tojásírás éjszakája utáni negyedik nap szült, ő volt az energiabombánk a csoportban, szerettük volna nagyon, hogyha tényleg végigviszi az egészet, és a baba nagyon ügyesen megvárta, hogy az anyukája befejezze a szakkört.
1: Ennek a szakkörnek az egyik nagyon fontos szerepe az volt, hogy közösséget kovácsoljon. Mi a tapasztalata? Mennyire sikerült ez a közösségépítés, és mennyire lehet erre alapozni a jövőben? Mennyire mehet tovább ez a munka?
0: Én úgy érzem, hogy ezek a kreatív körök nagyon jó hatással vannak. Amikor valaki alkot, akkor felszabadul, feltöltődik, sokkal pozitívabb lelkülete és hozadéka van. Mi reggel tartottuk, és úgy indítottuk a napot, hogy együtt kávéztunk, teáztunk, volt, hogy reggelit vittünk be, tehát lett egy ilyen családias hangulat, és már most egy picit, hogy ennek vége lett, őszintén nekem hiányzik ez a kedd reggel, amikor tudtam, hogy nem egyedül kell reggelizek, hanem együtt kávézunk, és akkor délig kávézunk, és akkor volt, hogy féltünk, hogy ne egy a kávéba mossuk ki az ecseteket, ugye, mert azért egymás mellé tettük, tehát voltak ilyen nagyon jó hangulatok, és szerintem egy nagyon vagány csoportunk alakult ki, ami nekem megtetszett, például a bútorfestőnél is nem egy korosztály volt, tehát volt 30 pluszos, és volt 60 pluszos is, viszont, hogy együtt tartottuk a szakkört a tojásíróval, ott voltak idősebbek is, tehát lett egy ilyen minden korosztályból levő, és bármilyen téma felmerült, ugyanazt a témát tudtuk látni idősebb, fiatalabb és középkorú szemmel is.
1: Lesz-e folytatás, hogyan tervezik?
0: A kiállítás megnyitó sokaknak nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy már kaptunk olyan visszajelzést, hogy a kézműves egyesületünk tagjai, akik ugye eleve szakemberek, gyöngyfűző mondta, hogy szeretne tartani a nemezelő, folytatnánk a tojásírást és a bútorfestést.
1: Három gyerekes édesanyaként egyébként hogyan sikerül időt szakítania erre a munkára, az alkotásra, sőt egyesületi életre is?
0: Szerintem ez a legnehezebb az anyaságban, hogy szétosszam magam, hogy jó anya is legyek, jó feleség is legyek, munkába is előre haladásom legyen, plusz még a közösségnek is egy kicsit adjunk az egyesület által. Néha ez úgy van, hogy beosztom, hogy mikor melyik fontosabb, akkor egy kicsit elveszek időt a másik tevékenységtől. Viszont amire nagyon próbálok ráfigyelni, hogy a gyerekekkel, amit időt töltök, anyaként legyek jelen nekük, mert hamar nőnek, hamar kinőnek, és most van szükségük rám. Emiatt van néha az, hogy napközben a délutánokat velük szeretném tölteni, viszont akkor éjszaka kell pótoljam azt, ami elmaradt napközben.
1: Kis Zita négyfalusi bútorfestő beszélt munkáról és családról egyaránt.
2: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
1: Jenovai Lajos a Kallos Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett, nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, a Madách Színház titkára mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a környék szétszórt magyarságát. Ternovácz István Jenovai Lajost a nagybecskereki magyar művelődési élet múltjáról és jelenéről egyaránt kérdezte.
3: Jelenleg a Petőfi Művelődési Egyesület elnöke vagyok. Ez a 7. éve, hogy ellátom az elnöki tendőket, nem csak egyedül munkatársainkkal. Ilyen nehéz periódusba kezdtünk el ott közvetlenül a Covid járvány előtt, és akkor az a 2-3 év igen nehéz volt, mert leállásból újjá kellett indítani az egészet, úgyhogy ez nehezebb is volt, mint gondoltuk. Ettől az időszaktól kezdve vezetem a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet.
4: Ezt az időszakot volt nehezebb túlélni, vagy megalakítani az egyesületet 1945-ben, nem sokkal azután, hogy itt a partizán terror végig söpört egész Vajdaságon.
3: Biztos, hogy a 45, ha történelmileg nézzük, egy igen nehéz időszak, különösen ami a magyarságot illeti, de többen voltunk, sokkal nagyobb mértékben volt jelen itt Nagybecskereken a magyarság. Ez részben szerintem könnyítette az alapító atyáknak a helyzetét, ugyanis az elszántság nagy volt. Ezt az akkori újságcikkekből, forrásokból tudhatjuk, hogy 1945. május 6-án tulajdonképpen pár nappal a világháború lezárás előtt itt helyben a Dungyerszki féle palotában összegyűlt az akkori magyarság, és megalapította az első magyar művelődési egyesületet a második világháborút követően ugye a régi Jugoszlávia területén. Ez is bizonyítja, hogy nagy volt az elszántság, és szerintem bennük volt az a tudat, hogy ezzel megpróbálják egybe rántani a magyarságot és megtartani, különösen Váradi Imrére és Váradi Józsefre gondolok, ugye Váradi Imre a két

0: világháborúk között is itt Nagybecskereken a magyarság vezetője volt, akár politikai, akár művelődési.
1: Országgyűlési képviselő volt Budapesten.
0: Igen, majd később a szerb-horvát-szlovén királyság szenátusában mind egyetlen magyar képviselő is, úgyhogy két államnak a parlamentjében volt képviselő, és derekassan védte különösen a két világháború között a kisebbségi jogokat. De nem beszélve arról, hogy a monarchia idejében viszont szintén úgy kiállt a kisebbségi jogok mellett, ugye a szerbeket, meg más. Itt kisebbségi jogharcos csakként titulálhatjuk pályájából és foglalkozásából, hivatásából is tekintve, hogy mint jogász, hát az igazságszolgálatában állt. Úgyhogy nekik köszönhetjük azt, hogy a magyarságot sikerült egybe tartani, és hogy tulajdonképpen intézményesíteni is a magyarságnak a művelődési életét.
1: Azt követően, hogy 1945. májusában elsőként az akkori Tito Jugoszláviában létrejött az Egyesület, nem sokra rá professzionális szintre emelte a tevékenységét a Madárszínház, főállású színészeket foglalkoztatott. Ez sok mindent elárul az akkori magyar kulturális közösség erősségéről.
0: Igen, és a Madács és a Petőfi történetét nem tudjuk szétválasztani, ugyanis a Madács Színház maga a Petőfi Művelődési Egyesületnek a színjátszó csoportjából nőtte ki magát pár évvel a háború után, 1952-ben az akkori városi vezetés úgy döntött, mivel a Petőfi szakosztálya igen szép eredményeket ért el az országos amatőr szemléken, hogy ezt megbecsülik, és egy önálló amatőr színházat hozott létre 52-ben, majd egy évvel rá 53-ba viszont ezt még megemelték, és hivatásos színházként tevékenykedett a Madács, igaz, hogy nem Madács néven, hanem mind a Tósa Jovanovics Népszínház magyar társulata működött ebbe az egy színházi évadban, de sajnos akkoriban ismerőse hangzik, anyagi források hiányára hivatkozva megvonták a hivatalos státust. Szerintem ez volt maga a színháznak az egyik a legnehezebb korszaka tekintettel, hogy rengeteg színész, aki itt a színháznak az oszlopos tagja volt, megélhetés miatt elment más hivatásos színházakba, ugye akkor még Topolyán is ott volt a járási színház oda, és egy nagy része Újvidéken, mert az Újvidéki rádióban akkor alakult meg a színjátszó csoport, és akkor sokan ott kaptak munkát, valamint Szabadkára is kerültek a színészeink, de egy pár lelkes tag itt maradt, aki tovább harcolt, igen nehéz körülmények között, és nekik is köszönhetjük, hogy ez a színház itt van a mai napig is tevékenykedik, és a nagybecskereki magyarság színház kedvelő közönségének a szolgálatában áll.
1: Van még színház kedvelő közönség? Hányan vannak itt Nagybecskereken is környéki? Ha jól tudom, a lakosság 10%-át képezik a magyarok.
0: Körülbelül 8000 magyart jelent a város és a környező településekkel, ami igen kevés, de ami a színházat illeti, tényleg nem panaszkodhatunk. Vannak, akik hajlandók a színpadon is állni, szóval akikkel tudunk dolgozni, akik vállalják a szerepeket a darabokba, valamint a közönség is, mert tényleg nyugtázom, hogy a mai napig is a bemutatóink telt háza előtt zajlanak, és egy vagy két ismétlőadást is tudunk bemutatni, tulajdonképpen is ezt jelentünk, de hát nagy küldetésünknek tekintjük, és ezt különböző támogatásokkal sikerül is megvalósítani, az a tájolás, ahol a kis, különösen a bánáti, de nem csak a bánáti közösségekbe elviszik az előadásainkat, különösen azokra a helyekre, ahol nem azt mondom, hogy nem járnak a hivatásos színházak, de ritkán van a helyieknek magyar előadást módjukban látni.
1: Úgy működnek, ahogy én látom, mint egy család.
0: Igen, titkárnőnk van, minden nap dolgozik, egyik nap délután, úgyhogy be lehet menni, akár egy kávét meginni, társalognak, találkoznak az emberek. Vannak szervezett találkozók is, az idősebbeknek van egy kézimunkacsoportjuk, őnekik megvan a kijelölt napjuk, amikor találkoznak, kézimunkáznak is, de hát leginkább a társalgás, és ez tartja fenn az egyesületet, és szerintem ez az, amikor hát én is emlékszem, gyerekként nekünk a szüleim is oda jártak, szóval most ugye, aki vallásos volt, az elment 10-kor a nagymisére, aki nem az otthon, de a nagymise után bejöttek a Petőfire, aki nem járt templomba az otthonról, és akkor a vasárnapi ebéd előtti aperitívet ott itták meg a Petőfibe, társalogtak, 20-30 ember volt most olvasóterem vagy társalogóban, és én mint gyerek is jártam velük, ez is kell, hogy legyen, és ez is egy küldetése.
2: Jenovai Lajos, a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, a Madách Színház titkára a nagybecskereki magyar művelődési élet múltjáról és jelenéről beszélt, ám a középpontban értelemszerűen a színház állt. A nagybecskereki társulat is fellépett a vajdasági magyar amatőr színjátszók 30. találkozóján. A Muzsián megtartott fesztivál gála estjén számtalan díjat is átadtak. Kónya Kovács Otília összeállítása.
3: Ünnepélyes díjkiosztóval zárult Muzsján a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója, Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
4: Nagyon hálásak vagyunk a muzsiai szervezőknek, a település civil közösségeinek, az önkéntes, az alázatos, az állhatatos munkájukért, összefogásukért, élükön természetesen a Muzsrai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek, és hát hálásak vagyunk a társulatoknak, hiszen 21 előadást hoztak erre a jubiláló találkozóra, és hálásak lehetünk a muzsrai és a környékből érkező közönségnek is, hiszen nem volt olyan előadás, ahol nem volt legalább majdnem telt ház. Ez az, amiért igazán ajándék tud lenni ez a fesztivál, az, hogy találkozzon egy színjátszó közösség a közönségével, a közönség is ajándékot kap, és a társulatok is ajándékot adnak és kapnak is ezáltal. És hát ami számunkra a legfontosabb az, hogy a profi rendezők mellett, akik a társulatok előadásait rendezik, ott vannak még az öntevékeny rendezőink is, és igazán az idei évnek az üzenete pont erre épül, hiszen a szakmai művészeti bizottság, a háttérintézmények és maga az öntevékeny színjátszó közösséggel közösen gondoltuk azt, hogy a jubileum jegyében is egy nagy adóságot törleszve megalapítjuk a Berta Ferenc díjat, hiszen ő volt az egyik kezdeményezője ennek a találkozónak, és ezt a díjat minden évben az adott év legjobb öntevékeny rendezőjének ítélheti oda. A zsűri aláhúzva az, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ezek a személyek mind többen legyenek, hiszen ha a településen ott van egy rendező, ott van egy közösségi vezető, az mindig közösséget kivirágoztat, a közösséget fejleszti, és mi ennek az ösztönös tudásnak szeretnénk még a segítségére lenni táborokkal, képzésekkel, de igazán azzal, hogy megöleljük megbecsültségüket, egy picit magasba emeljük.
3: A rendezvényt Virág Kis Anita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa is értékelte.
5: Nagyon feszített tempónk volt itt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján. 21 társulatot láthatott a közönség, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években rekordszámú társulat. A koronavírus járvány után úgy látom, hogy most kezd igazán feléledni a közösség. Újra együtt tudtunk lélegezni úgy igazán, és nagyon-nagyon jó volt, hogy egész vajdasági lefedettséggel voltak itt a társulatok. Nagyon sok minden felmerült ebben a 8 napban, nagyon sokat beszélgettünk a zsűritagokkal is, és nagyon sok dilemma is felmerült. Nagyon vegyesek voltak az előadások, hiszen volt olyan előadás, amit teljesen amatőrök készítettek, amatőr rendezővel, amatőr színészekkel, a technikájuk is amatőr volt, és voltak olyan előadások, amik professzionális rendezővel, professzionális fénytechnikával valósultak meg, és olyan is volt, ahol akademisták és profi is volt a csapatban. Nyilván itt felmerültek bizonyos kérdések, hogy hogyan lehet őket egy kalap alá venni. Én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon-nagyon szépen próbálta ezeket a helyzeteket kezelni. Nekünk is vannak dolgok, amiket át kell értékelnünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény van mögöttünk. Ami nagyon jó, hogy a profik együtt dolgoznak az amatőrökkel, látjuk a minőségi fejlődést. Így az elmúlt években, én 10 éve vagyok ennek a találkozónak a részese, és mondhatom, hogy nagyon látszódik a minőségi javulás és fejlődés. Nyilván valamilyen kereteket azért jó, hogyha tudnak tartani, de azt gondolom, hogy mindenki előnyére válik ez a fajta együttműködés, és azt is látjuk, hogy milyen közösségeket tudnak kovácsolni, és nagyon remélem, hogy a jövő évi és a következő évi is ilyen népes lesz. Nagyon jó volt, hogy Lendvárról is érkeztek fiatalok, akiknek nincs Muravidéken megmutatkozási lehetőség ilyen szempontból, őket is be tudtuk csatornázni ebbe a rendezvénybe. A zsűri értékelte őket, ha bár ugye nincsenek versenyprogramban, de én azt gondolom, hogy egy nagyon szép 10 nap van mögöttünk.
3: Oláh Tamás a zsűri képviselőjeként mondta el észrevételeit.
6: Valójában a fesztivál felül teljesítette minden elvárásomat, mondhatom. Valóban nagyon izgalmas volt látni elsősorban azt, hogy milyen színházi kérdések foglalkoztatják ezeket a társulatokat. Az, hogy 8 nap alatt 21 előadást volt lehetőségünk végignézni, az már önmagában nagy szó, önmagában csodálatos. Az, hogy ennyi településen, és köztük egészen kicsi településeken is virágzik a vajdasági amatőr színjátszó mozgalom, az magáért beszél. Nagyon jó volt azt látni, hogy ezeken a kis településeken működő társulatok is ugyanolyan energiával, ugyanolyan hittel képesek működni tovább is, és ugyanolyan hittel lépnek színpadra, mint azok a társulatok, akiket professzionális segítő vezet végig egy-egy próba folyamaton. Jellemzője a vajdasági magyar amatőr színjátszásnak ez a rendkívül sokszínű felhozatal, a műfajok értelmében is, a korosztályok tekintetében is, és az amatőröknek és a profiknak ez a termékeny összjátéka, amely már hosszú ideje, hát 30 éve életben tartja ezt a csodálatos mozgalmat.
3: A legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásért járó Pataki László díjat a Demerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Játszunk trupja kapta. Gusztony Endre, társulatvezető.
7: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi díjat kaptunk. Nagyon büszke vagyok a csoportra, az összes színészre. Én azt mondtam nekik, hogy mindannyian érdemeltek volna díjat, tehát ne csüggedjenek, hogy csak páran, de még így is nagyon örülünk, hogy ennyien. Két külön díjat kaptak, Popovics Ildikó és Nemes Edina, illetve Sziveri Éva megkapta a legjobb női főszereplő díját, és ami külön öröm, hogy megnyertük a fődíjat, és a közönség zsűrinek is a díját elvihettük.
3: A legjobb alternatív új formákat kereső előadásért járó Bambach Robert díjat a topolyai Fosszilis mosolycsalók vehették át. Jankovics Andrea rendező.
8: Úgy gondolom, hogy a közönséget érdemes a legjobban megdicsérni, hogy végig telt házat csináltak a színjátszó csoportoknak, ami külön öröm számomra az, hogy ez azt jelenti, hogy nem hal meg, nem halunk meg, és él tovább, és azt látom, hogy egyre több a fiatal, és tovább akarják vinni itt, ezen a térségen, és én úgy gondolom, hogy a pozitív kisugárzás az, hogy mindannyian összefogunk, és úgy gondolom, hogy a magyarságért teszünk, amit csak tehetünk ezen a vidéken, ez a legfontosabb itt. Igen, rangos díjakat is kaptunk, egy Szántó Róbert díjat a Szép beszédért Tomik Eszter, külön színészi díjat Benei Rebeka vihette haza, játszási lehetőséget a Kosztolányi Dezső Színházban, a társulat, a Fosszilis mosolycsalók, valamint a Bambach Robert fődíjat a legjobb új formákat kereső előadásért. Hát tele a szívünk, mit mondjak.
3: Boldizsár Rozália a közönség zsűrieként nézte végig az előadásokat.
9: Élmény volt, nagy élmény. Szerintem az egész falu szívvel lélekkel azon volt, hogy itt legyünk. Érződött is a tapsokból. Nem volt olyan előadás, amelyik ne kapott volna vastapsot. Ami azt jelenti, hogy szeretünk színházba járni, érdekes és értékeljük, amit kaptunk. Gyorsan elmúlt végül is. Egy pillanatban úgy éreztük, hogy telítődtünk, de most, mikor már tudom, hogy vége van, hiányozni fog ez a nyüzsgés, ez a zaj, ami bent van a teremben. Nagyon szép élménnyel gazdagodtunk. Nem tudom, mikor lesz még alkalmam, nekem már idősebb vagyok még egyszer ilyenre, de köszönöm a színészeknek, köszönöm a rendezőknek és a szervezőknek, hogy ez megtörténhetett most rá. Igazi élmény volt.
2: Muzsján tartották meg nemrég a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 30. találkozóját, ahol számos díjat is átadtak. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
10: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. Az egri borvidéken egy új, eddig ismeretlen szőlőfajtát telepítenek, mely a gombás betegségekkel szemben ellenálló és a klímaváltozásra is jól reagál. Részletek majd 6 óra előtt, most hírekkel kezdünk a stúdióban. Szlotta Judit.
2: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az utáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapatok kivonását követeli. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. A háború és az erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve ma jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszéde állítottak össze. Idehaza ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. Holnap zárt településen tisztújítást tartanak. Délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A híradást Jávor Miklós készítette.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Május 4-e hétfő van. Ma van Szent Flórián napja, aki a tűzoltók védőszentje. Elődeink e napon nem raktak tüzet, kenyeret sem sütöttek, és a kovácsok sem dolgoztak. Erről bővebben hamarosan heti néprajz rovatunkban is hallhatnak. És mutatom már is, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. Megjelentek a padlás darazsak, és nyáron invázióra is számítani lehet a szakemberek szerint.
3: Most az ember, amit lát a tetőn, tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz.
1: Aztán egy nyest beköltözése a házba vagy autóba komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat.
4: Bevackolják munkak, és akkor utána súlyos károkat tudnak okozni. Ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemennek.
1: Mondjuk ki, a nyest egy igazi romboló mester, de mit tehetünk, hogy ne okozzon bosszúságot? Részletek majd 17 előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. A hosszú hétvégével május havába léptünk, mely hónapot szokás pünköst havának, tavaszutónak vagy ígéret havának is hívni. A májusi jeles napok között számos fontos ünnepet találunk, melyek főként az időjáráshoz kötődnek, és mindig aggodalmak is társultak hozzájuk, hiszen ekkor még a hirtelen fagyok tönkre tehetik a termést, viszont a hónap végén akár már 30 fok is lehet. További érdekességek következnek Harangozó Imre néprajzkutatótól.
5: Népünk ezt a szép hónapot leginkább csak pünköst havaként emlegeti. Május 4-e Szent Flórián napja, aki imádságával gyermekkorában megmentett egy házat attól, hogy az a tűz martalékává váljon. Ezért számos vidéken úgy tartják, hogy képe vagy szobra megvédi a települést a tűzvésztől. Ő a tűzoltók, kovácsok, kéményseprők, fazekasok, pékek, sörfőzők védőszentje. Magyarország délnyugati szegletében, a Vendvidék falvaiban ezen a napon tilos volt tüzet rakni, kenyeret sütni, de még a kovácsok sem gyújtották meg tüzeiket. A göcseiek pedig ősi módon kovával és taplóval gyújtottak tüzet, mégpedig napfelkelte előtt, s azután az egész falu erről a lángról lobbantotta föl saját tüzét. Május 5-e Szent Gotthárd bencés apát emléknapja. Nálunk az Alföldön ilyenkor vetik az uborkát. A székelyek és a gyimesi csángók pedig a vörös és fokhagymát, mert bíznak benne, hogy már nem lesz a növekedést veszélyeztető jelentősebb hideg, de azt még föl tudják szedni az első hó előtt. Május 6-a Szent János apostol és evangélista napja, akit a népnyelv olajba fő Szent János vagy babevő János néven emleget. Legendája szerint Domiciánus császár idejében Róma kapui előtt forró olajjal telt katlamba vetették az apostolt, ahonnan azonban sértetlenül került ki. A népi kalendáriumban ekkor vetik a hüvelyeseket, a babot, borsót, vagy ha még nem vetették el 3-án, akkor a lencsét is, mert így csak a fagyos szentek Pongrác, Szervác és Bonifász napját követően kel ki, és remélhetőleg már nem árt neki semmiféle fagy. Május 8-a Szent Mihály Arkangyal megjelenésének jeles napja, ősi keresztjáró nap. A hagyomány szerint 490-ben egy jómódú sipontói gazda a város közelében lévő hegy oldalában legeltette a marha csordáját. és egyszer csak észrevette, hogy a legszebb bikája elkóborolt. Hosszas keresés után a sűrűben egy barlang szájánál talált rá. A bika ott térdelt, úgy állt, mintha megbabonázták volna. Haragjában a gazda az íját kapta, és rálőtt az állatra. De a kilőtt nyilvessző félúton visszafordult, és a kilövőjét sebezte meg, mégpedig a lábán. Pórulját gazdánk a püspökhöz sietett, és elmondta neki az esetet. A főpap 3 napos böjtöt hirdetett az egész hatókörzetében, mikor is a böjt végén megjelent neki maga Szent Mihály főangyal, és ezeket a szavakat mondta. Én vagyok Úr Szent Mihály arkangyal, aki mindig az Isten színe előtt áll. Ez a barlang, amelyet a bika megmutatott nektek, az én szent helyem, amelyet magam választottam, és amelyet őrzök és vigyázok rá. Ott, ahol szétnyílik a szikla, minden megbánt bűnötök bocsánatot nyer. És amit ezen a helyen tiszta szívből kértek, azt megadja néktek az Úr.
1: A Veszprém vármegyei Felsőőrs a Balaton felvidéken a tópartól 4 kilométerre fekszik. A tó felé lejtő lankák és az észak-déli lefutású völgyek már az ókortól ideális termőhelyet biztosítottak a szőlőtermesztéshez, így a falu karakterét ma is a szőlős és gyümölcsös kertek határozzák meg. Beret Zsombor vitorlázó olimpikon is ott lakik, közel a csopaki kikötőhöz, ahol sportegyesületet is működtet. Felsőőrsön a nyugalom és a magyar tenger közelsége miatt szeret élni, ahol jó élni sorozatunkban Felszegi Csaba riportját hallják.
6: Ha a Felsőőrsöt, illetve az otthonomat egy szóba kéne megfogalmaznom, az a nyugalom.
7: Beret Zsombor, olimpiai ezüstérmes világ és Európa bajnok vitorlázó.
6: Nyilván a Balaton felvidéket senkinek nem kell bemutatni. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt élhetek, és azt csinálhatom, amit szeretek. Úgyhogy ez a Felsőőrs véletlen volt egyébként, és amióta megházasodtam, azóta élünk Felsőőrsön, és egy isteni szerencse volt, hogy találtunk egy házat, amit segítséggel, de meg tudtunk vásárolni, és azóta gyakorlatilag imádjuk az utcánkat. Imádjuk azt, hogy nincsen forgalom, imádjuk valóban a nyugalmat. Nekem talán ez a legfontosabb.
7: Csodálatos természeti környezet, prépostági templom, ez egykori csodálatos templom, tehát még az épített örökség is fantasztikus. Mi az, ami mégis vonzó egy felsőrső lakó embernek?
6: Én úgy gondolom, hogy talán a nyugodt közösség, amit nem kapunk meg. Ha már egy kicsit odébb megyünk felsőrsről, ezt a nyugalmat nem tapasztalom sehol máshol. Nyilván kivéve Csopakon a Vitorlás Egyesületben, ahol vagyok, de például Balatonfüredre már nem szívesen megy el az ember, ott nem lehet végig sétálni a parton nyáron, és mondom, Felsőőrs az meg tud maradni annak, ami teljesen mindegy, évszaktól függetlenül.
7: Hiszen tópartján bemondhatjuk így, ugye Agárdon kezdett versenyezni ráadásul.
6: Így van, Velencei tavon kezdtem versenyezni, de egy odébb lévő faluba Válon nőttem föl. Az is egy igazi falu volt, úgyhogy én szeretem ezt a falusi életet, amit tud nyújtani Felsőőrs, és úgy gondolom tényleg ez a utolsó egyetlen olyan település itt a környéken, ami valóban falu. Ide olyan gyerekeket várunk a kezdőtáborba, akiknek még nem volt tapasztalásuk a vitorlázással, és itt az 5 nap alatt szakmailag felépített lépésenként megpróbálunk eljutni odáig, ami sikerül is, hogy az 5. napra eljussanak egy olyan szintre, hogy magabiztosan tudnak közlekedni a hajóval. Ez még nem versenyzés, ugye? De ki tudnak menni a kikötőből, arra mennek, amerre szeretnének, és tudják irányítani a hajót. Azokat a gyerekek, akik jobban csinálják, ők jönnek ugye tovább az egyesületbe, illetve a lehetőség van.
7: Mert hogy a víz közeliség akkor valószínűleg ugye nagyon fontos, mert neked vitorlázóként biztos. Tehát a Balatonnak a szépséges szerelme, azt gondolom, hogy ezt itt harapni lehet.
6: A Balaton az valóban egy szerelem. Tehát én itt vagyok olyan szerencsés, hogy itt minden nap itt vagyok mellette, és minden nap itt dolgozhatom, és nincsen 2 ugyanolyan nap. Ha éppen felhős, akkor más színe van a Balatonnak, ha viharos, akkor kicsit besötétedik, és mindegyik gyönyörű, úgyhogy igen, ez egy hatalmas kincse az országunknak. Én meg mondom, hálás vagyok annak, hogy ezt nap mint nap megtapasztalhatom.
7: Az, hogy háttértelepülés, azért mondom így Felsőőrsöt, mert ugye nem a Balatonparton van, annak van előnye, tehát hogy a turisták inkább a Balatonparton mennek, és ettől még nyugodtabbak a háttértelepülések talán?
6: Így van, én én erre céloztam, tehát nyilván a Ringa út keresztül megy Felsőrsen, azért nincs akkora a turizmusnak akkora nyomása, mint ami itt a Balatonparton tapasztalható. Nyilván ennek megvan a szépsége is, természetesen már rengeteg ember ebből keresi a kenyerét, hogy vendégeket fogad, illetve a turizmus az nagyon, nagyon működik, de ez Felsőrsen. Én részemről mondhatom, hogy hál' Istennek ez nincsen.
7: Infrastruktúra, tehát posta, orvosi rendelő, ilyesmi, az Balatonfüred inkább, vagy Balaton-Almádi, vagy itt Felsőrsen, és azért már találhatok?
6: Alapvetően Almádiba intézünk minden ilyen ügyes bajos dolgot. Mondjuk egy kormányablakba bemegy az ember, ott Almádiba gyakorlatilag 10 percnél többet nem kell várni, úgyhogy nagyon-nagyon kényelmes, úgy gondolom, itt az élet, és működik minden, ahogy annak kell.
1: A beporzás a növények szaporodásának, így a terméskötődésnek és a növényi sokféleség fenntartásának kulcsfontosságú folyamata, amely nélkül a mezőgazdasági termények több mint 70%-a, köztük számos gyümölcs és zöldség nem teremne. A beporzók, mint a méhek, poszméhek, lepkék nem csak a mennyiséget, de a gyümölcsök minőségét is növelik, kulcsszerepet játszva az ökoszisztéma és az emberi táplálkozás alapjaiban. Erről szól a Hangtár mai adása.
8: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
9: Sokan nem is sejtik, hogy a zamatos hazai zöldségek és gyümölcsök hátterében milyen precíz mérnöki munka folyik. A híradós tudósítás 1955-ös.
10: A Keszthelyi Kísérleti Intézet kutatói új, korán érő konyhakerti növények előállításával foglalkoznak. Mesterséges beporzással segítik elő a bőtermést.
9: Bár a tudomány képes segíteni a természetnek, a valódi munkát még mindig az élővilág végzi el. De vajon pontosan mekkora a tét? Mennyire függ az étlapunk ezektől, az apró lényektől? Vas Zoltán, a Magyar Rovartani Társaság alelnöke.
11: Az általunk fogyasztott zöldségek, gyümölcsök nagyon nagy része, és a takarmánynövények jelentős része is rovarbeporzású.
9: A beporzás nem más, mint a növények szerelmi élete, csak hogy ők nem tudnak randevúra menni, így küldöncre van szükségük. Amikor egy rovar leszáll egy virágra, hogy édes nektárt fogyasszon vagy gyűjtsön, a virágpor, vagyis a pollen, rátapad a lábára, a testére, a bundájára. Amikor pedig átrepül a következő virágra, ezt a port akaratlanul is tovább viszi és ott átadja. Ennek a láthatatlan hálózatnak köszönhetjük a tányérunkra kerülő ételek jelentős részét. Ám mi a helyzet akkor, hogyha eltűnnek a rovarok, a beporzók? Sajnos ez a forgatókönyv nem is olyan távoli, hiszen a modern kor számos kihívás elé állítja őket, de mik a legnagyobb ellenségeik?
11: Leginkább az élőhelyek megszűnése, illetve hát a mezőgazdasági vegyszerek, amik mindenképpen szerepet játszanak ebben.
9: Hogyha beporzásról beszélünk, akkor leginkább a házi méh jut eszünkbe. Magyarországon azonban ennél sokkal színesebb a paletta. Több száz faj dolgozik a virágokon, a legyektől egészen a lepkékig.
11: Magyarországon él 700 méhfaj. A leghatékonyabb beporzók a méhek, ez nem kérdés. De hát minden viráglátogató rovar beporzó, tehát amit virágon látunk, darázs, légy, bogár, lepke, az mind-mind valamilyen mértékű beporzást végez.
9: Rosszul tesszük, hogyha azt hisszük, hogy csak a rovaroké a pálya. A természet fantáziája kifogyhatatlan. A világ távolabbi pontjain egészen különleges szövetségek is kötöttek növény és állat között.
11: Vannak kifejezetten olyan növények, amit csak madarak poroznak be, vagy Madagaszkáron csak makik, vagy esetleg csak egy-egy adott hüllőfaj, tehát ilyenekre is találunk példát.
9: Legyen szó egy apró hazai vadméhről, vagy egy madagaszkári makiról, a küldetés ugyanaz, az élet körforgásának fenntartása.
8: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: Már megjelentek a padlásdarazsak, de nyáron lódarázs invázióra is számítani lehet a szakemberek szerint. Az ázsiai lódarázs az utóbbi években Szlovákiában is megjelent, ami az őshonos mélyállományra és az emberekre is veszélyt jelent. Pilisi Csenge összeállítása.
12: Ott ugyanúgy jön ki a tarás, de hál' Istennek itt még keményebb a plafon. Itt már nem.
13: Korábban így jutottak be egy bocsonádi házba a darazsak. Csarudon pedig hatalmas riadalmat okozott, amikor egy ház lakói belestek az egyik ablak és a zsalugáter közé. A darazsak szabályszerűen erődöt építettek maguknak.
14: Fenn a padlás, az tele van darázsral. Több millió már lejönnek, ha le akarnak jönni a lakásban, mert a beépített lampák vannak, és akkor ott amellett lejönnek, úgyhogy most azt is le kellett hálóval takarni. Hát ez nagyon veszélyes.
15: És egyébként ilyen házi megoldással tudnak ellenük védekezni?
14: Semmi.
15: Vagy nem mernek?
14: Nem tudunk. Ennyit tudok, hogy hálóval letakarom, ahol le tudnának jönni a lakásban.
13: Mivel nincsenek igazán tartós telek Magyarországon, és azt a maximum 1-2 hetes intenzív hideget a darázs királynők túlélik, így minden évben növekszik a kolóniák száma, magyarázza Varó Attila egri darázsvadász.
16: A legsűrűbben most ebbe a tavaszi időben a padlásdarazsak fordulnak elő. Ilyenkor még a királynőket látják az emberek, mert annak ellenére, hogy kevés volt a tél, meg jó, most még volt is hó, de nem fogytak meg a darazsak. Most az ember, amit lát a tető alján, az eresznél 100 darab darazsat, az nyár közepére legalább 10 000 lesz. Elkezdenek építkezni, elkezdik megszorozni a lélekszámot, és utána nyár végére hívnak olyan házhoz, ahol már élhetetlen. Tehát az ember úgy megy haza, hogy behúzza a nyakát és befut a bejárati ajtón, az már veszélyes. Őket csak úgy tudjuk leírteni, hogyha az egész tetőt kezeljük darázsírtószerrel. A darazsaknak a fullánkja az olyan, mint egy tű, bármennyit tud vele szúrni. És hogyha valakit összeszúrkál a darázs, még ha nem allergiás rá, akkor is lehet belőle gond. Ha meg nehogy Isten érzékeny a darázs szúrásra, akkor még a jobbik eset az, hogy csak kórházi ellátásra szorul, előfordult tavaly is, hogy temetés lett a vége.
13: A lódarázs, azt meg tudjuk különböztetni szabad szemmel, ez nem egy padlásdarázs.
16: A 2,5 centi az egy sima kis dolgozó, a királynők azok 3-3,5 centi körül vannak, az európai lódarázsak. Jóval nagyobb a hangja is, ijesztőbb. És hál' Istennek, így az emberek kevésbé piszkálják őket, ők egy nagy fészket építenek. Ha valaki látja, hogy egy-két ilyen nagyobb darás konkrétan egy-egy helyre jár be, akkor érdemes hívni ki egy szakembert, mert ott valószínű, hogy egy nagy lódarás fészek kezd épülni. Egy-két hónapon belül több száz, több ezer darab lehet.
13: Az emberre, de úgy tudom, a méhekre is egyébként veszélyes.
16: A darazsak előszeretettel fogyasztanak méheket. Amitől tartunk, hogy Európában már egyre jobban el van terjedve az ázsiai lódarázs. 3 évet találtak ázsiai lódarázs fészket Magyarországon is. Szlovákiában egyre több van, így sajnos nálunk is meg fog jelenni. A sima egyszerű méhészruha sem véd meg ellenük. Ehhez nagyon speciális vastag méhészruhát kell hordani. Hogyha valaki lát egy olyan fészket, ami egy gyümölcsfa tetején egy gömb, és ott elkezdenek röpködni sárga, fekete, csíkos jószágok. Azonnal értesíteni az Országos Méhész Egyesületet, ők szólnak szakembernek, aki ért hozzá. Európai lódarázsra szemben az ázsiai lódarázs, mikor bolygatják a fészkét, az összes támad. Addig támadnak, amíg a fészeknek a bolygatója, a piszkálója mozog.
13: Milyen gyakran fordul elő pont emiatt baleset, vagy esetleg haláleset?
16: Sajnos, minden évben több haláleset van ilyenből.
1: Nem csak a lódarazsak jelentenek problémát, hiszen egy nyest beköltözése a házba vagy autóba komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat. Bár alapvetően hasznos rágcsáló írtó a nyest, az ember közvetlen környezetében is jól érzi magát, ahol egy igazi rombolómesterré válik. Elszaporodás a salgó tarjánban is időről időre problémát jelent. Tarnóczi László riportja.
17: Autósoknak nagyon nagy bosszúság az, hogy vezetékeket elrágnak, nyestek. Az ön autóját támadták meg ilyen betyárok?
4: Autómat nem támadták meg, viszont a családi háznak a padlásterébe szívesen költöznek. Ugye ezek éjszakai állatok, tehát nappal pihennek. A legtöbbjük ott nyugalomban vannak, ott nem zavarják őket, ott nem kell félniük attól, hogy elpusztulnak. Ezért beköltöznek ilyen helyekre, főleg olyan, ahol hőszigetelés is van az épületben. Oda bevackolják magukat, ott lefialnak, és akkor utána súlyos károkat tudnak tudnak okozni. Ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemennek, ott nyilvánvalóan az a motiváció, hogy ugye motortérbe olyan hőmérséklet van, amit ők szívesen vesznek, és ugye a motortérbe levő szigetelés is védi őket attól, hogy megfagyjanak, vagy hogy fázzanak. Oda is befészkelik magukat.
17: Családi házakban milyen problémát tudnak okozni?
4: Családi házakban elsősorban a padlástérbe vennek be, ha bárhol találnak egy kisebb lyukat, rést a cserépen vagy a héjazaton, akkor oda azonnal beköltöznek, tönkreteszik lényegében a szigetelési részeket, ott lerágnak mindent, nem beszélve arról, hogy hát aki ilyet élt át, én éltem át ilyet, amikor beköltöztek, hát olyan hangzavart is okoznak, hogy lényegében este, amikor mennek el, vagy hajnal, amikor érkeznek, akkor gyakorlatilag nem lehet tőlük aludni. Dobolnak, dörömbölnek.
17: Mit lehet ezzel kezdeni?
4: Hát vannak egyedi befogási módszerek, amikor egyedi, tehát hogyha valaki ilyen egyedi befogó ketrecet vásárol, és akkor ezt fölviszi a padlásra, és úgy befogja őket. Egyébként egy nagyon intelligens állat, nagyon ritkán tudják befogni őket, nem is veszélytelenek, mert a harapásuk nagyon súlyos fájdalmat és balesetet tud okozni, tehát ezzel lehet, vagy mérgezéssel lehet még őket megfogni.
17: A nyestet állatkerten kívül miben látta még?
18: Egyszer a nyomát, vagy az eredményét az autó motorház tetejének a hangszigetelő borításának a hiányában.
17: Megrágta?
18: Hát úgy igen, bevackolta magát, és akkor gondolom legalábbis, hogy nyest lehetett. Egyik kedves jó barátomnál, illetve a szomszédjánál is most a napokban a Paromfi udvarba tett egy jó kört. Először azt hitték, hogy a kutyájuk volt, mert az is néha elkap egyet-egyet, de kiderült, hogy nyest pusztított.
19: Minden mert szétrágdostak. A múlt héten volt, be szerettem volna indítani az autómat, az miatt nem is tudtam, szétrágták, ott volt neki a törmelék. Volt olyan is, hogy hajnalba kijöttem, ugye, láttam, hogy kocsi alul tönkretesznek mindent. Hát ugye erdő mellett lakunk, és mostanában elég sűrűn lehet látni őket.
17: Mekkora kárt tudnak okozni?
19: Hát sokat. 100 000 egy autóban minimum. A kábelt megrág, záratot kap autóma, vagy kuka, vagy meg lehet ezt csinálhatni éppen.
17: Mezőgazdasági bolt a Salgótarjáni piacon, az üzletvezetőjét kérdezem, mit tudna a nyestre ajánlani?
20: Sprék léteznek, amit ugye autóban is lehet használni, akkor csapdák vannak, jelvefogó csapdák.
17: Hogy működik ez a csapda?
20: Ide be kell helyezni a csalit, ami lehet hús és lehet tojás, két végét fel lehet nyitni, és amikor az állat bemegy, rálép, akkor a két vége lecsapódik az ajtó, és nem tud kijönni.
17: Egy nagyon komoly fémszerkezet, és az ára is komoly.
20: Igen, igen.
17: Gyakran fordulnak önhöz ilyen problémával?
20: Hát szoktak, igen, igen.
17: Lakótelepen élők, mondjuk a kocsi
20: hát az autóban, igen, az autóban. Oda a sprét szoktam motorteretbe lehet fújni, és akkor az riasztja a nyesteket.
17: Működik?
20: Igen, igen, működik.
0: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Jancsurák Bence. Jó reggelt kívánok!
21: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Megkezdődött az előszezoni menetrend a MÁV csoportnál. A korábbiaknál sűrűbben induló vonatok, összehangolt csatlakozások, valamint több kerékpárhely várja az utasokat a Balaton partján. Fontos változás, hogy távolsági utazás esetén minden Balatonra tartó Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell vásárolni. Pályakarbantartás miatt a Békéscsaba mezőhegyes vonalon Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között szerdán hajnalig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mávinfóból.
0: Köszönjük szépen, 17:30 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Az iráni háború miatt 4 éven belül másodszor ugrottak meg a műtrágya árak világszerte, most viszont az alacsony gabona árak miatt a gazdák kevésbé tudják elviselni a sokkot. Részletek majd 6 óra előtt, most hírek következnek a stúdióban, Szlotta Judit.
2: A parlamenti alakuló ülés és az azt követő ünnepség menetrendjéről tájékoztatott Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása pedig 15 órakor lesz, amit a miniszterelnöki eskü és beszéd követ. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 000, emelt szinten 2500-an vizsgáznak. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Több európai országban is erdőtüzek pusztítanak. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron lángolt az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint a Rajna-vidék Pfalz és Hessen tartományokból is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 16-21 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A híradást Jávor Miklós készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést. Elmondja a műsorvezető Balogh Tamás.
1: Köszönöm szépen. Budapesten 12 fokos a hajnal, még Győrben 7 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 13 fok, Sopron ugyancsak 13 fok, Szombathely 8 fok, Pápa 13 fok, Veszprém 10 fok, Székesfehérvár 5 fok, Szentgotthár 11 fok, Zalaegerszegen ugyancsak 11 fok, Keszthely 7 fok, Nagykanizsa 4 fok, Kaposvár 5 fok, Siófok 10 fok, Pécs 8 fok, Paks 2 fok, Baja 2 fok, Kecskeméten 7 fokos a hajnal. Eger 6 fok, Széchenyi 1 fok, Miskolc 5 fok, Szolnok 5 fok, Karcag 4 fok, Debrecenben 5 fokot mértek. Nyíregyháza 10 fok, Záhony 4 fok, Szeged 5 fok, Békés Csaba 5 fok, Kékestetőn 8 fokos a hajnal. 6:01, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. A Vajdaságban becslések szerint már 120 liter víz hiányzik a talajból négyzetméterenként.
3: A szárazság hamarébb jött, búza nagyon sír a nedvesség után, hogyha csapadék nem lesz, akkor nagyon silány termést várhatunk.
1: Aztán a Napraforgó is bekerült egy posztregisztrációs fajta kísérletbe.
5: Nagy csoda nincs, csapadék nélkül minden növény meghal. De itt az a kérdés, ugye, hogy melyik bírja tovább.
1: Az ország három területén került földbe 18 kereskedelmi forgalomban is kapható fajta, és a kérdés az, hogyan vizsgáznak. Részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
22: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: A diófát szabad-e még most metszeni, vagy már csak augusztus végén, amikor már elkerülhető az intenzív nedv kiválasztás és a sebek gyorsan gyógyulnak? A cseresznyef a fiatalító metszésének ideje a koratavasz, nyáron pedig a fenntartó és ritkító metszéseket ajánlott elvégezni. Bozsik József tanácsai következnek.
23: Öreg 60-70 éves diófát mikor szabad megcsonkítani, metszeni?
24: A dió metszése tél végén, legkésőbb március elején lett volna aktuális, vagyis ami nagyon fontos, hogy még a nedvkeringés megindulás előtt, mert a dió, ha már gyökérnyomás alatt van a fa, akkor tényleg szinte elvérzik. Most már sajnos késő van ehhez a beavatkozáshoz, mert nagyon sok növényi nedvet veszítene, hogyha sebzést okoznánk a diónak. Augusztusban lehet legközelebb metszeni, de szeretném hangsúlyozni, hogy úgy vágjuk le az ágakat, még akár a nagy ágakat is, hogy az ággal vagy a törzsel síkban legyen. Tehát ne legyünk úgymond jó szívűek, vagyis ne hagyjunk csonkot, mert azok odvasodása megindul, és a farontó bogarak is rögtön tanyát vernek benne. A sebeket érdemes bevonni például részszulfát oldattal, ez lenne a gyógyszer, majd ezt követően lezárni a sebet sebkezelő anyaggal, ez lehetne a kötszer. A sebkezelő anyagot egyébként ki lehet váltani fára való festékkel is, hogy a fertőzések elől bezárjuk a kaput.
25: Érdeklődni szeretnék, Bozsik úr, hogy a cseresznyefát le lehet-e rövidíteni, tehát a tetejét lemeszni, mert ezt nem tudom.
24: A csonthéjasok visszavágásának egyik aktuális ideje lehet a termésérés ideje. Javaslom például a kedves hallgatónknak, hogy a cseresznye érés idején vágják vissza ezt a cseresznyefát, akkor egy menetben megoldható a szüret és a metszés is. Akkor is leszabad vágni vastag ágrészeket is. Érdemes föld közelbe hozni a fát, mert ha torony magas, akkor se metszeni, se permetezni nem tudjuk, és a gyümölcsöt sem lehet leszedni majd róla. Olyannyira hozzuk föld közelbe, hogy minden ápolási munkát el tudjunk végezni. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, mert már én is hallottam olyan mondatokat, amikor zöldmetszést végeztem, hogy mit ártott nekem az a fa, hogy így bántom, meg aztán azt is, hogy nem hallom, hogy jajongnak ilyenkor a fák. De érdekes módon a szőlőnél, amikor a zöld munkákat végezzük, például a csonkázást, ilyenkor senkinek sem jut eszébe az, hogy a szőlőnek esetleg fájdalmat okoznánk. Sosem felejtem el azt, amikor dr. Klincsek Pál, a híres fajtakutató, javasolta a zöld metszést, sőt, emlékszem, amikor a pölöskei fajtakísérleti állomáson ő maga saját kezűleg végezte el a metszési kísérleteket, a zöld munkákat, de a metszés után azonnal alkalmazzunk sebkezelő anyagot. A sebkezelés itt is élethalál kérdése.
1: Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. A telefonszám 061-328-7300. Múlt szombaton 10. alkalommal indult útjára a budafoki pincejárat. Minden hónap első szombatján több mint 1 tucat borász és pezsgő készítő nyitja meg pinceit Budafokon, és kapcsolódik össze a helyi kulturális gasztronómiai értékekkel. A tavaly már 14 000 látogatót vonzó programsorozathoz Diófási Orsolya bioborász is csatlakozott, aki a mennyiség helyett a minőségben, a gyors haszon helyett a fenntarthatóságban hisz. Mindössze 2 hektáros szekszárdi birtokán natur és bioborokat készít, mesélte Belényi Barbarának.
6: Azt olvastam, hogy egy rendkívül új metszési technológiával próbálja fenntarthatóvá tenni a szőlőbirtokot. Mindössze 2 hektár, de azt szinte simogatják?
7: Hát nagyjából igen. Kíméletes metszést alkalmazunk. Egy olasz szakember párosnak, Simonitén Szirk néven ismert módszerét, ami azon alapul, hogy csak 1 éves vesszőket vágunk. Tehát minél kisebb sebeket ejtünk a szőlőn, és a zöldnedv keringésével segítjük, hogy minél egészségesebb maradjon.
6: Tehát hagyják sokkal szabadabban burjánozni?
7: Nem, csak a kettő vagy annál idősebb vás részeket nem vágjuk meg.
6: Miért jó az a szőlőnek, ha a nedvkeringés szabadabb?
7: Hát ez kicsit olyan, mint az embernek a vérkeringése. Ezáltal lesz egészséges, vitális. Az a lényeg, hogy legyen olyan oldala a szőlőnek, ahol nincsen metszési seb.
6: Lassabb ez a folyamat? És cserébe ellenállóbb a tőke?
7: Igen, alapvetően az a lényege a kíméletes metszésnek, hogy ellenállóbb és hosszabb életű tőkéket neveljünk. Többen is vagyunk, akik ökológiai gazdálkodásban művelik a szőlőjüket, illetve naturbort is készítünk Szekszárdon, és ezt a metszési módszert is hál' Istennek egyre többen elsajátítják már Magyarországon, úgy tényleg érdemes tájékozódni, mert nagyon jó túllépni azt a 20 éves üzemi szőlőültetvény élettartamot, amire kalibrálva vannak a régi ültetvények. Tehát ezzel a módszerrel akár 50-60 éves tőkéket is lehet nevelni, aminek a bora ugye különleges minőséget ad.
6: Szóval ezzel dolgozik a szőlőtőkékben is, kivár. Na de akkor jön az amerikai szőlőkabóca, és az egész dugába dől. Ilyenkor mit tesznek biogazdálkodóként?
7: Azt nem mondanám, hogy van bevált technológia, mert akkor nagyon egyszerű lenne a recept, meg vannak azok a szerek, amelyeket előírnak nekünk. Benne van a kén is, benne van a narancsolaj is, különböző növényi kivonatok. Kapócával azt tudjuk csinálni, hogy az előírt kezeléseket elvégezzük. Ettől nem lesznek a biotermelők most hirtelen nem biók, és ezen kívül abba tudunk bízni, hogy egészséges és jó kondiba lévő növényeink vannak.
6: Hogy lesz egészséges? Mi van például a sorközök között?
7: A sorajban különböző takaró növényeket használunk, amik segítik a talaj életet és az egészséges növekedést.
6: Milyen növények?
7: Fehérhere, alexandriai here, vörös here, különböző murokformák, tehát amiknek fönt van a gyökere, és megtartja nitrogént, és olyanok, amik jó mélyre mennek, és talajmozgatást ki tudják váltani.
6: Gyógynövények is megjelennek?
7: Igen, alapból a talaj takaró növény keverékben van, például a lándzsás útifű, cickafark vagy a kamilla, és ezek mellett még teszünk gyógynövényeket a sorközökbe, kakukkfű, menta, citromfű, levendula, oregano. Az egy másik kérdés, hogy az ökológiai gazdálkodásban nagyon sok a kézi munka, és van egy csomó kockázat.
6: Vannak kabócák, most kelnek ki a lárvák, lehet már őket látni?
7: Én őszintén szólva még nem láttam, a hegyközség kiadott már egy felhívást, hogy hol találtak kabócát, és ez gyakorlatilag befedi egész Szekszárd a karantén terület.
6: És az aranyszínű sárgaság megjelent már?
7: Tavalyi szüretkor hál' Istennek a mi területeinken még nem tapasztaltam, de a hegyközség már kiadott tájékoztatást arról, hogy a borvidéken van 1-2 hely, ahol találtak.
6: Miért tart ki mégis a fenntarthatóság mellett?
7: Mert azt gondolom, hogy a vegyszeres megoldásnál sincs megoldás. Tehát a kabóca egy kicsit hasonlít a filoxérára, és jelenleg nem látjuk, hogy erre lenne tuti gyógymód.
6: Lehet, hogy azért nem jelent még meg önöknél az aranyszínű sárgaság, mert Erősebbek a szőlők?
7: Lehet, és bízom benne, és szerintem a legtöbb ökológiai gazdálkodó ebben bízik és ebben hisz.
6: Egyetemen oktatja a fenntarthatóságot vállalati szempontból. Be tudja már bizonyítani a pici 2 hektáros ültetvényen, hogy lehet egy jól működő vállalkozás gazdaságos, úgyhogy nem zsigereljük ki közben a földet?
7: Én mélyen hiszek benne, hogy igen. Az erőforrásokat, azokat jól kell tudni csoportosítani, az biztos, hogy helyi munkaerővel dolgozunk. Milyen platformokon jelenünk meg, például, hogy csak kosárközösségekben, kik azok, akik szívesen segítenek.
6: Önkéntes szüretre kell gondolnunk?
7: Például, vagy önkéntes hajtásválogatásra, vagy önkéntes gazolásra, vagy bármilyen dologra, ami egy városi embernek élmény lehet és kikapcsolódás, nekünk pedig óriási segítség, és egyébként pedig nagyon klassz barátságok alakulnak ilyenben.
1: Új, eddig az egri borvidéken ismeretlen szőlőfajtát telepít a Tumerer pincészet. A Solaris egy gombás betegségekkel szemben ellenálló, igen korai fehér borszőlőfajta, amely a klímaváltozásra is jól reagál. A nemrég pár excellence díjjal kitüntetett birtok szívesen kísérletezik ellenálló fajtákkal, és közben a piaci igényeknek is igyekeznek megfelelni. Pirisi Csenge riportja.
8: A vesző nincsen beírve, tehát zöldszínű. A levelek is ugye érmentén nagyon sokfelé látható ilyen zöld folt, illetve az a fajta kanalasodás a fonák irányában, ami ilyen háromszög forma.
6: Így néz ki egy aranyszínű sárgossággal fertőzött tőke, mutatta korábban Tarsó József egrihegybíró.
8: Folyamatosan figyelni kell azokat a jeleket, amik esetleg arra utalhatnak, hogy található ilyen ültetvény, nincs messze, ezeket el kell távolítani.
6: Tavaly volt olyan terület, például Zalában, ahol az egész ültetvényt ki kellett vágni, ezért a kórokozókkal szemben is ellenállóbb Solaris szőlőfajtát telepít a Tumerer pincészet, egyelőre 2 hektáron, mondja Tumerer Tamás.
9: Cabernet Sauvignon, illetve Cabernet Franc volt ezen a területen, egy kicsit követve a piaci, illetve a vásárlói igényeket, így egy kicsit elindulunk a fehérboroknak az irányába, illetve az arányokat egy kicsit eltoljuk, tehát nálunk jellemzően olyan 80% kék szőlővörösbor volt, és 20% fehérbor, és most nagyjából ezt az arányt egy olyan 30-70%-ra szeretnénk változtatni.
6: Valakinek eszébe jut a Tumerer pincészet, akkor biztos, hogy a vörösbor jut eszébe inkább.

0: a klímatűrésén. Ami most a legnagyobb probléma nálunk, az a csapadék egyenletlen elosztása, és a növekedési időszakban, illetve a bogyókötődés, a bogyó fejlődésének az időszakában általában nagyon szűkösen érkezik csapadék. Borkedvelő oldalról ez egy jó dolog, mert nagyon jó minőség, nagyon koncentrált borok készülhetnek. Termelő oldalról viszont nehézség, hiszen azért gazdaságossá is kell tenni egy szőlőtermelést. A lisztharmat és a peronospora esetében majdhogy nem 100%-os az ellenállása. Tulajdonképpen itt a növényvédelmet teljes egészében el lehet hagyni. Botritiszre sem érzékeny például, illetve fekete rothadásra sem érzékeny. Úgyhogy egy nagyon kicsi ökológiai lábnyommal termeszthető szőlőfajtáról van szó, hiszen még egy biotermelésben, amikor ugye azt gondoljuk, hogy egy bio szőlő az sokkal kisebb ökológiai lábnyommal van megtermelve, az termelő oldalról nézve, illetve hát a valóságban nem egészen úgy néz ki, mert valóban vegyszereket nem használnak, viszont annál gyakrabban kell egyéb természetben előforduló növényvédőszereket használni, amikkel ugyanazt a szőlőfajtát sokkal nehezebb megvédeni biotermelésben. Viszont itt pontosan ezt tudjuk kikerülni, hogy nem kell kimenni 7-szer vagy mint egy bio szőlőtermelésnél 10-12-szer permetezni egy évben, hanem ezt teljes egészében meg lehet úszni. Nyilván itt most a kabóca miatt arra oda kell figyelni, és az asztal védekezést azt meg kell oldani, de ez óriásival kevesebb, mint hogyha minden betegség ellen védekezni kellene.
1: Mikor fognak erről a területről leghamarabb szüretelni?
0: 2 év múlva, tehát 3 vegetációs idő után, a 3. vegetációs idő végén már szüretelni fogunk. Nem teljes mennyiséget még, de azért már mutatóba egy 50-60 mázsa, az már egy reális cél lehet, hogy hektáronként elérjük, különösen annak tekintetében, hogy ezt már egy sűrített térállással telepítettük, itt már 5200 tőke per hektáros oltvány mennyiséget telepítettünk ebbe a szőlőterületbe.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: A vajdaságban csapadék szempontjából jól indult az év, azonban a becslések szerint az elmúlt csapadék szegény évek miatt már 120 liter víz hiányzik a talajból négyzetméterenként. Ennek megfelelően alakul a vetési terv és az alkalmazott agrotechnika a délvidéken, derül ki Ternovác István riportjából.
4: Vajdaságban csapadék dolgából jól kezdődött az idei év. Áprilisban azonban csak mindössze 7,5 liter csapadékot mértek. Mivel az elmúlt években tapasztalt aszályos időjárás miatt megnőtt az őszi vetésű haszonnövények, a kalászos gabonák és a repce vetés területe. Így a tavasz folyamán csak a szántóföldeknek kevesebb, mint a felét kell bevetni. Bancsi Dezső pirosi földműves is igyekszik alkalmazkodni a mostoha időjáráshoz.
5: Kukorica nagyjából el van vetve, azelőtt 21 centire állítottam be a gépet, most kicsit megnöveltem, 22 és félre tettem a beállítást, kicsit több levegőt kapjon a kukorica, bízok benne, hogy nagyobb cső lesz akkor, hogyha kifejlődik jobban. A szóját ma kezdtem el vetni, gondolom most már megfelel a hőmérséklet, mondják a meleget, szójából kevesebbet vetünk, mindig bízunk, hogy hát, ha jön futózápor eső, valami, ami megjavítaná a termését, csak az utolsó 3-4 évben az nem sikerült, mindig bízunk, majd remény hal meg utoljára. Vannak, akik átértek, kezdték a napraforgót is vetni, még az idén nem vetik, majd meglássuk, milyen termések lesznek a napraforgónál is, hogy lehet akkor jövőre majd én is vetik.
4: Bő 100 kilométerrel délebre a délbánáti ürményházán Bíró Csaba gazdálkodó is teszi a dolgát a klímaváltozásnak megfelelően. Nála is a téli csapadékot jól hasznosító növények kerültek előtérbe.
6: A vetésforgó nagyban megváltozott, tehát a búza és az olajrepce irányába vetni való jóval kevesebb van, mint előbb, mert mi szójatermő vidéknek számítottunk, de az most már nagyon lecsökkent, tehát 10-szer kevesebb szója lesz az idén vetve, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy a vetéssel az emberek gyorsan meglesznek, azzal nem is lesz gond, csak a csapadék, a földnedvesség tartalma a gond, hogy milyenek lesznek a kelések, meg hát aztán még itt van a forró nyár, meg a többi, úgyhogy nagyon sok csapadékra van szükség, hogy szójabb egyáltalán legyen. Jobban megbízunk a napraforgóba, ő neki mégis mélyebbre megy a gyökerek, kevesebb csapadékra van szüksége, de hát ő se tud csapadék nélkül, úgyhogy minden kultúrára az az aktuális, hogy nagyon nagy a csapadék hiány. Több az olajrepce és a búza, mint a kapás növények, gondolva arra, hogy ezzel majd kiátszuk a szárazságot, de úgy néz ki, hogy nem sikerül, mert most meg a szárazság hamarébb bejött. Búza nagyon sír a nedvesség után, hogyha csapadék nem lesz, akkor nagyon silány termést várhatunk. 100 mm esőt úgy elinna a föld, hogy észre se vennénk. Nekünk a Duna-Tisza csatorna itt megy, és van, ahol van lehetőségünk öntözni, ott próbálkozunk, úgyhogy már a búzát öntözzük is, amit még soha idáig nem csináltunk, 30 mm-rel öntözzük, és meg se látszik. Olajrepce, ami kikelt, ígérkezik, de csapadék őnek

0: és most kell a legjobban, úgyhogy őnek is hiányzik az a 100 mm minimum ahhoz, hogy egy közepes termés tudjon lenni.
1: A nedvesség hiánytól függetlenül a növényi betegségek jelen vannak. Ezért a kalászos gabonák esetében ideje lesz elvégezni a második permetezést. Figyelmeztet Szilágyi László, magyar csernyei agrármérnök.
2: Nem csak a kalász betegségek elleni védekezésre kell koncentrálni, hanem arra is, hogy tovább védjük a leveleket. Nagyon fontos ilyenkor, hogy olyan szereket használjunk, amelyek nem preventív hatásúak, amelyek gyógyító hatásuk van, fiziológiai aktivitást itt adnak a növénynek, tehát serkentő hatásuk van ezáltal is, vagy megőrizve, vagy pedig növelve a hozamot. Ha felveti a fejét ugye a fuzárium, nagyon fontos, hogy ez ellen is védekezzünk, mivel hogy a mikotoxinok jelenléte a buzában és akár az árpában is, bár az árpában ritkábban jelentkezik, sem magas hőhatással, sem másmilyen módon nem semmisíthetők meg, ez miatt is szigorúak az átvevő helyek, hogy ezek a mikotoxinok, a donok, fuzárium ne legyen benne a buzában, mikor adjuk át az átvevő helyeken.
3: Az iráni háború miatt 4 éven belül másodszor ugrottak meg a műtrágya árak világszerte, most viszont az alacsony gabonárak miatt a gazdák kevésbé tudják elviselni a sokkot. Sokan már a vetésterveiket is átgondolják, ami a globális élelmiszertermelést is veszélyezteti. A műtrágya árának emelkedése sok gazdálkodót kényszerített új megoldások keresésére. Vannak, akik időben léptek, és nem hagynak évente feleslegesen több 10 000 forintnyi tápanyagot a földeken hektáronként. Juhász Zsolt információi.
4: Ebben a szárazságban a gazdák elég árérzékenyé váltak.
5: Ezt mondja Tuboly Andor, a Karádi Mezőgazdasági ZRT agrármérnöke, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a szárazság mellett a kalászosok felvásárlási ára is nyomottnak tűnik, és a megtérülés is kétséges.
4: Ebben a száraz időben a szilárd műtrágyák kihelyezése az nem biztos, hogy egy jó megoldás. A folyékony nitrogén kijuttatása az tud jobban hasznosulni, lomtrágyák, folyékony nitrogén, mivel szárazság van, nincs bemosó csapadék, második fejtrágyázás az nem biztos, hogy a legjobb eredményt fogja hozni. Főleg a nitrogén féleségek műtrágya ára eléggé elkezdett fölfelé menni, nyilván a gázára húzza ezt magával. Most még van, tehát tudunk vásárolni, viszont későbbiekben félő, hogy ehhez is sokkal-sokkal drágábban fogunk hozzájutni. Teljesen nem tudjuk elhagyni, mert az olyan termés mennyiségbeli visszaesést fog jelenteni, nem csak a kalászosoknál, mindenféle kapás kultúránál is, amit mi a szántóföldi növénytermesztésben nem tudunk elhagyni. Vannak olyan mikrobiológiai készítmények, amikkel például tudunk némi tápanyagot felszabadítani a talajból. Vannak olyan baktérium készítmények, amik ugye a szármaradványból, a levegő nitrogénjéből tudnak nekünk töbletet juttatni a növénybe és a talajba felszabadítani. Meg fogunk próbálkozni mi is ezeknek az alkalmazásával, hogy tudjunk költségeket csökkenteni.
5: A legfontosabb a mértékletesség, ezért próbáljuk meg a műtrágya dózist csökkenteni. Ebben fontos szerepe van a szármaradványoknak is. Ezt már Umenhofer Péter, a Bionat Kft. Cégvezetője mondja.
6: Maga a műtrágya az nem csak egy probléma, hanem egy isten igazából egy tünet is, hogy mindent meg akarunk oldani inputanyagokkal és kemikáliákkal. Ahelyett, hogy olyan eszközökhöz nyúlnánk, amit egyébként a természet kínál nekünk, és ott van. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a műtrágya az nem ellenség. A modern mezőgazdaságnak egy nélkülözhetetlen eszköze, viszont nagyon sok növény ellenálló képességét rontja, illetve a talajoknak az egészségügyi állapotát is rontja. Itt talán a legfontosabb az, hogy mértékletességre törekedjünk, és ami itt a legfontosabb, az pedig a szármaradványoknak a szerepe. Ugye, hogyha jönnek a nyári aratások, akkor talán a legfontosabb a kalászos esetében is, hogy magát a szármaradványokat ne hordjuk le a tábláról, hanem amit a természet adott, azt forgassuk vissza. Rengeteg hasznos tápelemmel, nitrogén, foszfor, káliummal vannak tele a szármaradványok, és egy átlagos 5 tonna per hektáros őszi buza termés nézek a szármaradványok esetében, hogyha nézem a makroelemek mennyiségét, a számottevő, mivel ezeknek a 60-80%-a feltárható a talajban, és visszajuttatható. Ez gyakorlatban nagyságrendileg az alábbi értékeket jelenti egy 5 tonna per hektáros átlag termésnél, fosfornál cirka 21 kg per hektár, káliumnál 42 kg per hektár, nitrogén pedig 32 kg per hektár. Hogyha ezeket az értékeket én összeadom és input anyagba vásárolom meg, ez megközelítőleg ilyen 55-65 ezer forint értékű tápanyag hektáronként. És hogyha ezért használok egy szárbontó készítményt, és még az agrárökológiai programot is igénybe veszem, hogy mikrobiológiai készítményt alkalmazzak, akkor ott még durván 20-21 ezer forintot hektáronként meg lehet spórolni, vagy hozzá lehet tenni. Szóval, hogyha ott hagyjuk a szármaradványt, használunk szárbontó készítményeket, akkor elmondhatjuk, egy 70-80 ezer forint per hektáros megtakarítást tudunk elérni. Nem új tápanyagot kell keresni, hanem elkezdeni használni azt, amink van.
3: A Napraforgó is bekerült a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös úgynevezett posztregisztrációs fajta kísérletébe. Az ország három területén került földbe 18 kereskedelmi forgalomban is kapható fajta, és a kérdés az, hogyan vizsgáznak. A Napraforgó igazi bajnok a túlélésben, népszerű is a gazdák körében, idén megelőzi a kukoricát a maga több mint 700 ezer hektáros vetés területével. Ám a változó klíma gondját nem oldja meg, hiszen a vetésforgóban csak 4 évente szerepel a Napraforgó. A száraz tavasz és a hideg reggelek miatt egyelőre lassan fejlődnek a növények, Bicsák Eszter összeállítása.
7: Ahol most megálltunk, Somberek mellett, az egy hatalmas Napraforgó tábla, és ezek a középső és alsó levelek mind leszáradtak.
8: Nem így szokott kinézni, de akkor is én azt mondom, hogy a Napraforgót mindig azért is tartottunk, mert azért általában a nagy korógyökér miatt kizsigerdi elég jó vízileg a talajt. Hát ezt az idén sajnos ez nem egészen igaz itt a Napraforgó táblán mellett se.
7: Az előbbi részlet az elmúlt évekre igen jellemző állapot. 2024 nyarán érésben lévő ám asztállyal küzdő, szárazodó Napraforgó táblánál álltunk meg Gritlinger József birtokán. Most három szervezet összefogásával a gazdák között igen népszerű Napraforgó is bekerült a vizsgált növények közé az országos fajta kísérletbe. Takács Géza, a Vetőmag Szövetség elnöke.
9: Elsősorban termelői kezdeményezésre a GOSZ-VST-nak posztregisztrációs kísérleteit bővíti a Napraforgóval. A Napraforgó egy rendkívül fontos növény lett az utóbbi években. A termelők keresik azokat a növényeket, amelyeket biztonságosabban lehet termelni. Az áruk is viszonylag stabilan alakult. Ezért is volt arra szükség, hogy ezt a kísérlet sorozatot elindítsuk. Az idei esztendőt egy próbaévnek tartjuk, hiszen nekünk is ki kell dolgozni ennek a tematikáját. Működik egy FIT, egyfajta innovációs tanácsa, amelyben szakemberek állítják össze ennek a posztregisztrációs kísérletnek a metodikáját. Fölkérjük a szereplőket, hogy nevezzenek be. Ezek egyébként megtörténtek, tehát elindult, és hát mi is kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményen fog zárulni, hiszen ez a posztregisztráció tulajdonképpen arról szól, hogy már kereskedelmi forgalomban levő hibrideknek a tulajdonságait vizsgáljuk az ország különböző pontjain, és megnézzük, hogy azokban a térségekben megfelelnek-e azoknak a várakozásoknak, amelyet a regisztráció időpontjában elérte.
7: Kovács László Zsolt kecskeméti gazdálkodó, aki egyben a fajta kísérleti innovációs tanács tagja is. Ő arra számít, kiderülhet, melyik növény bírja tovább, melyik az életképesebb fajta és melyik tájegységben.
10: Ugye 18 fajta lett elvetve Napraforgóból, Bolyba, Győrbe és Abaújszánton. Ez ugye az országnak három különböző távoli pontja. Itt is látszik az, hogy ha azt nézem, akkor mindenki tud hozzá közelebb eső település kapcsán ugye választani, ott melyik fajta teljesített jól.
7: Mit várnak ezektől a fajtáktól? A mostani klimatikus és változó klimatikus viszonyok között ugye a szárazságtűrés, a hőstressztűrés az alapvetés kellene, hogy legyen. Persze nyilván van, amire már nem bír reagálni egy növény sem. Még a Napraforgó sem, pedig nagyon kitartó növény.
10: Igazat adok, hiszen vízre mindenféleképpen szüksége van a növénynek. Az más kérdés, ugye, hogy aszály indexe, hogy milyen, tehát az aszály tűrése, van, amelyik egy pár nappal ugye tovább bírja, mi ezeket a fajtákat próbáljuk megtalálni, melyikek azok, amelyikek ezeket az időjárási körülményeket túl tudják vészelni, és esetleg a kritikus pillanat az később következik be. Nagy csoda nincs, csapadék nélkül minden növény meghal. De itt az a kérdés, ugye, hogy melyik bírja tovább, és esetleg jön egy olyan csapadék, ami átviseli megéli és megment. Ugye itt a napraforgónál ugye a legkritikusabb időszaka, ugye a virágzás időszaka, ott ugye a csapadék nagyon fontos, ugye a kaszat kifejlődésénél és a termés kötődés szempontjából.
7: Ön ugye Kecskemét környékén gazdálkodik, azért is kérdezem, mert az előbb mondta, hogy éppen ment megnézni az öntözőrendszert. Önnek mi a tapasztalata ott, azon a környéken a napraforgóval, mert azért ez egy igencsak hátrányos terület most a vízmegtartás szempontjából.
10: Abszolút igen. Most jelen pillanatban ugye a napraforgók fáznak.
7: Kicsit hűvösek a hajnalok.
10: Így van, fáznak, és nem tudja elhagyni a földet, nem tud kirobbanni. 2-4 leveles állapotban vannak, sőt, vannak szárazabb területek, ahol igazából még kellőfélben vannak a napraforgók. Hát a kilátások így, hogyha megnézzük 2 hétre előre a csapadék viszonyokat, azok nem kedvezőek.
7: A gazdálkodó hozzátette, az öntözés most csak a növény túléléséhez elég, mert a szél nagyon sokat ront a víz talajba juttatásán.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk, a mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Bényi Csaba, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.

0: Hétfői imádság. Elmondja Zán Fábián Sándor, református püspök.
1: Felséges Istenünk, köszönjük ennek a hétnek az első munkanapját. Köszönjük, hogy van munkánk, van jövedelmünk, lehet szolgálatunk. Köszönjük az erőt a hétköznapokhoz. Még ott van a szívünkben az édesanyák vasárnapja. Mi kérünk téged, hogy ezt ne felejtsük el. Hadd legyen ma is, holnap is az édesanya, a nagymama szeretve, tisztelve, megbecsülve és segítve. Könyörgünk azért, hogy hadd tudják az édesanyák összetartani a családot, hadd tudjanak példát adni lányaik és fiaik számára. Könyörgünk azért, hogy tégy bennünket Isten tisztelőkké, embert szeretőkké, törvényt tisztelőkké. Add, Urunk, hogy ne csak az egyszerű embertől várják el azt, hogy szabály és törvény tisztelő legyen, hanem hadd legyen törvény tisztelő és szabályt követő a hatalmas is, a tisztségben, pozícióban lévő ember. Kérünk téged, felséges Istenünk, vésd szívünkbe a szeretet törvényét. Amen.
0: Zán Fábián Sándor református püspök gondolatait hallották.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 4-én hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő lesz, csapadék nélkül, élénk déli szélre kell számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, részletes időjárás jelentést a Krónika végén hallhatnak, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Rendszerváltó népünnepét rendeznek szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után.
3: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk.
2: Kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép- és emelt szinten. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
4: Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
5: Az alakulőzés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
4: Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
2: A rendszer záró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely főpolgármester péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt.
3: Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal az Indexnek azt írta, az eseményt azért tervezik péntekre, hogy ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Hozzátették, a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, amelyről időben tájékoztatást adnak.
2: Bán László, Bot Miklós és Vídnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, a szervezet felügyelő bizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
3: A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a hagyományok házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vídnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
2: Közben a leendő egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt.
3: Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
2: Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, így adminisztratív akadálya nem lesz azon döntések meghozatalának, amelyek az uniós pénz hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársa.
3: Máté Réka Zsuzsánna mindezt annak kapcsán mondta, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a brüsszeli egyeztetését követően kifejtette, nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. A szakértő ugyanakkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hazánk hozzáférhessen bizonyos forrásokhoz, a határidő nagyon szűkös, pedig rengeteg feltételt kell teljesíteni.
6: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
2: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, mondta Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel.
3: Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait.
7: Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket.
2: Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik Ukrajnával, és már ma személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban.
3: A Politico a napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása. Helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
2: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben az ukrán vezérkar azt közölte, azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Részlete Kíváncsi Katillától.
8: Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkiv városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légiveszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett 2 olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Kezdődik az érettségi időszak. A végzősök idén is írásban felelnek. Először ma magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot. A vizsga 9 órakor kezdődik. Holnap a matematika, szerdán a történelem, majd pedig az idegen nyelvek következnek.
3: Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Az oktatási hivatal elnöke kiemelte, a tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségi teljesítők száma. Brassói Sándor elmondta, a vizsga követelményekben nincs változás, és minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak.
9: A várható összes vizsgaszám mindent egybeszámítva az közel 400 ezer, tehát 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
2: Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál.
3: A bankok az átutalások költségeit is emelik. Gergely Péter pénzügyi elemző azt javasolja, válasszunk más a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot.
10: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80-100 000 forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több 10 000 forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
2: Ő őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében, tájékoztatott Helmut Marban, a burgenlandi rendőrség szóvivője.
3: Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól.
11: Az őrizetbe vett férfi egyelőre gyanúsított, folyik a kihallgatása. Az ügy még nincs lezárva. Sem a kilétét, sem az őrizetbe vétel körülményeit nem hozhatjuk nyilvánosságra. Közben továbbra is keresünk egy második üveg szennyezett HIV bébi ételt.
2: Ismét egy hetes közlekedés biztonsági akció kezdődött itthon. Most elsősorban a teherautókat és a buszokat ellenőrzik.
3: A Roadpol akciójában többek között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. Röszke irányába a le- és felhajtóág sem használható.
2: Budapest információkkal folytatjuk.
12: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtosi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Szintén a Kerepesi úton kifelé a Gyakorlók közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületre kell készülni a 12. kerületben a Béla Király úton a Fácános térnél gázvezetékjavítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Nemzeti Sportkrónika.
13: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záró forduló előtt hátrányuk egy pont az Éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB egy 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tornaiak pontszámon utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Budapest Honvéd feljutott az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislenyben. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a harmadik lilafehéreket. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, ám csapata, a címvédő Liverpool 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a Manchesteriekkel szemben, így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a harmadik helyért folytatott harcban. A győri Eto KC 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor elhódította a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson-Magyaróvár együttesét. Viharveszély miatt 3 órával korábban kezdődött a Formula 1-es Miami nagydíj. A versenyen aztán a pontversenyben vezető, éről induló Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, őt csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Köszönöm figyelmüket!
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották. Műsor ajánlott.
1: Kalendárium. A Zeneakadémián és a Margit szigeti szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, Gizella napok Veszprémben és az Álmokfutó idők című előadás a József Attila Színházban.
14: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
15: Mit gondol, hogyan befolyásolja a világ olajtermelését, hogy az arab emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből? És tudta, hogy a magyar szülő többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata rontja a gondolkodási érzelmi képességeket?
14: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 56-70.
16: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
14: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
1: 2026. május 4-én, hétfőn, Mónika névnapján jó reggelt kívánok! Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Ma reggel 9 órakor kezdődik az érettségi, 148 ezeren vizsgáznak. A részletekről 3:45 előtt kérdezem majd a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Aztán még ebben az órában szó lesz arról is, hogy felborulhat a globális olajpiac, miután az Egyesült Arab Emírségek kilépett az OPEC-ből, hogy mi várható ezt követően a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjétől kérdezem majd. 7 óra után pedig szó lesz arról, hogy egy másfél hónap múlva kezdődik a turisztikai szezon, a görögországi turizmust viszont erőteljesen beárnyékolja a menekült válság, illetve a menekült helyzet, ami most kialakul, nem csak Görögországban, de ugye a Kréta szigetén is. Erről is beszélgetünk hamaros. Aztán 7:30 után pedig arról, hogy megalakul az új kormány, és Magyar Péter bejelentkezett az ukrán elnökhöz, hogy mi várható a két elnök találkozóján, ezt már 7:30 után kérdezem majd az elemzőtől, és ismét napirendre került az euró bevezetése Magyarországon, hogy pro és kontra, hogyan működne ez az országban, illetve mi vár a hitelekre, befektetésekre és készpénzre, hogyha megszűnik a forint. Erről is beszélgetünk 3:49 előtt. A közgazdást várom majd ide a stúdióba, a szerkesztő Papp János.
14: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
1: 6 óra 18 perc. Múlt szombaton tartották a Hortobágyi Szent György napi kihajtási ünnepet és kézműves vásárt a Nemzeti Park Pásztor Múzeuma előtt, ahol a pásztorok és hagyományos állataik felvonulása, népzenéje és néptánc bemutatók, valamint családi ismeretterjesztő programok is várták a látogatókat. További részletek Cínege Leventétől.
17: Hortobágyon a pásztorok több ezer éve jelen vannak, 5000 éve pedig átvették a szerepet a hortobágyi legeltetésben a nagytestű vadon élő állatoktól.
18: Fogalmazott műsorunknak Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója.
17: Megünnepelték azt, hogy megszülettek télen a kisbárányok, a borjak, és hát ki lehet menni a zöld fűre a téli bezártság után, tehát biztos vagyok benne, hogy több ezer éves hagyományról beszélünk. Ez az egyik legnehezebb feladatunk, hogy a mai fiatalságot jól tudjuk megszólítani. Ha elveszítjük őket, vagy rosszul szólunk hozzájuk, érdektelenné válnak a hagyományaink iránt, az biztos, hogy nagy bajt okozna. Maga a kihajtási ünnepségen viszont lesznek olyan játékok, amik a mai fiatalság érdeklődését fel tudják kelteni. Például elhozunk egy raptomobilt, ami a ragadozó madarak életét mutatja be újszerű, interaktív módon. Természetesen lesznek más egyéb kézműves játékok és foglalkozások is.
18: A Hortobágyi Nemzeti Park igazgató hallgatója a korábbi beszélgetésünkkor kitért rá, mivel az állatok egész télen istálókban és a karámokban voltak, ezért viszonylag nyugodt körülmények között vészelték át a hideg időszakot. Hozzátette, a kihajtás napján nagy, több ezres tömeg vette körül a jószágokat, idén is, ami különös figyelmet és szervezést igényelt. A pásztorok, juhászok, csikósok és gulyások azonban évek, évtizedek óta bizonyítják rátermettségüket, és most is megbízhatóan helytálltak ebben a helyzetben. Bemutatták a rackanyájat és az ökörfogatot, de volt csikós bemutató, de puszta ötöst is láthattak a vendégek, részletezte Medgyessy Gergely Árpád, akit a közeljövő programjairól is kérdeztem.
19: A tavasz az mindig erős. A kihajtási ünnepségre pontosan két hétre tartjuk meg a gyapjú napot, hát így a kiskérődzőknek a napja lesz. Itt a gyapjúval olyan tényt fogunk foglalkozni, bemutatjuk a múltját, jönnek Kazasztánból népművészek, bemutatjuk a jelenét, ahogy is próbálkoznak sokan felhasználni a gyapjút. Lesz olyan bemutató, ami a házak szigetelését hivatott bemutatni gyapjúval, és bemutatjuk a jövőt is, mert lesznek itt olyan művészek, akik magával az anyaggal professzionális módon foglalkoznak.
18: De hamarosan megtartják a már hagyományos gulyás versenyt is, mondja a Nemzeti Park igazgatója, ahol az ország legkiválóbb gulyásai mutatják be szakmai tudásukat. A megmérettetés a gulyás mesterség különféle fogásainak, így például a marha befogásának bemutatója köré is szerveződik, hangsúlyozta Medgyessy Gergely Árpád, hozzátéve a hortobágyi lovasnapokat ugyan korábban július közepén tartották, ám az idei rendezvényt előre hozták a közelgő nagy meleg miatt június elejére. A szervezők szerint erre is mintegy 15 ezer ember lesz kíváncsi idén.
19: Nálunk a vízmegőrzés az elsődleges célpont, és hát nagyon nagy büszkeséggel és nagyon nagy örömmel tudom mondani, hogy több 10 millió köbméter vizet sikerült Hortobágyi Nemzeti Park működési területén megfognunk, és ugyan nagyon aszályosnak indul az idei tavasz. Ennek ellenére azért azt gondolom, hogy pontosan a téli munkáknak köszönhetően a vándorló vízimadarak, illetve az itt költő vízimadarak is egy olyan élőhelyet fognak találni, ami segíti majd őket a további vándorlásban, a költőket pedig abban, hogy fiókákat tudjanak kiröpíteni.
18: A rendezvények kézműves vásárain a látogatók biztosak lehetnek abban, hogy a tájhoz kötődő míves alkotásokkal találkoznak. A kihajtási ünnepen például 8 olyan kézműves vett részt, akik a Nemzeti Parki Védjegy birtokosai voltak, amely magas elismerésként jelöli a kiemelkedő szakmai minőséget. Hortobágy 1999 óta a világörökség része, elsősorban az 5000 éves pásztor kultúra jelenléte miatt. A kulturális örökség bemutatása és megőrzése áll a programok középpontjában, amelyre a szervezők folyamatosan építenek. A nagy rendezvényeknél törekednek arra, hogy más világörökségi helyszíneket is bevonjanak, idén a választás aktelekre esett. Korábban már Hollókő és Toka is bemutatta értékeit a hortobágyi eseményeken, erősítve ezzel a helyszínek közötti szakmai kapcsolatokat, emlékeztetett a Nemzeti Park igazgatója.
20: Jöjjenek ki a történelmi Hortobágyra, ki kell szakadnunk a beton dzsungelből, mert a Hortobágy oly természetes nyomot hagy lelkünkben, hogy erre öregkorunkban, 80 éves korunkat megélve Isten áldásával is emlékezni fog az a személy, aki kijött.
18: Múlt szombaton a mintegy 15 ezer kilátogató közül nem volt nehéz néhányat mikrofon végre kapnom.
21: Hajdúszoboszlóról elkezdtek a kihajtási ünnepségre. Mi az, ami egy szoboszlói számára érdekes itt a Hortobágyon?
22: Ebben minden érdekes. Nem először jövünk Szoboszlóról a kihajtásra. Rengeteg embert ide mozd, nagyon jó az idő, a választék. Hát maga a kihajtás az egy külön élmény.
21: Melyek voltak a legszebb állatok? Itt ezért többet is.
22: Több van, de nekem speciál személy szerint a bivajok tetszettek. Igaz, hogy a csikósok jöttek elsőnek. Az is egy fantasztikus élmény volt a serdítésekkel. Az egy külön hanghatás, tehát az elmondhatatlan.
21: Honnan jöttetek?
23: Debrecenből.
21: Rendszeresen látogatjátok Hortobágyot?
23: Igen, egyébként, hogyha igen, igen. Hát évente többször. Még nem látták korábban ezt a felvonulást, úgyhogy a látogatóközpont természetrajzi kiállítását szoktuk megnézni, azt nagyon szeretik mind a ketten. Ugye itt különleges a játszótér is, a helyi állatokat jelenítik meg a játékokban is, és hát sétálni szoktunk.
24: A kíváncsiság, ami ide kihozott engem, az állatoknak ehhez az időponthoz kötött kihajtása mezőre nagyon érdekes volt mindig számomra, most élesben láthattam. De az teljesen meglepett, hogy ennyi embert ide vonzott.
21: 10-15 ezer embert.
24: Nagyon sokan, amerre látok, amerre nézek, mindenütt nagyon sok embert látok.
4: Nem voltam még soha. Kihasználom azt, hogy még aktív tudok lenni kismamaként is, és szeretnék minél több helyre eljutni, már a gyermekemmel is. Én azt gondolom, hogy ha megszületik, ő is nagyon fogja majd ezt a későbbiekben élvezni. Mindenféle kütyük nélkül is.
21: Mi az, amit itt az asztalon látunk?
18: Kérdeztem a helyi kézművesek közül a kürtárust.
5: Jellemző meg a magyar falak a bővőkürt, vagy kanászkürt. Itt akkor használtak, hogy a kanász reggel összegyűjtötte régen falvakba a disznót. Megfújt a kürtöt, és minden gazdatütő, hogy ki kell hajtani a disznót.
21: Melyik a legkülönlegesebb itt, amit látunk?
5: Ez egy honfoglaláskori motivumokat tartalmazó, mint a későbbi 19. századi motivumokat együtt tartalmazó kürt.
21: Meg lehet ezt szólaltatni?
5: Persze. Ezek itt készülnek.
21: Ezek meddig tartják meg a színüket, formájukat?
5: Otthon, hogyha jó körülmények között tartja, akkor élete végéig megmarad, meg örökölheti a gyerek is. A megfelelő körülmények között több száz évig megvan.
21: Milyen pörköltet árul?
18: Ő pedig a helyi gasztronómia képviselője. Kollégáival sok finomsággal letették a vendégeket.
6: Racka birka, merino birka, slambucot készítettünk és pacalt.
21: Ez mind helyi
6: környékbeli. Környékbeli gazdák. Hat. Krumplival, vagy csak kenyérrel, savanyúsággal.
21: Vagy slambucca. És a slambucca szóval paprikással?
6: Nem paprikással, nem. Szalonna van benne, krumpli meg tészta.
21: 30 szorban átforgatja?
6: Így van, így van. Mindenki saját dolgában hisz ezzel kapcsolatosan.
18: Nem meglepő módon még hagyományőrző fiatalokkal is találkoztam. Persze karikással és népviseletben várták az érdeklődőket.
7: Amikor tudunk, akkor igen, itt vagyunk, amikor éppen nem a jószág mellett vagyunk.
21: És milyen jószágok vannak otthon?
7: Lovak. Csikósként is dolgozok.
21: Nagyapától, dédapától tanultad, mennyire fontos a hagyományőrzés, vagy akár.
7: Hát a fiataloknak át kell majd adni mindenképp.
21: Mennyire nehéz az ostort eltanulni közel, gondolom, mert
7: hát,
21: nyilván gyerekkorod óta láttad ezt.
7: Sok idő, nagyon sok idő és gyakorlás, igen.
8: Tápio Györgyéről.
21: Tápio György, és ott van.
8: Szüreti felvonulások, május 1, ilyenek ott is vannak.
21: Ilyen állatok vannak otthon?
8: A hátasom az most lesz 3 éves, a másik meg 11. Hagyományőrzést próbáljuk megvinni tovább.
21: Elmondod, hogy most pontosan milyen ruhát látunk rajta?
8: Most egy autentikus hortobágyi bőszárú gatya, és egy bőving, meg egy 9 gombos hortobágyi mellény.
21: Az azért
8: rajtam.
21: Számít, hogy 9, mert a 9 jobb a híd, vagy
8: igen,
21: mit
8: szerintem? Kalap.
21: Van egy toll, vagy több toll?
8: Daru toll.
21: És a csizma?
8: Hát a csizma az egy sima bőrcsizma.
18: Számos érdekesség mellett az idei esemény különös aktualitást is kapott, mert 2026-ot az ENSZ és a FAO a legelők és a pásztorok nemzetközi évének nyilvánította. A szervezők ezt a nemzetközi fókuszt is beépítették a kommunikációba. A rendezvény így nem csak a helyi hagyományőrzést, hanem a fenntartható legelőgazdálkodás és a pásztorkodás globális szerepét is kiemelte.
0: BKK Info.
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten nem járható a 7. kerületben a Garai utca, a Hernád utcánál egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi út felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: MÁV Info.
25: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Megkezdődött az előszezoni menetrend a MÁV csoportnál. A korábbiaknál sűrűbben induló vonatok, összehangolt csatlakozások, valamint több kerékpárhely várja az utasokat a Balaton partján. Fontos változás, hogy távolsági utazás esetén minden Balatonra tartó Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell vásárolni. Budapesten továbbra is tart a déli körvasút fejlesztése, emiatt változásokra kell számítani több dunántúli járat esetében. A Bécsbe tartó vonatok 10 perccel korábban, óra 30 perckor indulnak a keleti pályaudvarról Ausztria felé. A soproni, a szombathelyi és a pécsi intercity végállomása is Kelenföldre került át. Pályakarbantartás miatt több mellékvonalon is tervezett változásokra kell számítani. A 60 Somoskőújfalu vonalon, vasárnap estig a teljes útvonalon, a Békéscsaba Mezőhegyes vonalon, Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között szerdán hajnalig pótlóbuszra kell látszálni. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
1: 10 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de még a leghidegebbnek számító Zabaron is 7 fok körül alakul a hőmérséklet, hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Többnyire felhőtlen időre számíthatunk, legfeljebb a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyol felhő az égen, de csapadékot sem lesz. A déli délkeleti szelet napközben többfelé élénk, az északnyugati megyékben erős szélelések kísérik. A legalacsonyabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, ez a június közepét idézi. A folytatásban kettő már nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk, de szerda délutánig alapvetően csak kevés helyen fordulhat elő futó záporeső. Szerda délutántól azonban egyre több helyen van esély záporra, zivatarra, illetve esőre is, és csütörtökre néhány fokot mérséklődik a meleg is.
1: Köszönjük szépen Mesterházi Andrásnak, 6:30 pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
3: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök emlékeztetett, szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától ünnepséget tartanak. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket. Majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután tartják a nyilvános díszünnepséget, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. Haditengerészeti kíséretet biztosít az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt közel-keleti idő szerint ma reggel kezdődik. Az elnök beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték, de az Egészségügyi Világszervezet szerint 3 másik ember is megfertőződhetett a fedélzeten. A vizsgálat még zajlik, de a WHO szerint a betegségeket hantavírus okozhatta, amelyet főleg rákcsálók terjesztenek. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöld-foki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. A híradást Fehérvári Petra készítette, krónikával 7 órakor jelentkezünk.
9: Vármegyéről Vármegyére. Borsodabaúj Zemplén.
10: Iskola kápolna, keresztéte. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát, szólnak Reményik Sándor versének visszatérő sorai. Keresztétén megfogadták az intelmet, és szokatlan bátorsággal egy épületben helyezték el a két intézményt. Az iskola kápolna a hívek adományaiból épült 1926-ban. Elől a szentély, középen az iskolai padok. Akkoriban 150 lélek lakta a falut, ma 21. Általános iskolai oktatás 1972-ig folyt az iskola kápolnában. Az 1950-es évek végétől 2 pedagógus, Balog Lászlóné Rohály Margit tanítónő és férje, Balog László tanító foglalkozott a kisdiákokkal. A tanulók száma 30-35 között mozgott, és a gyerekek mellett felnőttek is jártak az egyébként csak alsó tagozattal működő iskolába. Ezekben az évtizedekben az iskola kápolna volt a község legfontosabb épülete. Nem csak oktatási helyszín és templom volt. Községi könyvtár, hétvégi mozi is egyben. Az iskola kápolnát a háború után államosították, majd magántulajdonba került. Ám a hívek újbóli adakozása és az önkormányzat segítségével ma már ismét keresztéte a tulajdonos. Az iskola kápolna a község központjában áll, megtartva kettős funkcióját. Jelenleg templomként és alkalmanként közösségi rendezvények helyszínéül szolgál.
9: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
0: Magyarország. A műsorvezető Csete Beáta.
1: 6 óra 35 perc, 3 év után visszajutott a labdarúgó NB1-be a Budapest Honvéd csapata. A kispestiek a tegnapi szegedi döntetlennel behozhatatlan előnyre tettek szerte az üdöző Kecskeméttel szemben. Katona László a Honvéd vezetőedzőjével, Feckó Tamással és a csapat házi gólkirályával, Csontos Dominikkal beszélgetett.
11: Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna a mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy két forduló vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
13: Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt.
11: Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak. Tényleg kevés helyzet volt az a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második fél idő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Lehet ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
13: Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályban az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
11: Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meg hinni az edzői stáb munkájába, úgyhogy ettől fontosabb nincsen. Már ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
13: Csontos Dominik a hátvéd, aki gólvágó, de mondjuk a legutóbbi két mérkőzésen nullára hozta a csapat az aktuális mérkőzését. Hát hogyha mondjuk betaláltál volna, akkor meg is lett volna a három pont. Milyen volt a Szeged elleni mérkőzés első körben?
14: Nagyon nehéz volt, azt gondolom, hogy érződött is ez a csapat, hogy kicsit görcsös volt, már vártuk azt, hogy vége legyen, túl legyünk ezen a 90 percen, és hál' Istennek most így utólag azt mondhassuk, hogy feljutottunk, ez sikerült, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és tényleg az egész csapat, mint ahogy te is mondtad, akár a góljaimmal, de mint most például a Szegeden az utolsó percben a gól van, arról ki tudom fejelni a labdát, az nekem ugyanakkora öröm, mint hogyha rúgtam volna kettő gólt, tehát ez nem csak rám vonatkozik, azt gondolom, hogy mindenki a csapatból ott segít, ahol tud, és ebben a szezonban ez abszolút meg is mutatkozott, és egy nagyon jó öltözőnek és családnak lehetek a tagja, amire nagyon büszke vagyok.
13: Azért a legutóbbi öt mérkőzésen 5 pontot szerzett a Honvéd, tehát itt már azért nagyon várjátok a végét ennek az idének, mert bizony már ellenfelek is tudnak pontokat szedni tőletek.
14: Hát igen, nem volt az utolsó öt meccs olyan, ahogyan terveztük, de azt gondolom, hogy ez az NB2-ben ez benne van. Nyilván így a vége fele közeledve nem mondom azt, hogy belekényelmesedtünk az előnyünkbe, de most ki tudja, hogy ennek mi volt az oka. A lényeg az, hogy most 5 pontot szereztünk, de ez is elég volt ahhoz, hogy első körben a feljutást kiharcoljuk, és nyilván várjuk a következő mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a klub és a szurkolóink számára is nagyon fontos a Vasas elleni találkozó.
0: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: 6 óra 38 perc, kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből az Egyesült Arab Emírségek. A döntés kiemelt jelentőségű, mivel az emírségek a szervezet egyik legnagyobb olajtermelője, a csaknem 4 millió hordós kapacitással. Vendégünk pedig a témában Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok!
1: Na nézzük, hogy mit jelent ez részben a világpiacra nézve, részben pedig az Egyesült Arab Emírségekre nézve.
15: Ugye a világon most jelenleg úgy működik a kőolajpiac, hogy az USA van az egyik oldalon, aki abban volt érdekelt, hogy a kitermelés nőjön. A másik oldalon volt az OPEC plusz, ami meg igyekezett ezt visszafogni, hiszen nekik az az érdekük, hogy magasabb legyen az olajár.
1: Ugye az OPEC pluszhoz Oroszország is hozzátartozik.
15: Így van. Na most ez is egy új fejlemény, hogyha azt nézzük, hogy a 70-es években még az USA is óriási importőr volt, tehát az USA kitermelése így felfutott, és nemhogy önellátó lett, de a világ legnagyobb exportőre. Ez egy hatalmas fejlemény a nyugati civilizáció szempontjából, hiszen így az USA-nak döntő befolyása van az olajárakra, és többet a nyugat nem tud olyan kiszolgáltatott lenni, mint amilyen volt a 70-es évek két olajár sokja alatt. Ugye most mindenki azt mondja, hogy még nagyobb baj jön, mint amilyen volt akkor, de nem igaz, mert akkor 14-szeresére ment föl a kőolajár, akkor Nyugat-Európában tilos volt a személyautókkal hétvégenként közlekedni. Tehát egészen más volt azért a helyzet, ezt nem hasonlíthat. Most se jó a helyzet, de azért ahhoz nem hasonlítható. Na most... Ugye a nyugat följött az USA révén, ugye aztán 70-es években indult Norvégiába is, lehet, hogy épp emiatt, tehát az Északi-tengeren is a kitermelés, akkor egy picit azért Nyugat-Európa is föl tudott zárkózni, ez ma már nincs így, mert ugye a kutatások nem folytatódtak, mert nagyon zöldít Nyugat-Európa, és emiatt ugye nem fektettek be, Nyugat-Európa ebbe is lemaradt, és akkor maradt az USA, és maradt az OPEC, aki OPEC plusz, ugye Oroszországgal együtt a két nagy játékos. Most milyen fejleményeket látunk most, aminek a folyamatában pontosan beilleszkedik az Egyesült Arab Emírségeknek a lépése? Az, hogy ugye USA hatalmas kitermelő, hatalmas exportál stratégiai készletével képes arra, hogy manipulálja a kőolajárakat, és a nyugat érdeke az, hogy az ugye a kitermelése nőjön az USA-nak, és szoruljon lefelé az ár. Az USA most megszerezte a venezuelai olajat is tulajdonképpen, mert ő kereskedik a venezuelai olajjal, és látjuk, hogy az USA kitermelése, exportja 35%-kal nőtt, és már árulja a venezuelai olajat is, hogy a hormuzi szoros miatti válságban a miatti árakat igyekezze jó leszorítani. Na most az Egyesült Arab Emírségeknek a csatlakozása az USA-hoz ebben a kérdésben pont ezt a vonalat erősíti, ugyanis itt a OPEC plusz tagállamok között is egy hatalmas verseny volt, hogy ki tud kisebb költséggel kitermelni olajat. Ugyanis aki alacsonyabb költséggel tud kitermelni olajat, az versenyképesebb a többihez képest is, meg akinek sok van természetesen. És az Egyesült Arab Emírségeknek nagyon sok olaja van, szeretné azt eladni, szeretné azt, hogy ne legyenek túl magasak az olajárak, hiszen ez visszaüt az olajexport.

0: hiszen azon is hatalmas hasznot tud realizálni. Tehát gyakorlatilag fölfogva a hosszú távú érdekeit, tulajdonképpen az OPEC plusznak is ez lenne az érdeke, hogy ne üljön le a világgazdaság, ne ragadjunk be ebbe a nagyon drága kőolajárba. Ezt fölfogva csatlakozott ugye a USA-venezuelai trióhoz, hát ő még magától megtehette, Venezuela már kevésbé.
1: Érdekes dolgot vet egyébként fel, mert hogy azért ez előrevetítheti mégiscsak az OPEC-nak, a OPEC létének a kérdését, illetve annak az átszervezését, hiszen hosszú évek döntése volt, ugye, hogy az Emirátus kilépett, és néhány évvel ezelőtt 2019-ben Katar is így döntött, és még 4-5 nem tudom hány különböző ország, hogy nem kívánnak ebben az öbölmenti együttműködésben részt venni.
0: Amikor majd az érdekeik úgy kívánják, hogy Amerika megint közös ellenség lesz, akkor majd megint létre fog jönni. Tehát én nem, nem hiszem az, hogy ezek ilyen hosszú távon bebetonozott történetek. Ezek ilyen, hogy mondjam, érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy ki mikor, kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy az ő bevétel, ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak. Tehát én nem hiszem, hogy ez a formális kilépést jelentene, vagy formális döntés, hosszú távú döntés lenne.
1: Nézzük azt meg, hogy mi várható most az energiaellátóknak a piacán, ugye még mindig nem tudni, tehát az amerikai elnök ugye azt mondta, hogy részéről véget ért az iráni háború, vagy legalábbis a fegyveres konfliktus, de a Hormuzi szoros még mindig zárva van, és ugye elemzők éppen arra figyelmeztetnek, hogy attól, hogy egyszer csak megnyílik a Hormuzi szoros, lehet, hogy holnap után, vagy a közeljövőben, attól még nagyon hosszú idő lesz, mire helyreáll az olajpiacnak a működése.
0: Igen, hát látható az árakon, ugye a Brent ára 115 dollár hordónként, az azért még mindig nagyon-nagyon magas, tehát a csúcs az 120 volt, ehhez képest nagyon nem csökkent. A fejlemény az, hogy már menekülési útként nincs ott az orosz kőolaj sem, mert ugyanennyibe kerül. Tehát földrágult az Urals a Brent olajhoz, ami nagyon ritka. Egyedül az észak-amerikai VT-i van lemaradva egy picit, de nagyon ott van 100 fölött, 105 környékén, tehát igazából egyelőre nem alacsony. És azt tudjuk, hogy olyan infrastruktúrák mentek tönkre ebben a háborúban, aminek a megjavítása nem pár hónapba fog kerülni, hanem egy-két évről beszélnek. Úgyhogy biztos, hogy én biztos vagyok benne, hogy az olajár nem lesz 50 meg 60 a következő hónapokban, akármi is történik. Ugye ma reggeli hír, hogy az USA fegyveres kísérletet ad azoknak a hajóknak, amelyek semleges országból jönnek-mennek, és végre föl akarja nyitni a Hormuzi szorost, csak hát a dolog ott lett elszúrva, hogy senki nem gondolta, hogy Irán máig képes katonai csapásokat mérni, olyan méretű katonai akciókat, amit tényleg meg tudja akadályozni a forgalmat a szorosba. Tehát ez az, amire én még azon is gondolkom, hogy az USA vajon számíthatott erre, hogy ez így fog alakulni, hogy valahonnan Irán még mindig eléri fegyverekkel a szorost, és még mindig vannak olyan kis hadihajónak sem minősülő gyors motorcsónakok, amivel ott tud lenni, és fel tud tartóztatni egy tankert.
1: Na majd egy biztonságpolitikai szakértőt megkérdezünk arról, hogy vajon eltaktikázta magát Donald Trump ezzel az iráni konfliktussal, de még beszéljünk egy kicsit az orosz olajnak a jelentőségéről. Ugye felértékelődött Japán egyik legnagyobb finomítója is orosz olajhoz nyúlt. Ugyanakkor Európában rendben, mi kapunk orosz olajat, a szlovákok is kapnak, Németország felé ugye elzárták a csapot, és ez azt jelenti, hogy ott például az egyik legnagyobb kerozin előállító üzem nem juthat hozzá az orosz olajhoz. Egyelőre nem is nagyon tudják, hogy honnan pótolják mindezt. Ugyanakkor most még talán jó áron lehet, ön is említette, hogy most még a Brenttel egy árfolyamon van, de mi van, hogyha annyira megnő a jelentősége, hogy tényleg drágább lesz az orosz olaj is?
0: Lehet látni, hogy Kínában nagyon megnőtt az étvágy az orosz kőolajra és az LNG-re. Azt látjuk, hogy a kőolajszállítások 40%-kal nőttek Kínába, ez az is valami elképesztő mennyiség, az, hogy az oroszok ráháború óta, de azért az

0: Az olajnál az rengeteget számít, ugye az orosz olaj kitermelése is jelentősen megnőtt mennyiségében az orosz-ukrán háború kitörése óta meglepő módon. Nagyon fontos szerepe van ugye a Indiának ebben, mert viszont eladja, Kína is viszont eladja valószínűleg, hiszen olyan magas az ázsiai ár, duplája a tőzsdára az európainak, tehát oda irányít a tengeri szállítású kőolaj. Ugye Európában a kérdés az, hogy mi fizikai értelemben minket a Hormuzi szoros nem érint annyira, ezt már sokat beszéltünk erről, hogy a kőolajnak olyan 10-15%-a jött ide, inkább az, hogy minden Ázsiába megy, és ez hajtja fölfelé az árak, minket a magasabb árak fognak érinteni, meg az, hogy mennyire flexibilisek az európai finomítók, mert most az új igények szerint át kell alakítani a finomítási struktúrát, mert kerozint kell ugye első helyen, meg dízelt kell finomítani. Még egy gondolat ehhez a barátságkőolajvezeték északi ágához, ami Németországban megy, azon kazah olaj ment. De a kazah kitermelési konzorciumokban olyan nagy az orosz tulajdoni hányad, hogy gyakorlatilag a Lukoilnak fizetünk egy csomó pénzt, hogyha kazah olajat veszünk. Na de az fizikailag valóban kazah volt, az más kérdés, hogy több ezer kilométeren át utazott a barátságkőolajvezetéken, úgyhogy jócskán fizetek még az oroszoknak a németek tranzitdíjat is, hogy elmenjen ez a kazah olaj. Úgyhogy tehát két fronton is fizették tovább és ugye a három kelet-német finomító az mind ezzel az orosz, aztán kazah kőolaj olyan működött tovább.
1: Érdekes kérdéseknél kell most egyébként befejeznünk ezt a beszélgetést, legközelebb folytatjuk. Toldi Otto, a Klimapolitikai Intézet kutatás vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 6 óra 49 perc, ez pedig azt jelenti, hogy bő két óra múlva 148 ezer vizsgázó kezdi majd meg az érettségit idén. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
1: No, ugye egy hosszú hétvége áll a pedagógusok, illetve a diákok mögött is, volt idő töltődni, tanulni, ismételni. Öntől azt kérdezem, hogy minden készen áll-e a vizsgai időszakra?
3: Remélem, hogy minden készen áll. Igen, valóban egy hosszú hétvége volt, ugye csütörtökön és pénteken az iskolák és a diákok a ballagás keretében elbúcsúztak egymástól. Szerintem szépen sikerültek az ünnepségek, olyan időjárás volt, hogy annyira nem kellett aggódnunk, hogy az eső miatt nem tudjuk őket megszervezni. Ez az iskolának egyféleképpen tényleg azt gondolom a középiskoláknak a legnagyobb külső ünnepe. És hát a bizonyos értelemben a tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel. Minden iskolának és minden diáknak és minden pedagógusnak az az érdeke, hogy felkészülten várjuk őket, a hétfői napon meg is történt minden előkészület, nem sokára indulok én is a magyar tételekért.
1: Ugye lehet ilyenkor most, vagy lehet középszinten, illetve emelt szinten is vizsgát tenni. A tanulók mekkora hányada választja a középszintűt, és mekkora az emelt szintű érettségét?
3: Nagyon eltérő, és érdekes is látni azt, hogy a gyerekeket mennyire irányítja az, hogy a felsőfokú oktatási intézmények hogyan adják a pontokat, illetve melyik tantárgyakra kell elsősorban koncentrálni, melyik tantárgyak azok, ahol jobb eredményt lehet elérni az előző időszak tapasztalatai alapján az emelt szintű érettségén. Mert éppen nézegettem, hogy leginkább az emelt szintűek aránya az idegen nyelveknél jelenik meg, angolból ez majdnem 35%, tehát az angolból érettségizők majdnem 35%. A emelt szinten érettségizik. Ugye itt, aki eléri a 60%-os eredményt, az ráadásul még nyelvvizsga bizonyítványt is kaphat melléje. Németből ugyanez az arány inkább már csak 25%. Matematikából és történelemből, most a kötelező tárgyakat mondom, kötelező érettségi tárgyakat, ott nagyjából 10%, és magyar nyelv és irodalomból ez az arány mindösszesen ilyen 2,5, maximum 3% az utóbbi időszakban, tehát nagyon árnyalt a kép. Ugye azzal, hogy gyakorlatilag az egyetemek döntik el azt, hogy szükséges-e emelt szintű érettségi nekik a bejutáshoz, vagy nem, ez is befolyásolja a választást. Biológia, kémia tantárgyakból viszont alapvetően a diákok többsége emelt szinten érettségizik, hiszen az egészségügyi típusú orvosi egyetemekre ez kötelező.
1: Ugye említettük azt, hogy 148 ezer vizsgázó kezdi meg az érettségit, az elmúlt közel 30 év legmagasabb száma, és erről beszéltünk is egyébként a minap. De további érdekesség, hogy az érettségik eredményeinek az átlaga is folyamatosan javul, és az elégtelen osztályzatok aránya egyre kevesebb lett az elmúlt években. Persze ez egy átlag, tehát itt aztán vannak, gondolom, tantárgyankénti, területenkénti lebontások, de hogy látja a mostani eredményekből, hogy mi várható, folytatódik-e ez az emelkedő tendencia?
3: Remélem, hogy folytatódik. Ugye 2024-ben lett az új érettségi rendszer kialakítása megtörtént, most már harmadik éve eszerint vizsgáznak az érettségizőt, és gyakorlatilag azt láttuk, hogy az első évben magyar nyelv és irodalomból volt egy kis visszaesés, hiszen itt valóban jött egy új rész, ez a bizonyos irodalmi feladatlap, ami a tanult, tehát a megtanult dolgokat kéri számon. Korábban ugye itt szövegértés és szövegalkotás volt, illetve érvelés. Ugye ez egy pici nehézséget okozott, de most már azt gondolom, hogy ezzel is tisztában van mindenki, és fel is készül rá. Én azt gondolom, hogy alapvetően látva azt, hogy milyenek voltak a feladatsorok, nem is nagyon nagy baj, hogyha kialakul egy ilyen standardizált rész. Ha 1-2 százalékos javulás van, az természetesen azt gondolom, hogy mindenki örömmel konstatálja. Én matematikát tanítok, most is vannak tanítmányaim, nagyon drukkolok nekik. Úgy látom, hogy a matematika például az érettségi rendszerben egyértelmű a tantárgy, ahol emelkedtek az átlagok, kevesebb lett a bukás, messze nem az a nagyon félelmetes tantárgy, mint ami korábban bizonyos, de meg is szűrte talán a sikeres érettségizőknek a számát.
1: Ugye ez tulajdonképpen az egyik olyan tantárgy, amit hát nagyon meg kell szeretetni a diákokkal, illetve nagyon érthetővé kell tenni, fogyaszthatóvá kell tenni, mert hát egyébként meg bár azt mondtuk mi is 10 éves korunkban, hogy soha nem fogjuk használni, aztán kiderül, hogy az élet minden területén ott van velünk és jelen van. No, de hogy látja egyébként azt, hogy milyen tudással, képességekkel kerülnek ki a gimnáziumokból most a diákok?
3: Ami nagy különbség például ahhoz képest, amikor én érettségiztem, ezelőtt már nagyon sok évvel, hogy a diákoknak az idegen nyelvi tudása mindenféleképpen sokkal jobb. Alapvetően két nyelvet tanulnak, angolból majdnem mindenki érettségizik, és azért, hogyha érettségit szerez, az már azt mondja, egy használható tudás. Nyilván rendelkeznek, hiszen most már 3 éven keresztül, 9., 10. és 11. is tanulnak informatikát, digitális kultúrának hívjuk most tantárgyat, tehát alkalmazói, és bizonyos értelemben a programozás miatt, tehát nem kell nagyon erős programozásra gondolni, ilyen algoritmizáló tudással, tehát hogy elindulnak egy feladat megoldásra, és az hogyan kell kezelni, mi azokat kell. Nagyon, szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
1: Így lesz használható ugye a tudás. No, beszéljünk még technikai részletekről, ugye 9 órakor kezdődik majd az érettség, aki még most hallgat bennünket. Ugye ilyenkor mindenki egy kicsit stresszben van, a szülő is stresszel, a diák is stresszel, vagy nem, de a legtöbben nyilván igen. Mi az, amit most feltétlenül magukkal vigyen, és mi az, amit feltétlenül hagyjanak otthon, mert hogy úgy is elkobozzák, hogyha bevinnék a terembe?
3: Így van, nem minden eszköz megengedett segítségű, de vannak természetesen olyan eszközök, amelyek segítenek. Minden esetre azt gondolom, hogy azért mindenki, aki elindul otthon előtte, egy pár falatot mindenféleképpen egyen, és igyon is valamit, nem nagyon más, mint amit általában szokott. Magán az érettségi alatt is lehet egy csokoládét, vagy egy kis szendvicset enni, vagy italt mindenképpen hozzon magára. A segédeszközök le vannak írva egyértelműen, hogy mit lehet használni. Ezen kívül szerintem ne próbálkozzon senki se, hiszen a felügyelőtanároknak az a dolga, hogy figyeljék az érettségi törvényességét, ha szabálytalanságot észlelnek, akkor azt pedig jegyzőkönyvezni kell, ami azt a kockázatot magába rejti, hogy nem folytathatja tovább az érettségiző az érettségi vizsgáját, tehát tulajdonképpen akkor biztosan nem lesznek érettségi bizonyítványa most júniusban, hanem majd csak az őszi időszakban tudja ezt megszerezni, tehát mindenki tartsa be azokat a szabályokat, amelyek megvannak. Biztos, hogy mindenki felkészült, ne nagyon más csináljanak ma reggel, mint amit szoktak, és hát próbáljanak minél inkább koncentrálni arra, amit tudnak. Olyan sorrendben oldják meg a feladatokat, ahogy a számukra a legkedvezőbb. Minden jót kívánok innen is minden érettségizőnek.
1: A komfortérzet megtartása, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy tulajdonképpen mit illik ilyenkor kívánni érettségizőknek, de akkor a minden jót, ez a legmegfelelőbb. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk, köszönjük szépen.
2: BKK Info.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten egy műszaki hibás jármű foglalja el a buszsávot az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi útnál a belső sávban. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi út felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rebenszki Gergő, BKK Info.
2: Autós percek.
1: Baleset történt az M0-ás autóút és a 11-es főút csomópontjában Szentendre irányából a 11-es főútról a körforgalomba térve egy személygépkocsi akadályozza a forgalmat. A torlódás már az M0-ás autóútra is kihatással van. Az M3-as autópályán Magyaród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjaira terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra, illetve magukra.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk ma is, élénk lesz viszont a déli szél, csapadék nem valószínű, és a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 4-én hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Rendszerváltó népünnepét rendeznek szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után.
6: Kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép és emelt szinten.
5: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Mondjuk a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
7: Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
8: Az alakulődés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
7: Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
5: Rendszer záró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely főpolgármester péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt.
6: Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal az Indexnek azt írta, az eseményt azért tervezik péntekre, hogy ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Hozzátették, a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, amelyről időben tájékoztatást adnak.
5: Bán László, Bot Miklós és Vinyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról. Miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
6: A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a Hagyományok Házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
5: Közben a leendő egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert.
6: Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
5: Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait, erről a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. Csizmadia Ervin úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következhet.
6: A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy fogalmazott, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színre lépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor a 2009-es Kötsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
9: Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér alapjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
5: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, mondta Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel.
6: Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait.
10: Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket.
5: Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik Ukrajnával, és már ma személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban.
6: A Politico a napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása. Helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
5: Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, így adminisztratív akadálya nem lesz azon döntések meghozatalának, amelyek az uniós pénz hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégiai Kutatóintézet munkatársa.
6: Máté Réka Zsuzsánna mindezt annak kapcsán mondta, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a brüsszeli egyeztetését követően kifejtette, nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. A szakértő ugyanakkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hazánk hozzáférhessen bizonyos forrásokhoz, a határidő nagyon szűkös, pedig rengeteg feltételt kell teljesíteni.
11: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
5: Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csaknem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez az összeg a 60 milliárd forintot sem érte el. A lakosság számára a kockázat és a kamatadómentesség a legfontosabb.
6: Jelenleg a fix MÁP a slágerpapír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat komolyabb reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente, pénzügyi elemző.
12: A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak eszját és szoszút sem.
5: Kezdődik az érettségi időszak. A végzősök idén is írásban felelnek először, ma magyar nyelv és irodalom tudásukról adnak számot, a vizsga 9 órakor kezdődik. Holnap a matematika, szerdán a történelem, majd pedig az idegen nyelvek következnek.
6: Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Az oktatási hivatal elnöke kiemelte, a tavalyihoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségi teljesítők száma. Brassói Sándor elmondta, a vizsga követelményekben nincs változás, és minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak.
13: A várható összes vizsgaszám mindent egybeszámítva az közel 400 ezer, tehát 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
5: Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén. A szállodákban itthon szinte mindenhol teltház volt.
6: Kis Robert Richard, turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
14: A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május 1-i időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
5: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb.
6: Budapesten az Ínségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta a Szegi Attila szóvivő helyettes.
15: Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
5: Kiskorúakról, köztük egy magyar gyermekről készült szemérem-sértő felvételeket talált a brit rendőrség egy pécsi férfi telefonján. A magyar sértett azonosításához a brit hatóságok a Nemzeti Nyomozóiroda segítségét kérték.
6: Az NNI megtalálta a kislányt, aki a felvétel készítésekor még csak 8 éves volt. A férfit Budapesten fogták el, a bíróság azóta le is tartóztatta. Közben kiderült, hogy hasonló bűncselekmény miatt egy másik már bírósági szakaszban lévő eljárás is folyik az 50 éves férfi ellen. Bérces Viktor, büntetőjogász, egyetemi docens a közmédiának azt mondta, a gyermekpornográfia kiemelten veszélyes a sértettekre, ezért mindenhol szigorúan büntetik.
16: A gyermekpornográfia büntetendőségének a célja a 18 évet be nem töltött személyek egészséges testi és lelki fejlődésének a védelme. Ezt egyébként valamennyi európai államban szigorúan büntetik, és a jogalkotó célja ezzel kettős. Egyrészt az, hogy ezeknek a személyeknek a személyiségi jogait és az emberi méltóságát védje, másrészt pedig az, hogy az elkövetőket elrettentse attól, hogy akár saját élvezet céljából, vagy akár anyagi haszonszerzés céljából ilyen felvételeket készítsenek, vagy pedig terjesszenek.
5: Ismét egy hetes közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon, most elsősorban a teherautókat és a buszokat ellenőrzik.
6: A Roadpool akciójában többek között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják.
2: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autóút és a 11-es főút csomópontjában. Szentendre irányából a körforgalomba térve egy autó akadályozza a forgalmat. Telítettek a sávok a Budapest felé vezető utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve a 60 és Bakk között kiépített terelésnél. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglót környékén, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten egy műszaki hibás jármű foglalja el a buszsávot az Üllői úton befelé az Ecseri útnál. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi út felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
6: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
5: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
2: Műsorajánlat. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
17: A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelvvel. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
2: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
18: Megnézzük Vigna Brezsinszkinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán-amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
2: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Média Klikken és a YouTube-on. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
19: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
20: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
19: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, Maxentiszt.
21: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
2: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
22: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
1: 7 óra 18 perc, még nem sikerült felmérni az uniós üzemanyag készleteket, de a hormuzi szoros lezárása aggasztja a fuvarozási vállalkozásokat és az energiaügyi szakértőket is. Részletek Brüsszelből Berek Patriciától.
23: Fogalmunk sincs róla. A politikó szerint valójában így szól a válasz arra a kérdésre, hogy mennyi üzemanyag van még az Európai Unióban. A készletekkel kapcsolatos aggodalmak gyorsabban nőnek, mint ahogy az EU képes felmérni a helyzetet, írja a lap, amelynek az egyik szállítmányozási nagyvállalat vezetője úgy nyilatkozott, hogy csak májusig, júniusig lát előre, de hogy utána mi történik, azt nehéz megjósolni. A tagállami kormányok napra kész információkkal rendelkeznek az olaj- és gáztartalékokat illetően, az EU pedig elsősorban az Eurostatra és a tagországokkal tartott koordinációs ülésekre támaszkodik a kínálati szintek felmérésében. Csak hogy a piaci szereplők önkéntes alapon osztanak meg annyi információt, amennyit jónak látnak. Az érzékeny üzleti adatokkal azonban óvatosan bánnak, és innentől a kép elég zavaros, írja a Politico. Az iráni háború kitörése után az energiaügyi miniszterek felszólították az Európai Bizottságot, hogy hatékonyabban mérje fel Európa készleteit a föld alatti tárolókban, a nagyobb kikötőkben lévő tartályokban és tankerekben, a csővezetékek mentén és a repülőtereken tárolt készleteket, de a testület szóvivője szerint még nincs átfogó kép az üzemanyag helyzetről. Újra élesednek a viták az EU-USA kereskedelmi megállapodással kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén azt jelentette be, hogy 25%-ra emeli az EU-ból származó autókra és autóalkatrészekre kivetett vámokat, mert szerinte az EU nem tartja be a tavaly nyáron kötött kereskedelmi megállapodásban foglaltakat. Az Európai Bizottság szóvivői erre egy rövid közleményben reagáltak. Eszerint az EU a szokásos jogalkotási gyakorlatnak megfelelően hajtja végre a megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és erről az amerikai kormányt folyamatosan tájékoztatja. Amennyiben az Egyesült Államok a megállapodással összeegyeztethetetlen döntéseket hozna, akkor fenntartjuk a lehetőségeket az EU érdekeinek védelmére, teszi hozzá a közlemény. A széles körben bírált egyességet még tavaly nyáron kötötte Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Donald Trump amerikai elnök arról, hogy Amerika legfeljebb 15%-os vámot vett ki az uniós termékekre, cserébe viszont az EU a legtöbb amerikai termék vámját nullára csökkenti. A megmegújuló vámfenyegetések azonban arra késztették az uniós parlamentet, hogy feltételességi záradékot hagyjon jóvá. Eszerint a vámkedvezmények fenntartását az EU ahhoz a feltételhez köti, hogy az Egyesült Államok maradéktalanul betartja-e saját vállalt kötelezettségeit.
2: Jó reggelt, Magyarország! Csete Beátával!
1: 7 óra 21 perc, még néhány hét, másfél hónap, szűk másfél hónap, és kezdődik ugye a turisztikai szezon, de hát mindezt beárnyékolja a menekült válság Görögországban mindenféleképpen. Erről is beszélgetünk a következő percekben Gönczi Róberttel, a Migráció Kutatóintézet elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye az egyik cél, nem is célállomás, hanem inkább tranzitállomás Kréta lett. Nézzük azt meg, azt kérem öntől, hogy miért erre az útvonalra terelődött át, és egyáltalán mi okozta azt, hogy vannak az útvonalaknak most átrendeződései, ugye itt a migráció kapcsán, akik érkeznek, honnan érkeznek, merre mennek, és mit tesznek azzal az országgal, ahol áthaladnak.
0: De valóban Kréta a legdinamikusabban fejlődő migrációs útvonal jelen pillanatban az európai kontinensen, ennek kettő fő oka van. Az egyik az, hogy relatíve nincsen messze, és hogy relatíve nincs is közel. Mit jelent az előbbi? Az előbbi azt jelenti, hogy nem nehéz a kelet-líbiai partoktól eljutni Kréta szigetére, ugye itt kicsit kevesebb, mint 200 kilométerről beszélünk, ami hajóval megtehető táv. Kettő azáltal, hogy relatíve messze van, az embercsempészek számára ez egy vonzó pénzügyi lehetőség, hiszen több pénzt tudnak elkérni azoktól az emberektől, akiket át akarnak szállítani Kréta szigetére. Ráadásul ugye Kelet-Líbia, ami a legközelebb fekszik Krétához az afrikai kontinensen, az voltak épp egy katonai milícia által ura a terület, ez a Kalifa Haftár és a hozzá köthető haderő, egy nagyon jelentősen orosz barát helyi kormányzatnak az együttműködéséből megvalósuló, hát fogalmazunk ki, de facto államigazgatás, ami meg tudja azt valósítani, hogy a saját döntései mentén úgy tudja zsarolni az Európai Uniót migránsokkal, ahogy szeretné. Tehát amennyiben nem kap különböző pénzügyi támogatásokat, hirtelen megindulnak az embercsempész hajók Kréta felé. Ráadásul Krétának ugye nincsen meg az infrastruktúrája erre, hogy kezelje ezt az embertömeget. Itt két év alatt több mint 30 ezer ember érkezett. Ez nem olyan, mint a kelet-égei szigetek, Kósz, Rodosz, Lesbosz, ahol már több mint 10 éve zajlik migrációs válság. Krétán ilyen nem volt korábban. Tehát ezáltal nincsenek a megfelelő táboraik, regisztrációs központjaik, amit tudnak tenni a krétai hatóságok, ezt személyesen mondták el, hogy újabb hajókra ültetik ezeket az embereket, akik érkeznek hozzájuk, és tovább küldik őket Athénba, illetve az Athén környéki befogadó táborokba, honnan ugye fel tudnak szívódni ezek az emberek, hirtelen már is az európai kontinensen vannak, ami egy jelentősen más biztonsági környezetet tud teremteni.
1: Ugye említette, úgy fogalmazott, hogy hajókkal érkeznek, de ezek hajók vagy gumicsónakok, mert azért lehet ebben is egyfajta szándékosság, most azon kívül, hogy nyilván kisebb költséggel több Európába jutni akaró embert szállítanak el, de hát azért itt nyilván van egyfajta, hogyha átlépnek azon a bizonyos határvonalon, van egyfajta tengeri mentés, ami aztán majd az adott országhoz kötődik, tehát ők már odaléptek el.
0: Nagyon jogos kérdés, és törvényszerűen gumicsónakoknak kell lenniük, mert pontosan ezek azok a hajótípusok, amik jellemzően a Krétától délre eső Gavdos szigeténél le fognak állni, nem fognak működni, és fel kell lépnie a parti őrség hatóságainak, és el kell, hogy kapják ezeket az embereket, és biztonságba kell, hogy szállítsák őket, ez nekik törvényi kötelezettségük, és ez adja meg azt a jogi lehetőséget, hogy ők meg tudjanak érkezni Kréta szigetére, mert abban az esetben, hogy a hajójuk eléri a krétai partokat, amire azért szintén szokott lenni alkalom, abban az esetben másik jogi kategória alá kerülnek, hiszen akkor nem kimentett emberek, hanem irreguláris bevándorlók is. Akkor más fajta eljárás alá kerülnek a görög hatóságok által. De többségük ezeknek az embereknek egyébként olyan országokból érkezők szoktak lenni, akikkel van megállapodás a Görögországnak, és ebben az esetben törvényszerűen visszaküldhetőek ezek az emberek Egyiptomba, vagy jellemzően innen szoktak érkezni, vagy más helyekre, amivel van megállapodás. Ami egy lényegi változás volt az utóbbi egy évben, hogy az embercsempészek felismerték azt, hogy bizonyos esetekben a hajóik ki tudnak kötni, ezért olyan emberekkel töltik fel a hajóikat, akik viszont közvetlenül válságövezetből érkeznek. Ugye ne felejtsük el, hogy a Líbiától délre található Szudánban 11 millió menekült tartózkodik jelen pillanatban, belső menekült, az ő útvonaluk kezd el éppen kiépülni, hogy Kelet-Líbián keresztül meg tudják közelíteni Európát. Most ez egy óriási szám, és a szudáni menekülteknek a helyzete az nem olyan, mint az Egyiptomból érkezőknél, hiszen Szudán egy aktív válságövezet, aki onnan érkezik, az menedék kérelemre jogosult. És abban az esetben, ha kiépül ez az útvonal ténylegesen és aktívan el tud kezdeni működni, akkor egy több millió emberes forgalomra számíthatunk innen. Szóval ezért is érdemes figyelni Krétára, mert ez egy kiépülő útvonal, és ennek nagyon bajós árnyékai lehetnek a jövőre való tekintettel.
1: No, majd mindjárt beszélünk még Krétáról, illetve hogy milyen hatással van Krétára. De most már másodjára hangzott el Egyiptom, ugye, hogy onnan is érkeznek. Egyiptomból miért nem legálisan érkeznek az Európai Unióba, akik ide szándékoznak jönni?
0: Egyiptommal számtalan megállapodáson, hogy egy biztonságos származási országról beszéltünk, Egyiptomban van politikai stabilitás, nincsen konfliktus, ugye Egyiptomnak legfeljebb gazdasági nehézségei vannak, ezt komolyan is kell venni, tehát a lakosság elégedetlen, nagyon sok szempontból rendkívül sokan élnek a megélhetési minimum alatt, de ennek ellenére ez nem ad jogosultságot arra, hogy valaki Egyiptomból menedékkérelmet kaphasson, és ez szokott a központi probléma köre lenni a migráció kérdésének is Európában, hogy nem olyan helyekről érkeznek az emberek elsősorban, ahol aktív válságövezet van, és tényleg jogosultak lennének menedékkérelemre, hanem fondorlatos módokon olyan helyekről, ahol gazdasági nehézségek vannak. Gondoljunk akár a közép-ázsiai, dél-kelet-ázsiai országokra, Pakisztánra, Bangladesre, ez még kettő olyan ország, ahonnan rendkívül sok ember érkezik. Ezek az országokkal most már jellemzően van vagy megállapodás, vagy az Európai Unió kijelentette, hogy ezek biztonságos származási országok. Ugye ez egy idén februári döntés, hogy vannak biztonságos származási országok, és hogy innen érkező emberek nem kaphatnak menedékkérelmet. Ez persze nem akadályozza meg őket abban, hogy különböző dolgokat jelentsenek ki magukról. Nemrég volt ebből az Egyesült Királyságban botrány, hogy kiderült, hogy nagyon sokan azt hazudták a hatóságoknak, hogy ők családi erőszaknak az áldozatai, vagy szexuális orientációjukat tekintve kisebbségekhez tartoznak, és emiatt kérnek menedékkérelmet, mert nem érzik magukat biztonságban az országukban, de nagyon sokszor kiderül, hogy ezek nem valós igények, ha viszont ezek nagyon nehezen bizonyítható tényállítások, és ezért el tud húzódni az eljárás.
1: De most nem marad időnk a krétai turizmusra gyakorolt hatására, mert hát azért Krétának mégiscsak az egyik fő bevétele az a 4-5-5,5 millió turista, aki évente megfordul a szigeten. Mert hogy van még itt egy másik téma, amiről szeretném, hogy beszélnénk, ugye megvalósulhat az olaszoknak az Albánia terve, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a célországon kívül, tehát Albániában vannak azok a hotspotok, vagy menekült táborok, egyszerűen így is hívhatjuk őket, ahova engedélyezi az Európai Unió, hogy kitoloncolják azokat, vagy átrakják azokat, akik Olaszországba érkeznek. Ha Olaszországnak ezt megengedi, és nincs büntetés miatta, Magyarországot miért büntették? Azért, mert akár hotspotokban, vagy menekült táborokban tartotta azokat, akik éppen illegálisan érkeztek az országba.
0: Itt valóban elgördült az utolsó akadály, tehát, hogy tisztán beszéljünk, az Európai Unió luxemburgi bírósága mondta ki, hogy az olasz döntés, hogy Albániában működtessenek kiutasítási központokat, ez egy elfogadható álláspont, és ez működtetni is kell. Persze bizonyos feltételekkel, de tolmácsolás, jogi segítségnyújtás, kiskorúakra való tekintet és a többi. Viszont ez innentől kezdve egy működtethető modell, mert nem büntethető az Európai Unió luxemburgi bírósága által. Giorgia Meloni is úgy fogalmazott, hogy különösen ennek a döntésnek a fényében rendkívül igazságtalan az az elmúlt évek pereskedése, amivel Olaszország szembenézett, és ez mindenféleképpen egy érdekes útmutató lehet Magyarország számára is.
1: Hogy ott is két migráns panasza miatt indult el tulajdonképpen ez az eljárás, ami miatt ennyi ideig tartott. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
4: BKK Info. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten az M3-as metró a Korvin negyed állomáson nem áll meg meghibásodás miatt. Pótlóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Kálvin tér Szabó Ervin tér között. Baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A 79-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Cserhát utca megállót egy szabálytanul parkoló jármű miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Autós percek.
1: Két baleset is történt az M3-as autópályán Budapest felé, Kerekharaszt térségében. A 47-es és a 49-es kilométernél is a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé, Inás térségében. A 32-es kilométer közelében sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell számítani. Két személygépkocsi ütközött össze az M0-ás autóút és a 11-es főút csomópontjában lévő körforgalomban. Sávlezárás már nem akadályozza a haladást, de a torlódás lassan oszlik. Az M0-ás felől érkezők még a 73-as jelű Dunakeszi csomóponttól arra szólnak. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra.
2: Időjárás jelentés.
1: Napos időre számíthatunk ma csapadék nélkül, élénk lesz a déli szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű. 8:01, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
6: 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Nem zárja ki az Irán elleni hadműveletek folytatását az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, Washington továbbra sem tudja elfogadni a perzsa állam béke feltételeit. Teherán egy 14 pontból álló javaslatot tett, amelyben egyebek között az Irán elleni szankciók enyhítését és az amerikai csapatok kivonását követelik a közel-keleti térségből. Oldalára borult egy turistákat szállító busz tegnap Szlovákiában. A jármű Zólyom közelében Dobronya határában szenvedett balesetet, miközben Horvátországból Lengyelország felé tartott. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok, többen sérültek meg, közülük 9 embert kórházban ápolnak. Itthon ma kezdődik a tavaszi érettségi. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból adnak számot tudásukról a diákok. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken a német írásbelit tartják. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
1: 7:33, egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés, akkor választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert is. Nincs egyébként már egy hét, hiszen ezen a szombaton, május 9-én lesz ez az alakuló ülés. A leendő kormányfő azt írta, hogy megválasztása és eskütételek kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol rendszerváltó ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Kis Júlia Lilla össze. Állítása következik.
3: A legutóbbi parlamenti egyeztetésen az új országgyűlés megalakulásának technikai és személyi feltételeiről egyeztettek. Ez volt a pártok utolsó találkozója a május 9-i alakuló ülés előtt, amelyen Magyar Péter leteszi a miniszterelnöki esküt. A leendő kormányfő a közösségi oldalán tudatta, hogy 10 órakor kezdődik majd az alakuló ülés. A miniszterelnök megválasztása és eskütétele kora délután lesz. Magyar Péter azt is írta, hogy a magyar mellett elhangzik majd a széke és az európai himnusz is. Majd a Sükösdi Tambura zenekar előadja a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt. Az országgyűlés alakuló ülését végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, az alakuló ülés után pedig rendszerváltó ünnepet tartanak.
7: Büszkén jelentem be, hogy összeállt a leendő Tisza kormány.
3: A héten a Tisza kormány névsora is teljessé vált. Az új kormányban 16 miniszter lesz. Az eddigiektől eltérően lesz például külön egészségügyi, gyermek és oktatási, valamint szociális és családokért felelős minisztérium is.
8: Múlt héten megalapítottuk a frakciót, és most pedig folytatjuk a munkát.
3: A Tisza frakció vezetőjének Bújdosó Andreát választották. A párt két ülésszakot is tartott az elmúlt időszakban, ahol a 141 képviselőnek tájékoztatást és oktatást is tartottak. A Tisza frakció vezető helyettese egy videóban azt mondta, sok dolguk lesz a kormányalakítás után.
9: Helyre kell állítanunk a jogállamot, helyre kell állítanunk a sajtó függetlenségét, haza kell hoznunk az EU-s pénzeket, itt mind-mind ezekben a kérdésekben nagyon fontos szerepe lesz a frakciónak, a frakció képviselőinek, úgyhogy nem fogunk unatkozni a nyár során sem, annál is inkább, hogy egy új minisztériumi struktúra jön létre.
3: Szombaton az is kiderült, hogy Radnai Márk Tisza alelnök emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea operaénekes pedig a magyar zenekultúráért felel majd kormánybiztosként. Magyar Péter közösségi oldalán azt is bejelentette, hogy a Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek működési ideje 5 évre szól majd. Radnai Márk a közösségi oldalán történelmi lehetőségnek nevezte a megbízatását. Azt írta, a létrejövő intézet nem egy kirakat hivatal lesz, hanem egy olyan szakmai intézet, amelyben kutatók, szociológusok, tudósok, filozófusok, elemzők dolgoznak, és a társadalom bevonásával alakítják ki javaslataikat.
10: Beazonosíthatóak lesznek az ágazatok és az ágazati képviseletek.
3: Hagyományos kormányösszeállítási logikát követ a Tisza párt, erről Lakner Zoltán politikai elemző beszélt a Partizánban.
10: Ez egy teljesen, hagyományos kormány összeállítási logika, hogy ugye karrierpolitikusokat, illetve a miniszterelnök szövetségeseit megjutalmazzák valamilyen pozícióval, és emellett pedig ugye behívnak a kormányba szakértőket egy dedikált feladatra.
3: Lakner Zoltán szerint az, hogy a leendő Tisza kormány külön minisztériumokhoz rendeli a feladatokat, sokat segít abban, hogy beazonosítható legyen, ki miért felel.
11: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
1: Megalakul az új kormány, egész pontosan május 9-én szombaton lesz majd az alakuló ülés, erről is beszélgetünk a következő percekben Pócai Istvánnal, politológussal. 10 évre visszamenőleg megvizsgálják egyébként majd a külhoni támogatások felhasználását is, és jöhet egy ukrán-magyar csúcs, mert hogy Magyar Péter bejelentkezett Zelenszkijnél, ezek lesznek a mai beszélgetésünk témái. No, de nézzük először az alakuló ülést. Azt mondta Kajdi József, az Antal kormány egykori államtitkára, aki egyébként az egyik baloldali újságnak adott egy interjút, hogy a most alakuló kormány nem Fidesz, sokkal inkább egy Antal light kormány lesz. Ön hogy látja ezt?
12: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye mindenki a korábbiakhoz próbálja meg viszonyítani azt, hogy mi is történik pontosan. Érdekes gondolat azt mondani, hogy ez egy Antal light kormány. Nyilván egyébként ez egy gesztus is valószínűleg Magyar Péter felé, mert hogy ő szívesen tekint vissza erre az időszakra, és hát gyakorlatilag ő kommunikációban azt mondja, hogy újra csinálja a rendszerváltoztatást. És ami most történik, ugye láttuk egyébként a választási kampánynak a végén, ugye a rendszerváltó nagy koncertot is, ugye előjött ez a kult szó, akkor most ugye, ahogy leteszi az esküt, utána lesz egy esemény, ami szinte egyébként a rendszerváltó buli, vagy nem tudom mi is pontosan már a neve ennek, de ez az egésznek a lényege, hogy ezt próbálják meg...
1: Rendszerváltó népünnepi.
12: Népünnepi, igen, köszönöm szépen. Tehát ezt próbálják meg hangsúlyozni, hogy itt rendszerváltás történik, és ezért próbálnak meg visszanyúlni nyilván egyébként Antalnak az időszakához. Viszont, hogyha a kormánynak a struktúráját nézzük, akkor sokkal inkább azt látjuk, hogy korábbi Fideszhez köthető szereplők vesznek részt, ők egészülnek ki olyan nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, de egyébként nemzetközi elfogultsággal is rendelkező szereplőkkel, akik a különböző banki szférából, energetikai szférából, stb.-ből származnak. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy ez inkább egy ilyen vegyes kormány. Nem gondolnám azt, hogy ez egy 30-40 évvel ezelőtti verzióhoz érdemes visszanyúlni ebben a tekintetben. Értem a hasonlatot, nem teljesen osztom.
1: Most már ugye ismerjük a névsort, illetve azt, hogy a csúcsminisztériumok helyett milyen minisztériumok lesznek. Szakértői kormányt ígért korábban Magyar Péter. A szakértői kormány alapvetően a terminus vagy a meghatározást tekintve mást jelent, de tény és való, hogy elsősorban szakemberek ülnek majd ezekbe a pozíciókba. A kérdés az, hogy, és nem politikusokról beszélünk, hogy mennyire kell politikusnak lennie egy miniszternek, hogyan kell ennek arányaiban megoszlani?
12: Ugye az látszik, hogy a kulcspozíciókban kompetens személyeket ültet, ami egy jó hír egyébként az ország irányítása szempontjából. Az egy másik kérdés, hogy ők mennyire politikusok, és azt lehet mondani jó részükről, hogy vagy kevéssé, vagy semennyire sem, ami pedig azt elvezet bennünket egy harmadik kérdéshez, hogy folytatódik-e az a kommunikáció, amit a választási kampány során ugye Presskukac néven híresült el. És valószínűleg ez várható, mert hogy egy központosított kommunikációt fog vinni, ugye egyrésztről Magyar Péternek a saját Facebook oldalán fut a kommunikáció, tehát hogy ő ott rak ki üzeneteket általában fotókkal, nyilván ezt ugye egy ügyes trükköt is használ azzal kapcsolatban, hogy alapvetően mindig egy originálisan személyes profilnek ugye másabb, nagyobb az elérése, de hát ugye ez egy nagyon hasonló struktúra, mint amit még Donald Trump csinált Russo-s felületen, hogy fogja bedob dolgokat, de a saját felületén, és akkor azt várja, hogy akkor a különböző sajtótermékek majd onnan emelik át ezeket a dolgokat, és akkor onnan hivatkozzák be ezeket az üzeneteket. És a miniszterek esetében pedig az várható, hogy sokkal kevesebbet kevesebbet fognak kommunikálni a Magyar Péterhez képest, illetve egyébként akár a frakcióvezetőhöz képest is, mert hogy ők nem biztos, hogy kommunikációban annyira erősek. És hogyha meg megnézzük a szimbolikus döntést abban a tekintetben, hogy hol lesznek a képviselők, a Tiszás képviselők, akkor ugye a Szabad György irodaházban, ahol úgy tudnak közlekedni, ugye, hogy a parlament és az irodaház között, meg a parkoló között nem is kell felszínre jönni, tehát nem kell találkozni az utcán úgymond senkivel. Ez megint abban az irányban mutat, különböző megközelítések alapján is, hogy a kommunikáció az központosított lesz, nem az egyedi képviselőköz lehet majd oda menni a sajtónak a munkatársaihoz, hogy megkérdezi őket erről, vagy arról, vagy amarról,

0: szükség.
1: Kérdés, hogy ez probléma, hogyha megnézzük, hogy Orbán Viktor hogyan válogatta ki a kormánytagokat, mindig az adott feladathoz választotta az embereket. Aztán, hogyha más feladat volt, akkor más embert választott erre a feladatra.
0: Nem, egyébként nem probléma, hogyha cserélgeti, csak hogy itt, amire utalok, hogy itt az egyéni politikai ambíciók azok, amik szerintem számítanak, és hogy itt valóban egy része, hogy a szakértő vagy szakember politikai tapasztalat nélkül, tehát nekik alapvetően, hogyha ők politikai eredményt akarnak felmutatni, akkor az adott szakterületökön kell eredményeket felmutatni. Egy olyan időszakban, ami nem kevés kihívással terhelt. Tegyük hozzá, és ugye itt nemzetközi kihívásokra, meg gazdasági kihívásokra kell elsősorban fókuszálni, és azért azt is tegyük hozzá, hogy a választási kampányban rengeteg ígéret elhangzott. Alapvetően a közhangulat az az, hogy minden marad úgy, ami jó, amit a Fidesz vitt, és ahhoz képes lesz majd mindenkinek mindenben jobb. Ez irreális, tehát ezt mindenkinek tudnia kell, hogy ilyen nem történhet meg, méghozzá azért nem történhet meg, mert nem az történik ilyenkor, hogy hirtelen az országnak a tortája, hogy szabad egy ilyen képpel növelni, hogy hirtelen óriási méretűen nő, és akkor mindenki nagyobb szeretet tud magának kiasítani belőle, hanem ugyanakkor a tortát tudnak elosztani, vagy közel ugyanakkor a tortát tudnak elosztani, másképpen valószínűleg az új kormány máshol fogja helyezni a hangsúlyokat, de azt nem lehet elérni, hogy mindenkinek varázsütésre minden jobb legyen, ugye nem az Egyesült Arab Emírségek vagyunk, ahol meg szintén vannak problémák, tehát nincs olyan ország a világban, ahol ne lennének problémák, máshol lesznek a hangsúlyok, lesznek belőle a politikai feszültségek, ez teljesen biztos.
1: Említette ugye az egyéni politikai ambíciókat, erről is beszéltünk az előbb, és mindezek után most nézzük akkor Mellétei Barna Márton igazságügyminiszteri kinevezését, ugye ez kapta a legtöbb kritikát, és nem csak a magyar sajtóban, illetve a magyar közéletben, hanem a Politikó is írt erről. Magyar Péter húgának a férjéről van szó. Nem a szakmaiságára érkeztek kritikák, hiszen azt kevésbé lehet ismerni, és tulajdonképpen jogszabály sem tiltja hivatalosan, de hát azért mégiscsak van itt ennek egy morális része.
0: Ez volt az a pont valóban, és pont bejöttem volna a stúdióba, a Politikót lapozgattam, és pont szembe jött ez a cikk, amiben hát sérelmezi a Politikó azt, hogy itt családtagok kerülnek be, vagy kvázi családtagok kerülnek be a kormányba, mert hogy ugye ezzel azt próbálják meg körülírni, hogy itt a jogállamiság sérülhet, meg a demokráciának az elve sérülhet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen szűk kör dönthet majd bizonyos alapvető kérdésekről politikai szinten. Meglátjuk majd ez a gyakorlatban hogyan fog leképeződni, nyilván ez majd egy pár hónap múlva fog igazából kiderülni, hogy mi is történik pontosan, de az biztos, hogy ez egy red flag, egy vörös zászló Brüsszel számára, mert hogy ezek a pontok, ezek megvoltak már korábban is. Tehát a Politikó már korábban is írta azzal kapcsolatban, hogy nem teljesen ismerik Magyar Pétert, nem tudják pontosan, hogy mire kell számítani, és arra is felhívták a figyelmet, hogy mivel ugye a nemzeti együttműködés rendszeréből jön, és ugye azokat a sémákat ismeri, azokban a sémákban élt, amiben az Orbán kormány működött, ezért nem lehet arra számítani, hogy hirtelen ezeket a sémákat ki fogja dobni az ablakon, hanem sokkal inkább arra lehet számítani, hogy ezeket a sémákat ülteti át a saját politikai rendszerére, ezeket fogja továbbvinni, és ugye szerkesztő azt mondják, ugye a kérdése, hogy akkor visszautalva a kormánynak a politikájára kapcsolatban, sok tekintetben igenis az Orbán kormánynak a tevékenysége, a hozzáállása, a működése szolgál mintául Magyar Péter számára, és meg nyilván egyébként majd a miniszterek számára is.
1: Másfél percünk maradt, nagyon sokat lehetne még beszélni ugye itt az alakuló új kormányról, de még itt egy fontos kérdés, ugye a magyar-ukrán viszonynak a rendezése vagy nem rendezése Magyar Péter. Ugye először viszonylag, nem azt mondom, hogy elutasító volt az ukrán elnök, de azt a nagy barátságot, amit még a kampányban mutatott, azt nem mutatta Magyar Péter irányába. Magyar Péter most bejelentkezett az ukrán elnökhöz, és létre is jöhet egy találkozó. Mi lehet ennek a találkozónak a főbb kérdése? Sajtóhírek szerint szeretné Brüsszel, hogyha nyomást lehetne gyakorolni Magyar Péterre, ugye Ukrajnának a csatlakozása ügyében.
0: Ez egy nagyon fontos találkozó lesz, ha és amennyiben létrejön, egyébként biztos, hogy létre fog jönni, már csak az időtítés kérdés, meg a helyszín a kérdés. Magyar Péter egy szimbolikus helyszínt javasolt, ugye Beregszászt javasolta, ami majd meglátjuk, hogy az ukránok hogyan fognak ehhez viszonyulni. Az biztos, hogy az elvárás Brüsszelből is, ez a Politikóból is visszaköszön, illetve egyébként Kijevből is az, hogy Magyarország azonnal egy ukrán párti fordulatot vegyen. És ez az ukrán párti fordulat, ez gazdasági tekintetben mutatkozzon meg, katonai támogatások tekintetében mutatkozzon meg, meg az EU csatlakozás tekintetében mutatkozzon meg. Gazdasági tekintetben nyilván mutatkozott, a 90 milliárd eurós tekintetben nem is kell dönteni.

0: és hoznia igazából. Lényegi döntés hozni a Magyar Péternek, mert ugye a Barátság körülvezették, ugye újraindult, Orbán Viktor tartotta a szavát. Az egy katonai tekintetben, ugye ez a legizgalmasabb kérdés, ott alig ha képzelhető rövid távon változás, mert az valószínűleg negatív politikai, sőt politikai kockázatokkal jár a Magyarország tekintetében. És ugye itt az Európai Uniós kérdés az, ami az igazán nagy kérdés, mert azt várják el, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa automatikusan az Európai Unió, és minden tagállam hozzájáruljon ehhez. Magyarország egy akadály volt, viszont Magyarországnak ugye van egy komoly problémája Ukrajnával. Ez 11 pontban lett összefoglalva, hogy a korábban a Orbán Viktor miniszterelnök által, akkor ugye a nyelvtörvény, kisebbségok és a többi kérdések voltak. Ez most egy fontos és nagy lehetőség egyébként az új kormány fő számára, és így megmutassa azt, hogy ő tartja magát ezekhez a kérdésekhez, és ezeket ugyanúgy elvárja, mint az elődje is ebben a tekintetben. Magyarország nem változtat az álláspontján, mert ugyanolyan fontosak a kisebbségi jogok, a külhoni magyaroknak a helyzete az új kormány számára, és ezt kell bizonyítani.
1: Olyan érdekes kérdés lesz, de erről majd legközelebb fogunk tudni már csak beszélgetni, hogy például az ukrán politikusoknak a magyar néphez való hozzáállása változik, vagy változott-e, hiszen ez még a Magyar Péter előtti időkből, sőt, talán még az Orbán Viktor előtti időkből származik.
0: Erre 7-8 persze melegedik.
1: Folytatjuk legközelebb egy nap kérdésében akkor. Póca István politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm szépen. És akkor folytatjuk, de most már utazással folytatjuk. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: No, hát szűk másfél hónap kezdődik a nyári szünet, ami azt jelenti, hogy egyre többen utaznak majd, és sokan repülővel. A kerozin hiány viszont egyre több légitársaságnál gondot jelent. Átírhatja-e mindez az utazási terveinket? Egyáltalán hogy tervezzünk? Vegyük meg a repülőjegyet? Mi történjen a következő néhány napban, vagy egy-két hétben?
2: Igen, hát az igazság, hogy az utazók részéről sok kérdés érkezik az utazási irodákhoz, hogy vajon megmerhetik-e vásárolni a repülőjegyüket, és lefoglalhatják-e a nyaralásaikat. Most erre egyértelmű a válasz, hogy vásárolják meg a repülőjegyeiket, és foglalják le az utazásaikat. Ugye két aggodalom merül fel az utazókban. Egyrészt az, hogy hogyan hat ez a mostani helyzet az árakra, illetve mi történik akkor, hogyha valami fajta kerozin hiány miatt meghiúsulna az utazás. Egyrészt azt tudom elmondani, hogy ha valaki kifizeti mondjuk a repülőjegyét, akkor ott már nem lehet arra számítani, hogy a légitársaság megemelni az árat, tehát az árat biztosított ebben az esetben. A másik, igen.
1: Hallgatom.
2: Igen. A másik pedig az az, hogy az utazási irodák folyamatosan nyomon követik a helyzetet, és kapcsolatban vannak a külföldi partnerekkel is, illetve a légitársaságokkal is. Jelen pillanatban az az információnk, hogy azok az úti célok, azok a repülőterek, ahova az utazási irodák utazásokat szerveznek, ott nem számíthatunk szerencsére kerozin hiányra. Az egy más kérdés, hogy abban az esetben, hogyha tovább rosszabbodna a helyzet, és valóban a kerozin hiány, vagy csökkenne a kerozin ellátottság, akkor nyilván ennek lesz egy árfelhajtó hatása, és esetleg a légitársak megemelhetik ugye a repülőjegyeknek az árát. Most ebben az esetben pedig az utazási irodák kénytelenek lesznek ugyebár árat emelni, de azt gondolom az eddigi tapasztalatok alapján is, ahogy a szakmában beszéltem, hogy ez a legesleges legutolsó pillanatban történne meg, tehát az utazásták nem kívánnak árat emelni. Illetve szeretnék még elmondani egy fontos dolgot, hogy vonatkozik az ilyen viszmajor jellegű helyzetekre egy jogszabály, és ez a jogszabály azt mondja ki, hogy az utazási iroda az út indulását megelőző 20 napon kívül megemelheti a részvételi díjat, de csak abban az esetben, hogyha ez az emelés nem haladja meg a 8%-ot. Ugyanis, ha megemelni a 8%-ot, illetve az útindulás előtt mondjuk 20 napon belül történne az emelés, akkor az utas bánatpénz megfizetése nélkül elállhatna a szerződéstől.
1: Hogy látja, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy maguknak az utasoknak milyen lehetőségeik vannak ugye most ebben az időszakban, de hogy látja, hogy például ez az áremelkedés, vagy ez árfelhajtó hatás, ez mennyi időn belül éreztetheti hatását? Azért is kérdezem ezt, mert ugye ön is beszélt arról, hogy most az európai reptereknek megvannak a saját kis tartalékaik, mindenki gondol arra, hogy ugye az oda érkező gépet is fel lehessen tankolni. Ugyanakkor akik már akartak ritkítani járatot, tulajdonképpen ritkítottak, a Lufthansa azzal kezdte néhány héttel ezelőtt, hogy 20 ezer járatát törölte, és volt még másik hasonló cég is, illetve a kis légitársaságok. No, de hát azért mégiscsak úgy tervezzük az utazást, hogy biztosra tudjunk menni, hogy most még és meddig lehet a régi áron kapni jegyet.
2: Több légitársasággal konzultáltunk, és ezen információk alapján a nyár folyamán nem lesz, tehát meg tudják oldani a járatokat. Egyébként a Lufthansa-t említette, olyan információnk vannak, hogy alapvetően az is egy ilyen, inkább egy járatoptimalizálás volt, csak ez olyan szerencsésen összejött, idézélbe téve szerencsésen összejött ezzel a mostani helyzettel, tehát a kerozin hiányos helyzettel. Tehát a légitársaságok folyamatosan monitorozzák a járataiknak a telítettségét, és hogyha arról van szó, és szükség van rá, akkor optimalizálják, és járatokat is csökkentenek.
1: Hogy látják egyébként, hogy változhat-e most az utazás módja? Arra gondolok itt, hogy ha a légiközlekedés ára egyszer csak megugrik, vagy valaki fél attól, hogy mondjuk a nyár közepére megugrik, akkor a közelebbi autóval elérhető célpontokat keresik majd fel. Merre indulhat el a magyar turizmus, illetve hát az európai is?
2: Nézze, kétségtelen igaz az, hogy az autóval elérhető úti célok nagyon népszerűek a honfitársaink körében, tehát gondolok itt Horvátországra, Montenegróra, Olaszországra, de akár még a francia Riviera is sokan elindulnak autóval, de az is igaz, hogy ezeknek a nyaralóhelyeknek a kapacitása is korlátozott, és árban is a repülőgéppel elérhető úti célok rendkívül népszerűek a magyarok körében, tehát gondolok itt a török Riviera, a görögországi szigetekre, akár Ciprusra, Máltára. Én bizakodó vagyok egyébként, hogy a nyár folyamán azért ezek az úti célok felé is nagyon nagy lesz az érdeklődés, és meg fognak telni.
1: Mit gondol egyébként, hogy magukban a szolgáltatásokba beépül-e már? Ugye említette az előbb, hogy van itt azért egy 20 napos moratórium, tehát azért illik tájékoztatni például az utasokat, és most nagyon leegyszerűsítettem nyilván ezt a kérdést, és nem fog mondjuk addig a szállás, meg nem fog a repülőjegy sem emelkedni. No, de hát azok a szolgáltatások, amelyek ott a célállomáson várják a turistákat, érdemes-e több pénzzel, költőpénzzel készülni?
2: Én azt gondolom, hogy ha valaki külföldre utazik a napjainkban, akkor oly módon kell kalkulálni, hogy ha magyarországi árakra is hatással lehet valamilyen szinten ez a helyzet, akkor nyilván az adott külföldi országban is hatással lehet. Igen, tehát ezt tudjuk, hogy az üzemanyagár az végső por az egész gazdaságon, tehát hogy emelkednek az árak, akkor a szállítási költségek emelkednek, minden emelkedik akkor, de abban bízunk, hogy itt nem lesz drasztikus áremelkedés. És főleg ilyenkor értékelődik fel például olyan úti cél, mint Törökország, csak egyet említek, ahol ugye rendkívül sok all-inclusive ellátást biztosító szálloda van, ahol tehát az utas egyszer befizeti Magyarországon az útját, a díját, és ott már plusz költség nem nagyon jelentkezik.
1: No, hát alapvetően pozitív híreket hallottunk, és ez azt gondolom, hogy megnyugtató lakhat nagyon sok családra. Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnökével beszélgettünk arról, hogy azért már érdemes lefoglalni a nyaralást, és azért olyan rettenetesen nem fogja átírni most még legalábbis egy darabig az utazási terveket a kerozin hiány, hiszen a repülőterek azért többé-kevésbé fel vannak készülve. Köszönöm szépen!
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
5: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
6: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
5: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
7: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
10: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Reklámot hallottak. BKK Info.
12: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Váci úton, a Gyöngyösi utca közelében, a Szekszárdi utcánál. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton, a Rákóczi út felé az Ajtosi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton, a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják az útburkolatot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Autós percek.
1: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó hajtott egymásnak. A 60-as kilométernél soroljanak a külső sávba, pillanatok alatt 4-5 kilométeresre nőtt egyébként a torlódás, és baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé Inács térségében, a 32-es kilométer közelében sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell számítani, közel 10 kilométeres a dugó, vezessenek óvatosan.
3: Időjárás jelentés.
1: Csapadék nélküli napos idő lesz, 23 és 28 fok közötti hőmérséklettel.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 4-én hétfőn, a mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
3: Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
13: 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
14: A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődik az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak.
13: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak, közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Mondjuk a részleteket. 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
14: Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy és a tehergépjárművekre is vonatkozik. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
13: Nagy-Britannia csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz, jelentette be a brit miniszterelnök.
14: Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Hozzátette, a találkozó Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót.
13: Haditengerészeti kíséretet biztosít mától az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök.
14: Donald Trump közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg.
13: A kőolaj exportáló országok szervezetén belül is verseny van a tagállamok között. A sok nyersanyaggal rendelkező és olcsóbban kitermelő országok versenyképesebbek, mondta Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője.
14: Tóldi Otto azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az olajkartelből, ugyanis az az érdeke, hogy ne legyen túl magas az olajára, hiszen az visszahat az exportra. Felhívta a figyelmet arra, hogy minél drágább a kőolaj, annál kevésbé nő a globális GDP. Hangsúlyozta, mivel az Egyesült Arab Emírségek jóval alacsonyabb költséggel termel, mint például Szaúd-Arábia, ezért az olcsóbb nyersanyagon is lenne haszna.
15: Ezek ilyen érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak.
13: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése május 9-én, szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
16: Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
17: Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
16: Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
13: A rendszer záró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely főpolgármester péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt.
14: Nemrég a főpolgármester közösségi oldalán bejelentette, egyeztettek a Tisza párttal, és ez alapján május 9-én szombaton 13 órától tartják a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton, így később mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez.
13: Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése.
14: A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő kormányfő is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja.
13: A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődik az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják, idén összesen 148 ezeren tesznek vizsgát.
14: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, minden készen áll az idei érettségire, az intézmények felkészülten várják a vizsgázókat. Horváth Péter hozzátette, a 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok. Hangsúlyozta azt is, hogy a diákok egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
18: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
13: Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csaknem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez az összeg a 60 milliárd forintot sem ért el. A lakosság számára a kockázat és a kamatadómentesség a legfontosabb.
14: Jelenleg a fix MÁPA slágerpapír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat komolyabb reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente pénzügyi elemző.
19: A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak eszját és szoszót sem.
13: Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a.
14: Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
13: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb.
14: Budapesten az Énségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta a Szegi Attila szóvivő helyettes.
20: Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
13: Sokan döntöttek az utazás mellett a május elsejei hosszú hétvégén. A szállodákban itthon szinte mindenhol teltház volt.
14: Kis Robert Richard, turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
21: A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május elsői időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
13: Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen Bovli napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell, ezért a vásárláskor nem csak az árat érdemes szem előtt tartani.
14: A fogyasztóvédelem a napszemüvegek minőségét a nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi. Eitmann Norbert, a fogyasztóvédelmi hatóság sajtófőnöke azt mondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az árusítóhelyekre, illetve az online térben is ellenőrzik a termékeket.
22: Nagyon olcsó, nagyon gagyi napszemüvegek általában nem biztonságosak. Akkor számít megbízhatónak és minőségének egy napszemüveg, ha a fény áteresztő képessége megfelelően biztosított, tehát hogy megszűri a káros UVA és UVB sugárzásokat. Amennyiben ez nincs meg, akkor nem adható a kereskedelmi forgalomba ezek a termékek.
3: Autós percek.
14: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán Budapest felé Inárcs térségében három autó ütközött. A 34-es kilométernél csak a külső sávon lehet haladni, a torlódás meghaladja a 10 kilométert. Aki teheti, Újhartyán és Ócsa között az 5-ös főúton kerüljön. Két autó karambolozott az M0-as autóút és a 11-es főút csomópontjában. A körforgalomban a forgalmi akadály megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik. A kocsisor az M0-ason már az M2-es autóút csomópontjáig elér. A 405-ös főúton Nyáregyháza közelében egy személyautó és egy kamion ütközött. A 12-es kilométernél fél pályán halad a forgalom.
13: Fővárosi információkkal folytatjuk.
12: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton a Gyöngyösi utca közelében a Szekszárdi utcánál. Az 51-es és az 51A villamos helyett a Koppány utca és a Mester utca Ferenc körút között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Szintén a Kerepesi úton kifelé a gyakorló közután lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
14: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
13: Ez volt a Krónika 8-kor, negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Versenyben maradt az FTC a bajnoki címért, előnyben a Paksa bronzéremért. 3 év után visszajutott az első osztályba a Honvéd, a Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát, és Kimi Antonelli harmadik futam győzelmét aratta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. 3 előkészítésével az FTC vezér egyénisége volt Gruber Zsombor. A 21 éves magyar válogatott csatár felnőtt pályafutása során először jegyzett 3 gólpasszt egy mérkőzésen.
2: Az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele félidőben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rúgni egyet, és hát még rúgtunk 3-at rá, szóval nagyon boldog vagyok. Nekem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapatot folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés, remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
0: Most pedig halljuk az FTC vezetőedzőjét, Robi Kint.
4: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek. Az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült 2-vel növelni az előnyünket az egész szezonban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is, akár ide említhetném Kanikovszki mellé, Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
0: A Paks pedig feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó Fizligában, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak arról beszélt, hogy ekkora különbség nem volt a felek között, de megérdemelten győzött a csapata.
23: Szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de auritűnösebb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek. A második fél idő elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött. Nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
0: Idénybeli 10. gólját szerezte a paksiaknál Böde Dániel, aki már az utolsó fordulóra is előre tekintett.
24: Gólra gól tudtunk szerezni, utána meg jól védekeztünk, ugye az utolsó gól azt csak bebiztosította. A másik félidő elején szerintem egy kicsit beszorultunk, nem jöttünk ki jól a félidőből, de utána szerintem talpra tudtunk állni. Menne saját kezünkben van a sorsunk, nem döltünk hátra, ugye Miskolcra látogatunk, ráadásul szerintem ugye, ha jól tudom, zárkapus mérkőzés lesz, úgyhogy ez egy plusz nehezítés lesz, de bízom benne, hogy a csapat jól fogja eltölteni ezt a 2 hetet, és ott is győzelmet tudunk ünnepelni.
0: Az Eto 1 ponttal vezet az FTC előtt, és ha a következő mérkőzését megnyeri, 2013 után lesz ismét bajnok. A harmadik helyért is nagy a harc, jelenleg tehát a Paks áll a dobogón az azonos pontszámú Debrecen előtt, de az 5. Zalaegerszegnek is van még esélye az utolsó fordulóban. Bejutott az élvonalba a Budapest Honvéd, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislányban. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. A Honvéd vezetőedzője Feczko Tamás nyilatkozott rádiónknak a feljutást követően.
5: Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. A lényeg az, hogy 2 forduló vége előtt megvan a feljutás. Egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért. Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második félidő közepén. Én inkább azt mondom, hogy ez a játék folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
0: 7. alkalommal is a Real Madrid győzelmével zárult a Puskás Suzuki labdarúgó utánpótlás kupa, amelynek a döntőjében a spanyolok 1-0-ra legyőzték a Slavia Prahát. A harmadik helyen pedig a belga Genk zárt, amely a bronzmérkőzésen 2-0-ra nyert a Panathinaikos ellen. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpaszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester United otthonában az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. A hazaiak győzelmükkel bebiztosították helyüket a bajnokok ligája következő kiírásában. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internazionale. A milánói kékfeketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így 3 fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben. Spanyolországban pedig nyert a Real, így elnapolta a Barcelona bajnok avatását. A második helyen álló madridiak 2-0-ra nyertek az Espanyol vendégeként. A Barca 11 ponttal előzi meg a Realt a tabellán, és még várnia kell az ünneplésre.
6: Nemzeti Sportkrónika.
0: 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audi Eto, ugyanis a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. Per Johansson vezetőedző arról beszélt, hogy tudja, milyen sokat jelent a klubnak, illetve a városnak a kupa, és számára az a legfontosabb, hogy örömöt szereztek a szurkolóknak.
7: Tudom, hogy a klubnak, a szurkolóknak és a győrieknek is rengeteget jelent, hogy végre visszaszereztük a trófeát, ezzel tisztában vagyok. Személy szerint persze örülök ennek a címnek, de leginkább a klub és a támogatóink miatt vagyok boldog. Én vagyok értük és nem fordítva, szóval szívből örülök nekik.
0: A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Mosonmagyaróvár ellen, az FTC sorozatban 4-szer hódította el a magyar kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel. Amit ki lehetett, azt kihoztuk ebből a napból, így kezdte a nyilatkozatát a ferencvárosi játékosok közül Hásfalvi Júlia, aki reméli, hogy ki tudnak jönni ebből a nehéz időszakból.
8: Bízom, hogy tudunk ebből valamit tanulni, vagy lesz ennek valami olyan tanulsága, amit majd a következő szezonra magunkkal tudunk vinni, meg ugye ne felejtsük el, hogy még van vissza 4 bajnoki mérkőzés nekünk, és ezt egyáltalán nem tudjuk félváról venni, mert szeretnénk a legjobb eredményt elérni, tehát nekünk most ugye a második hely a reális a bajnokságban, és azért még a Debrecent is fogadjuk otthon, úgyhogy nagyon sokáig nem tudjuk nyalogatni a sebeinket, szerintem éretten kell levonni a tanulságokat, és valahogy a következő szezonra ezekből felállni, meg ezekből tényleg tanulni.
0: Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferenciakupa történetének első kiírásában. A fővárosi együttes a döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Deák Ker Bologna együttesétől. A Honvéd 21 év után játszott európai kupa döntőt, legutóbb 2005-ben az Euroligában, a Bajnokok Ligája elődjében volt finalista. A magyar női vízilabda válogatott pedig 15-9-re kikapott Spanyolországtól, és csoportja 3. helyén végzett a rotterdami világkupa selejtezőben, így még nem jutott be a szuperdöntőbe. A Veszprém férfi futsal csapata nyerte a magyar kupát, ugyanis drámai döntőben hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A Veszprém így története második, míg a döntőben sarokkal betaláló Drót Zoltán 11. magyar kupa címét szerezte.
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Minden gyakorlatból ki tudta hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is, így nyilatkozott Mészáros Krisztófer, aki korláton és nyújtón is aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán. A négyszeres Európa-bajnoki érmes tornász első egyéni országos bajnokságán indult a Honvéd versenyzőjeként, és remekül is teljesített. Korláton és nyújtón is győzött, míg gyűrűn harmadik lett. Most őt hallják.
1: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk, úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg, ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám, minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra, az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni, általában ez sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
0: Gyűrűn a győri Tomcsányi Benedek nyert, míg a honvédos Kis Dominik talajon és ugrásban is magyar bajnoki címet szerzett. A nőknél aranyérmes lett Felemás korláton a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia, aki a 2024-es térdsérülése után először versenyzett OB-n. A nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet szerzett, talajon pedig második lett.
3: Nemzeti Sport Krónika.
0: Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat, a Mercedes 19 éves versenyzőjének, ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, öt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követte. Most Kimi Antonelli értékelése következik röviden.
9: This is just the beginning. The road is still long.
10: Ez még csak a kezdet, még mindig nagyon hosszú út áll előttem. Nagyon keményen dolgozunk, elképesztően teljesít a csapatom. Nélkülük nem lennék most itt. Hálás vagyok nekik és a családomnak is. Most ünneplünk, de hamarosan folytatódik a munka Kanadában.
0: Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársa George Russell-lel szemben. Jannik Sinner nyerte a madridi salakos ezres tenisztorna férfi versenyét, az olasz klasszis a döntőben 6-1-6-2-re vert a német Alexander Zverevet. A sorozatban 23. meccsét megnyerő Sinner végső sikere egyben csúcsot is jelent, ugyanis ő lett az első férfi teniszező, aki 5 egymást követő mesterversenyen emelhette fel a trófeát. Idén Monte Carlo-ban, Miami-ban és Indian Wells-ben sem talált legyőzőre, ahogy tavaly Párizsban sem. Kedves hallgatóik, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
11: Műsorajánlat. Délelőtt.
15: Nem minden zöld, ami annak látszik. A greenwashing jelentése egyre nagyobb kihívást jelent a tudatos vásárlóknak. Sok termék és szolgáltatás környezetbarátként van feltüntetve, de valójában nem az. Mi alapján dönthetjük el, hogy egy árucikk valóban fenntartható, vagy éppen csak zöldre mosták és átverés áldozatai vagyunk? Mennyire kell a címkék értelmezésének mélyére ásnunk magunkat, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban környezetbarát terméket veszünk el a polcról? Ezeket a kérdéseket is felteszem, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
11: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
25: A Zeneakadémián és a Margit szigeti szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész. Gizella napok Veszprémben és az Álmokfutó idők című előadás a József Attila Színházban.
11: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
26: 8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban Szarka Tamás Kossuth díjas énekes, zeneszerző, zenész, költő osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
11: Napi jegyzet.
27: Pesten egy igazán előkelő kávéház teraszán, a Víggel vagy az Operával szemben, ahol megvárják, míg meghalok, majd aztán érdeklődnek igazán, kávéztam. Langyos az őszi este, illatos a fekete, és cserfes, kedves a kislány, aki hozta. Minden rendben, kérdi. Igen, mondom. Most itt épp jó nekem. Jöjjön máskor is, invitál. Hát, ha ilyen kedvesen hív, jövök is. Én már sajnos nem leszek itt, mondja. Miért? Mert megyek Ausztráliába. Húha, és meddig maradottam? Örökre. Csak oda vettem jegyet. Aha, elszánt, gondoltam. És a honvágy? Kérdem. És megrántja a vállát. Majd főzök egy lecsót. Nincs a világon annyi lecsó, amit az elvándorolt magyaroknak ilyenkor meg kellene enniük, gondoltam, de csak annyit mondtam, hogy jó szerencsét. Köszönöm, mondta, és ellibbent abba az Ausztráliába. Pár hónap múlva, mikor először találkozott egy lányjal, aki Pesten a szomszéd utcájukban nőtt fel, bement a Superfood Shopba, vett zöldséget, ami majdnem olyan, mint otthon, sausage-ot, ami majdnem olyan, mint a kolbász, és nekifogott. Kis vajon hagyma, csak üvegesre, a kolbász is mehet, és a többi is, gyorsan, ahogy anyu szokta, és kis csili megcsípetni, ahogy apu szokta, de az ottani csilihez nehéz tartani. Kosszarvú, de még csak cseresznyepaprika sem volt. És így erősebb lett, mint akarta. Nyé, ez Gusta, mondta magában, és lassan, meg-megfújva a szájába vette az első falatot. És az elkezdte marni, és csak marta, hogy a könnyei kezdtek folyni, és azok csak folytak, mint bolond koraőszi zápor az Andrássy úton.
26: Napi jegyzet című rovatunkban Szarka Tamás jegyzetét hallották, amely visszahallgatható a hiradó.hu, illetve a mediaclick.hu oldalakon.
12: Autós percek.
26: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon Kistarcsa térségében egy személyautó és egy kis teherautó hajtott egymásnak. A 60-as kilométernél soroljanak a külső sávba, a torlódás már több mint 5 kilométeres.
12: Időjárás jelentés.
26: Napos idő lesz ma, csapadék nélkül, a déli szél, ami megélénkül majd a mai napon, de a hőmérséklet így is 23 és 28 fok között alakul. Fél kilenc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
16: Ma kezdődik a tavaszi érettségi, elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt a budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Több európai országban is erdőtüzek pusztítanak. A németországi Brandenburg tartományban több mint 100 hektáron ég az erdő, de tüzeket jelentettek Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-Vidékpfalc és Hessen tartományokból is. Csehországban egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az ahajnövényzet. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
13: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
26: Mögöttünk egy hosszú hétvége és Donald Trump bejelentése, miszerint részéről, illetve az Egyesült Államok részéről véget ért a fegyveres konfliktus Iránnal, de mindez hogyan befolyásolja a nemzetközi, illetve a hazai pénzpiacot? Azt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is. Lássuk a legutolsó kereskedési napot, ami nem más volt, mint május 1-e, ezért Európában nem a szokásos pénteki kereskedési nap volt, tőzsdei nap. A munka ünnepi miatt a legtöbb tőzsde zárva tartott a kontinensen, tehát nagy volt a csend, a londoni tőzsdén folyt kereskedés, hát nyitva tartott, ott egy 1%-os visszaesést láthattunk, a gyengülés mögött elsősorban az energiaszektor állt, a Shell és a British Petrol került nyomás alá, miután az olajárak visszahúzódtak egy kicsit a közel-keletről érkező hírek miatt. Az Egyesült Államokban pörgött a kereskedés, és a Wall Street elég erős napot zárt. A Dow Jones ipari átlag csökkenést mutatott, a technológiai részvények mutatója viszont igen látványosan teljesített, közel 1%-kal emelkedett az Apple erős előrejelzése, adott lendületet a nagy technológia papíroknak, a befektetők azt árazták, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások egy része immár nem pusztán költségként, hanem a növekedés motorjaként is megjelenik a cégek eredményeiben. A magyar részvénypiacon május 1-én úgy szintén nem volt kereskedés, a budapesti értéktőzsde zárva tartott. Lássuk, mi történik ma reggel. Május 4-én az európai piacok óvatos, de nem kifejezetten rossz hangulatban várnak neki az új hétnek. A reggeli hangulatot továbbra is három tényező formája, az olajár, a közel-keletről érkező hírek, illetve a kamatvárakozások. Végül lássuk néhány szóval a forintról, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 362 forintba, míg egy amerikai dollár 308 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
26: Köszönjük szépen Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk a legfrissebb pénzpiaci híreket.
13: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
26: A kormányváltás után a Tisza kormány célul tűzte ki az euró bevezetését, a terveik szerint a feltételek megteremtésével 2030 körül váltana Magyarország a közös európai valutára, de hogy mi szükséges ehhez, és hogy hogyan érinteni akár a lakossági megtakarításokat, hogyan hatna az inflációra, illetve az államadósságra, erről is beszélünk a következő percekben Sebestyén Gézával, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezető. Jó reggelt kívánok!
17: Jó reggelt kívánok!
26: No hát pontos céldátum nincs, 2030 környékére ígérték, vagy inkább erről szólnak most még a beszélgetések. Feltételek viszont ugye vannak ahhoz, hogy egy ország bevezethesse az eurót. Azt kérem öntől, hogy először nézzük azt meg, hogy eddig miért nem történt meg, hiszen azért már többször volt erről szó, és most adottak lesznek, vagy lehetnek-e a feltételek?
17: Alapvetően Magyarország, mikor belépett az Európai Unióba, akkor vállalta, hogy be fogja vezetni az eurót. Ez egy érdekes történet, mert gyakorlatilag céldátum nélkül kellett ezt a vállalást megtennünk, tehát hogyha mondjuk 3642-ben bevezetnénk az eurót, akkor is kipipáltuk ezt a feltételt, semmilyen korlát nincs, ameddig ezt mindenképp meg kell tennünk, de vállaltuk azt, hogy erre fogunk törekedni, és hát nyilván ugye maga az eurózóna is próbál egy olyan közösséget fenntartani, amik gazdaságpolitikai szempontból hasonlóak, hasonló kihívásokkal érik őket, és hasonló eszközökkel tudnak erre reagálni, és ezért nagyon fontos, hogy olyan elvárásokat támasztanak minden belépni kívánó országgal szemben, ami ezt gyakorlatilag valószínűsíti, hogy ők nagyjából hasonlóak lesznek. Mit jelentenek ezek az elvárások? A legfontosabb kritériumok azok arról szólnak, hogy nem lehet túl nagy adóssággal egy államnak, aki be akar lépni, tehát a GDP 60%-ánál nem lehet több az államadósság. Ez garantálja azt, hogy kamatemeléseket nyugodtan végezhet az Európai Központi Bank, mert nem fog ez komoly gondot okozni. Ha azt nézzük egyébként, hogy ilyen szempontból Magyarország eddig miért nem lépett, vagy léphetett be, akkor azt mondhatjuk, hogy még az EU csatlakozás előtt 2002-ben egyébként már jól álltunk, 50% környékén volt a GDP arányos államadósságunk, de aztán 2002 és 2010 között nagyon sokat növekedett, fölmegy 80% fölé. Azóta a Fidesz kormányok csökkentették, nyilván a Covid alatt mindenhol nőtt, nálunk is nőtt, de egy csökkenő trend volt, de még mindig 60% fölött vagyunk, tehát ez még nincsen kipipálva, de azt is látnunk kell, hogy igazából most már az Európai Uniós átlag is 60% fölött van, és hát Görögországnak volt 250% körüli GDP arányos államadóssága is. Emellett a költségvetési hiánynak a GDP 3% alatt kell lenni, ez nyilván összefügg az államadóssággal, mert hogyha egy országnak magas a hiánya, akkor gyorsan növekszik az államadóssága, és van még két elvárás, ugye az egyik az avval kapcsolatos, hogy az inflációnak annak alacsonynak kell lenni a többi eurozónás országok viszonylatában is, vagy hát hozzájuk képes viszonyítva is, és ennek gyakorlatilag megfelelően a kamatlábaknak sem szabad magasnak lenni. Egyébként az infláció tekintetében most már Magyarország jól áll, az elmúlt hónapokban nagyon szép inflációs adataink voltak, viszont a kamatszint az még továbbra is magas, ott még azért kéne egy kicsit dolgozni azon, hogy elérjük azt a tartományt, ahol azt mondja az Európai Unió, az Európai Központi Bank is, hogy teljesítjük a kritériumot.
26: Ugye említette ön is a költségvetési hiány, illetve az államadósságnak a mérséklését. A kérdés az az, hogy mennyi idő alatt és hogyan lehet elérni azt a szintet, ami az euró bevezetéséhez szükséges. Milyen intézkedések kellenek hozzá?
17: Hogyha ezt a két változót nézzük, akkor nyilván a legfontosabb az a költségvetési hiánynak a csökkentése, ezen keresztül lehet az államadósságra is hatni. Ugye a régi adósság az nem fog eltűnni, az nem fog elpárologni csak azért, mert szeretnék bevezetni az eurót. Az mindenképp megmarad, úgy tudjuk csökkenteni, hogy kevesebb új hitelt veszünk föl, és az új hitel fölvétel az pedig a költségvetési hiánytól függ. Hogyha ezt csökkenteni szeretné a kormány, akkor alapvetően az kétféle úton történhet meg. Az egyik az az, hogy a bevételeket növelik, tehát teszem azt, adókulcsokat emelnek, mondjuk például a sokat emlegetett, napokban sokat emlegetett vagyonadó is lehet egyfajta ilyen forrás, de a lényeg az, hogy ez mindenképp egy elvonás a gazdaságból, tehát a gazdaságból történő kormányzati elvonásoknak a növelése az az egyik útja annak, hogy a költségvetési hiányt azt csökkentsük.
26: Ezt hogyan érzi meg a lakosság, vagy érzi-e a lakosság, inkább azt kérdezem?
17: Nyilván minden elvonást azt megérzünk a napnak a végén, akkor is megérezzük, hogyha nem közvetlenül a lakosságot érinti. Ugye a vagyonadó az alapvetően a gazdagabbakat, tehát 1 milliárd fölötti vagyonokról szólnak a hírek, tehát a gazdagabbakat érinti, de azért azt tudni kell, hogy általában a nagyon gazdag emberek azok, akik jellemzően közepes, vagy akár nagyvállalatoknak a tulajdonosai, vagy ugye működtetői, hogyha őket elkezdi az állam adóztatni, akkor nagyon sokszor a reakció erre az, hogy ők átjelzik a tevékenységüket, akár el is költöznek fizikailag, de legalábbis a vállalatai tevékenységét áthelyezik másik országba, ami nyilván ugye a munkanélküliség növekedésén keresztül azokat az embereket is érinti, akiket konkrétan a vagyonadó az nem érintett, de hogyha egy vállalati adóról beszélünk, hogyha magasabb a társasági nyereségadó mondjuk, vagy magasabb elvonások vannak a vállalatoktól bármilyen más formában, akár az iparúzési adó növekszik, akkor az is nyilván azt jelenti, hogy a napnak a végén a vállalatoknak kevesebb pénze lesz, kevésbé tudnak bért emelni, kevésbé tudják a foglalkoztatást növelni, vagy akár szinten tartani. Tehát az elvonásokat, azokat persze, azokat általában megérzi a lakosság is. És csak, hogy befejezem az előző gondolatot, hogy nyilván másik útja a költségvetési hiány csökkentésének, az pedig az, hogyha a kiadásait csökkenti a kormány, amit nyilván lehet hatékonyságnöveléssel is elérni, meg hát a másik útja az pedig az, hogy olyan támogatásokat, olyan szociális kiadásokat, oktatási költségeket például csökkentenek, amiket szintén, hogyha meglép egy kormány, akkor azért a napnak a végén megérzünk.
26: Ugye pont ezek azok a

0: van az euró bevezetése, hogyan hat a gazdaságra? Elsősorban nyilván egy bizalmi index ez a befektetők számára, másodszorban pedig azért ott vannak a lakossági hitelek, befektetések, a készpénz. Mire lehet kell ilyenkor készülni?
1: Horvátország egy nagyon érdekes példa, mert Horvátországban igazából már az eurót azt még az euró csatlakozás előtt gyakorlatilag bevezették, tehát eurót használt az ország. Aki volt ott nyaralni, vagy bármilyen úton korábban az láthatta azt, hogy gyakorlatilag az autópálya díjtól kezdve a szállásdíjat mindent az ember euróban fizetett, vagy euróban is tudott már fizetni a csatlakozás előtt. Egyébként ilyen szempontból az ex-jugoszláv államok azok nagyon érdekesek, Koszovó és Montenegro is eurót használ, úgyhogy nem tagja az eurozónának, de nincsen saját pénzük, és ezt a pénzt használják inkább helyettől, egy stabilabb pénz. Ugye Horvátországnál is az volt a helyzet, hogy már igazából áttért az ország az euróra, ezt hívjuk euróizációnak szaknyelven, és az, hogy bejelentették, hogy gyakorlatilag mostantól kezdve nem is lesz már kuna, nem is lesz már helyi pénz, az szinte egy technikai lépés volt csak. Korábban nagyon sokszor azért már a hiteleket is euróba vették fel a horvátok, nagyon sok dolgot euróba számoltak, ingatlan értékesítésnél például, tehát gyakorlatilag ez egy inkább egy gesztusértékű lépés volt. Így nagyon érdekes egyébként mondjuk Szlovákiának az esete is, csak hogy a hatásokat is nézzük. Szlovákia 2009-ben vezette be az eurót, és valóban egyébként, amit mondani szoktak, hogy vannak pozitív hatásai az euró bevezetésének, vagy bármilyen erősebb pénznek a bevezetésének, azok a Szlovákiában is tapasztalhatóak voltak. Csökkent az infláció, ugye a korábbi szintekhez képest, a koronához, a koronainflációhoz képest, illetve valóban a külkereskedelem, ahogy ön is mondta, egyszerűbb lett, ugye nem kellett a külföldi cégeknek, meg a belföldi cégeknek sem akkora árfolyam kockázattal számolni, legalábbis, hogyha eurozónás országokkal kereskedtek. Viszont, amiről kevesebbet beszélünk, és nagyon fontos szerintem, mikor dönt egy ország arról, hogy mikor vezeti be az eurót, ez konkrétan a szlovákok is tapasztalták, mert a gazdasági növekedésük és a bérnövekedésük is 2009 előtt kiemelkedő volt, nagyon magas volt, a legjobbak voltak általában a V4-en belül, aztán bevezették az eurót, és aztán az utolsók lettek. Ez nem független, hiszen egy magasabb növekedés mindig magasabb inflációt hoz. Az euró által levitt infláció, az levitte, csökkentette a növekedést is.
0: Na hát, hogyha már az inflációról szó esett, akkor zárásként tényleg csak egy mondat, hogy érvényesítik az infláció hatását a lakossági számláik díjainál a bankok. Érdemes most ezekre figyelni, és legközelebb erről is beszélünk. Sebestyén Géza, Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: 8 óra 46 perc, május 8-a és 10-e között az Uránia Nemzeti Filmszínházad otthont a 11. keresztény film- és könyvnapoknak. Az idei esemény sorozata a szeretet öröksége köré épül. A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezésében megvalósuló ingyenes rendezvényen mozifilmek, izgalmas kerekasztal beszélgetések és könyvvásár várja a látogatókat. Togyán Attilát, a fesztivál alapítóját Hegedűs Katalin kérdezte.
3: C'est un lieu où Jésus est apparu, c'est un des seuls lieux, je crois. Moi j'y allais dans l'optique de voir et tout.
4: Franciaországban már több mint 500 000 látták a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című filmet, amelyből az imént hallhattunk egy részletet, és a hazai érdeklődés is nagy, hiszen az idei keresztény film és könyvnapok vetítésére mindössze 3 nap alatt beteltek a helyek. Számítottak rá, vagy meglepetésként érte önöket?
5: Hát minket is meglepetésként ért, de a franciákat különösen, mert ők nem számítottak arra, hogy egy rövid idő alatt ilyen rengetegen megnézik a filmet, sőt, egy olyan megtérési hullámot indított el, és egy olyan megérintődést az emberekben, ami úgy gondolom, hogy eléggé titokzatos, mert ugye, hát azért nem minden nap történik ilyen. Na most, mi a keresztény film és könyvnapokon, ugye pont ilyen ügyeket támogatunk, hogy például egy Jézus Szent Szívének a tiszteletét megismerjék, és ezért amikor Barsi Balázs atya ajánlotta nekem a filmet, gondolkodás nélkül betettük a programba. Mi se vártuk ezt a hatalmas érdeklődést, és ezért úgy döntöttünk, hogy május 21-el, tehát amikor a Szent István könyvét lesz, moziba is bemutatjuk a filmet, mert így a Urania moziba ugye 420 ember tudja csak megnézni, de hát sokkal nagyobb az érdek.

0: érdeklődés, tehát a jó hírem az, hogy lesz ez a film a moziban, leszinkronizáljuk, egész pontosan a televízió, és a szinkronja után ugye megnézhető lesz a különféle filmszínházakban, mint például az Uránia moziban.
1: Az idei kínálatban feltűnően sok a szentek életét bemutató alkotás, a Villai Nagyszenterésztől egészen a modern kor tornacipős Szentjei Kárló Akutisztik tart a sor. Mi alapján dőlt el, hogy mely filmek kerüljenek be végül a programba?
0: Igazán még messzebb kell menni, hogy miért is fontos a keresztény filmnapok, mert ugye a keresztény filmnapoknak van egyfajta célja, és ezt kell, hogy erősítsük. Én úgy gondolom egyrésztről, hogy a kultúrának is megerősítésre van szüksége a kereszténység által. Ez egy nagyon fontos dolog, és hosszú feleletet lehetne adni, hogy miért, de igazán egyfajta bizonyosságot Isten létezéséről, aki nem hagyta el az embert, hogy szeret bennünket, ezt meg tudja adni maga a kereszténység a kultúrában. Viszont manapság a keresztényeknek is megerősítésre van szükségük. Azt látom, hogy egy olyan helyzet állt elő, amire talán egy szanszkrit szó a legjobb, ez a neti-neti volt egy ilyen szanszkrit mantra, azt jelenti, hogy sem így, sem úgy. Tehát, hogy az élet megmutatja, hogy hogyan nem lehet, és úgy gondolom ez az LGPS-edett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
1: Ugye a szeretet öröksége címet viseli az idei keresztény filmnapok mottója. Ön mely alkotást várja nagy érdeklődéssel?
0: Nekem egyik kedvenc filmem a Bernadett, a nevem Bernadett. Egyszer már be tudtuk mutatni a keresztény filmnapokon, de csak egyetlen egyszer. A másik kedvenc filmem, amit mi az Etalon filmmel annak idején kiadtunk DVD-n, és moziba az hatalmas élmény megnézni, a Nagy Maronita Szentről, Sárbel atyáról készült film.
1: Beszéljünk még arról is, hogy a rendezvény sorozaton szerepet kap az ökumenizmus és a felekezetek közötti párbeszéd, és ennek jegyében az Uránia Kávéháza egy kerekasztal beszélgetésnek is otthont ad. Kik vesznek ezen részt, és miben látja a párbeszéd erejét a hívő közösségek összekovácsolásában?
0: Igen, egész pontosan az egész szombati nap, tehát a május 9-e a keresztény filmnapokon régi hagyomány szerint beszélgetésekkel van tele, tehát párhuzamosan zajlanak a programok, mennek a kávézóban a jobbnál jobb beszélgetések, nagyon sok ismert ember eljön. Nekem ez az egyik beszélgetés, amit ugye kiemelünk, az a miért fontos a keresztény párbeszéd, ahol görög katolikus pap, ugye Maklári Ákos atya, a keresztény értelmiségiek szövetségének elnöke, meg akit én nagyon tisztelek szintén és szeretek, Nacsinál Gergely András, aki egy ortodox pap, egyszerre író és egy igazi művészember is egyszerre, és kiegyensúlyozóként ott van köztük egy református lelkész, Szoboda József. Szerintem egy nagyon izgalmas dolog lesz ez. Ugye a keresztények közötti párbeszéd is egy nagyon fontos dolog, de az emberek közötti párbeszéd is, és én remélem, hogy az egész beszélgetés erre felhívja a figyelmet, hogy meg kell ismerni egymást, beszélni kell egymással. Egyébként ez túlmegy ez a téma más témákig, mint például utána lesz a keresztény egyházak találkozása más egyházakkal, ami szintén nagyon fontos, mert ez a párbeszéd túl kell, hogy nőjön pusztán a keresztényeken, és a végén beletorkollik számomra a legkedvesebb beszélgetése a szentek az emberek egységéért. Pont az egyik Kiara Lubich volt az, aki a Fokola képviselője is itt lesz egy beszélgetésen. Kiara Lubich volt az, aki ezt a vallások közötti párbeszédet összehozta, és egy olyan szent volt, aki nagyon sokat tett, például II. János pápához hasonlóan az emberek egységéért.
1: 11. alkalommal rendezik meg a keresztény film és könyvnapokat. Alapítóként miért hívta létre annak idején ezt a kezdeményezést? Részben már ugye választ kaptunk erre is, hogy beváltotta-e a hozzáfűzött reményeit, vagy minden várakozását felülmúlta?
0: Eredetileg ugye DVD-ket adott ki az Etalon film, és azzal kezdtük, hogy hát moziba is meg lehessen nézni néhány filmet. Ahogy a DVD visszaszorult, hogy valóban minden várakozásomat felülmúlta, mert 3000 ember szokott jönni legalább erre a rendezvényre, mivel máshol nem tudják megnézni ezeket a filmeket. Egyébként úgy gondolom, hogy a keresztény filmnapok megerősítő jelleggel bír, tehát az embereket egy ilyen program megváltoztatja egy kicsit, és olyan közösségi élmény, hogy ott találkozhatnak egymással olyan emberekkel, akiket tényleg felnézünk, és akiket érdemes meghallgatni a kerekasztalokon, olyan filmeket nézünk meg, amik lélekemelő erővel bírnak, tehát hogy ez így együtt megtörténhet, ha valaki eljön a programra egy pár órára is, másképp távozik onnan, tehát megerősödik a hitében, megerősödik abban, hogy van egyfajta kivezető út, és így kiemelt jelentőséggel bír ez a keresztény filmnapok egyre inkább.
2: Mais par contre, si t'existe, je veux que ça change ma vie.
3: Óra 53 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért, hamarosan majd a hírek után kezdődik a délelőtt, itt van már a stúdióban Gécsek Tóth Ani, Enikő. Szervusz, jó reggelt, mivel várjátok ma a hallgatókat?
4: Szervusz, jó reggelt, jó napot kívánok! Lelassult, sőt egyes szakértők szerint teljes erővel befékezett a hazai ingatlanpiac, ami ebben az időszakban nem megszokott. Az árak csökkentek, ami a vevőknek kedvez, ám sokan mégis kivárnak most a vásárlást. Megnézzük, hogy mégis milyen trendek és döntések húzódnak emögött. A külföldi érdeklődések száma is csökkent, viszont vannak olyan célországok, ahonnan megnőtt esetlegesen az a spekuláció, hogy külföldön élő magyarok terveznek ingatlanvásárlást. Úgyhogy ezt fogjuk körüljárni, tanácsokat adunk azoknak, akik eladni szeretnének, és azok számára is, akik pedig vásárolni szeretnének. Aztán vegán, natur, fenntartható, öko, ilyen logók, állítások tengerével találkozhatunk a boltokban, nyilván ez nagyon jó marketing fogás is lehet. Nem minden az, ami annak tűnik. Megnézzük, hogy hogyan lehet eligazodni. Elvileg több száz ilyen címke van már, akár az Európai Unió egészében nézve, akár Magyarországot tekintve. Tényleg ember legyen a talpán, aki át tudja látni, hogy mi is a mi zöld és fenntartható valójában. Lesz majd 2026. szeptemberétől kerül bevezetésre egy olyan EU-s jogszabály, amely nagyon erősen szabályozza, hogy ki az, aki valóban azt állíthatja a termékéről, hogy öko, tehát hogy miknek kell megfelelni. Nagyon sok esetben félrevezetőek ezek az állítások.
3: Ugye olyan ez, mint gyakorlatilag, mint az élelmiszerkönyvben, amikor meghatározzák, hogy például egy pogácsa mitől pogácsa, így nyilván akkor a bióra és az ökóra is ott lesz a meghatározás, hogy pontosan mi is tekinthető annak.
4: Igen, de sok esetben például, hogyha valaki zöld dobozban lát egy mosószert, aminek a címkéjén mondjuk van egy fa, akkor már ez egy félrevezető csomagolás lehet, mert azt gondolhatja, hogy akkor ez is fenntartható, akár a csomagolása, akár az előállítás módja. Nagyon sok ilyen félrevezetéssel is lehet találkozni.
3: Ez azért érdekes kérdés, én saját magamon is észreveszem, hogy amikor elmegyek az üzletbe bevásárolni, sokkal tovább tart most bevásárolni mondjuk, mint néhány évvel ezelőtt, mert az ember automatikusan böngészi a címkét, hogy mi is van benne, mit fog elfogyasztani, vagy mit kell magára, teljesen mindegy, hogyha valamilyen kozmetikumról beszélünk, úgyhogy meg kell nézni alaposan.
4: Hát ha, igen, de nem minden esetben.
3: A szervezetünk is változik, és ezzel együtt ugye, amit beviszünk a szervezetbe.
4: Nyilván nagyon nem mindegy, hogy mit kenünk magunkra, mivel mosunk, mit viszünk be a szervezetünkbe. Te megnézed, ezek szerint 7 másodpercnél több időt szánsz erre, egy átlag magyar vásárló.
3: Sőt, több még az időseknek is segítek, akiknél nincs ott a szemüveg, és túl pici ugye az a címke.
4: Nagyon-nagyon
3: pici.
4: Egy átlag magyar vásárló 7 másodperc alatt dönti el, hogy megvegye azt az adott terméket, avagy sem. Úgyhogy ilyen szempontból a csomagolás is döntő, és nagyon sok esetben ténylegesen félrevezető lehet.
3: No, ez lesz tehát ma délelőtt. Gécsek Tóth Enikő várja majd önöket, én pedig valamennyi kollégám, Lajer Rita, Hegedűs Katalin, Bényi Csaba és a szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Macska gyökér, gomló, doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
3: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2: 9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, május 4-e hétfő van. A múlt számos érdekességet tartogat, ami a mai dátumhoz kötődik. 1886-ban ezen a napon szabadalmaztatták a grafofont, a gramofon elődjét az Egyesült Államokban. 1896. május 4-én a milleniumi ünnepségek keretében első Ferenc József jelenlétében megnyílt a műcsarnok a budapesti Városligetben. 1959-ben ezen a napon első alkalommal osztották ki a legrangosabb zenei kitüntetést, a Grammy-díjat. Buzánszky Jenő olimpiai bajnok labdarúgó pedig az aranycsapat hátvédje, a nemzet sportolója 1925. május 4-én született. Ma melegfronti hatások tapasztalhatók, többek között fejfájás, teljesítő képességcsökkenés, vérnyomás változás előfordulhat az arra érzékenyeknél. Most rövid hírek következnek Szlotta Judittal.
3: Ezekben a percekben kezdődik a tavaszi érettségi. Ma a magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket. Monok István az MTA doktora előadásában. 25%-ra emelte mától az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok. Az amerikai elnök a döntést azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. A német kancellár szerint nem meglepő, hogy Washington csökkenti a Németországban állomásozó katonai csapatai létszámát. Friedrich Merz egy televíziós interjúban hangsúlyozta, Donald Trump amerikai elnök megígérte, hogy az amerikai jelenlét ezután biztosított lesz az országban. Sajtóhírek szerint az amerikai hadügyminisztérium mintegy 5000 katonát vont ki Németországból. Trump elnök pedig ismét arra szólította fel az európai országokat, hogy vállaljanak nagyobb részt saját biztonságuk szavatolásában. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcsértekezletén kezdi meg a részletes egyeztetést. Hozzátette, a találkozón Nagy-Britannia azt is bejelenti majd, hogy a Kijevnek nyújtott hadifelszerelés biztosításában is segíteni szeretné az Európai Uniót. Oldalára borult egy turistákat szállító busz Szlovákiában. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dobronya közelében balesetet szenvedett. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, közülük 9 embert kórházban ápolnak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A híradást Fehérvári Petra készítette.
1: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
2: 22 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Egy éve pedig Európa Élményközpont nyílt Budapesten a Szervita téren. Hogyan működik az EU? Miként érintenek minket a parlament, a bizottság és a tanács döntései? És miért jó európainak lenni?
1: A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Bak Anita.
4: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
5: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
4: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
1: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
2: 9 óra múlt 7 perccel a mai műsort Papnánási Gabriella szerkeszti, a hangmester Bényi Csaba, én pedig már ajánlok is néhány témát a mai délelőttből. Lelassult, sőt egyes szakértők szerint teljes erővel befékezett a hazai ingatlan piac. Az árak csökkentek, ami a vevőknek kedvez, ám sokan kivárnak most a vásárlással.
6: A panellakásoknak is mentek lejjebb az árai, azok mindig a legárérzékenyebbek, de érinti a magánházakat, érinti a téglalakásokat, érinti az újépítésűeket. Kivárás van, hogy akkor visszarendeződik majd a helyzet, és akkor lesznek azok a vevők, akik ki fogják tudni fizetni az 1,2 millió négyzetméter árat az újépítésűeknél, ami az emelt szerkezett kész ár.
2: Milyen történések hatnak most az ingatlan piacra? Vevőként érdemes-e vásárolni, és eladóként várjunk-e az értékesítéssel? Erről beszélgetünk hamarosan. Aztán vegán, fenntartható, öko, ilyen logók, állítások tengerével találkozhatunk vásárlóként. A környezetbarát termékek iránt egyre nagyobb a kereslet, ezért egyre több cég kínál zöld, vagy annak nevezett terméket. Az ilyen állítások jelentős része azonban túlzás, ferdítés, vagy féligasság. Mi alapján dönthetjük döntjük el vásárlóként, hogy a termék valóban fenntartható, vagy éppen csak zöldre mosták, és átverés áldozatai vagyunk. 9:30-tól erről hallhatnak. 10:30-től pedig Győrbe kapcsolunk majd, ahol hamarosan ismét megrendezik az 5 templom fesztivált. Gárdonyi Eszter kalauzolja majd önöket a helyszínen. SMS számunk ma is 0639666. Viberen is megtalálnak minket, ha a keresőbe a Kossuth Rádiót írják be. 11 óráig számítok a figyelmükre. Érezhetően lassult a tavasszal a korábban pörgő lakáspiac. Egyes ingatlan értékesítők szerint sokkolóan befékezett. A fordulatot az értékesítési idők hosszabbodása és az alkupozíciók változása is jelzi. A fővárosban és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell az eladáshoz, miközben a vevők mozgástere is nőtt. Hamarosan szakértőnket kérdezzük majd, de előtte hallgassák meg Gártonyi Eszter és Nagy Margit tudósítását.
7: A Kisalföld ingatlan piaca ez év tavaszán egyértelműen kettős képet mutat, miközben az árak továbbra is magas szinten vannak, a kereslet több szegmensben már visszafogottabb. A térség központjában, Győrben az elmúlt időszak egyik legfontosabb trendje az volt, hogy a korábbi támogatások, például az Otthonstart program előteljesen felhajtották a keresletet, ami gyors áremelkedést hozott magával. Ennek hatására a panellakások négyzetméter ára már 850-900 ezer forint körül alakul, az új építésű ingatlanok esetével pedig jóval 1 millió forint feletti az ár. A drágulás azonban megtörni látszik, az idei év elején országosan mintegy 24%-kal csökkent az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, és ez a győri térségben is érezhető, mondja Búza Tímea, az Édesotthon ingatlan iroda ügyvezető igazgatója, tulajdonosa.
8: A 3%-os hitel nagyon felpörgette az ingatlan piacot, tehát elmondhatjuk, hogy a tavaly szeptember, október, november itt mindenkinek amilyen volt elkelt. Valószínűleg ez az, ami most egy kicsit lecsapódott itt, mert most azért óriási a visszaesés ahhoz képest. Most már a legolcsóbb négyzetméter ár az ilyen 900 ezer forint körül van, ez emelt szintű fűtéskészen értendő, és Győrbe is most már egészen el, hogy az 1.400.000-1.500.000 forintig per négyzetméter. Lakásnál még mindig a legnépszerűbbek ezek a másfél szobás, tehát az egy szoba nappal is, olyan 45-50 millióig, aztán a két szoba nappal is, ami olyan 65-ig, és ugye a fölött már elég nehéz eladni az ingatlanokat. A 100 millió alatt újépítésű családi ház nem nagyon van. Leginkább olyanok keresik, aki mondjuk eladott már egy ingatlant, és akkor még gyűjtögetett hozzá, és valami minimális hitellel tud venni. Csak ott meg az a probléma, hogy nagyon sokan már nem felelnek meg ennek a 3%-os hitelnek, és piaci hitelt kell felvenni, annak azért elég jelentős a törlesztő részlete.
7: Búza Tímea hozzátette, érdekes jelenség, hogy miközben a hazai kereslet visszafogottabb, a külföldi érdeklődés továbbra is jelen van, különösen Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból. Ez részben befektetési célú vásárlásokat, részben pedig hazaköltözési szándékot jelezhet.
9: Csongrád-Csanád megyében március közepétől észlelték az ingatlan piac lassulását. Áprilisban pedig szinte teljesen megtorpant az érdeklődés a vevők részéről. A készpénzes vevők is behúzták a kéziféket kivárva, mi lesz a CSOK plusz, a babaváró hitel és az Otthonstart program sorsa. Míg januárban intenzív kereslet volt az ingatlanok iránt, ami fel is tornázta az árakat, most jelentős mélyrepülés figyelhető meg az árak és a kereslet tekintetében is. Mindezt Szil Gabriellától tudtuk meg. A szegedi GDN ingatlan iroda vezetője elmondta, átlagosan 10%-kal estek vissza a kínálati árak.
6: A panellakásoknak is mentek lejjebb az árai, azok mindig a legár érzékenyebbek, de érinti a magánházakat, érinti a téglalakásokat, érinti az újépítésűeket. Az újépítésűeknél ugye van, aki ugye nagyon nem tud árat csökkenteni, mert ugye volt egy bekerülési költség, viszont ott is lelassult az érdeklődés, úgyhogy ott meg a kivárás van, hogy akkor visszarendeződik majd a helyzet, és akkor lesznek azok a vevők, akik ki fogják tudni fizetni az 1.200.000 négyzetméter árat az új építésnél, ami az emelt szerkezet kész ár.
9: A szerződéskötések száma is drasztikusan visszaesett.
6: 80%-ba visszaesett. Egyetlen egy eladásunk volt egész hónapban, és az egy tanya.
9: Szil Gabriella megítélése szerint május közepétől, ha stabilizálódik az új kormány elképzelése az otthonteremtéssel összefüggő hitelek terén, újra élénkülhet a kereslet és emelkedhetnek a lakásárak is.
2: Gárdonyi Eszter és Nagy Margit összeállítását hallhattuk az elmúlt percekben, a vendégünk pedig Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Nagy a csend, nagy a kivárás ebben a két városban. Vajon országosan is ilyen helyzet van?
10: Nagyon hasonló a kép, és egész érdekes azt látni, hogy az idei tavasz mennyire átrajzolta a lakáspiac lendületét, dinamikáját. Amit még fél évvel ezelőtt gyakorlatilag az eladók diktálták a tempót, és szinte bármennyit tudtak kérni bármiért a lakáspiacon. Ez nagy részt annak is köszönhető, hogy akkor ellenállhatatlan lendülete volt a vásárlóknak. Az év elején még az állampapírból kiszálló befektetők és a lakáspiacra visszatérő befektetők hajtották a lendületet, az év második felében pedig az újra nagy tömegben megjelenő első lakásvásárlók, de ez azóta megváltozott, és az eladók pozíciója visszájára fordult, mert most igazából a vevők vannak nyerekben, és pont ennek köszönhető az is, amit az összeállításokban hallhattunk, hogy az átlagos értékesítési idő nő, mindenhol nő, Budapesten egy hónappal nőtt, 47 napról 77 napra nőtt az átlagos eladási idő, tehát gyakorlatilag egy hónappal tovább tart eladni egy lakást, és a vevők mindemellett nagyobb alkupozícióban is vannak, 3,5% a fővárosi alkú mértéke, tehát ez nem csak a vidéki nagyvárosok sajátja.
11: Mi lehet ennek a hátterében kifutott? Tehát akinek volt mondjuk állampapír kincstári kifizetése, az ott hirtelen gyorsan be akarta fektetni ingatlanba, és nem várt, mert úgy érezte, hogy a piac most jó. Ez lehet az egyik ok, gondolom. És az otthonstart program még nem futott ki, hiszen még mindig vannak kedvezményes lakáshitelek, a 3%-os lakáshitelek, de ezek szerint, amikor meghirdették a programot, akkor aki élni akart a lehetőséggel, élt is, és azóta lecsendesült minden?
10: Én inkább azt mondanám, hogy iránykeresés zajlik, mind az eladók, mind pedig a vevők részéről. Sokszor ez azért fontos így külön megemlíteni, mert sok esetben az eladók maguk is később vevőkké válnak, hiszen 10 emberből 9 a saját tulajdonú lakásában lakik, tehát ahhoz, hogy valaki tovább költözön, annak az az előfeltétele, hogy eladják a lakásukat. És amíg nincs meg az az irány, hogy milyen irányba halad a piac, mik a lehetőségek vevőként, úgy az eladók is óvatosabbak abban, hogy lecsapjanak egy-egy ajánlatra, ami érkezik a vásárlók részéről, vagy elfogadjanak, belemenjenek egy alkudozásba. Ez az iránykeresés egyébként részben annak is köszönhető, hogy van egy kivárás, tehát példaként említette az Otthonstart programot, ott most azt tapasztalják a nagyvárosokban élők, hogy a használt és az új építésű lakások szinte egyárban mozognak, ami szerintem ilyen még nem is nagyon volt a hazai lakáspiac történetében. Ez pedig sokakat kivárásra ösztönöz, hogy ha már így is sokat kell fizetni egy-egy használt lakásért, akkor inkább megvárják azokat az új építésűeket, amik megjelennek a kínálatban. Ezek csőben vannak, úgy értem, nagyon sok közülük már építési engedéllyel rendelkezik, már a döntés megszületett ezekről, de a tényleges kínálatban még nem érhetőek el nagyobb számban, tehát sokan erre várnak. Van egyfajta bizonytalanság is, hiszen azért mégiscsak választások voltak, ez alapvetően még kivárásra ösztönzi azokat, akik kíváncsiak arra, hogy milyen irányba fog menni majd a lakáspiac ezt követően, mik lesznek azok az intézkedések, amik ezt befolyásolhatják. Ne felejtsük el, hogy a lakásvásárlások többségéhez hitelre van szükség, és egy-egy hitel azért egy 15-20 éves elköteleződést jelent, tehát ez is egy természetes igény, hogy ebben az iránykeresési időszakban több fogózkodót keresnek a vásárlók is. És hogyha feloszlik ez a köd a piacról, akkor szerintem ezek az elhalasztott adásvételeket bepótolhatják a felek. Az viszont biztos, hogy nem fog azzal együtt járni, hogy a lakására kilőjenek, hiszen most is jelentős áremelkedésen ment végig a piac, és ennél többet a vevők már nem is olyan tudnak, és nem is olyan szeretnének kifizetni.
11: Feltételezem, arra sincs sok esély, hogy a lakásárok csökkenjenek. Tehát ilyen szempontból várni nagyjából felesleges.
10: Igen, ez meg egy történelmi tapasztalat, még hogyha nem is sok évszázados történelmről beszélünk, hanem a lakáspiac 10-20 éves történetében, az nagyon ritkán fordul elő, hogy csökkenjenek az ingatlanárak. Utoljára ilyen huzamosabb ideig tartó átcsökkenés, vagy jelentősebb átcsökkenés a devizahitelválság idején történt, amikor szinte egyik napról a másikra a vásárlók és az ingatlan tulajdonosok találták magukat abban a helyzetben, hogy nem fenntartható az az állapot, amiben vannak, és piacra kell dobni a lakásokat, újabb vásárlók meg egy ilyen kényszerértékesítési helyzet nem érkeztek, tehát nem volt az, ami stabilitása jön az áraknak, de az olyan időszakokban, mint például a koronavírus járvány, vagy a 2022 tavaszán kirobbant háborút követő inflációs időszakban, ami 10-12%-ra emelte a lakáshitel kamatét, akkor se csökkentek a lakásárak, mindössze az adásvételek száma esett vissza, tehát arra viszont nem érdemes játszani, hogyha esetleg valaki azt fontolgatná, hogy majd itt zuhanni fognak az árak, és én majd akkor lépek piacra, mert erre minimális esélyt látunk.
11: Volt-e már a korábbi években ilyen jellegű megtorpanás, hallhattuk is a felvezető riportban, összeállításban, hogy alig csörög a telefon az ingatlan irodákban. Tehát volt-e már ilyen korábban?
10: Itt azért azt is fontos tisztázni, hogy ez az áprilisi hónap főként több szempontból volt különleges, hiszen a választásokról már beszéltünk április közepén, előtte pedig a húsvéti időszak volt az, ami tipikusan nem a lakásvásárlást, az eladást, vagy a vételt helyezi a középpontba, mert ebben az időszakban mindenki inkább a családjára, a pihenésre fókuszál, és ez is visszaveti a forgalmat, tehát mindig ezek az ünnepi időszakok, főleg, hogyha így egybeesnek más eseményekkel, mint idén áprilisban, akkor ez érezhető megtorpanást okoz, de ez azért ezt nehéz kivetíteni a jövőre, hogy a jövőben is hasonló események várhatók, mert ezek olyan rendkívüli helyzetek, amik viszonylag ritkán fordulnak elő, csak érdekességként szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy az idei évben, hogyha a lakáspiaci aktivitás, főleg itt a telefonhívásokat vesszük alapul, amit az ingatlan.com-on mérünk, áprilisban 2-3 olyan nap is volt, ami ilyen mélypontot jelentett, az egyik a választások napja, a húsvét vasárnap, húsvét hétfő, meg a nagypéntek, ami ugye munkaszüneti, meg pihenőnap, és ezeken kívül az idei legrosszabb, vagy leggyengébb aktivitását a január 1-je produkált. Tehát igazából most sok-sok dolog egy hónapra koncentrálódott, nem nagyon volt egyébként ilyen korábban.
11: Pont emiatt a megtorpanás miatt, aki venni szeretne ingatlant, akkor annak érdemes most keresni, hiszen, ahogy említette, talán van erősebb alkupozíciója a vásárlóknak, mint korábban.
10: Igen, hogyha már a múltbeli tapasztalatokból indulunk ki, akkor azt se felejtsük el, hogyha valakinek az élethelyzete indokolja, mert költözni kell, mert van rá valami olyan motivációja, például gyermek születik, összeköltöznek, más városban vállal munkát, meg tudja tenni, mert anyagilag van rá lehetősége, és lát is olyan ingatlant, amit kinézett magának, ahol el tudja képzelni az életét a következő 5-10-20 évben, akkor nem érdemes várni. És ez azért is érdemes ezt kihasználni, mert a vevők alkupozíciója is jelentősen nőtt. Ugye arról már beszéltünk, hogy a fővárosban ez a márciusi 2,8%-ról áprilisra 3,5%-ra nőtt.
11: Hát annyit lehet alkutni.
10: Igen, ez az utolsó ismert hirdetési árhoz képest, azoknál az ingatlanoknál a hirdetők feltüntették a vételárat, vagy az eladási áratot, ennyi volt az átlagos alkupozíció, a nagyobb városokban is ilyen 3-4% körüli, de a városokban is, a községekben még ennél is nagyobb 4-5%-os alkukat tudnak most még a jelenlegi árakhoz képest is elérni a vásárlók, tehát igazából a vevőknek érdemes lépni az ügyben, hogyha kinézték már a jövendőbeli álmaik ingatlanát.
11: Az eladóknak viszont, pont ha annyira nem sürgős az eladás, akkor lehet, hogy érdemes várni.
10: Na hát ez a nagy kérdés, mert az idő pénz. Tehát, hogyha az eladó talál egy reális ajánlatot egy komoly vevővel, és ezt le tudja ütni, ezt az adásvételt, és akkor ő is már el tud kezdeni néződni, akkor ezt az helyzeti előnyt a vételi oldalon ő is zsebre tudja tenni, ő is pénzét tudja váltani, és kamatoztatni tudja ezt, hiszen gondoljunk bele, hogyha valakinek tényleg olyan élethelyzete van, amit már nagyon indokol, ami nagyon indokolja a költözést, és ezt halogatjuk hónapról hónapra, annak azért van költsége, még hogyha nem is pénzben kifejezhető, de a stressz, az idegeskedés, a kényelmetlenség, ezeket mind meg lehet oldani, hogyha van egy út, amin elindulunk, és ami körvonalazódik, hogy ez szerencsés lehet az eladó szempontjából is.
11: A választások eredménye másfajta változást is hozott az ingatlan piacon, hogyha a külföldi érdeklődőkről beszélnénk pár percet, azt megköszönöm.
10: Igen, ez egy nagyon érdekes változás volt, amit láttunk a választási eredmények fényében, hogy a külföldről érkező érdeklődések száma bizonyos országból jelentősen megugrott. Ez egyébként nyilván azért is lehet ennyire szembetűnő, mert pont a választások időszaka előtt nagyon nagy volt az inaktivitás, főleg a belföldi lakásvásárlók részéről, de vannak bizonyos országok, Összességében egyébként csökkent a külföldi érdeklődések száma. Heti szinten az ingatlan.com 3-4 ezer telefonos érdeklődést regisztrálunk a külföldi lokációkból. Viszont nagyon érdekes azt látni, hogy például az Egyesült Államokból és Svájcból jelentősen 20-30%-kal több érdeklődés érkezett éves összevetésben és havi összevetésben is a választások utáni héten.
11: Tehát az Egyesült Államokból és Svájcból.
10: És vannak még olyan országok, ahol nem ekkora nagy volumenben érkeznek hagyományosan az érdeklődések, de számottevő növekedést tapasztaltunk. Ezek közé tartozik például Spanyolország, Görögország, Ciprus, Finnország és Izrael is. Tehát látszik, hogy valami megmozdult, ez az eddigi tendenciákkal szöges ellentétben ezekből az országokból megnőtt az érdeklődések száma, és ezt nem tudjuk persze, mert mi egy online platform vagyunk, mondhatni egy piactér, hogy mi a személyes motiváció annak, aki ezekből az országokból érdeklődik, hogy befektetési célra keres, vagy esetleg állandó jelleggel költözne Magyarországra, azt sem tudjuk, de vélelmezhetjük, hogy vannak közöttük olyanok is, akik külföldön éltek eddig, és most szeretnének hazaköltözni. Ez egyébként politikai oldaltól függetlenül minden kormányzat számára egy ilyen kiemelt cél, hiszen azok, akik hazaköltöznek, a hazai gazdaságot tudják erősíteni, tehát hogyha ez elindultak ilyen folyamatok, akkor az gazdasági szempontból is kedvező lehet.
11: És az látszik-e, hogy a külföldi érdeklődők milyen típusú lakásokat keresnek, mert lehet, hogy ebből le lehet szűrni azt, hogy saját célra vennének, és pont külföldön élő, de hazatérni szándékozó magyarokról van szó, vagy éppen befektetési célú vásárlásokról van szó.
10: Na igen, hogyha ebből a szempontból nézzük a külföldi érdeklődéseket, akkor az a nagyon érdekes kép rajzolódik ki, hogy nem a legluxusabb ingatlanokat vették célba. A kiadó, vagy az eladó lakások iránti külföldi érdeklődések 80%-a, vagy közel 3/4-e az 40 millió forint alatti értékű. Persze országos viszonylatban ez már egyébként önmagában nagy szó, hiszen a nagyvárosokban sem lehet mások esetben 30-40 millió forint alatt olyan ingatlant kapni, ahol mondjuk egy család több szobával, több gyerekkel kényelmesen tudná élni az életét. Budapesten pedig a 80 millió forint alatti ingatlanokra érkezett az érdeklődések 80%-a. Tehát ez egyértelmű jelzés, hogy teljesen hétköznapi emberek számára elérhető ingatlanokat keresték külföldről is. Ez is egyébként erősíti azt, hogy lehet, hogy itt ebben vannak olyan érdeklődők is, akik magyarként szeretnének hazaköltözni, már csak azért is, mert menet közben a forint jelentősen erősödött. Tehát ez jó azoknak, akik mondjuk Magyarországon most tervezgetik a nyaralást, és a nyaralási költségek most kisebb ráfordítással hozható ki, de külföldről nézve Magyarország megdrágult emiatt, hiszen egy euróért vagy egy dollárért kevesebb forintot lehet kapni, tehát ez a 4-5%-os előny, amit Magyarországról nézve erősödött a forint az euróhoz, vagy a dollárhoz képest, az külföldre nézve pont ugyanilyen drágulás jelent az ingatlanok árában is, hiszen ezeket forintban határozzák meg az eladók.
11: Ha valaki mégis most adna el ingatlant, akkor nagyjából milyen várakozási idővel kalkulálhat Budapesten és akár megyeszékhelyeken vagy egyéb vidéki területeken?
10: Budapesten a társasházi lakások esetében kevesebb, mint 3 hónap, ilyen 75-80 nap az átlagos értékesítési idő, és a nagyvárosokra
11: is... Ez mondjuk egy fél évvel ezelőtti képhez képest milyen?
10: Ez még gyakorlatilag az előző 1-2 hónapban is ilyen 45 nap volt, tehát ez egy jelentős növekedés, egy hónappal megnőtt eladási időket jelent, vagy bocsánat, ez egy évvel ezelőtti időszakhoz képest, ez egy hónappal több hosszabb eladási időt jelent, viszont ez még mindig egy vállalható időszak, tehát itt nem azon, hogy ha valaki jól árazza, reálisan árazza az ingatlant, akkor fél-egy évet kell várni arra, hogy vevőt találjon rá. Az egy 2-3 hónap alatt ez normálisnak tekinthető, és ez a nagyobb városokban, a megyei-jogú városokra is ez a jellemző. A kisebb városokban és a községekben ott viszont már hosszabb időkre, akár 4-6 hónapra is lehet, hogy várni kell a vásárlókra, de ez ezeken a település típusokon megszokottnak tekinthető.
11: Ha próbálunk a jövőbe tekinteni, ugye egy-két gondolat már elhangzott, azt tudjuk, hogy kivárás van. Kevéssé valószínű, hogy árcsökkenés fog megjelenni az ingatlanpiacon, és a jelentős árnövekedésnek sincs túl nagy esélye. Akkor mire számíthatunk?
10: Hogyha minden marad ugyanígy, tehát hogyha nem történik jelentős változás, akkor szerintem a kereslet továbbra is kicsit élénkülő, de inkább stagnáló szintet mutathat, ez pedig folyamatosan lassuló árnövekedést idézhet elő, főként a legfelkapottabb városokban, településeken, vagy fővárosi kerületekben. Tehát ez jó hír lehet a vásárlók részére, az eladókat pedig arra ösztönözheti, hogy reálisan és külső szemszögből is reálisan próbálják fölmérni az ingatlanok értékét, mert az is egy általános tapasztalat, mind az ingatlan.com hirdetői része számára pedig, mint pedig az ingatlan közvetítők számára, hogyha valaki reálisan árazza az ingatlanát, akkor arra fog vevőt találni, és erre nem kell hónapokat várni.
11: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották. 9:50 lesz fél perc múlva, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
3: Elkezdődött a tavaszi érettségi. Ma a magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be, az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESZJA felületén lehet. Vérzéses láz okozta több ember halálát egy kiránduló hajón az Atlanti-óceánon. Az áldozatok pontos számát még nem közölték. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a betegségeket hantavírus okozhatta, amely főleg rákcsálók vizeletével és ürülékével terjed. Az óceánjáró Argentínából indult, és jelenleg a Zöldfoki szigetek fővárosának kikötőjében horgonyoz. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, este 12-19 fok várható. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
1: Közlekedési hírek.
11: Jöjjön két hír az utakról, az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Kistarcsa térségében egy autó és egy kis teherautó egymásnak hajtott. A 60-as kilométernél soroljanak a külső sávba, 4-5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M5-ös autópályán is Budapest felé Inárcs térségében. A 32-es kilométernél már minden sáv járható, de a torlódás még mindig tart, vezessenek óvatosan.
1: Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
11: A greenwashing, magyarul a zöldre mosás fogalmát először J. Westerveld, amerikai környezetvédő írta le egy eszéjében, amelyben a helyi szállodaipar visszásságaira hívta fel a figyelmet. Az elmúlt években több környezetbarát reklámígéretről derült ki, hogy nincs mögötte valós öko tartalom. A gazdasági versenyhivatal régóta foglalkozik az úgynevezett zöld állítások kérdéskörével. Gondolja végig higgadtan, kampányának legújabb kiadványában a zöldremosás veszélyeivel szemben nyújt gyakorlati tanácsokat a fogyasztóknak, és itt van velünk a stúdióban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
11: Telefonon pedig Haraszti Anikó csatlakozik majd ehhez a beszélgetéshez, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Önnek is köszönök, jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok!
11: És mindkettőjüket arra kérem, hogy bátran vágjanak is egymás szavába meg az enyémbe is, hogyha a kérdésemre tudják a választ. Talán érdemes tisztázni azt, hogy mi is a zöldremosás, milyen példákat láthatunk Magyarországon, és egyáltalán ezek a példák egységesek-e mondjuk az Európai Unión belül.
12: Ugye a gazdasági versenyhivatal, ahogy említette, és nagyon régen foglalkozik ezzel a kérdéssel, és egy nagyon régi ügyről van szó. Itt arról van szó, hogy gyakorlatilag, amikor a vállalkozások valamit állítanak a termékükről vagy a szolgáltatásukról, akkor nagyon gyakran használnak olyan kifejezéseket, hogy valami környezetbarát, vagy fenntartható, vagy öko, vagy karbonsemleges, tehát nagyon gyakran találkozunk ilyen a környezettel összefüggő állításokkal, és itt ugye az a kérdés, hogy e mögött valóságtartalom van-e, ezek megfelelnek-e a valóságnak, vannak-e olyan objektív tények, kutatások, amelyek alátámasztják ezeket az állításokat. Amennyiben nincsenek, akkor zöldremosásról beszélünk. Magyarul
11: reklámcéllal, marketing
12: magyarul cégek csak kizárólag reklámcéllal használják ezeket az állításokat, és nincs mögöttes valós tartalom, és ez nyilván nagyon sok problémát felvet ez a téma.
11: Igen, azt mondja, hogy a GVH nagyon régóta foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, 2016-ban már indítottak zöld marketinggel foglalkozó kampányt, tehát nem egy új keretű jelenségről beszélünk, ha már 10 éve is kellett erről beszélni, akkor ezek szerint ez a kérdés még azóta sincs rendbetéve.
12: Nincs, és azt gondolom, hogy fokozódik ennek a jelentősége, hiszen bár korábban azt láttuk, hogy főleg Magyarországon a fogyasztók, a vásárlók számára nem elsődlegesen lényeges szempont az, hogy a termék fenntartható, vagy újrahasznosítható, vagy környezetbarát, hiszen a magyar fogyasztók azok alapvetően árérzékenyek, tehát alapvetően az ár határozza meg a fogyasztói döntésüket.
11: De azért van egy réteg, akinél ez igenis
12: fontos. Ugyanakkor a fiatalabb generációknál azt látjuk, kutatások egyértelműen rámutattak arra, hogy a ma mondjuk a 2000-es években születettek, tehát a 20 évesek számára sokkal nagyobb jelentősége van ezeknek az üzeneteknek, mint akár a 40-50 évesek számára, tehát a fiatalabb generációknál ez egyre jelentősebb tényező, és természetesen ezt a cégek, a vállalkozások is felismerik a marketing reklám tevékenységük során, hiszen nekik az a céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet a termékeikre, és alapvetően azt gondolom én, hogy egy pozitív jelenségről van szó, mert hogy a vállalkozások tesznek a környezetünkért, illetve fogyasztók egyre környezettudatosabbakká válnak, az egy pozitív folyamat. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a vállalkozások tevékenysége az tényszerű legyen, megfeleljen a valóságnak, hiszen itt a fogyasztói bizalomnak nagyon fontos jelentősége van, tehát kérdés az, hogy mi fogyasztók mennyire bízunk a reklámokban, mennyire bízunk a cégek által tett állításokban, hiszen ez a magatartásunkat, a mindennapi magatartásunkat is nagyban befolyásolja.
11: Szeretnénk bízni, hiszen nincs sok időnk. Ahogy említettem is korábban, 7 másodperc az az idő, amíg eldöntjük, hogy egy adott terméket megveszünk-e, vagy sem. 0639666 az SMS számunk. Egy hallgató írja azt, hogy szerinte kevésnek tűnik. Nem én mondom, ezt olvastam, egy kutatás jutott erre az eredményre. Azt írja, hogy de ha belegondolunk, hogy mennyi mindent kell megvásárolnunk, gyakran olyan ételeket, hozzávalókat vagy vegyi anyagokat, amiről régebben nem is tudtuk, hogy micsoda. És ha mindent hosszasan böngészünk, akkor sok órát kell, vagy kellene a boltban tölteni, és inkább a hallgató azt írja, hogy megbízik a hatósági ellenőrzésekben, és siet haza a családjához, inkább velük tölteni ezt az időt, mint a boltban a polcokat böngészve. Hadd kérdezzem meg Haraszti Anikót, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát. Önök is régóta vizsgálják ezt a kérdéskört, hogy minden zöld, ami annak látszik, milyen termékekkel szokott leginkább probléma lenni Magyarországon?
13: Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy egyes terméktípusokkal van probléma, inkább azt mondhatjuk, hogy egyes környezeti állítások gyakrabban jelentek meg, és fölnagyítják a környezeti tulajdonságát a termékeknek, nagyon gyakoriak az újrahasznosításra kapcsolatos állítások, és a csomagolóanyagra vonatkozóan, hiszen eléggé aggasztja ez a fogyasztókat, illetve nagyon sok szó esik erről a közbeszédben, viszont ezzel azt a látszatát keltik nagyon gyakran, hogy az egész termék környezetbarát, akár a gyártása, akár a beltartalma, és ez megtévesztheti a fogyasztókat.
11: Tehát könnyen lehet, hogy mondjuk gyakori. Egy újrahasznosított műanyagból készül egy flakon, de mindössze ennyi a környezetbarát jellege annak az adott terméknek, igen, és ami beltartalom, az meg nem az.
13: Igen, tulajdonképpen az állítás önmagában igaz, tehát az újrahasznosítással nincsen kifogás, viszont ez nem teszi úgymond fenntarthatóvá a terméket, vagy teljes egészében környezetbaráttá, vagy kiemelkedő környezetvédelmi teljesítményé, mert itt ugye arról beszélünk, hogy a többi termékhez képest mennyire környezetbarátabb egy termék, nem válthatjuk azt, hogy egy termék vásárlásával, amiben fogjuk oldani a klímaválságot. A nagyon gyakori ilyen állítások voltak még a klímasemlegességgel, vagy a klímamentességgel, CO2-mentességgel a kapcsolatos állítások, hiszen nagyon aggasztja az embereket a klímánk állapota, vagy a klímaváltozás. Ezek gyakorlatban nagyon sokszor nem a gyártói, vagy a terméknek a különböző vállalásai, vagy javításával érték el a gyártók, hanem például erdősítésben fizették be, úgynevezett offsetint kelték a termékeket, vagy a céget, és ezt a fogyasztók nagyon gyakran nem is értették pontosan, hogy itt miről van szó, tehát, hogy most fizettünk egy környezeti állításért, miközben az a várt környezeti előny majd talán 20 év múlva, ha érvényesülni tud.
11: Tehát azt érti ez alatt, hogy mondjuk egy termék előállítása nagyon nem környezetbarát, tehát súlyosan terheli a környezetet, de a cég valahol mondjuk ültet egy hektárnyi erdőt, és ezzel ő zöldre mosta saját magát.
13: Igen, igen, például a repülőgéptársaságoknál nagyon gyakori volt, ezért néha plusz pénzt is kértek. Azért jó hír az, hogy szeptembertől változik a jogi környezet, tehát két évvel ezelőtt elfogadott az Európai Unió egy új szabályozást a zöld állításokkal kapcsolatban, mi az, amit nem lehet ezen túl csinálni, mi az, amit szigorúbb feltételek között lehet állítani.
11: Mielőtt erre rátérnénk, bocsánat, igen? Hogy a szavába vágok, csak nincs más eszközöm, Horváth Bálint szeretne reagálni az előbb elmondottakra, és mindjárt rátérünk erre a jogszabályváltozásra is.
12: Igen, igen. Amit említettek, a PET palackok ugye az egy nagyon emblematikus példája ennek. Ugye a gazdasági versenyhivatalnak is több ilyen ügye van most jelenleg, amikor PET palackokat gyártó cégek azt állították, hogy 100%-ban újrahasznosíthatóak ezek a PET palackok. Majd az a gyanú merült föl, hogy hát ez lehet, hogy magára a PET palackra igaz, de például a kupakra vagy a címkére nem igaz. Tehát a gazdasági versenyhivatal is vizsgálja jelenleg ezt a kérdést, hogy ezek az állítások ezek megfelelnek-e a valóságnak. Hát ez úgy vizsgáljuk, hogy megkérdezzük a cégeket, hogy amit állítanak, az mi alapján állítják, és ezt bizonyítaniuk kell, hogy milyen tudományos kutatás van. És itt alapvetően szerintem két nagyon fontos szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy a vállalkozások, hiszen mi is kutattuk az elmúlt években ezt, hogy a cégek hogyan használják ezeket az üzeneteket, és azt találtuk, hogy a vállalkozások mintegy 40%-a kizárólag márkaépítésre használja ezeket a környezetvédelmi vagy fenntarthatósággal kapcsolatos állításokat, tehát nincs mögötte valós kutatás.
11: 40%?
12: Mintegy 40%-uk.
11: Akkor majdnem, hogy minden második zöld címke.
12: Igen, tehát csak kizárólag márkaépítésre használják, ez egy nagyon fontos tanulság volt, és ez nagyon hát szorosan érinti a piaci versenyt is, ugye a gazdasági versenyhivatal alapvetően a vállalkozások közötti fair vagy tiszta versenyt is felügyeli, és nyilván amikor cégek mondjuk beruháznak vagy investálnak ilyen környezetileg fenntartható vagy környezetileg pozitív folyamatokra, gyártási folyamatokba, a számukra anyagi befektetést jelent, és hogyha más cégek pedig csak csupán állítanak, és a szlogenek szintjén jelentik meg ezeket az üzeneteket, akkor ők a beruházó cégek azok versenyhátrányba kerülnek gyakorlatilag ezáltal. Tehát a gazdasági versenyhivatal számára ezért is fontos ez a kérdés, nem csak a fogyasztók oldaláról, hogy mi fogyasztók pontosan értesüljünk arról, és pontos valós információkat kapjunk a cégektől, hanem a vállalkozások közötti versenyt is érdemben képes befolyásolni ez a jelenség, hiszen gyakorlatilag azok a cégek, akik valóban megteszik ezeket a módosításokat, valóban a teljes gyártási vagy szolgáltatási folyamatukat átalakítják egy környezetileg fenntarthatóbb módozatokra, azok akár versenyhátrányba is kerülhetnek emiatt.
11: Igen, és hát olyan példát is látni, hogy ugye vannak bizonyos környezetvédelmi erőírások, amelyeket a gyártás során a cégeknek be kell tartani, és valaki ezt is fölírja akár a termékre, vagy reklámozza úgy, mintha ez előny lenne, holott ez mindenki számára kötelező, és mindenki ugyanígy jár el, de valaki ezt kiemeli, úgyhogy egyébként nem is lehetne, mert ezzel nem különbözik a többiektől.
12: Igen, ez egy nagyon jó eklatás példa. vita, ezt is vizsgáljuk, volt olyan ügyünk, amiben vállalkozások jogszabály által előírt kötelezettséget állítottak be, csak saját maguk által nyújtott pozitív folyamatként, és nyilván ez is megtévesztő lehet minden esetben a fogyasztók számára. Ezért mi a vásárlók számára alapvetően azt javasoljuk, hogy mindig gondolják végiggattan, tájékozódjanak, tehát amikor egy termék mellett döntenek, akkor lehetőleg ma már azért a digitális világban rendelkezésre állnak azok az eszközök, hogy akár a cég honlapján megnézni mélyebben azt, hogy milyen állítások vannak fönt, milyen mögöttes
11: tartalmak
12: vannak.
11: Hát ez már nem 7 másodperc.

0: szíven gyűjteni ezeket, azáltal, hogy ezek visszaválthatóvá váltak, ezek a palackok, azáltal még nagyobb, hát ilyen lökést kapott ez.
1: Igen,
0: a mozgalom.
1: A csomagolás az nagyon fontos, nyilván sokan ezzel próbálják bevonzani a vásárlókat, hogy mondjuk a csomagolás környezetbarát vagy újra felhasznált anyagból készül. Nyilván ez egy nagyon fontos környezetterhelő tényező, hogy miben van valami. De a beltartalmat is nézik-e? Vagy mondjuk egy gyártási folyamatnál, ha feltüntetik, hogy fenntartható módon lett gyártva, akkor ott nincs más eszközük, csak a gyártótól lekérni a bizonyítékokat erre vonatkozóan.
0: Valóban megnézzük mindig a gyártási folyamatot is, a teljes életciklusát ennek a terméknek megvizsgáljuk. Ugye a csomagolás az valóban egy fontos kérdés. Mi alapvetően azt vizsgáljuk mindig, amikor egy cég, egy vállalkozás állít valamit a termékéről vagy szolgáltatásáról, akkor mi megkérdezzük, hogy ezt mi alapján állítja, és a vállalkozásnak kell bizonyítania az ő állításának a megalapozottságát, vagy a teljes körűségét.
1: Mi van akkor, ha nem tudja
0: bizonyítani? Ha nem tudja, akkor szankcióval kell természetesen szembenézni. Így van, ez most is így van, tehát a gazdasági versenyhivatal is már most, amennyiben ilyen állításokat tesznek, a cégek tud szankcionálni, de valóban szeptembertől még szigorúbban tud eljárni a GVH, hiszen ugye ez a fekete listás állítások kerülnek be a magyar jogszabályi környezetbe is, ezért a GVH is még hatékonyabban tud eljárni ezekkel a cégekkel szemben.
1: És akkor itt fordulnék vissza Haraszti Anikóhoz, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársához, mert hogy már ön is elkezdte azt ecsetelni, hogy milyen jogszabályváltozás lesz, tehát most is lehet büntetni szeptembertől is, de akkor mi változik?
2: Tulajdonképpen az fog változni, hogy bizonyos állítások már nincs mélegelési köre sem a fogyasztóvédelmi hatóságnak, sem a gazdasági versenyhivatalnak, tehát automatikusan megtévesztőnek minősülnek, ha bizonyos állításokat megtesznek, ilyenek a túláltalános állítások, az alá nem támasztott állítások, illetve lesznek olyanok is, amikhez szigorú feltételhez kötött, kimondottan a jövőre vonatkozó állítások, tehát hogy mondjuk egy cég 2030-ra vállalja, hogy bizonyos kibocsátás csökkentést, ezt csak akkor lehet megtenni, ha ezt részletesen tervekkel, mérföldkövekkel, költségvetéssel alátámasztja és auditálja. Ugyanez vonatkozik a klímasemleges állításokra is, tehát egy szigorú feltételrendszer fog következni, amit a cégekre kell felkészülni. Mi azt gondoljuk, hogy ez a szabályozás igazából a piacot segíti, hogy könnyebben el tudjanak igazodni, hogy mi ez megengedhető és mi nem. A fogyasztók számára pedig azt ajánljuk, hogy pont a 7 másodperc miatt is keresse azokat a tanúsított minősége biztosítással rendelkező egy külső szereplő által ellenőrzött környezetbarát termékeket, amik úgynevezett címkéket viselnek, tehát az Európai Uniós környezetbarát termék címkét, a magyar környezetbarát termék címkét, vagy nagyon sokan találkozunk a boltokban a német és osztrák címkékkel is. Ugye az történik, hogy a teljes életciklusra megtörténik az átvilágítás és a vizsgálat, és egy bizonyos időszakra megkapja a jogosultságot a cég, hogy ő magát környezetterméknek hívhatja, és ez megkönnyítik a fogyasztók számára is a választást, nem kell rengeteg szempontot, tényt mérlegelnie sem a boltokban, sem otthon.
1: Ezen a ponton álljunk meg, és egy kicsit lassan magyarázzuk el a hallgatóknak, és nekem is, mert én sem ismerem pontosan a címkéket, ezt tudom, hogy nagyon sokféle van. Egy jó pár évvel ezelőtti cikket olvasva talán több száz címke is kering az Európai Unión belül, úgyhogy fel kell kötni a nadrágot, hogyha pontosan látni akarjuk, hogy mit is vásárolunk meg. 0630 9666 az SMS számunk, és a hallgatókhoz fordulok, hogy vajon tudatosak-e ilyen szempontból, keresik-e ezeket a címkéket, amelyeket az imént Haraszti Anikó is említett egy-egy vásárlás során, vagy mely címkéket keresnek, és Anikó, kérem segítsen akkor, 4-5 címkét sorolt fel az imént, hogy mi van ezeken, hol találhatók, hol keressük, mit keressünk.
2: Ezek a termékek csomagolásán találhatók, jellemzően felirattal, illetve egy grafikai PIT programmal ellátott termékek, gyakran tartozik hozzá még egy licenszám is, tehát még egy nyilvános adatbázisban ellenőrizni is lehet. Ezeknek a címkéknek az az előnye, hogy a követelményrendszert legtöbbször egy állami szervezet dolgozza ki, és egy a cég benyújtja ugye oda a pályázatát, hogy szeretne ezzel részt venni, és egy hitelesítő minőségbiztosítási szerv pedig ellenőrzi, hogy ennek a feltételeknek megfelele ez a termék. Ezek az úgynevezett harmadik típusú címkék, ebből kevés van viszonylag, és az a jó hír, hogy az új szabályozásnak köszönhetően ilyen új környezetvédelmi címkét csak akkor lehet majd létrehozni, hogyha ilyen erős követelmény és ellenőrzési rendszer van mögötte. Tehát ez is tisztítani fogja tulajdonképpen a piacot, és el fognak tűnni, ahogyan is említett, ez a több száz piktogram vagy címkeszerűség, hanem remélhetőleg leszűkül ennek a piaca, és az igazán erős, valódi tartalommal rendelkező címke fognak megjelenni. Az EU Ecolabelt, tehát az Európai Uniós címkét ilyen szóhasználtat

0: meg a terméken, ez tulajdonképpen egy virág alakban elhelyezkedő csillagok euróval a közepén. Nagyon sokszor találkozunk vele, főleg tisztítószerek, konyhai felhasználású vegyszereknek a területén, főleg a német drogéria, mert láncok tele vannak ezekkel a termékekkel, elég, és nagyon sok más terméktípusra, például papírokra, festékekre is találhatunk ilyen követelmi rendszereket. Tehát keressünk nyugodtan ezeket a jeleket, ilyenkor megbízhatóan környezetben lehet terméket tudunk választani.
1: Bálint szeretne reagálni.
2: Igen, valóban a címkék problémájára a gazdasági versenyhivatal piackutatása is nagyon élénken ráirányította a figyelmet. Mi is azt láttuk, hogy egyfajta zűrzavar volt tapasztalható ezen a területen. Nagyon gyakran találkozunk ugye olyan címkékkel, ilyen zöld fa, vagy zöld levél, vagy csobogó patak, vagy különböző ilyen vonzó piktogramok vannak rajta, és mi is azt láttuk, hogy igazából nincs egy jól kialakult egységes jelölő rendszere mögött a piktogram rendszerek mögött, ezért a GVH már 2024-ben javasolta, hogy ezt érdemes lenne valamilyen módon létrehozni, és egy nagyon élénk fogyasztói edukációs kampányt folytatni ezen a téren, hogy pontosan mik vannak e mögött, mert alapvetően két dolgot látunk. Egyrészt ugye, hogy a cégek nagyon változatosan és gyakorlatilag össze-vissza alkalmazzák ezeket az üzeneteket nagyon gyakran, hogy említettem, a cégek mintegy 40%-a kizárólag márképítésre használja.
1: Úgyhogy nincs mögötte valós
2: tartalom. Igen, számunkra viszont fogyasztók számára, főleg a fiatalabb generációk számára egyre fontosabb ez a fogyasztói döntésnél, tehát inkább befolyásol minket a fogyasztói döntésünknél, ezért a cégek is lehetőséget látnak ebben, és egyre inkább kezdik el marketing célokra alkalmazni ezeket. Ezért nagyon aktuális, hogy erről a témáról beszélgetünk, és ezért fontos akár ez a jogszabálymódosítás is, amely akár európai szinten, akár a magyar jogrendszerbe is ültetve is egyfajta rendet tesz majd ezen a területen.
1: Lesz címkék tekintetében is rend szeptembertől?
2: Hát a címkékre vonatkozóan én azt gondolom, hogy ez a jogszabálymódosítás nem terjed ki, hanem kizárólag ezekre az állításokra, amelyeknél ugye nincs mérlegelési lehetősége, hogy Anikó is említette, a különböző hatóságoknak, ugye a GVH-nak is, de azt gondolom, hogy a címkék terén is egyre inkább egyfajta rend kezd majd kialakulni, hiszen ahogy ez felértékelődik, ez a téma, ugye egyre inkább a hatóságok is egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre, és nyilván ez egyre fontosabb lesz a cégek számára is. A vállalkozások számára egyébként még nagyon fontos tény ez, amit meg kell említenem, az előzetes megfelelés. Amikor egy reklámkampányt a vállalkozások elindítanak, akkor vannak olyan testületek, mondjuk az önszabályozó reklámtestület, amely tud segíteni abban, hogy ezek a kampányok ezek mindenben megfeleljenek a jogszabályoknak, hiszen nagyon gyakran azt látjuk egyébként mi is GVH, hogy a vállalkozások nem szándékosan sértenek meg bizonyos szabályokat, hanem talán túl nagy teret engednek a kreatív szakembereknek, a marketing szakembereknek.
1: Így is fogalmazhatunk.
2: És nem mindig vannak tudatában pontosan annak, hogy hol vannak a határok, és ez akár most a szigorúdó jogszabályi környezetén nagyon fontos lehet a vállalkozások számára, hogy pontosan ismerjék és betartsák a szabályokat, és ebben az előzetes megfelelésnek nagyon fontos szerepe lehet.
1: Hadd forduljak ismét Haraszti Anikóhoz. Ugye most az itthoni gyakorlatról beszélünk, itthoni fogyasztói magatartásokról, itthoni kereskedelmi gyakorlatról, de ugye ez a szabály, ami 2026. szeptemberétől Magyarországon is életbe lép, ez egy Európai Uniós jogszabály. Ez azt feltételezi, hogy nem csak nálunk probléma a zöldre mosás. Ha a külföldre tekintünk, akkor ott mit lehet látni, Anikó?
0: Tulajdonképpen ezt mi az Európai Fogyasztóvédelmi Szervezettel több ilyen civil fogyasztói szervezetnek az együttműködésében vizsgáltuk ennek a kérdését az elmúlt években többször is, akár ahogy említette a kolléga a újrahasznosításra kapcsolatos állításokat, és ugye a mi panaszunk alapján indultak ezek az eljárások, illetve a légitársaságnak a gyakorlatait is közösen vizsgáltuk, hiszen ezek a cégek legtöbbször egész Európában, sőt globális vannak jelen. Ugyanez a helyzet, az állításoknak több mint 50%-ánál merültek fel kifogások, amiket vizsgáltunk, illetve a fogyasztóknak több mint kétharmada érzi úgy az ilyen kérdőves kutatásaink alapján, hogy nem tudna eligazodni igazából a zöld állítások között. Úgyhogy ezért is született meg ez a jogszabályi módosítás, mert mind a civil szervezetek jelzései, mind a hatóságnak a vizsgálatai alapján a jogalkotók úgy gondolták, hogy ebben a területen rendet kell tenni, mert a túlságosan, hogy is mondjam, szabadjára engedett keretrendszerben azok a cégek is sérülnek, akik valódi környezetvédelmi teljesítményt szeretnének nyújtani, úgyhogy
1: ez, és hát a fogyasztói bizalom.
0: Pontosan.
1: Akkor ebben nincs különbség Magyarország és egyéb EU-s országok vagy európai országok között. Eddig a címkékről beszélgettünk, de valótlant állítani reklámokban is lehet, közösségi felületeken is lehet. Az ilyen jellegű állításokkal is probléma van-e? Vagy hol vannak a leginkább, vagy hol van a leginkább a legnagyobb probléma a zöld állításokkal a címkéken? Tehát, hogy az a kereskedelmi gyakorlat a legjellemzőbb, hogy bemegyek, látom a polcon gyönyörű zöld doboz, csobogópatak és amiket még említett. Ezzel van leginkább probléma, vagy pont a kommunikációs terület az más részekre is, vagy más felületekre is áthelyeződik?
2: Hát azt gondolom, ez egy kulcskérdés, a csatornák átalakulnak, és a közösségi médiának különösen nagy szerepe van ezen a téren, hiszen főleg a fiatalabb generáció gyakorlatilag kizárólag közösségi média platformokon szereznek információkat a körülöttük lévő világról, és nagyon gyakran előfordul már, hogy nem csak hagyományos reklámok vannak, hanem akár influencerek is reklámoznak ilyen termékeket, és influencerek is tesznek ilyen állításokat, de természetesen maguknak az influencereknek is meg kell felelniük bizonyos szabályoknak, tehát valótlanságot egyrészt ők sem állíthatnak.
1: Tehát akkor a GVH gondolom ott is vizsgálódik egyéb területeken.
2: Természetesen az influencer marketing témát is már jó pár évvel ezelőtt górcső alá vettük, és több ilyen ügyünk is van. Tehát egyrészt az influencereknek fel kell tüntetniük azt, hogyha valamilyen támogatott vagy fizetett hirdetésről van szó, vagy reklámtevékenységről van szó, ez nagyon fontos, illetve valótlanságot maguk az influencerek sem állíthatnak a közösségi médiatérben.
1: Nagyon szépen köszönöm, zöldre mosásról beszélgettünk tehát az elmúlt percekben. Haraszti Anikó volt velünk telefonon, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa, az ő honlapjukon is lehet tájékozódni, hogy mely címkék azok, amelyek valóban zöldet jelentenek, és Horváth Bálint is itt volt, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője, az ő honlapjukon is a Gondolja Végig Higgadtan kampány részleteiben is lehet találni információkat. Köszönöm, hogy eljött. Az Egri Vár hőséről szól a mai Hangtár.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
4: Az Egri Vár a 16. században épült. Bejárata alatt van Dobó Istvánnak, a hős Egri Várnagynak síremléke.
5: A legtöbbünk fejében Dobó István egyet jelent az önfeláldozó hazaszeretettel. Gárdonyi Géza regénye és Sinkovics Imre ikonikus alakítása óta ő a magyar történelem megkérdőjelezhetetlen erkölcsi iránytűje.
6: Egy levél, a szultán üzenete, kétféle üzenet lehet benne, fenyegetés vagy alkú.
5: Ám a filmvászon és az iskolai kötelező olvasmányok romantikája mögött egy sokkal kíméletlenebb világ és egy ellentmondásosabb jellem húzódik meg. Gárdonyi Géza regényében Dobó az igazság bajnoka, aki még az árulás legkisebb csíráját is vaskézzel folytja el.
6: Esküdjetek!
7: Esküszöm az egy élő Istenre, hogy véremet és életemet az Egri vár védelmére szentelem.
5: De ki hitte volna, hogy miközben a várvédők esküjét szövegezte, a háttérben már egy éve a saját kivégzésére várhatott. Dobó és testvére egy ungi szomszédjukkal keveredtek viszályba, ökrök elhajtása, úri lakok ostroma szerepelt a vádak között. Az 1552-es diadal hírnevet és bárói rangot hozott Dobó Istvánnak, Kenyeres István főigazgató, Budapest főváros levéltára.
8: Az Egri várkapitányságának köszönhető, hogy belép a bárók közé, majd utána Erdélyi Vajda lesz, és majd amikor az Erdélyi Vajdaságból visszatér, akkor lesz igazi nagy főúr. Ez az 1550-es évek vége, bekerül az elit elitjébe.
5: A dicsőség után a bukás ismét Pozsonyban érte utol. 1569-ben már felségárulás vádjával zárták börtönbe, miután egészségi állapota nagyon megromlott, nem sokkal halála előtt szabadon engedték.
8: Első Ferdinánd 1564-ben hal meg. Dobónak a birtokgyalapodása is körülbelül eddig az időszakig követhető nyomon. Ő megőrzi ezt a vagyon, sőt a fiára tovább tudja adni, és meg a fia még tud még egy lépést tenni. Hogy a Dobók viszont a fiával kihalnak, tehát ez a magyarázata az, hogy nincs nagyobb, úgymond ilyen története a Dobó vagyonnak. Gyakorlatilag ez egy két generációs nagy családi vagyon, de valóban a legnagyobbak közé kerül be Dobó.
5: Dobó István teste ma Dobó Ruszkán nyugszik, de a várvédő legendája az egri falak között él tovább. A történelem és benne Dobó István élete, megítélése sohasem fekete vagy fehér, hanem olyan bonyolult, mint egy 16. századi perirat.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedakurt.
11: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
11: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
13: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongora szonátája és a Pisztrángötös csendül fel korhű hangszereken Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
3: Reklámot hallottak. Délelőtt. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Hallhatnak majd arról, hogy a fejfájás és a fülzúgás gyakran állkapocsízületi problémát is jelezhet. Hogyan is, milyen torna segíthet, ha kattog az állkapcsunk, vagy szorítjuk, esetleg csikorgatjuk a fogunkat. Erről beszélgetünk hamarosan, de Győrből is jelentkezünk élőben 10:30 után, ahol hamarosan ismét megrendezik az 5 templom fesztivált. Most negyedórás krónika következik. A mikrofonnál Szlotta Judit és Ciprus Éva.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, főbb híreink, először röviden.
14: 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
1: A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak ma.
14: Napos, száraz idő valószínű. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
14: Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és a tehergépjárművekre is vonatkozik. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
1: Haditengerészeti kíséretet biztosít mától az Egyesült Államok az arab öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök.
14: Donald Trump közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek, a legénység nem sérült meg.
1: A kőolaj exportáló országok szervezetén belül is verseny van a tagállamok között. A sok nyersanyaggal rendelkező és olcsóbban kitermelő országok versenyképesebbek, mondta a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője.
14: Toldi Otto azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az olajkartelből, ugyanis az az érdeke, hogy ne legyen túl magas az olajára, hiszen az visszahat az exportra. Felhívta a figyelmet arra, hogy minél drágább a kőolaj, annál kevésbé nő a globális GDP. Hangsúlyozta, mivel az Egyesült Arab Emírségek jóval alacsonyabb költséggel termel, mint például Szaúd-Arábia, ezért az olcsóbb nyersanyagon is lenne haszna.
15: Ezek ilyen érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak.
14: Jelenleg a Krétára vezető útvonal Európa legdinamikusabban bővülő migrációs folyosója, mondta Gönczi Róbert, a Migráció Kutatóintézet elemzője.
16: A szakértő a Kossuth Rádióban arról beszélt, ennek oka lehet, hogy a sziget könnyen megközelíthető a kelet-líbiai partokról, a tengeri szállítás pedig az embercsempészeknek is vonzó pénzügyi lehetőséget kínál. Hozzátette, Kelet-Líbia ráadásul zsarolni is tudja az Európai Uniót az illegális bevándorlókkal. Gönczi Róbert emlékeztetett arra, 2 év alatt csak nem 30 ezer migráns érkezett Krétára, ahol fogadásukra nincs infrastruktúra, a hatóságok az odaérkezőket az aténi táborokba viszik. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több szudáni állampolgár érkezik Görögországba.
17: Líbiától délre található Szudánban 11 millió menekült tartózkodik jelen pillanatban, belső menekült. Az ő útvonaluk kezd el éppen kiépülni, hogy Kelet-Líbián keresztül meg tudják közelíteni Európát. Most ez egy óriási szám, és a szudáni menekülteknek a helyzete az nem olyan, mint az Egyiptomból érkezőknél, hiszen Szudán egy aktív válságövezet, aki onnan érkezik, az menedékkérelemre jogosult. És abban az esetben, ha kiépül ez az útvonal ténylegesen és aktívan el tud kezdeni működni, akkor egy több millió emberes forgalomra számíthatunk innen. Ezért is érdemes figyelni Krétára, mert ez egy kiépülő útvonal, és ennek nagyon bajós árnyékai lehetnek a jövőre való tekintettel.
14: A Batthyány Alapítvány szakmai programvezetője szerint az Európai Unió és Ukrajna is ukrán párti fordulatot vár az új magyar kormánytól. Póca István a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a Tisza párt miniszterelnök jelöltje találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel.
16: A szakértő azt mondta, Brüsszel és Kijev gazdasági, katonai és Európai Uniós szempontból is változást remél. Hangsúlyozta, a barátság kőolajvezeték újraindulásával a 90 milliárd eurós hitel blokkolását elengedte Magyarország, így ebben a kérdésben már nem kell döntést hoznia a Magyar Péternek. Hozzátette, katonai támogatásban pedig rövid távon nem várható változás, mivel az politikai kockázatot jelentene.
18: Azt várják el, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa automatikusan az Európai Unió, és minden tagállam hozzájön ehhez. Magyarország egy akadály volt, viszont Magyarországnak ugye van egy komoly problémája Ukrajnával. Ez 11 pontban lett összefoglalva, hogy a korábban a Orbán Viktor miniszterelnök által. Akkor ugye a nyelvtörvény, kisebbségok és a többi kérdések voltak. Ez most egy fontos és nagy lehetőség egyébként az új kormány fő számára, és így megmutassa azt, hogy ő tartja magát ezekhez a kérdésekhez, és ezeket ugyanúgy elvárja, mint az elődje is ebben a tekintetben. Magyarország nem változtat az álláspontján, mert ugyanolyan fontosak a kisebbségi jogok, a külhoni magyaroknak a helyzete az új kormány számára, és ezt kell bizonyítani.
14: Az euró bevezetésének megfelelő időzítése döntő tényező a gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából. Hívta fel a figyelmet a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
16: Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a leendő kormány célja, hogy felkészítse az országot az eurozónához való csatlakozásra. Ehhez azonban több feltétel teljesítésére van szükség. A szakértő ezek között említette, hogy a GDP arányos államadóságnak 60% alatt kell lennie, a költségvetési hiány pedig nem lehet nagyobb, mint a bruttó hazai termék 3%-a. Sebestyén Géza a Magyarországgal szomszédos Szlovákiát hozta fel példaként arra, hogy az euró bevezetésének nem csak előnyei, hanem hátrányai is vannak.
19: Csökkent az infláció, ugye a korábbi szintekhez képest, a koronainflációhoz képest, illetve valóban a külkereskedelem egyszerűbb lett, ugye nem kellett a külföldi cégeknek, meg a belföldi cégeknek sem akkora árfolyam kockázattal számolni, legalábbis, hogyha eurozónás országokkal kereskedtek. Viszont, amiről kevesebbet beszélünk, és nagyon fontos szerintem, mikor dönt egy ország arról, hogy mikor vezeti be az eurót, ezt konkrétan a szlovákok is tapasztalták, mert a gazdasági növekedésük és a bérnövekedésük is 2009 előtt kiemelkedő volt, nagyon magas volt, a legjobbak voltak általában a V4-en belül, aztán bevezették az eurót, és aztán az utolsók lettek. Ez nem független, hiszen egy magasabb növekedés mindig magasabb inflációt hoz. Az euró által levitt infláció, az csökkentette a növekedést is.
1: Az utazási irodáknak nem érdeke az áremelés, ezért a nyaralások lefoglalására bíztat a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.
14: Molnár Judit a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a kerozin hiány miatt egyes légitársaságoknál előfordulhat áremelkedés. Azonban az utazási irodák többnyire olyan úti célokat választanak, ahol erre a legkisebb esély van. Hozzátette, egy utazás lefoglalása vagy kifizetése után csak egyedi, Viszmájor esetben emelkedhet az ár.
20: Vonatkozik az ilyen Viszmajor jellegű helyzetekre egy jogszabály, és ez a jogszabály azt mondja ki, hogy az utazásiroda az út indulását megelőző 20 napon kívül megemelheti a részvételi díjat, de csak abban az esetben, hogyha ez az emelés nem haladja meg a 8%-ot. Ugyanis, ha megemelni a 8%-ot, illetve az út indulás előtt mondjuk 20 napon belül történne az emelés, akkor az utas bánatpénz megfizetése nélkül elállhatna a szerződéstől.
1: A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak, középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Idén összesen 148 ezeren tesznek vizsgát.
14: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, minden készen áll az idei érettségire, az intézmények felkészülten várják a vizsgázókat. Horváth Péter hozzátette, a 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok. Hangsúlyozta azt is, hogy a diákok egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
21: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
1: Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése.
14: A kétnapos esemény első napján Frany Tamás, a köztestület elnöke köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő kormányfő is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja.
1: Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton.
14: Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért.
1: Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film- és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
14: A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezte az ingyenes rendezvényen egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztalbeszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta a Kossuth Rádióban Tordján Attila, a fesztivál alapítója.
22: Úgy gondolom, ez az LGPS-edett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
3: Autós percek.
14: Az Útinform tájékoztatása szerint a 31-es főúton Szent Márton káta közelében két autó karambolozott. Az 58-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 405-ös főúton Nyáregyháza térségében egy személy autó és egy kamion ütközött. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei-tó térségében kialakított terelésben.
16: átkelésnél szakaszos lassulás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk. Jó napot kívánok! A fővárosban ma délután 3 óráig a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Dürer sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Szintén a Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közúton lezárták a külső sávot, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
16: Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, és a technikai munkatársak Sor Zoltán és Lajár Rita nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva, viszont hallásra délben.
3: Műsor ajánlott. Nagyok.
2: Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Nyitott, kedves, mindenkivel szótértő pásztor a népének, ám akár a kék szakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálfi József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, várja önöket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
3: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
4: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
3: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
0: Gyógytornász rovatunkkal folytatjuk. Kattogó állkapocsizület, fogcsikorgatás, izomfeszesség az állkapocsizület körül. Egyre többen küzdenek ilyen vagy hasonló panaszokkal, és elsősorban fogorvost vagy fülorgégészt keresnek fel, szerencsés esetben gyógytornászt is. Hogyan enyhíthetjük ezeket a problémákat tornával, és a speciális gyógytorna hogyan csökkentheti a fájdalmat, vagy éppen hogyan tudjuk lazítani a rágóizmokat? Erről beszélgetünk vendégünkkel, aki megérkezett a stúdióba. Molnár Bernadett Alexa, gyógytornász, állkapocs specialista. Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
0: Hogy lett állkapocs specialista? Felismerte ezt, hogy sokan nem tudják, hogy gyógytornászhoz is lehet fordulni ezzel a problémakörrel?
23: Közel 10 évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján, és jó magam is egy paciensként látogattam oda, és nagyon megtetszett ez a terület, és nekem is voltak panaszaim, igazából így kezdtem el ezzel a területtel foglalkozni. Szerelem lett első látásra, tapasztalásra, és igazából ez azóta is kitart, és szerettem volna megtanulni, hogy hogyan tudok ezen segíteni a hasonló panaszokkal küzdő pácienseknek, és végül is ez lett a fő szakterületem.
0: Nevezhetjük ezt piacirésnek, hiszen ugye, ahogy én is készültem, itt látom, hogy számos olyan probléma van, amit okozhat az állkapocs feszülés, vagy bármilyen gondeltérés az állkapocsban, de mégsem gondolunk rá, akár egy fejfájás esetén sem futunk azonnal gyógytornászhoz, vagy állkapocs specialistához.
23: Egyre többen foglalkoznak ezzel, és egyre inkább a köztudatba kerül az, hogy állkapocs specialista szakemberek vannak igazából, és kezelnek felnek ilyen panaszokat. Azt, hogy mennyire piaci rés, azt nem teljesen tudnám megmondani, mert én tényleg azt tapasztalom, hogy egyre több paciens fordul gyógytornászhoz, fogorvoshoz az adott panaszával, viszont nem biztos, hogy elsőre sikerül megtalálni a megfelelő szakembert, hiszen állkapos környéki panasz van, akkor evidens, hogy fogorvoshoz fordulnak először a betegek, vagy a fülezúg, akkor fülorgégészhez fog menni, de gyakran előfordul az, hogy máshol kell keresni a problémát, mint ahol ez felmerül eredetileg.
1: És hát akkor végül is ezekre a szakemberekre van bízva az, hogy tudják-e, hogy létezik ilyen, hogy állkapocs specialista, és hogy ezzel a területtel külön lehet foglalkozni.
23: Igen, az egy nagyon jó irány, és azért azt is tapasztaljuk, hogy már egyre több orvos, fülorgégész, fogorvos, akár házi orvos tovább irányítja gyógytornára a pacienseket, és ez nagyon fontos, mert minél hamarabb jut el az adekvát, tehát megfelelő terápiáig a paciens, annál hamarabb és jobban, és nagyobb eséllyel fogunk tudni segíteni abban, hogy az eredeti állapotot és a panaszmentes állapotot visszaállítsuk.
1: Mert hogy milyen panaszok lehetnek azok, amin nem tud fogorvos vagy fülorgégész segíteni, és állkapoccsal kapcsolatosak?
23: Itt megemlíteném még a sorban a neurológust is, mert nagyon sok az atipikus arcfájdalom, amire mondjuk tehát arcfájós panasszal érkeznek a paciensek, elmennek mondjuk a neurológushoz, a neurológus megkéri a vizsgálatokat, amiket ilyenkor szükséges, sok esetben nem találnak semmi szervi okot a háttérben, és ráírják mind diagnózis, hogy atipikus arcfájdalom, és ennek hátterében nagyon sokszor igazából a rágóizmok feszessége áll, és minél akutabban érkezik hozzánk a paciens egy arcfájdalommal, tehát nem egy 10 éves krónikus arcfájdalommal jön hozzánk, hanem mondjuk egy pár hetes, pár hónapossal, akkor azon a rágóizmok lazításával, illetve a szokások megváltoztatásával, szájüregi szokások, tevékenységek változtatásával tudunk segíteni. A fülorgégészhez pedig leggyakrabban fülzúgással érkeznek a paciensek, itt is nagyon fontos tudni azt, hogy a szervi okokat mindenképpen ki kell zárni a háttérből, és hogyha ott is minden negatívnak talál a szakorvos, akkor szintén állhat rágóizomfeszesség a háttérben, és érdemes erre is gondolni. Fogorvoshoz pedig nem csak fogfájással és kattogással, vagy nem csak állkapocs fájdalommal és kattogással szoktak fordulni a betegek, hanem hogy mondjuk egy-egy fogfáj elkészíti a fogorvos szintén a szakmailag indokolt vizsgálatokat, negatív lesz a röntgen, a CT, nem találnak semmilyen fogászati indokot a háttérben, akkor érdemes arra gondolni, hogy esetleg a rágóizom feszesség az, ami miatt az adott fogba sugárzik a fájdalom.
1: 0639666 az SMS számunk, és egy hallgató azt írja, hogy a párjának fülzúgása volt, és állkapocs probléma okozta ezt, de hosszú vizsgálatok után derült ez csak ki. Most, amit mondott az imént, hogy 10 éves fájdalommal is lehet érkezni, tehát lehet, hogy valaki 10 éven át nem tudja, hogy mitől fáj az arca, vagy a foga, és kiderül egyszer csak, hogy állkapocs probléma miatt volt.
23: Sajnos azt kell mondanom, hogy még mindig ez a gyakoribb, amivel találkozni szoktunk, de hát nem is a paciens dolga, hogy tudja, hogy mi okozza a panaszát. Képezni kell a szakembereket, mind egyetemi oktatás keretében, mind pedig posztgraduális képzések keretében, hogy minél több szakterület is halljon arról, fülorgégész, neurológus, fogorvos, házi orvos, hogy egy fejfájást, egy arcfájdalmat, egy fülzúgást, gyakori felső légúti megbetegedéseket.
1: Mert hogy még az is?
23: Okozhat állkapocs probléma. A felső légúti megbetegedések úgy jönnek ide, hogy mondjuk egy nem megfelelő nyelvpozícióval élnek a paciensek, máshogy fog fejlődni a fogazat, máshogy fejlődik a szájpadlás, ez pedig a légzésmechanika megváltozásához vezet, az pedig esetlegesen gyakoribb felső légúti betegségeket is tud okozni. Ez egy határterület, tehát hogy ez már nem gyógytornász kompetencia, itt meg a gyógytornászoknak kell tudni, hogy bizony ez is előfordulhat, és akkor mikor, milyen esetben kell más szakterület irányába továbbítani a pacienseket.
1: A rágóizmot emlegette többször, tehát állkapocs probléma, ha van, akkor legtöbbször a rágóizommal van gond?
23: Igenis, meg nem is. Erre picit bonyolultabb a válasz. De az egyszerűség kedvéért mondhatjuk, hogy igen. Tehát a problémát leginkább a rágóizmok fokozott aktivitása szokta okozni. Tehát, hogyha a paciens tudattalanul szorítja a fogait, vagy csikorgatja. Ez előfordulhat nappal is, illetve alvás során is. És a kettő egyébként nagyon gyakran együtt van jelen. És ennek a fokozott izomaktivitásnak következtében előfordulhat helyi fájdalom az izomzatban, a rágóizomzatban, de mivel az egyik legnagyobb rágóizmunk a halántékizom, ezért fejfájás formájában is tud jelentkezni. Illetve egy izom feszesség nem csak helyileg okoz fájdalmat, hanem belesugározhat a fogba, nyelési nehézségeket okozhat, ezt is ritkán szokták tudni, hogy már mindenféle nyelésvizsgálaton voltak, és a nyelvcsont feletti izmoknak a feszessége az, ami nyelési panaszt okoz a betegeknek. Szóval egy kicsit szerteágazó, nagyon izgalmas, és nagyon hálásak tudnak lenni a paciensek, hogyha tudunk nekik segíteni.
1: Mi ugye rádiósok rendszeresen járunk beszédórára, és a bemelegítés része az, hogy az állkapocs ízesülést azt föl kell melegíteni, ugye a bemelegítés során, és utána mi is ezeket az izmokat, meg a mimikai izmokat át szoktuk masszírozni. És ugye sok-sok nyitás is nagyon fontos, hogy ne szűk réssel beszéljünk, mert hogy akkor nem jönnek ki szépen a hangok. De igen, pont ezek során, a gyakorlatok során szoktam én is érezni, hogy bizony van, hogy van kattogás, mert hogy nem nyitjuk ki eléggé a szánkat beszéd közben. Tehát ezek itt, ezek az izmok akár be is tudnak szűkülni idővel, hogyha nem megfelelően használjuk őket?
23: Nem is csak beszűkülni tudnak, hanem a szorítás következtében, igen, mondhatjuk, hogy beszűkülnek, tehát a szorítás következtében egy picit feszesebbé válnak, de ezt a feszességet lehet lazítani. Egyébként egyre több paciensünk van, a színész, énekesek, akkor vannak hegedűvész, zongoraművészek, fuvalaművészek, tehát akik erőteljesen használják a rágóizmaikat, és akkor őket tanítjuk meg ennek az oldásában. Szóval abszolút ez egy alapprobléma, hogy túl használjuk őket, de a nagy nyitás sem feltétlenül jó, tehát meg kell tanítani bizonyos esetekben, hogy hogyan nyissuk, mert ha kattog egy ízület, és véletlenül túl nagyra nyitjuk, akkor az akár szájzárat, szennyítési korlátozottságot is okozhat. Tehát, hogy akinek van ilyen panasza, azért érdemes konzultálni a specialista szakemberrel.
1: Épp ezt írja egy hallgató, hogy bölcsességfoghúzás után gyógykezelésre járt, mert hogy szájzárat kapott. Tehát hogy kell elképzelni egy ilyen szájzárat?
23: A szájzár során két fontos dolgot említenék meg. Az egyik, hogy amit kevesen tudnak, hogy ez az a terület, amire mondtam korábban, hogy minél akutabban jön a paciens, annál nagyobb eséllyel tudjuk helyreállítani az eredeti állapotot. Tehát, hogyha valakinek akár egy bölcsesség fog, vagy akár egy ásítás következtében, vagy bármilyen hétköznapi helyzetben előfordul az, hogy egy nagyot nevet ásít, és utána esetleg egy recsenést hal, és utána nem tudja kinyitni a száját rendes méretűre, és ez fáj neki, akkor pár napon belül, ha ez nem oldódik, keressen fel állkapocs specialista szakembert, mert hogyha ez lehet izom és ízületi eredetű, és hogyha ízületi eredetű, akkor itt van egy időablak, ami alatt ezt helyre lehet állítani. Utána már sajnos a terápiának nem szokott célja lenni, vagy nem tud célja lenni az eredeti helyzet helyreállítása.
1: Mi ez az időablak? Egy hét, két hét, egy hónap, két hónap? Nyilván
23: azt tudom mondani, hogy minél akutabb, annál jobb. Az első három nap azért az nagyon jó lenne, ha annyira hamar tudna hozzánk jönni, de két hét, én két hetet szoktam mondani, hogy nagyjából egy százárral két hétnél tovább ne várjon a paciens, mert nem biztos, hogy el fogja tudni magának dönteni, hogy ez izom vagy ízületi eredetű. És hogyha egy szakemberhez kerül, nagy felelőssége van a szakembernek is, hogy tovább irányítsa megfelelő helyre, és a gyógytornászhoz kerül, neki pedig az az elsődleges cél, hogy feltárja, hogy ez izom vagy ízületi eredetű elváltozás, vagy esetleg kevert.
1: Molnár Bernadett Alex, a gyógytornász, állkapocs specialista a vendég, és jön is önhöz sok-sok kérdés, például az, hogy alvási apnoe esetén tud-e segíteni?
23: Ez megint egy határterület. Nem lehet semmiképpen sem azt mondani, hogy az alvási apnoét meg fogja oldani a rágóizmoknak a kezelése, de kiegészítő terápiaként hasznos lehet. Inkább azt tudom mondani, hogy voltak olyan paciensek, akiknek ez valamelyest segített, de mindenképpen alvás szakértőhez kell továbbítani ilyen esetben a pacienseket. Tehát maga az, hogy éjszaka szorítja a fogait, az mikroébredéseket okoz, ami tovább rontja az apnoét. tehát emiatt érdemes ezzel foglalkozni, de az apnoét mi gyógytornászként nem tudjuk meggyógyítani, és nem is a mi kompetenciánk.
1: Gyógytornászként mit tudnak tenni állkapocs problémával?
23: Az állkapocs probléma elsődleges, amikor állkapocs problémával megkeresnek minket a páciensek, akkor történik egy nagyon alapos állapotfelmérés, megvizsgáljuk az ízületet, a szájmozgásokat, ezt le is mérjük, utána szájüregen belülről tapintjuk a rágóizmokat, elkezdjük annak a lazítását, és megtanítjuk a pácienseknek, hogy hogyan tudják saját maguknak lazítani az izmaikat.
1: A tapintással el lehet dönteni, hogy mennyire feszes az adott rágóizom.
23: Igen, hogyha már eleget tapintott az ember, akkor igen, de van erre egyébként.
1: Hogy önök szakemberek egy tapintással meg tudják állapítani.
23: Igen, de szájüregen belül is meg kell ezt tapintani. Nem szokott ez nagy-nagy fájdalommal járni, tehát mindenki számára ez elviselhető tud lenni, de amiben nagyon nagy felelősségünk van, hogy feltérképezzük, hogy a pácienseknek milyen szájüregi vagy rágóizomzatok kapcsolatos fejhelyzettel kapcsolatos szokásaik vannak, amik fokozzák a rágóizomnak a működését.
1: Az is lehet, hogy rosszul tartjuk a fejünket, és emiatt feszesek az izmok.
23: Igen, a nem megfelelő fejtartás, meg akár egy repetitív munkavégzés, vagy egy nem mondjuk valaki kasszánál dolgozik, és folyton egy oldalra kell néznie, vagy ötvös, és ezért mindig lefele kell néznie, akkor ezekre a pozíciókra megpróbáljuk felhívni a figyelmet, javítani, és erre adni még pluszba lazító gyakorlatokat. Tehát a tüneteket okozó helyzeteknek és tevékenységeknek a felismerése és tudatosítása lesz részben a gyógytornásznak a célja.
1: Tehát egy eszközt ad a páciens kezébe, egyrészt, hogy ezeket a kiváltó okokat megszüntesse, másrészt pedig, hogy gyakorolja mindennapokban ezeket a lazításokat.
23: Igen, illetve nem engedjük el a páciens kezét. Én úgy gondolom, hogy egy jó terapeuta motiválni is tudja a pácienseit, tehát nem csak föl fogjuk hívni ezekre a panaszokra a figyelmet, hanem azáltal, ahogyan vezetjük a terápiát, motiváljuk is, hogy ő ezt végig tudja csinálni, hogy kitartson mellette, és mindig ellenőrizzük a gyakorlatok kivitelezését. Tehát a gyógytornának a lelke, ez minden területre igaz, hogy a javításban van. Tehát nem elég odaadni egy légzőgyakorlatot, hanem az a hogy azt hogyan csinálja, a napszakhoz igazítjuk, a munkájához igazítjuk, hogyha neki sokat kell énekelnie, akkor ezen próbálunk igazából javítani.
1: Hol nézhet utána ennek az állkapocs terápiának az, aki érdeklődik, több SMS is jött?
23: Uh-huh. Köszönöm szépen. Két helyet is szeretnék ajánlani. Egyrészt a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján tudnak jelentkezni a paciensek. Ott a gnatológiában jártas fogorvossal állami keretek között tudnak konzultálni, utána pedig egy fizetős formában gyógytorna is elér a Semmelweis Egyetemen, illetve az állkapocsterápia.hu weboldalon keresztül az állkapocsterápia rendelőben várjuk szeretettel a pácienseket.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött. Molnár Bernadett Alexa, gyógytornászt, állkapocs specialistát hallhatták az elmúlt percekben.
23: Köszönöm a lehetőséget.
1: 10:11 múlt fél perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
5: Drón csapódott egy épületbe, Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg. A helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vörös tértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Csatlakozna az Ukrajnának szánt 90 milliárd euró értékű hitelcsomaghoz Nagy-Britannia, jelentette be a brit miniszterelnök. Keir Starmer hangsúlyozta, London az európai politikai közösség ma kezdődő jereváni csúcs értekezletén kezdi meg a részletes egyeztetéseket. Elkezdődött a tavaszi érettségi. Ma a magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek.
14: A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint, hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23-28, este 12-19 fok várható.
3: Közlekedési hírek.
1: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél időszakos torlódás tapasztalható. Vezessenek óvatosan!
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
1: Különleges utazásra invitálom most önöket. Az Öt Templom Fesztivál idén is kulturális élményekkel várja az érdeklődőket Győr újvárosában, ahol öt különböző felekezett temploma ad otthont a programoknak. Az idegenvezető pedig a következő fél órában Gárdonyi Eszter kolléganőm. Szervusz Eszter, hol vagy most pontosan?
6: Szervusz Enikó, köszöntöm a hallgatókat. Én az Öt Templom Fesztivál egyik helyszínén vagyok, a Rát Mátyás téren. Nem ülök itt természetesen egyedül, de még mielőtt belevágnánk, meg szeretném kérdezni, úgy tudom, hogy te nagy belföldi utazgató vagy, jártál-e már esetleg Győrben, illetve jártál-e már esetleg ebben az utcában?
1: Győrben egy forgatás alkalmával jártam, a Vára-Kárpát-medence egy része ott forgott, és a segítségedet kérem, mert hogy a Gutenberg tér környékén voltunk, az volt az egyik helyszín, a Fridláda szobornál, nem tudom, az mennyire van tőled.
6: Az a belvárosban található, nincs légvonalban messze, egy kicsit egy hídon át kellett volna sétálni, vagy át kell sétálni, és akkor itt vagyunk a győri újvárosi városrészben, ahol nem csak az érdekes, hogy az öt templomot megtaláljuk, ugye ezek a római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus, valamint a zsinagóga, tehát az izraelita felekezet templomai, hanem ez mindössze körülbelül 800-850 méteren belül szinte egymás mellett találhatóak. Ez hívta egyébként életre a fesztivált is, amiről beszélgetni fogunk, és lehet, hogy majd az orromra koppintanak, de én úgy tudom, és majd Pál Kálmán koncert igazgató, vagyis a fesztivál igazgatója elmondja nekem, hogy ez vagy Közép-Európa szinten, vagy egész Európa szinten egyedülálló az ilyenfajta helyszín.
7: Jó napot kívánok! Igen, Európában egyedülálló ez a helyszín, és úgy egyedülálló, hogy mint létező, mint lehetséges fesztivál helyszín egyedülálló. Valójában az öt templom megléte a Kárpát-medencében szinte természetes volt a századforduló, a 19.-20. századfordulóján. Sokkal természetesebb volt, mint Európa bármely részén, és ez egy nagyon érdekes örökségünk. És egy szükségszerűség is, hogy ezt az öt templomot, ezt az itt megmaradt, most már egyediségnek mondható valóságot megismertessük a közönséggel.
6: Ugye az Öt Templom Fesztivál tulajdonképpen ez a különleges helyzet hívta életre, illetve az vallások közötti párbeszéd erősítése, nem? Tehát ugye május 7-én, tehát csütörtökön indul el a programsorozat, és egészen 11-ig, hétfőig tart majd. Ugye azt is beszélgettük korábban még adáson kívül, hogy a szolgáltatások itt inkább a kulturális és a közösség építésére vonatkoznak. Lesznek zenei programok, színház, irodalom, tematikus témák, séták, túrák, közösségi és vallási programok, és persze majd műhelyek és workshopok. Ez körülbelül hogy fogalmazódott meg, mikor fogalmazódott meg, és valóban ez hívta el életre ezt a fesztivált?
7: 2000 körül már megfogalmazódott bennem. Ez egy nyilvánvaló szükségszerűség volt. Tehát ez az utca nem pusztán egy vidéki utca, főutca, ahol ez az öt templom megépült. Ez a magyar történelem nagyjából 1000 éves granulátuma, és ennek megfelelően alakultak ki a templomok és a temetők is. azt szoktuk mondani, és azt mondom most is a fesztivál elején, hogy ahová az ember, amit az a hely, ahol, amit otthonomnak tekintek, ott építek templomot az Istenemnek, és abban a földben temetem el magam. Tehát ez az öt templom és a meglévő temetők azt bizonyítják, hogy azok az emberek, akik itt éltek és haltak, akkor ezt otthonuknak tekintették. Az öt templom túrán, amit tartani szoktunk, mondom azt mindig itt a kis tér indító beszédeként, hogyha minden híres ismert személyiség, aki itt átment a történelem folyamán, jelen lenne most, mi nem férnénk el. Tehát ezt azért mondom, mert visszautalok arra, hogy ez az öt templom, a tárgyi bizonyítéka és az utca ennek a ténynek, hogy ez a történelem utcája. Nyilvánvalóság volt akkoriban, 2000-ben, hogy itt kell csinálnunk egy fesztivált. 2005-ben fogalmazódott meg írásban is, az első kulturális főváros pályázatának megírásakor, hogy milyen jó lenne, és kellene itt egy fesztivált csinálni, és 2006-ban pedig létrehoztuk az első fesztivált.
6: Ugye a felekezetek is jócskán kiveszik belőle a részüket most már, de milyen volt a kezdetekkor? Hogy indult el, hogy kapcsolódtak ők be ebbe a programsorozatba? Rögtön mellé álltak, vagy volt, aki egy kicsit kivárt, és később?
7: Ha egy szóval szeretném jellemezni, azt mondom, hogy parádésom. Azért, mert az első alkalomra, az első hívó szóra, mind nem lelkesen, hanem ugyanazzal az érzés, hogy igen, erre szükség van. Igent mondtak, és nem kellett sokat egyeztetni, találtunk időpontot, amikor mindannyian leültünk. És nagyon jó hangulatú, nagyon izgalmas beszélgetés alakult át a találkozó, ahol tulajdonképpen rögtön konszenzusra jutottunk, és együttműködő csapattá váltunk. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ez folyamatos. Azóta is nem is úgy mondanám, hogy zökkenőmentesen, krízismegoldóan csapatként tudunk együtt dolgozni. Ennek a hétköznapi megélése egy járulékos ajándéka a fesztiválnak.
6: Akkor ezek szerint itt tényleg megjelenik a vallások közötti párbeszéd, már kicsit vezető, illetve szervezői szinten. Megérzik ezt a látogatók is? Tehát mondjuk, aki más-más valláson van, ő is mutathat, illetve mutat, illetve lehetősége van megismerni egy másik vallási közösség értékeit, nem?
7: Látogató még sosem voltam, úgyhogy ilyen szempontból nem tudok nyilatkozni, egyet tudok. Minden lehetőségét megadjuk annak, hogy betekintsenek mindenbe azok, akik szeretnének betekinteni. Akiknek szeme van, az láthasson. Akinek füle van, az hallhasson. Ennek érdekében mindent megteszünk. Hát a Hanukka legelőször talán itt Győrben nálunk volt nyitott. Olyan folyamatokat tudtunk elindítani az egyházi vonatkozásban, ami azóta bátran mondhatom országosan változásokat idézett elő. Nem újság címoldalon hirdetett reklámban, hétköznapi természetes módon. Ez egy plebejus fesztivál volt, plebejus fesztivál szeretne maradni, reméljük az is lesz. Éppen azért, mert nem a sznobokról, nem az elitről, hanem az emberről szól. Az ember hétköznapi küzdelméről, és a vallások és az egyházak egyre erősebb hétköznapi küzdelméről.
6: Egyébként van, és ha igen, akkor mondjuk az idei évnek fő tematikája, vagy fő üzenete?
7: Minden évben választunk egy-egy tematikát, egy-egy szót, de azért az változó. Az Öt Templom Fesztivál arculata, logója, sokszor szemünkre vetették már, hogy miért nem változtatjuk, az állandóságról szól. Miért szól az állandóságról? Azért, mert az egyház az nem egy divatbutik, az is az állandóságról szól. Van két olyan dolog, kettő, amiről beszél. Nem most, több ezer éve. Ez nem nagy mennyiség, de az ember mégsem tudja betartani. Az egyik a szeretet, a másik az elfogadás. Ennek a kettőnek kellene valahogy erősebben tudatosulni az egyes emberben. Már csak azért is, mert az elmúlt több ezer év európai történelmében nagyon jó lenne a szeretet és az elfogadás tisztásán egy kicsit megpihennie korunk európai társadalmának.
6: Egyébként, hogyha végignézzük az elmúlt, most már mondhatom 22 évet körülbelül, igen. 22 évet, akkor mi a jellemző? Inkább egyedül jönnek lelki gyakorlatokra, családok jönnek lelki gyakorlatokra, generációk jönnek lelki gyakorlatokra, programokra, rendezvényekre?
7: Ez egy összművészeti fesztivál, és ráadásul új módon a tematikánk, a mi szervezői tematikánk egyik elve, hogy nem egy múzeumi raktár vagyunk, ahol kinyitjuk az egyház történelmi, kicsit poros értékeit, és lefújjuk róluk a port, és bemutatjuk. Célunk ez is jelen van, ahol bemutatunk régi, nagyon izgalmas, már-már elfelejtett epizódokat is a kultúrtörténetből, de azt mondjuk a kezdetek óta, hogy akkor vagyunk jók, ha egy kísérleti, mondhatnánk azt is, experimentális műhelyként működünk, tehát létrehozunk olyan produkciókat, generálunk, mentorálunk a magunk révén olyan alkotókat, akik nyitottak erre, és az örökségünkre építve új projekteket hoznak létre, ami a ma emberének jobban szól, jobban eléri.
6: Most Borsa Kata programigazgatóhoz szeretnék fordulni, hogy ugye azért 22 év az elég hosszú. Itt a minőség megtartása és még emelése is nagyon-nagyon fontos. Milyen újdonságokra számíthatnak idén az ide látogatók hozzánk?
8: Az az igazság, hogy amikor az első fesztivál programját összeraktuk, akkor ugye az összes fesztivál szervező beleesik ebbe a hibába, hogy mindent, amit arról a dologról gondolsz, hogy az első évbe berakja, hogy az szuper legyen, és akkor második évben elkezd gondolkozni, hogy jó, de akkor most hogyan tovább. Egyre könnyebb jó produkciókat találunk. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy egyre inkább, tehát az a munka, amit mi elkezdtünk, és nem mondom, hogy ez

0: És akkor szerencsére eddig még minden évben sikerült olyan jó nevű, nagy nevű magyar fellépőt találni, aki még eddig nem lépett fel templomba, de most fog, és a közülük azért vannak visszatérők is, úgyhogy mondjuk az idei programból, ha ki kell emelnem ilyen újdonság, akkor például a Vadfruttik lesz, aki először fog templomba koncertezni, ezt januárban még ők se gondolták. De mondjuk visszatér hozzánk Barabás Lőrinc, aki pár éve szintén nem gondolta, hogy ő templomba fog koncertezni, de most már ez a többedik koncertje nálunk, és most egy olyan szintre emeljük ezt az összművészeti diskurzust a templom térés közte, hogy ez most már egy vizuális vonallal is kiegészül egy vetítéssel, illetve a templomi orgonát is meg fogja szólaltatni ebbe az összművészeti rögtönzésbe, ami tehát kifejezetten ide készül. Itt lesz a premierje, és talán azt is mondhatjuk, hogy sehol máshol nem lesz látható, és ez végigkísérte eddig a fesztivál 20 évét, hogy ilyen programok voltak, és ezt szeretnénk is megtartani. De mondjuk például a Vecsei H. Miklós, Szabó Balázs, Radkóczki Hubának a Cseh Tamás estje megújult, fantasztikus két óra volt, amit pár éve itt átéltünk együtt a református templomban. Ez nem egy templomi produkció, de ugye ez a Cseh Tamás életéről szóló beszélgetőkönyvnek a feldolgozása, és a Tamás azt az interjú kötetet akkor készítette, amikor már ő tudta, hogy beteg. És nagyon sok olyan áthallás és érdekes pillanat és csend van benne, ami egy templomban azért máshogy rezonál. És tulajdonképpen a fesztiválnak ez egy fontos felismerése azoknak a zenekaroknak is, akik még nem játszották a saját számaikat templomi térben, meg a közönségnek is, hogy valahogy minden más akusztikát és más rezgést nyer a templomba, és nekünk semmi másra nem kell figyelnünk, mint arra, hogy olyan produkciókat hozzunk erre a fesztiválra, amik templom térbe való.
1: Elérhetőek lesznek-e idén is a templom bejárások, és ha igen, akkor ezt hogyan kell elképzelni? Tehát ugye a legelső, hogyha a híd felől jövünk, amit Emlikőnek említettünk, akkor rögtön a zsinagógába botlunk bele, vagy nem botlunk bele, hanem az ugye ott van. Aztán közben,
0: hát az, amit látunk, igen, de az evangélikus templom az közben már
1: igen,
0: bent van az udvaron.
1: Igen, egy kicsit beljebb van. Tehát az egy helyen történik, vagy pedig az azt jelenti, hogy gyakorlatilag én végig mehetek, és minden egyes templom, minden egyes különleges sajátosságát meg tudom nézni, meg tudom tapasztalni.
0: Igen, mi azért indítottuk el az öt templom túrákat, mert nem turisztikai idegenvezetői szempontok szerint szerettük volna megmutatni ezt az öt templomot, hanem pont arról szerettünk volna beszélni, hogy ennek az öt templomnak az együttállása a történelem folyamán hogyan volt fontos, és hogy ez a fesztiválra nézve, illetve a vallásközi párbeszédre nézve hogyan egy példa. És Székely Zoltán művészettörténész, aki egyébként a Romer Flóris Múzeumnak az igazgatója, illetve Pál Kálmán fesztiváligazgató vezetik ketten ezeket túrákat, éppen azért, mert ők tudnak olyan szempontból beszélni erről olyan kontextusba, ami a fesztiválhoz kapcsolódik, és ez úgy néz ki, hogy innen a Rát Mátyás tér irodából, ahol most is ülünk, indul a túra, ahol mindjárt van egy pici kápolna, amit megmutatunk, ez a plusz egy, ugye az öt mellett, és akkor az evangélikus konvent udvarára betérnek, megnézik az evangélikus öreg templomot, zsinagóga, református templom, katolikus templom, és a 800 méteres vagy 700 méteres sétának a legvégén a kis görög katolikus templommal fejezik be. Ez egy jó két órás séta, aminek alkalmából minden templomba betérnek a fesztivál látogatók.
1: Ingyenes programokat is elérhetünk ezen a fesztiválon, vagy a rendezvény sorozaton. Melyek azok, amik a legnagyobb érdeklődésre tartanak számot?
0: Mi az adventnél is, illetve az öt templom fesztiválon is, ez egy teljesen természetes és a kezdetektől fogva élő dolog, hogy a gyülekezeteknek az adott időszakban zajló programja, tehát a vasárnap istentiszteleteket természetesen a fesztivál részévé tesszük, és ezeket igyekszünk olyan zenei szolgálatokkal is feldúsítani, hogy még ünnepibbek legyenek az ünnepi alkalmak, és a gyülekezeteink tényleg mindenkit felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak, és segítenek, és tényleg a presbiterek ott vannak az ajtóba, és az idegeneknek segítenek helyet foglalni, vagy tehát, hogy ez arról is szól, hogy meg lehet ismerni egy másik vallást esetleg nyitottan, és biztos, hogy szeretettel fogják fogadni, bár egyébként azt gondolom, hogy minden templomban mindenkit szeretettel fogadnak, aki szeretné megnézni egy istentiszteletet, és ezen kívül vannak olyan extra alkalmaink, amik egyrészt a fesztivál alatt zajló zenei workshopokhoz kapcsolódó bemutató alkalmak, ahol további olyan szertartásokat lehet megismerni, ami esetleg nem vallásgyakorló,

0: vagy nem az adott vallásgyakorlónak, ez egy kuriózum lehet.
1: Ugye itt vagyunk egy kicsit egy ilyen háromszögben, és azt tudjuk, hogy a helyiek, illetve a környező városok lakói között nagyon népszerű ez a fesztivál. Jönnek Szlovákiából és Ausztriából is, hiszen ugye itt vagyunk a sarokban, és azért elég sok nemzetközi érdeklődő volt, ha jól emlékszem, tavaly is erről beszélgettünk.
0: Igen, nekünk a COVID egy nagyon nagy áttörés volt, mert ugye amikor kitölt a koronavírus járvány, és sehol nem lehetett fesztivált szervezni, akkor Pál Kálmán fesztivál igazgató azt mondta, hogy olyan nincs, hogy a templomokban sincs fesztivál, nem hagyjuk magunkat zavartatni a realitások által, úgyhogy mi egy online fesztivált szerveztünk, ami most már milliós elérésnél tart, az a 13 videó, ahol mi egy-egybe rögzítettük a fesztivál programját, ami megvalósult volna, és a következő évben az első élő fesztivál Magyarországon szintén nálunk volt, és ennek a kettőnek a következtében nagyon sok olyan ember ismert meg minket, aki egyébként nem biztos, hogy felfigyelt volna erre a fesztiválra, és hát a határ közelsége miatt, főleg egyébként a felvidékről, magyar lakta településekről tényleg nagyon sokan jönnek hozzánk, és szerintem Ausztriából is azért vannak vendégeink, ami meg még egy extra, hogy azok a győriek, akiknek külföldi vendégeik vannak, sokszor időzítik úgy, hogy pont itt legyenek.
1: Akkor idén is erre számíthatunk valószínűleg. Igen. Egy kicsit visszatérnék a workshopokra, hogy a Mizsei Zoltánt, a Zeneakadémia Egyházzene tanszékének docensét, a közösségi kórus improvizáció a liturgiában zenei műhely vezetőjét kérdezem. Itt workshop alatt mit érthetünk? Mit értsünk?
2: Workshop alatt azt kell értenünk, hogy összegyűlünk délelőtt a templomban, és este egy esti zsolosmát, egy vesperást énekelünk, amely alapvetően zsoltár imádság, zsoltár éneklés a magja ennek. És úgy jövünk ide reggel, hogy nem tudjuk még, hogy pontosan mi fog történni este, az improvizáció lényege ugye ebben áll, hogy ott születik, de köszönhetően az öt templom fesztivál befogadó attitűdjének, ezt most már harmadszor tudjuk megrendezni, úgyhogy biztosan állíthatjuk, hogy ez összejön. Arról van szó, hogy nyilván a szövegek adottak, ami egy ilyen vesperáson elhangzik, és amelyre Kálmán utalt az előbb, hogy a hagyományok megőrzése mennyire fontos. Mi ezt egy gregorián, középkori gregorián dallamú vesperásra építjük. De itt jön aztán ugye a közösségi kórus improvizáció. Különböző játékszabályokat fejlesztettem ki az elmúlt évek során. Szintén Kálmán mondta, hogy ez egy experimentális fesztivál. Egy kedves kortárstáncos koreográfus ismerősöm vigyeztette rám ezt, hogy a Mizsei az egy experimentális egyházzenész, és ezt én büszkén vállalom, hiszen olyan kísérletet teszünk most már harmadik évben itt Győrben, ezen a workshopon, amely az egyháznak az eredendő öröksége volt a bibliai szöveg fölötti rögtönzött ének. Ezt nyilván annak idején elsősorban szólisták csinálták, az ókorban, középkorban, de tudjuk, hogy a reneszánsz korban, vagy a késő középkorban, az európai katedrálisokban a zenészek, ha összegyűltek, fölcsapták a Bibliát, esetleg volt benne egy gregorián dallam, és a fölöttük több szólamú zenét tudtak rögtönözni. Eleve ez a rögtönzés, ami zenei képzésünkben sajnos eléggé kikopott, és én azt gondolom, hogy egyrészt ezt érdemes föltámasztani, másrészt pedig ezek a kurzusok azt a többletet hozták az itt levők számára, bátortanul jöttek, hiszen ez még hogyha zenével is foglalkozik, énektanár vagy zenekedvelő, erre nincs tapasztalatuk, sőt, ettől félünk. Jaj, nekem most itt rögtönöznöm kell, ugye? Ez egy félelmetes dolog. Így jöttek, de azt mondták, hogy mikor eltelt a nap, úgy mentek ki, hogy ők többek lettek. Nem csak azáltal, hogy templomban közösen énekeltünk zsoltárimádságot, hanem ők a saját maguk lelki világában lettek többek, és lettek bátrabbak, és ez nekem a legnagyobb megerősítés, hogy ezt csinálnom kell.
1: Ezt akartam kérdezni egyébként, hogy egy kicsit ugye ilyen rohanó, kicsit zaklatott világot élünk. Az ilyen fajta közösségi élmények, ezek nyilván rengeteg pozitívumot adnak. Élünk vele? Jövünk? Részt veszünk rajta?
2: Hát, hogyha hívjuk őket, meg ha szervezzük őket, akkor igen, jönnek. De mint az előbb mondtam, ugye ez egy kicsit félelmetes dolog, ez egy missziónak az elején vagyok még ezekben az években, de most már szerencsére több támogató és több érdeklődő van. Szerzetes rendek, a Premontreiek például lesz Gödöllőről, nagyon-nagyon támogatják az ő kórusukkal. Itt a Győri Öttemplom Fesztivál, tanítványaim, de ugye ez a fesztivál volt az, ami megmutatta, hogy engem nem ismerő emberek is szívesen eljöttek az elmúlt években, és várjuk őket ebben az évben is, még nyitott a regisztráció. A katarzis talán nem túlzó, de ha valaki ebbe beleengedi magát, akkor ezzel az élménnyel gazdagodhat, miközben egy templomi istentiszteleten vesz részt.
1: Ha most üzenni lehetne azoknak, akik mondjuk vagy nem vallásgyakorlók, vagy kevésbé, vagy csak a saját vallásuk felé nyitottak, ön szerint milyen élményeket vihetnek azok haza, akik még nem jártak ezen a fesztiválon? Mivel lehetünk gazdagabbak? Miért érdemes eljönni?
2: Hát a fesztiválra való ellátogatás, már elmondta Kata és Kálmán, én hadd mondjam el, hogy aki betéved bármelyik percében a napnak a katolikus templomba, és belepillant, vagy beleszagol, vagy belehallgat abba, hogy mi történik, remélem, hogy elragadja őt is ez a fajta, bátran mondhatom, meditatív vagy kontemplációs hangulat, hiszen ugye itt egyszerre imádkozzuk a zsoltárokat, mindenki a saját kis dallamát próbálja magából előhívni, és valamilyen varázatos módon itt a játékszabályok fontosak, mégis egy olyan hangzásban részesül, amely szép, amely befogadható, amelyben jó elmerülni. És talán ez a legfontosabb élmény, hogy jó benne elmerülni. Tehát ez a fesztivál, ezek a templomok azt hiszem mind ilyen élményt nyújtanak, beleértve a mi workshopjainkat is, hogy jó benne elmerülni, attól függetlenül, hogy honnan érkezett és hova megy tovább.
1: Tehát a közösségépítés mellett a saját magam lecsendesítése, a baráti jobb nyújtása, a feléfordulás, a másik feléfordulás, ez mind helytálló, mind megjelenik?
2: Mind megjelenik, megint csak a magam területére, hiszen zsoltárt imádkozunk, az mindannyiunknak, az összes felekezetnek a közös ősi öröksége. Innentől kezdve nem kérdés, hogy ez jó. És együtt imádkozni, az meg még jobb.
1: Kedves hallgatóink, már az Öttemplom Fesztivál idén kicsi eltér a megszokott fesztivál helyszínekről, ahogy egyébként minden évben eltér. Ahogy ezt az elmúlt fél órában hallhatták, a programok sokszínűsége minden korosztály számára kínál élményt, legyen szó zenéről, irodalomról, közösségi találkozásokról. Ez a fesztivál nem csak szórakoztat, hanem ugye párbeszédre is hív, ahogy az imént is megbeszéltük, a különböző felekezetek, kultúrák között. A templomok különleges atmoszférája, amire az imént is kitértünk, pedig egyedi keretet ad ezeknek az alkalmaknak. Ezzel a gondolattal szeretném megköszönni a vendégeim Pál Kálmán, Borsa Kata és Mizsei Zoltán segítségét, a technikusunk Farkas Bálint nevében is. Köszönjük szépen a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Gárdonyi Esztert hallották Győrből.
3: Eszter, nagyon szépen köszönjük a kitekintést, és hát rám már csak az vár, hogy elköszönjek a hallgatóktól. A mai délelőtt stábja búcsúzik, holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról, hogy május 5-én, azaz holnap lesz a készhigiéné világnapja. Teszteljük majd a Semmelweis szkennert, aminek segítségével pontosan megnézhetjük, hogy milyen alaposan fertőtlenítettük a kezünket. Miért fontos a tenyerünk és kézfejünk tisztán tartása, és miért felesleges megmosni az almát, amit eszünk, ha előtte a kezünket nem mossuk meg. Erről is beszélünk, érdemes lesz tehát velünk tartani holnap is. A mai műsort Papnánási Gabriella szerkesztette, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Bényi Csaba volt. Műsorunkat a mediaclick.hu-n találják még 60 napig. Rádiózzanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
3: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 11 óra, köszöntöm hallgatóinkat, híreink. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását, jelentette ki a NATO főtitkár. Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője pedig arról beszélt, hogy meglepő, de várható döntés volt az amerikai katonák kivonása Németországból. Kaja Kallas ugyanakkor hangsúlyozta, az amerikai csapatok nem csak az európai, hanem az amerikai érdekek védelméért is vannak Európában. Drón csapódott egy lakóépületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Folytatja a KKV-k házi pénztár állományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több 100 milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban, bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát vizsgálja. A revíziók során idén középpontba kerül a fejlesztési tartalékok határidős, szabályos felhasználása. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV ESJA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Baleset miatt hosszabb a menetidő a Miskolci vasúti fővonalon. 60-nál halálra gázolt egy embert a vonat. A helyszínelés miatt 10-20 perccel nő a menetidő a Budapest 60 Miskolc vonalon. Késések a Gyöngyösi Mátra, Interrégió Vámos Györkön visszaforduló járatain előfordulhatnak. A gödöllői S80-as vonatok közlekedésében azonban nem kell jelentős fennakadásokra számítani. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 23-28, este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
6: Műsorajánlat 56-70.
7: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
6: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
8: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörtön.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Hány óra?
10: Hajnal 2.
9: Megint nem alszol?
10: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
9: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
9: Alszol.
3: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
6: Reklámot hallottak. A hely. A műsorvezető Bak Anita.
12: Az Európai Parlament és az Európai Bizottság az Unió minden fővárosában olyan élményközpontokat létesít, amelyek a legkorszerűbb interaktív eszközök segítségével mutatják be az EU működését és Európa mindennapjait. A budapesti helyszín a Szervita téren található. Innen jelentkezünk ma. Miskolci Bernadett, a Magyarországi Európa Élményközpont koordinátora. Jó napot kívánok! Ez Budapestnek az igazi belvárosa, irodai épület alja és egy nagyon vonzó bejárat.
13: Reméljük, hogy nem csak a bejárat lesz majd vonzó. A 17. élményközpont Európában. Előttünk Athénban nyitották meg, illetve az első 2016-ban nyílt Berlinben, 10 éves maga a projekt. Itt különböző interaktív állomásokon keresztül tudnak a látogatók tájékozódni, de egyébként az európai élményközpontok egy nagy hálózatot reprezentálnak. Minden európai élményközpontban ugyanaz a tartalom érhető el. Az állomások egy kicsit különbözőek, hogy Európát minden uniós polgárhoz közelebb hozzuk, attól függetlenül, hogy ki még tagállamban él.
12: A felnőttekre és a gyerekekre egyaránt gondolnak?
13: Abszolút, és mi kifejezetten figyelünk arra, hogy a legkisebbeket is tudjuk itt szórakoztatni, de az idősebb korosztály is megtalálja, ami igazán közel áll hozzá. A fiatalabbak természetesen jobban vonzódnak ehhez a nagyon high-tech környezethez, érintő képernyők, VR szemüvegek, 360 fokos mozi, és őket tudjuk jobban belevonni a beszélgetésben. Az idősebb látogatók nagyon szeretnek arról beszélni, hogy milyen volt ez a folyamat. emlékeznek arra, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, elmesélik, mit csináltak azon a napon, és egy kicsit újraélik.
12: Ön mit csinált, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz?
13: Hát én még nem igazán emlékszem arra a pontra. A schengeni övezet bővítése, azt már abszolút aktív polgárként éltem meg én is. Most mi is uniós polgárként hivatkozhatunk magunkra.
12: Ezt milyen jó kimondani. Európaiak vagyunk.
13: Szeretünk személyes kapcsolatot létesíteni a látogatókkal. Nagyon sokan úgy kezdik, hogy én nem tudok igazán sokat az Európai Unióról. Miután bejárja az élményközpontot, mégis magabiztosabban távozik, mert érzi a látogató, hogy több tudást szerzett abban, hogy hogyan zajlanak ezek a néha elég komplex folyamatok, akár a döntéshozatali folyamat, már abszolút nem passzív szerepben vannak, hanem nyitottabbak arra, hogy ők hogyan tudnak ebbe részt venni. Hogy mik azok az érdekek, amik mellett ők el szeretnének köteleződni, vagy amik nekik fontosak, és akár hogyha ide elhozza valaki a családját, az is egyfajta aktív szerep.
12: Én bevallom őszintén, mikor készültem ide, akkor úgy éreztem, hogy illik frissíteni a tudásomat, hogy például a minket képviselő politikusok névsora most hogy is néz ki, és nem tudtam mindenkit felsorolni.
13: Az ember nagyon megengedőnek kell lennie magával, ugyanis más élethelyzetekben más tölti ki a prioritásokat a mindennapba, és inkább arra szeretnénk törekedni, hogy ne kényszerként érezze meg, aki ide érkezik, hogy feltétlenül tudnia kell dolgokat, vagy előre kell készüljön. Pont arra szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy végre elfogadjuk azt, hogy tanulnunk kell, hogy újra információkat kell szerezzünk, hogy élményszerűen kell valamit megéljünk, és ez egy szuper hely arra, hogy ilyen módon újra tanuljunk, és mindent akár meg is éljünk.
12: Hány látogatója volt ennek a helyszínek?
13: Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy bár még nem vagyunk nyitva egy éve, de már közel 20 ezer látogató volt, ennek nagy része egyéni látogató, de csoportok számára is különböző foglalkozásokkal készülünk. Mindenki számára ingyenes a látogatótérnek a megtekintése, ingyenesen elérhető csoportok számára vezetett bejárás, illetve van egy nagyon izgalmas aktivitásunk, ez egy szerepjáték, amin 16 és 32 fő közötti csoport vehetnek részt. Ez egy 2 órás stimuláció, ahol kicsit jobban megismerheti az európai döntéshozatal folyamatát, és európai parlamenti képviselőként jogszabályokról vitatkoznak, kompromisszumot kötnek. Ez is egy olyan foglalkozás, ami által azt szeretnénk elérni, hogy tényleg legyen nyitott az új élményekre. Ez egy nagyon izgalmas játék. Ez is elérhető mindenki számára ingyenesen. Minden elérhető az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén. Abszolút akadálymentesített az egész kiállítói tér, tényleg mindenki számára nyitva vagyunk.
12: Ha van adottság arra, hogy bármely nyelven elérjünk tartalmakat, az azt is jelenti, hogy az EU külföldi polgárai is jönnek ide?
13: Rengetegszer érkezik hozzánk akár más európai állampolgár, de érkeznek az Európai Unión kívülről is látogatók, és az meg végképp egy nagyon izgalmas, még a számunkra is, Amerikából ide téved, vagy Törökországból, Közel-Kelet bármely országából, és nálunk egy kis időt eltöltenek. Általában azért bennük egy nagyon erős irítség is megszokott bizonyos témák terén fogalmazódni, ami mindig nagyon kedves, közös beszélgetést szül a látogatás során.
12: Önnek mi a végzettsége?
13: Én nemzetközi tanulmányokat tanultam az egyetemen. Az európai közösség számomra dicséretre méltó, amit elért 27 tagország, és még akkor is, hogy vannak olyan dolgok, amikben nem értünk egyet, az, hogy erre van egy fórum, amit arra használhatunk, hogy tényleg mindenki számára platformot biztosítsunk, lehetőségeket biztosítsunk. Ez szerintem olyan, amin érdemes dolgozni, és ez az Európai Élményközpont mindenki.
12: Emlékezzünk mi is arra a napra, 2004. május 1-ére a Kossuth Rádió déli krónikájában elhangzott riportokkal. A műsorvezető Farkas Erika.
14: A ma született gyerekek, jól tudják, nem csak az Unióhoz csatlakoztak, hanem azokhoz is, akik pehjükre, karácsonykor vagy saját névnapjukon születtek. Egy ajándékot kapnak ugyanis 2 alkalomra. A mai nap viszont legalább jó ízűen indult nekik. Diós Judit összeállítása.
15: Több mint 100 asztalon 110 péksütemény, 50 darab óriás kalács és sajtos kifli, 400 liter narancslé és 250 liter kakaó várta délelőtt a Lánchídon a szülinapos gyerekeket. A belügyminisztérium adatai szerint összesen 2010 és 16 év közötti olyan fiatal él ma Magyarországon, aki május 1-én született. Közülük több mint 500-an megszeppenve átsorogtak a terített asztalok és a nemzeti lobogók között, míg el nem kezdődött az ünnepi reggeli. Mit gondoltok, mi lesz itt a legfinomabb?
16: Kalács, pogácsa, Kau.
15: Hány éves vagy ma?
16: 12 éves vagyok.
15: És honnan jöttél ide?
16: Zámoiról.
15: Mit gondolsz, mi lesz majd néhány év múlva?
17: Eleinte még nem lesz változás, de néhány év múlva jobb lesz.
14: Szivárványra várnak a pestiek. Az Erzsébet hídon ugyanis alul-fölül vizen át süt a nap. És minden órában 15 percig zubog a víz a vízbe. Kádár Dóra helyszíni beszámolója.
18: A pesti, vagyis a keleti híd főhöz egy vízilabdázó óriási fotója került Magyarországot jelképezve, míg a nyugati kapuban egy föltartott kezű fürdőruhás hölgy személyesíti meg Európát. A két kapu között egy 5 méter átmérőjű sárga labda lóg.
19: Most jöttem át a hídon Budáról, és meg szeretném várni, amikor lesz ez a zuhatag.
18: Mindez a kétoldali vízeséssel együtt egyszerre utal Magyarország gyógyvízkincseire, sporttehetségeire és a huszáros magyaros virtusra. A szomszédos Lánchídon délelőtt 500 fős gyerekzsúrt tartottak, a Szabadsághíd pedig teljesen kizöldült, innen is látni, hogy fűvel és fákkal borították be.
19: Nagyon tetszik a látvány, és örvendetes az, hogy így készültek fel a mai napra. Én már sajnos nem fogom megérni azt, amikor majd valami jó is lesz a részünkre. De hát az unokáim meg a gyerekeim azok másképp fognak élni, és már talán sokkal jobb lesz nekik.
12: Miskolci Istvánnal folytatjuk, ő az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának sajtóattaséja. Hát jó napot kívánok, azt hiszem ön is Bernadett generációjához tartozik, ugye?
20: Igen, abszolút. 4 éves voltam akkor, úgyhogy én sok mindenre nem emlékszem. Persze, ez nekem külföldre utazási lehetőségek, tanulást jelentett. Annyira emlékszem, sokszor jártunk át Ausztriába kempingezni, és egy ideig volt határellenőrzés, aztán egy idő után már nem, aztán felnőttem. Legelső előnye az volt, hogy hamarabb leértünk a Fertőtől.
12: Hány országban dolgozott, hány nyelvet beszél?
20: 3 nyelven beszélek, és az Egyesült Királyság, akik azóta sajnos elhagyták ezt a közösséget, dolgoztam. Pont mi alatt én ott voltam, léptek ki.
12: Vezessen engem itt helyben. Nagyon sok állomás kínálja magát kipróbálásra. Természeti képek, gyönyörű bolygó, vetített domborzat. Nem is tudom, hol kezdjük.
20: Kezdjük itt rögtön, ahol belépünk az élményközpont földszintjére. Ennek a címe az, hogy egyesülve a sokféleségben, 3 részből áll, vannak előttünk érintő képernyők, különböző európai városokra ránagyítva tanulhatunk az Európai Unió minket is kiemelten érintő döntéseiről. Például itt kiválasztom Prága városát, akkor a Galileo projektről és az európai GPS-ről nézhetek meg egy videót. Hogyha átkalauzolom magam Poznámba, akkor a kutatás és innovációs alapról szerezhetek bővebb tájékoztatást, de el tudunk menni Varsóba, vagy akár egészen nyugatra, Vígóba, Portugáliába. Itt például az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalt, mert egyébként ilyen is van, ezt mutatja be ez az installáció. Középen pedig egy nagy körben ki van vetítve Európának
12: bizony.
20: A domborzata, ott is megjelenik az, hogy éppen melyik városban vagyunk. Tájképeket pedig itt a plafonon láthatunk a városról. Ez Portugália, ez igen szép itt fönt, amit most éppen látunk. És ennek az állomásnak a lényege tulajdonképpen az, hogy a látogatók akár városokra, akár szakpolitikákra szűrve többet tudhatnak meg arról, hogy az ő országukban milyen uniós projektek zajlottak.
12: Közben az asztal közepén lévő domborzaton beesteredett, aztán majd mindjárt virrad is látom. Sarki fényt is kapunk, szóval van itt minden, kérem.
20: A sarki fényen keresztül most éppen berepült egy műhold ide Európa fölé, ott kiemelten látszik, hogy a kék banánövezetnek a nagyon-nagyon sok fénye a belga tengerparttól le egészen Közép-Olaszországig. Ezt egyszerre 5 is tudják csinálni, és akkor megnézhetünk 5 különböző város, 5 különböző régiót, és ahogy ezt elmondtam, egyébként már virrad kelet felől, úgyhogy kimerítően be lehet járni Európát.
12: Na jó, lépjünk tovább.
20: Amit most megmutatnék, az egyik legnépszerűbb eleme az egész kiállító térnek, egy VR szemüveges állomásunk, hogyha kedves hallgatók, látogatók felrakják, akkor ez a szemüveg odahelyezi őket az EP brüsszeli épületébe, bemennek a saját irodájukba, és mindenféle feladatokat hajtanak végre, szavaznak, ülésre mennek, tárgyalnak, és távirányító segítségével választanak, mit csináljanak éppen a játékban. Kipróbálja?
12: Hát persze, hogy kipróbálom, hát ez valami olyasminek hangzik, amit butaság lenne kihagyni.
20: Abszolút.
12: Kaptam a fejemre egy VR szemüveget, a bal kezemben van a mikrofon, a jobb kezemben pedig egy joystick-szerű eszköz. A kinti világot alig látom. Akkor én megnyomok valamit, mondjuk a tovább gombra. Már is üdvözölnek az Európai Parlamentben, és valóban látom az épületet kívülről, amit egyébként a hírekben szoktam a legtöbbször látni. Megpróbálok bemenni az épületbe, hogy kiderüljön, hogy az európai parlamenti képviselők hogyan dolgoznak.
1: Ön most érkezett megválasztó kerületéből az Európai Parlament brüsszeli székhelyére. Ön egyike az Európai Parlament 705 képviselőjének, akiket a polgárok választottak meg, hogy uniós szinten képvisel. És meg kell ismernie, hogy milyen folyamaton megy keresztül egy jogalkotási javaslat. Minden, amire szüksége lesz, az irodájában található. Önre vár a feladat, hogy megtalálja a megfelelő információkat.
12: A VR lehetőségét kihasználva körbenéztem ebben az épületben, és most kért a játék is arra, hogy én nyissam ki az ajtót.
1: Üdvözlöm az irodájában.
12: Nagyszerű.
1: Magyarázom, hogyan tud az irodában mozogni. Kérem, mutasson a padlón lévő célpontra, és nyomja meg a vezérlő nyomógombot. Most már mozoghat az irodában.
12: Van egy világos irodám, és meg kell találnom a csörgőtelefont. Ezzel a mindennapokban egészen sokszor szembesülünk, úgyhogy ez még ment, hogy fölvegyem a telefont.
1: Ahhoz, hogy megkapja a szavazókártyáját, néhány feladatot még mindenképp el kell végeznie.
12: A szavazókártyán beszerzéséhez tehát jön egy kihívás,
1: amelynek üléstermében tartja a parlament a havi plenáris üléseit.
12: Ez egy nagyon szépen berendezett iroda, elégedett vagyok vele.
21: Készen áll az első feladatra.
12: Készen vagyok, igen, készen vagyok a feladatra. Ülésnaptárat kell keresnem, vajon az az ott? Nem. Vajon ez az itt? Minden digitális? Ó.
21: Megtalálta az ülésnaptárat.
12: Az ülésnaptárban rengeteg dolgot látok.
21: Tár tartalmazza a strasbourgi plenáris üléseknek, valamint a szakbizottságok és a képviselőcsoportok brüsszeli üléseinek az időpontját, és persze azt is, hogy ön mikor végezheti otthoni választókerületi munkáját.
12: Nagyon vicces a helyzet, meg kellene vakarnom az orromat, de a VR szemüvegben nyilvánvalóan ez egy lehetetlen küldetés.
20: Segítsek?
12: Nem, köszönöm szépen. Még próbálom kideríteni, hogy a szavazás előtt mi lenne az én teendőm. A naptáramat már nem látom. A naptárban egyébként rengeteg program volt. Mi a következő lépés? Ki fog nekem segíteni? Két segédem, egy női és egy férfi segédem is van. Üljek le talán a székre, vagy mi fog most itt következni? Telik az idő idebent, és éppen nem történik semmi. Talán hagyjuk abba ezt? Hm? Jó, köszönöm szépen. Akkor...
20: Segítek leveszem.
12: Igen, köszönöm István, hogyha segít levenni. Igen. És akkor most valóban megvakarom az orromat, mert ez eddig nem sikerült. Ez egy nagyon vicces pillanat volt VR szemüvegben orrot vakarni, nyilván lehetetlen. Átadom a kis joystickot is. Szóval odáig nem jutottam el, hogy elkezdjek azon dolgozni, hogy részt vehessek ezen az ülésen, de az világossá vált, hogy nagyon sok ilyen ülés van egy évben, és minden hónapban rengeteg munka vár az egyes képviselőkre. Még akkor is, ha tudjuk róluk, hogy nem mindenki, nem minden ülésen vesz részt.
20: Abszolút igen, ugye az Európai Parlament évi 12 alkalommal ülésezik Strasbourgban, a központjában. Augusztusban nincs ülés cserébe, általában októberben két hét folyamán is összegyűlnek Strasbourgban az EP képviselők. Emellett tartanak évente kétszer úgynevezett mini plenáris ülést Brüsszelben, ez a brüsszeli ülésteremben zajlik, ott is van egy ülésterme a parlamentnek. Ezek változó, hogy melyik hónapban vannak, illetve ami még minden év zajlik, az a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából egy megemlékezés január 27-én. Ez csak egy megemlékezés, tehát itt jogalkotás nem zajlik, de januárban is összegyűlnek a képviselők szintén Brüsszelben, illetve bármikor az Európai Parlament elnöke összehívott rendkívüli plenáris üléseket, hogyha éppen valami olyan téma vagy történés merül fel, ami miatt ez érdekes lehet.
12: És ne felejtsük el, jogalkotás zajlik, mert hogy vezetni kell ezt a közösséget?
20: Hát persze, hát itt 720 európai parlamenti képviselő munkáját kell összehangolni a parlamentben, és itt is születnek olyan jogszabályok, olyan irányelvek, rendeletek, amelyek meghatározzák a mi mindennapi életünket is, ahogy a mindennapi életet a másik 26 tagállamban is, és ennek egy jó példája egyébként az Európa mindennapokban fal itt a földszintnek a hátsó részében, ugyanis itt minden tagállamból két polgár mondja el azt, hogy milyen hatással van az ő mindennapjukra az Európai Unió és az Európai Unió által hozott döntések. Itt összesen szintén 5 darab érintő képernyő közül tudok választani, mindegyik ugyanazt mutatja egyébként, tehát ezen az állomáson is egyszerre 5-en tudnak játszani, tájékozódni. Jobbra vagy balra görgetve itt a különböző profilképek alatt a név, illetve a bemutatkozás között. Például el tudok indítani egy-egy videót.
12: Carla
20: Martins Portugáliából új életet kezdett munkája elvesztése után, és hogy milyen Európai Uniós lehetőségeket használt ki. Vagy éppen itt van Vasilis Danelian Thessalonikiből, Görögországból, aki egy építkezésen ügyel a biztonságra. Nyilván itt ez a videó ez arról szól, hogy milyen uniós biztonsági előírásokat, szabályokat kell betartani egy építkezés alatt. Antwerpeni kikötőről mesél itt egy férfi, vagy aztán gyermekszületésről egy másik, és az unió egészségügyi politikáiról, üzletasszonyok. Magyarországról egyébként szintén 2 megszólalónk van. Az egyik az a kiállítás közül egy személyes kedvencem, mert számomra ez nagyon érdekes. Egy pénzügyőr, őrmester hölgy beszél az unió külső határainak védelméről.
12: Hallgassunk bele akkor, hogy ő mit mond.
2: Kovács Marellának hívnak, azzal, hogy Vámos pénzügyőri hivatalban dolgozok. 26 éves vagyok, és 5 éve dolgozom itt. Én 2004-ben jelentkeztem a pénzügyőrséghez. Ez nagyon fontos évszám Magyarország számára, hiszen akkor csatlakozott az Európai Unióhoz. Úgy éreztem, nekem is részt kell vennem hazánkem a fontos eseményében. Mi általában 3/4 hétkor jelentkezünk le a szolgálatvezetőnél. Ő eligazítást tart mindannyiunk számára, hogy azon a napon ki hol teljesít majd szolgálatot.
4: Földi Gábor őrmester, Kovács Marianna őrmester.
2: Parancs.
4: Sörkesmond forgalma, belépő személyforgalma fognak szolgálatot teljesíteni. Feladatuk a vámmentesen beosztható cigarettával, valamint az üzemanyag mennyiségek ellenőrzése, valamint a tiltott további termékek felderítése.
2: Hát a schengeni csatlakozást követően megszűntek a belső határok. Összesen 3 határátkelő hely maradt a 3. ország és Európai Unió között Magyarországon, ezért elég nagy figyelmet kapunk. Mi vagyunk a legnagyobb határvámhivatal Magyarországon. Úgy gondolom, hogy még inkább jól kell dolgoznunk a nagy figyelem miatt, és fokozott ellenőrzést kell gyakorolnunk a határon. A behozható cigaretta mennyisége az köztudottan 2 doboz per fő. Lehetséges, aki ezen felül hoz és nem jelenti be azt, annak minimum 20 000 forint a szabálysértési bírság. A vétséget azt a cigaretta értékétől függően szabjuk meg, tehát 100 000 forint elkövetés felett már csempészetnek számít.
12: Az, hogy 2 doboz a behozható adag fejenként, az nekem egy új információ. Persze sosem voltam ebben érdekelt, hogy utazás során mennyi cigaretta lehet nálam.
20: Pont ez az élményközpont lényege, hogy nem egy passzív tanítást kíván adni, hogy ide most bejön egy látogató, és akkor elolvassa, megnézi, és akkor ez ennyiben marad, hanem például ilyen az unióhoz közvetlenül kevésbé kötődő, de azért mégiscsak kapcsolódó információkat is át szeretnék adni. De hogy például ilyenekről is lehet itt tájékozódni, és nekem, amikor megnyitott ez az élményközpont, szintén nagyon sok újdonságot mondott.
12: Azokban a napokban, amikor a felvételt készítettük a Servita téren, Stephen Clark, az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának igazgatója Budapesten tartózkodott, így vele is tudtunk beszélgetni. Hogy működik ez a hely itt Magyarországon?
22: Azt mondom, hogy nagyon jól működik. Én egyébként itt voltam, amikor kerestük a megfelelő helyszínt. Mindenképp a pesti oldalon akartunk maradni, hiszen ez a város szíve. Egy éve nyitottunk, és az első tapasztalatok igazán jók. Jönnek az emberek, érdeklődnek, kérdéseket tesznek fel. Az interaktív játék nagyon népszerű, de nagyon komoly terveink vannak, amitől azt várjuk, hogy még több látogató lesz.
23: Very positive experience so far, and it can only get better because we have lots of plans.
12: Az én szüleim vidéken tanító pedagógusok. Szeretném, ha az ő tanítványaik eljutnának ide. Fontos látni azt, hogy van egy ilyen hely, amely Európáról mesél.
22: Igen, teljesen egyetértek. Szeretnénk az iskolákra koncentrálni, segíteni őket abban, hogy meglátogathassák ezt a központot. Az a visszajelzés, hogy a szerepjáték nagyon jó, sokat tanulnak belőle a gyerekek. Természetesen ez a hely az egész ország számára nyitva van. Sőt, az ország határon túlról is jöhetnének. És különösen fontos ez a hely a vidéki iskoláknak, akik itt ismerkedhetnek a legjobban az Unióval. Így az élményközponton keresztül talán közelebb tudjuk hozni Brüsszel munkáját.
23: Brussels is a long way away and it's a bit of an abstract idea. It's an opportunity closer to them to experience the European Parliament.
12: Miközben beszélgetünk, éppen érkezik egy csoport, és azt hiszem, hogy pont az valósul meg talán, amiről itt mindannyian beszélünk, hogy jön egy iskolás csoport. Mi az üzenet? Ez az egyszerű kérdés. Szerintem minden országban más üzenet van.
23: We are different places and different people in different countries. We have our own cultures and so on. But we have chosen to be.
22: Minden helyszín különböző, mindenhol más a nyelv, a kultúra. Nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak az unióról, meg az üzenetről, amit át szeretnénk adni. Érdekes az első helyszín története, ami Berlinben volt. Tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető, ugyanis az épületben, ahol mi dolgoztunk, volt egy étterem, ami bezárt. Akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mire lehetne használni, és jött az ötlet, hogy nyissunk egy látogatóközpontot. Egy hasonló akkor már létezett Brüsszelben. Megnyitottunk, és nagyon szerették az emberek. Aztán egy idő után nyitottunk egy konferenciaközpontot is. A számok azt mutatják, hogy ez jó ötlet volt. De amióta a frissen csatlakozott országokban is nyíltak ilyen központok, azt látjuk, hogy ott nagyobb a látogatottság. Talán azért, mert kicsit alacsonyabb a tudásszint. És ezért hasznos egy ilyen központ, hogy bemutat hassuk magunkat, hogy megismerhessék, miről is szól az EU. Mi az üzenet? Nagyon fontos, hogy az Unió az életünk része, de a fő üzenet, hogy együtt vagyunk, demokráciában élünk, azonos értékek alapján szervezzük az életünket, hogy összetartozunk, hogy van feladatunk a döntéshozatalban. A szerepjátékkal megmutatjuk, hogy hogy működik a parlament, és mi a szerepe a szakpolitikának a törvényalkotásban. Itt megtudhatja a látogató, hogy miért jött létre az Unió. Természetesen idővel ez az üzenet változhat, de a lényeg marad, hogy a polgárok érezzék, hogy egy hajóban nevezünk, egy közösséghez tartozunk.
12: Budapesten a Servita téren működik az Európai Élményközpont. Erről a helyszínről szólt mai adásunk, de nem jutottunk a végére. Nem sikerült az egész teret bejárnunk, így csak egy időre köszönök most el önöktől. A felvételt Dany Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit nevében is. Bakanitát hallották. Kérem, ha tehetik, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: 12:30. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. Kiemelte a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítését, a stabil finanszírozás biztosítását, az intézetek autonómiájának erősítését és a kutatási szabadság védelmét. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel a középszintű magyar érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életútjáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ezekben az órákban. Folytatja a kis és közepes vállalkozások házi pénztárainak ellenőrzését az adóhivatal. Az érintett cégek több 100 milliárd forintnyi készpénzt tartanak, így ez idén is kiemelt figyelmet kap. A NAV azt is közölte, hogy vizsgálják majd a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
7: Az Élmény Akadémia elhivatott trénerek és ifjúsági munkás szakemberek közössége.
14: küldetésük a személyes fejlődés és a társadalmi integráció előmozdítása nem formális tanulási módok megvalósításával. Egy nemzetközi tréningen jártunk, ahol az ifjúsági munkások azt tanulták, hogyan kell a traumatizált fiatalokkal bánni és felkészíteni őket az élet nehézségeire. Horváth Mónika, az Élmény Akadémia trénere.
3: Sokféle témát járunk körbe, traumatudatos megközelítésről, az igazán hátrányos helyzetű fiatalokról, az interkulturalitásról, hogy kulturális különbségekkel hogyan tudunk jól dolgozni, a groomingról, saját magunkkal, hogy foglalkozunk, pszichológiai elsősegélyről, hogyan dolgozzunk csapatban, milyen feladatai, felelősségei vannak egy facilitátornak és egy csoportvezetőnek. Mi ifjúsági munkásnak hívjuk azokat a szakembereket, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek fiatalokkal.
14: Tehát nem kell feltétlenül szociális munkás diploma hozzá?
3: Nem. Lehet pszichológus is, de egyébként akármilyen más területről is lehet érkezni, hogyha megfelelő képzésen részt vesz az ember, akkor önkéntesként nagyon sokat tehet ezért, és én nagyon szívesen hívom őket is ifjúsági munkásnak. Akikkel mi dolgozunk, 12-től 25-ig. Akiket bevonunk az ifi cserékbe, viszünk mi külföldre is, ők inkább 15 fölötti gyerekek.
14: És honnan vannak?
3: Mi most az Élmény Akadémiával 5 helyen végzünk terepen szociális ifjúsági munkát. Kerecsenden, Jukóban, Arlón, Monoron és Bagon, ahol mi 2 hetente tartunk rendszeresen programot, vagyunk kapcsolatban a fiatalokkal, és ezeket a fiatalokat visszük mi a saját programjainkra, illetve külföldre.
14: Ezek a fiatalok állami gondoskodásban vannak, vagy otthon vannak?
3: Otthon vannak. Szegregátumokban, cigánytelepeken, vagy városban nehezebb sorsú fiatalok.
14: Mit kell velük csinálni?
3: Szeretni őket.
14: Mert hogy nem szereti őket senki?
3: De szerintem azért sokan szeretik, de az elfogadás, hogy számunkra ők ugyanolyan fiatalok, mint bármelyik más fiatal, lehet, hogy több problémájuk van, vagy nehezebb az ő életük, de attól még játszani ugyanúgy tudnak, beszélgetni ugyanúgy tudnak, vagy legalábbis meg tudnak tanulni.
14: Tehát azért vagytok velük, hogy megtanítsatok nekik dolgokat?
3: Vagy azért vagyunk velük, hogy ők saját magukban felfedezzék azt, hogy bár sokszor azt hallhatják kívülről, hogy ők csomó mindenre nem képesek, de mégis meg tudják azt tapasztalni, hogy de, ők ugyanolyan értékesek és ugyanolyan jók, mint bármelyikünk, képesek tenni a saját közösségükért, saját magukért.
14: Ez az ifjúsági munkásnak a dolga, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat valamilyen módon felkarolja és megtanítsa valamire?
3: Igen, szerintem mondhatjuk, hogy segítse a hátrányokat valamilyen módon leküzdeni, és segítse ugyanarra a szintre jutni őket, ahonnan a többiek indulnak.
14: És itt ezen az egyhetes tanfolyamon kik vannak?
3: Szociális munkások, ifjúsági munkások, egy részük még tanul, egy másik részük tanul és dolgozik, vagy már régóta dolgozik a terepen. Van, aki különböző fogyatékossággal élőkkel dolgozik, van, aki szexuális vagy egyéb áldozatokkal. Szóval nagyon sokféle ifjúsági munkás van itt. Több országból is, meg nagyon sok szakterületről is.
14: Valamit nem tudnak, amit majd itt fognak megtanulni?
3: Reméljük, hogy van. Itt nem csak mi tanítunk, tehát nem az van, hogy mi tudjuk a tutit, és akkor ők meg majd megtanulják, és ők is fogják tudni, hanem mi hozunk témákat, van, amiben szeretnénk őket képezni, de még azokon a területeken is, ahol mi képezzük őket, nagyon sokan hozzá tudnak tenni, és bele tudják hozni az ő tapasztalataikat, meglátásaikat, és van, amit mi nem is terveztünk, és ők behoznak. Szeretnénk, hogy traumatudatos szemlélettel forduljanak a gyerekeink felé, szeretnénk, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen veszélyek, nehéz helyzetek merülhetnek fel, tisztában legyenek azzal, hogy milyen triggerek érhetik a gyerekeket egy ilyen nemzetközi közegben, amikor távol vannak az otthonuktól, amikor minden idegen, amikor nem értik, hogy mit beszélnek körülöttük, akkor hogyan tudnak viselkedni, hogyan tudunk nekik segíteni abban, hogy ők azt tudják élvezni, és ne féljenek tőle. Nagyon szeretnénk őket felkészíteni arra, hogy megelőzzenek mindenféle konfliktust és nehézséget, de ez biztosan nem fog sikerülni, szóval egy kicsit arra is igyekszünk figyelmet fordítani, hogy és ha valami történik, akkor hogyan tudjuk azt a fiatalt ebben kisegíteni. Nem terápiát nyújtani, hanem csak átsegíteni egy nehéz szituáción.
14: Ez a traumatudatosság, ez valami különleges dolog? Én azt gondolnám, hogy ezt egyébként minden ifjúsági munkás tudja, hogy akivel ő foglalkozik, nagy valószínűséggel már egy-két traumán átesett, tehát mindenképp úgy kell hozzá közelíteni, hogy ezt tudom róla.
8: Szuper lenne, ezt mindenki tudná, és az is lehet, hogy a legtöbben tudják ezt. De azt, hogy ez pontosan mit okoz ezekben a fiatalokban, ez valójában mit jelent, hogyan jelenik meg a mindennapokban, vagy hogyan jelenik meg egy különleges környezetben, meg egyáltalán értsem azt, hogy miért történik ez, abban szerintem nem elég azt tudni, hogy ő egy traumát átélt, hanem azt is kell tudnom, hogy mit okozott benne, mi történt az ő fejében, viselkedése, miért változott így meg, és akkor sokkal könnyebb nekem is reagálnom.
14: Mert hogy a különleges helyzetet az jelenti, hogy ezek a gyerekek, akikkel ti foglalkoztok, ezeknek lehetőségük van más hasonló gyerekekkel megismerkedni, akár Magyarországon, akár külföldön, és hát egyik sem egy megszokott helyzet számukra.
8: Nem, abszolút nem kibillenti őket, és nagyon fontos számukra az is, hogy amikor meghívjuk egy ilyenre, akkor az az első kérdés, hogy és ki lesz ott, és te ott leszel, mert én téged ismerlek, akkor rendben van, akkor elmerek menni. Hasznosnak, értékesnek találjuk azt, hogy ezeket a fiatalokat nem csak kimozdítjuk a telepről, hanem külföldre visszük őket, és ott találkoznak hasonló fiatalokkal, akik más országból vannak, más csinálnak, máshogy küzdenek meg a nehézségeikkel. Látnak más élethelyzeteket, kinyílik számukra a világ, hogy létezik más is azon kívül, amit ők látnak. Én azt is nagyon szeretem, ahogy ők kapcsolatba szeretnének lépni a többiekkel, és ami addig egyáltalán nem volt fontos, hogy ők angolul tanuljanak, az fontossá válik. Hogy aztán, amikor ott leszek az olasz, a spanyol egy ifjúsági cserén, egy ír részvevővel, akkor meg tudjam szólítani. Ez is nagyon fontos, hogy ők utazhatnak, ettől egyébként sokszor félnek is, meg nem is tudják, amikor megbeszéljük, hogy mekkora táskát lehet felvinni a repülőre. És ez a célja egy ifjúsági cserének, hogy utazzunk, de ezért nagyon fontos az nekik, hogy lássuk azt, hogy hogyan máshogy is lehet csinálni, mi más is lehet még azon kívül, amit mi megszoktunk. Nem biztos, hogy az a jó, hogy én csinálom, de lehet, hogy sose láttam még, hogy máshogy is lehet.

0: Olá Lili, az SOS Gyermekfalva program tanácsadója. Miért jöttél ide?
1: Az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa 136 országban van jelen, és mi is ápoljuk a kapcsolatot más országokkal. Két ifjúsági cserét szerveztünk a horvát SOS-sel, egyet Horvátországban, egyet Magyarországon, és voltak benne hibák. Azt éreztem, hogy tudunk fejleszteni és fejlődni, és az Élmény Akadémia Magyarországon az egyik legjobb szervezet arra, hogy segítsen az ifjúsággal való munkában. Én gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozom, az egyik legkitettebb és legsérülékenyebb csoporttal. Nagyon sok mindenre kell ehhez figyelni, és azért jöttem, hogy itt tanuljak arról, hogy hogyan legyen ez biztonságosabb a fiataloknak, és hogy legyen egy nagy és meghatározó élmény, amiből haza tudnak vinni, és utána építkezni tudnak az egész életükre nézve.
0: Nem kellett volna ezt már neked rég tudni.
1: Nem elégséges Magyarországon az ifjúsági munkás képzés. Én részt is veszek ezekben a táborokban, de szervezőként vagyok legfontosabb lánceme, és ebben nagyon sokat tud ez a projekt segíteni. Pont a mai napon tanultunk a trauma tudatos megközelítésről, és ez is nagyon fontos, amikor már ott vannak a kísérők, hogy ők hogyan dolgoznak a fiatalokkal, de a legalapvetőbb feladat jól megszervezni egy ilyen tábort, és mindenre gondolni. Például a kockázatokat felmérni, mentális egészség, a pszichológiai megsegítése a fiataloknak a táborban és utána például az nagyon fontos, vagy lesz majd egy olyan eleme a képzésnek, ami például a megoldás fókuszú megközelítés szól, hogy hogyan segítsünk hatékonyan abban, hogy tudjanak dolgozni a saját problémáikkal.
0: És hogyha ezt most mind megtanulod, kinek adod tovább?
1: Jövőre, 2027-ben tervezünk egy három országú ifjúsági cserét Bulgáriában, a magyar, horvát és a bolgár SOS-sel. Konkrét célom, hogy felkészülten tudjam megszervezni, megvalósítani.
0: Hogyan tudod átadni a nevelőszülőknek ezt a szemléletet?
1: Nem egyből a nevelőszülőknek adom át, hanem a nevelőszülői tanácsadóknak és a nevelőknek, akik nálunk dolgoznak, és ők tudják továbbadni a nevelőszülőknek. De a traumatudatos megközelítés ez nálunk is nagyon-nagyon fontos téma. Az, hogy majdnem mindenki, aki a gyermekvédelmi gondoskodásba kerül, legalább egy nagyon súlyos traumán esett át azon, hogy kiemelték a családjából. Még hogy mi történt előtte a családban, illetve utána hány gondozási helyre kellett mennie, ezek még hozzáadódnak, és sok nevelőszülő nincs felkészülve arra, hogy mivel fog találkozni, és ez milyen magatartási problémákat tud okozni a gyerekeknél. De a gyerekek érzik meg ennek a hatását, sokkal jobb gondoskodásban lesz részük.
0: Több van benned, mint gondolnád, a képzésnek a címe ez. Sokszor mondasz ilyen mondatot? Bárnai Árpád, az Élmény Akadémia trénere.
2: Hát pont ezt a mondatot nem, talán ez egy olyasmi gondolat, ami emlékeztethet minket arra, hogy mennyi képesség van bennünk, illetve főleg, hogyha valaki fiatalokkal dolgozik, hogy nyissa ki a szemét azokra a képességekre, erőforrásokra, ami a hétköznapokban jobban rejtve marad, vagy a környezete a fiatalnak nem erősíti meg. Szóval inkább iránytűként hasznosítom ezt a gondolatot.
0: Mert egyébként azt gondolom, hogy bárkinek ezt mondják, akár hátrányos, akár nem hátrányos, akár okos, akár szép, akár ügyes, ez mindenkinek nagyon biztatóan hangzik.
2: Abszolút, és azt hiszem, hogy ez nem csak hátrányos helyzetű fiatalok kapcsán releváns, hanem erősíthetnénk, mert ebből hiány van. Mennyi megerősítést kap az, aki napi szinten tesz meg olyan dolgokat, ami nélkül lehet, hogy az élet nem menne, vagy nagyon éreznék a hiányát.
0: És azért ebben a mondatban még ennél is több van.
2: Igen, hát erre is gondolok, az, hogy például fiatalok utaznak, világot látnak, kipróbálják magukat új helyzetekbe, az pont lehetőséget ad arra, hogy felfedezze azt, hogy mennyi mindenre képes, amit nem is gondolt volna, hogy meghagyni annak a lehetőségét, ígéretét, hogy többre vagyunk képesek, meg több érték van bennünk, mint ami egy-egy napi helyzetben megmutatkozik.
0: Mi az, amit te itt tanítasz?
2: Hogyan jó olyan érzékenyen, tudatosan állni azokhoz a fiatalokhoz, akik nehéz történetek

0: Mi ifjúsági szakemberek nem állítunk föl diagnózist, szóval nem tudjuk, hogy kit miért, ellenben jó arra gondolni, hogy biztos okkal viselkedik úgy egy gyerek, hogy viselkedik, és anélkül, hogy diagnosztizálnánk, azt feltételezzük, hogy a múltjában, a történetében valami így vezetett, hogy ő így viselkedik, és megpróbálunk megértőbben állni hozzá, vagy úgy alakítani a programot, hogy alacsonyabb legyen a küszöbbe, mert nagyon sokszor ezek a fiatalok félénkebbek, vagy esetleg impulzívabbak, és gyakran nem engedik be őket programokra, vagy gyakran kerülnek ki akár ilyen iskolán, kívüli képzésekről, edzésről, táborból, mert hogy ő a problémás, az őrös gyerek.
1: Ezért gondolom, hogy tulajdonképpen egy ifjúsági munkás nagy valószínűséggel csak olyan gyerekkel találkozik, akit legalább egy trauma ért már az életében.
0: Ezt így nem merném azért mondani, mert nem tudjuk. Az ifjúsági munkások nem csak hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgoznak. Magyarországon már van ilyen képzés azért, egyetemi szinten is akár, és hogy most alakul ennek a tágabb társadalmi elfogadása, hogy fiatalokkal foglalkoznak szakemberek, iskolán kívül is, formális kereteken kívül is, és hogy azért nagyon nem mindegy, hogy ki és milyen minőségben foglalkozik a gyerekekkel, hogyha például arra gondolunk, hogy ki táboroztat, vagy ki tart olyan foglalkozást, ahova elengedik a szülők a gyereket, akkor könnyen eljutunk oda, hogy az egész addig nem nagyon érdekes, amíg nem történik valami baj. Szerencsére most már nem az a mérce, hogy csak baja ne essen a gyereknek, hanem hogy valami olyan megerősítő, pozitív élmény legyen, amiből tanul a gyerek, vagy több lesz az élete, és ez az ifjúsági munka.
1: Te honnan tudod, hogy hogy kell trauma tudatosan a fiatalokhoz állni?
0: Ezt folyamatosan tanulom én is, részt vettem sok ilyen képzésen, tanuló kollégáktól is, és szerencsére azért sok olyan szakembert ismerek meg szervezetet, akik ezt már csinálják, akár külföldön, akár Magyarországon. És azt hiszem, hogy képzéseken túl a leginkább a munkából lehet tanulni, hogyha időnként megáll és ránéz, reflektál arra, hogy hogy csinálom a munkát, elérem-e azt, amit szeretnék, mi a célja annak, amit csinálunk, akkor sokkal nagyobb eséllyel tanul a saját praxisából, saját gyakorlatából. Van azért képzés, az SOS gyerekfalvak tart ilyen képzést, olyan képzéseket is tartok, ami gyerekvédelmi szakembereknek szól ugyanerről, csak más közegben alkalmazzák, illetve van sok képzési anyag, az Élmény Akadémia is tartott egyébként ilyen képzést nemrég, külön traumatudatos szemléletről, meg elég sok jó irodalom is van, csak ez még idő, amíg elérkezik a formális oktatásba, tehát hogyha például valaki most tanárképzést végez, keresnie kell azt, hogy elérje ezeket az információkat, meg ezt a tudást.
1: Jó egyébként Magyarországon a ifjúsági munkás képzés?
0: Nagyon sok lelkes ifjúsági munkás jön az ifjúsági munkás képzésből, mivel én magam még nem végeztem ilyet. Az utóbbi években teljesedik ki jobban, jó képzés zajlik, sokkal jobban, ha ez több helyen lenne elérhető, meg jobban lehetne érteni, hogy mi fánt erre mesz egy ifjúsági munka, mert maga ezt a szót se értik mindenütt Magyarországon.

0: Boronkai Ábel szociális munkás szakon végez, mesterszakon már. Mi az, amit te most az ELTE-n tanulsz?
1: Én szociológiát végeztem.
0: Tulajdonképpen specializálódsz ebbe az irányba.
1: Igen. Úgyhogy amit én leginkább tanulok, az, hogy figyelek a szaktársaimra, igyekszem az ő tapasztalataikat magamba szívni. Tapasztalatból ösztönösen tudom, hogy mit kéne reagálni, de sokkal jobb konkrétumokat és konkrét eseteket is mondanak a többiek. Kell kicsit színesíteni a saját verziómat.
0: Arra lehet már valamit mondani, hogy kell viszonyulni egy traumát átélt fiatalhoz?
1: Leginkább elfogadással és hallgatással és szeretettel, ami nehéz. Nem az a lényeg itt, hogy én most értékítéletet mondjak, hanem hogy valamit tudjak segíteni. Ha igazán komoly traumáról van szó, akkor nekem az a feladatom, hogy szóljak valakinek, aki ezt sokkal jobban ért. Szüleimnek elég sokat hazudtam, mert féltem a megtorlástól, pedig nagyon szerető szüleim vannak, mindig is elfogadtak és mindig szerettek, megmutatták, hogy nincs szükségre, hogy valamit elrontottam, oké, elmondom, és segítenek megjavítani, sokkal hamarabb kiásom magam a csapdából.
0: Hány éves korodban jöttél erre rá?
1: 18.
0: Elég sokára. Már nem is voltál gyerek?
1: Nem, de egyrészt még máig a szüleimnek gyereke, sőt, életem végig szüleimnek gyerek leszek, de hogy azért még mindig nagyon sok minden ment, főleg azért, mert tanulok, ezért gyereknek gondolom magam csomó szituációban. Azért mondtam a 18-at, mert akkor voltam már elég biztos benne, hogy majdnem mindig az igazat fogom mondani. Azelőtt is gondolkodtam rajta, de azért az, hogy teljesen őszinte legyek a szüleimmel, az igen, az későn jött.
0: Lebuktál valaha?
1: Persze, sok hülyeségbe belebuktam. Azért is tartott ez ilyen sokáig, mert nem nyomoztak utánam a szüleim, és ezért csomó mindenben nem buktam le. Valószínűleg amúgy tudták, de úgy gondolták, hogy Ábel most úgy döntött, hogy hazudott, úgyis megissza a levét, úgyhogy most minek nyomozni, mert az egy nagyon rossz érzés, hogyha

0: igazat mondasz, és akkor nyomoznak utána, és nem hisznek neked. A bizalmat az teljesen megöli. Ezt szeretném eltanulni, hogy én is lehessek ilyen majd a fiatalokkal.
1: Miért akarsz te ifjúsági munkás lenni?
0: Mert nagyon hasznosnak és értelmesnek találom, és én azt látom, hogy az ország az így tud leginkább fejlődni, hogyha a fiatalokat fejlesztjük.
1: Temflik Kátya, a Jel Alapítvány szakmai vezetője. Mi lesz más a munkádban, ha elvégzed ezt a tanfolyamot?
2: Én azért jöttem el erre a tréningre, hogy azokkal a sikert és hallássérült fiatalokkal, akikkel én együtt dolgozom, számukra is könnyebb legyen a részvétel egy-egy programon. Elég sok olyan programunk volt, ahol hallássérült gyerekeket és fiatalokat vontunk be. Az Élmény Akadémiának olyan komplex hozzáállása van ehhez a kérdéshez, ami nagyon jól körüljár igazából mindent, ami ezzel a témával kapcsolatban följöhet. Én hallássérült szemszögből érkezem, viszont az is tény, hogy a hallássérülés mellett más érintettsége is lehet egy fiatalnak. És ezért nagyon sokat tanulok itt olyan dolgokról, amire korábban én nem is gondoltam. Például ma foglalkoztunk a traumatudatos hozzáállással, ami arról szól, hogy ha egy fiatal megérkezik egy programra, ami lehet akár egy diákcsere, akár egy tábor, vagy akár bármilyen program, akkor az ifjúsági segítő, vagy a facilitátor, vagy a vezető, az fontos, hogy tudja azt, hogy a fiatal milyen háttérből érkezett, és ez nem azt jelenti, hogy nekünk tudnunk kell az ő pontos életútját, de tudatában kell lennünk annak, hogy bármilyen helyzet újra triggerelheti az ő átélt traumáit, és amennyiben ez a fiatal sebezhető háttérből érkezett, szinte biztos, hogy neki van ilyen traumája. És hogyha segítőként ezeknek tudatában vagyunk, akkor rögtön tudunk rá reagálni, és helyesen segíteni.
1: Mert egyébként ez nehezen látható?
2: Azt gondolom, hogy igen, mindannyian küzdünk sok-sok traumával, melyeket ki így, ki úgy kezel, ki elássa magában, ki terápiába jár, próbál ezeken úrrá lenni, hogyha valaki ifjúsági munkával foglalkozik, már van erre szeme. Akik most itt vagyunk résztvevők, 4 országból érkeztünk, Olaszországból, Spanyolországból, Litvániából és Magyarországról. Mindenki érintett területen dolgozik. Most azt tanultuk meg, hogy hogyan tudunk ehhez jól és tényleg segítő módon hozzáállni. Hogy egy biztonságos teret biztosítsunk, ha szeretné, megoszthatja, hogy miben van, de ha szeretné, akkor abban is támogatva van, hogy megtartsa magának. Erre nézünk egyrészt elméleti, másrészt pedig gyakorlati tudnivalókat. Ugyan sok sebezhető fiatallal dolgoztam már a szakmámban, de így ebben a keretben még ezzel nem találkoztam.
1: Elég ifjúsági munkás van most?
3: Érdekes megnézni azt, hogy máshol, ahol ez jobban kialakult, ott milyen kerete van, és azokban az országokban, ahol van ennek etikai kódexe, Magyarországon például most dolgoznak az etikai kódexen, vagy ahol az egyetemi képzésnek szervesen része sok helyen elérhető, ott sokkal többen választják ezt, meg jobb minőségben tudnak dolgozni az ifjúsági szakmában. Leginkább az hiányzik, hogy nagy lefedeltséggel az országban, önkormányzatok környékén, kisebb településeken olyan szakemberek legyenek, akik jó minőségű ifjúsági programokat tartanak, és biztonsággal tartanak olyan programokat, amiben a fiatalokat nyugodt szívvel engedhetik el a szülők, és nyitott tudnak képezni a helyi szintű programok, meg a máshol lévő, akár nemzetközi lehetőségek közt. Az lenne egy ideális helyzet, hogy mondjuk az iskola és az ifjúsági munka az valahol találkozik, és kiegészítik egymást.
1: Az ifjúsági munkás szakemberek tréningjén jártunk. Kövessék műsorunkat Spotify-on, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.
4: Hamarosan a Déli Krónika következik. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plus-szal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink, ma délben a Kékcsei Református templom nagy harangja szól a Kossuth Rádióban. Kékcse Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében, a Nyírség északkeleti részén fekszik, Kisvárdától 7 kilométerre. A falutól alig 1 kilométerre folyik el a Tisza, de közigazgatási területét nem érinti. Első ismert írásos említése 1329-ből maradt ránk. Az 1400-as években a Monoki, az Olnodi Cudar, majd a Rozgonyi család volt a birtokosa. A Rákóczi szabadságharc idején a település elnéptelenedett, de a 18. században a szomszédos Zemplén vármegyéből újra telepítették. Középkori egyházi állapotáról nincs adatunk. 1733-ban a templom összeírók a reformátusok ismeretlen időben épült templomát jegyezték fel. Az egyház 1791 óta vezetett anyakönyve arról tudósít, hogy a gyülekezetnek fa imaháza volt, amely leégett. Az 1809-ből származó egyházi vagyonösszeírás szerint van a templomnak délfelől való véginél harangláb, azon van egy kis harangocska, mint egy 35 fontos. Ilyen írással Anno Domini 1782. A kékcsei református templom 20 méter magas tornyát 1875-ben építették a délkeleti homlokzat elé. Az 518 kilós harangot Szlezák László öntötte Budapesten 90 évvel ezelőtt, 1936-ban, és május 10-én szentelte fel Baltazár Dezső református püspök.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink. Először röviden. A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma.
2: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia. A leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen.
1: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők.
2: Napos, száraz idő lesz ma, a hőmérséklet délután 23 és 28 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepel. A diákok még ezekben a percekben is dolgozhatnak a feladatsor második részén. A vizsga közép és emelt szinten is 13 óráig tart. Idén csak nem 148 ezeren adnak számot tudásukról. Harcsás Gergely összeállítása.
3: Műértelmezést egy kicsit tartok, de szerintem minden rendben lesz.
4: Országszerte izgatottan várták a diákok az érettségi kezdetét.
5: Aludni nem aludtam, így indulok ennek a napnak, de állok elébe. Ez is egy kihívás, túl leszünk rajta.
4: Magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak.
6: Én úgy érzem, hogy felkészültem teljesen, és mindent tőlem telhetőt megtettem. Hétvégén már csak pihentem, és már nem annyira készültem, pár dolgot néztem csak át.
4: Az alaegerszegi Kölcsei Ferenc gimnáziumban 166-an érettségiznek, valamennyien középszinten.
7: Mindenki mindenből felkészült, mindent elolvasott, mindent megtanult. Jó van, gyerekek, kettőt nézzük még a hétnek. Ügyesen.
4: A soproni Szent Orsolya gimnáziumban csak nem 100-an adnak számot tudásukról, mondta Kovács András igazgató. Hangsúlyozta, bízik a jó eredményekben.
8: A diákok becsülettel oda tették magukat az órákon, a fölkészüléseken, a fakultáció keretében, akkor a nagy meglepetés nem fogja őket érni. Természetesen az utolsó hetekben már inkább az összegzés volt, hiszen azért 4 éves, de legalábbis itt az utolsó évben egy komoly megfeszített fölkészülés jelent, és nem pedig kampányszerű.
4: A tavalyi és tavaly előtti érettségi követelményekhez képest nincs változás. A megszokott feladattípusokkal találkoznak a vizsgázók, mondta az Oktatási Hivatal köznevelési elnök helyettese a közmédiában. Puszter Bernadett hangsúlyozta, aki az elmúlt években folyamatosan tanult és odafigyelt az órákon, sikeres érettségit tud tenni.
9: Minden feladatot nagyon figyelmesen olvassanak el, hiszen apróságokon is lehet pontot veszíteni. Tanácsolom, hogy történelemből, ahol hosszabb kifejtő szövegalkotási feladat van, készítsenek vázlatot, hiszen az orientálja őket egy picit. Ne pánikoljanak, legyen egy egészséges vizsgadruk, de ne stresszeljenek. Ha meglátják a feladatot és esetleg meglepődnek rajta, akkor kiki a maga tempójában egy másik feladattal folytassa.
4: A diákoknak mindkét szinten 4 órájuk van a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő eszét választhatták.
10: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
4: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
10: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
4: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
1: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
2: A bicentenáriumi eseményen a köztestület elnöke arról beszélt, hogy az ország, benne a tudomány és az akadémia alapvető politikai változás előtt áll. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a leköszönő kormánnyal. Álláspontjuk szerint a nemzet boldogulásához, egy közös jövő építéséhez a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a politikának, a gazdaságnak, a társadalomnak és a kultúrának szüksége van a tudomány elemzői, kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hangsúlyozta, a Magyar Tudományos Akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor. A tudást az ország javának szolgálatába kell állítania. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen.
11: Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
1: Újabb korszakhatárhoz értünk, Magyarország történelmi lehetőséget kapott arra, hogy végrehajtson egy valódi rendszerváltást, és ebben a tudománynak és a tudósok közösségének fontos szerepe lesz. Fogalmazott a Magyar Tudományos Akadémián tartott köszöntő beszédében a leendő miniszterelnök.
2: Magyar Péter azt mondta, a leköszönő kormány a tudósokat bizonytalanságba taszította, és ezzel aláásta a morált és a produktivitást, ebből pedig mindenkinek csak hátránya származott. Emellett a magyarországi mindössze 1,3%-os GDP arányos kutatási fejlesztési ráfordítás messze elmarad az uniós átlagtól. Hangsúlyozta, a kormányzati politikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. A Tisza kormány ezért hozza létre Tanács Zoltán vezetésével a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, melynek feladata a tudomány és a digitalizáció fejlesztése, valamint az innováció támogatása lesz.
12: Új fejezetet kell tehát nyitni a kormány és a magyar tudomány viszonyában, melynek legfontosabb céljai a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország.
1: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. Részletek Kovács Mártontól.
13: Ünnepélyes és felemelő pillanatnak vagyunk tanúi egy olyan eseménynek, amely a demokratikus akarat megnyilvánulásának méltó lezárása, a megbízó levelek átadása. A megbízó levél, amelyet átvesznek, szimbolizálja a felhatalmazást arra, hogy a nemzet szolgálatába álljanak.
14: Így kezdte az átadót Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki átadta a megbízó leveleket. Azokat a parlamentbe jutott pártok által elnyert mandátumok számának sorrendjében adták át. A képviselőket a listán elfoglalt helyük szerint szólították. A Tisztelet és Szabadság pártjának, röviden a Tisza párt listájáról 47-en, mások mellett Kapitány István, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt, Szűcs Dóra, Kármán András, Mellétei Barna Márton, Jójárt Erika, Molnár Zoltán, Kincse Csongor és Borsós Gabriella vette át a megbízó levelét. A Fidesz-KDNP közös listájáról többek között Szentkirályi Alexandra, Pap Zsolt, Németh Zsolt, Orbán Balázs, Simicskó István, Gulyás Gergely és Bóka János most, Lázár János, Rétvári Bence, Szijjártó Péter és Kocsis Máté később veszi át megbízó levelét. A Mi Hazánk mozgalom majdnem ugyanazt a 6 képviselőt ülteti a parlamentbe, akiket az előző ciklusban. Torockai László, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Dócs Dávid és Szabadi István mellé csatlakozott Borvendék Zsuzsanna. A nemzetiségek képviseletében megbízatást szerzett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a ruszin, a szlovák, a szlovén és az ukrán szószóló. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy akik az április 12-i választáson bejutottak a parlamentbe, nem azok az emberek, akikre ott szükségük lesz, mert a Fidesz frakció teljes átalakítását tervezik. Ezért több régi, meghatározó képviselő távozik a parlamentből. Összesen 25-en mondtak le mandátumukról. Mások mellett Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Mencer Tamás, Lezsák Sándor és Selmeci Gabriel. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, több mint 100 000 ember vett részt a választás lebonyolításában, amely az előírásoknak megfelelően zajlott.
15: A nemzetközi megfigyelők előzetes jelentései, a sajtóvisszhangok, illetve sok-sok szakmai és személyes választópolgári visszajelzés alapján azt tudom mondani, hogy a 2026. április 12-dik napján megtartott általános országgyűlési választás lebonyolítása a nemzetközi normákkal és a magyar jogszabályokkal összhangban rendben zajlott.
14: Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton tartják.
1: A fővárosi közgyűlésben is jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme, több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell, Császár Attila összeállítása.
16: A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
17: Megalapítottuk a frakciót.
16: Bújdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak 2 tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
18: A közgyűlés támogatta ezt.
16: Emberhiány oka, hogy a Tisza párt 2 évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
19: Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost,
16: de a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a Pártszövetség eddigi fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis 2 éve 96 fős listával indultak a választásokon.
20: Elmondja most, hogy kire szavazott?
21: A Tiszára szavaztam.
16: Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
1: Megállapodott egymással Magyar Péter leendő kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégi budapesti rendezvényekről. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
22: Az alakulődés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
23: Magyar Péter még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy egy rendszerváltó népünnepélyt tartanak az alakuló ülés napján a Kossuth téren.
24: Gyertek el, május 8-a este 6:30, Lánchíd pesti hídfője.
23: Az ünnepléshez a főpolgármester is csatlakozott, miután vasárnap bejelentette, a főváros a Lánchídhoz szervezne rendszerbúcsúztatást. szórakoztató koncertet május 8-án. Karácsony Gergely azt mondta, ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
24: Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak, csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
23: A bejegyzés alatt rögtön felbukkant Magyar Péter, aki szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. A leendő miniszterelnök azt a kérdést is feltette, hogy a bulit a csődben lévő főváros vagy Karácsony Gergely fizeti-e. De akadt olyan is, aki Magyar Pétertől kérdezte ugyanezt. Miből finanszírozza az egésznapos rendezvényt, amikor olyan nehéz pénzügyi helyzetben van az ország? Magyar Péter válaszában azt írta, a Tisza fizeti a Puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseik fognak dolgozni. Hozzátette azt is, hogy szívesen. Hétfőre Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek sikerült megállapodnia, így nem lesz programütközés a rendezvényeik között. A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek rendszer záró rendezvényt a rakparton, jelentette be a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az ünneplés után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, ahol közösen hallgatják meg a miniszterelnöki eskütételt.
2: Itt a krónika.
1: Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki a következő hónapokban Németországból, de az amerikai elnök arról beszél, a létszámcsökkentés még ennél is nagyobb mértékű lehet, és akár Olaszországra és Spanyolországra is kiterjedhet. Donald Trump bejelentésének előzménye, hogy Friedrich Merz német kancellár vitába keveredett az amerikai elnökkel, miután bírálta Washingtont az iráni háború miatt. Részletek Barna Pétertől.
0: Az Egyesült Államok vizsgálja és mérlegeli a Németországban állomásozó csapatok létszámának esetleges csökkentését, írta néhány napja Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozva, a katonák kivonásáról szóló döntés a közeljövőben születik meg. Majd szombaton bejelentette, Washington több ezer katonát von ki Németországból. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, és az 5000 főnél jóval többet fogunk kivonni, közölte Donald Trump, aki azt sem zárta ki, hogy Olaszországban és Spanyolországban is hasonló lépéseket tesznek. Európát sokkolta, hogy az amerikai elnök drasztikus katonai létszámcsökkentésről beszélt. Korábban ugyanis mindenki arra számított, hogy Washington maximum 5000 katonát von ki Németországból, az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisáról. Sőt, az amerikai lapok arról írnak, a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú rakétákat sem Németországba, ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat Európa védelmében. A hírre a lengyel miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, a transatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése. Donald Tusk útban Jerevánban arról is beszélt, az amerikai csapatkivonás egy újabb figyelmeztetőjel, hogy Donald Trump a megszokottól eltérő politikát alkalmaz. Szerinte mindent meg kell tenni, ahogy a NATO gyengülését megakadályozzák. Mindig is a stratégiánk része volt a NATO, az Egyesült Államokkal való viszony és az egységes Európa. Ezért az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján mindent megteszek, hogy mindenki megértse, a NATO-n belüli konfliktusok a legutolsó dolog, amire most szükségünk van, fogalmazott a lengyel miniszterelnök. A németországi csapatkivonás bejelentése egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz ugyanis keményen bírálta az Egyesült Államokat az iráni háború miatt. Az amerikai elnök válaszul Friedrich Merzről azt mondta, rettenetesen végzi a dolgát, bevándorlási és energiaügyi problémái vannak, és jobban tenné, ha inkább az ukrajnai rendezéssel foglalkozna. Donald Trump keményen bírálta európai szövetségeseit is, mert szerinte nem teljesítik a NATO kötelezettségeiket, és az iráni konfliktusban sem segítettek az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok Németországnak és a NATO-nak is kulcsfontosságú partnerek, közölte a hétvégén a német kancellár. Friedrich Merz kijelentette, szeretné, ha az iráni konfliktus véget érne, és hangsúlyozta, Washingtonnak egyeztetnie kellett volna velük, mielőtt megtámadta Iránt. Közös érdekünk, hogy Európa és Amerika együtt dolgozzon a konfliktus lezárásán, majd például az ukrajnai háború befejezésén. Közös biztonsági garanciákat nyújtsunk Ukrajnának, ez a cél. Ebben már sok mindent elértünk együtt. Már régóta szó van az amerikai csapatok európai kivonásáról. Így próbálta kicsinyíteni a csapatkivonás jelentőségét az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozója előtt. Kaja Kallas Jerevánban ugyanakkor elismerte, a bejelentés időzítése viszont meglepetést okozott. Ez azt mutatja, hogy valóban erősítenünk kell a NATO európai pillérét, és többet kell tennünk. Az amerikai csapatok nem csak az európai érdekek védelmében vannak Európában, hanem az amerikai érdekek miatt is. Mark Rutte NATO főtitkár viszont Jerevánban azt mondta, az európai nemzetek megértették Donald Trump üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
1: A felszínen zajló konfliktusok hatással lesznek a NATO-ra, nem feltétlenül a felbomlást, hanem inkább a belső erőviszonyok átrendeződését okozva. Az Egyesült Államok és több szövetséges, például Olaszország és Spanyolország között is feszültséget keltett, hogy ezek az országok korlátozták az amerikai repülőgépek légtér használatát az iráni műveletek során. Washingtonból Nárai Balázs tudósított.
3: A konfliktusok ténylegesen itt vannak, a felszínen vannak, és ez valóban a NATO-ra is hatással lehet, de abban az értelemben az amerikai szakértők arról beszélnek, hogy nem feltétlenül a NATO széteséséhez, de a NATO-n belüli hangsúlyok áttolódásához, hogyha a NATO nyugat-európai tagjai konfliktusosabb viszonyba kerülnek az Egyesült Államokkal, akkor az amerikaiak dönthetnek úgy, hogy inkább a NATO keleti szárnya felé csoportosítják át a hangsúlyokat, oda összpontosítják a figyelmet, hiszen ahogy amerikai szakértők, én is beszéltem olyan szakértőkkel, elmondják. A NATO legtöbb tagállama azért az Egyesült Államok iráni műveletéhez is támogatóan állt hozzá. Tehát igen, van néhány nagy tagállam, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Nagy-Britannia, amelyek nem, de a többi tagállam, NATO tagállam azért segítette az amerikaiakat.
1: Haditengerészeti kíséretet biztosít mától az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök.
2: Donald Trump közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek. A legénység nem sérült meg.
1: A kőolaj exportáló országok szervezetén belül is verseny van a tagállamok között. A sok nyersanyaggal rendelkező és olcsóbban kitermelő országok versenyképesebbek, mondta a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője.
2: Toldi Otto azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az olajkarterből, ugyanis az az érdeke, hogy ne legyen túl magas az olajára, hiszen az visszahat az exportra. Felhívta a figyelmet arra, hogy minél drágább a kőolaj, annál kevésbé nő a globális GDP. Hangsúlyozta, mivel az Egyesült Arab Emírségek jóval alacsonyabb költséggel termel, mint például Szaúd-Arábia, ezért az olcsóbb nyersanyagon is lenne haszna.
5: Ezek ilyen érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak.
1: Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részlete Kíváncsik Attilától.
6: A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár, többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban. Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által előtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
1: A Batthyány Alapítvány szakmai programvezetője szerint az Európai Unió és Ukrajna is ukrán párti fordulatot vár az új magyar kormánytól. Póca István a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a Tiszapárt miniszterelnök jelöltje találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel.
2: A szakértő azt mondta, Brüsszel és Kijev gazdasági, katonai és Európai Uniós szempontból is változást remél. Hangsúlyozta, a barátságkőolaj vezeték újraindulásával a 90 milliárd eurós hitel blokkolását elengedte Magyarország, így ebben a kérdésben már nem kell döntést hozni a Magyar Péternek. Hozzátette, katonai támogatásban pedig rövid távon nem várható változás, mivel az politikai kockázatot jelentene.
4: Azt várják el, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa automatikusan az Európai Unió, és minden tagállam hozzájön ehhez. Magyarország egy akadály volt, viszont Magyarországnak ugye van egy komoly problémája Ukrajnával. Ez 11 pontban lett összefoglalva, hogy a korábban a Orbán Viktor miniszterelnök által. Akkor ugye a nyelvtörvény, kisebbségjogok és a többi kérdések voltak. Ez most egy fontos és nagy lehetőség egyébként az új kormány fő számára, és hogy megmutassa azt, hogy ő tartja magát ezekhez a kérdésekhez, és ezeket ugyanúgy elvárja, mint az elődje is ebben a tekintetben. Magyarország nem változtat az álláspontján, mert ugyanolyan fontosak a kisebbségi jogok, a külhoni magyaroknak a helyzete az új kormány számára, és ezt kell bizonyítani.
2: 1:30 lesz 3 perc múlva.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak, középszinten több mint 76 ezeren emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma. Szó volt arról, hogy 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia, a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen. És felhívjuk a figyelmüket egy hamarosan lejáró határidőre, a személyi jövedelemadó bevallására.
2: Déli krónika.
1: Jelenleg a Krétára vezető útvonal Európa legdinamikusabban bővülő migrációs folyosója, mondta Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
2: A szakértő a Kossuth Rádióban arról beszélt, ennek oka lehet, hogy a sziget könnyen megközelíthető a kelet-líbiai partokról, a tengeri szállítás pedig az embercsempészeknek is vonzó pénzügyi lehetőséget kínál. Hozzátette, Kelet-Líbia ráadásul zsarolni is tudja az Európai Uniót az illegális bevándorlókkal. Gönczi Róbert emlékeztetett arra, hogy 2 év alatt csak nem 30 ezer migráns érkezett Krétára, ahol fogadásukra nincs infrastruktúra, a hatóságok az odaérkezőket az aténi táborokba viszik. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több szudáni állampolgár érkezik Görögországba.
7: Líbiától délre található Szudánban 11 millió menekült tartózkodik jelen pillanatban, belső menekült. Az ő útvonaluk kezd el éppen kiépülni, hogy Kelet-Líbián keresztül meg tudják közelíteni Európát. Most ez egy óriási szám, és a szudáni menekülteknek a helyzete az nem olyan, mint az Egyiptomból érkezőknél, hiszen Szudán egy aktív válságövezet, aki onnan érkezik, az menedék kérelemre jogosult. És abban az esetben, ha kiépül ez az útvonal ténylegesen és aktívan el tud kezdeni működni, akkor egy több millió emberes forgalomra számíthatunk innen. Szóval ezért is érdemes figyelni Krétára, mert ez egy kiépülő útvonal, és ennek nagyon bajós árnyékai lehetnek a jövőre való tekintettel.
1: 25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
2: Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy és a tehergépjárművekre is vonatkozik. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
1: Az euró bevezetésének megfelelő időzítése döntő tényező a gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából, hívta fel a figyelmet a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
2: Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a leendő kormány célja, hogy felkészítse az országot az eurózónához való csatlakozásra, ehhez azonban több feltétel teljesítésére van szükség. A szakértő ezek között említette, hogy a GDP arányos államadósságnak 60% alatt kell lennie, a költségvetési hiány pedig nem lehet nagyobb, mint a bruttó hazai termék 3%-a. Sebestyén Géza a Magyarországgal szomszédos Szlovákiát hozta fel példaként arra, hogy az euró bevezetésének nem csak előnyei, hanem hátrányai is vannak.
8: Csökkent az infláció, ugye a korábbi szintekhez képest, a koronához, a koronainflációhoz képest, illetve valóban a külkereskedelem egyszerűbb lett, ugye nem kellett a külföldi cégeknek, meg a belföldi cégeknek sem akkora árfolyam kockázattal számolni, legalábbis, hogyha eurozónás országokkal kereskedtek. Viszont, amiről kevesebbet beszélünk, és nagyon fontos szerintem, mikor dönt egy ország arról, hogy mikor vezeti be az eurót, ezt konkrétan a szlovákok is tapasztalták, mert a gazdasági növekedésük és a bérnövekedésük is 2009 előtt kiemelkedő volt, nagyon magas volt, a legjobbak voltak általában a V4-en belül, aztán bevezették az eurót, és aztán az utolsók lettek. Ez nem független, hiszen egy magasabb növekedés mindig magasabb inflációt hoz. Az euró által levitt infláció azért csökkentette a növekedést is.
1: Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor, mint egy 190 ezeren, még nem költék be megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a.
2: Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forintot, amely meg is érkezett a kedvezményezettekhez.
1: Talajjavító koncentrátumot állít elő gyapjúból egy magyar családi vállalkozás. A gyapjú pelletek jótékony hatását elsőként Amerikában kezdték el kutatni, de már az Unióban is vizsgálják a jelentőségét. A jelenleg még különlegesnek számító eljárás az asszály elleni védekezést is segítheti. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
9: Ezek a granulátumok az úgynevezett gyapjú pelletek, jellemzően jó gyapjúból készülnek, és a talaj táplálását, a nedvesség megtartását segítik. Világszerte csak kevesen foglalkoznak az előállításával, közéjük tartozik egy magyar családi vállalkozás. Veres Andrea növényorvos talajerőgazdálkodási szakmérnökkel beszélgetett Áder János a Kék Bolygó podcastben.
10: Egy talajjavító koncentrátum készül ebből a pelletből, tehát ezt a gyapjú pelletet, ezt lényegében a talaj minőségének a javítására használják fel. Ez az alapötlet, igaz?
11: Így van. Tehát a gyapjú pellet az egy szerves trágya, ami gyakorlatilag egy szerves anyagkoncentrátum.
9: Veres Andrea már 20 éve a fenntartható növénytermesztési rendszereket kutatja. Úgy látja, hogy ma a gyapjú harmadik kategóriás melléktermékként, veszélyes hulladékként van jelen, miközben a mezőgazdaságban nagyon jól újrahasznosítható. Mivel Európából nem tudtak gyapjú pelletet szerezni, ezért vásároltak egy az előállításához szükséges gépet, amivel el tudták kezdeni az első granulátumok gyártását, és elindulhatott a kutatási folyamat is.
11: Amerikában volt már erre példa, és ott kezdték el kb. 2020 környékén ezzel kísérletezni. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor mi is ruházunk be egy ilyen pelletálló gépbe, ugyanis még a kísérletekhez sem tudtunk Európából sehonnan gyapjú pelletet beszerezni. És akkoriban vettünk egy kisebb ilyen biomassa pelletálló gépet, hiszen gyapjú feldolgozó, gyapjú pelletálló gép az nem volt akkor még elérhető a piacon. És ez a kisebb teljesítményű gép, ez pont arra volt elég, hogy kísérleteket állítsunk be, illetve kissé felmérjük a piacot, és ezzel körülbelül 10 tonnát tudunk feldolgozni.
9: A gyapjú pellet egyik legnagyobb előnye a víz megkötő képessége mellett az, hogy egyenletes tápanyagellátást tud biztosítani. Természetes anyag, ami nem tartalmaz antibiotikumot és hormonokat, 4-6 hónap alatt teljesen lebomlik.
11: Megtartja a vizet a talajban, hiszen a gyapjú az a saját tömegének a háromszorosát képes felvenni a vízből, és ezt le is adja a növények, illetve a mikroorganizmusok számára. Ez különösen fontos most, amikor az aszállyal küzdünk.
9: Veres Andrea egy uniós munkacsoportnak is tagja. Céljuk, hogy fellendítsék a gyapjú újrahasznosítását. Véleménye szerint, amennyiben a juhászok saját gazdaságukban feldolgoznák valamilyen formában a gyapjút, akkor egyszerűen olcsón és nagyobb mennyiségben lehetne előállítani a talajjavító koncentrátum, ami az aszály elleni védekezést is segítheti.
1: Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film- és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
2: A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezte ingyenes rendezvényen, egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztal beszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta el a Kossuth Rádióban Tordján Attila, a fesztivál alapítója.
12: Úgy gondolom, ez az elgépiesedett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
1: Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
2: A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebességhatár átlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kishaszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
13: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj jelenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében, de természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
2: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy autó a 61-es főúton Tamási térségében. Az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton irányába. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél időszakos torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között a külső sávban kell araszolásra számítani. Ugyanakkor az M1-esen Győr és a Nagyszent János Bőny csomópont között terelést építenek. A 100-as és 109-es kilométer között az aktuális munkaterületnél mindkét oldalon csak egy sáv járható.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt az Üllői úton kifelé a Könyves Kálmán körút után a Fék utcánál. Helyszínelnek a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. Lezárták a 2. kerületben a Labanc utat a Kuruclesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét első második napján kellemes koranyárias idő vár ránk, szerdától azonban talán megtörténik az, amire mindenki vár, csapadékos fordulat van kilátásban. Mindenről bővebben Förhéc Adrient halljuk.
15: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdától valóban csapadék érkezik, de nem országszerte, hanem szeszélyes területi elosztásban. Országos, tartós, csendes áztató eső enyhíthetné a kialakult aszályt, de erdel sajnos nincs kilátás. A hét közepétől azonban záporok lokálisan felfrissíthetik a levegőt, és ezáltal enyhíthetik a szárazságot is. Ma azonban egyelőre még csapadékos a légköri helyzet, így súlyosbodik az aszály helyzet is. Nagy területen élénk, északnyugaton erős a szél, ez tovább szárítja a talajt. A déli áramlás pedig rásegít a melegedésre, így a legszelesebb tájakon, északnyugaton, Győr és Sopron környékén 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Arda felé az előttünk álló éjszaka is jóval enyhébbnek mondható a sok évi átlaghoz képest, hiszen csupán 14-15 fok közelébe süllyed a hőmérséklet. Másút általában 4 és 13 fok között mérhetjük a minimumokat. Holnap tetőzik a melegedés, a középső ország részben akár a 29-30 fokot is közelíthetjük, majd ezt követően szerda délutántól már jelentősen megnő a záporok és zivatarok valószínűsége. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sors Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprusz Éva. Viszont hallásra 15 órakor.
17: Ez a Nemzeti Sport Krónika. Nemzeti Sport Krónika.
18: Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt. Egy fordulóval a labdarúgó Fizliga vége előtt versenyben maradt a bajnoki címért a Ferencváros, amely 5-0-ra nyert idegenben az Újpest ellen a 247. bajnoki derbin. Így az utolsó fordulóban dől majd el, hogy 2013 után ismét a Győr, vagy sorozatban 8-szor a Ferencváros nyeri meg a bajnokságot. Három előkészítésével az FTC vezéregyénisége volt Gruber Zsombor. A 21 éves magyar válogatott csatár felnőtt pályafutása során először jegyzett 3 gólpasszt egy mérkőzésen.
19: Az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele fél időben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rugni egyet, és hát még rugtunk 3-at rá, szóval nagyon boldog vagyok. Nekem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapatot folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés. Remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
18: Most pedig halljuk az FTC vezető edzőjét, Robi Kint.
20: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek. Az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült 2-vel növelni az előnyünket az egész szezon. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is, akár ide említhetném Kanikovszki mellé, Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
18: Az Újpest vezetőedzője Szélesi Zoltán csalódottan értékelt, és azt is elmondta, hogy a mérkőzést később higgadtan fogja kielemezni.
21: 2-0, azt gondolom, hogy a fél időben felráztuk a srácokat, egy-két jó akciót sikerült kialakítani, ezt góra kellett volna váltani, és akkor talán másról beszélhetnénk most itt. Talán a legfájdalmasabb, hogy ennyi embert ki tudtunk csalni a derbire, és nyilván nem arra készültünk, nem ezt szerettük volna nekik adni, mutatni, úgyhogy ebből kiindulva is biztosan, hogy ez egy fájdalmas pont, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult.
18: A Paks feljött a tabella harmadik helyére a labdarúgó NB1-ben, ugyanis hazai pályán 5-2-re legyőzte a Debrecent. Bognár György, a Paks vezetőedzője az M4 Sportnak arról beszélt, hogy ekkora különbség nem volt a felek között, de megérdemelten győzött a csapata.
25: Szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a ritmusabb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek. A második fél idő elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött. Nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
18: Idénybeli 10. gólját szerezte a paksiaknál Böde Dániel, aki már az utolsó fordulóra is előre tekintett.
26: Gólra gól tudtunk szerezni, utána meg jól védekeztünk, ugye az utolsó gól azt csak bebiztosította. A másik fél idő elején szerintem egy kicsit beszorultunk, nem jöttünk ki jól a fél időből, de utána szerintem talpra tudtunk állni. Menne saját kezünkben van a sorsunk, nem döltünk hátra, ugye Miskolcra látogatunk, ráadásul szerintem ugye jól tudom, hogy zártkapus mérkőzés lesz, úgyhogy az egy plusz nehezítés lesz, de bízom benne, hogy a csapat jól fogja eltölteni ezt a két hetet, és ott is győzelmet tudunk ünnepelni.
18: Az Eto egy ponttal vezet az FTC előtt, és ha a következő mérkőzését megnyeri, akkor 2013 után lesz ismét bajnok. A harmadik helyért is nagy a harc. Jelenleg a Paks áll a dobogón.

0: és nyilatkozott rádiónknak a feljutást követően.
1: Olyan boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. A lényeg az, hogy két fordulóval vége előtt megvan a feljutás. Egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért. Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy órás az ittszerünk a második fél idő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőny játék folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Lehet ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
0: Hetedik alkalommal is a Real Madrid győzelmével zárult a Puskás Suzuki labdarúgó utánpótlás kupa, amelynek a döntőjében a spanyolok 1-0-ra legyőzték a Slavia Prahát. A harmadik helyen pedig a belga Genk zárt, amely a bronzmérkőzésen 2-0-ra nyert a Panathinaikos ellen. Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpasszt adott, ám csapata a Liverpool így is 3-2-re kikapott a Manchester Unitedtől az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. Ez a célja a Liverpoolnak is, erről már Szoboszlai Dominik beszélt a Sky Sportsnak adott interjújában, amit a Liverpool honlapja szemlézett. A magyar válogatott csapatkapitánya azt mondta, be kell biztosítaniuk a Bajnokok Ligája indulást, mert a Liverpoolnak egyértelműen ott a helye. Majd hozzátette, reméli, hogy a keret a lehető legteljesebb mértékben együtt maradhat, és aztán majd kiderül, mire lesznek képesek. Olaszországban története során 21. alkalommal megnyerte a bajnokságot az Internacionale. A milánói kékfeketék hazai pályán 2-0-ra győztek a Parma ellen, és így 3 fordulóval az idény vége előtt 12 pontra nőtt az előnyük a tavalyi bajnok, jelenleg második helyen álló Napolival szemben. Spanyolországban pedig nyert a Real, így elnapolta a Barcelona bajnok avatását. A második helyen álló madridiak 2-0-ra nyertek az Espanyol vendégeként. A Barca 11 ponttal előzi meg a Realt a tabellán, és még várnia kell az ünneplésre.
2: Nemzeti Sport Krónika.
0: 16. alkalommal nyerte meg a női kézilabda magyar kupát a győri Audietto, ugyanis a döntőben 37-26-ra győzött a Debrecen ellen. Per Johansson vezetőedző arról beszélt, hogy tudja, milyen sokat jelent a klubnak, illetve a városnak a kupa, és számára az a legfontosabb, hogy örömet szereztek a szurkolóknak.
3: Tudom, hogy a klubnak, a szurkolóknak és a győrieknek is rengeteget jelent, hogy végre visszaszereztük a trófeát, ezzel tisztában vagyok. Személy szerint persze örülök ennek a címnek, de leginkább a klub és a támogatóink miatt vagyok boldog. Én vagyok értük és nem fordítva, szóval szívből örülök nekik.
0: Az ezüstérmes debreceniek csapatkapitánya Tóvizi Petra szerint eleve csoda lett volna, ha meglepetést tudnak okozni a világ legjobb együttese ellen.
4: Nyilván csalódottak vagyunk, hiszen nem minden nap adatik meg egy csapat életében, hogy mondjuk egy magyar kupa Final Four-ban döntőt játszon. Szerintem nagyon elfogytunk itt a végére, belementünk ebbe a verekedő stílusba, és ez nekünk nem volt most jó, el is fáradt a csapat, hiszen sajnos sérülésekkel gazdagodtunk itt a hétvégén, nagyon bízom benne, hogy megússzuk ezt komolyabb sérülések nélkül, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, annak fényében pedig büszke vagyok a csapatra, amit mondjuk tegnap nyújtottunk, nyilván ott is voltak hullámvölgyek, a kötelezőt hoztuk, Győr az megmutatta, hogy miért is a világ legjobb csapata.
0: A bronzérmet pedig a Ferencváros szerezte meg, miután 34-30-ra nyert a Moson-Magyaróvár ellen. Az FTC sorozatban 4-szer hódította el a női kézilabda magyar kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel. Amit ki lehetett, azt kihoztuk ebből a napból, így kezdte a nyilatkozatát a ferencvárosi játékosok közül Hásfalvi Júlia, aki reméli, hogy ki tudnak jönni ebből a nehéz időszakból.
5: Bízom, hogy tudunk ebből valamit tanulni, vagy lesz ennek valami olyan tanulsága, amit majd a következő szezonra magunkkal tudunk vinni, meg ugye ne felejtsük el, hogy még van vissza 4 bajnoki mérkőzés nekünk, és ezt egyáltalán nem tudjuk félváról venni, mert szeretnénk a legjobb eredményt elérni, tehát nekünk most ugye a második hely a reális a bajnokságban, és azért még a Debrecent is fogadjuk otthon. Úgyhogy nagyon sokáig nem tudjuk nyalogatni a sebeinket, szerintem éretten kell levonni a tanulságokat, és valahogy a következő szezonra ezekből felállni, meg ezekből tényleg tanulni.
0: Ezüstérmes lett a Honvéd férfi vízilabda csapata a konferencia kupa történetének első kiírásában. A fővárosi együttes a döntőben 17-14-es vereséget szenvedett a Bologna együttesétől. A Honvéd 21 év után játszott európai kupa döntőt, legutóbb 2005-ben az Euroligában volt finalista.
2: Ez a Nemzeti Sport.

0: Krónika.
1: Minden gyakorlatból ki tudta hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is, így nyilatkozott Mészáros Krisztófer, aki korláton és nyújtón is aranyérmes lett a tornászok szerenkénti országos bajnokságán. A négyszeres Európa-bajnoki érmes tornász első egyéni országos bajnokságán indult a Honvéd versenyzőjeként, és remekül is teljesített. Korláton és nyújtón is győzött, míg gyűrűn harmadik lett.
2: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk. Úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg. Ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám. Minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra. Az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni. Általában ez sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
1: Gyűrűn a győri Tomcsányi Benedek nyert, míg a honvédos kis Dominik talajon és ugrásban is magyar bajnoki címet szerzett. A nőknél aranyérmes lett Felemás Korláton, a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia, aki a 2024-es térdsérülése után először versenyzett OB-n. A nők mezőnyében Mayer Gréta nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmet szerzett, talajon pedig második lett.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagydíjat, a Mercedes 19 éves versenyzőjének ez volt egymás után a harmadik futam győzelme. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel. Őt csapattársa az ausztrál Oscar Piastri követett. Most Kimi Antonelli értékelése következik röviden.
3: Ez még csak a kezdet, még mindig nagyon hosszú út áll előttem. Nagyon keményen dolgozunk, elképesztően teljesít a csapatom. Nélkülük nem lennék most itt. Hálás vagyok nekik és a családomnak is. Most ünneplünk, de hamarosan folytatódik a munka Kanadában.
1: Az olasz Kimi Antonelli előnye 20 pont az élen csapattársával George Russell-lel szemben, és hibátlan hétvégén zárt Nicolò Bulega a Superbike világbajnokság magyarországi állomásán Balaton főkajáron. A Ducati olasz versenyzője mindhárom versenyt megnyerte, és továbbra is magabiztosan vezeti az egyéni összetett tabelláját. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Vízállás jelentés. A Duna hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 15, Budapestnél 16,4, Mohácsnál pedig 17,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 84 cm, 16%. Medve 67,7. Nagybajcs 32,9, Gönyű 5,10, Komárom 47,7. Esztergom 29,6, Nagymaros mínusz 24,6, Budapest 83,6. Dunaújváros mínusz 38,5. Dunaföldvár mínusz 154,5, Paks mínusz 41,6, Dombori mínusz 10,8, Baja 93,7, és végül Mohács 106 cm, 6%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly-torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly-torkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 18%, 80, 1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 16 deciméter, 110-400, középen 20 deciméter, 90-400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. A Rábba Szentgotthárdnál mínusz 105 cm, 2%, Árpásnál mínusz 99, Győrnél 239, 28. A Marcal-Móricz-hidánál mínusz 36, 11. Az Ipoly-Nográd-Szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 84, 7. A Sió-Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 98, 13, Szekszárdnál 195, 28. A Mura-Letenyénél 103, 12. A Dráva Őrtilosnál mínusz 109, 11, Barcsnál mínusz 160, 2, Dráva Szabolcsnál mínusz 21, 5. A Száva Belgrádnál 171 cm, 37%. A Tisza hazai szakaszán apadás van, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vízének hőmérséklete Tiszabecsnél 13,9, Tokajnál 15,8, Szolnoknál is annyi, Szegednél pedig 16,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső és Huszt nincs jelezve. Tiszabecs mínusz 221 cm, 4%. Vásárosnamény mínusz 172,5, Záhony mínusz 285,7. Dombrád 14,20. Tokaj 462,58. Tiszalőkalsó mínusz 53,27, Tiszafüred 549,70. Kisköre felső 735,63, Kisköre alsó mínusz 278 cm, 5%. A Balaton átlagvízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%. Átlag vízmélysége 333 cm. Hőfoka Siófoknál 14,9 Celsius fok. A Velencei tó Agárdnál 68 cm, 9%. A víz hőfoka 18 Celsius fok. A Fertő tó vízszintje és mederteltsége Fertőrákosnál jelenleg nincs jelezve, a tó vize 16,9 fokos.
5: Műsorajánlat. Kalendárium.
6: A Zeneakadémián és a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, Gizella napok Veszprémben és az Álmokfutó idők című előadás a József Attila Színházban.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
7: Mit gondol, hogyan befolyásolja a világ olajtermelését, hogy az arab emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből? És tudta, hogy a magyar szülő többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata rontja a gondolkodási érzelmi képességeket?
5: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Harkiv megyében 4-en meghaltak. Itthon napos száraz idő várható, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Napközben 23 és 28, késő este 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
8: Műsorajánlat. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
9: A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelven. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
8: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 56-70.
10: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
8: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
11: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
12: Teljessé vált a leendő Tisza kormány névsora, miután Magyar Péter a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait is bejelentette. A leendő belügyminiszterről, Pósfai Gáborról a Telex így írt: sose volt még belügyes, még a politikában is újonc, most neki kell visszaterelni a szakmai útra a rendvédelmet. Az igazságügyi miniszter pedig a leendő miniszterelnök sógora, Melléthelyi Barna Márton lesz. Az ő kinevezéséről azt mondta Magyar Péter, hogy megéri vállalni a politikai kockázatot egy kiváló szakemberért. Ez a mai ütközőpont. Itt van velünk a telefonban ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója, vele beszéljük át a témát. Köszöntöm, Zoltán!
13: Köszönöm, jó napot kívánok!
12: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát egy hét sincs már, ugyanis május 9-én alakul meg az új országgyűlés, és utána pedig a kormány is. Hát hogyha azt kellene mondani, ami a felvezetőben is elhangzott, hogy a politikai kockázatot is megéri vállalni a sógoráért Magyar Péternek, akkor talán érdemes erről kezdeni, vagy ezzel kezdeni a témát. Van-e politikai kockázat abban, hogy kit is választott ugye az igazságügyi miniszternek Magyar Péter?
13: Azzal érdemes kezdeni, hogy ezt a fogalmat, amelyet időről időre az elmúlt napokban a közbeszédben használnak, nevezetesen a nepotizmust érdemes tisztába tenni, ugye itt miről is van szó, hogyha úgy dönt egy kormányfő, hogy alkalmaz kormánytagként rokonokat a saját kabinetjében, akár miniszteri szinten, akár államtitkári szinten, egészen a helyettes államtitkárságig, akkor nyilvánvalóan azt mondhatjuk, hogy kormányzati szerepet szán egy hozzátartozójának, amelynek kapcsán, ugye nem Magyarországon, hanem a nemzetközi térben számos kérdés merült fel korábban is. Kezdjük azzal talán, hogy, és legyünk jó hiszeműek, ne az észak-koreai, az azeri vagy a szíriai családokon belüli pozíciósztást vizsgáljuk, hanem jogállamokban nézzünk körül, Alapvetően, amit felszoktak hozni az Egyesült Államokban, és akkor ott le is ragadnék első körben a 20. században, talán az ilyen leghíresebb nepotizmus vágyával illethető lépés, az John Fitzgerald Kennedy részéről történt meg, amikor Robert Kennedy-t, az ő öcsét kinevezte igazságügyminiszternek. Ha abban a történelmi kontextusban maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egyébként leszámítva a nem politikai természetű károkat, politikailag az egy jó döntés volt, hiszen egy kiváló igazságügyminiszterként szolgált Robert Francis Kennedy. Ennek ellenére 1967-ben úgy döntött az amerikai vezetés, hogy most mondhatjuk azt, hogy a politikai elit, hogy egy nepotizmus ellenes normát alkot, hogy a jövőben ilyen típusú összefonódások ne lehessenek. Na hát persze ez nem sokáig tartott, hiszen egyébként a Clinton kabinet ideje alatt is, hogy ne menjünk messzire távolságban az akkori demokrata elnöktől a feleségéig kell egészen menni, aki egészségügyi reformmal kapcsolatos kormányzati szerepet kapott, de azt hiszem, hogy alappal hozták fel korábban Trump elnök első ciklusában is azt, hogy Ivanka Trump, illetve férje Jared Kushner, tehát az elnök lánya és sógora is kapott kormányzati szerepet. Egészen pontosan ugye Kushner esetében azt mondhatjuk, hogy a mai napig a közel-keleti konfliktusokban részt vesz, és meghatalmazott nagyköveti pozícióban, vagy éppen főtárgyalói pozícióban, ahogy ott ezt hívják, eljár a Trump kabinet megbízásából és érdekében. Ez tehát a nemzetközi kitekintés. Hazai viszonylatban 1989 óta ilyen szoros családi kapcsolat kormányon belül még nem volt. Tehát valóban, amiről a megválasztott miniszterelnök beszél, az egy létező lehetőség, akár súlyosabb politikai kockázatot is jelenthet. Az a, mit Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy apostrofált, igyekszem pontosan idézni, hogy az uram bátyám rendszer helyett a sógor koma rendszer fog tovább menni Magyarország tekintetében, vagy egy ilyen rendszerről beszélhetünk ezen jelölés kapcsán. Kétségtelen tény, hogy politikailag is és valójában a Tiszapárt kampány ígéretei szempontjából sem néz ki jól ez a kinevezés, azt pedig a megválasztott miniszterelnök pontosan be kell, hogy tudja, hogy mérje, tehát be kell tudni mérnie azt, hogy ezek a károk valóban arányban vannak-e azzal a feltételezett vagy vélelmezett képesség halmazzal, amelyet majd érvényesíteni fog munkája során a kijelölt igazságügyminiszter.
12: Ugye csak bízni tudunk abban, hogy amikor Magyar Péter kockázatról beszél, akkor majd ez a bizonyos inga pozitív irányba fog eldőlni, és tényleg azt lehet mondani, hogy megérte a kockázatot vállalni, de hát azért valami kockázat van a belügyminiszternek a megnevezésében is. Ugye Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Ezt Magyar Péter írta, miután bejelentette, hogy Pósfai Gábor, aki korábban a Decathlon magyarországi és ausztriai egységét vezető, és ugye tavaly február óta a Tiszapárt operatív irányításáért felelős személy, hogy ő fog majd a belügyminisztériumért felelni. Na hát ez mekkora kockázatot jelent, vagy ebbe van-e bármiféle kockázat, mert hogyha azt nézzük, hogy Magyar Péter szakértői kormányt ígért, akkor hogyha végigfutjuk ezt a listát, akkor ott azt tudjuk mondani, hogy Vitézi Dávid az valóban szakember, a Fidesznél is kapott pozíciót, de hát el tudjuk-e ezt belügyminiszterként mondani Pósfai Gáborról?
13: Hogyha egy kicsit hátrébb lépünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy itt azért látható, hogy az elmélet és a gyakorlat tud látszólag feloldhatatlanak tűnő ellentéteket mutatni, tehát amikor át kell ültetni a gyakorlatba egy-egy kampány ígéretet, vagy éppen a kampányban elhangzott tilalmat, akkor már falakba ütközik a politikus, vagy éppen egy megválasztott miniszterelnök, és kénytelen a korábbi ígérete paraméterein változtatni. Ez történik valójában Kármán András esetében, ez történik Vitézi Dávid esetében is, és valószínűleg több olyan, és már hallottunk egyébként Fidesz kormányokból érkező, nem feltétlenül miniszteri, hanem államtitkári vagy helyettes államtitkári szinten szolgálatot teljesített személy fog felbukkani a Tisza kormányban, akik tekintetében, hogyha ez a tilalom, ez zéró tolerancia lenne a volt fideszesekkel szemben, akkor ilyetén kinevezések nem valósulhatnának meg. Ugye azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ebben a helyzetben bizonyos fajta eleganciát és nagyvonalúságot is kell tanúsítani, tehát első körben bármelyik jelöltre azt mondani, természetesen az előző kérdés között ténykérdés, a rokonság tekintetében azt is lehetne mondani, hogy jogilag támadhatatlan, erkölcsileg védhetetlen, tehát ott nyilvánvalóan az elemzés az, hogyha valaki objektíven tekint a kérdésre, az nem vezethet más eredményei, mint hogy valóban politikai kockázat, és nagyon rossz optikája van annak, hogy 89 óta először egy kormányfő a saját sógorát nevezi ki. Az, hogy egy párt mellett operatív vezetőként szolgáló személy lesz a belügyminiszter, az persze több mindent takarhat. Először is azt, hogy mennyire lesz megszabadítva, fogalmazunk így, számos feladatkörtől, hatáskörtől a belügyminisztérium. Ugye most egy kvázi szuperminisztériumként, vagy mindenképpen felduzzasztott hatáskörű minisztériumként működött a belügyminisztérium. Egészen május 9-ig ez még így zajlik, és azt követően könnyen lehet, ugye törvény, illetve rendelet fogja meghatározni egészen pontosan azt, hogy milyen struktúrában állnak fel a minisztériumok, aztán majd milyen feladatokat fognak ellátni. De könnyen lehet, hogy egy jóval szűkebb hatáskörrel, kifejezetten a rendőrségre, illetve a rendvédelmi szervekre fókuszáló hatáskör mentén fog működni a belügyminisztérium. Tehát először is azt látni kell, hogy szűkebb portfólióval működhet az új belügyér. Aztán amit szintén látnunk kell, ezek látszólag technikai kérdések, de mindenképpen beszédes, hogy bejelentett a megválasztott miniszterelnök, hogy megválasztását követően nem a terrorelhárítási központ fogja a védelmét ellátni szándékai szerint. Ezt közölte a Facebook bejegyzés alapján a TEK vezetőjével, hanem a készenléti rendőrség. De ez bizonyos értelemben a 2010 előtti időszakhoz történő visszanyúlás, bár ott ugye nem így hívták, hanem volt kifejezetten a közjogi méltóságok védelmére egy önálló, elkülönített egység a köztársasági őrezred a rendőrségen belül. Ennek a visszahozatalát ebben a döntésben nem teljesen látom, de mindenképpen a 2010 előtti időszakhoz nyúlnak vissza azok, akik ezt a döntést hozták, azzal, hogy nem a TEK látja el a miniszterelnök védelmét, és vélhetőleg egyébként a többi közjogi méltóság tekintetében is a készenléti rendőrség különleges egysége fogja ezeket a feladatokat ellátni. Ezzel kapcsolatban még mondjuk a házelnök vonatkozásában ilyen jellegű információt nem kaptunk. És hát azt is látni kell, hogy talán még érdemes erre nagyon röviden kitérni. Rajtam kívül mások is pedzegetik ezt a témát, úgyhogy kicsit bátrabban is mondom, hogy nem annyira stabil rendszerben gondolkodik az a mindenkori miniszterelnök, aki sok tárcát hoz létre. Tehát 16 tárca, az egyébként szintén visszahozom a 2010 előtti időszakot, akkor volt önálló környezetvédelmi minisztérium, egészségügyi minisztérium, oktatási minisztérium, de mint ilyen alkalmasabb arra, hogy egy dinamikusabb pozíció megtartás, hogy éppen csere valósuljon meg a minisztériumok élén, tehát egy nagyobb fluktuációra számíthatunk, hogyha valaki nem válik be, akkor jóval könnyebb és kisebb politikai kockázattal jár egy-egy terület tekintetében leválasztani a minisztert, mint hogyha egy olyan csúcsminisztérium éléről kell elküldeni valakit, aki 3, 4 vagy 5 egyébként klasszikus minisztériumi területért felel. Tehát csúcsminisztereket eltávolítani talán nehezebb volt, erre láthattunk is példát az elmúlt időszakban, hogy viszonylag stabilitást mutatott a miniszterek pozíciója legalábbis két országgyűlési választás között a kormányok tekintetében. Ez most majd változhat 2026. május 9-e után.
12: És hát, hogyha már itt stabilitásról beszélünk, és itt a 2010 előtti időkről, ugye ön is azt a tényt közölte, hogy a Facebookon üzent Magyar Péter a TEK-nek, hogy nem az ő védelmét kérik, és azért ez a magyar politikában, a magyar politikai kommunikációban azért iszonyatos újdonság, aminél csak úgy fölkapja az ember a fejét, hogy a közösségi médiában történnek bejelentések, történnek üzengetések, és bár még az új kormány nem alakult meg, hiszen majd május 9-e lesz az, amikor föláll az országgyűlés, vagy kinevezik a minisztereket, mégis azt látjuk, hogy a közösségi médiában azért, mintha ilyen elszabadult hajóágy látnánk kommunikálni a minisztereket, és itt gondolok most arra, hogy a gazdasági és energetikai miniszter kapitány István a szabad orvosválasztás kapcsán posztolt, majd az egészségügyi miniszter jelölt Hegedűs Zsolt hirtelen szintén a közösségi médiában üzent kapitány Istvánnak, hogy hát jó az irányvonal, de hát azt mégsem lehet úgy. Mit látunk egyáltalán ilyenkor kibontakozni? De itt hozhatnám Vitézi Dávidot is, azért ő is nyilatkozott már meg a közösségi médiában, de mintha egészen más platformon és egészen másként kommunikálna a Tisza párt.
13: Ugye ez azt kellene tudni, hogy mennyire fajsúlyos egy-egy miniszter a bejegyzése. Tehát, hogyha komolyan vesszük, akkor valóban ez a széttartó kommunikáció, ez árthat a kormányzati működésnek. Mert végső soron az egy dolog, hogy a közösségi média felületeken, vagy akár a hagyományos médiában, vagy podcastekben mit mond el egy-egy tárcavezető, mennyire önálló, mennyire kap szabad kezet a főnökétől, a miniszterelnöktől, de az is egy fontos kérdés, ezen önállóság és adott esetben szabatosság, vagy szabadosság mellett egészen pontosan, hogy ez mennyire akadályozhatja a hatékony kormányzati munkát, meg hogy egyáltalán mennyire számítanak ezek a nyilatkozatok, tehát mennyire lesz egy szűkebb kabinet, egy olyan szűk politikai döntéshozó kör a Tiszán belül, ahol a valódi döntések születnek, és ez fogja meghatározni a kormányzat politikáját, vagy mennyire, hát szeretik az energetikában ezt használni, ezt a kifejezést, diverzifikálják a döntéshozatalt, mennyire szervezik ki egyes területeken a döntésjogát a minisztereknek, mert akkor valóban egyébként most attól függetlenül, hogy vélhetőleg azért ez fegyelmezetlenség is lehetett a felkért gazdasági és energetikai miniszter részéről, hogy egy ilyen kérdésben megnyilvánult. Lehet, hogy a jövőben azért ezt mérsékelni kívánják az ilyetén típusú belső konfliktusokat okozó felelőtlen kommunikációt a párton belül, aztán meg lehet, hogy annyira úgy érzik, hogy mindent megtehetnek, és annyira elfogadó az a 3,3 millió szavazó polgár a Tiszával szemben, hogy gyakorlatilag a hibának látszó lépéseket is pozitívumként értékelik, és hogy ez egyáltalán, hogyha így van, akkor meddig tart, erre most még nem tudunk választ adni. Tehát nyilván annyira a nulladik pontban járunk még, hiszen nem tette le a miniszterelnök sem az esküt, ma vették át a megbízó levelüket a képviselők, tehát ebben a kérdésben még nem látunk. Természetesen, ha kritikusan állunk a kérdéshez, akkor azért mondhatnánk azt is, hogy nem sok reménnyel kecsegtet az ilyen széttartó kommunikáció a közélet megérthetősége szempontjából, vagy éppen egy fegyelmezett kormányzati munka szempontjából, de hát persze azt is feltehetjük gyakorlatilag költői kérdésként, hogy mennyire cél egy fegyelmezett hatékony kommunikáció vagy kormányzat egyáltalán. Most nyilván felkaphatják a fejüket azok a tiszások, akik ugye a Tisza párt azon szimpatizánsai, akiknek ez számít. És én az ő érzületüket nem kívánom megsérteni. Én is azt gondolom, hogy a hatékony kormányzat és az emberek jólétéért való nap mint nap történő kemény munka az, amelyik feladata valójában, vagy amely feladata valójában egy kabinetnek. Hogy ezt mennyiben befolyásolja egy felelőtlen vagy oktalan kommunikáció kormánytagok részéről, ezt ma még nem tudjuk pontosan meghatározni, leginkább azon okok miatt, amit a jelen blokk elején mondtam, nevezetesen, hogy a döntéshozatal köreit, a felelősség köreit még nem látjuk a Tisza párton belül valójában.
12: Hát azt nem látjuk, de amikor arról folytatunk diskurzust, hogy komolyan kell-e azt venni, ami a közösségi médiában megjelenik, vagy mennyire kell komolyan venni, akkor azért csak a gyermek és oktatásügyi miniszternek kinevezett Lanner Judit példája itt van előttünk. De Pankotai Lili volt az, aki a közösségi médiában, mondhatjuk úgy, megpucsolta Rubovszky Ritát. És végül Lanner Judit lett az, aki a miniszteri tárcát megkaphatja Magyar Pétertől. Tehát ilyenkor azért csak felmerül az emberben az a kérdés, hogy minthogyha bizonyos súlypontok eltolódtak volna.
13: Valóban úgy nézett ki, hogy néhány véleményvezér ellenzéki felszólaló volt az, aki megfutamodásra kényszerítette a megválasztott miniszterelnököt, de miután a belső folyamatokat nem pontosan ismerjük, ezért mondjuk azt, hogy ez az egyik verzió, amely reális lehet, és kétségtelen tény, hogy mivel annyira eltérő a két jelöltnek a múltja, a tudása, a hozzáállása, vélhetőleg például ideológiai vagy egyházi kérdésekhez, a felkért és a korábban szóba hozott miniszterjelöltről beszélek, hogy mondhatjuk azt, hogy még az sem kizárható, hogy valóban több eltérő hátterű személy is volt a kalapban. Teszteltek egy nevet, ott volt a Tisza párt megmondó emberei részéről egy felzúdulás, és végső soron egy olyan jelölt mellett döntöttek, aki egy percet sem tanított, és akkor ilyenkor szoktak természetesen egyébként sokszor okkal felzúdulni az előbbi kijelentés kritikusai, hogy hát nem mindig a legjobb múzeológusból lesz a legjobb múzeumigazgató, ez kétségtelen tény, tehát nyilván a vezetői képességeit még egyik felkért miniszternek sem ismerhetjük. Néhány hónap, vagy legalább fél év kell ahhoz, hogy valódi rálátásunk legyen arra, hogy mennyire felkészült szakembereket, vagy éppen pártkádereket helyezett pozícióba Magyar Péter.
12: És hát május 9-éről már annyit beszéltünk, ugye akkor alakul meg az új országgyűlés, és utána a kormány is. Most május 9-e más miatt is fontos. Mégpedig azért, mert azt ígérte Magyar Péter, hogy egy egész rendszerváltó bulit vagy népünnepélyt fog majd tartani május 9-én, és hát bocsássa meg nekem, de csak nem tudok a közösségi médiától elszakadni, hiszen Karácsony Gergely főpolgármester is bejelentett igaz ő május 8-ára egy hasonló nagyszabású rendezvényt, és azért azt látjuk, hogy az indulatok elég szépen egymásnak csaptak, Karácsony Gergely és Magyar Péter között is, és hát úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely volt az, aki visszakozott ebből a történetből. Mit látunk ilyenkor, amikor el kellene kezdeni egy komoly munkát, és mégis, mintha ilyen gumicsonton cívódnának?
13: Nagyon nehéz megítélni Karácsony Gergely munkásságát, akkor, hogyha ismerjük az elmúlt években felmutatott eredményeket a főváros tekintetében. És ezt még azzal együtt mondom, hogy nem vitatom, hogy egy konfliktus volt a kormány és a főváros között. Volt egyértelmű anyagi nehézsége a fővárosnak. Mi sokan azt állítottuk, hogy a folyamatokból azt olvassuk ki, hogy ezért a főváros vezetése, a felelős a főváros vezetése a felelősséget a kormányra hárította, E tekintetben nem most és nem én fogok tudni igazságot tenni. Itt két erő ütközött egymásnak, és az egyik alul maradt. Ugye nagyon nehéz a helyzete Karácsony Gergelynek, mert bár ugyan támogatta a Tisza párt a valójában a költségvetés megszavazásával az ő pozícióban tartását, de nem biztos, hogy a következő főpolgármester választás során is, most szándékosan nem a 2029-es céldátumról beszélek, mert itt azért vannak hírek előrehozott önkormányzati választásról, meg annak a cáfolata is elhangzott, de tegyük fel, hogy 2029-ben lesz a következő önkormányzati választás, Magyarországon is, akkor nem feltétlenül biztos, hogy Karácsony Gergellyel számol a Tisza párt. Tehát itt mondhatjuk azt is, hogy kakaskodni lehet, hogy nem a legbölcsebb a főpolgármester úr részéről egy ilyen helyzetben, de hát az, hogy végül is visszakozott, az, hogy beállt a sorba, az azt is jelezheti, hogy ő igazodni kíván az új vezetés akaratához, döntéseihez, együtt kíván jobban működni a Tisza párttal, mint ahogy ezt tudta tenni a Fidesz-KDNP-vel, és ennek egyik apró technikai részletkérdése lehet ez az ünnepség. Ami pedig magát az ünnepséget illeti, ha van még egy fél perc, alapvetően én abból a tételből indulok ki, hogy Macron, aki többször megnevezett politikai példaképének tekint bizonyos értelemben a magyar Péter, ugye Emmanuel Macron Franciaország köztársasági elnöke, Franciaországban rendszeresen vannak katonai parádék. Nem tudni, hogy mennyire fogja ezt, ugye ott egyértelműen a július 14-éhez kapcsolódik a legtöbb ilyen esemény közül is kiemelkedő módon a legnagyobb katonai parádé. Ez sokszor úgy zajlik, hogy külföldi vezetőket is meghív az aktuális francia köztársasági elnök. És akkor most én kinyitnék egy újabb kérdést, hogy és lesz-e félelnöki rendszer Magyarországon, vagy egy megerősített köztársasági elnöki pozícióval kapcsolatos közjogi módosítás. Azért hoztam be a makronizmust, mert abba sok minden belefér, hogyha azt másolni kívánja a Tisza párt.
12: Hát hogyha már Franciaországot meg a katonai parádét hozta ide, akkor május 9-e kapcsán elindulhatunk egy másik irányba is, hiszen katonai parádé olyankor Oroszországban is szokott lenni, de térjünk át valóban, egy percünk maradt az érdemi munkára. Ugye Magyar Péter egyeztetett már Brüsszellel. Mit lehet eddig tudni az uniós forrásokról, és tényleg egy percünk maradt?
13: Ami érdekes volt, hogy a Magyar Nemzet oldalán olvastam talán egy cikket arról, hogy meglepően rövid lehetett Ursula von der Leyen és Magyar Péter találkozója. Én a legfontosabb kérdésnek most a migrációs paktumot és annak végrehajtását tartom. Érkezni fognak uniós pénzek, ezek többnyire beruházásokat fognak finanszírozni. Ennek csak közvetett pozitív hatásait érezheti a legtöbb magyar állampolgár. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz. De hogy mi, hogyan alakul a migrációs paktum végrehajtása, valóban 25 ezer migránst befogad-e Magyarország, mert hogy egyébként nem érkezik uniós forrás, vagy nem annyi, amit szeretne a Tisza kormány. Na ez lesz az egyik fő kérdése szerintem az elkövetkező heteknek.
12: És hát teljessé vált a leendő Tisza kormány névsora, miután Magyar Péter a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait is bejelentette. Bízom benne, hogy a jövőben majd a kormány munkájáról is minél többet fogunk tudni beszélni. Nagyon szépen köszönöm Ifi Ablomnici Zoltánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Vancsók György és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Edit. Hallották.
14: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak.
2: Erős vár a mi Istenünk.
3: Az Evangélikus Egyház fél óráját hallják.
2: A stúdióban Stipner Kőháti Dorottya szerkesztő.
4: És Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket. Pápai Attila gyulai parókus lelkész áhítatából hallhatnak részletet.
5: Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A Bibliaolvasó mutatunk mai ószövetségi igéjét olvasom Jeremiás próféta könyvének 4. fejezetéből a 3. verset. Szántsatok föl új szántóföldet, ne vessetek a kövisek közé. Nem biztos, hogy ez az az igei üzenet, amit hallani akarunk, pedig erre van szükség. Az Istentől való elfordulás megbánása utáni megtérés új kezdetéről beszél Jeremiás. Ebben a helyzetben tényleg újat kell kezdeni. A mi megtérés utáni életünk sem lehet a régi. Itt vagyunk húsvét után. A legnagyobb ünnepünk is arról szól, hogy teljesen, radikálisan új szövetségbe hívott bennünket Isten a feltámadott Úr Jézus Krisztuson keresztül. És ezért van szükségünk nekünk is arra, hogy ne maradjunk a régi terepen, ne próbálgassuk javítani a régit, hanem fogadjuk el az újat Istentől azzal, hogy új szántóföldet szántunk föl, hogy az Isten kapcsolatunkban új alapokra helyezzük az életünket. Újat kezdeni az nem mindig egyszerű. Tegnap irattuk be a nagyobbik fiunkat az iskolába, a kisebbiket az óvodába tegnap előtt. Valami teljesen új kezdődik számukra, de számunkra is, szülők számára is. Sok aggodalom, sok félelem van ilyenkor az emberben az ismeretlentől. Be fognak-e illeszkedni, jól érzik-e majd magukat, vigyáznak-e majd rájuk azok, akikre rábíztuk őket. De az Úristennél az a jó, hogy nem az ismeretlen vár minket. Az új szántásban tudjuk, hogy milyen mag kerül. Olyan, ami szárba szökken, ami beérve 30 annyi, 60 annyi, 100 annyi termést hoz. Felesleges lenne ezt elpazarolni a régi már tövisekkel benőtt földre. Az új szántás, az új kezdet azért sem egyszerű, mert kemény a munka benne, mert sok akadályba is beleütközhetünk. Gyökerek, tuskók, kömek hátráltatnak bennünket. Minden olyasmi, ami azt sugallná, hogy jobb lenne visszatérni a megszokotthoz, a régihez. Pont ugyanaz, mint a pusztában vándorló nép, egyiptomi húsos fazekak illúziója, az első próbák átélése közben. A kísértés eljtetni, hogy érdemesebb visszatérni a régi, a bűnökkel terhelt élet útjára, mint megmaradni a munkásabb megtérés útján. De az új szántás ezeket a köveket, tuskókat, gyökereket is felszínre hozza, és megszabadulhatunk tőlük Isten segítségével. Az új életkezdés nem mindig jár látványos elismeréssel. Nem látjuk azonnal visszaigazolva. Nem biztos, hogy mások értik, mi történt, vagy mi történik valójában velünk. De attól még ez az élet útja, mert nem az számít, hogy mi látszik most, hanem az, hogy hová vezet az az út, ami új gyümölcset, új termést terem az új szántásban is. Az az út, amelyen az ember visszatalál Istenhez, még ha nehezebb is, végül nem kevesebbet ad, hanem sokkal-sokkal többet, örök életet. És ez az, ami miatt érdemes új szántóföldet felszántani, érdemes újrakezdeni Istennel.
4: Németh Zoltán, az Országos Iroda gyülekezeti és missziói osztályának vezetője, teológiai megközelítésben elemzi, hogyan viszonyul a Szentírás az emberi tervezéshez.
6: Igyekeztem izgalmas színet adni az előadásnak, blaszfémia vagy evidencia, egyáltalán a stratégiából beszélni, és emberi tervezésről, mert hogy a Bibliában tulajdonképpen a kezdetektől olyan történetekkel, olyan folyamatokkal találkozunk, ahol az emberi elgondolás, cselekvés sokkal inkább valahol elakad, még rosszabb esetben rendszerűen elakad és megfelelődik, amikor kimondotta. Rossz útra térne, hogyha az isteni stratégia, az isteni tervezés nem avatkozna be. Tehát teljesség igénye nélkül azért egy-kettő olyan eklatáns példát hadd hozzak, amivel lelkészként már többször találkoztunk, és stratégiaalkotás szempontjából izgalmas lehet. Gondolok arra a történetre, például amikor Gedeonnak a seregét lecsökkenti az Úristen. Hát akkor már előbb megjelenik egy statisztikai szám, megjelenik az emberi elgondolás, hogy akkor minél többen vagyunk, annál jó. Aztán egy másik bibliai történetet hallgató hozzak ide, ami nagyon erősek és nagyon markáns ebből a szempontból, Dávidnak a népszámválása, ami hát kimondott a renésim elleni lázadásnak minősül. Az egyik bibliai forrás Dávid bűnének tekinti, a másik pedig egyenesen a sátán művének, gövöművének, hogy Dávid ezt a házadást, hogy innen elköveti az Úristen ellenét. Ha nem bízna eléggé abban, hogy akár ányal is vagyunk, akár mi is van, majd az Úr megsegít. De az új szövetségben is nagyon izgalmasak, itt is a teljesség igénye nélkül hoztam néhány történetet, a nagy halfogás történetét, hogy egész éjjel halásztunk, nem tudtunk semmit. A másik a 5000 ember megvendégelése, van itt 5 kenyér meg 2 hal, de mi ez ennyinek. És a kávői megjegyző, ami megint csak egy hasonló, de egy egészen más keretek között lezajlott történet, amire én magam is rájöttem a folyamat közben, hogy a stratégia alkotásnak, meg egyáltalán a stratégia jellegű szemléletnek, a gondolkodásnak nem az a lényege és a célja, hogy a jövőt valamiféleképpen befolyásoljuk, vagy alakítsuk pusztán csak emberi elgondolások alapján. Valahol persze ennek a lehetősége benne van, hogy a mozgásteret és a lehetséges irányokat megtaláljuk, de alapvetően és elsődlegesen a legfontosabb, az, hogy lássunk, hogy egyáltalán mi az, ami van. Ez egy nagyon nem egyszerű helyzet, mert szinte minden olyan kritikus helyzetben, amiben egy közösség elérkezik a lehetőségeinek a határához, és megéri a tehetetlenség garcát, valamilyen oknál fogva ilyen önállító, önbecsapó, illuzórikus, vádaskodó, tehát ilyen agresszív, önártó, de mindenképpen ilyen negatív előjelű reakciók adódnak, és hát abból nyilvánvalóan nem sok jó sülhet ki. Most ezt a három újszövetségi történetet, hogyha nézzük, akkor ez a negatívum az nagyon erősen sugárzik. Ez egész éjjel halásztunk, ez a fotó semmi. Elfogadt a bor. 5 kenyér, mi az egyik. De rendkívül fontos ezekben a történetekben az, hogy ezek a mondatok kimondottjanak. Hogy megtörténjék a szembesülés, az, hogy mi is van. És egy nagyon fontos része még ezeknek a történeteknek az, hogy van valaki, történik egy vezetői utasítás, aminek az az érdekessége, nem szoktunk ennek a három történetek a kapcsán ebbe gondolni. Mert leköti a figyelmünket az a nagyszegű, grandiózus történés, amit a csoda káprázata jelent. De azért gondoljak bele abba, hogy mit érezhettek azok az emberek, akik szeretőim voltak ennek a történetnek? Hogy nézhettek Jézusra, amikor Jézus azt mondta, hogy hát akkor most forduljatok vissza, miután egész ilyen halászatok, és azok sem, forduljatok vissza és evezetek. Vagy az, hogy merítsétek meg a korsó, abból a maszatos, piszkos vízből is, azzal induljatok el, és akkor ugyanez az 5000 ember megvenni kérdés. Az első és legfontosabb az az, hogy lássuk azt, hogy minon, hogy elhangozzunk a felismerésnek a megállapításai, szembesülve a valósággal, elhangozzanak olyan vezetői mondatok, ami a holtpontról ki tudják mozdítani az adott helyzetet, és azok, akik ennek munkásai, szolgálói, azokban meglegyen az a bátorság és az a kockázatvállalás, ami ahhoz kell, hogy ezekben az utakon el is tudjanak indulni. Kész stratégia az nem magabiztosság, nem a biztos garancia arra, hogy valami szuper lesz és jó lesz, hanem sokkal inkább ilyen kifejezéseket használnék a stratégia kapcsán, hogy bátorság, kockázatvállalás, hit és remény.
4: Egy hosszabb beszélgetés mozaik darabjait osztjuk meg a továbbiakban. Ezekben tetten érhető Isten generációkon átívelő cselekvése, amely akár hívő elődökön, akár egy megtérő gyermeken keresztül is hatással van a környezetére. Drenyovszky Pétert és feleségét, Drenyovszky Kingát, a kispesti evangélikus gyülekezet szolgáló tagjait kérdezi, erdészné Kárpáti Judit. A teljes interjú a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora számára készült.
7: Házaspárként rendszeresen szolgáltok együtt zenével, énekkel, különböző egyházi alkalmakon. Hol gyökerezik a ti Istennel való kapcsolatotok, illetve hogyan hat ez vissza akár a tágabb családjaitokra?
8: Két különböző családi háttérből jöttünk. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomban gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent, és a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szülei nem éltek hitben. Másképpen tudtunk így szolgálni a családok felé. Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
9: Édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek. Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy beragasztó kis igéskártyán az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitre jutása után tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van, és én szeretnék ennek a részese lenni, mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
7: Hitoktató vagy, és gyerekórákat is tartasz a kispesti evangélikus gyülekezetben. Milyen összefüggésben áll az anyaságoddal a gyerekek közötti szolgálatod?
9: A gyermekek különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Óvodás gyermek számára egy kisiskolás, már egy nagyobb kiskamasz gyermeknek, és olyan jó volt ezen az úton végig járni, és segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet, az, hogy a gyermekeimnek is próbáltam átadni minden életszakaszban a hitet és az Istennek az igazságát. Szolgálatnak tekintem, mert hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz. És szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, a gyermekekkel való foglalkozást, hanem a gitározást, az éneklést. Az éneklés egy rendkívül felszabadító dolog számomra. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. És ott van mellette az éneklés is, ami különleges dolog volt, hogy édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik.
7: Mi az a családi lelki örökség, amit nagy örömmel fedeztek fel magatokban, és mit látnátok viszont a legszívesebben a gyerekeitek életében?
8: Tehát ha én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem az egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk,

0: gyerekeimnek megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszülje az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban. És azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lennének. Ezért szoktam imádkozni is. És az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogy ez övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
1: Most hallgassuk Kinga énekét.

0: hangos meghívókat nyújtunk át a következő percekben. A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az Északi Egyházkerület május 9-én Nyíregyházára szervezi a Találkozó veled mottójú programját. A kerület idén beiktatott lelkészi vezetője Keckó Pál püspök van a telefonvonal végén.
1: Egy nagy eseményre készülünk szombaton, egy nagyon színes programmal hívjuk és várjuk a töltekezni vágyó testvéreket a Találkozó veled egyházkerületi napra. Nagybetűvel írjuk ezt a veledet, nyilván ez egy lelki program, ahol megélhetjük a Szent Háromság egy Istennel való kapcsolatunkat, az áhítatok, biblia tanulmányok, az Áró Isten tisztelet természetesen ezt a célt szolgálja, de nagyon sok izgalmas programot szerveztünk, ahol mindenki megtalálhatja a számára érdekes. Így lesz egy kerekasztal beszélgetés dr. Oswald Péter nyugalmazott anesteziológus főorvossal, életről és halálról, hogy az Úr milyen csodákat tett az ő munkájában, és Fábri György egyházkerületi felügyelőt is meg lehet hallgatni egy plenáris ülésen egyház és média viszonyáról, de kiállítás, sportprogram, zenei programok, különböző egyházi szervezeteknek a standjai is készülnek erre az alkalomra. A programunk 9 óra 30 perckor kezdődik a regisztráció, de igazából 10 órakor a nagy templomban összegyülekezve a helyiek köszöntésével, áhítatával indulunk. Ott lesz az a bizonyos kerekasztal beszélgetés, utána jönnek a szekcióprogramok majd. Hagyomány, hogy mindig a helyi szolgálók közül kérünk fel valakit, így Hulej Enikő, a Nyírteleki Philadelphia gyülekezet egy

0: lelkésze, tartja majd a nyitó áhítatot.
1: A zene is központi eleme ezeknek az összejöveteleknek. Mire készülhetünk, kik szolgálnak majd zenével?
0: Egyfelől a nyitó áhítaton a helyi közösség tagjai, Zsarnai Krisztián Esperes is fog majd egy-két dalban közreműködni, jó magam is, hiszen mi Krisztiánnal régi barátok, testvérek vagyunk, és nagyon sok közös zenészszolgálatunk is volt. Mindenkinek a figyelmében ajánlom dr. Bence Gábornak a szekció beszélgetését, aki a megújuló énekeskönyvünkkel kapcsolatban tart egy nagyon érdekes előadást.
1: Van-e igei mottója az alkalomnak?
0: Mert csodákat tett, Kantate vasárnapjának a hetében vagyunk, és végül is emellett a mondtó mellett, a 98. Zsoltárból való idézet mellett köteleződtünk el. Bizonyos értelemben az egész napon átvonul ez a gondolat, hogy Isten hogyan és miként mutatkozik meg az életünkben. Azért is kapott egy ilyen kiemelt szerepet dr. Oswald Péterre való beszélgetés, mert valóban azért az ő pályája, mindaz, amit ő anesteziológus, orvosként, hívő emberként megélt, hogyan tudott életeket menteni, és ebben miként volt segítségére az Isten kapcsolat. Az egészen bizonyosan egy jó alaphangja lesz ennek a programnak, de lesznek személyes bizonságtételek, biblia tanulmányok, amelyekben ez a téma lesz a fókuszban. A regisztrációs link megtalálható az egyházkerületi honlapunkon is, és meg annyi csatornán keresztül kiküldtük ezt. Csütörtökig várjuk a jelentkezéseket. Kérjük, hogy minél hamarabb ezt tegyék meg, hiszen közös ebéddel készülünk. A programoknál is fontos látnunk, hogy mennyien leszünk. Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
1: Én pedig már most kérem a lehetőséget arra, hogy egy következő műsorunkban egy nagyobb beszélgetést is készíthessünk az Északi Evangélikus Egyházkerület új püspökével.
0: Örömmel megteszem, köszönöm szépen.
1: Szövetségben élünk mottóval Békés Csabán tartja családi és missziói napját a déli egyházkerület május 16-án. A délelőtti programoknak a nagy templomot helyett. Kondor Péter püspök és Verasztó János egyházkerületi missziói lelkész köszöntője, dr. Korányi András püspök helyettes igei gondolatai után Grendorf Péter Budapest angyalföldi lelkész prédikál. Izgalmasnak ígérkezik Görög Ibolya protokoll szakértő előadása, mindennapi protokoll a békés együttélés jegyében címmel. Az egyházkerületi díjak átadására a délutáni záró Isten tisztelet előtt kerül sor.
2: A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület a Dunántúli Református Egyházkerülettel közösen május 16-án Sárváron a Nádasdi Várban tartja missziói napját, és emlékezik a kerület fennállásának 450. valamint a protestáns gályarabok kiszabadításának 350. évfordulójára. A kezdő úrvacsorás istentiszteleten Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspök közösen szolgál, majd koszorúzással folytatódik a program. Délután koncertek, előadások, személyes bizonyságtétel, teológiai kerekasztal következik.

0: Ő vele járunk. Állandó munkatársunk, Gáncs Péter nyugalmazott püspök áhítatával búcsúzunk mai adásunkban.
1: A húsvéttől pünkösd ünnepe felé vezető út második feléhez értünk. Kantáte, az éneklő gyülekezet vasárnapjának hetében járunk, amikor húsvéti énekeink újra meg újra segíthetnek átélni a föltámadott Úrral való találkozás örömét. Ezt egy 12. századi német himnusz így énekli meg Turmezei Erzsébet átköltésében. Győzelem, élet, Krisztusban miénk lett, örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Halleluja! Ha ráfigyelő hittel végigjártuk a szenvedés, a passió, a kereszt útját, a Via Cruciszt, akkor megváltunk, nem hagy minket egyedül azon az úton sem, ami latinul a Via Lucis, a fény, a világosság, az öröm útja, ahol a föltámadott Úr mellénk szegődik. Az élő mester megtapasztalható jelenléte, megszólító igéje ugyanúgy átforrósíthatja a mi szívünket is, mint az egykori Emmausi tanítványokét. Hozzájuk hasonlóan mi is átélhetjük azt a csodát, amiről a már idézett énekvers folytatásában így vallunk: ő vele járunk, erőt ad szolgálnunk, diadalmas szent erőt, énekünk dicsérje őt, halleluja. Utána Márton is nagyon kedvelte ezt az éneket. Az eredeti dallam ősi Gregorián himnusz, aminek 1533-ból való wittenbergi változata került az énekeskönyvünkbe. Reformátorunk így vallott róla: idővel minden éneket megununk, de ezt minden évben újra el kell énekelni.

A megunhatatlan húsvéti énekek közé tartozik a 16. századi kőbeni lelkész Johann Hermann költői szépségű himnusza is, melynek első három versszaka akár személyes hitvallásunká is válhat. Kora reggelem a napon, föltámadtál én Krisztusom, elűzted a bűn éjjelét, fényözönné lett a sötét. Olyan voltam, mint a halott, de kegyelmed ajtót nyitott, bűn börtönén pattant a zár, szabad lettem, mint a madár. Megváltott engem Jézusom, húsvéti fény az arcomon, legyőzte a bűnt, a halált, szegény szívem hazatalált. Ugyancsak sodró erejű, túlcsorduló öröm árad a 18. században épp metodista lelkész Charles Wesley énekéből,

0: 20. századi már klasszikus evangélikus teológus lelkész énekszerzője, Solc László pedig személyes ügyünké teszi a föltámadást. Támadj fel új életre már, Krisztus megdonkad népe. Húsvéti szép hajnalsugár csillan, siess elébe. Meghátrált régen a halál, és a győző életet kínál, győzelméből ma néked. Úgy ébredj minden reggelen, hogy életed húsvét legyen, támadj fel, drága népe. Hála legyen Istennek, hogy akadnak kortárs alkotók is, akik dalba foglalták a föltámadottal való találkozás és együttjárás örömét. Ilyen a katolikus Sia Jenő húsvéti éneke, ami néha ifjúságom meghatározó élménye volt. Csak állok szótlanul, a dárda földre hull, itt más erő az Úr. Virágban áll a rét, virágos úton át, Jézus jön feléd, föltámad, halleluja. A hitvallás és az éneklés tematikus évében fedezzük föl újra a közös éneklés ajándékában rejlő erőt és örömöt. Hiszen, mint minden valódi öröm, a feltámadás, a feltámadott öröme is csak másokkal megosztva maradhat a miénk, és csak így gazdagíthatja az igazi örömre szomjazó világot.
1: Evangélikus fél órával legközelebb két hét múlva, hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon, elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Érik a gyártásvezető és Németh László hangmérnök. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
1: Stipner Kőháti Dorottyát
2: és Hajdú Tibort hallották.
1: Erős vár a mi Istenünk.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tiszapárt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízgazda vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását, valamint a mezőgazdaság vízmegőrző átállítását. Emellett azonnal nekilátnak a természetes vízkészletek védelmének is. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an megsebesültek a légi csapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellett. A sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Közben Moszkva polgármestere arról számolt be, hogy drón csapódott egy lakóépületbe. A találat egy lakópark toronyházát érte, a Vörös tértől néhány kilométerre. Itt senki sem sérült meg. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményében figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérése irányuló szabadság projekt megindítását. Itthon folytatja a KKV-k házi pénztárállományainak ellenőrzését a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A vállalkozások több száz milliárd forintnyi készpénzt tartanak házi pénztárban bankszámla helyett. Ez ebben az évben is kiemelt adóhatósági célpont marad. Az érintett cégeknél a készpénzállomány tartósan az árbevétel 8-15%-át teszi ki, miközben a hatóság a tulajdonosi kölcsönök és vezetői felvétek valódiságát is vizsgálja. A mulasztás adóbírságot vonhat maga után, ezért a szakértők előzetes átvilágítást javasolnak. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írja az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozata közül választhattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei szerepelnek. Fellép mások mellett Balázs János és Farkas Gábor zongoraművész, Mondok Ivett énekművész, valamint Karaszon Eszter csellóművész. A Zeneakadémia ének, fúvósütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Többnyire napos időre számíthatunk, eső nélkül, holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka 6 és 13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánlat. Nagyok.
2: Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Nyitott, kedves, mindenkivel szót értő pásztora népének, ám akár a kékszakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, várj önöket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Harmadik fejezet.

0: Nincs folyó, mely annyi népes és nagy szigetet képezne. Igen szép a Visegrád és Vác közt kezdődő Szentendre sziget. Ettől délre, Budán alól kezdődik egy másik, melynek közelében Adony is fekszik. Ennek területe 13 mérföld, tehát nem kisebb Menn szigeténél, néhány falu is van rajta. Mohács mellett és a Dráva torkolatánál is van egy-egy sziget. Végre Belgrád mellett, mint egy 35 évvel ezelőtt, még nyoma sem volt Amma szigetnek, melyet ma teljesen fák borítanak. És a jövő majd meg fogja mutatni, vajon hasznára vagy kárára lesz ez Belgrád városának. A törökök oly jól befészkelődtek e vidékeken, hogy semmitől sem félnek, és nem törődnek az őket érhető esetekkel. A Lajta Ausztriát a szomszédos országtól választja el. A Csallóköz, vagy másként Insula Citorum legkultiváltabb az összes szigetek közt, és mindegyiknél nagyobb, mivel számos derékváros, mint Komárom, Somorja, és ezen kívül igen sok mezőváros és falu van rajta. Átutazásomkor igen népesnek találtam. A törökök, tatárok és a lázongó alattvalók ellenséges támadásai visszaverésére eléggé jó állapotban van. Valamint egyetlen folyó sem hosszabb a Dunánál, épp úgy egy sem szolgáltathatna annyi hadihajót, mint ez. A császár sok jó hajót készítetett Pozsonyban, Komáromban és Bécsben, hol mindenkor számos hajó áll készenlétben. A törökök pedig Esztergomban, Budán, Belgrádban és a többi dunai városokban tartják naszádjaikat. A nagy Mohamed Belgrád ostromához 200 jól felszerelt kis és nagy hajót hozatott. A magyarok pedig annyit bocsátottak le Budáról, hogy véres ütközet után az ellenség hajói közül 20-at elfogtak, a többit pedig az ellenséges tábor felé űzték. Miért is Mohamed a hajók felgyújtását rendelte el, nehogy ezek is az ellenség hatalmába jussanak. A keresztjéneknek Buda ostrománál is igen szép hajóhaduk volt, azonban gróf Regensdorf vezérlete alatt kudarcot vallottak. Ugyanis a keresztjéneknek 24 fregátájuk, 80 kisebb bárkájuk és 100 szállítóhajójuk volt, nem számítva a többi nagy hajókat. Hodder farkas hajóhaddal igen nagy szolgálatot tett urának, midőn Szolimán Bécset ostromolta, ugyanis Pozsonyból kiindulva elsüllyesztette a török hajókat és hadigépeket, melyeket Budáról az ostromhoz küldtek. A számtalan folyón kívül néhány elég nagy tó is létezik, ilyen például a Balaton, vagy mint a régiek nevezték, Volcea. Ezen igen nagy terjedelmű tó Veszprém és a Dráva közt fekszik. Partján megerősített helyek vannak, melyek hajdan föltartóztatták Szolimán katonáit, kik Budától a tóig mindent kiraboltak, fölgyújtottak és elpusztítottak. A Fertő tó szintén a Lajtától keletre terülvén el, ezt is föl kell említnem. Ennek hossza 7 német mérföld, szélessége pedig 3. A városnak, melytől a tó nevét veszi, csak egyetlen utcája van. Mögötte azonban a hegytetőn várkastély áll, honnan az egész tavat könnyen áttekinthettem. A törökök és tatárok a bocskai zavargások alatt a tó környékén 14 falut fölperzseltek. A magyarok e tavat Fertőnek, Plinius pedig Pejszonnak nevezi. Ez Bécs és Szabária Szent Márton szülővárosa közt terül el. Nincs szebb róna, mint a paraguayi Pampas, mivel ennek hossza csak nem 700 mérföld. Azonban Narborough kapitánytól, a híres hajózótól hallottam, hogy a La Plata folyótól a Magellán szorosig mindenütt síkság terül el. Muszka és Lengyelországban is vannak gyönyörű síkságok. De mivel nagyobb részt fával födvék, szépségüket nem lehet jól áttekinteni. A legszebbek, melyeket Angolországban láttam, a Salisbury, Lincolni és Newmarketi. Ezek azonban csak hosszabbféle sétahelyek a magyarországi rónaságokhoz képest. Az ausztriai síkság, tudnélik a Bécstől Semmeringig húzódó, szintén eléggé terjedelmes. Ám bár Magyarország felső részein sok hegy és erdő létezik, Mindazáltal az alsóbb vidékeken sok szép róna terül el. Ugyanis Bécstől Belgrádig, azaz 130 mérföldnyi utamban egyetlen egy hegyet sem láttam, és sokszor tengeren képzeltem magamat, mivel semmiféle emelkedést nem vehettem észre. Erdőt pedig csak Tata környékén láttam. De ha jobban meg akarjuk vizsgálni e síkság terjedelmét, azt fogjuk találni, hogy Bécstől két német mérföldnyire emelkedő Kálembergtől vagy Cetiustól Belgrádig és a Duna mentén Oláországig terjed. Így tehát az Ágra és Lahore közt elnyúló síkságnál is nagyobb. Minthogy Magyarországon szép és nagy rónák vannak, igen kényelmesen lehet utazni bizonyos fedett kocsikkal, melyek a kocsison kívül két embert visznek. Ezekbe két, három vagy néha négy lovat is befognak, és bennük igen kényelmesen lehet feküdni. Így utaztam Budától Belgrádig a nagy rónaságon és a szép zöld mezőkön keresztül. Különösen a gyönyörű Sirmium, vagy amint jelenleg nevezik, a szerémség tetszett nekem. Nincs ország, melynek annyi nagyvárosa feküdnék a Duna mellett, ugyanis Ulmtól Belgrádig 10 jelentékenyet számítva, ebből 4 Magyarországra jut, úgy mint Pozsony, Esztergom, Buda és Belgrád. Szerintem az egymással szemközt fekvő Buda és Pest legszebbek az összes dunaparti városok között. Mivel az országnak több folyója van, mint bármely másnak, ezért itt a halak is nagyobb bőségben fordulnak elő. A Tisza folyó e tekintetben legelső egész Európában, vagy ha szabad mondanom, az egész világon. Ezért a lakosok azt mondják, hogy a Tiszában csak hal és víz van. A Bodrog folyó, mely Tokaj közelében a Tiszába ömlik, szintén annyira haldús, hogy a lakosság állítása szerint nyáron sekély vízállás mellett a sok haltól megdagad a folyó. Ez pedig nem oly kicsiny ugyanis, ha hihetek ama egyénnek, ki csak a kedvemért nézte meg, 30 öl széles és 9 öl mély, azonban nem igen lehet benne hálóval halászni. A nagy halbőséget a folyóknak a sóbányákkal való föld alatti összeköttetésének tulajdonítják, mivel ezáltal rendkívül fokoztatik a halak szaporasága. A Dunában, a pompás pisztrángokon, süllőkön és a világ legkitűnőbb pontjain kívül még számtalan egyéb halat is fognak. Nevezetesebbek a görgöcse vagy kövipont, fehérkeszeg, durbincs, sügér, kecsege, kárász, lazac, csík. Továbbá a csukánál sokkal nagyobb halat is fognak, melyet ők harcsának neveznek. Végül az év bizonyos szakában temérdek viza jelenik meg. Ez a tokhoz hasonló ízletes hal néha 20 lábnyi hosszúságot is elér. A halászatra külön helyek, a Duna partján pedig raktárak vannak. A legnagyobb raktár Komáromon felül a Csallóközön van. A legnagyobb halászatot azonban Oláországban Kília környékén űzik, hol a halakat besózzák és külföldre küldik. Valamint a folyók telve vannak halakkal, éppen úgy télen madarak lepik el annak felületét. Hattyúkat ugyan nem láttam a Dunán, de annál több másféle temérdek madarat, sőt, Belgrád közelében néhány gödényt is. A folyók rendkívül sok halat szolgáltatnak a lakosságnak, a föld pedig az élelmiszereket nagy bőségben hozza létre, főképpen a bort és gabonát. Nincs is sehol jobb kenyér egész Európában, mint ebben az országban. A kenyeret jól meggyúrják és megdagasztják, miáltal könnyen emészthetővé, egészségessé és ízletessé lesz. Mindamellett oly olcsó, hogy 2 penniért annyit kaphatni, mint Angolországban 12-ért. A törökök országaiban mindenütt oly jó kenyeret találtam, hogy borral együtt kitűnő lakomaként ízlett nekem. Ha pedig csak vizet ihattam rá, még mindig eléggé jó étkezés volt. A világ legjobb szőlője rendkívüli bőségben terem. Azonban a Vác melletti Verőcénél legpompásabb fordul elő. A borok általában kitűnőek és finomak. Legtöbbre becsülik azonban a tokait. Ezen kívül nagyszerű terem még a szerémségben is. Magyarországnak e déli vidékére Próbus római császár az Almus vagy Arpatáró hegységre maga ültette a szőlőt. Egyéb iránt az ország minden részében jeles borok találhatók, melyekből igen sokat Bécsbe szállítanak, hol több mint 30 féle kapható. A föld már a természettől is megvan áldva, a lakosok pedig sok gondot fordítanak annak megmunkálására, kiváltképpen felső Magyarországon és törököknek alá nem vetett összes vidékeken. Midőn az országon február vége felé átutaztam, az egész környéket lángban állni láttam, mit a fűnek és szalmának elégetése okozott. Ezáltal a gabonaféle növényeknek jobb talajt készítenek. A lakosok a gabonát nem csűrökbe, hanem a földbe ásott vermekbe teszik, miáltal a tolvajok és ellenségek elől elrejtik. Midőn a legutóbbi háború alatt a törökök a Tapolcsány melletti Kolozsba is benyomultak, a nép az ilyen vermekbe rejtőzött el. De néhány tótól jól beszélő török elhitette velük, hogy az ellenség már eltávozott. Tehát nincs mitől félniük. Midőn aztán a vermekből előbújtak, rabszolgákká tették, és oly távoli országokba küldték őket, hogy soha senki sem fog róluk hallani. Szarvas, dámgím, valamint mindenféle szárnyas, vad, úgy mint fogoly, fácán nagy bőségben fordul elő. A juhoknak némely vidéken nagy szarvuk és göndör gyapjújok van. A nagyszámú szarvas marhából évenként mintegy 100 000-et visznek ki. Olasz, német és egyéb országokba. Azt mondják, hogy Európa legnagyobb részét elláthatnák. A szarvas marhák egér színűek, és a Bécsi Keleti Társaság kiváltságot nyert, hogy a város szükségletének megfelelő számú darabot szállíthasson. Ezen kívül bivajok is léteznek, melyek a földművelésnél kitűnő szolgálatot tesznek, kiváltképpen, ahol 10 ökröt is be kellene fogni. Ilyenféle földek nem tartoznak a ritkaságok közé, és egyik barátom kénytelen volt valamely vidéken egy kis kocsi húzására 6 bivajt befogatni. Bátaszék közelében nagy hasú és rövid lovakat láttam, melyek azonban igen könnyedén nyargalnak. A Komárom közelében levő Szőny dunaparti faluban több mint 1000 lovat láttam, melyek parasztokéi voltak. A magyaroknak nem csak mindenük nagyobb bőségben fordul elő, mint más népeknek, hanem némileg különös életmódjuk is van. Ugyanis először a többiektől egészen elütő, különleges nyelvet beszélnek. Midőn egyszer a Bicskei templomban voltam, meghallgattam az imát és szentbeszédet. És ám bár a velem levő személy sok nyelvet tudott, és latinul, németül, szlávul, törökül, olaszul, valamint újgörögül jól beszélt, mindazáltal azt mondta nekem, hogy a magyar nyelvet semmiféle nyelvből sem lehet leszármaztatni. Megiszerusz lefordította e nyelvre a mi atyánkot, mely így kezdődik. Mi atyánk, ki vagy az menjék be, meg szentel, tessék az te neved, és a többi. Az albánok nyelve éppen így különös. Ezért, midőn Makedónián keresztül utaztunk, csak azokkal beszélhettünk, kik szlávul tudtak. Az albánok egész utazásuk alatt éjjel-nappal énekeltek. Azonban utitársaink, kik igen sok nyelvet tudtak, bevallották, hogy ebből semmit sem értettek. A szláv nyelvet Magyarország számos vidékein beszélik. Galgócon, az egyik templomban a szentbeszédet szláv, azaz itt tót nyelven tartják. A kapucinusok templomában azonban magyarul. A nyelvek e különfélesége, valamint a közlekedés és kereskedésnél ezáltal okozott kényelmetlenség a lakosokat több nyelvnek, de különösen a latinnak megtanulására kényszerítette. A latin nyelv a nemességnél és katonaságnál igen közönséges és elterjedt. Sohasem láttam embert, ki szebben és jobban beszélte volna ezen nyelvet, mint gróf Csáki, tatai parancsnok. Kocsisokkal, hajósokkal és legalacsonyabb származású emberekkel találkoztam, kik e nyelven értettek. A latin Magyarországon és Erdélyben igen elterjedt, azonban Belgrádon túl már csak szlávul beszélnek. Valóban, ha valaki németül és szlávul tud, tolmács nélkül elmehet Hamburgtól Tatárország széléig és Konstantinápolyig. Azt is hallottam már, hogy a szláv nyelvet Németország határától a Kaszpi-tengerig egyedül értik és beszélik. Mielőtt Belgrádba érkeznénk, már sok szlávul beszélő személlyel találkozunk. E nyelvet egész Szerbiában, Bolgárországban, Rumeliában és Makedónia legnagyobb részében beszélik. Valaki azt is mondta nekem, hogy ez egyetlen nyelvet. Az Adriai tengernek dalmáciai partjától a Tatár tengerig megértik. Ugyanis Purkasznál olvassuk, hogy midőn a hollandok Novaja Zemljára érkeztek, a lakosok hangosan kiáltották Dobro és Nic Dobro szavakat, ami annyit jelent, hogy jó és nem jó. A szlávok ugyanis e szavakkal helyeselnek vagy nem helyeselnek valamit. Minthogy a törökök, csak nem az egész ország urai, és a lakosokat mindenkor végveszéllyel fenyegetik, nem remélhető, hogy Bécsen túl valaha egyetem létezhetnék. Azt hiszem, hogy ez országban soha nem is létezett valami jelentékenyebb, ám bár sok püspök és számos egyéb igen tudós személy volt itt hajdan, mindazáltal ezek Magyarországon kívül nevelkedtek, és szüleik idegen országokba küldték őket tanulni. Például hozom föl Szent Jeromost és Szent Mártont. A magyarok, ha tudománnyal akarnak foglalkozni, különösen az előkelőbbek, kénytelenek Bécsbe, Prágába vagy Boroszlóba menni tanulni, mivel jelenleg csak Selmecen létezik nyilvános iskola. Azonban a magyarok máskülönben méltán dicsekedhetnek, hogy hajdan ugyancsak elég alkalmuk volt az összes tudományok elsajátítására. Nevezetesen Hollós Mátyás király, a híres Hunyadi János fia körülbelül 200 évvel ezelőtt nagyszerű könyvtárat állítatott össze Budán. Ebben néhány ezer kötet, számtalan görög és latin kézirat létezett, amin őt talán sehol sem lehet találni. A törökök a könyvek legnagyobb részét elhurcolták, midőn Szolimán alatt a várost elfoglalták. Kuszpiniánus pedig, midőn a könyvtár őre volt, igen sokat a bécsi császári könyvtárba küldött, hol még most is láthatók Mátyás király címerével, azaz a csőrében gyűrűt tartó hollóval. E könyvek a többiekkel együtt, melyeket Busbekiusz, Wolfgangus Lácius, Fugger és a többi hordtak össze, továbbá a tudós Petrus Lambecius jelenlegi császári könyvtárnok által az Innsbruck melletti Ambrasi könyvtárból idehozott ritka kéziratok összesen 80 ezer kötetet tesznek ki. Ez a Lambecius Péter, kinek bizonyára nagy érdemei vannak, nem csak megmutatta a legszebb, legjobb és legritkább könyveket, hanem kölcsön is adott néhányat. És midőn Angolországba visszatérendő, elbúcsúztam tőle, a vegyészetről szóló és a könyvtárban meglevő mintegy 100 kéziratnak jegyzékével ajándékozott meg. Én pedig részemről a királyi társaságnak adtam, megjegyezvén, hogy az abban említett könyveket Angolországba vinni is megengedik, vagy pedig Bécsben is lemásoltathatják. Ha a Mátyás király palotájának bejárata előtt állott három szép bronzszobrot Szolimán nem vitette volna Konstantinápolyba, ma bizonyára Bécsben volnának. Jól lehet, a budai könyvtárban mintegy 400 könyv volt, oda igen könnyen be lehetett jutni, mivel a törökök oly keveset törődtek vele, hogy a férgek, egerek és patkányok mindent szétrágtak. Azonban az 1669-ben történt legutóbbi tűzvészben egytől egyig elpusztultak. A magyarok nem csak különös nyelvet beszélnek, hanem koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek. ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak. Miért is megvannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Ezért fordítanak annyi gondot annak őrzésére, és minden alkalommal megóvják a szerencsétlenségtől. A törökök mindent elkövettek annak hatalmukba kerítésére, azonban a magyarok Visegrádról a pozsonyi várba vitték. E vélemény valószínűleg a hagyományon vagy történeten alapszik, melyből megtudhatjuk, hogy mi módon kapta azt Szent István király. A király két érsekséget alapított országában, az egyiket szülőhelyén Esztergomban, a másikat pedig Kalocsán. Azután Asztrik kalocsai érseket a pápához küldte, hogy ennek helyben hagyását eszközölje ki, és koronát, valamint egyéb királyi jelvényeket kérjen tőle. Történt pedig, hogy Miciszláv lengyel király ugyanezt kérte a pápától, és már el is készítették a koronát, midőn az angyal megjelent, és megparancsolta a pápának, hogy a Miciszlávnak szánt koronát Istvánnak küldje. Ez meg is történt, és valószínűleg ezért tartják oly nagy becsben.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész, harmadik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadás hírét. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. Folytatódó izraeli-amerikai agresszióról és a tűzszünet hiányáról beszélt közleményében a Hezbollah libanoni síta milícia vezetője. A szervezet első embere leszögezte, hogy nem ismerik el az izraeli hadsereg által kijelölt ütköző zónákat, és a konfliktus nem végződhet a csoport kapitulációjával. Itthon átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. Ami az időjárást illeti, többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap akár viharos lökések. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Felfedező a környezetről. A műsorvezető Molnár Róbert.
2: Jó napot, hasznos időtöltést kívánok, Molnár Róbert vagyok. Önök a Kossuth Rádió Felfedező a Környezetről című műsorát hallják. Következzen mai adásunk rövid tartalomjegyzéke. Beköszöntött a vízitúra szezon. Hogyan használjuk vizeinket úgy, hogy megóvjuk a jövő generációi számára?
3: Ha a vízitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 óránkénti haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
2: Szerves hulladékból finomított repülőgép üzemanyag. Utópia vagy létező megoldás a környezetszennyezés ellen.
4: Szerves anyagokból, hulladékból, különböző eszterizációs folyamatok segítségével állítanak elő olyan anyagot, amely ugyanazokkal az égési tulajdonságokkal bír, mint amilyen a kerozin, azaz ugye a kerozin az valójában egy szuper dízel.
2: Több mint 54 tonna sárgarépa, 63 tonna alma, 276.600 darab tücsök fogy el a fővárosi állat- és növénykertben egy év alatt. Az állatkert konyhájában jártunk.
5: Egy nagy macskára naponta átlagban olyan 5 kg színhúst és fél kiló belsőséget lehetne számolni. Itt az a lényeg, hogy itt azért nagyon sok nagy testű ragadozónk is van, tehát itt a takarmánykonyhában, a takarmányozási központban egy külön részleg kell, hogy itt a különböző húsokat előkészítsük és tároljuk.
2: Egy egyre szélesebb társadalmi réteget szólít meg az aktív turizmus, s mind többen igyekeznek kihasználni a vízitúrázás nyújtotta lehetőségeket. A napokban a felvidéki Denemben a Duna bal partján tartotta immár negyedik konferenciáját a Magyar Vízitúra Szövetség, ahol a határmentiségből adódóan nem csak a közösen használt folyók adta kikapcsolódás, de a határfolyók és a tájvédelme is előtérbe került. Tarnóczi László összeállítása.
6: Határfolyókon eveznek, hiszen a Dunán is, és az Ipolyon is, illetve hát fölmennek a Garamra, mint ahogy majd ez a társaság is fölmegy. Szabó Miklós vízitúra konferenciára hívta a Magyar Vízitúra Szövetség tagjait, vezetőit az ország minden tájáról, sőt határon túlról is.
7: Határon túlról is, igen, sajnos ők nem tudtak megérkezni, mert Marokkóba vezetnek kajakkenú túrát.
6: Helenben beszélgetünk egy festői szépségű helyen, látszik a Duna, közel az Ipoly.
7: Igen, ezt jellemzően azért inkább itt a szob környéki nagymarosi vállalkozók mévelik, és amit ki szeretnék emelni, semmiféleképp nem maradjon ki, hogy itt alakult egy Ipoly fórum, Radnai Bertalan polgármester, vagy volt polgármester úrnak az inspirálására, és most volt éppen 17-én nekik egy ilyen Ipoly fórumok, amin azon dolgoznak, hogy itt a helyi érdekeket összeegyeztessék a vízituristika irányába, de hogy ne legyen túl nagy tömegturizmus, ezért dolgoznak, és hogy mindenki elégedett legyen, a horgász, a vadász, a mezőr, a természetőr, a vízügyes, meg még a víziturista is.
6: És óhatatlan, hogy mind a Szigetköznél, mind itt a Dunakanyarban a Duna, de észak-észak-kelet irányba pedig az Ipoly is határfolyó. Milyenek a szlovákiai partnereik? Klemens Henrik, a Magyar Víziturisztikai Szövetség elnöke. A Sziget közben él, de itt otthonos a Dunakanyarban is.
3: Gyakorlatilag vízitúrázók nem érezzük ezt, hogy egyik oldal egyik ország, másik oldal másik ország. Mindenhol otthon vagyunk, hogyha a jobb oldalra lépünk ki a vízből, akkor ugyanúgy otthon érezzük magunkat a bal oldalon. Tehát rendkívül jó a kapcsolat. Egy ökoszisztéma az egész. Én azt gondolom, hogy a vízitúrázókat pont összeköti a víz, és nem elválaszol egymástól. Az országokat lehet, hogy igen, de a túrázókat, meg a turisztikával foglalkozókat viszont pont együttműködésre készteti.
6: Mi most Helenben beszélgetünk, tehát a Dunának a bal partján, Szlovákiában. Nagyon jó minőségű szálloda, étterem az, ami itt kiszolgálója ma többek közt ennek a víziturisztikai konferenciának. Infrastruktúrában lát-e különbségeket a két part között? Víziturizmus szempontjából.
3: Igen, és ez a tapasztalatom, miután igen sokat túrázok a Dunán is, én szerintem Magyarország ebből a szempontból jobban ellátott. Akárha a szigetkizítésére gondolunk, vagy végig a Nagy Dunára, nem mondom, hogy habzsidőzsi van, tehát nincs 5 méterenként egy megállóhely, de talán a magyar oldalon több ilyen lehetőség van. Itt most a szlovák barátaink is elkezdték felfedezni ebben a lehetőséget, tehát itt Helen már is van szolgáltató. Ugye, ha a vízitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 óránk haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
6: Radnai Bertalan nyugalmazott polgármestere Ipoly Tölgyesnek, az Ipoly Fórum alapítója, mindig is nagy figyelmet szentelt arra, hogy itt a folyót, a vizet használva, illetve a kerékpáros lehetőségekkel élve turisztikai élet pezsegjen ezen a vidéken. Kik a tagjai az Ipoly Fórumnak, és mi az, amit sikerült már elérniük?
8: Hadd kezdjem mondani, hogy az Ipoly az egy határfolyó, és Schengen után lett könnyű a víziturisztikai használata, és akkor olyan hirtelen jött egy forgalom növekedés, amiről mi helyiek láttuk, hogy ezt valamilyen módon moderálni kell, mert se infrastruktúra nem volt, se szabályozás nem volt, csupán a nagy forgalom, és ezért akkor még polgármesterként minden érintettet összehívtam egy fórumra, most már összesen 8 érdekcsoportot azonosítunk, tehát a vízügyet, a természetvédelmet, a vízitúrázókat, a polgármestereket, vendéglátósokat, mindenki, aki érdekelt lehet. Először is megismerkedtünk, és aztán azonosítottuk a problémákat, amilyen konfliktusok vannak. Ilyenek a horgászok, vízitúrázók konfliktusa, a természetvédők és a vízügy konfliktusa, természetvédők és az aktív turisták konfliktusa, és ezeket párbeszédben mind meg lehet oldani. 5 éve átlag évente 2-szer jövünk össze, nagyon jó a tapasztalat, egyenrangú civil emberekként, amit aztán az ott elhatározott el elveket igyekszünk a munkánkba megvalósítani.
6: Van-e különbség az Ipoly bal és jobb partján élő emberek szervezettsége, aktivitása, elképzelései, érdekei között? Most a kapcsolatot, az átjárhatóságot új Ipoly hidak is erősítik.
8: Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye Schengennel az átjárhatóság ugrásszerű javulásával egy nagy egymásra találás indult meg, de aztán jöttek a két különböző ország sajátosságaiból adódó problémák is, hogy a horgászat itt egészen másképp van szabályozva, mint a túloldalon, és egész másképp van finanszírozva, még talán a vízügy területén a legjobb az együttműködés, a természetvédelemben szinte nincs együttműködés, az önkormányzatok részéről viszont példás, tehát nagyon különböző, és ezeket is igyekszünk összehangolni, mert az Ipoly Fórumnak mind a két oldalról jönnek a tagjai, tehát ugyanúgy a szlovák vízügy is jelen van, a szlovák polgármesterek, ez is nagyon sokat segít, és van teendő, van megbeszélni való bőven.
6: Mi az, amiben úgy érzi, hogy már eredményeket értek el, jobb a kiindulási helyzettől?
8: Az első nagy lépés, hogy megismerkedtünk egymás érdekeivel és problémáival. Ez kellett, hogy tudjuk, hogy miért neheztelnek a horgászok a vízitúrázókra. Mert ők fizettek, ők bérlik a folyót, a vízitúrázó nem bérli csak a hajót. És kialakítottuk a vízitúrázók viselkedési kódexét, hogy hogy kell viselkedni horgásszal találkozva. Aztán a jelenlegi probléma, hogy az államigazgatás része a természetvédelem is, meg a vízügy is. Őnekik nagyon nagy vitáik vannak. És ezeket kezelni, még ilyen civil szinten is, ahol ők találkoznak egyenrangú emberekként, hát nem könnyű.
6: Mely települések? Mely vállalkozók? Kik azok, akik profitálhatnak abból, ami itt a turizmust jelenti, illetve hogy tud az egész térség emelkedni itt a turisták által?
8: Most éppen azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan jövőképünk, amit mindenki elfogad, és ez pedig alapvetően a természeti értékeinknek, ha nem is a fenntartható, hanem sokkal inkább a regeneratív szemléletű megőrzése. Ebben kell társnak lenni mindenkinek. És ezért lett csodálatos az Ipoly Fórum, aminek a magját a víziturizmus adta, de ma már ez egy másodlag dolog. Ma már a vízmegtartás, a vízmegosztás a két ország között, aztán a kapcsolódó aktív turisztikai kínálat összehangolása, mert hiszen attól lesz vonzó az Ipoly egyik partja, hogy átmehetünk a másikból, ahol más sört mérnek, ami érdekes, és így együtt tud fejlődni igazán, és ennek a tudatosítása, ez jelentheti azt, hogy ez egy virágzó, fenntartható térség maradhasson.
9: Az aktív turizmus kiváló terepe a víz, tavaink és folyóink viszont nem csak kitüntetett figyelmet, hanem védelmet is érdemelnek. Közeledik a nyár, a nagy utazások szezonja, milliók indulnak útnak a fellegekben. Sokan viszont egy kis környezettudatos lelkiismeret fordalással dőlnek hátra a repülőgép ülésében, mondván, a repülés az egyik leginkább környezetszennyező műfaj. De vajon tényleg így van? Mi a helyzet akkor, ha kiderül, hogy egy modern utasszállító zöldebb megoldás lehet, mintha autóba ülnénk? Kolléganőnk Királyhegyi Zsuzsanna a fenntartható légi közlekedés lehetőségeiről beszélgetett Varga G. Gábor légi közlekedési szakértővel, az Egek Ura blog alapítójával.
4: Bármilyen tévhit is, hogy a repülés mennyire környezetszennyező, valójában az egyik legkörnyezetbarátabb közlekedési útvonal. Hogyha megnézzük azt, hogy egy telített repülőgépen, tehát egy 100%-os töltöttségű repülőgépen az egy utasra egy kilométerre, vagy egy utasra 100 kilométerre jutó fogyasztás az mennyi, az egy modern repülőgép esetében alacsonyabb, mint egy autónak az egy utasra adott útvonalra jutó szénhidrogén fogyasztása.
10: Mit jelent, hogy egy modern repülőgép esetében, mert akkor itt a kulcsszó?
4: Az elmúlt 20 évben nagyon sokat fejlődtek a repülőgépek, tehát egy 15 évvel ezelőtt gyártott Airbus A320-as és egy mai Airbus A320-as fogyasztása között mintegy 40% különbség is lehet. Itt természetesen minden egyes repülőgépnek a fogyasztása az nagyban függ attól, hogy milyen kabinberendezéssel szerelik fel azt a repülőgépet, mennyi élelmiszert szállít, mennyi üzemanyagot tankolnak bele, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy minden egyes repülőgépnek X a fogyasztása, de az biztos, hogy az új repülőgépek részint a maga a légijárműnek a könnyebbsége, tömegének a csökkenése, valamint az újonnan gyártott hajtóművek hatékonysága miatt lényegesen kedvezőbb fogyasztási kondíciókkal rendelkeznek, mint a korábbiak. Például ez az oka annak is, hogy a költségekre nagyon-nagyon figyelő diszkont légitársaságok mindig a lehető legújabb repülőgépeket próbálják használni, mert itt tényleg egy nagyon komoly technológiai előrelépés következett be az elmúlt másfél évtizedben. Nem közismert tény ugyanakkor, hogy az Európai Unió és a világ légiközlekedésének a szabályozása előírja, hogy 2035-ig, majd 2050-ig mekkora részt kell, hogy kidegyen az összrepülőgép üzemanyag felhasználásból az úgynevezett fenntartható repülőgép üzemanyag használata. Most itt a legközelebbi cél az 5%-ban van előírva. Ez azt jelenti, hogy szerves anyagokból, hulladékból, különböző észterizációs folyamatok segítségével állítanak elő olyan anyagot, amely ugyanazokkal az égési tulajdonságokkal bír, mint amilyen a kerozin, azaz ugye a kerozin az valójában egy szuper dízel, egy spetsjet A1, de gyakorlatilag egy gázolajfajta. Ez a fenntartható üzemanyag, ugye ez eleve hulladékból, tehát fenntartható forrásból származik, magyarul ugye a tudósok kiszámolták, hogy ha ezeket használja a légi közlekedés, akkor ez már plusz széndioxid kibocsátást nem generál. Ezzel egyetlen egy probléma van csupán, és a légiközlekedési iparág azért erre időről időre figyelmeztet, hogy nagyon nehéz és rendkívül nagy beruházás kiépíteni azt a gyártási kapacitást és azt a terméklogisztikát, ami a világon minden repülőtérre stabilan el tudja juttatni ezt az üzemanyagot,

0: fogyasztható üzemanyaggal ellátja a légitársaságokat. A légitársaságok is vállalnak kötelezettséget ezeknek a használatára, ami egyébként részükről a legnagyobb áldozat, mert a fenntartható forrásból származó kerozin az jelen pillanatban kb. 3,5-szer annyiba kerül, mint a normál kerozin. De hogy egyre többet gyártanak belőle a világon, úgy egyre olcsóbb lesz. Szóval abszolút elérhető, hogyha körbenézünk az Európai Unió nagy repülőterein, ami mondjuk az utasforgalom 80%-át adja, szinte kivétel nélkül mindegyikben lehet ilyet tankolni a repülőgépekbe.
1: Magyarországon van erre példa?
0: Budapesti repülőtéren is például van ilyen ellátás, és tudják a légitársaságok használni.
1: Ez a jövő útja? Lehetséges ez?
0: Erről még azért zajlanak viták, hogy a jövő útja-e ez a fajta üzemanyag. Nyilvánvalóan a fenntarthatóság az változatlanul egy rendkívül erős üzleti és társadalmi szempont a világban. Ugyanakkor nagyon kemény üzleti tárgyalások állnak majd a háttérben, hogy ezt az üzemanyagot tényleg olyan áron tudják felhasználni a légitársaságok, amelyek még nem veszélyeztetik a légi közlekedésnek a nyereségességét és ezáltal a stabilitását.
2: A fenntartható repülőgép üzemanyagnak nagyságrendileg 80%-kal kevesebb a széndioxid kibocsátása a hagyományos kerozinhoz képest, így jelentős mértékben hozzájárulhat a légiközlekedési szektor dekarbonizációjához. Úgy tűnik tehát, hogy a zöldebb repülés már nem csupán egy távoli utópia, hanem a jelenünk része. Bár a szerves hulladékból finomított kerozin széles körű elterjedésére és a horribilis árak letörésére még várnunk kell. Megnyugtató tudni, hogy a háttérben zajlik a környezettudatos munka. Zöld hírek a kék bolygóról. Különleges természeti látvány fogadja a kirándulókat a Mecsekben. A Zengő oldalában ezekben a napokban virágzik a fokozottan védett bánáti bazsarózsa. A ritka növény Magyarország egyik legértékesebb vadvirága. Természetvédelmi értéke 250 000 forint, és szinte kizárólag ezen a területen fordul elő. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a virág leszakítása tilos, és a kijelölt turista útvonalakat sem szabad elhagyni. A bazsarózsa virágzása április végén, május elején éri el a csúcspontját. Hazatérnek Afrikából a fülemülék, így újra elindul az országos Fülemülék éjszakája programsorozat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2 évtizede szervezi meg az eseményt, amelyhez idén is április végétől május végéig lehet csatlakozni országszerte. A rövid esti sétákon a résztvevők meghallgathatják a híres énekes madarak koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés során közelről is megfigyelhetik a fülemüléket. A verébb méretű madárat telet Afrikában tölti és tavaly tér vissza Magyarországra. A hímek már érkezésük után énekelni kezdenek, gyakran még éjszaka is, így ezekben a hetekben különösen könnyű hallani jellegzetes, messzire hangzó dalukat. Április végén véget ért a hazai nemzeti parkok közös, idén 13. alkalommal meghirdetett természetvédelmi gyakornoki programjának jelentkezési szakasza. A kezdeményezés célja, hogy a 18-24 év közötti fiatalok a gyakorlatban is megismerkedhessenek a természetvédelmi őrök terepi munkájával, és aktívan részt vegyenek a hazai természeti értékek megóvásában. A kiválasztott fiatalok a nyári szakmai gyakorlat után idén ősszel az Őrségi Nemzeti Parkban rendezett országos döntőben mérik majd összetudásukat. A tavaszi jó időbe köszöntével a Magyar Természetvédők Szövetsége és tagszervezetei elindították szabadtéri programsorozatukat. Idén az Otthonunk a természet, ismerd, szeresd, védd projektjük fókuszában a városi zöld felületek és a sokszínű helyi kertek megóvása áll. Országszerte növény- és állatfelismerő játékokkal, kvízekkel és interaktív zöld foglalkoztatókkal várják a közönséget a különböző szabadtéri rendezvényeken, felhívva a figyelmet a lokális cselekvés fontosságára.

Az állatkert takarmánykonyhájában, vagyis ahogy hivatalosan nevezik, a takarmányozási központban már korán reggel nagy a sürgésforgás. A műszak itt reggel 6 órakor kezdődik, vagyis a takarmány előkészítő munkatársak másfél órával hamarabb kezdenek, mint az állatgondozók. De erre szükség is van, hogy az aznapi takarmány időben elő legyen készítve, és 8-9 óra tájban meg is érkezzen az egyes

0: állatházakhoz. Egymás után telnek meg a ládák a legkülönbözőbb finomságokkal, almával, banánnal, sárgarépával, sajttal, koktélgarnélával, vagy éppen majompogácsával. Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével kolléganőnk, Kinenhegyi Zsuzsanna beszélgetett a konyhán.
1: Ez egy kisebb raktárhelység. Mogyorót láttok, fügét, hagymát, fokhagymát, diót.
2: Igen, de azért a magyaró, azt úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen 4 kilós zsákok, és akkor abból van itt most 9 darab, tehát azért itt nem lehet elaprózni a dolgokat, de hát különböző darák, szemes termények itt már vannak.
1: Együnk tovább. Ezekre a ládákra már rá van írva, hogy Dél-Amerika például.
2: Igen, de ez azért nem egészen Dél-Amerikáig, csak a Dél-Amerika házi viszik el a munkatársaink, hogy van egy ilyen.
1: Sütőtök, saláta, banán, majompogácsa, egy-kettő.
2: Csupa finomság.
1: Hozzáérhetek?
2: Hát gumikesztyűben igen, tehát azért ez itt nagyon fontos, hogy erre is odafigyelünk.
1: Ennyire fontos, hogy egy külső látogató ne nyúljon hozzá az állati takarmányhoz?
2: Így van, pontosan ebben nagyon szigorú szabályok vannak. A szigorú szabályoknál időnként meg még szigorúbbak kellenek.
1: Haladunk tovább a konyhában, megnézzük a hűtőt.
2: Igen, ez a zöldséghűtő.
1: A raklapok tele zöldségekkel, 6 fok van.
2: Igen, és nagyon kellemes az illat is. Hogyha
1: igen, beleszippantunk zöldség, elsősorban a zellert érzem. Igen.
2: Egy zöldséglevest is hozzá képzelhetsz, de van azért valami édeskés is. Hát például ott van golden alma, ahogy látom. Itt már nagyon hideg lesz.
1: Hány fok van? Mit ír a kijelző? Minusz 17 fok.
2: Ez zöldségfagyasztó. És ez egy
1: kicsit
2: jó nagy tér, sokkal nagyobb, mint ahol az előbb voltunk.
1: Szőlőt látok, cseresznye.
2: Ugye egyensúlyozni kell a között, hogy mit mikor lehet beszerezni, illetve hát mindent bármikor be lehet szerezni, csak azért az árát is befolyásolja, tehát nem mindegy. És azért így is az állatkert takarmányköltségei azért eléggé magasak. Hát 500 millió fölött van bőven. Még talán 1 milliárd alatt.
1: Ez az éves költség.
2: Ez az éves teljes takarmányköltség, tehát ebből azért az derül ki, hogy bizony bőven napi 1 millió forint fölött van átlagosan az, amiben az állatoknak az etetése kerül. És hát nyilván itt egy komoly beszerzési csapat is van mögötte, hogy a lehető legjobb minőségben, sőt, hát abban olyan nagyon nem is lehet megalkudni, de ehhez képest a lehető legkedvezőbb áron lehessen mindent beszerezni.
1: Menjünk ki most már, mert lefogy a kezem.
2: Valamelyik tengeri halas az jó.
1: Tengeri halfagyasztó, itt hány fok van?
2: Itt se lesz meleg, ugyanez a 17-18 fok. Mindjárt, amit látok, az koktélgarnéla. Azért ezt lehet mondani, hogy ez eléggé luxus. Vagy például ezek ilyen fagyasztott mikroszkópikus lények, vagy szabad szemmel alig látható lények, amiket halaknak lehet elsősorban adni, ez Daphnia éppen.
1: Olyanok, mint egy parafatábla.
2: Hát így, ahogy össze vannak fagyasztva, de hogyha ezt...
1: Ez van préssel?
2: Így van, de hogy könnyebb ugye a szállítása, de hogyha ezt kiolvasztanánk és vízbe töltenénk, akkor azt lehetne látni, hogy ilyen felhőszerűen gomolyog ez az anyag a vízbe, és hogyha megnézzük erős nagyító vagy mikroszkóp alatt, akkor meg lehet látni ezeket a mikroszkópikus élőlényeket. És ugye külön fagyasztónk van az édesvíz, illetve a tengeri halaknak. Ugye a tengeri halba is elég sok fogy, mert a pingvineknek, az oroszlánfókáknak, és hát vannak különböző akváriumi halak is, olyan a cápáknak, és ilyen finomságokat biztosítunk.
1: Haladunk tovább. Nagy zsákokban gabona, búza, árpa.
2: Ez mind van. Ugye először is ide érkeznek be a zöldségek, gyümölcsök, innen tároljuk be a hűtőkbe, de valóban itt van az a, hát alapvetően a zsákolt áru, búza, árpa, zab, félék, illetve különböző darák, kukoricadara, deszemes kukorica is van. És akkor van itt egy kis, hát tulajdonképpen ezek ilyen henger alakú hagyományos kukák, de hát természetesen nem szemét van bennük, ezek tökéletesen tiszták ahhoz.
1: Tárolásra használják.
2: Tároljunk, tehát itt például fehérköles, vörösköles, ez repcemag. Olyasmi, amiket főleg a díszmadártartók ismernek, egy rengetegféle ilyen eleségnek használható magmal, lemmag, szezámmag.
1: Ez a húsüzem? Nagy húsokat darabol a kollega.
2: Hát a húsüzem az talán túlzás. Itt Kálmán egy kicsit hitetlenkedik is, de minden...
1: Fűrészeli, most hallom a csontot, egy nagy darab hús.
2: Külön van egy ilyen hús előkészítőnk, egy ilyen kiskocsi, valami egy ilyen, olyasmi, mint az üvegesek szoktak ilyen támasztékos, felépítményes kocsival dolgozni.
1: Csak... Arra akasztják a húst?
2: Így van, hát nagy kampók vannak rajta, és akkor arra akasztják föl.
1: Meg is érkezik. vezet egy óriási húshordozó kocsi, fél marhák vannak
2: hát,
1: rajta.
2: Nem felekte, a pisztolycsomb.
1: Negyedek.
2: Több is. Segítek befordulni.
1: Igen, itt hány egy kiló van ezen most?
2: Be kell venni. Három mázsa. Bejön így már? Szuper. Ugye például oroszlánok, tigrisek, leopárdok. Nem csak ezt teszik egyébként, mert van, hogy egész zsákmányalatot szőröstül, tehát van, amikor nyúlnak van például.
1: És akkor egész nyulakat kapnak?
2: Egész nyulakat, hiszen a természetben is ugye nem csak a zsákmánynak az a része érinti őket, ami kifejezetten a hús, ami ugye a zsákmányalatnak az izomszövete igazából, hanem a belsőségek is, akár még a bőr, szőr is, mert mondjuk az oroszlánok azért hajlamosak arra, hogy a fogukkal megnyúzzák az egész nyulakat, és aztán úgy egyék meg. Hát, hogyha ilyen nagyon átlagot akarunk számolni, akkor egy nagy macskára naponta átlagban olyan 5 kg színhúst és fél kiló belsőséget lehetne számolni. Itt az a lényeg, hogy itt azért nagyon sok nagy testű ragadozónk is van, tehát itt a takarmánykonyhában, a takarmánynyozási központban egy külön részleg kell, hogy itt a különböző húsokat előkészítsük és tároljuk.
0: Az állatkert bevásárló listáján manapság mintegy 300 féle takarmány szerepel. Az éves fogyasztás sárgarépából több mint 54 tonna, almából 63 tonna, banánból 12, de tücsökből például nagyjából 276.600 darab fogy a fővárosi állat- és növénykertben. Felfedező a környezetről című összeállításunk a végéhez ért Krónika című műsorunk következik. Megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, a műsorvezetőt, Molnár Róbertet hallották. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Műsorunkat a mediaclick.hu honlapon újra meghallgathatják.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk! Ciprus Éva vagyok, a bemondó. Bordi András főbb híreink először röviden.
2: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők.
1: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
2: Napos, száraz idő várható, a hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
2: A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakulőülése május 9-én szombaton lesz.
1: Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton.
2: Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. A főpolgármester hozzátette, a Hála nektek elnevezésű rendezvény egy gesztus, amely mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak a közös ügyekért.
1: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
2: A bicentenáriumi eseményen a köztestület elnöke arról beszélt, hogy az ország, benne a tudomány és az akadémia alapvető politikai változás előtt áll. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a leköszönő kormánnyal. Álláspontjuk szerint a nemzet boldogulásához, egy közös jövő építéséhez a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a politikának, a gazdaságnak, a társadalomnak és a kultúrának szüksége van a tudomány elemzői, kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hangsúlyozta, a Magyar Tudományos Akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor. A tudást az ország javának szolgálatába kell állítania. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen.
3: Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel, felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
1: Tájékoztatást kért az ENKA a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
2: Az elmúlt hetekben derült ki, hogy az ENKA kollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az ENKA bizottságának több tagja is. Magyar Péter leendő kormányfő azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
4: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ezekben az ügyekben.
1: Amerikai hadihajók belépését akadályozta meg a Hormuzi szorosba az iráni haditengerészet. Teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást.
2: Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását.
1: A NATO főtitkár szerint az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
2: Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arról beszélt, meglepő, de várható döntés volt az amerikai katonák kivonása Németországból. Kaja Kallas ugyanakkor hangsúlyozta, az amerikai csapatok nem csak az európai, hanem az amerikai érdekek védelméért is vannak Európában.
1: Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részlete Kíváncsik Attilától.
5: A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár. Többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban. Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által lelőtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak.
2: A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a verstípus sajátosságait. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
1: Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a.
2: Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
1: Nyári ruhákat, fehérneműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
2: Egyman Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak. Például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széles körű. Bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit is vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
6: Amelyben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki ezeket a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
0: Időjárás jelentés.
2: többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány helyen futózápor is kialakulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6 és 13, holnap napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Kedves hallgatóink, a krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Ciprusz Éva. Krónikával legközelebb 16 órakor várjuk Önöket.
7: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
8: Mit gondol, hogyan befolyásolja a világ olajtermelését, hogy az arab emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből? És tudta, hogy a magyar szülő többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata rontja a gondolkodási érzelmi képességeket?
7: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
9: A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelven. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
7: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Fenntartható divat, a ruháink valódi ára és a vásárlói felelősség.
11: Fenntarthatósági szempontból fontos a pamutról beszélnünk, mert egy nagyon jó minőségű alapanyagot lehet a gyapotból készíteni, időtálló, légáteresztő, nagyon jó viselni, de olyan mennyiséget gyártunk belőle, hogy a túltermelés miatt egyszerűen nem tekinthető fenntarthatónak. Például egy pamutpólónak a gyártása az közel 3000 liter vizet igényel.
10: Mese és képzelet, miért kulcsfontosságú a gyerekek fejlődésében az élő történetmondás?
12: Ha készképet kap róla, akkor azt már egy felnőtt rajzolta meg neki, távol az ő belső lelki világától, és sokkal szörnyűbben fogja készképen megkapni, mint ahogy ő ezt elképzelte volna magának.
7: Trendidők.
10: A textilipar ma az egyik leginkább környezetet terhelő ágazat. Egy-egy ruhadarab előállítása sok vizet és energiát igényel, illetve jelentős szennyezéssel jár. A gyorsan változó divat és az olcsó ruhák tömeges vásárlása tovább növeli ezt a terhelést, miközben sokan nincsenek tisztában a döntései következményeivel. Pedig a vásárlói szokások kulcs szerepet játszanak abban, hogy a divatipar elmozdul-e fenntarthatóbb irányba. A következő percekben azt járjuk körül, mit tehetünk mi magunk, és milyen változások indultak el már most a piacon. A témáról elsőként Szentesi Réka társadalomtörténésszel, divatkutatóval hallhatnak beszélgetést Takács Ádám összeállításában.
11: A számítások szerint 100 milliárd ruhadarabot gyártunk le globálisan évente, ami egy olyan szám, amit nagyon nehéz elképzelni, de könnyen belátható, hogy nincsen szükség ennyi ruhára. Elképesztő túlfogyasztás és túltermelés jellemzi az iparágat, ami viszont előremutató, hogy az Európai Unió 2026-ban be fogja tiltani a ruhaipari szereplők számára azt, hogy elégessék azokat a ruha kollekciókat és azokat a felesleges textíliákat, amelyeket nem adnak el, vagy nem kerül felhasználásra. Ez azért fontos, mert ezeknek a kollekcióknak az elégetéséből évente közel 6 millió tonna karbonkibocsátás keletkezett, illetve amit még egy döbbenetes adat, hogy az egyik legismertebb fast fashion ruhamárkát gyanúsították azzal, hogy 4 év alatt közel 60 millió tonna el nem adott árut égetett el. Úgyhogy reméljük, ennek a gyakorlatnak most vége szakad.
13: egyre többet hallani a fast fashion kifejezést. Mit jelent ez pontosan?
11: A fast fashion az egy üzleti és egy gyártási modell. Nincsen megfelelő magyar szavunk rá, úgyhogy a szakmában így használjuk. Azt jelenti, hogy az ellátási láncnak és a gyártási, illetve kereskedelmi folyamatoknak minden egyes lépcsőfokát optimalizálták és felgyorsították olyan mértékben, hogy az ilyen modell szerint működő márkák akár 50-60 mini kollekciót is képesek piacra dobni egy évben, szemben a hagyományos szezonalitáson alapuló iparági modellel, ahol eredetileg évente két kollekcióról beszéltünk. A fast fashion gyártási modellen alapuló márkáknak az is egy stratégiája, hogy tudatosan rosszabb minőségű anyagokat használnak. Pontosan azért, mert ilyen módon bele van tervezve a ruhába a rövid élet, és az, hogy gyorsan tönkre megy, gyors cserét tud generálni. Ez azért is probléma, mert a rossz minőségű alapanyagot nagyon nehéz újrahasznosítani. Tehát azok az irányzatok, amik például ezeknek az anyagoknak az újrahasznosítását helyezni előtérbe, ezek nem tudnak ezekkel az anyagokkal dolgozni, mert hogy nem tudom jobban mondani, nincs benne kellő mennyiségű anyag.
13: A nagymértékű vízhasználatot, óriási vízigényt gyakran emlegetik, mint a divatipar egyik komoly problémáját a fenntarthatóság kapcsán.
11: A gyapot, amiből a pamut készül, az egyik legvízigényesebb növény a mezőgazdaságban. Ugyanakkor fenntarthatósági szempontból fontos a pamutról beszélnünk, mert egy nagyon jó minőségű alapanyagot lehet a gyapotból készíteni, időtálló, légáteresztő, nagyon jó viselni, de olyan mennyiséget gyártunk belőle, hogy a túltermelés miatt egyszerűen nem tekinthető fenntarthatónak. Például egy pamutpólónak a gyártása az közel 3000 liter vizet igényel.
13: Azt is említsük meg, hogy számos vegyi anyag kell egy textil gyártásához, amik a vizekbe juthatnak.
11: Igen, tehát ezek a toxikus anyagok jellemzően festékanyagok, illetve egyéb anyagok, amivel kezelik a textiliát meg a ruhákat. Ezek bekerülnek a vízáramlatba, például bekerülnek a környezetbe, főleg azért, mert hogy nagyrészt olyan országokban történik a gyártás, ahol nincsenek szabályozva ezek a folyamatok.
13: Vannak azért jó példák a divatiparon belül, még ha nem is globális léptékben. Majoros Zita, a Printa tulajdonosa, a fenntartható divattal foglalkozik 2009 óta. Saját márkáját úgy alkotta meg, hogy azzal a bolygónak se ártson. Mikor döntötte el, hogy környezettudatos ruhákkal szeretne foglalkozni?
14: Még gyerekkoromban becsípődött az, hogy problémák vannak a világban, és szeretnék, ha már nekiállok egy ilyen tervezésnek és gyártásnak, akkor fenntartható módon legyen megvalósítva, és erre mindig is kerestem a különböző módokat és lehetőségeket, hogy lehet ezt elérni. Sokat foglalkoztam upcyclinggal, vagyis újrahasznosítással. Most már egyre több új anyagot használok, mert hogy elérhetőek lettek azok az alapanyagok, amik fenntartható forrásból jönnek, vagy tanúsítvánnyal vannak ellátva, hogy tudjuk, hogy jobban vannak legyártva, mint az összes többi. Szóval ezeket a dolgokat mindig így felkutattam, egyszerűen személyesen nekem ez fontos volt.
13: A fenntarthatósággal kapcsolatban mikre kell figyelni a ruhák megálmodásánál és elkészítésénél? Mitől lesz fenntartható egy öltözék?
14: Nagyon sok módon lehet megközelíteni azt, hogy mitől fenntartható egy ruhadarab, és az egyik szempont az, hogy nem a pillanatnyi divatnak készítünk valamit, ami mondjuk már egy hónap múlva, vagy három hónap múlva már nem szívesen veszem fel, hanem olyan ruhadarabokat készítünk, amiket tényleg hosszú időn keresztül lehet használni. Fontos, hogy azok a ruhadarabok akkor minőségi anyagból legyenek elkészítve, és rendesen meg legyenek varva. És a másik meg az, hogy nem a pillanatnyi trendnek feleljenek meg, hanem egy kicsit ilyen trenden kívülinek mondanám, mert attól, hogy valami trenden kívüli, nem jelenti azt, hogy nem divatos, hanem hogy inkább stílusos, és ettől szívesen vesszük fel. Követem azt, hogy mi történik az én ruháimmal az első használatuk után, szóval, hogy ugye tudjuk, hogy nagyon sok ruha kikerül a second hand piacra, és az a tapasztalatunk, hogy a mi ruháink a second hand piacon is nagyon jól szerepelnek, mert ugye nagyon keveset gyártunk, különlegesek, jól tartják ugye a minőséget, és hogyha valaki tényleg megvonja, vagy megváltozik a stílusa, nagyon könnyen tudja eladni a ruháinkat később, és emiatt én ennek különösen örülök, mert tovább marad a körforgásban a ruhadarabunk. Most az alapanyagok és a szabásminták nagyon fontosak számomra, mert azokkal tudjuk csökkenteni a hulladékot, amit termelünk. Például ahogyan a minta rá kerül a ruhára, milyen technológiával kerül rá. Nálunk ugye van egy vízbázis, itt a nyomműhely, szerintem ezt is nagyon kevesen csinálják már úgy, ahogyan mi, hogy adalék nélkül vízbázisú festékkel szitázunk a ruhákra, vagy hogyha digitálisan nyomunk, ezek is tanúsított festékek, és tudjuk azt mondani, hogy ezek sem szennyezték a környezetet, úgyhogy ez mind azok a lépések, amiket figyelembe vesszük és követjük így a gyártás során.
15: Trendidők. A gyerekek fejlődésében alapvető szerepe van a személyes kapcsolódásnak és a képzelet szabad működésének. Ma azonban egy általános iskolás akár napi 6-8 órát is a képernyő előtt tölthet, ami jelentősen átalakítja a figyelmét és a kreatív folyamatait. A kézképi világ helyett a mesék segítenek abban, hogy a gyerekek saját belső képeket alkossanak, fejlődjön a fantáziájuk, és jobban kapcsolódjanak egymáshoz. De vajon mit veszítünk, ha ez háttérbe szorul, és hogyan lehet visszahozni a mesélés szerepét a mindennapokba? Kertész Kata meseterapeuta erről Ósd Erikának beszélt.
12: Sajnos sok gyerek nem tud beszélni, amikor óvodába kerül, mert otthon nem beszélnek neki, hanem leültetik egy képernyő elé, és akkor őt rabul ejti az a történet, és akkor ő el van csöndbe, és úgy tűnik, mintha az úgy rendben lenne. De nem kapja meg mesenézéskor azt az ingert, amit, hogyha élőben hallgatja a mesét, és akkor indulnak el az agyában és az idegrendszerében olyan folyamatok, amitől az emberi kapcsolódáshoz tartozó készségek fejlődhet. Egy képernyő előtt ezek nem fognak megtörténni.
16: Azon kívül, hogy nem tud rendesen megtanulni beszélni egy gyerek, még milyen károkat okoz, hogyha túl korán kap kezébe bármilyen eszközt, vagy túl sokat használja?
12: Sem a szókincse, sem a fantáziája, sem a beszédkészsége, másik emberhez való kapcsolódási készsége nem úgy fejlődik, mint hogyha hagyományos módon ember-ember közti kommunikációba vehetett volna részt. Nagyon nagy szüksége van az embernek kiskorában is, és felnőtt korában is a személyes figyelemre. A figyelem és a szeretet egyébként szinonimái szerintem egymásnak, hogy értékes minőségi időt töltsünk együtt, ha például én mesélek a gyerekemnek, én mesélek neki, én olvasok föl, vagy fejből mesélek egy mesét, akkor lehetősége van a gyereknek a saját ütemében feldolgozni, és akkor beszélgethetünk közben róla. Vagy ha látom, hogy izgul, akkor feloldhatom ezt az izgalmat, hogyha csak hallja, hogy piroskát megette éppen a farkas, ezt egy kisgyerek a saját fantázia világában nem olyan szörnyen képzeli ám el, mint egy felnőtt. Ő mindig csak olyan képekkel képzeli, amit el tud viselni. Ellenben, ha kézképet kap róla, akkor azt már egy felnőtt rajzolta meg neki, távol az ő belső lelki világától, és sokkal szörnyűbben fogja kézképen megkapni, mint ahogy ő ezt elképzelte volna magának, és úgy elviselhető lett volna. És egyébként is jön majd a mesében a feloldás, hogy jó elnyeri utalmát, minden rendbe jön, és nem ezek a szörnyű képek fogják eluralni, amitől majd nem alszik meg bepisil éjszaka, és sír álmában.
16: Számos helyen mindenféle korosztálynak mesél. Ha gyerekeknek mesél, akkor könnyű hozzájuk utat találni azokhoz, akik már rendszeresen használják a különféle eszközöket?
12: Minél több idő eltelt anélkül, hogy meséltek volna nekik, annál nehezebb fölkelteni pusztán beszéddel, mimikával, gesztusokkal az érdeklődésüket, és megtartani a figyelmüket. Tehát az, hogy nagyon sok figyelemzavaros gyerek van, azért a sok villódzó, nagyon gyors képi vált, és kész audiovizuális iszonyú intenzív ingerek mellett. Én, hogy csak így pusztán beszélek, abban van kihívás, főleg kiskamaszkorban, de nem lehetetlen, és ha egyszer rákaptak az ízére, akkor már nagyon kíváncsian és nagy figyelemmel lehet nekik mesélni, de van benne kihívás.
15: Trendidők.
10: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regényi Eszter összeállítását hallják.
17: Kockákból MTA. Több mint 60 ezer LEGO elemből készült el a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházának részletes mása. A makettet Dóczi Balázs, hivatalos LEGO építő tervezte, az építésbe pedig középiskolás diákok is bekapcsolódtak az akadémia programján keresztül. A modell egy hét alatt mintegy 150 munkaórával készült el, és 195 különálló elemből állt össze. Az alkotás az akadémia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és célja, hogy játékos formában mutassa be az intézmény történetét. A makett az akadémia Széchenyi téri székházában az év végéig látható. Agyhullámokkal segítették egy beteg balerina táncát. Különleges előadást mutatott be egy amerikai balettáncos, aki ALS nevű súlyos idegrendszeri betegségben szenved. A fejére egy eszközt tettek, amely az agy jeleit mérte, és ezeket számítógép alakította át hangá, valamint látvánnyá. A táncos így nem csak mozgással, hanem saját agyi aktivitásával is alakította az előadást. A kísérlet azt mutatja, hogy segíthet a technológia a súlyos betegek önkifejezésében.
15: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya Nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: napot kívánok, Bordi András vagyok. Hallgatói kérdésekre válaszolunk mai műsorunkban. István Budapestről arra kíváncsi, hogy helyes-e a jobb szeretem kifejezés a jobban szeretem alakkal szemben. Például ezekben a mondatokban. Jobb szeretem, ha mindenki itt van. Jobb szeretem magam intézni a dolgaimat. A választ Minya Károly nyelvésztől, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatójától kapjuk. A riporter Takács Tibor.
1: Helyese tehát a jobb szeretem kifejezés a jobban szeretem helyett bizonyos esetekben? Mondhatjuk-e például azt, hogy jobb szeretem, ha mindenki itt van, vagy azt, hogy jobb szeretem magam intézni a dolgaimat?
2: Bár az anenrag nélküli melléknevek viszonylag ritkák határozóként, például jobb szeretem, jobb szeretne, ezek már általánosan elterjedtek, és ugyanolyan helyesek, mintha határozó raggal lennének ellátva, jobban szeretem, jobban szeretne. Egyébként már Petőfinél is előfordul a Puszta télen című versben, jobb szeretne inni kinn a tó vizéből. Viszont más igék mellett csak a jobban alak használatos erre a szélre, például ha jobban ismernéd, te is megkedvelnéd. Ugye teljesen értelmetlen lenne úgy, hogy ha jobb ismernéd, te is megkedvelnéd.
1: Katalin mosonmagyaróvári levélírónk arra kíváncsi, hogy melyik a helyes, kaszni vagy tével kasztni.
2: A szavak eredetével foglalkozó szótáraink közül a magyar nyelv történeti etimológiai szótára, valamint a Zajc Gábor által szerkesztett etimológiai szótár egyaránt a kaszni alakot tekinti főalaknak, tehát a T nélkülit, ezt teszi meg címszóul. Olvasható a szótárakban, hogy ez a szó egy bajor-osztrák eredetű szócsalád tagja, és az alakváltozatai ebben, valamint a német nyelvben is megvannak. Azt is megemlítik a szótárak, hogy a kaszninak főbb jelentései a következők. Fiókos szekrény, lisztes láda, doboz, hombár, kocsi szekrény, azaz a karosszéria, napjainkban valószínűleg ebben a jelentésben használatos leginkább, valamint börtönzárka.
1: Ha jól tudom, akkor nem csak ezt a két alakot használják egyébként a beszélők, hanem ezen kívül még más alakok is előfordulnak bizonyos helyeken.
2: Nyelvjárásainkban számos további alakváltozata is él, kaszli, kászli, kaszji, kászni, kasznyi, kiszni, koszli, és így tovább, és e sokszínűség láttán azt hiszem nem csodálkozhatunk azon, hogy még a szakembernek sem könnyű csupán egyet kiválasztani, és azt jelölni meg legfőbb változatul.
1: Vannak még ilyen több változatú szavaink, nézzünk ezekre néhány példát.
2: Igen, sok más olyan szavunk is van, amelyek változatai közül nehéz csupán egyet megnevezni. Ilyen esetekben a szótárírók igyekeznek a változatok között legalább valamilyen eltérésre felhívni a figyelmet. Jelzik például, hogy a bocsájt jével kissé népiesebb a bocsátnál, aztán a véle kissé népies vagy irodalmias a vele alakhoz képest. A lényeg, hogy a szakember sem tud értékelhető különbséget felfedezni két vagy akár több forma között, ilyenkor magyarázat nélkül együtt marad a fonál és a fonál, a karalábi és a kalarábi, vagy a talkedli és a tarkedri. Így módon azonos értékűnek és szerepűnek tekinthetjük a kaszni és a kasztni alakot, és még azt tegyük hozzá, hogy van egy olyan szórokonuk is, amelyben egy más forma leggyakoribb, ez a bekasztliz, ez pedig azt jelenti, hogy bebörtönöz.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlése után mondta újságíróknak Magyar Péter. A leendő kormányfő reményét fejezte ki, hogy az Erasmus program, ha nem is teljes, de bizonyos mértékben már a szeptemberben kezdődő új tanévben is elérhető lesz. Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában és a két ország közötti bizalom helyreállításában, jelentette ki Jerevánban Donald Tusk. A lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után közölte, Ukrajna kifejezetten számít Varsó és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A légitársaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon néhány helyen már futó zápor is előfordulhat. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
5: Május 8-án is fellép a Zeneakadémián. Mai vendégünk Balázs János, a Cifra György Fesztivál művészeti vezetője, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész. Az Álmokfutó idők című kamaradráma holnap, május 5-én ismét látható a József Attila Színházban. Május 4-én indul a hagyományos Gizella napok rendezvénysorozat Veszprémben, és a Zebegényi Festészeti Iskola évösszegző kiállításáról is szót ejtünk. Ez a kínálat mai kalendáriumunkban. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális műsorát hallják. A mai adást Enc Taraczközi Kinga szerkesztette. Balázs János, a Cifra György Fesztivál művészeti vezetője, Liszt és Kossuth díjas zongora művész a vendég a stúdióban. Köszöntöm szeretettel.
6: Én is köszöntöm Önt.
5: Van számos esemény, ahol fellép, játszik, kezdjük sorban a legközelebbivel. Május 8-án pénteken a Zeneakadémia nagy termében fog zongorázni, méghozzá a Cifra Fesztivál és a Concerto Budapest közös szervezésében Strauss és Schubert művek hangzanak el. Ez milyen együttműködésnek köszönhető?
6: A Cifra György Fesztivál széles körben próbálja egyrészt az együttműködéseket keresni, hazánk nagy szimfonikus zenekaraival, szervezeteivel, fesztiváljaival, egyébként külföldi zenekarokkal is, és nagyon széles a merítés. Másrészt nagyon szeretem és szeretjük a fesztiválon belül a különleges együttműködéseket, a különleges repertoárokat, amelyek egyrészt vagy Cifra György örökségét, szellemiségét idézik meg, vagy valami olyat tud adni a közönségnek, ami váratlan, vagy amit eddig még nem ismerhettek, vagy nem hallhattak. Én azt hiszem, hogy a kamarazene az egy nagyon különleges műfaja a klasszikus zenének, hiszen ott az egymásra való utaltsága, egymásnak a segítése, támogatása, az együtt zenélés, az együtt gondolkodás a lehető legmagasabb fokon tud megvalósulni. A Concerto Budapest szervezésében, együttműködésében fogjuk megcsinálni ezt a koncertet. Nagyon különleges műsorral, ugye a Keller Quartet mellett Tabányi Tibor, Kacander Orsolya és Klenyán Csaba is jelen lesz, tehát nagybőgő, klarinét és fuvola is ebben a repertoárban, és valóban az első rész Strauss és Schubert művek csengenek majd fel. A Denevér parafrázis Cifra György átiratában, amely ugye általában ráadás szám szokott lenni, itt most kezdő szám lesz. Majd pedig Schönberg átírta a Kaiser Walzert egy kamaraformációra, ami egy egészen különleges adalékanyaga. Lehet, hogy most mindenki azt gondolja, hogy Schönberg mit keres Strauss keringőkben, és hogy valami dodekafon dolog lesz belőle, nem, ez egy gyönyörű szép átirat, és az eredetit dolgozta fel tulajdonképpen. Ezután két Schubert dalátirat következik majd zongorán, és ugye a lényegi váravárt kamaramű az a Schubert Pisztrángötös lesz majd, előtte pedig egy karakterdarabot is előadok majd Katszander Orsolyával. A Schubert Pisztrángötösről pedig ugye nem kell sokat beszélni, az egyik legismertebb kamarazenei mű, amely azt hiszem, hogy Schubert örökérvényűségét is mutatja. Hozzáadott értéke, hogyha most én ülök ebben a székben, és magamról is tudok beszélni, egy gondolatot, hogy még soha nem játszottam ezt a művet koncerten. Úgyhogy debütálva várom ezt a lehetőséget majd a Zeneakadémia nagy termében.
5: Volt már próba ezzel kapcsolatban? Ilyenkor hogy készül egy zenész egy közelműködésre?
6: Alapvetően a kotta az egy nagyon fontos tényezője a felkészülésnek, hiszen ugye az jelen van, és még egy fontos felkészülési lehetőség van jóval előtte, az pedig a darabnak az ismerete, meghallgatása a ragyogó előadókkal, és hát ebből annyi felvétel van, hogy csak na, tehát egyszerűen nem lehet válogatni, hogy melyek a jobbak. Tehát én amikor elővettem a kottát, gyakorlatilag úgy játszottam a művet, mint hogyha már játszottam volna, mert annyira a fejemben, a lelkemben, a szívemben csengenek vissza. Egyébként a próba folyamatok általában koncert előtt pár nappal kezdődnek, akkor viszont elég intenzíven, és hát ugye Keller András, Környei Zsófia, Kokas Katalin, fantasztikus művészekkel van lehetőségünk együtt játszani és együtt gondolkodni, többek között, elnézést, hogyha kihagytam valakit, de Fenyő Lászlót, igen, Cselli. Tehát igen, ők már játszották sokszor. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz egy olyan, akik már több évtizede, és aki először játsz ezt a művet. Úgyhogy remélem hozok valami frissességet a csapatba.
5: Ez lesz május 8-án, aztán június 4-én egy teljesen más helyszínen, ráadásul szabadtéren fog fellépni. A Margit Szigeti Szabadtéri Színpadnak mindig van egy nyitó koncertje. Ez most idén a Cifra Fesztivállal közösen szerveződik. Ki kit keresett meg?
6: Ez egy nagyon fontos együttműködés. Nem az első alkalom, hogy együtt dolgozunk Bán Teodóra ügyvezető asszonnyal, a Margit Szigeti Szabadtéri Színpaddal. Ugye a szabadtér az mindig ad egy különlegességet, azt hiszem. Én nagyon szeretek egyébként szabadtéren játszani. Kevés a szervezés hozzá kell, a jóisten is, vagy a természet is, hogy ne legyen eső, de eddig általában nagyon jók a százalékos arányok, hogy nem kellett nagyon elhalasztani koncerteket. És hát ez egy hatalmas, egy nyitó koncert lesz majd, és nagyon nagy öröm számomra, hogy azon kívül, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral tudjuk ezt az együttműködést megvalósítani, Vasegyi György, Kossuth Díjas ragyogó karmester vezényletével, vendégünk lesz Vadim Repin. Ugye Repint nem kell bemutatni a világnak, ő az egyik legnagyobb élő hegedű művész, hanem sokak szerint a legfontosabb és a legelismertebb hegedű virtuóz. A Cifra Fesztivál visszatérő vendége, és most először fog szimfonikus zenekarral játszani úgy, hogy mi is benne vagyunk az együttműködésben. Én azt hiszem, hogy az ő játék a garancia arra, hogy azt az örökséget, amely Cifrának egy olyan jelentős hozzáadott értéke volt, az a színpadi energia, az a kisugárzás, az mind jelen lesz. Úgyhogy szerintem június 4-én ott a Margit-szigeti szabadtéri színpadon egy olyan bombasztikus első rész szem- és fültanúi lehetnek majd, remélhetőleg esőmentesen a közönségben, ami különleges Liszt-versenymű fog felcsendülni, és Bruch-hegedű verseny.
5: Ezt kell gyakorolni, vagy ugyanúgy működik ez is, hogy a kotta hallgatás és egy-két nappal a koncert előtt megérkezik a művész, beülnek egy koncertterembe, gyakorolnak közösen, és aztán kiállnak a színpadra.
6: Bizonyos szempontból igen, ugyanakkor azt a hasonlatot szoktam hozni, előhozni így a közönség hallgatók számára, hogy amikor idősebb korunkban hozunk nagyon-nagyon bölcs döntéseket, mondjuk akár életet befolyásoló döntéseket, családon belüli döntéseket, amelyek beigazolódnak, hogy jó döntés volt, azt lehet, hogy egy fél óra alatt hozzuk meg, az is lehet, hogy azonnal megérik bennünk. De az mögött egy olyan sok évtizedes tapasztalat van, annyi pozitív, annyi negatív tapasztalat, amikor az ember átment pár olyan tényezőn az életben, hogy tudjuk, hogy mik voltak a buktatók, tudjuk, hogy hol voltak a fények, hol voltak az árnyékok, akkor azért sokkal egyszerűbb, sokkal nagyobb perspektívában tudunk döntéseket hozni, és ilyen ez a játékmód is, hogy annak ellenére, hogy 20 éve játszom a Liszt-Ezdur zongora versenyét, a mai napig kell gyakorolni, de azért az a rutin és ez most lehet, hogy olyan negatívan hangzik, de ezt most talán pozitívan kellene érteni, amely sokszor a koncerteken derült ki, sokszor a fantasztikus tanáraim, mentoraim óráin derült ki, azok mind benne vannak egy ilyen koncertben, úgyhogy nyilván nem olyan intenzitással és erővel kell készülni egy ilyen koncert, mint hogy egy új versenyművet tanulnék meg, vagy egy kortárs versenyművet, amiről semmilyen felvétel vagy leírás nincsen, de azért mégiscsak ott van azért az a több évtizedes tapasztalat.
5: A gondolat, hogy november 8-án 3 koncertet egyetlen nap alatt adjon elő, egy nagy Liszt maratont tartva, ez fél óra alatt született meg ez a gondolat, évek óta tervezte már, vagy egyik reggel úgy ébredt, hogy megálmodta, és odafordult a feleségéhez, és azt mondta, hogy na, akkor most lesz az, ami eddig még soha nem volt.
6: Szinte mindegyik igaz, amit tetszett mondani. Egyrészt, aki ismer és követ engem, tudják jól, hogy nem ez az első maraton, amire vállalkozom. Most ez olyan szempontból különlegesebb számomra, hogy Liszt Ferenchez eljutottunk. Liszt Ferenc szólózongora művei ez, amely számomra az alapja az én zeneiségemnek, a zongorához fűződő viszonyomhoz. Cifra Györgyben is tulajdonképpen a közös nevezőnk, hiszen ő volt a legnagyobb Liszt interpretátor az egész világon, én ezt felvállalom mindenki előtt, és azt hiszem, hogy maga a maraton is nagyon fontos, hogy mikor jön létre. Ebben az évben 150 éves a Zeneakadémia. Liszt Ferenc alapított a Zeneakadémia, amely ugye nélkül nem, hogy én, hanem nálam sokkal fontosabb vezető egyéniségek se lettek volna, amiből én is kinőttem. Másrészt az 1956-os forradalomnak ugye jubileuma következik, 70 éve történtek a történések, amely Cifra György életét nagyban befolyásolta. És 105 éves lesz november 5-én Cifra György, ünnepeljük majd a minden évben az ő örökségét a születése napján. Tehát nagyon sok minden összefut, de az, hogy a Zeneakadémián majd november 8-án a nagyteremben 3 koncerten, igazából ez 3,5 koncert, előadhatom a 12 transzcendens etüdöt, a 6 Paganini etüdöt, a Hámor szonátát, a Liszt összes magyar rapszódiáját, és ezen kívül a legikonikusabb műveket, mint a Don Juan parafrázis, a Funeráj, a Dante szonáta, az első Mephisto keringő, ez életem egyik legnagyobb lelki, szellemi, fizikai kihívása lesz, és nem azért, mert sportértéke van, hanem mert óriási lelki értéke van. Be fogjuk járni a Dantei pokloktól egészen a megdicsőülésig a Hámor szonátán a skálát, ezt az érzelmi hullámvasutat, és hát nagyon boldog vagyok, hogy a közönség pár nap alatt gyakorlatilag majdnem teltházassá tette ezt a napot, úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogy ezt méltó módon tudjam celebrálni, és elérje a célját, ami nem a sport teljesítmény, hanem a lelki katarzis elérése.
5: Van mit gyakorolnia tehát Balázs János, Liszt és Kossuth Díjas zongoraművésznek, a Cifra Fesztivál művészeti vezetőjének, ő volt a vendég, hiszen május 8-án pénteken a Zeneakadémián koncertezik a Koncertó Budapesttel közös szervezésben, majd aztán a Margit szigeten láthatjuk június 4-én, és szót ejtettünk még a Liszt maratonról, amely november 8-án lesz, és számos más helyszínen is találkozhatunk vele, érdemes ellátogatni a Cifra Fesztivál honlapjára. Én köszönöm szépen Balázs Jánosnak, hogy itt volt.
6: Köszönöm a lehetőséget.
5: És természetesen a folytatásban Balázs János zongorázik.

0: Homokfutó idők, ez a címe Fazekas István történelmi drámájának, amely a hortobágyi internálások fájdalmas és megrendítő, színpadon eddig még soha fel nem dolgozott története. Az 1952 nyarán játszódó kamaradráma a magyar gulág világába vezet, a kiterepítések embertelen mechanizmusai közepette, két sors, Herczeg Ferenc író és a szintén kiterepített parasztasszony Piroska találkozásán keresztül vizsgálja az erkölcsi döntések súlyát és lehetőségét. A mű szerzőjével, Fazekas Istvánnal és Molnár Kristóf rendezővel Csörös Csilla beszélgetett.
1: Piroska alakját az én dédnagymamámról mintáztam. Dédanyám nekem nagyon sokat mesélt a hortobágyi internáló táborról, arról a sok keserűségről, amit ott át kellett élniük sokaknak. Fiút, aki feltehetőleg öngyilkos lett, ő tényleg elintézte, hogy pap temesse. De hogy intézte el, azt nekem soha el nem mondta. Aztán, amikor a történelmünkkel jobban megismerkedtem, és foglalkoztam az ávósok lélektanával, és mindenféle diktatúra lélektanával, akkor elkezdett szidatni ez a kérdés.
2: Egy végső elkeseredésében öngyilkossá lett fiú temetését, egy szintén internált pap előkerítésével kellett Piroskának megoldania.
1: A tiszabecsi református pap temette el ezt a fiút, pap is oda volt internálva, ott dolgozott a borsóföldeken, tehát ennek az egésznek ez a valóság alapja.
2: A darab főszereplője Herczeg Ferenc író, aki nem hajlandó aláírni azt a nyilatkozatot, amivel megtagadná a Trianon elleni tevékenységét, azt az erkölcsi tartást állítja a néző elé példaként, amit meg lehet őrizni még a legiszonyatosabb körülmények között is.
1: Herceget többször felszólították arra, hogy a Trianonnal kapcsolatos nézeteit vonja vissza. Ugye ő volt a Magyar Revíziós Liga elnöke, ennek tényleg 2 millió tagja volt, és Herceg tényleg szerette volna azt elérni, hogyha a nemzetközi hatalmak revízió alá veszik Trianont, és jogilag felülvizsgálják.
2: A legnagyobb csavar a történetben pedig az, hogy egy egészen egyszerű emberi gesztusért, a pap megszerzéséért, még ennek a papírnak az aláírásáért,

0: dolog, nem csak az életben, hanem a színpadon is ezt megmutatni.
1: Molnár Kristóf utolsó éves egyetemi hallgatóként rendezte ezt a darabot. Az élet legfontosabb pillanatai a születés, a halál, a keresztelő, a temetés köré szervezve azokat a transzcendens momentumokat, amelyek valóban ezt a darabot elemelték a nyers, véres valóságtól, amit a Hortobágyi Magyar Gulág jelentett.
2: Megkerestük a fő konfliktus szálakat. Ugye az egyik az, hogy eltemetik-e a fiút, vagy nem, egyfajta ilyen Antigone történet, a másik pedig, hogy Herczeg Ferenc aláírja azt a papírt, amelyel ugye igazándiból 2 millió embernek a véleményét fogná vissza egy lélekért. És nyilván ennek az egyetlen léleknek, a halott fiú, megmutatja.
1: Aki lélekként bolyong a színpadon újra és újra.
2: Így van, fókusztalanul, ugye majd egy ponton fókuszt is talál, amikor megszólal, hozzánk szól, hogy ő neki a fontos momentumai ugyanúgy ki vannak emelve, mint ahogy Hercegnek az emlékképei. És nekem az az izgalmas, hogy valós, immanens jelenetek, és annak a kinyitása a másik világnak, mert szerintem attól lesz olyan, hogy hazamegyünk, és gondolkodunk rajta, és megdolgozzuk magunkba ezeket a gondolatokat. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez egy száraz történelmi darabként van megjelenítve, az meg fog lepődni.
1: Az örök emberi ugyanúgy jelen van, mint a nagyon konkrét magyar történelmi valóság.
2: Ez nem egy történelmi freskó, amit fölfestünk, hanem keresni a folyosókat a jelennel, vagy a mostani világgal, hogy szóval mennyi gyűlölködés van most is, akár a környezetünkben, vagy világszerte.
0: Nagyon fontos az, hogy a történelmünkre ne csak úgy tekintsünk, mint egy történelemkönyvre, hanem itt vannak a szüleink emléke, a szüleink, a dédszüleink, tudjuk, hogy velük mik történtek, hiszen a jelenünket akkor tudjuk igazából megérteni, hogyha ismerjük ezeket a sorsokat, és azt, hogy tényleg mi történt velünk, hogy a 20. század mennyi kegyetlenséget hordozott magába, micsoda tragédiák. A kis embereknek a tragédiái, azok tulajdonképpen azért átszövik az egész magyarságunkat. És ha így nyúlunk a történelmünkhöz, akkor egyszer csak azt is felismerhetjük, hogy mennyire közös a sorsunk. És hogy kinyílik a transzcendens, én azt gondolom, hogy minden igaz szívben kinyílik. És amikor ezt felismerjük, hogy ez ki tud nyílni, akkor van esélyünk a megbékélésre.
3: A József Attila Színházban a fővárosban legközelebb holnap, azaz május 5-én látható az Álmokfutó idők című előadás.
4: Önök a Kalendárium műsorát hallják.
3: Ma, vagyis május 4-én kezdődik és vasárnapig tart Veszprémben a királynék városának legnagyobb ünnepe, a Gizella napok rendezvénysorozat. Felszegi Csaba összeállítása következik.
5: A több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztivál, koncertek, kiállítások, előadások mellett ismeretterjesztő képzőművészeti, gasztronómiai, valamint családoknak és gyermekeknek szóló programokat kínál az érdeklődőknek. A Gizella napok hagyományos Gizella királynéhez kapcsolódó rendezvényeinek idén is Veszprém történelmi belvárosa ad otthont. Zalavári Eszter főszervezőt hallják.
6: A Gizella napok az elmúlt 3 évtizedben számos átalakuláson ment keresztül. A programsorozatnak alapítása óta egyik legfontosabb eleme volt a Veszprém történelmi vallási gyökereihez és Gizella királyné alakjához kapcsolódó programok, valamint a helyi kulturális értékek bemutatása, a kulturális intézmények, illetve a helyi közösségek és nemzetiségek programjain keresztül. A Gizella díjak átadása, valamint a Szirtes Edina Mókus és Akusztik Kvártett ünnepi műsora az Óváros téren, az ünnepi Szentmise pedig a Szent Háromság téren kerül megrendezésre. Ez utóbbin a Magyar Honvédség Légierő zenekara, a Mendelzon Kamara zenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek majd közre. A látványos történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak majd.
5: A város kulturális szervezetei együtt készülnek az eseményre, ahogyan a helyi művészetek háza is. Szerdán a Botanic Art Oasis program keretében például kolostorkertek, középkori kulinária címmel lesz előadás a Dubnicai Palotában. Grászli Bernadett igazgató beszél a részletekről.
7: Május 6-án szerdán a Botanic Art közösségi térben egy olyan különleges előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, Árkovics Edit kolléganőnk tolmácsolásában, amely a középkori gyógynövénykertek, a kolostorok gyógynövénykertek,

0: ökvénykertjeinek a világába vezet el bennünket, és az itt szerzett tudásanyagot felhasználva tavaszi zöld levesek készítésére alkalmas recepteket is tanulhatnak az érdeklődők, ebből a hagyományból, ebből a régi középkori hagyományból kiindulva.
1: Ez jól illik a botanikárt kiállításai közé.
0: Ez így igaz, ezután pedig a Gizella Napok program tervezete természetesen egy rendhagyó kiállítás megnyitóval is indul. Az egyik a csütörtöki napon nyílik. Fegyvesi Otto József Attila díjas költőnek a különleges kiállítását tekinthetik meg az utcagalériába, a Szilágyi László festőművészről elnevezett utcagalériába. Fegyvesi Otto vers kollázsai kerülnek bemutatásra.
2: A hagyományoknak megfelelően a veszprémi érsekség is számos programmal készül. Többi között hittan és kórus találkozót szerveznek. Lószné Dömötör Enikőt, az érsekség munkatársát hallják.
3: Gizella Napra már jó régóta sok-sok programmal készülünk. Nagy hagyománya van az Egyházmegyében és itt Veszprém városában, hogy a Gizella Napot a várossal együtt ünnepeljük. Gizella személye az, aki a templomainkat felruházta és liturgikus eszközökkel ellátta, tehát nagyon hálásak vagyunk neki. Neki köszönhetjük, hogy a napi vallásgyakorlást eleink megtehették. Így nagy örömmel kapcsolódunk be a Gizella Napi ünnepségben. Egy teljes hétvégés programkavalkáddal várjuk az embereket, de érkezik hozzánk 1000 hittanos is, aki egy hittan találkozóra érkezik. Nekik is számtalan program lesz, de érkeznek hozzánk bérmálkozók is ezen a hétvégén, akik bérmálkozásra készülnek. Kórus találkozó is lesz, kórus muzsika is meg fog szólalni a délelőtti szentmisén, és este pedig egy zenés áhítatban, szombaton este 6 órakor a Székesegyházban. Azt gondolom, mind a kettő különleges élmény lesz.
4: A Gizella Napok tehát mától, vagyis május 4-től Veszprémben egészen vasárnapig várják az érdeklődőket.
5: Kalendárium.
4: Az Ebegényi Festészeti Iskola nem csak a hagyományokat őrzi, hanem a jövő művész generációit is útjára indítja. Évösszegző kiállítás sorozatuk második állomásán a grafika és festészet képzés hallgatói, köztük tehetséges középiskolások és egyetemisták mutatják be munkáikat a Verőcei Művelődési Házban május 14-ig. Hogy miként lehet a klasszikus alapokat a modern látásmóddal ötvözni a Dunakanyar inspiráló környezetében, arról Gödöllei Anna kérdezte Csilléri Orsolya grafikus művészt, az iskola egyik alapító tanárát.
6: Árulj el, hogy mi minden előzte meg ezt a kiállítás megnyitót, hogy zajlott ez az év. Ugye ez most egy kiállítás sorozatnak a második állomása, Csilléri Orsolya.
7: Az iskolánk három részre tagozódik, és ennek értelmében a kiállításokat is három részre osztjuk. Ez tulajdonképpen korcsoportok szerint van. Tehát a gyerekek, ugye azok az elsőtől és körülbelül 8-ig tartó korosztály, utána következnek a középiskolások, azok, akik felvételizni szeretnének, és valamilyen felsőoktatási intézménybe, de ide tartoznak azok is, akik egyszerűen csak szeretnek rajzolni. A csak szót azt talán ki is kéne hagynom, mert az is nagyon nagy dolog. És egyetemista korú fiatalok is ebbe a csoportba tartoznak, hiszen vannak sokan, akik visszajárnak hozzánk továbbra is. És a harmadik kiállításunk, ami 2 hét múlva lesz, az pedig a felnőtteknek hívjuk őket, bár a egyetemista korúak is azok, de a 30 fölöttieket csoportosítjuk ebbe az utolsó kiállításba, ahol azok vannak, azok a mondjuk így tanítványaink, akik már családosak, korábban esetleg foglalkoztak művészettel, de nem volt el lehetőségük, hogy ebben kibontakozhassanak. És akkor most felnőttként megadatott az, hogy végre foglalkozhassanak ezzel, és ez lesz a harmadik kiállítás.
6: Mi volt a központi téma, mert hogy most a kiállításon látok portrékat, tájképeket, még aktképeket is, nagyon vegyes a felhozatal.
7: Igen, igen, ez ilyen értelemben valóban egy nagyon vegyes kiállítás. Ennek a csoportnak mondjuk így a gerincét azok alkotják, akik valamilyen képzőművészeti pályára készülnek. Rengeteg fiatal tanul nálunk, és van egy célintézmény, ahova szeretne bekerülni, de nagyon fontosnak tartjuk a férjemmel, Fenyvesi Gáborral azt, hogy ne valamiféle ilyen gyártásban vegyünk részt, hogy eljönnek hozzánk, megnézzük, hogy mi az a célintézmény, mi a követelmény, azt megtanuljuk, és akkor mennek tovább. Mi úgy érezzük, hogy ez attól a holisztikus szemlélettől, ahogy mi a művészethez állunk, nagyon-nagyon távol áll. Itt a kiállításon kockológiától egészen az aktig láthatunk tanulmányokat. Ugye a kockológia az azt jelenti, hogy perspektíva megértése, hogy hogyan tudunk különböző térábrázolási rendszerekben interiört vagy bármi épületet leképezni kétdimenziós síkra. Utána következik a portré, nálunk általában így épül fel az év. Ezek mind-mind mi úgy fogjuk fel, és úgy is instruáljuk őket, hogy egyfajta önismereti út. Tehát nem azért rajzolunk tanulmányt, mert a célintézményben ez kötelező, hanem azért, mert a tanulmányrajzolás által az ember megtudhat valamit önmagáról is, és közelebb kerülhet ahhoz a gondolathoz, amit majd aztán a művészetben szeretne kifejezni.
4: A grafika és festészet képzés hallgatóinak munkái május 14-ig láthatóak a Verőcei Művelődési Házban. Május 16-án pedig a felnőtt alkotók munkái veszik át a kiállítótér helyét.

Kedves hallgatóink, a kalendárium adása ezzel véget ért. Én köszönöm a figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt, valamint a szerkesztő Ernst Tarackközi Kinga nevében is. Babuts Krisztát hallották. Hamarosan a Krónika, majd a Jó Napot Magyarország adásával jelentkezünk. Itt a Kossuth Rádióban.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongora szonátája és a Pisztráng ötös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.haydenam.com.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 16 óra, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink, először röviden.
3: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők.
2: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
3: Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhol futózápor előfordulhat. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul.
2: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Amerikai hadihajók belépését akadályozta meg a Hormuzi szorosba az iráni haditengerészet. Teheráni jelentések szerint rakétatalálat ért egy amerikai fregat Totán Washington, cáfolja a támadást.
3: Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megindítását.
2: A NATO főtitkár szerint az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
3: Mark Rutte Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozója előtt úgy fogalmazott, a jövőben kulcsfontosságú eszközöket biztosítanak a közel-keleti hadszíntér közelében. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arról beszélt, hogy meglepő, de várható döntés volt az amerikai katonák kivonása Németországból. Kaja Kallas ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az amerikai csapatok nem csak az európai, hanem az amerikai érdekek védelméért is vannak Európában.
2: Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik országos listán szereztek parlamenti mandátumot az áprilisi választáson.
3: A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakulóülése május 9-én szombaton lesz.
2: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
3: A bicentenáriumi eseményen a köztestület elnöke arról beszélt, hogy az ország, benne a tudomány és az akadémia alapvető politikai változás előtt áll. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a leköszönő kormánnyal. Álláspontjuk szerint a nemzet boldogulásához, egy közös jövő építéséhez a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a politikának, a gazdaságnak, a társadalomnak és a kultúrának szüksége van a tudomány elemzői, kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hangsúlyozta, a Magyar Tudományos Akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor. A tudást az ország javának szolgálatába kell állítania. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen.
4: Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
2: Tájékoztatást kért az NKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
3: Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott a Nemzeti Kulturális Alap bizottságának több tagja is. Magyar Péter leendő kormányfő ma azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
5: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a legköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ezekben az ügyekben.
2: Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak.
3: A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a verstípus sajátosságait. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
2: Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
3: A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsik és autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az URFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebességhatár átlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőralezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kis haszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
6: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében, de természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
1: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányba. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell araszolásra számítani. Szintén az M1-esen a Nagyszent János, Bőn csomópont és Győr között terelést építenek. A 100-as és 109-es kilométer között mindkét oldalon az aktuális munkaterületnél csak egy sáv járható. Aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében. A 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre készüljenek.
2: Fővárosi információk következnek.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni. Baleset okoz fennakadást az Egér úton a Péterhegyi út közelében. Mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. Baleset nehezíti a közlekedést a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál is. Szép Csilla, BKK Info.
1: MÁV Info.
8: Köszönöm. Köszöntöm a hallgatókat. A Bécs-Győr felől Budapestre tartó nemzetközi vonatoknál késésekre kell számítani, mert az osztrák vasúttársaság hálózatán műszaki hiba akadályozta a közlekedést, amelyet már elhárítottak. Győrből a jelentősebb fennakadás nélkül közlekedő soproni és szombathelyi intercityket javasoljuk Budapest felé. Az ország többi részén nincsenek jelentős fennakadások. Elkezdődött az előszezoni menetrend a Balatonnál, sűrűbben induló vonatok, több kerékpárhely várja az utasokat a magyar tengerpart. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
9: Időjárás jelentés.
10: Jó napot kívánok! Az időszak nagy részében legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor kedd délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futószápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, sőt ott kedden viharos lökések. Hajnalban általában 6-13 fok valószínű, de a keleti fagyzugokban több fokkal hidegebb lesz. A csúcsfőmérséklet kedden 23 és 29 fok között alakul. Pál Márton, Hungaromet.
2: A krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Ciprus Éva. Viszont hallásra 17:30.
11: Műsorajánlat. Délelőtt.
12: Május 5-e a Kéztisztaság világnapja. De miért fontos a tenyerünk és a kézfejünk tisztán tartása? És miért felesleges megmosni az almát, amit eszünk, ha a kezünket nem mossuk meg előtte? Teszteljük majd a Semmelweis-szkennert, amelynek segítségével pontosan megnézhetjük, hogy milyen alaposan fertőtlenítettük a kezünket. Horváth Szilárd vagyok, számítok a figyelmükre.
11: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
13: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
14: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
15: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
16: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Jó napot, Magyarország! Újhelyi Zoltánnal.
17: 3 perc múlva negyedöt a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, hogyan befolyásolja a világolaj termelését, hogy az arab emírsége kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből?
18: Bár a közel-keleti régió elsődleges nem az Európai Uniót, az európai országokat vagy az Egyesült Államokat látja el energiahordozókkal, hanem inkább a távol-keleti országokat, de az energiapiacoknak az összekapcsoltsága miatt egy világ másik felé levő válság az átszivárog az európai piacra is.
17: Hogyan változik majd az olajár, netán csökkenhet-e? Majd 5 óra környékén azt kérdezzük, hogy tudták-e, hogy a magyar szülők többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata csökkenti a gondolkodási és érzelmi képességét.
19: Éppen a fiatalok tudják belátni, hogy mennyi nehézséget okoz nekik a hétköznapokban ez az okos eszköz használat, hozzátéve, hogy ezeket a srácokat azért nagyon sokat szídjuk, és nagyon sokszor van ez a régen minden jobb volt, és ezek a mostani fiatalok elnyebelnye, de hogy ezek a fiatalok mutattak most példát egy nemzet számára.
17: SMS számunk 06 39 666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon.

0: Csökkenő befolyás növekvő bizonytalanság kilépett az Egyesült Arab Emírségek a kőolaj exportáló országok szervezetéből. Az ország a szervezet egyik legnagyobb olajtermelője volt közel 4 millió hordós kapacitással, ezt azonban az OPEC által meghatározott kvóták miatt nem tudta kihasználni. Az emírségek ráadásul az elmúlt években jelentősen bővítette kapacitását. A kitermelés akár napi 5 millió hordó is lehetne, ami ilyen olajárak mellett hatalmas többletbevételt hozna az olajmonarchiának. Persze akkor, hogyha nyitva lenne a hormuszi szoros. A kilépés hatását ma még csak találgatni lehet. Ha ezzel jelentősen bővül a világ kínálata, akár az olajárak is elindulhatnak lefelé. Mások viszont attól tartanak, hogy ezzel csak a káosz nő majd az amúgy is hektikus piacon. De mire számítanak önök? Jó-e például az, hogyha kevésbé tudják összehangolni a kőolajtermelő országok a kínálatot és az ezzel futó árakat? Hogyan befolyásolja a piacokat a hormuszi szoros elhúzódó lezárása? Meddig elegendőek a stratégiai kőolajtartalékok, és egyáltalán kiszámítható-e az, hogy milyen irányba tart a világ energiabiztonsága? Erről beszélgetünk a műsorunk első felében. Mit mondanak önök? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és amíg tárcsáznak, hallgassák Horta Olivért, a Századvég energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét, aki a Vasárnapi Újságon című műsorunkban beszélt arról, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint a történelem legnagyobb energiaválsága jön.
1: Hogyha mennyiségi oldalról nézzük, akkor az ázsiai országok azok, amelyek leginkább érintettek, ők vásároltak a legnagyobb mennyiségeket, volumeneket a Közel-Keletről. De azzal, hogy a hormuzi szoros most már több mint 50 napja le van zárva, és azzal, hogy ott az épített energetikai infrastruktúrában több mint 80 létesítményben komoly károk keletkeztek, elindult egy dinamikus átrendeződés az értékláncokban. Az ázsiai szereplők elkezdtek azoktól a beszállítóktól is vásárolni, amelyektől korábban nem, és ez nem csak az olajban tapasztalható, számos olyan cseppfolyósított földgáz szállító tankerhajó volt, ami mondjuk az Egyesült Államokból elindult Európába, de útközben kapott egy jobb ajánlatot mondjuk Kínától, és irányt változtatott. Tehát egyelőre ebben az átrendeződő fázisban vagyunk, mindenki azt találgatja, hogy meddig lehet zárva a hormuzi szoros, és hogy utána a helyreállítás az mennyi idő alatt lehetséges. Itt hát most már egészen extrém becslések is vannak az asztalon. Itt regionálisan nagy eltérések vannak, ami az Európai Uniót illeti. Az első tünet, vagy az első legerősebb tünet az a kerozin piacon jelentkezik. Az Európai Unió körülbelül az ellátásának az ötödét azt a Közel-Keletről látja, tehát mennyiségi oldalról a kerozin piac az, ami a leginkább kitett, de mondjuk az olajárak emelkedésén keresztül már a közvetlen elsődleges gazdasági következmények is megjelentek. A következő lépés, vagy következő eleme a dominó, a dőlő dominóknak, az egyrészt a dízel üzemanyagok lehetnek. Az Európai Unióban több olyan ország van, ahol ebben a tekintetben a dízel, helyi szinten dízel hiány is volt tapasztalható, illetve amire érdemes még nagyon odafigyelni, az a gáz, a cseppfolyósított földgáz. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője a múlt héten egy olyan elemzést tett le az asztalra, amiben az szerepelt, hogy ők úgy kalkulálnak, hogy 2030-ig Katar kiesésével, illetve a kieső katari kapacitások miatt 15%-kal szűkülhet a globális cseppfolyósított földgáz kínálat.
2: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: SMS számunk pedig 06-30-9666, lassan minden kevés van, mindenből kevés van, hogyha energiáról van szó. Írja egyik hallgatónk, mondják el véleményüket. A stúdióban pedig itt van Pásztor Szabolcs, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, egyetemi oktató. Jó napot kívánok! Hát kezdjük akkor azzal, hogy miért lehet hír itt Magyarországon, és miért lehet fontos, hogy kilépett az Egyesült Arab Emírségek az OPEC-ből. Mi is ez az OPEC pontosan, a kőolajexportáló országok szövetsége?
3: Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban azzal érdemes kezdeni, hogy miért is fontos ez a szervezet, mit kell tudni róla. Hát az egyetemi katedrán én például a kartel használom, mint egy jó példa, egy klasszikus karterről van szó.
0: Ugye ennek nincsen jó kicsengése azért?
3: Nincs, de egyébként az jogos, hogy nincs jó kicsengése, hiszen ilyenkor a résztvevők megállapodnak abban, hogy korlátozzák a piacot. Tehát árakban, mennyiségben, vagy a technológia visszafogásában. Tehát, hogy ez egy piacot korlátozó, befolyásoló eszköz. 1960-ban hozták létre, jelenleg 12 tagja van, és érdekesség, hogy az utóbbi években hát több ország kilépett ebből. A sor tulajdonképpen Katar kezdte 2019-ben, majd Ecuador következett 2020-ban, és Angola 2024-ben, és hát ugye most egy újabb kilépője van a rendszernek, egészen pontosan ugye napokkal ezelőtt lépett ki május 1-én, és azt érdemes még tudni erről a szervezetről, hogy a kőolajtartalékok kétharmada az OPEC tagországoknál van, és a világtermelésnek nagyjából a 30-40%-a felett diszponál, tehát nem megkerülhető tényező a kőolajpiacon. A felvezetőben is elhangzott, hogy országokra lebontva vannak kvóták, Szaúd-Arábia termel ki a legtöbbet, és egyébként az emlegetett Egyesült Arab Emírségek a harmadik a sorrendben, egyébként a második Irán, úgyhogy nagy jelentőségű szervezetről van szó, befolyásolni tudja érdemben a kőolaj világpiaci kínálatát, illetve árát is, és hát ugye számunkra például minden olyan mozgás fontos, ami érinti az energiapiacokat. És még egy számot hagy említsek, hogy a beslések szerint, hogyha kilép, mert egyébként kilépett az Egyesült Arab Emírségek, akkor 3-5%-kal csökkenhet a kőolajpiaci részesedése ennek a szervezetnek, aminek azért van befolyásoló hatása értelemszerűen.
0: És mi ez az OPEC plusz, mert ilyen is van?
3: Igen, ez is hozzátartozik a történelméhez ennek a kartelnek. Hát például Oroszország bekapcsolódott ebbe a rendszerbe, és így már a piaci részesedése 50% felé ugrott ennek az OPEC plusz formációnak. Hát nyilván arról van szó, hogy a kőolajat exportáló országok egységesebben egy ernyő alatt szeretnének mutatkozni, és azt gondolják, hogy a érdekérvényesítő szerepük így nagyobb. De igen ám, de például pont az Egyesült Arab Emírségek példája meg azt mutatja, hogy ez nem így van. Itt pedig az a magyarázat, hogy az utóbbi években, vagy azt lehet mondani, hogy évtizedekben egyre látványosabb a diverzifikációs törekvés a Közel-Keleten. Tehát úgy gondolkodnak országok, hogy a kőolajból származó bevétel az jó, ezzel ők megpróbálnának szabadon élni, kereskedni, és ebből nagy beruházásokat hajtanak végre. Itt példaként lehet említeni a közel-keleti légitársaságokat. Felkerült a turizmus térképére, Dubaj, Abu Dhabi például, és még számos más lokációt lehetne említeni. Élményparkok, vidámparkok vannak, hatalmas nagy plázák vannak, tehát jól látható, hogy próbálnak elszakadni valahol a kőolajtól.
0: Egy másik lábat szeretnének, egy vagy más... akár több lábat is a
3: igen.
0: gazdaságnak.
3: És például legutóbb az Egyesült Arab Emírségek úgy érezte, hogy hát most így nagyjából 3,4-3,5 millió hordó per nap a kvótája, hogy tudna ebből 5-öt is csinálni. És hogyha 5-öt csinál belőle, akkor nagyobbak a bevételek, abból a nagyobb bevételből pedig jobban tudja esetleg diverzifikálni a gazdaságot.
0: Hogyan változtatja ez meg az árakat? Erről is beszélünk hamarosan, de mit mondanunk hallgatóink? Sarolta van a vonalban. Jó napot kívánok, Önnyi a szó, parancsoljon.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket és a rádió hallgatóit. Nem mondom őszintén, amikor ezt a hírt meghallottam, nekem az jutott eszembe, ugye a kérdés az az, hogy mi lesz ezután. Én azt gondolom, hogy minden lehet, és annak az ellenkezője is, mert csak így példáként, amikor Zelenszkijt megválasztották elnöknek, akkor ugye ő békét ígért, és hát azért már több mint 4 évig tartó háború, vagy 4 éve tartó háború lett. A druzsbát ugye elzárták, és azt mondták, hogy be van, vagy támadás érte, és közben pedig semmi baja nem volt, és ugye varázsütésre megjavult. Így azt gondolom, hogy tehát, amit olvastam, hogy Trump elnök úr azt mondta, hogy akár még árcsökkenés is lehet ennek következtében, hát azt gondolom, hogy az is lehet, vagy éppen felmennek az árak, de azt vélelmezem, hogy itt az arab országok egyre nagyobb hatalmat és egyre nagyobb befolyást fognak szerezni, különösen Európa felé, és azt gondolom, hogy az Uniót ez nem fogja jól érinteni, hiszen tudják, hogy az Unió ebben a tekintetben is most már ugye kiszolgáltatott, ugye a 25%-ra felmentek az autó importálásnak az árai, És
0: már az Amerikába irányuló autóexportra vetik ki a 25%-os vámot, igen.
4: Igen. És hát tehát ott is van egy ár kiesés, vagy bevétel az amerikaiaknak, ugye attól függ, hogy honnan nézzük, és nyilvánvaló, hogy az autók, illetve hát ennek az olajnak és a gáznak a ilyen irányú diverzifikálása, azt gondolom, hogy én azt vélelmezem, hogy ez nem fog jól kisülni, vagy elsülni Európa számára, természetesen Magyarország számára sem, sokkal jobb helyzetben lenne Európa és Európa országai, ha az oroszokkal sikerülne megegyezni helyben, csövön keresztül, mint én nem is tudom, hogy tényleg az operenciás tengeren és innen és túlról hozni a méregdrága gázt és az olajat.
0: Köszönöm.
4: És játszanának, még csak úgy játszhat szerintem ez az Emirátus is az Európai Unióval, mint macska az egérrel. Szóval nem hiszem, hogy ez jó lesz Európának.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0639666. Egy meteorológus hallgatónk írja, László, hogy ön örül annak egyébként, hogy illetve nem akkora baj az, hogy egy lényeges olajtermelő szerinte kilép az OPEC-ből, mert egyébként ezek a szervezet, vagy konkrétan ez a szervezet az olajtermelő országok kisebbségét védi, és az olajimportáló országok többségének nem ez az érdeke, így általánosan is megfogalmazva, ezzel párhuzamosan pedig örül a nyersolaj ár növekedésnek is, mert úgy véli, hogy ez az elektromos és a hibrid járművek terjedését majd előmozdítja, a kerozin árának a növekedésének pedig kifolyezetten örül, mert azt mondja, minden hetedik liter szénhidrogén alapú üzemanyagot a repülés használ fel, és ez aránytalanul nagy mértékben vesz részt az üvegházgázok termelésében. Ez tehát egy nagyon sokrétű vélemény. Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, hogy a kartellek azért többnyire úgy működnek, ezért nem szeretik általában a nemzetállamok jogalkotásában őket, mert felfele hajtják az árakat, megegyeznek abban, hogy mennyit kérjenek, és ezzel biztos nyereségre tesznek szert. Nyilván ez a nagy kartell is így működik, csak hát nem tudja lefedni a teljes piacot. Hogyan mozdulnak el az árak attól, hogy mondjuk egy nagy olajtermelő most kilépett, és saját maga kínálja az energiát?
3: Még arra visszatérnék, hogy alapvetően kisebb államokat képvisel az OPEC. Ez tényleg így van. Afrikai közel-keleti országok vannak benne, és ugye a leglátványosabb akcióját 1973-ban hajtotta végre, amikor embargót vezetett be, például Japánnal szemben, Nyugat-Európa vagy az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Úgyhogy valóban nagy torta szeletet képvisel az egészből, de nem a legnagyobbat értelemszerűen. Hát a kartell az valóban leggyakrabban úgy működik, hogy a háttérben nyilvánosan vagy kevésbé nyilvánosan megegyeznek az árakban. És általában ugye ez az árbeli megegyezés, ez kinek jó? Annak, aki exportál, tehát kiviszi a terméket a világpiacra. És hát tekintve, hogy most egy harmadik legnagyobb kilépője van a rendszernek, azt lehet mondani, hogy az OPEC világ kereskedelmi részesedése 3-5%-kal csökken. Erre lehet azt mondani, hogy ez egy látványos számadat, de én azt...
0: És ezzel akár lefelé is indulhatnának az árak?
3: Lefelé is indulhatnának, például úgy, hogy ha több olajat visz ki az Egyesült Arab Emírségek, akkor megemelkedik a kínálat természetesen. Igen ám, de tudnak máshogy reagálni a még bennmaradt országok, tehát vegyes a kimenetel. Az egyik betelefonáló is éppen ezt hangsúlyozta, hogy azért nehéz megjósolni, hogy ténylegesen mi fog történni. Ráadásul ma már nem kell, hogy kézzelfogható változás történjen, tehát hogy letekerjék a volument, vagy éppenséggel feltekerjék. Elég egy politikai nyilatkozat, egy bejegyzés a közösségi média felületekre, azonnal meg tud mozdulni a kőolaj világpiaci ára. Úgyhogy a kimenetelt eléggé nehéz megjósolni. Azért az látványos, hogy most szűkült ez a kartellkör, méghozzá azért egy nagy kiesője van ennek a kezdeményezésnek, vagyis már kevésbé kezdeményezés, hanem jól bejáratott kartell inkább. Egy látványos üzenet tulajdonképpen ez a világgazdaságban, hogy talán mégsem annyira egységes, mégsem annyira következetes itt a kartellen belül az álláspont, és azért ez komoly következtetésekre enged következtetni.
0: A másik nagy kérdés, a bizonytalanság, illetve a kiszámíthatóság a piacon. Ugye mindig az árakról beszélünk, lefelé megy, vagy felfelé megy, de van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen az árak önmagukban nem feltétlenül informatívak, sokat jelentenek természetesen, de akár naponta is változhatnak, hatalmas szélsőségeket leírhatnak, és ennél lényegesen fontosabb bizonyos esetekben a biztonság, a kiszámíthatóság a piacnak. Így van ez? Tehát ez például egy kartel nyilván segíti.
3: Ez pontosan így van. Például most Európában leginkább az utóbbi hetekben most már arról van szó, hogy nem is az árak fontosak, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e energia. Tehát, hogy van-e stabil kínálat, ellátás, illetve szállítás. És például ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy elindulnak LNG hajók például az Amerikai Egyesült Államokból Európa felé, de hogyha közben kap egy kedvezőbb ajánlatot, akkor útvonalat változtat, és például Kínába érkezik meg. Tehát nem is arról beszélünk, hogy mennyire érkezett meg, hanem egyáltalán megérkezik-e. És valóban tehát az ellátásbiztonság az mindennél fontosabb, hogy egyáltalán van-e, érkezik-e, jön-e, megfelelő időben érkezik-e, mert hogyha nem, akkor megakad a gazdaság. Például személy szerint mindig kiszoktam emelni, itt ebben a stúdióban is elhangzott már, hogy nagyon komoly szállítási teljesítmény van, akár különösen alacsony hozzáadott értékű termékek mögött is. Tehát a gyorsan mozgó fogyasztási cikkek, termékek mögött is. Tehát ha a szállítási költség növekszik, ha a szállítási teljesítmény visszaesik, akkor az azonnal megakasztja a gazdaságot, növekvő árakat hoz a polcokon, az üzletek polcaiban, illetve hát makroszinten növekvő inflációs mutatókat.
0: Ugye van egy másik része is ennek a biztonságnak, illetve bizonytalanságnak. Említette azt, hogy más irányt vesz a hajó, hogyha ráígérnek a szállítmányára. Ugye ez azt is jelenti, hogy ezen a piacon hosszú távú szerződések nem minden esetben vannak. Tehát például a csővezetéke szállításnál vannak hosszú távú szerződések, mert ugye a csöveket nem lehet átrángatni egyik országból a másikba. Ez egy kiszámítható működést tesz lehetővé, de a hajózati piac ez nem feltétlenül ilyen, itt inkább akkor a tőzsdei árak dominálnak, és ez egy teljesen másfajta közelítés.
3: Abszolút, ez egy sokkal piacosabb megközelítés. Az, hogy mekkora az adott napon az ár, az a legfontosabb, a legmeghatározóbb, és meg lehet változtatni az útvonalat. Nyilván az exportőr az adott, de az importőr az korán sem adott, és láttunk erre példát bőségesen, ezután is lesznek erre vonatkozóan példák. És aki ügyesebb, aki többet tud adni, jobban tőzsdézik, az jól jár, tud egyfajta ellátásbiztonságot hozni, aki pedig erről lemarad, nincs annyi pénzügyi forrása, az meg nyilván vesztese lehet mindennek.
0: SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Arról beszélgetünk, hogy az Egyesült Arab Emírségek is kilépett az kőolajtermelő országok szervezetéből május 1-jével. Milyen hatással lehet ez a világ kőolajpiacára, hogyan mozdulhatnak el az árak? Jó ez nekünk, egyszerűen fogalmazva, osszák meg velük gondolatainkat a hírek után a stúdióban Bordi András.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Kicsi az esélye a hantavírus széles körű terjedésének, ezért nincs szükség utazási korlátozásokra, közölte az Egészségügyi Világszervezet európai regionális igazgatója. A szakember azután nyilatkozott erről, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő kiránduló hajón Hárman meghaltak, hárman pedig megbetegedtek a ritka rákcsálók által terjesztett fertőzésben. Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon helyenként futó zápor előfordulhat. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
0: Fél öt múlt 3 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit gondol, hogyan befolyásolja a világolaj termelését, hogy az arab emírsége kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből? És tudta, hogy a magyar szülők többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata csökkenti a gondolkodási és érzelmi képességeket? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200, írjanak nekünk, hívjanak bennünket.

0: Stúdiónk vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, egyetemi oktató. Ugye az a nagyon furcsa helyzet, hogy a hormuzi szoros lezárása miatt valójában nem is igen tudjuk, hogy hogyan hat az arab emírségek kilépése az olajexportáló országok szervezetéből, mert most nincs még olyan szinten sem valódi piac, mint ami korábban volt a szoros lezárása előtt, és azért nincsen egyébként általában valódi piac ezen a területen, mert az olajexportáló országok szervezete, hogy ezt hallhatták, egy kartel. De akkor nézzük most egy pillanatra azt, hogy milyen állapotban vannak a közel-keleti országok kőolaj feldolgozói, egyáltalán működnek-e? Mert az ember arra gondol, hogy ha ennyi ideig nem tudják onnan elszállítani az olajat, már pedig a hajók állnak, akkor előbb-utóbb megtelnek a tárolók, és le kell állítani a finomítókat, ami viszont sokak szerint azt is jelenti, hogy ezeket újraindítani egy hosszú menet lesz. Így van ez.
1: Ez pontosan így van, szóval abban az esetben, hogyha nincs export, akkor egy idő után valóban megtelnek a tárolók is, és nem érdemes tovább folytatni a kitermelést. A leállítás egy bonyolult, egyébként időigényes, költséges folyamat, és nem azt kell elképzelni, hogy valaki benyom egy gombot, és mondjuk újraindul a kitermelés, hanem ugyancsak egy technológiailag bonyolult, költséges folyamat az újraindulás, és én itt például közgazdászként a költségvonzatot emelném ki első helyen, tehát hogy nem egyszerű kivitelezni, és ráadásul tehát az exportőr országnak mind a leállításhoz, mind pedig az újraindításhoz komoly anyagi forrásokat kell megmozdítania. Úgyhogy sokat beszélünk arról, hogy mi történik akkor, hogyha lezárul ez a konfliktus, és újraindul a szállítás, és azt szoktuk mondani, hogy hát hetekre vagy hónapokra van szükség arra, hogy minden rendeződjék. Ez nem úgy működik, mint amikor egy üzemben bekapcsolnak egy plusz sort, vagy egyébként egy gyártóegységet. Itt azért más a termelési-kitermelési procedúra, más jellegű a technológia, és éppenséggel, vagy éppen ezért a világpiaci, árbeli, kínálatbeli rendeződés, konszolidáció is komolyabb időt vesz igénybe.
0: Mit mond Zsolt? Jó napot kívánok, öné a szó, parancsoljon!
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szakértő urat, műsorvezető urat és a stábtagjait. A bejátszóban elhangzott az érdekes mondat egy olyan részére, hogy gyakorlatilag minden lehet. Már igen, Trump elnök úr azt ígérte, hogy ez jó hatással lesz majd az olajára, de igazából, mivel az OPEC még egy elég stabil piaci szereplő, gyakorlatilag bojkottálhatja is, vagy akár vegzálhatja is ezeket a folyamatokat. Egy biztos, hogy ez egy fontos jelzés arra, hogy minél inkább a béke irányába mozduljunk el, mert gyakorlatilag egy ilyen offenzíva is arra mutat rá, hogy egy kis ország, mint Irán, hogyha veszem a világ egészéhez képest, nem egy számottevő méret, fő gazdaságilag igazából tényleg csak az olajipar, ami meghatározó, de mégis az egész régiót, Európát, Amerikát is, és csak az egész világot érinti az a folyamat, ami ott történik. A hormuzi szoros gyakorlatilag egy kis átjáró is, mégis az egész világ gazdaságra negatív hatást gyakorol, és hogyha sikerül kiépíteni egy gazdasági béke folyamatot is, és lehet, hogy ebben erősebben kell gondolkodnunk a jövőre nézve, Európa szinten, világ szinten is, hogy azok a gazdasági egységek, gazdasági szereplők, akik meghatározzák a világ gazdaságát, illetve azok a kiegészítő országok, akik ebben partnerként szerepelnek, súlypontba kerüljenek, és folyamatosan fent tudjanak tartani gazdasági békét. Mert a világ lakosságának jókora hányada, így vagy úgy, de megérezte ezt az 50 napot. És gyakorlatilag ez a gazdasági béke nem is szólhatna más, mint arról, hogy ez a kölcsönös piac, és mivel ugye a világ területére mindenhová exportálunk, és mindenhonnan importálnak, ez jelentene egyfajta fegyelmet is, akár az energiahordozó piacán is, hiszen ha kialakulna egy kölcsönös kapcsolat, akkor abból a szónak jó értelme egy kölcsönös függőség is alakulna ki, és mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ilyen jellegű beavatkozásokra ne kerüljön sor. És visszakanyarodhatunk egészen a 2001. szeptember 11-i irányhoz is, hogy gyakorlatilag
0: már a terrortámadáshoz?
2: Vagy mire így van, ilyen? Így van, mert igen, mert azok, akik leginkább a zászlőkre tűzték, hogy fel kell számolni a terrorszervezeteket, meg kell szüntetni az ISIS-nek, az iszlám állam terrorszervezetnek a tevékenységét, gyakorlatilag most azok hallgatnak a legjobban, azok az országok, és ők azok, akik leginkább támogatnák a háborút. Hát gyakorlatilag, ha megszüntetnék ezeket a konfliktus gócokat, akkor gyakorlatilag ez a gazdasági béke, vagy együttműködés megvalósulhatna, és ez jobb irányba tudná vinni. Nem csak Európa, vagy a nagyhatalmak, hanem igazából a kis országok, a tagállamok sorsát, sőt, akkor a fejlődés is elindulhatna, mert azért a közel-kelet világa nagyon elmaradott, és látjuk még azokat a hiányosságokat, amelyeket ha sikerülne pótolni, akkor gyakorlatilag egy virágzó gazdasági irányt lehetne kiépíteni.
0: Köszönjük szépen, SMS számunk 0630 9660, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Tovább súlyosbodhat az európai energiaválság. Erről is beszélt Jó reggelt Magyarország című műsorunk korábbi adásában Horváth Sebestyén, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője, őt hallják.
3: Két hónappal ezelőtt, amikor kitört a közel-keleti háború, akkor Irán még csak a közel-keleti régiónak azon energetika infrastruktúráját támadta, amely amerikai tulajdonban áll, tehát az amerikai érdekeltségeket. Most azonban már eljutottak arra a szintre, hogy már az arab országoknak a saját tulajdonban levő, saját kontroll alatt álló létesítményeit, energetikai létesítményeit is elkezdték támadni. Most ugyan most már több mint két hete tűzszünet van a háborúban, így ezen létesítményeket nem érik drón és rakétatámadások. A mostani pár nappal ezelőtt közzétett lista inkább egyfajta fenyegetés, hogyha az Egyesült Államok megszegné, vagy Izrael megszegné ezt a tűzszünetet, vagy nem sikerülne megállapodni a tárgyalás sorozat folyamán, akkor Iránnak még mindig megvan a képessége, hogy jelentős fájdalmat, gazdasági károkat tudjon okozni a régió energetikai infrastruktúrájának. És bár a közel-keleti régió elsődlegesen nem az Európai Uniót, az európai országokat vagy az Egyesült Államokat látja el energiahordozókkal, hanem inkább a távol-keleti országokat, de az energiapiacoknak az összekapcsoltsága miatt egy világ másik felé levő válság az átszivárog az európai piacra is. Az elmúlt egy hónapban több tucat olyan hajóról lehetett hallani, amely a közel-keletről vagy az Egyesült Államokból Európa irányába indult el, azonban kapott egy jobb ajánlatot távol-keleti országoktól, és végül megváltoztatta az úti célját.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
0: SMS számunk 0630 9666. Egyik hallgatónk írja azt, hogy az is gond, hogy ezek az országok, mármint az olajtermelő országok távolról sem demokráciák, és képesek fogjul ejteni a világot azzal, hogy tőlük függ a világ energia ellátása. Stúdium vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hát az, hogy ezeknek az országoknak komoly zsarolási potenciálja van, az nem kérdés, hát ezt látjuk most Irán esetében, ami egy-egyben le tudja zárni. Ezt a szoros hírába vannak ott az amerikai hadihajók. De van egy másik közelítés is, és ez pedig az, hogy ezek az országok, most ettől a konkrét konfliktustól eltekintve, hogy ezek a közel-keleti országok megijedtek attól, hogy a nyugati világ zöld átállást hirdetett, és megrémültek attól, hogy az a soha nem látott jólét, ami az utóbbi évtizedekben rájuk köszöntött, az véget fog érni, és hogy nem fog kelleni az olaj. És van, aki azt mondja, hogy az olajárrobbanás mögött ez a meglehetősen erősen ható félelem is ott van, hogy nem fog kelleni az olaj, már rövid távon sem, nem épülnek új olajfinomítók, és ez eleve felfele hajtja az árakat. Van olyan hallgatónk, aki azt írta, hogy nem kellett volna a zöld átállást ilyen erőszakosan hirdetni, megrémíteni vele a közel-keleti országokat, talán másabb lenne az ár is. Van ebben valami, Pásztor Szabolcs?
1: Ez teljes egészében így van. Egyébként a nemzetközi szakirodalom ismer egy olyat, hogy nyersanyagátok. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha egy ország egyetlen egy nyersanyagot exportál, akkor könnyen elképzelhető, hogy sérül a demokrácia. Az elsődleges szempont a politikai vezetésnél az lesz, hogy a bevételeket központosítsa, és nem indul el olyan mérvű fejlődés, mint ahogyan azt egyébként gondolnánk.
0: Ez az egylábonállásnak a probléma. Oroszország ennek mondjuk egy jellemző példája.
1: Abszolút, és nagyon komoly szakirodalom van, például Oroszország tekintetében ebben a témában. Na most az elején említett arab országok közül többen ugye ezt nagyon jól megértették, ezért diverzifikálják a gazdaságukat. Máshol ez kevésbé. Ugye Irán esetében ez nem is lehetett volna szankciók miatt egy járható út, úgyhogy most valóban arról van szó, hogy megérzik, vagy megérezték a változás szelét, és lehet, hogy ezek valahol az utolsó rugások. Ugye saját erőből, a világgazdaságtól például elzártan fejlődve Irán mozgástérrel, komoly mozgástérrel nem rendelkezik, úgyhogy valóban most ugye ez a szervezet Iránnal karöltve most abban gondolkodik, hogy esetleg a befolyását megpróbálja valahogy növelni, a kartel szerepét betölteni, tovább korlátozni egyébként a piacot és emelni az árakat. Nem feltétlenül járható út ez egyébként.
0: Egyébként ez nagyon félelmetes, amit mond, meg nagyon meghökkentő is, mert azt mondja, hogy ezek az olajexportáló országok, és ennek a szervezetnek Irán is a tagja, a második legnagyobb tagja, ugye, megpróbálnak szorosabban együttműködni. Miközben egyébként Irán lőtte őket teljes lelki nyugalommal az olajfinomító berendezéseket, de ezzel párhuzamosan ők egyébként egymásra vannak utalva, vagy úgy érzik, hogy egymásra vannak utalva, és együtt is működnek szorosan? És hiába van itt síta, szunita ellentét, meg ezernyi más dolog, nem érdekli őket?
1: Hát igazából itt érdemes visszakanyarodni a kartel definíciójához, a tagok versenytársak, azt is mondhatjuk, hogy ellenérdekeltek, akik megállapodnak ideiglenesen valamiben. Rögzítik az árakat, visszafogják a technológiát, felosztják egymás között a piacot, vagy például szűkítik a kínálatot. Tehát itt van egy közös ideiglenes érdek, de alapvetően ellenérdekelt felekről van valahol szó. Amíg az érdek erős, meg összetartja őket, addig működik a kartel, ha felbomlik, repedések jelennek meg rajta, akkor értelemszerűen atomjaira hullik, tehát így kell ezt elképzelni, és nagyon fontos egy ilyen kartel esetében egy összefogó, összehúzó erőt kreálni, fenntartani, hogyha ez nincs meg, akkor értelemszerűen a kartel nem tudja betölteni azt a küldetését, amire létrejött.
0: László van a vonalban, mi a véleménye? Jó napot kívánok, öné a szó.
5: Jó napot kívánok, tiszteletre üdvözlöm Önt és mindenkit, aki hallgatja.
0: Köszönöm.
5: Hát én úgy gondolom, hogy az a gondolat, hogy az energia feltétlen szükséges, elő kell vegyük, hogy milyen országok és milyen régiók vannak, amelyik ezt használja. Gyakorlatilag az egész világ használja, de olaja, energiája az Egyesült Államoknak, Oroszországnak és az araboknak van. Kinek nincs? Kínának és Európának. Kérem szépen, a két vesztes ez lesz. A cél az, hogy a nagyok harca következtében a kisebbeket lenullázni, miután lenullázták, ők olyan helyzetbe kerülnek, hogy diktálhatnak. Tehát világpolitikában, gazdaságban és a többi nincs a következmény. Természetesen nem csak

0: nagy olajtermelő ország, az Egyesült Államok állítsa meg. Kérem szépen, miért? Azért, hogy ő dirigáljon. Kérem szépen, ez egy nyilvánvaló dolog. Tehát akinek nincs valami, az mindenre képes, hogy megszerezze, hogyha a gazdaság attól függ, és a népe, és a politikája. Az egész világon az összes problémának az alapja mindez. Ez megnyilvánul az ukrán háborúban, az oroszokkal való csővezeték, ami biztos lenne annak a lezárásában, a óriási mértékű fegyveráradat, amit most kezd Németország az autóipar bezárása után fegyvergyártásba fog indítani, és ez hasonló volt már a 45 előtti időszakban, ugye Hitler idejében is. Ugyanez volt.
1: Tehát ön akkor úgy érzi, hogy ezek összefüggő dolgok, és itt valójában megmutatható ebben a kaotikus helyzetben is, hogy ki nyer egy ilyen világválsággal, akár egy háborúval, akár egy szorosnak a lezárásával, és kiveszít.
0: Van energiája és módja, hogy ezt uralja.
1: Köszönjük.
0: És ez a mód sajnos a kicsiknek nincs meg, illetve kevésbé van meg.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. SMS számunk 0630 9660. Egyik hallgatón kéri, hogy hát az energiafüggetlenségünk alapja az lehetne, hogyha hazai forrásból fedeznénk az igényeinket, például az olaj és a gáz területén is, és sokat lehetett olvasni egy időben Makó környékén olaj és gázmezőkről, akkor most mi van? Erről is kérdezem majd azonnal Pásztor Szabolcsot. De egy picikét akkor erről a bizonyos energiafüggetlenségről, de itt kontinensi szinten. Több hallgató említette az orosz kőolajat, meg az orosz gázt is. Milyen hatása lehet annak hosszabb távon, hogy Ukrajna folyamatosan támadja azon az alapon, hogy csökkentse Oroszország bevételét, az orosz vezetékes infrastruktúrát, illetve feldolgozó, kőolajfeldolgozó infrastruktúrát. Mi lesz ezekkel a kieső olajfinomítókkal? Ezt azért is kérdezem, mert azért megdöbbentő, hogy például Százhalombattán volt egy nem túl nagy tűz, vagy legalábbis így a sajtóból azt lehetett kivenni, hogy azért a nagy része éppen maradt a kőolajfinomítónak, és nagyon hosszú ideig tart ennek is a helyreállítása. Most nyilván egy dróntámadás összehasonlíthatatlanul nagyobb károkat okozhat. Mi lesz akkor itt a hosszú távú ellátással?
2: Azt kell látni, hogy Európában létrejött egy modell évtizedeken keresztül, ez a következőre alapult európai technológia, olcsó vagy viszonylag olcsó orosz energiahordozó, és még lehetne ezt folytatni azzal, hogy egy orosz felvevő piac. Na most ez a modell azáltal, hogy kikerült belőle az orosz energiaszállítás, megbukott, tehát hogy ez nem működik tovább, máshonnan kell energiát beszerezni, ez drágítja a gyártást, tehát input oldalon versenyhátrányba került, megkerül Európa. Ugye korábban a budapesti deklarációban is szerepelt, hogy az áramból, illetve a földgázból sokszoros áron tudunk vásárolni, mint például az Amerikai Egyesült Államok vagy Kína, szóval egy versenyhátrány jön ki ebből. Vannak kiépített infrastruktúrák, és hogyha minden úgy folytatódik, ahogyan ugye látjuk, akkor nem érkezik majd orosz molekula Európába, vagy Nyugat-Európába, vagy az Európai Unióba.
1: És már kerülő úton sem, Indián keresztül sem, Törökországon keresztül sem.
2: Így van, egészen pontosan. Szóval azt lehet mondani, hogy kiütötték a versenyképességnek a lábát, nehezebben, drágábban lehet majd gyártani, és hát olyan részpiacokat, vagy termékeket kell majd találni, amivel még versenyképes tud maradni Európa, mert a gyártásban például biztos, hogy nem lehet az. Szóval egy ilyen modellváltást látunk most alapvetően.
1: Hát igen, csak ezt a modellváltást azért van egy olyan érzésem, hogy most már hetek vagy hónapok alatt végre kellene hajtani, ami nyilvánvalóan reménytelen, tehát itt azért egyik pillanatra a másikra, ez nem olyan, hogy átkapcsolom, lekapcsolom a villanyt, meg felkapcsolom a villanyt, akkor most milyen hónapok, vagy netán milyen évek jönnek? Tehát Oroszországban nem tudom, hogy hány olajfinomítót ért találat az elmúlt években, de négyed biztos. Olyan komoly találat, hogy az részlegesen vagy teljes egészében leállt. Most akkor ezek után?
2: Itt is vegyes a kép, mert például a második felvetés az Magyarországra vonatkozna. 2030-ra Magyarország nettó elektromos áram exportőrré válhat. Ehhez nem kell komoly erőfeszítéseket tenni, hiszen már most látható, hogy egy paksnyi elektromos áramot termelnek Magyarországon a napelemek, és egyébként világviszonylatban első között teljesített Magyarország. Szóval azt lehet mondani, hogy úgymond vannak belső erőforrások, tehát a zöldítésnek azért csak van eredménye. Viszont azzal az a probléma, hogy ez nem tudja felszámolni egyik napról a másikra a függőséget. Szóval itt egyfajta kiút vagy megoldási lehetőség

0: Még az lehetne, hogy diverzifikáció, a belső erőforrások erősítése, itt ide szúrok egy fél mondatot, Európán belül van kerozin előállítás is. Tehát ezt fel kellene, fel lehetne futtatni, és ezzel párhuzamosan pedig ugye akkor zajlana egy ilyen külső diverzifikáció is, ami egyébként tudható, hogy magasabb áron, vagy nagyobb árral jár majd, és magasabb áron történik a gyártás. Tehát egy ilyennel forgatókönyvet lehet felvázolni, önellátás, a belső erőforrások megmozgatása, plusz hogyha egy olyan döntés született Brüsszelben, hogy orosz molekula nem érkezik, nem érkezhet, akkor stabilan érkezzen máshonnan, és ez alatt az idő alatt kell majd egyre függetlenebbé és függetlenebbé válni.
1: Elfogyott az időn, de egy mondatban reagáljunk akkor János nevű hallgatónk SMS-ére. Van-e itt annyi kőolaj vagy földgáz Magyarországon, amivel egy önellátást lehetne csinálni, amit nem tártak fel, mondjuk Makó környékét írta a hallgató?
0: Biztosan nincs egyébként, de nagyon örvendetes, hogy a napenergiát már jól kihasználjuk, még jobban ki fogjuk használni, és könnyen elképzelhető, hogy egy ilyen regionális elosztó exportőrré tud válni Magyarország, ami egy nagyon nagy dolog.
1: Pásztor Szabolcs, az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója volt a vendégünk.

0: Társ a magányban vagy út a magányhoz? A mobiltelefon szétveri a közösségeket. Derül ki a Kopmára Intézet a népesedésért és a családokért kutatásából. A Kincs, ez a rövidítés ennek a szervezetnek, egy 1000 fős reprezentatív mintában. Többek között arról kérdezte a válaszadókat, hogy a túlzott okostelefon használat befolyásolhatja a fiatalok fejlődését, testi-lelki egészségét, társas kapcsolatait, és a válaszokból az derül ki, hogy igen, és hogy emiatt a szülők többsége kifejezetten aggódik. Sok fiatalnak már a képernyő a társa. A mesterséges intelligencia sokaknál a barátokat, a pszichológust, a tanárt, sőt a szülőt is helyettesíti. Ám az, aki ezt el is hiszi, az valóban egyedül maradhat hosszabb távon, és figyelmeztetnek a szakemberek. De mit mondanak önök? Mennyi mobil használat fér vele naponta, vagy akár hetente? Nem aggódnak? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, még egyszer 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 7159 5200, és ami társáznak, addig hallgassanak meg egy részletet Messesen György beszélgetéséből, aki Hall Melinda szakpszichológust, a Matthias Corvinus Collegium tanuláskutató intézetének kutatásvezetőjét kérdezte az úgynevezett digitális böjtről.
1: Nemrégiben egy érdekes kezdeményezés indult Hello Telu néven, amelyben 120 diák önkéntesen vett részt egy digitális böjt programban. Mi is az a digitális böjt?
2: Jó nehéz megfogalmazni, hogy mit gondoltunk, hogy mi lesz, és mi lett a digitális böjt. Ugye most már végeztek a diákok, direkt a böjt időszak alatt szerettük volna pont azért, hogy legyen egy ilyen hitéleti, illetve egy spirituális vonatkozása is magának a digitális böjtölésnek. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy maga a böjt rendkívül jó hatékonysággal zajlott, úgyhogy le a kalappal a fiataljaink előtt. Végül 115 fiatal csinálta végig magát a böjt időszakot, és csökkentette a képernyő idejét, ez maga a digitális böjt.
1: Mi volt a célja ennek a kutatásnak és a böjt elindításának? Miért tartották fontosnak, hogy ezzel foglalkozzanak?
2: Azért nagyon fontos most a digitális böjt vizsgálat, mert a 12-14 éves korosztály ugye már egy egyértelmű eszközhasználó srácokról van szó. Egy olyan korosztály, aki, én nem szeretem ezt a szót, hogy beleszületett a digitális térbe, szerintem ez egy rossz kifejezés, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy együtt nőtt fel az okos eszközökkel, a képernyővel. Képernyők veszik körbe az utcán, otthon, a saját szobájában, és nagyon sok egyéb területen találkozik a képernyőkkel. Ők már azt hinnénk, hogy jól tudják használni, csak hogy az idegrendszeri és érzelmi rendszeri érettségi folyamataik egyáltalán nem azt mutatják, hogy tényleg hatékonyan is jól tudják használni ezeket az eszközöket.
1: Mit mutatott a vizsgálat? Milyen visszajelzések érkeztek?
2: Az eredményeink alapján két nagy csoportot tudok elmondani, ami remélem, hogy lövedékszerűen bejut az üzenet mindenkinek az idegrendszerébe. Az egyik az az, hogy a kognitív képességekben, tehát figyelem, figyelmi pontosság, motoros funkciók, észlelési területek, több mint 10%-os emelkedést tudunk mérni, tehát javulást, 33 napos böjtölés alatt. A másik terület, amin ugye végeztük a méréseket, ezek az érzelmi területek, egyértelműen is jelentősen csökkent a szorongás, javult a hangulati állapot, motiváltabbak és empatikusabbak lettek a fiatalok 33 nap alatt.
3: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
0: Mennyi mobiltelefon használat fér bele naponta, hetente, próbálják-e ellenőrizni internet használati szokásaikat, közösségi média felhasználásokat a gyermekeknél, mi a tapasztalatuk, és mi a véleményük arról, hogy a mobiltelefon felszámolja a társas kapcsolatokat, eltávolítja a barátokat, a párokat. Mi a tapasztalatuk? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket a hírek után, 5 óra után.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenymérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Magyarország Újhelyi Zoltánnal.
3: 5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bordi András.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a lendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlésen mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizon kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a már leállított Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. Kijev arra számít, hogy Lengyelország közvetítő szerepet vállal a magyar-ukrán kapcsolatok újraindításában és a két ország közötti bizalom helyreállításában, jelentette ki Jerevánban Donald Tusk. A lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel folytatott tárgyalása után közölte, hogy Ukrajna kifejezetten számít Varsó és a leendő magyar miniszterelnök Magyar Péter közötti jó kapcsolatra. Donald Tusk hangsúlyozta, hogy az új magyar miniszterelnököt hamarosan lengyelországi látogatáson fogadja, ahol a kétoldalú együttműködés megkönnyítése lesz az egyik kiemelt napirendi pont. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadás hírét. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadság projekt megindítását. Folytatódó izraeli-amerikai agresszióról és a tűzszünet hiányáról beszélt közleményében a Hezbollah libanoni síta milícia vezetője. A szervezet első embere leszögezte, hogy nem ismerik el az izraeli hadsereg által kijelölt ütköző zónákat, és a konfliktus nem végződhet a csoport kapitulációjával. A nyilatkozatban a vezető arra reagált, hogy Izrael a gázai övezethez hasonló műveleti területekre osztotta fel Dél-Libanont, ahol szárazföldi csapatokkal továbbra is folytatja katonai akcióit. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta nem változtak jelentősen az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthonstart programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent tavalyhoz képest. Ami az időjárást illeti, holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. A hajnali 6-13 fok után napközben 23 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Műsor ajánlott. Felfedező.
5: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
0: Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
6: 5 óra múlt 6 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Tudta, hogy a magyar szülők többsége attól tart, hogy gyermeke túlzott okostelefon használata csökkenti a gondolkodási és érzelmi képességét? SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Felélet barátság vagy, akár végre egy szerelem, ha nem csak a képernyőt bámuljuk, a valódi világ is láthatóvá válik, derült ki a digitális bőjt során. Ismét Hall Melinda klinikai szakpszichológust halljuk délelőtt című műsorunk korábbi adásából.
7: Volt olyan fiatalunk is, meg is szólalt éppen itt a Kossuth Rádióban, aki konkrétan kijelentette, hogy ő szeretné folytatni a böjtöt, mert azt veszi észre, hogy jobbak a kapcsolatai, a szüleivel nincs annyi konfliktus, nem érzi magát annyira egyedül, vagy annyira magányosnak. És az osztályfőnökök is arról számoltak be, hogy összességében a 33 nap alatt lényegesen javultak az osztályközösségek. Egymáshoz fordultak a fiatalok, egymást is próbálták motiválni. Együtt voltak ebben a galibában, amit mi okoztunk nekik a digitális böjtel, és hogy ez nekem egy nagyon megható és rendkívül jó tapasztalat, hogy ilyen visszajelzések is jöttek, és éppen a fiatalok tudják belátni, hogy mennyi nehézséget okoz nekik a hétköznapokban ez az okos eszköz használat. Hozzátéve, hogy ezeket a srácokat azért nagyon sokat szídjuk, és nagyon sokszor van ez a régen minden jobb volt, és ezek a mostani fiatalok elnyebelnye, de hogy ezek a fiatalok mutattak most példát egy nemzet számára.
0: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-5200.
6: SMS számunk pedig 0639666, és arról beszélgetünk, hogy a Kopmári Intézet 1000 fős felmérése azt mutatta, hogy a szülő többsége aggódik gyermeke mobiltelefon, illetve képernyő használata miatt. Egyik hallgatónk azt mondja, hogy nem tudom, mi lesz így, az idő majd eldönti, de nem vagyok optimista, vannak olyan ismerőseim, akikhez ha szólok, sokszor nem is hallják, annyira a mobilt bámulják, zavaró és lehangoló. Aztán Géza nevű hallgatónk írja azt, hogy az okostelefon mindent készen ad, szellemi és érzelmi restségre nevel, és hát nem igényli a fantáziát sem. Sokkal jobb az estémese vagy a rádiózás, és legjobb az olvasás, mert itt kell leginkább a képzelő erő. Ideje a szülőknek visszatérni a hagyományos eszközökhez a gyermeknevelésben. Mondja ezt át Géza nevű hallgatónk, mit mond Szabolcs, jó napot kívánok, Öné a szó, parancsoljon. Haló?
8: Haló, itt vagyok.
6: Parancsoljon, Szabolcs, adásban van, és a mobiltelefon használat veszélyeiről beszélgető, meg általában a képernyő használat veszélyeiről. Van-e olyan, hogy túlzó használat? Mi a véleménye, Szabolcs?
8: Igen, biztos vagyok benne, és azt gondolom, hogy már nem is ott tartunk. Én is apaként azt mondom, hogy nem ott tartunk, hogy keressük a magyarázatokat, hogy mi a káros benne, és mire hat a gyermekeknél, mert már annyi tanulmány létezik. Én azt gondolom, hogy egy felelős szülő már ezek után ezt nem kérdőjelzi meg. Talán ott tartunk, hogy mit tehet szülő érte. Én azt gondolom, hogy amit mondjuk 14 éves, lassan 14-es az a gyermek, amit az iskola, illetve a sportfoglalkozás terén elvárhatunk, azt ott megteszik, mert az iskolában ugye már nem lehet használni mobiltelefon, a sportfoglalkozásnál egyértelműen nem használják, úgyhogy az a sok idő, amit a gyerekek töltenek a képernyő előtt a mobiltelefont használ, azt gondolom, az mind a szülőknél, az az otthon töltik, és azt hiszem, hogy az itt a legnagyobb kérdés, hogy mit tehetnek a szülők, és sajnos én csak radikális megoldást látok az egyik oldalon, az, hogy mindenképpen nem lehet engedni egy bizonyos kor alatt. Nagyon örülni, hogyha ugyanúgy, hogy Ausztráliában, Magyarországon is, illetve Európában is létezne majd egy ilyen törvény, szerint 16 év alatt nem lehet például közösségi média platformokat használni, szerintem az is sokat segít, de a lényeg az, hogy a szülőnek meg kell határozni egy adott időtartamot, és azt konzekvensen be kell tartani. A problémám az, hogy mellette a gyerekeknek valami alternatívát kell mutatni. Az olvasás az egy jó ötlet, de szerintem nagyon a statisztikák is mutatják, hogy elég nehezen olvasnak a gyerekek, főleg az olvasás nem biztos, hogy a legjobb alternatív, akkor azt mondjuk, hogy elkezdnek, hogy jó, tedd le a telefon, mert sok lesz ez, csináld helyette ezt vagy azt. Nálam személy szerint, amit én elmondhatom a saját tapasztalatomban, az volt a legeredményes.
6: Megszakadt Szabolcs a vonal, tehát azt kérném, hogy ne nagyon mozogjon a telefonnal, de lehet, hogy olyan helyen van, ahol nincsen térerő. Hány évesek a gyermekei, Szabolcs?
8: Egy fiam van, most lesz 14, és én azt a módszert választottam, hogy amikor azt mondom neki, hogy jó, most lenne használd, akkor helyette alternatívát kínálok fel neki, helyette vagy együtt elmegyek vele valahova sportolni, vagy szabadba, vagy egyszerűen van egy kis kertünk, vagy vannak néha olyan kis házi munkák, vagy bármi ténykedés a ház körül, akkor bevonom őt is, és lehet, hogy az úgy lassabb lesz, lehet, hogy nem úgy fog haladni, mint ami felnőtt elvárja, de próbálok helyette alternatívát biztosítani neki. Nekem az olvasás nehezen megy, a fiamat nehezen tudom rábeszélni az olvasásra, tényleg nagyon jó könyvnek kell lenni ahhoz, hogy leüljön és ott maradjon mellette, de ez nem jelenti azt, hogy csak az egy alternatíva lehet helyette. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy igenis konzekvensen szorítsuk le ezt az időt, és mondjuk azt, hogy nem, tedd le a telefon, és legyen helyette valami alternatíva.
6: Világos, de ez egyértelmű, hogy a szülőre is komoly feladatot ró. Észre kéne venni, hogy szülővé kellene válni, egyszerűen fogalmazva. Tényleg egy példát hadd meséljek el, ezt egy villamoson láttam, csöndesen sírdogált egy kisbaba, tehát hol fősét, hol nem, mellette utazott az anyukája, és folyamatosan nyomogatta a telefonját, és teljesen megdöbbentő volt, próbálta a gyerek szájába beletolni a cumit, de úgy, hogy nem nézett rá, és hol az arcát bökötte vele, hol a fülét, aztán negyedik-ötödik kísérletre rátalált. Aztán megint kiesett a cumi, akkor megint matatott, hogy hol lehet, nem is nézett a gyerekére. Ilyen esetekben miben bízhatunk?
8: Ez egy olyan példa, ami sajnos azt kell mondjam, hogy nem szélsőséges, mert láttam én is ilyet, és nagyon ott volt a nyelven, hogy úgy hozzászólok a szülőhöz, de nem szerettem volna, lehet, hogy nem is illik. Ez két oldalú ez az érme. Egyik oldalt szeretnénk azt, hogy a gyerekek ne használjon annyit, de ez hozzátartozik az is, hogy nekünk is példát kell mutatni azzal, hogy mi se használjuk annyit, ugyanis a felnőttek is nagyon sokat használják, biztos vagyok benne. Úgyhogy ha a gyerek azt látja, hogy apa vagy anya órákat használ az okostelefon, akkor
6: mit magyaráz nekem? Köszönjük szépen! Mit mond Katalin? Jó napot kívánok! Önnél szó, parancsoljon!
9: Jó napot kívánok! Amikor hallottam a második témát, akkor párhuzamosan éppen kinéztem az ablakon, és gyerekeket láttam szaladgálni, és ilyen picike földből éppen alig kilátszó 3 éves korabeli gyerekek rúgták a labdát itt egy játszótéren, és a szülők persze vigyázó szemekkel őrizték, hogy nehogy valami bajuk essen. És senkinél, a szülőknél senkinél nincs mobiltelefon. Tehát, hogyha picikorban következetesen úgy állnak hozzá, a gyerekeknek nincs a babakocsira oda szerelve a mobiltelefontartó. Nincs az, hogy csak egy kis mesét tessék, nézd meg, és addig is nyugton hajtsd egy kicsit, és a anyuka oda is belebújik. Ha nem látja a példát, akkor nem kap rá. Mert hogy én elkövettem azt a szélsőséget, hogy túl szerettem az unokáimat, három unokám is van, különböző korúak, és hát kettő külföldön él, de amikor eljöttem tőlük, akkor mindig mondták, hogy gyere, vissza, mikor jössz, mert hogy olyankor biztos, hogy nem volt mobiltelefonozás, és a kicsi, aki a legkisebb, ő Magyarországon él, őt meg annyira túl szerettem, hogy ott már megijedt az apuka, hogy hoppá, hát itt csak nehogy csere legyen, hogy a gyerek engem tart a szülőnek, és akkor annyira belevetették magukat a szülői tulajdonságok tanulásába, hiszen a szülői tanul, a szülővé válás az egész életre szóló folyamat. És akkor már élőben mindig mesét mondanak a kicsinek, úgyhogy már a gyerek az teljesen úgy csak mellékesen tekint rám. Tehát, hogy a szülő, hogyha aktívan, folyamatosan lépést tart a gyerekével a korabeli, tehát életkorbeli sajátosságainak megfelelően, akkor megtalálja azt a lehetőséget, hogy most éppen mire fogékony a gyermek, hogy készíteni esetleg, hiszen intézményrendszerben úgyis hát megkapják a gyerekek, hogy most erre készülünk, most arra készülünk, és akkor otthon elmondja a szülőknek, akkor a szülők is veszik a lapot is, és akkor mi együtt is otthon is készítünk valamit.
6: Tehát akkor, részt vesznek a gyermek életében, vagy a gyermek életében, tehát egy közös élet alakul ki. És gyakorlatilag az, hogy lépést tartok a gyermekkel, az nem azt jelenti, hogy megtanulom, hogy én is a mobiltelefon használatát, hanem az, hogy ott megyek mellette, egy térben vagyok vele, és ténylegesen beszélek. Katalin, gyakorlati dolog, mennyi fér bele a mobilozásból egy gyermek esetében ön szerint?
9: Hát ez
6: nyilván viszont, életkortól is függ, ez természetesen.
9: Igen, ez viszont azt akartam mondani, hogy ez korfüggő, mert hogy kicsi gyereknél, amikor már azért mondókákat, a kis táncos felvételeket hát hallja, látja, akkor már egy olyan napi fél óra beleszér, mert azt élvezettel a szülő is még együtt tudja nézni vele. De ahogy úgy növekszik, cseperedik, úgy már tanuláshoz is használhatja segédeszköznek, mert hogy a legnagyobb unokám, ő 20 évesen, olyan szinten megtanulta az angol nyelvet, hogy most angol nyelven tanul az egyetemen. Mm-hmm. Tehát ez életkor függő.
6: Tehát az okos eszköz az okosíthat is, hogyha okosan persze, használjuk. Köszönjük szépen! Ennyit tudtunk beszélgetni arról, hogy a Kopmária Intézet felmérése szerint a szülők jelentős része aggódik gyermeke mobil, illetve képernyő használata miatt, és akkor amit holnap kérdezünk. Hallott arról, hogy az Európai Unió statisztikái szerint drasztikusan nőtt a bejelentett szexuális bűncselekmények száma a tagállamokban. A tömeges bevándorlásra sújtott Spanyolországban például 10 év alatt a háromszorosára nőtt. És a másik kérdésünk, elkezdődtek az írásbeli érettségik. Ön hogyan készült saját középiskolai záróvizsgájára annak idején, hogyan gyűrte le a stresszt? adjanak tanácsot akár a most érettségizőknek holnap. A mai szerkesztő Tarics Péter, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a riporter Nagy Bálint. Nevében is köszönöm figyelmüket, Újhely Zoltánt hallották, a Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Négy meccs egy időben, jövő szombaton dől el az elsőség sorsa a labdarúgó NB1-ben. Női kosárlabdában már holnap bajnokot avathatnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. Az NB2 utolsó előtti fordulója pedig ma este zárul. A listavezető és már biztosan feljutó Vasas az utolsó előtti, azaz kieső helyre visszacsúszott Budafokot fogadja. A 20 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Ugyancsak ma este 18 órától rendezik a férfi röplabda extraliga döntőinek második mérkőzését, ahol az első meccset idegenben behúzó Kaposvár a címvédő Mávelőrét fogadja, a párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. És ugyancsak 3 sikerre van szükség a női kosárlabda bajnoki döntőben is a végső győzelemhez. Ebből 2 már megvan az NK a Pécsnek. A baranyaiak holnap saját közönségük előtt tehetik fel az íjra a pontot a Diósgyőr ellen, hogy hogyan készülnek az alapszakasz győztes együttesnél a sorsdöntő csatára, arról a csapat másodedzőjét, Iványi Dalmát kérdezte Somogyi Zsófia.
2: Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
3: Ugye az első két találkozón előbb 61-53-ra, aztán szombaton pedig 66-60-ra győzött a Pécs. Sok olyan visszhangja van ennek a két találkozónak, hogy nem volt olyan nagyon-nagyon magas színvonalú ez a két mérkőzés, és inkább ez a harciasság volt, ami jellemezte. Te ezt hogy látod, mit gondolsz erről, mi lehet ennek az oka, mennyire van akár ez benne is a pakliban egy ennyire fontos tételbíró mérkőzésem?
2: A bajnokság végére mindig elfáradnak a csapatok, és ez szerintem nem csak a magyar bajnokságra jellemző, hanem más országok bajnokságára is. Ugye nagyon erőltetett menet van, az idei szezon ráadásul nagyon specifikus volt. Kétszer megállt a bajnokság pont itt a vége előtt hosszabb időre a válogatott versenyek miatt, amit azért nem egyszerű sem játékosnak, sem edzői stábnak jól megoldania. Sérülések vannak minden csapatnál, úgyhogy én igazából úgy érzem, hogy semmivel nem gyengébb most a színvonal, mint az lett volna az előző években. A játékosok fáradtak, és mivel nagyon-nagyon motiváltak, és mindenki bajnoki címet szeretne szerezni, aki ugye oda került a döntőbe, ezért tényleg talán egy picit a küzdelem jobban dominál, és tényleg az a harc, hogy mindenki átérzi, hogy minden egyes labdának milyen nagy súlya van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt inkább a pozitív oldalról nézzük, hogy a játékosok mennyire motiváltak tudnak lenni mindkét oldalon, illetve én annak nagyon örülök, hogy a sérülések ellenére ugyanállunk két kulcsjátékos sérült meg, de a DVTK-nál is vannak kulcsjátékosok hiányzóként, hogy nagyon sok magyar játékos kap lehetőséget. A válogatott nagy része ugye itt játszik ebben a két csapatban, fiatalok kapnak lehetőséget, tehát én azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes, jó mérkőzéseket láthatnak, ahol igen, lehet, hogy a dobóforma nem extra, de én azt gondolom, hogy mind a két csapat mozgósít minden utolsó tartalékát annak érdekében, hogy bajnoki címet szerezzen, és nagyon jó egyéni teljesítmények is voltak ezen a két mérkőzésen, elsősorban a mi oldalunkról, aminek nagyon-nagyon örülünk.
1: 14 év után lehet ismét Pécsnek bajnokcsapata, ám ehhez természetesen a miskolciaknak is lesz egy-két szavuk. Vezetőedzőjüket, Völgyi Pétert hallják.
4: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el ez a két mérkőzést. Ugyankor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtasson dolgokon. Mind a két mérkőzés utolsó percekbe dőlt el. Nagyon fontos, hogy vagy olyan előnyel tudjunk bemenni a mérkőzéseknek ebbe a szakaszába, hogy az megnyugtató legyen, vagy pedig jobb döntéseket kell hozni. Az első meccsen az áldott labdáink száma volt rettenetesen nagy, a másodikon pedig túl sok támadó lepattanót engedélyeztünk a Pécsnek, úgyhogy ez a két olyan szegmens a játékunknak, amin biztosan kell nagyon odafigyelnünk és koncentrálnunk, és hát nagyon fontos, hogy a játékvezetői felfogás milyen lesz. Megmondom őszintén, rengeteg ütközés szóval megtorlasztanó. Remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás. Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
1: Csema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richard, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nisben rendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtezőtorna 5-től 8. helyet folyó rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a 4-esben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A hétvégén a budapesti központi tornacsarnokban megrendezett országos szerbbajnokságon a nőknél Mayer Gréta kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen ugrásban és gerendán is aranyérmes lett, emellett talajon ezüstérmet szerzett. Itt Péter Sára szerezte meg az elsőséget, míg felmás korláton Kovács Zsófia diadalmaskodott. A férfiaknál Mészáros Krisztófer ismét bebizonyította klasszisát, korláton és nyújton is országos bajnoki címet szerzett, emellett gyűrűn bronzérmes lett. Az ugrás és a talaj Kis Dominik sikerével ért véget, a gyűrű elsőségét pedig Tomcsányi Benedek gyűjtötte be, aki lólengésben és talajon is begyűjtött még egy-egy ezüstöt. Mészáros Krisztófer így értékelt.
5: Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó magyar bajnokságot zártunk, úgy jöttünk ide erre a versenyre, hogy 10-ből 10 gyakorlatot csináljunk meg, ebből 10-ből 9 gyakorlat sikerült, lovon volt egyetlen hibám, minden gyakorlatomból úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a maximumot, valamiből még akár annál többet is. Elég sok új elemet tettünk most be a gyakorlatokba, és tényleg ezért nagyon örülök, mert nagyjából sikerültek ezek az új elemek. Az Európa bajnokságig még nagyon sok dolog van hátra, az edzéseken is mindig úgy álltam oda a korláthoz, hogy ott egy nagyon tiszta gyakorlatot szeretnék csinálni, általában ez sikerült is, és nagyon örülök neki, hogy a versenyen is így jött ki, illetve a nyújtó is nagyon jól sikerült, ott beraktunk egy új Cassina nevezetű repülőelemet, ami egy elég nehéz fokozatú elem, ez egy G értékű elem, 7 tizedet ér, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez is sikerült, a végén beleálltam a korlátba és a nyújtóba is, úgyhogy ezeket mondanám a legjobbnak.
1: Jövő szerdán rajtul a 47. Tour de Hongrie. Dina Márton, az MBH csapatának magyar bajnok versenyzője, szeretne a legjobb 10-be kerülni a magyar körversenyen. Erről is beszélt Ridovics Pálnak.
6: A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog hazai utakon, úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
7: Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnybe, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
6: Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélés. Szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
7: 30 éves lettél. Mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
6: Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport, ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
7: Mivel lennél elégedett?
6: Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
1: A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett a csoportjában, és így egyeneságon került a kieséses szakaszba. A svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzés holnap magyar idő szerint 18 órától játsszák. Én ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Thank you.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Fél hat, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben.
10: 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
9: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők.
10: Holnap délután délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és este felé a Dunántúlon helyenként futó zápor előfordulhat. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János verselemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
11: Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
12: Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
13: A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
12: Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
14: Irodalmi feladatlap, az szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenhol tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
12: A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő eszét választhatták.
15: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
12: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
15: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
12: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
9: Ma kezdődött a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az esemény első napján a köztestület elnöke mellett Magyar Péter leendő kormányfő is felszólalt, és azt mondta, a kutatói terület az elmúlt évek politikai kurzusainak kárvallottjává vált. Ezért az új kormány kiemelten fontosnak tartja a tudományos ágazat kihívásainak kezelését és nemzetgazdasági erőforrásainak kiaknázását. Kocsán Dávid összefoglalója.
16: Most, amikor elnökként utoljára köszönthetem önöket, alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk helyzete is.
17: Mondta a Magyar Tudományos Akadémia leköszönő elnöke a köztestület 200. közgyűlésén. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a kormánnyal. Az akadémia álláspontja szerint a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a nemzet boldogulásához szükség van a tudomány elemzői kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vett a közgyűlésen.
16: Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében. érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, a felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
17: Az elmúlt 2 évszázad bebizonyította, hogy a tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartó oszlopa, és egyben a magyar jövő záloga. Ezt már Magyar Péter leendő miniszterelnök mondta az eseményen.
18: Az akadémia megalapítása körüli éveket sokan a reformkor kezdeteként tartják nyilván. Ma 200 évvel később egy újabb korszakhatárhoz értünk. Magyarország történelmi lehetőséget kapott arra, hogy végrehajtson egy valódi rendszerváltást, és ebben a tudománynak és a tudósok közösségének fontos szerepe lesz.
17: A leendő miniszterelnök szerint a tudomány alapját az igazság, a szabad kritika és a kiszámíthatóság jelenti. Ezzel szemben a leköszönő kormány intézkedései bizonytalanságot idéztek elő, és aláásták a morált, aminek következményeként csökkent a teljesítmény. Magyar Péter további problémaként nevezte meg, hogy a magyarországi 1,3%-os GDP arányos kutatási fejlesztési ráfordítás messze elmarad az uniós átlagtól. Hangsúlyozta, a kormányzati politikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség, ezért hozzák létre Tanács Zoltán vezetésével a Tudományos és Technológiai Minisztériumot.
18: Új fejezetet kell tehát nyitni a kormány és a magyar tudomány viszonyában, melynek legfontosabb céljai a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország.
17: A Tisza kormány tervei között szerepel a GDP arányos kutatásfejlesztési ráfordítás, középtávon 2% fölé emelése, az Erasmus program elérhetővé tétele a magyar hallgatóknak, ösztöndíj program létrehozása a külföldön élő kutatók hazatéréséért, valamint az, hogy a szakpolitikai kérdésekről tudományos eredmények alapján hozzanak döntést az újonnan megalakuló minisztériumok. A közgyűlésen Tanács Zoltán, leendő tudományos és technológiai miniszter is részt vett, beszédet azonban nem mondott. Közösségi oldalán korábban azt írta, bármilyen megtisztelő is lenne a lehetőség, politikának nincs helye az eseményen. Az ülésen több, a tudomány területén kiemelkedő munkát végző szakembert is díjaztak.
9: Tájékoztatást kért az MKA kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumával kapcsolatban kialakult helyzetről a Magyar Művészeti Akadémia. Közleményükben hangsúlyozták, a testületbe kurátort nem delegáltak, annak döntéseiről tájékoztatást nem kaptak.
10: Az elmúlt hetekben derült ki, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kollégiuma több mint 17 milliárd forint kulturális támogatást osztott ki ismert előadóknak a kampányidőszakban. A botrány után lemondott az NKA bizottságának több tagja is. Magyar Péter leendő kormányfő ma azt mondta, ez az egyik olyan ügy, amit ki kell vizsgálni. Hozzátette, megengedhetetlen, hogy pártpolitikai célokra költsenek tudományos, kulturális alapokból több milliárd forintot.
19: Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogyha azt mondom, hogy a leköszönő miniszter úrnak a szavai, elhangzott mondatai nem nyugtattak meg minket a felől, hogy nem történt itt bűncselekmény vagy jogellenes felhasználása ezen pénzeknek. Nyilvánvalóan a leendő Tisza kormány egyik feladata lesz a rengeteg feladat közül, hogy kivizsgáljuk ezeket a juttatásokat, és hogyha szükséges, akkor feljelentések történjenek ezekben az ügyekben.
9: Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.
10: Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább.
9: A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa.
10: Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre és milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
20: Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költötte el azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
9: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők. A Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. Részletek Kovács Mártontól.
21: Ünnepélyes és felemelő pillanatnak vagyunk tanúi, egy olyan eseménynek, amely a demokratikus akarat megnyilvánulásának méltó lezárása, a megbízó levelek átadása. A megbízó levél, amelyet átvesznek, szimbolizálja a felhatalmazást arra, hogy a nemzet szolgálatába álljanak.
17: Így kezdte az átadót Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki átadta a megbízó leveleket. Azokat a parlamentbe jutott pártok által elnyert mandátumok számának sorrendjében adták át. A képviselőket a listán elfoglalt helyük szerint szólították. A Tisztelet és Szabadság pártjának, röviden a Tisza párt listájáról 47-en, mások mellett Kapitány István, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt, Szűcs Dóra, Kármán András, Mellétei Barna Márton, Jójárt Erika, Molnár Zoltán, Kincse Csongor és Borsós Gabriella vette át a megbízó levelét. A Fidesz-KDNP közös listájáról többek között Szentkirályi Alexandra, Pap Zsolt, Németh Zsolt, Orbán Balázs, Simicskó István, Gulyás Gergely és Bóka János most, Lázár János, Rétvári Bence, Szijjártó Péter és Kocsis Máté később veszi át megbízó levelét. A Mi Hazánk mozgalom majdnem ugyanazt a 6 képviselőt ülteti a parlamentbe, akiket az előző ciklusban. Torockai László, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Dócs Dávid mellé csatlakozott Borvendég Zsuzsanna. A nemzetiségek képviseletében megbízatást szerzett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a ruszin, a szlovák, a szlovén és az ukrán szószóló. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy akik az április 12-i választáson bejutottak a parlamentbe, nem azok az emberek, akikre ott szükségük lesz, mert a Fidesz frakció teljes átalakítását tervezik. Ezért több régi, meghatározó képviselő távozik a parlamentből. Összesen 25-en mondtak le mandátumukról. Mások mellett Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Mencer Tamás, Lezsák Sándor és Selmeci Gabriel. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, több mint 100 000 ember vett részt a választás lebonyolításában, amely az előírásoknak megfelelően zajlott.
22: A nemzetközi megfigyelők előzetes jelentései, a sajtóvisszhangok, illetve sok-sok szakmai és személyes választópolgári visszajelzés alapján azt tudom mondani, hogy a 2026. április 12-dik napján megtartott általános országgyűlési választás lebonyolítása a nemzetközi normákkal és a magyar jogszabályokkal összhangban rendben zajlott.
17: Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton tartják.
9: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt.
10: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz.
9: A fővárosi közgyűlésben is jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme, több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell. Császár Attila összeállítása.
10: A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
2: Megalapítottuk a frakciót.
10: Bújdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak két tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
3: A közgyűlés támogatta ezt.
10: Emberhiány oka, hogy a Tisza párt két évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
4: Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost,
10: de a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis két éve 96 fős listával indultak a választásokon.
23: Elmondja most, hogy kire szavazott?
24: A Tiszára szavaztam.
10: Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
9: Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszer záró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton.
10: Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre, és meghallgathassák.

0: Ennek előzménye, hogy Friedrich Merz német kancellár vitába keveredett az amerikai elnökkel, miután bírálta Washingtont az iráni háború miatt. Részletek Barna Pétertől.
1: Az Egyesült Államok vizsgálja és mérlegeli a Németországban állomásozó csapatok létszámának esetleges csökkentését, írta néhány napja Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozva, a katonák kivonásáról szóló döntés a közeljövőben születik meg. Majd szombaton bejelentette, Washington több ezer katonát von ki Németországból. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, és az 5000 főnél jóval többet fogunk kivonni, közölte Donald Trump, aki azt sem zárta ki, hogy Olaszországban és Spanyolországban is hasonló lépéseket tesznek. Európát sokkolta, hogy az amerikai elnök drasztikus katonai létszámcsökkentésről beszélt. Korábban ugyanis mindenki arra számított, hogy Washington maximum 5000 katonát von ki Németországból, az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisáról. Sőt, az amerikai lapok arról írnak, a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú rakétákat sem Németországba, ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat Európa védelmében. A hírre a lengyel miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, a transatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése. Donald Tusk útban Jerevánban arról is beszélt, az amerikai csapat kivonás egy újabb figyelmeztetőjel, hogy Donald Trump a megszokottól eltérő politikát alkalmaz. Szerinte mindent meg kell tenni, ahogy a NATO gyengülését megakadályozzák. Mindig is a stratégiánk része volt a NATO, az Egyesült Államokkal való viszony és az egységes Európa. Ezért az európai politikai közösség jereváni csúcs találkozóján mindent megteszek, hogy mindenki megértse, a NATO-n belüli konfliktusok a legutolsó dolog, amire most szükségünk van, fogalmazott a lengyel miniszterelnök. A németországi csapatkivonás bejelentése egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz ugyanis keményen bírálta az Egyesült Államokat az iráni háború miatt. Az amerikai elnök válaszul Friedrich Merzről azt mondta, rettenetesen végzi a dolgát, bevándorlási és energiaügyi problémái vannak, és jobban tenné, ha inkább az ukrajnai rendezéssel foglalkozna. Donald Trump keményen bírálta európai szövetségeseit is, mert szerinte nem teljesítik a NATO kötelezettségeiket, és az iráni konfliktusban sem segítettek az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok Németországnak és a NATO-nak is kulcsfontosságú partnerek, közölte a hétvégén a német kancellár. Friedrich Merz kijelentette, szeretné, ha az iráni konfliktus véget érne, és hangsúlyozta, Washingtonnak egyeztetnie kellett volna velük, mielőtt megtámadta Iránt. Közös érdekünk, hogy Európa és Amerika együtt dolgozzon a konfliktus lezárásán, majd például az ukrajnai háború befejezésén. Közös biztonsági garanciákat nyújtsunk Ukrajnának, ez a cél. Ebben már sok mindent elértünk együtt. Már régóta szó van az amerikai csapatok európai kivonásáról. Így próbálta kicsinyíteni a csapatkivonás jelentőségét az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozója előtt. Kaja Kallas Jerevánban ugyanakkor elismerte, a bejelentés időzítése viszont meglepetést okozott. Ez azt mutatja, hogy valóban erősítenünk kell a NATO európai pillérét, és többet kell tennünk. Az amerikai csapatok nem csak az európai érdekek védelmében vannak Európában, hanem az amerikai érdekek miatt is. Mark Rutte NATO főtitkár viszont Jerevánban azt mondta, az európai nemzetek megértették Donald Trump üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
0: Amerikai hadihajók belépését akadályozta meg a Hormuzi szorosba az iráni haditengerészet. Teheráni jelentések szerint rakétatalálat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást.
2: Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadság projekt megindítását.
0: Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár, többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban.

0: Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által lelőtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
1: Romániában holnap szavaz a parlament a szociáldemokraták és a szélső jobboldali AUR bizalmatlansági indítványáról. Ilie Bolozsán jobboldali miniszterelnök koalíciós kormányának sorsa néhány szavazaton múlhat. A kabinet, amelyben az RMDSZ is részt vesz, ügyvivőként akkor is tisztségben maradhat, ha a parlament megvonja tőle a bizalmat. Az indítványt kezdeményezők ugyanis nem akarnak együtt kormányozni. Az RMDSZ közölte, hogy részt vesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de szavazni nem fognak. Bukarest, Baranyi László.
2: Kisebb csodának számítana, ha Ilie Bolozsán kormánya túlélné a bizalmatlansági indítványt, hiszen azt a törvényhozók több mint fele aláírta. A titkos szavazás azonban hozhat még meglepetést. A szélső jobboldali AUR-nak és a kormányból kilépett szociáldemokrata pártnak ugyanis nincs többsége. A mérleg nyelvét a kisebb nacionalista pártok képviselői képezhetik, a folytatást pedig teljes homály fedi. Az AUR és a PSD Baltic azt hangoztatja, hogy csak a kormánybuktatásban értenek egyet, de nem akarnak egymással koalícióra lépni. A Bolozsán kabinet bukása esetén Nikus Ordán államfő válik főszereplővé, aki kizárta az euroszkeptikusnak és orosz barátnak tartott AUR kormányra juttatását. Másfelől a jobboldal sem akar koalícióra lépni a szélső jobboldallal. Előrehozott választásokra nem volt még példa a rendszerváltás utáni Romániában, úgyhogy elhúzódó válságra lehet számítani, ha a parlament megvonja a bizalmat a Bolozsán kormánytól.
3: Esti krónika.
1: Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a.
4: Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez.
1: Nyári ruhákat, fehérneműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
4: Eitmann Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textiltermékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széles körű. Bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit is vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
5: Amennyiben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki azokat a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
1: Ismét egyhetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
4: A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat, valamint az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határátlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőralezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kishaszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
6: Ez a 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében, de természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
3: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Hegyeshalom felé több baleset történt. Ubarok térségében a 44-es kilométernél, Tatabánya térségében az 59-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek. Ubaroknál 4, Tatabányánál pedig 1 kilométeres a torlódás. Egyébként is erős a forgalom az M1-esen. Herceghalom és a Komárom közötti szakaszon több helyen több kilométeres a kocsisor. Sokan haladnak az M4-es autóúton is Szolnok felé, Üllő és Monor térségében arra szólnak a járművek.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Jó napot kívánok! A fővárosban lassú a haladás a Tököli úton befelé a Baross térhez közeledve és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Kerepesi úton a Hungária körútnál és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. Szép Csilla, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
8: Jó napot kívánok! Az időszak nagyobb részében legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor kedd délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor már előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kíséri kérénk, északnyugaton erős, sőt, ott kedden viharos lökések is. Hajnalban általában 6-13 fok valószínű, a keleti fajzugokban azonban több fokkal hidegebb lesz. A csúcshőmérséklet kedden döntően 25 és 29 fok között alakul, de 30 Celsius fok sem kizárt. Pálmártom, Ungaromet.
1: Köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
9: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Autóhajtott emberek közé Lipcsében a belvárosban, közölte a német rendőrség. A Bild úgy értesült, hogy legkevesebb 8-an megsérültek. Puccskísérlettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin személyi védelmét, miután több magasrangú katonai tisztségviselő merénylet áldozata lett. Az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizon kulturális forrásokat és az Erasmus programot. Ezt a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlése után mondta Magyar Péter. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A menetrend szerinti járatok várhatóan péntek reggel 7 órakor indulnak újra. Holnap délután megnövekszik a felhőzet, este felé a Dunántúlon már futó zápor is előfordulhat, hajnalban 6 és 13 nap közben 23-29 fok közötti értékek várhatók.
3: Műsorajánlat. Nagyok.
10: Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Nyitott, kedves, mindenkivel szót értő pásztor a népének, ám akár a kékszakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálfi József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, várjon Önöket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
3: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
11: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
12: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
11: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
13: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
14: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A magyar nyelvű oktatás jövőjéről és a helységnévtáblák használatáról is tanácskoztak a Beregszászi járási tanács egyeztető ülésén.
15: Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beli bevállalni, és nem is tudja a jogait. Felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására csatlakozanak. Voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mert félnek a médiától.
14: 30 éves a Zágrábi Általános Iskola magyar tagozata.
16: Horvátország szívében magyarul taníthatok, segíthetek azoknak, akik itt élnek szórványban, hogy reméljük, hogy a jövőben egyre többen leszünk. Bízok benne, hogy a szülők felismerik azt, hogy a szórványban a magyar nyelv megtartása nagyon fontos.
14: És most jöjjenek a részletek. A magyar nyelvű oktatás jövője, a nemzeti szimbólumok használata és a gazdasági lehetőségek bővítése is napirendre került azon az egyeztető ülésen, amelyet a Beregszászi járási tanács tartott. A tanácskozáson a járás önkormányzatai mellett részt vettek a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulatának tagjai és több szakmai szervezet képviselői is. Hogy milyen konkrét lépések körvonalazódtak, arról Iváncsik Attila számol be.
0: A Beregszászi járási tanács kezdeményezésére összehívott tanácskozás egyik központi témája a 2027-es ukrajnai oktatási reform volt. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség és a Kárpátaljai Megyei Tanács Oktatási Bizottságának elnöke kiemelte. A pénzügyi források jelentős része helyben marad, ami stabil alapot adhat az intézmények fenntartásához.
15: Felhívtam a figyelmet arra, hogy a magyar állam támogatásából nagyon sok adó marad helyben, és ezeket az adókat célszerű lenne felhasználni ezen anyanyelvű liceumok támogatására, hiszen ezzel segíthetnénk azt, hogy minél kevesebb liceumot kelljen bezárni, vagy csak gimnáziumá minősíteni, és így konkrétan kimutattam, hogy mennyi pénz. Általában az adóknak az 50%-a itt marad, 50%-át Kijevbe kell vinni, viszont igen magasak nálunk az adókulcsok, ezért elég sok pénz jelent ez a főleg a szegényebb kistérségeknek, hogy más nem mondjak, Beregszásznak a legnagyobb adófizető egysége ez a Rákóczi Egyetem, ami azt jelenti, hogy a mi adónk nem csak az oktatási intézmények, nem csak a magyar oktatási intézményeket lehetne adóinkból támogatni, hanem valószínűleg más helyeket is. Az átterv az, hogy a kistérség bevállalja és nyit liceumot a gyerek létszámnak megfelelően. A B-terv az, hogy nem nyit liceumot, akkor viszont meg kell találni azt a legközelebbi kistérséget, ahol liceum, és azokkal kell szerződést kötni. Viszont miután az már az odajáró gyerekek az adott liceummal rendelkező kistérségnek ugye nem a polgárai, ezért az ő tanulmányi költségeiket ki kell fizetni. Tehát mindenféleképpen el kell dönteni a kistérségnek, hogy egy másik térségnek fog-e utalni a költségekért, vagy pedig ő maga megvalósítja a saját projektjét, és önállóan nyit.
0: A Beregszászi Rákóczi Egyetem egy nyelvi akadálymentesítő program keretében összegyűjtötte azokat a kisebbségi nyelvi jogokat, amelyekkel most is élhetnek az önkormányzatok.
15: Az új kisebbségi törvénnyel lehet élni, számos kistérség nem beli bevállalni, és nem is tudja a jogait. Volt egy ilyen akadálymentesítés, egy európai projekt, amiben mi is részt vettünk az egyetem, ahol egyrészt jogilag tártuk fel a helyzetet, másrészt felajánlottuk a kistérségeknek, hogy akik a törvénynek megfelelően vissza akarnak térni a kétnyelvű táblák kiírására, meg alkalmazni ezt a nyelvet csatlakozanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy voltak olyan kistérségek, akiktől elzárkóztak, mondták, hogy ők nem akarnak cirkuszt, mert félnek a médiától. Médiai ugyanis úgy néz ki, hogy a törvényt felülírva pszichológiailag hatással van a vezetőkre, és hát erről beszélgettünk, hogy hogyan lehetne ezt tenni ahhoz, hogy a Kárpátalján élő magyarok minél komfortosabban érezzék magukat.
0: A Beregszászi járási tanács elnöke Rezes Károly kiemelte. A testület legfőbb célja, hogy az ukrajnai oktatási reform során egyetlen helyi iskola se zárjon be a térségben.
17: A járási tanácsnak ez a kérdés nagyon fontos, mivel mi nem szeretnénk, hogy bezárnának egy iskolát se. A Beregszászi járás területén két város van, de a lakosságnak majdnem a 65-70% ez mint falusi. Ugye a gyerekhiány miatt ez a kérdés még jobban bonyolult, így aztán próbáltunk utat keresni, hogy akkor ne szenvedjen egy falu se, ne zárjanak be egy iskolát se.
14: 30 éves jubileumát ünnepelte a zágrábi Iván Gundulics általános iskola magyar tagozata. Az intézményben a 90-es évek közepén indult el a kétnyelvű, úgynevezett B-modell szerinti oktatás, amelyben a diákok tantárgyaik egy részét magyarul, másik részét horvátul tanulták. Az elmúlt időszakban azonban új fejezet nyílt. A szülők és a pedagógusok közös döntése nyomán áttértek a teljes egészében magyar nyelvű, úgynevezett A-modellre. Ez a váltás nem csupán szervezeti kérdés, hanem fontos üzenet is. A nyelv itt nem kompromisszum, hanem identitás. A részletekről elsőként Balázs Piri Zoltánt, Zágráb város magyar kisebbségi tanácsának elnökét hallják.
18: Mi nagyon büszkék vagyunk erre a 30 évre, amit ez a tagozat maga mögött tudhat. Hát természetesen a 92 éve működő Ady Endre magyar kultúrkör mellett a magyar óvodás tagozat és a magyar iskolás tagozat az a két intézmény, ami a legjelentősebb pilléreit Zágrában, a zágrábi magyarságnak. Ez a két intézmény nélkül nehezen tudnánk elképzelni a magyarság jövőjét itt Zágrában, ugyanis azok a fiatalok, akik majd holnap lesznek a felnőttek, azok mind ezekben az intézmény járnak úgy óvodában, mint iskolába, és örülünk, hogy van egy ilyen lehetőség, ahol az anyanyelvüket, anyanyelvünket, szüleik anyanyelvét tudják tanulni, de nem csak az anyanyelvet, hanem a nyelvtant is, történelmet is, magyar történelmet, úgyhogy nagyon jelentős. Már maga jelentős az a kezdeményezés, ami 30 évvel, jobban mondva 32 évvel ezelőtt beindult, hogy legyen egy ilyen intézmény az egyik iskola keretein belül, úgyhogy köszönjük mindazoknak, akik ezt elkezdték a zágrábi HMDK keretein belül. Még inkább büszkébbek vagyunk az utóbbi pár évben arra a sikerre, hogy sikerült a B-modellból átmenni az úgynevezett A-modellba, szóval egy teljes magyar összevont tagozatról beszélhetünk elsőtől negyedik osztályig.
14: A tagozat sajátossága, hogy a diákok rendkívül sok színű közegből jönnek, sokan vegyes házasságokból és olyan családokból, ahol a magyar nyelv már nem a mindennapok része. A tanárok számára így ez nem csupán munka, hanem küldetés is. Draganics Hajnalka tanítónő a tagozat indulása óta végzi ezt a feladatot.
16: Horvátország szívében magyarul taníthatok, tehát ez mindenféleképpen nekem ilyen professzionális szinten kielégítés. A másik az, hogy segíthetek azoknak, akik itt élnek, Szórványban, megtartsák a magyar nyelvüket, kultúrájukat, hagyományukat. Igyekszünk munkánkkal, hát például egy ilyen eseménnyel is mutatni, hogy fontos megtartani a kultúránkat, hagyományunkat, nyelvünket, úgyhogy reméljük, hogy a jövőben egyre többen leszünk. Bízok benne, hogy a szülők felismerik azt, hogy a Szórványban a magyar nyelv megtartása nagyon fontos.
14: A jubileumi ünnepségen kitüntetéseket is átadtak, ezzel megköszönve mindazok munkáját, akik hozzájárultak a magyar tagozat működéséhez. Lorenc Katalin tanítónő.
19: Mi Magyarországról jöttünk most már 2-3 évvel ezelőtt. Nekünk nagyon sokat jelent, hogy hagyományt, illetve a kultúrát, illetve a nyelvet tovább tudjuk gyerekeknek adni, és könnyebben a nyelvet meg tudják tanulni, mert az otthon tanulás mindig nagyon nehéz. 5. osztálytól anyanyelvápolás áll rendelkezésre, ez heti egyszeri másfél órás magyar nyelvtanulást jelent, ami nem csak a nyelv, hanem a kultúra, a történelem, tehát mindent magába foglal, ami szerintem nagyon kevés, én nagyon örülnék neki, hogyha tudnának a gyerekek itt Zágrában is tovább egészen 8-ig, akár gimnáziumig tanulni, úgyhogy én annak nagyon örülnék.
14: 3 évtizedes jubileumát ünnepelte a Galagonya Néptánc Együttes is, a román-magyar határ menti Bors községben. Az ünnepi programokból a legkisebbek sem maradtak ki. Kézműves foglalkozásokon és hangszersimogatón ismerkedhettek a magyar népművészet és népi kultúra világával. A vezetők szerint azonban a hagyományőrzés mellett a legnagyobb érték a közösség ereje. Az, hogy a különböző generációk valóban figyelnek egymásra. Ionescu Nicolett összeállításában elsőként Rácz Lajost, a Néptánc Együttes vezetőjét hallják.
20: Nagyon nagy elégtétel, hogy ez az együttes így azt a 30 évet túlélte. És az a szerencse, hogy az egy dolog, hogy én nagyon szeretném ezt, de vannak mellettem a szülők, a támogatók, és még egy fontos dolog, ugye én hiába akarok együttest vezetni, ha nincs kit.
21: Hány tagot számlál jelenleg a Galagonya?
20: Hát a Galagonya szerintem most egy olyan 70-80 fő, ha jól számolom. Ugye vannak az aprók, ők, rájuk gondolok az óvodásoktól a kisiskolásig, vannak az ifjúsági csoport, akik 2023-ban nemrég alakultak, azokból a táncosokból, akik annó abba hagyták, mert más fele kacsingattak, sport vagy másfajta tánc, de most ezért visszataláltak ide. Az ifjúsági csoport, azt ha jól tudom, egy olyan 20-22 fő, 70-80 ember megfordul itt a próbákon.
21: Mire tanítják a fiatalokat?
20: Mikor a 2023-ban megalakítottuk az ifjúsági csoportot, én az első két alkalommal nem is táncoltunk, hanem azt szerettem, hogy megismerjék egymást, mert ugye a mai világban lassan az a tendencia, hogy ők nem egymással beszélgetnek, nem leülnek egymással is a telefonon keresztül. Hát az első két-három alkalom, drámajátékok, mindenféle ilyen dolog, hogy ők megismerjenek egymást, kimerjenek nyílni. És pont mondtam, hogy ez a legfontosabb, hogy ők itt csapatban tudjanak úgy lenni, létezni, hogy nekik ez jól essen, és ők ezt szeressék. És kb. Egy évbe került, mire ez össze is jött. És a legfontosabb dolog nem az, hogy most megtanuljanak magas szinten táncolni, hanem megtanuljanak egymással létezni, egymással beszélgetni, egy csoportban élni. A táncnak ez a legnagyobb eredménye szerintem.
21: Láttam, részt vett a gyermekeivel a tevékenységeken. Az ön számára miért fontos a Galagonya néptánc együttes? Mit jelent? Deák Kinga, egykori tag.
22: Hát egy család. Ugye én is még nagyon régen itt kezdtem, 6 éves lehettem. Mindenképp fontos számomra, hogy a gyerekeim is megtapasztalják ezt a kis környezetet, életstílust.
21: Az életét erősen befolyásolták a Galagonyában eltöltött évek.
22: Az volt a vágyam, hogy mindenképp egyszer, amikor felnövök, akkor én is hivatásos együttesben táncolhassak, mint annó az oktatóim. Megvalósult. Én 2011 márciusában kerültem a Nagyvárad táncegyütteshez, és ez egy álom volt számomra, hogy hivatásos együttes tagja lehettem a Galagonya néptáncegyüttes által.
21: Mikor és miért csatlakoztál a Galagonya együtteshez? Varga Emma Zoé Borsról.
23: Úgy éreztem, hogy ki szeretnék próbálni valami újat. Édesanyám is néptáncolt ugyanennél a Galagonya néptánc együttesnél, és szerettem volna én is része lenni. Ez az érzés, ami engem elfog és eltölt, az életem részévé vált, és úgy érzem, hogy ha abba hagynám, akkor egy üres része lenne az életemben.
21: Mi az a plusz, amit te itt kapsz?
23: Barátokat szereztem itt az együttesbe, és amikor próbára is eljövök, egy jó érzés az, hogy társaságba jövök, és egy jó társaság az, amit itt kaptam, és jó kedvel fogadnak, úgy érzem.
21: Miért fontos a hangszer simogató, hogy ilyen játékos, táncos módon ismerjék meg, ismerkedjenek meg a gyermekek a népi hangszerekkel? Dalos Levente prímás.
24: Tapasztalataimból kiindulva, ugye elég sok hangszer simogatót tartottunk már a Csillagocska Alapítvánnyal, nagyon is megmarad a gyermekeknek a hangszereknek a neve. Lehet nem mindnek, mert ugye számos hangszert elhozunk, de nagy részének igen, pláne még érdekli. És igazából a végén azáltal, hogy lehetősége nyílik akár hozzáérni, kipróbálni, vagy egy kicsit ismerkedni vele, kedvet kap hozzá. Tehát nekünk is vannak olyan diákink a Csillagocskánál, akik egy hangszersimogató után jöttek oda, hogy akkor ők szeretnének tanulni egy hegedűn, vagy egy brácsán, vagy egy akár egy ütőgardonyon is.
21: Pap Tamásiból a Gilice néptánc együttes régi kapcsolatot ápol a Galagonyával. Bacsó Erika, a Pap Tamási Gilice néptánc együttes vezetője.
25: Nagyon nagy öröm az, hogy egy néptánc együttes megérheti a 30 évet. Tehát ez a 96-tól mostanig eltelt idő, az egy ember életében is nagyon hosszú.
21: De akármikor elkezdhető?
25: Természetesen. Most hadd ne mondjam, hogy van 60 fölötti néptáncosunk is, aki most kezdte, aki most friss 2 éve kezdett táncolni. Amikor még az ember a 2 lábát egymás mellé tudja tenni, akkor még mindig el lehet kezdeni táncolni.
21: Mi a titok? Miért szeretik ennyire?
25: Sokkal kevésbé a tudatos hagyományőrzés van benne, hanem sokkal inkább a közösségépítés. Annyira széteső közösségeink vannak, hogy most az, hogy valahova oda tartozok, valamit együtt csinálunk, valamit együtt akarunk, az egyre ritkább a mai világban. Az, hogy most ez így tudott létrejönni, valószínűleg, hogy ennek is köszönhető. Megfelelő emberek találtak megfelelő módon egymásra, tulajdonképpen egy közös cél is van, amiért együtt vannak, együtt találkozgatnak.
14: A tájolást is fontos küldetésének tekinti a Szabadkai Gyermekszínház, ezért repertoárjukban több olyan előadás is szerepel, amely kevés szereplővel és minimális díszlettel is könnyen útra kelhet. Ilyen a Lázár Ervin összes című produkció is. Egy egyszemélyes előadás, amelyben Kőműves Csaba Bence egy irodalomtanárt alakít. A különleges helyzetben maga a közönség válik osztályá, akiket a tanár Lázár Ervin világába vezet be. Hogy miként működik mindez a színpadon, arról Kőműves Csaba Bencével és Balázs Andreával, a színház művészeti titkárával beszélget Németh Ernő.
1: Maruti Anna Zorka ennek az előadásnak az írója, rendezője, a bábukat is ő tervezte. Tulajdonképpen van két verzió. Egy az alsósoknak, egy a felsősöknek. A legfontosabb különbség az, hogy az alsósoké egy kicsit rövidebb, a felsősoké egy kicsit hosszabb. A másik fontos különbség egyszerűen csak az attitűd, amivel én belépek, meg amivel én játszok. A felsősöknél kicsit komolyabban kell, hogy vegye magát a tanár úr, és jobban éltetnie azt az iróniát, vagy azt a szarkazmust, amilyen van saját magának ezzel a témával szembe. A fiatalabbaknak meg jobban a helyzet humorakra kell kiélezni a dolgot, mert azt jobban látják, jobban érzik.
2: Lázár Ervinnek a mesé alapján készült a produkció. Hogyan tudja egy személyben úgy eljátszani, hogy lekösse a gyerekek figyelmét, akár 40, akár 50 vagy 200 gyerek előtt van a színpadon?
1: Hogy ennek mi a pontos titka, ezt nem tudom, mert nem is mindig sikerül. Nyilván függ attól, hogy milyen gyerekek, milyen idős gyerekek, milyen környezetben vagyunk, színházban vagyunk, tanteremben vagyunk. Nyilván, hogyha kellően ritmikus vagy változatos az előadás, akkor valószínű könnyebben lekötődnek, meg hogyha érdekli őket a téma.
2: Sokkal nehezebb egy ilyen helyzetben a színész feladata, mint hogyha van még 4-5 kollégája a színpadon, és akkor egy úgymond nagy előadással lépnek a közönség elé?
1: Nem feltétlenül attól lesz nehezebb, hogy egyedül vagy többen. Tehát amennyivel nehezebb ez, hogy csak én vagyok, annyival könnyebb is, mert én diktálok mindenféle tempót, és hogyha én akarok szusszanni, vagy kimaradt egy mondat, rossz helyre került egy kellék, stb., akkor azt tudom korregálni szabadon bármikor, anélkül, hogy ezzel a kollégát összezavarnám. Mikor partner van, viszont érkezni fog a replika, ha akarom, ha nem.
2: Gyakran előfordulhat az, hogy a gyerekek itt találkoznak először a színházzal. Ez mekkora felelősség egy színésznek?
1: Nagy, de hát ez nem csak a színész felelőssége. Talán azt gondolom, hogy alapvetően a szöveg adja az elsődleges tartalmat, ott kell talán legjobban odafigyelni, és aztán a rendezőnek, és aztán a színésznek, és aztán az egész intézménynek, hogy mit mondunk. De hát minden próba folyamatban, ha lenne rá keret, meg lehetőség egy drámapedagógust, vagy a pedagógust oda nyomni egy minden főpróba hétre itt a gyerekszínházban, vagy csak legalább nézzen rá.
2: Mióta van színpadon ez a produkció, és hány felé járt már vele?
5: Ez a produkció nagyjából egy éve van színpadon, és nagyon sok meghívást kaptunk terepről, ami azt jelenti, hogy járunk ki falvakba előadást játszani, de ugyanakkor Budapestről és a Gyurányi Házból és a Kult Hétből is megkerestek minket. Az a jó ebben az előadásban, hogy technikailag, műszakilag nem nagy igényű, eleve ugye az Orka tantermi előadásra találta ki, na abban a formájában játsszuk a legkevesebb szer, a szemetszer sem. Egyébként pedig teljes értékkel működik színpadon is, és azt kell mondjam, hogy nagyon nagy sikere van, nagyon jól veszik a gyerekek, azt hiszem nagyjából 40-50-szer játszottuk az egy év alatt, ami nagyon soknak számít.
2: Támogatják ezt a tájolást? Kapnak-e rá pénzt valahonnan?
5: Sajnos nem. A gyermekszínház eddig, amióta emlékszem visszamenőleg 20-25 éve vagyok az intézményben, nem voltunk részei a tájolási programnak konkrétan, ami igazából sajnálatos dolog, mert igyekszünk mindenhol ott lenni, és tényleg a legkisebb iskolákban is eljutni, de viszont ez pénzbe kerül, tehát hogyha már egy picit távolabb vannak kilométerben, akkor gyakorlatilag a hideg vízre nem elég, tehát az úti költséget nem tudja az intézmény kifizetni, nemhogy egyébként az előadás árát. De hát reméljük, hogy ez a jövőben változni fog, illetve van megkeresésünk az MNT felé is, úgyhogy őszre leülünk ezzel kapcsolatban beszélni, és akkor hát, ha sikerül valami jó megoldást találni.
14: Idén már 7. alkalommal szervezte meg a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum a Tudástanoda, vagyis Tudtad Biblia ismereti vetélkedőt, amelyre általános iskolai felső tagozatos diákok érkeztek a régió több településéről. A döntőben a házigazdák mellett Temes, Arad és Hunyad megyéből is versenybe szálltak 3-4 fős csapatok. A résztvevők nem csak írásbeli feladatokban mérhették össze tudásukat, hanem egy-egy bibliai történetet is színpadra vihettek. A helyszínen járt Lehőc László tudósítónk, aki a most következő összeállításban elsőként Kocsik Zoltán igazgatót a rendezvény céljairól kérdezte.
4: A legnagyobb célja ennek a vetélkedőnek, hogy a fiatalok, a gyermekek olvassák a Szentírást, és ismerjék meg a bibliai történeteket, a Bibliának a tanítását, és hogy a Biblia nem egy könyv a polcon, amely talán néha-néha letörjük a port róla, hanem minden nap olvassuk, Isten igéből élünk. Az idén 16 csapat jelentkezett be Arad, Hunyad és Temes megyéből erre a regionális vetélkedőre. 10 csapat jutott tovább a két elődöntő után a döntőbe, és örülünk annak, hogy a bibliai ismereteiket elmélyítették, és ugyanakkor színdarabokban meg is jelenítették a bibliai történeteket, tehát nem csak elmélet legyen a mi keresztény életünk, hanem a gyakorlati életben, a mindennapi életben is verjen gyökeret a keresztény tanítás.
6: Mayer Karina a Legyőzhetetlenek csapatának képviselője. Milyen volt az idei verseny számotokra?
7: Az írásbeli nehéz volt az utolsó forduló, mert 3 forduló volt. Ottan el kellett magyarázzunk néhány dolgokat, és kellett meséljünk egy történetből röviden, de jó, hogy ez csapattársal volt, mert mindenki mondott valamit, én írtam.
6: Tehát igazi csapatmunka volt.
7: Igen.
6: És ezután következett az előadásotok. Ennek mi volt a témája, hogyan választottátok?
7: Mi a 10 leprást választottuk, mert könnyebb, és nem kellett izgulni, mert többször is előadtuk így próbáként.
6: Mennyi ideig próbáltatok?
7: 2 hétig.
6: És hogy sikerült, hogy érzed?
7: Szerintem nagyon jól ment.
6: Bécs Károly az Angyalok csapatának képviseletében, Széles Alexandra Jonella. Hogyan választottátok a neveteket?
8: Arra gondoltunk, hogy valami vallásos kéne.
6: Csupa lányok, vagy nem csak a lányok angyalok?
8: Igen, csak lányok vagyunk a csoportban.
6: Milyen volt számotokra ez a verseny?
8: Szerintem könnyű volt, segítséggel és bátorsággal végigvittük.
6: Miért jelentkeztetek erre a versenyre?
8: Mert úgy hittük, hogy ilyen is kell az életbe, hogy többet megismerjünk.
6: Mi volt a legnehezebb számotokra?
8: Egy kicsit a színjáték, de a többi az nagyon könnyű volt.
6: És a színjátéknak mi volt a témája? Mit választottatok?
8: A béna meggyógyítását.
6: És hogy tetszett a verseny, a mai döntő?
8: Én nagyon örülök, hogy itt lehettem, és hogy megnézhettem a többieknek a színjátékát. Nagyon jó volt.
6: Szemcsuk Adrien és Kis Dóra, 8. osztályosok, a Dévai Téglás Gábor elméleti liceum utcaseprők csapatának tagjai. Hogy sepert a csapatotok?
9: Szerintünk elég jól, nagyjából mindenhez írtunk, úgy érezzük, hogy talán-talán pozitív lesz az eredmény.
10: Az egészen izgultunk, bár mondjuk voltunk a tavaly is, de minden évben minden egy kicsit másabb.
6: 8-osok vagytok, és a korábbi évek tapasztalatai alapján is hogyan ítélitek meg ezt a versenyt?
10: Szerintem nagyon jól van megszervezve, és érdekesek a feladatok is.
6: Miért jelentkeztetek erre a versenyre? Hogyan állítottátok össze a csapatot?
10: Tavaly egy kicsit másabb volt a csapat összeállítása. A fő célunk az volt, hogy több időt töltsünk együtt, és a tanárnőnk jött ezzel az ötlettel, hogy hát van ez a verseny, aki szeretne, az tud jönni. El is fogadtuk, és így az elején nem nagyon vettük komolyan. Megcsináltuk a feladatokat, csak akkor halljuk, hogy el kell jönni Temesvárra a döntőre, de hogy mi az agyunkig nem jutott el, hogy mire is jövünk, és meglepetésünkre 3. helyet nyertünk, és idén azt mondtuk, hogy újra megpróbáljuk, mert a tavaly egy jó élmény volt.
6: Hogy választottátok a csapatnak?
10: Ez is egy nagyon érdekes történet. A csapattagokkal beszélgettünk, és valakit felhívta az édesanyja, és az anyukája ideges volt, és azt mondta, hogy ha nem tanul, akkor utcaseprő lesz belőle, és ezt mi nagyon nevetségesnek tartottuk, és akkor elneveztük magunkat ennek, hogy utcaseprők.
6: Mindent összevetve, hogyan értékeli az idei versenyt Kocsik Zoltán igazgató?
4: Én azt mondom, hogy minden évben színvonalasabb, nem a szervezéstől beszélek, hanem a diákoknak a hozzáállásáról. Minden évben komolyabb veszik a tanulnivalót is, a kreatív feladatokat is, a színpadi előadásokat is, és örülök annak, hogy a hittan tanár kollégák szívügyüknek tekintik ezt a versenyt, ez egy kicsit úgy a szívhez szól.
14: Május közepéig látogatható Besztercebányán a Magyar Alkonzulátus Aula galériájában a Hit és a Hatalom házai című kiállítás, amely Nógrád megye középkori templomait és várait mutatja be. A felvidéki bányavárosban 2020 óta működő alkonzulátus nem csak diplomáciai szerepet tölt be, egyre inkább közösségi térré válik, ahol a helyi, mára alig 300 fős magyar közösség kulturális élményekkel és anyanyelvi találkozásokkal gazdagodhat. A salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum vendégkiállításának megnyitóján járt Tarnóczy László.
0: Adriana Jánosová Bútorová vagyok.
3: Ön galéria tulajdonos egy Beszterce bányán és alkotóművész férjével együtt érkezett. Az alkonzulátus épületében otthonosan mozognak?
0: Igen, mivel ismerjük a Tibort, ő kapcsolatba tett minket Józseffel, a helyi konzullal, és úgy 3 éve szeretnénk ilyen partner kapcsolatot szerkeszteni, mivel mind a kettőnknek ilyen kulturális küldetése van. Járunk a kiállításokra és beszélgetünk.
11: Szerencsére használom a magyar nyelvet, itt Beszterczebányán nem nagyon tudom, de azért palócosan beszélek.
3: Lánykori nevén Kőműves Noronka. Honnan kapta a hívószót, hogy itt az alkonzulátus épületében kiállítás lesz?
11: A konzulótól kaptam. Múltkor voltunk itt, ipoi kiállításon. Ott ismerkedtünk meg. Úgy kaptam a meghívást.
3: Ez egy töltekezés önnek, hogy most itt van és magyarul beszél.
11: Pontosan. Nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőségem. Próbálok mindent kihasználni, és ez itt nagyon szép kiállítás. Pár templomot ismertem. Mi van a kiállításon, Széchen, voltunk Somoskőn, úgyhogy vannak itt ismerős képek is, és örülök, hogy még újakat is találtam.
3: Sakk Timor kisgyermekkorától ér Magyarországon, azon belül is Nógrád megyében, illetve Nógrád vármegyében. Perzsa létére hihetetlen nagy alázattal fotózza, filmezi ezt a tájat, ezt a vidéket, és amikor a Hit és a Hatalom házai címmel megjelentette könyvét, és ehhez kapcsolódóan egy nagyon szép filmet is a nógrádi templomokról, akkor mindenki csak nézett, és nem csodálkoztak, amikor Madách díjjal jutalmazták az ön munkáját.
12: Hát nagyon örülök, hogy ezt a feladatot én kaptam. A legnagyobb álmom volt, hogy egyszer a Nógrád megyében, mert itt van a legnagyobb értékű templomok, a középkori templomok. Én köztem még a templomok között egy ilyen szerelem volt. És szerencsém volt, hogy olyan helyen dolgozok, a Charlottenburgi Dornai Béla Múzeumban, hogy vagy nagyon tudós emberek vannak, vagy nagyon tudós embereket tudnak alkalmazni. És például, amikor ezt a filmet csinálom, akkor a Makalla, ő egy művészettörténész és régész. Abban a pillanatban rendelkezésünkre is tényleg segített. Dr. Fáld Istvánról ne is beszéljünk, aki a várkutatók Nógrád megyében, és ő nagyon sokat segíti a mi munkánkat. De először amúgy egy film készült, de utána még előrtették, hogy legyen belőle egy album, egy könyvjelag. De akkor a filmben csak a templomokról szól. Ami nagyon örültünk, amikor ahhoz készült, már Duna Televízió már vetítette. És utána még megjelent az albumunk, nem csak templomok vannak benne, hanem várak is van benne. Nekem az a kötelességem, hogy egyszerűen ezt a gyönyörűséget, ami nekünk a jó Isten, nem tudom mivel ajándékoztat minket, hogy ez mutassunk Magyarországnak és a világnak.
3: Salgótarján polgármestere Krejcsi Bálint a tavalyi Radványi vásáron itt Beszterczebányán a városi jubileumát ünnepelte, de ünnepelte a Salgótarján Beszterczebánya város közötti 50 éves kapcsolatot, és most természetes, hogy itt van a konzulátus épületében, és a Salgótarjánból hozott kiállítást kíséri.
13: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetünk ezen a napon, hiszen amikor a tavalyi vásáron jelen voltunk, akkor konzulóral találkoztunk, elindult egy beszélgetés, egy gondolat, meglátogattuk a konzulátus épületét, és hát ez egy gyönyörű, szépen felújított épületegyüttes, viszont tele volt fehér falakkal. És éreztük azt, hogy ebbe életet kellene vinni, és közös gondolat volt az, hogy Salgótarjánból, mint testvérvárosból hozhatnánk ide egy olyan kiállítást, amivel egy kis szint és életet is tudunk vinni ebbe az épületbe. Ezzel is tudjuk erősíteni a kulturális kapcsolatainkat, egyfajta hidat tudunk képezni a két város között, és ahogy a közlekedésben már tettünk lépéseket, és közvetlen járatok vannak Szlovákiából egész Budapestre, úgy gondolom, hogy Beszterczebányáig is ki tudjuk terjeszteni ezen jellegű gondolatainkat, és abban bízunk, hogy akár turisztikailag, akár kulturálisan újra össze tudjuk még magasabb szinten kötni a két várost.
14: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.
15: A nap kérdése.
14: Hangzatos ígéretet tett a választóknak Kármán András, a Tisza párt leendő pénzügyminisztere, aki arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb gazdasági céljuk az euró bevezetése. Kármán szerint Magyarország 4 éven belül készen áll az euróra, az új kormány megteremti az euró bevezetés feltételeit. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Magyarország vállalta az euró bevezetését, de ez nem garancia semmire. Bonyolult tervezési munkát igényel az euró bevezetés, és több feltételnek kell hozzá teljesülnie. Az euró bevezetése nem öncél, nem minden ország sikeres, de mindenki arra törekedett, hogy a gazdasági lendülete gyorsuljon. Arra a kérdésre, hogy képes lesz-e hazánk 2030-ra az eurózóna tagjává válni, és előnyösen tud-e a gazdaság profitálni az euró bevezetéséből, Csat Magdolna közgazdásszal, egyetemi tanárral keressük a választ. Köszöntöm.
15: Jó napot kívánok.
14: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én pedig Dávid Edit vagyok. 27 tagállam van az Európai Unióban, 20 csatlakozott eddig az eurózónához. És azért is érdemes erről beszélni, mert van, aki tervezi, van, aki már tett lépéseket, és van, aki pedig opt-outot kért, és azt mondta, hogy ő nem is lesz hajlandó az eurót bevezetni. Mint minden éremnek van két oldala, így az eurónak is vannak előnyei, és vannak hátrányai. Na nézzük meg, hogy Magyarországon ez mióta a téma, az eddigi kormányok mit tettek azért, hogy az eurót be lehessen vezetni, és egyáltalán a magyarok hogyan állnak az euró kérdéséhez?
15: Valójában szerintem Bulgáriával együtt már 21 ilyen is az eurozónában vannak, és de azért a kérdés nagyon érdekes olyan szempontból, hogy éppen a fejlett országok között van sok olyan, amelyik nem is tervezi bevezetni egyelőre az eurót. Példaként említhetnénk Dániát, Svédországot. Ha megnézzük a gazdasági eredményeiket ezeknek az országoknak, vagy a versenyképességi pozíciójukat, azok sokkal jobbak, mint nagyon sok eurózóna tagországnak. De akár Csehországot is említhetnénk, ha az Európai Unió GDP-ét egy főre vetítve 100-nak tekintjük, akkor Csehország 90% fölött van, és ott sem beszélnek még az euró bevezetéséről. Én úgy gondolom, hogy talán két oka volt annak, hogy ez ennyire előre került most az új programban. Az egyik ok, hogy azok a bizonyos mutatók, amelyeknek az értékére adott értékek vannak az úgynevezett Maastrichti kritériumban megadva, azok valóban Magyarországon nem jók. Ugye itt a hiányról beszélünk, az adósságról, de beszélhetünk az inflációról, a kamatokról. Ezek az adatok nem jók értéken vannak pillanatnyilag, és azt is tudjuk, hogy a nemzetközi hitelminősítőknél Magyarország egy szinttel van csak a bóvli fölötte, gyakorlatilag még befektetésre ajánlott, de nagyon alacsony szinten van akár Csehországhoz, Lengyelországhoz vagy Szlovákiához mérve is. Tehát üzenni akart valószínű a új kormány a nemzetközi befektetőknek, a hitelminősítőknek a tekintetben, hogy Magyarország ezt elsőrendű feladatának tekinti, hiszen ahhoz, hogy az eurót be lehessen vezetni, ezeket a mutatókat rendbe kell hozni. Én rögtön szeretném hozzátenni, ugye az ördög ügyvédje megszólal bennem, hogy hát volt már olyan ország, amelyik nem volt olyan jó állapotban, hogy bevezethette volna az eurót, ugye Görögországra gondolok, és érdekes módon mégiscsak az adatai hirtelen megjavultak. Ilyen 7%-nyit egyik percről a másikra javult a költségvetési hiány szintje, ilyen 9%-ról hirtelen lement ilyen 1,5%-ra, és az adósság szintje is a 60 helyett 100% fölött volt, és hirtelen eleget tudott tenni. Ilyenkor mondják azt, hogy kreatív számvitel. Ezt azért mondom, mert ha megnézzük a görög gazdasági adatokat, Görögország azóta sem tudta feldolgozni az eurótagságot, akárha a versenyképességét nézzük, akár a egyfőre jutó GDP-t, amit előbb említettem, gyakorlatilag romlott, amióta bekerült az eurózónába, most már rosszabb helyzetben van, mint Magyarország.
14: Nézzük meg azt, amivel ön is kezdte, hogy ez
16: A kommunikáció egyrészt egy határozottságot mutat a magyar kormány részéről, másrészt, hogyha megnézzük ezeket a kritériumokat, amiket teljesíteni kell, ez a gazdaságot időről időre húzhatja fölfelé, hiszen van egy olyan pozitív léc, amit meg kell közelíteni, vagy amit át kell ugrani. De itt elhangzott az is mind a mellett. Az egy dolog, hogy erre törekszik egy kormány, és ezt hangoztatja is. Ez jó a befektetőknek, ez egy pozitív képet ad. De azért itt egy céldátum is elhangzott, ez pedig a 2030. Hát ez a 4 év elegendő lehet-e, hogy ezeket a negatív mutatókat, a költségvetési hiányt, az inflációt, az államadósságot, ugye ehhez az is szükséges, hogy tulajdonképpen stabilan tartsuk a forintnak az árfolyamát, amit látjuk, hogy ez nagyon sokat erősödött a választások hatására, most már érdemes megnézni, hogy azért ez változik
15: ez
16: és ingadozik.
15: Ez már kicsit gyanús, ez nagyon jó.
16: De hogy ez kommunikációs eszköze, vagy valós cél lehet ez a 2030, mert azért ez a 4 év viszont nem olyan sok idő.
15: És azért említettem pontosan a görög példát, hogy meg lehet azt csinálni, hogy az adatokat megjavítjuk valamilyen módon, de lehet, hogy nagyon nagy kárt okozunk vele. Én úgy gondolom, hogy a 4 év a magyar gazdaság állapota szempontjából kevés. Megmondom miért. Ahhoz, hogy ugye a magyar gazdaságnak van egy nagyon kellemetlen jellemzője az, hogy van egy olyan erős szektora, ez a feldolgozó iparon belül a járműgyártás és minden, ami ahhoz kapcsolódik, ami gyakorlatilag külföldi cégeknek a tevékenységét jelenti Magyarországon, ráadásul az export tekintetében is Németországhoz kötődik, ugye ezek többnyire német cégek, a járműgyártó cégek, tehát van egy erőteljes függősége a magyar gazdaságnak. És ez a bizonyos feldolgozó ipar, ez az teljes hozzáadott értéken belül körülbelül ilyen 19-20%-nyi magas érték. És ha egy pillanatra a jelenlegi adatokra nézünk, ugye most javult a GDP érték, éves szinten 1,7 volt a növekedés, de ha megnézzük, hogy honnan jön a növekedés, az a szolgáltató szektorból jön, a tudás alapú tevékenységekből jön, amelyeknek az aránya Magyarországon alacsony, tehát messze nem éri el ezt a 19%-ot. Tehát azt lehet lehozni következtetésképpen, hogy a gazdasági szerkezetünk az kitett, függő, miközben ahhoz, hogy bevezessük az eurót, ahhoz az kellene, hogy egy rugalmas, dinamikus gazdaságunk legyen. Mert egyébként a függőségünk fog megerősödni. Tehát ahhoz, hogy a magyar gazdaság versenyképessége javítható legyen, a termelékenysége javítható legyen, ahhoz a szerkezetet módosítani kell. Javítani kell a tudás alapú tevékenységek arányát, az nem 4 év dolga. Nagyon jó lenne, ha annyi lenne, de nem. Egy új fejlődési útra nem lehet 4 év alatt átirányítani a gazdaságot, tehát ilyen módon még tulajdonképpen veszélynek is kitehetjük a gazdaságot, hogy növekedni fog a függősége.
16: És amikor arról is beszélünk, hogy több tagország bevezette az eurót, ott szakemberek fölhívták arra is a figyelmet, hogy az sem mindegy, hogy milyen nemzetközi gazdasági körülmények között történt meg ez egy adott tagállamban. És azért nem rejthetjük véka alá, hogy még nem tudjuk, hogy a felénk közelgő energiaválság, amit elkerülni vélhetően nem fog tudni, sem az Európai Unió, sem Magyarország, ez milyen hatásokat fog magával hozni, és akkor itt utalunk arra, hogy lehet kozmetikázni azokat a bizonyos számokat, de hogyha ezt a nemzetközi gazdasági tér mondjuk lefolytja, akkor szintén nem biztos, hogy pozitívan jön ki ebből Magyarország.
15: Igen, ez is összefügg a gazdasági szerkezettel, hogy a magyar gazdaság szerkezete jelentősen energia és anyagigényes, és ez sem lehet az egyik percről a másikra megváltoztatni. Mondjuk a tudás alapú tevékenységek nem igényelnek annyi energiát, mint mondjuk a feldolgozóipar, egy autógyártás, egy futószalag működtetés, de nyilván ez egy feladat, de ez sem lehet olyan nagyon gyorsan megoldani, márpedig, hogyha ugye három becslést csinálnak mostanában a világban, és hogy azt mondják, hogy van a mostani helyzet, vagy van egy ennél rosszabb, vagy egy még rosszabb. Ezt azért mondom, mert ez arra utal, hogy feljebb mehetnek az inflációs értékek. Ha az infláció értéke felfele megy, akkor ugye az rontja a fogyasztási adatokat. Ha a fogyasztás romlik, akkor ugyebár a cégek nem tudnak eladni. Ha nem tudnak eladni, nem fognak beruházni. Tehát a dinamizmus nehéz lesz behozni a gazdaságba. Ne legyen így, de ez is egy lehetőség. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen gyors változások közepette ilyen leszögellése valaminek, hogy már pedig 4 év, ez azért egy kicsikét vagy optimista becslés, vagy túl nagy itt az önbizalom, hogy valamit tudnak, amit azért az elemzők még nem tudnak. Egyébként pedig tulajdonképpen, ha azt nézzük, akkor a társadalmi részét is vizsgálni kell, és hogy a társadalmi részénél a béreket. Ugye, mert nem mindegy, hogy milyen bérszínvonalon történik az euró bevezetése, és ugye az EBRD bank nemrégében azt mondta, hogy Magyarország az Európai Unió egyik gyára, ami azt jelenti, hogy itt a termelés viszonylag alacsony bérek mellett zajlik. Hát a cégeknek a bérköltsége tekintetében a 25. helyen van Magyarország, tehát csak 2 országban alacsonyabb a bérköltség, amiben benne van a bér és a járulék is. És ez azt jelenti, hogy ha ezen a szinten váltják át a forintot euróra, hát akkor az azonnal nagy gondot fog okozni, és bocsánat, még egy dolgot, hogy mondjak, hogy annak idején a görögök, amikor átálltak hirtelen, és nem voltak felkészülve, akkor még egy probléma volt, hogy a nemzeti vagyonuk jelentős része hirtelen külföldi kézbe került, mert alulértékeltek lettek bizonyos vagyontárgyak. Hát felvásárolták ott a kikötőket, a bizonyos cégeket, tehát itt nem csak a gazdaságra kell gondolni, hanem a nemzeti vagyonunkra is kell, ami benne van az ember, és benne van mondjuk a természeti környezet, meg az eddig elért eredmények.
16: Én nagyon örülök, hogy a béreket felhozta példaként, hiszen nagyon sokan még a mai napig úgy gondolják, hogy ha jön az euró, és euróba kapjuk a fizetésünket, akkor az egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a bérek közelíteni fognak a nyugati bérek felé. Nagyon sok embernek a fejébe ez van, hogy akkor többet fog érni az ő fizetése.
15: Az euróbevezetés nem erről szól, az euróbevezetés egy üzleti dolog, ha tetszik, az ilyen kívül politikai dolog is, hiszen az Európai Unió, mint egy ugye arra törekvő csoport, hogy egy, most mondjuk úgy, hogy Európai Egyesült Államokat létrehozzon, aminek az alapvető egyik jellemzője, hogy közös pénz van mások mellett. Tehát itt igazából a cégekről van szó, hogy a cégek élete legyen könnyebb, hogy a bürokrácia csökkenjen, hogy a befektetések azok könnyebben mozogjanak, forogjanak az EU-n belül. Tehát itt igazából azt csak hozzá szokták tenni, hogy jó, ez majd neked is jó lesz, de hagyd mondjak egy nagyon fontos mutatót. Van egy olyan termelékenységi mutató, úgy hívják, hogy bér termelékenység. Ez azt mutatja, hogy az adott bérrel egy cég mekkora értéket termel, az adott bérszinten, ami van. Miközben a termelékenység általában nem magas Magyarországon, aközben ez a bértermelékenységünk nagyon magas. Ami azt mutatja, hogy alacsony bérekkel hozzák létre az értéket a cégek, tehát ez megint arra utal, hogy ezt a bérszintet, ha mi fejlődési útra is akarjuk a gazdaságot állítani, és nem csak arról beszélünk, hogy megígértük, bevezetjük az eurót, hiszen megígértük, amikor beléptünk, hiszen ezt várja tőlünk el a nemzetközi pénzvilág, ezt várják el a multicégek, mindenki ezt várja, de hát azért van az országban lakosság is, akik valamilyen béren dolgoznak, és nem mindegy, hogy ez a bér hogy alakul. Általában egyébként az volt a tapasztalat, hogy amikor az euróra átértek az országok, Szlovákia, Horvátország, akkor az árak azok sokkal gyorsabban mentek fölfele, mint a bérek. Tehát nem lehet ettől azt várni, hogy magasabbak lesznek a bérek. A bérek akkor lesznek magasabbak, ha más munkahelyek lesznek. Ahhoz meg a szerkezetet kell megváltoztatni, hogy olyan munkahelyek legyenek, ahol értelmesebb, nagyobb minőségű munkát tud ellátni a munkavállaló, mert azt fizetik meg jobban. Tehát ezért beszélek arról, hogy a gazdaságnak az állapotát, a fejlődési modelljét is meg kell változtatni, az 4 év alatt valószínűleg nem fog sikerülni.
16: Nagyon jó, hogy felhozta a kezdeti drágulásnak az érzését, hiszen ezt egyetlen tagállam se, aki bevezette az eurót, nem tudta elkerülni, hogy rögtön azt érezték, hogy drágábbak lettek a termékek is. Na hát ez mögött mi van? Hiszen, hogyha a hátrányairól beszélünk az euró bevezetésének, talán a legelső helyen ezt szokták hozni, hogy rövid távon biztos, hogy úgy tűnik, hogy sokkal drágább él vásárolunk.
15: Hát ez attól függ, hogy milyen árfolyamon váltják át majd annak idején a forintot euróra, és valahogy úgy néz ki, hogy a kereskedelem az úgy működik, hogy ilyenkor mindig az árak felfele mozdulnak el, és nem lefele mozdulnak el. Ez valójában Magyarországon nem tudom, hogy tud-e még fejemben, mert tudjuk, hogy az áraink most sincsenek azért olyan nagyon alacsony szinten az Európai Unió áraihoz viszonyítva, viszont a béreink azok messze vannak az Európai Uniós bérektől úgy általában, de szerintem azt gondolom, hogy ez egy rendszer szintű gondolkodást igényel, tehát nem lehet csak abból kiindulni, hogy majd a költségvetési adatokat valami ügyes módon rendbe hozzuk, hiszen még az sem biztos, hogy arra van olyan megoldás, ami nem lesz a gazdaságra demotiváló hatással, hiszen ahhoz, hogy egyensúlyt teremtsen egy ország, két lehetősége van. Egyrészt a bevételeket kell növelni, vagy a kiadásokat csökkenteni, vagy mind a kettőt. És itt ugye beleütközhetünk abba a problémába, hogy igaz, hogy jönnek majd talán mielőbb az Európai Unióból különböző források, de arra azért vigyázzunk kell, hogy az nem a költségvetési egyensúly rendbehozására való, azokat projektekre lehet felhasználni, és itt rögtön megemlítem, hogy nem mindegy, hogy milyen projektekre, mert olyanokra kellene, amelyek hatékonyságnövelést is hoznak. Tehát itt nem elég már csak

0: mindenféle gépek, meg berendezések, hanem hogy a tudás megvan hozzá. Na most egy cégnél mondjuk tovább kell képezni a munkavállalókat, de az a cégnél költségnek jelenik meg a számvitelben, holott az egy beruházás. Tehát még ezt is tisztázni kell, hogy mit nevezünk beruházásnak, mit tekintünk költségnek. Tudásberuházást nem lenne szabad költségnek tekinteni, mert hosszabb távon abból jön az eredmény. Tehát itt tulajdonképpen szemléletbeli változásra is szükség van, egyáltalán a minőségi gondolkodásra, hatékonysági gondolkodásra, tudásalapú gondolkodásra való áttérés nélkül a gazdasági szerkezetet nem lehet úgy megerősíteni, hogy az euró bevezetése az tényleg egy hatalmas dinamizmust hozzon a gazdaságban, ami együtt jár az életszínvonal javításával is. Tehát azért nagyon, nagyon első lépés csak, hogy igen, megígérjük, rendbe hozzuk a pénzügyeket, rendbe kell őket hozni, igen, de nem elég ahhoz, hogy az euró bevezetése Magyarországon sikeres legyen, és ahhoz, hogy sikeres legyen, szerintem olyan feladatokra elvégzésre van szükség, amelyek több időt igényelnek, mint 4 év, én szerintem.
1: Na erről mit tudunk? Mert azt tudjuk, hogy a Tisza párt ígéretet tett arra, hogy haza fogja hozni ezeket a bizonyos uniós forrásokat, ami sokak fejében szintén úgy áll össze, hogy most egy halom pénzt rá fognak önteni majd Magyarországra. De hát, ahogy ön is fogalmazott, ezek címkézett pénzek, ezeknek megvan a felhasználási területe. Van egy szűk mozgástér benne, de a kérdés az, hogy az új kormány erre a szűk mozgástérre mennyire készült föl? Tudunk erről bármit is?
0: Én csak a 240 oldalas anyagot tudtam megnézni, és abban nem volt egy koherens, egy rendszerszerméletű gazdaságpolitika végül is megfogalmazva, ami megjelent azóta, azok valójában nem annyira gazdaságpolitikai elemek, eltekintve az euró bevezetésétől, az mindenképpen az. Én úgy gondolom, hogy itt majd a közlekedés területén lesznek majd ezek a pénzek részben hasznosítva, kell is, nem mondom, hogy nem, nincs rá szükség, de én további terveket, megnevezett célokat, jövőképeket még nem hallottam. Amit eddig a gazdaság területén vezető pozícióba kerülő kapitányminiszter úrtól hallottunk, abban én még kimondottan célértékeket, konkrét programokat nem hallottam, nyilván majd a megalakul a kormány, erről akkor fogunk többet tudni. Én azt gondolom, hogy itt az tényleg kulcskérdés lesz, hogy ezt a pénzt csak szigorúan kemény hatékonysági feltételek mellett szabad bárhova is befektetni, és mindenképpen az összegen belül növelni kell a tudásberuházások arányát. Egy nagyon fontos adatot hagy mondjak, az elmúlt 20 évnek az adatait, beruházási adatait világszinten megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a fizikai beruházások, gépek, épületek, utak, stb. Nek az aránya a világban az összes beruházáson belül gyakorlatilag stagnált az elmúlt időszakban, ahol óriási növekedés van, az a tudásberuházás. És azok az országok, amelyek ebben le vannak maradva, azok versenyképességben is lemaradnak, azok életszínvonalban is lemaradnak, és Magyarország egyelőre a lemaradottak között van, ami a tudásberuházásokat illeti. Én most hallottam, a Tudományos Akadémiának most van a közgyűlése, hogy szóba került, hogy 2%-ra lehetne majd valamikor középtávon megemelni a K+F, tehát a kutatásfejlesztés GDP-n belüli arányát, százalékos arányát. Ez most ilyen 1,3-1,32 körül van. A 2 az egy nagyon alacsony érték már most is. Természetesen itt is az a kérdés, hogy mire költik. Tehát az 1,3-at is lehet jól elkölteni, meg a 2-t is lehet rosszul elkölteni. Egy biztos, hogy ez egy alacsony érték. A sikeres országok, beleértve Csehországot is, messze túl van a kezel, már az EU átlag is ennél magasabb. Azok az országok, amelyeket pedig ilyen mindaként szokták emlegetni a politikusok, hogy mit tudom én, Szingapúr, meg Dél-Korea, meg az Egyesült Államok, ott pedig 3%-4% körül van a kutatásfejlesztésnek a GDP-n belüli aránya. Ez azért lényeges, ez egy tipikus tudásberuházás, és azért lényeges, mert a változásokat csak úgy lehet sikeresen szerintem menedzselni, hogyha innoválunk, megújulunk, ahhoz meg innovációba be kell fektetni.
1: Tehát a tudásalapú beruházás

0: Azok biztos, hogy bérnövekedést is hoznak magukkal. Ezt tények bizonyítják többi ország is. Talán ezért van előttünk, hiszen ott ezek a beruházásokkal is magasabb szinten vagy előrébb járnak. De amellett sem mehetünk el szó nélkül, amikor erről beszélünk, hogy bár Magyarországon szeretjük azt mondani, hogy a fizetések jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában, de ha megnézzük a leköszönő kormányzatnak a családtámogatási rendszerét, megnézzük azt, hogy hányan voltak SZIA-mentesek, akár a 25 év alattiak, akár a több gyermekes családok. Hogyha megnézzük azt, hogy milyen támogatásokat kaptak, vagy vesszük alapul csak a rezsiköltséget, azt hiszem, hogy itt Csehország volt a példa, hogy tudás alapban előttünk vannak, de hogyha megnézzük, hogy ott mennyit fizetnek például a rezsiért, akkor azt látjuk, hogy jóval magasabb összeg az, amit a fizetésből erre kell fordítani. És akkor itt megint felmerül az a kérdés, hogy ugye arról beszélünk, hogy nagyon hosszú idő átállni egy tudásberuházásra, ami a bérek dinamikáját is meglökné. Viszont nagyon könnyű, sőt az Európai Uniónak elvárása is az például, hogy a rezsicsökkentés kivezetésre kerüljön. Ez nagyon egy olyan képet fest, hogy a fizetések és bérek nem növekednek, ám lesznek olyan juttatások, amelyek kivezetésre kerülnek, és akkor várjuk meg azt, még a gazdaság szerkezete úgy átalakul, amihez pedig hosszú időre van szükség. Hogyha így vizsgáljuk komplexen, akkor látunk-e bármit, hogy az új kormányzat akár ezen támogatásokkal mit tervez, akár hosszabb távon is, hiszen hogyha az egyiket kivezetjük, akkor nagyon jó lenne, a helyére be tudna csúszni valami más.
1: Hát ilyen részterületekről hallottunk, hogy a legutóbb ilyen volt például, hogy a minimálbéreseknek a 1%-kal csökkentik a személyjövedelem adót, tehát 20-ról 19-re. Megjegyzem, hogy Magyarországon tipikusan jellemző, hogy minimálbéren vannak bejelentve emberek, és nem annyit keresnek, tehát ez jól hangzik, de nem tudom, hogy ez igazából annyira fontos-e. A különböző juttatások azok nyilván a családoknak a terheit csökkentették. Nyilván, hogyha közben a bevételeik nem nőnek, akkor ez életszínvonal csökkenést fog egészen biztos jelenteni. Amiről még ugye hallani lehetett, az a családi pótléknak az emelése, mert hogy az nagyon alacsony. Tehát én itt várom, hogy majd lesz egy szociálpolitikai stratégia, és úgy általában egy stratégia nagyon jó lenne, mert önmagában az, hogy euróvezetés nem stratégia. Én szerintem, ami nagyon fontos lenne most, hogy szükség lenne egy nagyon objektív, adatokra támaszkodó általános helyzet felmérésre, mert abból lehetne például arra is következtetni, hogy érthető, hogy az Európai Unió szeretné, hogyha minden ország a fosszilis energiáról letérne, és ugye Magyarország támogatja azzal, hogy van rezsicsökkentés a fosszilis energia további használatát, csak az, hogy erről letérjen egy olyan társadalom, ahol nem túl magas az életszínvonal, ahhoz ugye beruházások kellenek, és most is voltak olyan lehetőségek, hogy a családok napelemet telepítsenek, meg különböző dolgokat, ugye a szigetelést tegyék fel a házra, csak ugye most sem tudta mindenki igénybe venni, mert ugye ezek utólagos elszámolással mentek, és akinek nem volt annyi KP-je, hogy megelőlegezze, azt nem tudta megelőlegezni. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit megint egy év alatt, vagy két év alatt meg lehet csinálni, hogy a házak többsége jó szigetelt legyen, az ablakok azok ne húzzanak, a sok napelem legyen, mert egyébként így is éppen elég van, már ugye a megtermelt energiát már igazság szerint nem is lehet felhasználni. Tehát én azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy először is egy jövőképre lenne szükség, én gondolom, a jövőképbe bele kellene rakni azt, hogy a magyar gazdaság szerkezetét merre akarjuk vinni, hogyan tudjuk egy másik fejlődési pályára állítani, azzal szemben, amin eddig volt, tehát a költség alapúval, hogy mi úgy versenyzünk, hogy nálunk olcsó a bér, nálunk olcsó a környezet megszennyezése, alig büntetnek érte, és nálunk sok pénzt lehet kapni, hogyha valaki beruház. Tehát amíg ezt nem változtatjuk meg, addig a gazdaság szerkezete nem fog tudás alapú irányba elmozdulni, tehát kellene egy jövőkép, mit akarunk a gazdasággal, utána pedig a konkrét célok, hogy hol, melyik területen, miből. És ennek nem elég vezérvonala szerintem az, hogy de bevezetjük az eurót, mert az igazából egy szűk területre adhat valamilyen megoldást ez a pénzügyi szigor, de hát tegyük rögtön hozzá, hogyha megnézzük az eurozónát, hány ország tartja most is be a pénzügyi szigort, tehát Franciaországtól Belgiumig, mindenhol túllépik a 3%-os költségvetési hiány, túllépik az adósságszintet, tehát látszik, hogy ez önmagában a gazdasági működésre nincsen felemelő hatásra, meg a problémákat ez nem oldja meg. Tehát azt gondolom, hogy az adatalapú elemzés az elengedhetetlen, és utána pedig egy olyan pálya módosító stratégia megfogalmazása, ami mellé oda lehet állni, és akkor most jön még egy fontos dolog, hogy meg kell ehhez nyerni az üzleti szférát, és meg kell nyerni a társadalmat, mert támogatás nélkül nem lehet semmilyen jó stratégiát megvalósítani, ahhoz pedig valamire nagy szükség lenne bizalmi szintnek az emelésére, arra, hogy a társadalom érzékelje, hogy ez jó, erre érdemes menni, támogatja mindenki függetlenül attól, hogy kire szavazott.
0: Én úgy gondolom, hogy ez egy következő adásnak a kérdéseit is most már rögtön kinyithatná, hiszen azzal szerettem volna zárni, hogy ön hogy látja, hogy eljuthatunk-e arra, mint Svédország, hogy ugye ott népszavazáson döntöttek arról, hogy tagjai legyenek-e az eurózónának, vagy nem, de ez majd egy következő adásnak lesz a kérdése. Nagyon szépen köszönöm Csat Magdolnának, hogy a rendelkezésünkre állt. Vancsók György és Lajer itt a kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra, jó estét kívánok! Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek, közülük 2 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. A német Bild úgy értesült, hogy a környéket lezárták, hatalmas a készültség a környéken. Puccskísérlettől tartva megerősítették Vlagyimir Putyin személyi védelmét, miután több magasrangú katonai tisztségviselő merénylet áldozata lett, írta a CNN amerikai hírtelevízió. Eszerint felmerültek olyan aggodalmak is, hogy egyesek hatalomátvételt készíthetnek elő Oroszországban. Az intézkedések részeként megfigyelő rendszert szereltek be az orosz elnök több közeli munkatársának otthonában, és a munkatársai csak olyan telefont használhatnak, amelynek nincs internetes csatlakozása. Robbanás után tűz ütött ki egy dél-koreai kereskedelmi hajón a Hormuzi szorosban, ahol jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt. A 24 fős legénység nem sérült meg, a hatóságok pedig még vizsgálják, hogy külső támadás okozta-e a horgonyzó hajón keletkezett károkat. Az amerikai haditengerészet ma megkezdte a Szabadság projekt elnevezésű műveletet, amelynek célja a térségben rekedt semleges hajók biztonságos átkísérése a szoroson. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizon kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedésfejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézy Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiránt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János, A tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Pályakarbantartás miatt péntek reggelig leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutópályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. És végül az időjárásról, holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Hajnalban 6 és 13 napközben 23-29 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A híreket Bánáti Bence szerkesztette, Ciprusz Évát hallották. Krónikával majd legközelebb 20 órakor várom önöket itt a Kossuth Rádióban. 19 óra múlt, 5 perccel.
2: Műsorajánlat 56-70.
4: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Ma este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
6: Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
5: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
7: Téged hogy hívnak?
8: Miros Mihály második B.
5: És beköltöznek a nappaliába.
6: Na, amit itt tudunk, az faktum.
5: Klasszikus történetek.
9: A piros ernyő.
10: Azaz.
11: Szent Péter esernyője.
5: Vadonatúj élmények.
12: Vasárnap eljöhetne moziba.
5: Készítse a popcornt.
13: Moziba? Megyek.
5: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a Filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése. Életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
14: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Gulyás Dénes vagyok, operai énekes, a mai este házigazdája. Vendégem Harcsa Veronika, énekművész, dalszerző, a Honi Jazz elképesztően sokoldalú tehetsége, előadó művésze.
15: Jó estét kívánok!
14: Én ilyenkor mindig bepróbálok megtanulni mindenkit, és megpróbálom összeszedni magáról mindent, azon túl, ami az első benyomásom volt, amikor hallgattam, hogy maga énekel, és itt az előbb meg is mutatom, hogy fel is toltam az állam, olyan elképesztő képességeket mutatott. És aztán olvastam, hogy a tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki informatika szakán kezdte.
15: Ott kezdtem, igen, aztán folytattam szerencsére máshol is.
14: De azt be is fejezte?
15: Majdnem befejeztem, az 5 évet elvégeztem, akkor még nem volt külön kettéosztva BA és MA képzésre, de nem diplomáztam le, ezt mindig hozzáteszem, hogy nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy informatikus vagyok, nem vagyok az.
14: De az Ene Akadémián diplomázott.
15: Így van, igen, és utána kimentem néhány évvel később Brüsszelbe, ott még egy mesterképzést elvégeztem.
14: És kik tanították itt a Zene Akadémián?
15: Berki Tamás volt a jazz ének tanárom, illetve Holzer Irma klasszikus éneket tanított. A jazz tanszakosoknak is, tehát akik jazz énekeseknek készülnek, nekik is kötelező volt, és most is az klasszikus énekórákat is venni.
14: Tehát a hangképzés magát, a légzéstechnika, az énektechnika, az ugyanúgy a hangnak a képzése az, azt mondjuk ugyanolyan, mint hogyha opera énekes lenne.
15: Hát vannak technikai különbségek, tehát máshol, máshogyan képzem egy picit a hangot, egy picit beszédszerűbben, mint a klasszikus énekesek, vagy inkább sokkal beszédszerűbben, de az alapok azok valószínű ugyanott nyugszanak, hogy jó kell, hogy legyen a légzés, jó kell, szabad kell, hogy legyen a hang.
14: Illik érteni a szöveget is. Mert hogy operát is énekelt, ugye jól tudom, Martinu Kés könnyei című operáját.
15: Így van.
14: Jiří Mencel rendezésében.
15: Így van, ez egy fantasztikus kaland volt, és Jiří Menzellel dolgozni életre szóló élmény. Azt hozzá kell, hogy tegyem gyorsan, hogy ez egy dadaista opera volt, tehát nagyon sok minden belefért. És engem direkt azért hívtak, mert nem klasszikus énekhanggal szerették volna megszólaltatni azt a szerepet, és az anyámat is egy nagyon muzikális színésznő alakította.
14: A zenei irodalomban van néhány ilyen, tehát Jeanne d'Arc a mágián, ott is egy prózai szerep lők vannak. És ez hol volt ez a Martinu opera?
15: Svájcban mutattuk be több városban. Sajnos már próbálkoztam Magyarországra elhívni, vagy megszervezni, hogy eljusson ez a produkció, sajnos nem sikerült, de nagyon bízom benne, hogy lesz még Magyarországon is hasonló kaland.
14: Benne mindig van egy kettősség, hogy hát a Jiří Mencet ugye nem kell bemutatni, hogy ki volt, vagy ki. Tehát tudjuk, igen, hogyha zenés műfaj, például komponál is, írja dalokat, szövegeket is ír, hogy ez egy összetett dolog, tehát zenésznek kell lenni, de azt hiszem a Mencer, ő nem volt zenész, tehát hogy nyúl egy olyan, nekem voltak konfliktusaim olyan rendezőkkel, akik nem tudták, hogy mi az, hogy öt vonal, meg előjegyzés, és ott mindig bajok voltak, ő hogy milyen volt a Jiří Mencel ilyen szempontból.
15: Aki operában többet szerepel, az jobban meg tudja ítélni más rendezőkkel összehasonlítva, hogy mennyire volt zenei Jiří Mencel. Nekem a legizgalmasabb vele kapcsolatban az volt, nagyon emlékszem rá, hogy rengeteg ötlete volt, de ami különleges volt, hogy nagyon könnyen el tudta engedni a saját ötleteit.
14: Jó.
15: És én ezt vittem magammal a vele való közös munkából, hogy sok a kreatív ember, sok a kreatív rendező, alkotó, előadó művész, nagyon sok ötlete van sok embernek, de elengedni az ötleteinket, az kifejezetten nehéz, és Mencel ebben jó volt.
14: A Leben und Leben lassen című, tehát, hogy élni és élni hagyni a művészt, hogy megélni azt, amit akarok, és hagyni, hogy ő is megélje, amit szeret.
15: Egyrészt igen, másrészt pedig önirónia. Kipróbáltunk valamit, és egy jót nevetett, és azt mondta, hogy hát ez pocsék, menjünk tovább. Próbáljunk ki valami mást.
14: Hát megmondom őszintén, én ilyen rendezővel nem nagyon találkoztam, aki azt mondta, hogy hú, hát ez nagyon elrontottam, ez így nem jó. Azért is kérdezem ezt a Martinut, ugyanis én nagyon szeretem Martinut, és a Juliet című operáját én is énekeltem, tehát közel áll hozzám ez a fajta zene. Dadaizmus az már mondjuk, tudja, hogy már öreg vagyok, kimerem mondani, engem nem hoz lázba igazán maga a dadaizmus, főleg a képzőművészetben. De viszont a Martin ez egy egészen elképesztően jó zeneszerző volt. Tehát olyan szikrázó ötletei voltak, gondolom ebben a darabban is, olyan zenei hegyek, völgyek, folyók, mezők és olyan szikrázások, ami szédületes. Vagyis ez azért ragadok itt egy picit le, mert hát hallottam először, én azt mondom, hogy képes ez a torok erre? Ez valami egészen hajlékony, flexibilis, ugyanakkor kiegyenlített föntlent középen minden, úgyhogy szívesen dicsérem itt magát reggelig, mert nagyon szép, amit csinál, ezt nagyon élvezem.
15: Nagyon örülök, hogy ezt öntől hallom, hadd valljam be, hogy a mai napig járok énektanárhoz.
14: Hölgy az illető, vagy úr?
15: Úr, Kéringer László, tenor.
14: Jó. Üdvözlöm, mondja meg neki.
15: Átadom neki.
14: Köszönöm szépen.
15: Őt először a YouTube-ról ismertem meg, és nagyon beleszerettem a hangjába és abba a természetességbe, ahogy ő énekel, és tudtam, hogy ő nagyon fog tudni nekem segíteni, hiszen valóban én jazzénekesként képződtem, de nagyon sokat dolgozom klasszikus zenészekkel is. Egyáltalán nem célom magamat átképezni klasszikus énekesnek, de például a mesterem, Kéringer László pontosan érti, hogy nekem egyfajta rugalmasságra van szükségem, amit a klasszikus technika segít megszerezni.
14: Így van. Schubert.
15: Azt
14: is hallottam, gyönyörű.
15: Egy elképesztő, izgalmas és nagyon nagy vállalkozás volt a részemről.
14: Az egész Wanningesangot csinálta, vagy csak az Aufenthaltat és a Doppelgängert?
15: Nem az egész ciklust, az is lehetett volna egy választás, hogy kiválasztjuk valamelyik ciklust, de végül inkább a zenésztársaimmal, Razvajai Anasztázia hárpa művésszel és Bolcsó Bálint klasszikus zeneakadémiát végzett elektronikus zeneszerzővel végül úgy döntöttünk, hogy a kedvenceinket több ciklusból választjuk ki, illetve természetesen, mivel nem az eredeti hangszerelésben szólaltatjuk meg a dalokat, hanem hárfával, élő elektronikával, és nem klasszikus énekhanggal, ezért az is a választás szempontjai között szerepelt, hogy alkalmasak legyenek a dalok.
14: Nagyon lenyűgözött, meg kell, hogy mondjam. Sőt, van itt még valami, ami talán a maga sokoldalúságát és az érdeklődésének ezt a, ha ezt lehet ilyen szóval, szivacs volt, tehát hogy mindent megpróbál. Ha csak egy szót mondok, hogy lámpafény. Ugyanis ezek versek, és ott tudom, hogy a nyugatos költöknek, Babis, stb.
15: Főleg nyugatos későbbről is, tehát a 20. század második feléből is válogattunk. Nemes Nagy Ágnes, Vörös Sándor versek is szerepeltek a lámpafény lemezen.
14: Az ilyen szintű költészet, mint amivel ön foglalkozott, kevesek napi kenyere, mindennapi kenyere. Azt éreztem, hogy többet akar megmutatni a zenén túl, egyéb művészeteket is, mondani valókat is, szellemiségeket. Ez vezette, hogy erre felé menjen? Először szerette a verset, és akkor elhatározta, hogy na most ebből csinálok valamit? Vagy akart valamit csinálni, és ahhoz választott verset?
15: Viszonylag a pályám elejéhez kötődik a lámpafénylemez. Most már 15 éve jelent meg. Fú, kemény ezt kimondani így. 2011-es. És előtte angol nyelven készítettem lemezeket, és a fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelven. Időközben annyira nagy élmény lett a versolvasás, hogy eldöntöttem akkor, hogy ezzel az élménnyel kell valamit kezdeni, és egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez, és jó néhány vers anyag van már a tarsolyomban. A lámpafénylemez volt az első ilyen, és nem sikerült egy költőt kiválasztani akkor, hanem annyi kedvencem lett, hogy inkább egy 20. századi válogatást zenésítettünk meg.
14: Az embernek az ugrik be, hogy fény gyújt, tehát világosságot csinál, önmagában rengeteg üzenettel bírhat. És ha igaz, az a felmérés, vagy tanulmány, amit olvastam az emberek érdeklődéséről a versekkel kapcsolatban, akkor azt hiszem, nagyon találó a cím, mert ott is világosságot kellene gyújtani. Úgyhogy nem tudom, hogy erre gondolta, amikor ez nagyon beletalált szerintem.
15: Hát nyilvánvalóan ez egy szimbólum. Kosztolányi Dezsőnek a verse a lámpa gyújtó énekel, és ezt a verset is feldolgoztuk a Lámpafény albumon. Ez egy letűnt szakma, illetve valahol olvastam, hogy még Magyarországon egy helyen, vidéken van lámpagyújtó, aki az utolsó lámpásokat még esténként meggyújtogatja.
14: Most is?
15: Még most is, igen, igen.
14: Azok miből vannak azok a gáz? Ez nem lehet gáz. Lehet, hogy ott van egy kapcsolat.
15: Nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy már elektromosan működik, de
14: meg kell nyomni egy gombot.
15: Még tudom, hogy még van egy utolsó lámpagyújtó, aki kis hazánkban ezzel foglalkozik. Természetesen ez egy szimbólum. Világosságot gyújtani, a fény, mint olyan az életünkben, az, hogy este mi történik, amikor a nap lemegy, akkor mivel foglalkozunk az este. Ma a digitális világban ez sajnos a képernyőfénye 99%-ban, de egyre többen vagyunk, akik azt mondják, hogy elalvás előtt fél órával én már leteszem a telefont, és inkább egy könyvet veszek a kezembe helyette. Tehát ez a mai napig fontos téma, hogy mi adja a fényt az életünkben, a nap, vagy a telefon, vagy egy könyv, igen, vagy a lámpa.
14: Az biztos, hogy ez most egy elég súlyos probléma, és sokan is beszélnek róla, hogy ez az egész kütyű, amit így nyomkorászik mindenki. Jó lehet, én a munkámat nehezen tudnám elképzelni nélküle, de és a könyvnek azért van egy veszélye, az, hogy nem hagy elaludni, ha nagy jó, akkor nem tudok elaludni. Az...
15: Meg máshogy figyelünk rá, máshogy figyelünk egy könyvre, de hát ez erről nagyon sok szó esik, szerencsére. Hát
14: elképesztő ritmusérzékelés tisztasággal, tehát énekel, ez a fajta muzikalitásnak hívunk, tehát a hang. Nekem egyszer a Ferencsik János azt mondta, hogy Varasóla után, az egyik előadás után, hogy fiam, jöjjön ide, és akkor így csinált, így ilyen távolra tette a hüvelyk és mutató ujját, és azt a tudja, ezen belül itt tiszta a hang, de maga itt fölül énekelje, ne alul. Mert azt igazán a zenész hallja, hogy ott van valami rezonancia, vagy valami felhang, vagy valami gyújtólánk, vagy én nem tudom mi, amitől aztán gyémán tiszta lesz. Ezt hallgatom, hogy énekes, hogy még ilyen tisztán én embert nem hallottam, és a ritmikai perfekcióval nem késik, szenzációs, ezt csak dicséretképpen mondtam. Úgyhogy,
15: nagyon köszönöm.
14: Meg ez is gondolom énektanártal, gondolom a Laci erre is odafigyelt, nem csak a szorosan vett, hogy most hogy támaszol, vagy hogy képezze a hangot.
15: Én abban hiszek, hogy mindig lehet fejlődni, és mindent relatívnak érzek. Nagyon örülök, hogyha tisztának hallja a hangomat, valóban ez a célom, meg ritmikailag pontosnak, de én azt is tudom, hogy mindig van még hova. És természetesen a technika az egy dolog, de valahogy úgy tisztának maradni, hogy közben a kifejezés is megmarad, talán az az, amire előadó művészként mindannyian törekszünk.
14: Törekszünk, így van. Fárasztó egy kicsit, de igen. De ugye említettük, hogy dalszerző is. Komponál akkor egy pillanatnyi inspirációja van, ami tart x másodpercig, azt dolgozza fel, vagy pedig visszanyúl évekre, évtizedekre és valami más. Tehát, hogy milyen gyökerű az a munka, amit...
15: Mind a kettő lehetséges, igazából bárhonnan lehet közelíteni egy dalhoz. Az biztos, az én tapasztalatom az, hogy néha vannak szikrák, olyan tényleg csillogó ötletek, amik egyszerűen csak bevillannak, és amiktől ilyen áldottnak érzi azt a percet az ember.
14: És nem is tudja elengedni, már utána az dolgozik.
15: Igen. De az biztos, hogy úgy mondjam, kell hozzá fenék is. Tehát az a csillogó ötlet, az lehet egy nagyon jó kiinduló pont, de utána azt ki kell dolgozni. Egy kis ötlet az egy percre elég.
14: De vagy egy élmény. Lehet, hogy falsamit mondok, egy gyönyörű pillangó átrepület, ez most egy nagyon gicses, hogy így mondom, de valami. Azért mondom ezt a példát, ahogy egyik kedvenc szerzőm a Richard Strauss, és megírta az Alpenszét, az Alpesi szimfóniát, ahol úgy vannak, hogy egy nap történései az Alpokban megírva annak az éjszakától egész nap és vissza az éjszakába, ami valami elképesztő, az, hogy a nap kirobban az Alpok csúcsa fölött, az egy pillanat, utána már nem robban 24 óránkra, és ez egy pillanatnyi valami. A megszülető műnek a mienségére és mondani valója lényegére van-e hatással, hogy az pillanatnyi, vagy mondjuk egy olvasott regény dolgozhat az emberben?
15: Erre biztos, hogy jobban tud válaszolni az, akinek a fő fókusza a műszerzés. Én azért elsősorban előadó művésznek érzem magam. Az biztos, hogy vannak ilyen elképesztő, inspiráló pillanatok, vagy természeti képek. A természet talán most a mai digitális világban még inkább fontos szerepet kap inspirációként is, és azt érzem magam körül, hogy egyre többen nyúlunk vissza a természeti képekhez, hiszen valami olyat kapunk tőle, amit a digitális világ nem tud elfedni. Ugyanakkor a kidolgozás az nekem mindig hosszú folyamat. Ez az én tapasztalatom. Lehet, hogy van olyan zeneszerző, aki tud egy nagy flow-ban leül, és csak írja ki magából, és minden tökéletes. Nálam ez nem úgy működik, hanem vannak szikrák, vannak ilyen ajándékként kapott ötletek, de utána azt fáradtságosabb munkával kell kidolgozni.
14: Hát ha már fáradtságos munka, akkor nagyon sok rokon, én is énekes voltam, tehát tudom, hogy ez mit jelent, hogy a koncertre készülés, a tanulás folyamata, gondolom nem egyszerű, nálam legalábbis soha nem volt az, azt hiszem, minden előadó művésznek megvan a saját módszere, bár a szó, hogy módszer, az valami állandót jelent, ami egyszer s mint az eredményt talán uniformizálja is egy kicsit. Furcsa, de talán mégis találom megjegyzés az, hogy nekem a felkészülés a tanulástól kezdve egészen addig, amíg ki nem álltam a színpadra, és az egy fájdalmas út. Annyi mindent kellett meghódítani, vagy nem tudom, hogy mondjam, megemészteni, és ez vonatkozik arra is, hogy ha előadás volt este, akkor reggel 8-kor én arra készültem, mint egy versenyló a boxban. Ettől volt nekem nagyon nehéz tulajdonképpen. Nagyon sok próbafolyamat, tanulás, előadását, ez hogy van? Tehát azt látom, az elképesztő természeteséget, hogy ki és csak úgy futj, és jön. De hát a mögött rengeteg minden van.
15: A mögött rengeteg munka van, és kell, hogy legyen. Azért azok a műfajok, amikben én mozgok, a jazz, illetve azok a kísérleti műfajok megengedőbbek, azt hiszem, mint az opera, rugalmasabbak, illetve én improvizálok is, és maga az improvizáció az megengedi azt, hogy az adott napi állapotomnak megfelelően álljak hozzá ahhoz a darabhoz. Magyarul az, hogy én hogy vagyok aznap, az alakítja az estét, a koncertet, és nem fordítva, hogy este koncert van, tehát magamat kell olyan állapotba hozni, amivel azt a szerepet én el tudom énekelni. Tehát valószínű nekem az én zenész életem egyel megengedőbb. De ezzel együtt is természetesen a színfalak mögött nagyon sok munka van, amit a közönség nem lát. Azért szerintem sokan érzik, hogy ha van egy jól sikerült, természetesen kigördülő előadás, azt azért mögé érzi szerintem a nem szakmai közönség is, hogy a mögött sok munka lehet.
14: Itt említette az improvizációt, én nekem egy elképesztő élményem van, egyszer koncerteztem a Vukán Gyurival együtt, és Görsvint énekeltünk, én a Sporting Life Life-ot a Porgiból, és akkor mind a két nótát, és akkor azt mondta, hogy Gyuri, de figyelj, Dénes, csináljuk azt, hogy te ezt énekled az első verszakot, és akkor majd én itt elkalandozok, meg improvizálunk, meg ő, amikor majd hallod, akkor gyere vissza. Mondom, de mit hallok? És akkor úgy néztem, és elkezdett játszani fergetegesen egyébként, ő nagyon tudott, és akkor szememmel kerestem a tekintet, hogy nincs már legalább, vagy így a szemeddel csinálj, és akkor egyszer fölt, és azt mondta, hogy és ott volt. Tehát, hogy az improvizációnak ez a szabadsága, az szenzációs. És ez csak a nagyon nagy koncentrációt, és hogy jó legyen, tiszta legyen, attól, hogy improvizál, veleje legyen, mondani valója legyen. Pécs, zeneterápia. Én csak ezt a kis szót mondom. Ott is szerzett valami képesítést, ugye?
15: Igen, a 2 éves zeneterápia képzést végeztem a Pécsi Egyetemen 2022 és 2024 között. Ez egy fantasztikus élmény volt az életemben. Még nagyon sok mindent nem tudtam vele azóta kezdeni, mert az államvizsgám után 2 héttel született meg a kisfiam, és azóta még nem ment bölcsödébe, tehát főleg otthon vagyok vele.
14: De most már iskolás.
15: Hát most másfél éves a kisfiam. Az a jövőbeni terveim között szerepel, illetve workshopot nagyon szívesen adok, és természetesen a workshop az nem zeneterápia, de amit a pécsi képzésen tanultam, azt az attitűdöt, azt a hozzáállást, hogy a zene egy kapcsolódási eszköz saját magunkhoz és a közösséghez is, ezt nagyon szeretem belevinni a workshop szituációba is, illetve van olyan koncertműsorom is, ahol kifejezetten invitálom a közönséget, hogy vegyen részt egyel aktívabban, mint ahogy az szokás.
14: Kenyérsütés, COVID, kovász. Hány éves a kovásza?
15: 2020 márciusában született a kovászom.
14: És megvan még?
15: Úgyhogy most lesz 6 éves. Most épp egy picit gyengélkedik, de frissítem, életben van.
14: Ezt nagyon fölkaptam a fejem, mert én ugyanezt csináltam. Igen, a feleségem ilyen szkafanderben hősként elment bevásárolni, és mondtam, hogy vegyél ezt, és csináltam én is. Óriási élmény volt, de akkor a Covid alatt hisztam, vagy 6 kilót, úgyhogy azt mondom, hogy akkor ezt most elcsinálom. Egy dátumot mondok, és a többit kérem, hogy tegye hozzá, jó?
15: Remélem, tudni fogom, hogy
14: úgy legyen a lottó ötösöm, hogy ezt maga tudni fogja. 2026. március 14. szombat.
15: Tudom, hogy hol leszek. Grenoble-ban leszek, Franciaországban, és ez a következő koncertünk a Schubert Now című produkcióval, amiről beszéltünk a beszélgetés elején. Hárfa, élő elektronika és nem klasszikus énekhang a triónk, és így szólaltatjuk meg Schubertnek a dalait, improvizációval, áthangszerelve, nagyon sok játékossággal és nagyon sok spontaneitással. Ez egy fesztivál lesz az Alpok lábánál, Franciaországban, és óriási öröm, hogy ott lehetünk majd.
14: Kedves hallgatóink, vendégem volt Harcsa Veronika, énekművész, dalszerző, Gulyás Dénes operai énekes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a nagyok című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
1: Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Aminek persze olykor az árát is meg kell fizetnie. Nyitott, kedves, mindenkivel szótértő pásztor a népének, ám akár a kékszakálló, lelke hetedik szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett, valamint Szacsvai díjjal és a Széchenyi Társaság Széchenyi díjával elismert Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, tanára, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, a teológiai tudományok doktora, számos testület és bizottság tagja. Rektor úr, nagy tiszteletű úr, professzor úr, író úr, hogy szólítsam?
2: Hát mindegyik nagyon megtisztelő, de valójában azt szoktam mondani, és többször is megkérdezték tőlem, hogyha ez vagy az vagy amaz között kellene választani, akkor melyiket választanám? Hát először is, másodszor is, harmadszor is, bár mindegyiket szeretem és igyekszem hűséggel végezni, de először, másodszor, harmadszor lelkipásztor szeretnék lenni és maradni.
1: És azt még soha senki nem kérdezte meg, hogy mindazonáltal és ennek a primátusát elismerve hogyan fér bele ennyi minden az életében és ilyen mélységben, hogy rektor a Szapiencia Egyetemnek, hogy könyvek garmadáját írja nagyon alapos kutató munka után, hogy hétről hétre olyan istentiszteleteket tart, miután az elhangzott beszédek könyvformájában jelennek meg, hogy tanít, hogy működtet egy csillagocska alapítványt a Nagyváradréti Református Gyülekezetben, ahol óvoda van, énekkar van, zenekar van. Na most mindent felsoroltam, de szerintem nincs vége, sosincs vége. Hogy bírja?
2: Nem foglalkozom azzal, hogy hogy bírom, vagy hogy nem bírom. Én is sokszor megállok egy-egy pillanatra, elgondolkodom, elcsöndesedem, hogy meddig lehet valamit még tenni, de valahogy mindig úgy vagyok vele, hogy hát az Isten elég erőt ahhoz, hogy tegyem egyiket is, másikat is, harmadikat is. Valójában én nem terveztem ennyi mindent. Egyet tudtam, hogy lelkész szeretnék lenni egy nép körében, Isten szolgálva, Istennek hasznára lenni. Ez volt. A többit pedig az élet hozta magával. És igyekeztem eleget tenni azoknak a kihívásoknak, feladatoknak, amelyek éppen akkor jelentkeztek, amikor jött egy felkérés, egy hívás, egy megszólítás, akkor megvizsgáltam, s hogyha úgy éreztem, hogy tudok rá válaszolni, hát akkor válaszoltam rá. Így adódtak össze apránként a kicsi mozaik kockák.
1: Istennek és vagy az erdélyi magyarságnak a szolgálata milyen kapcsolatban van egymással?
2: Elválaszthatatlan. Mindenek felett az első az Isten. Az Isten nem lehet elválasztani a Párciumi Erdélyi Magyarság szolgálatától, mert úgy gondolom, hogy Isten egy nép körében hív el, ott bíz meg feladattal, és annak a népnek a körében kell a szolgálatot végezni.
1: Kulcsszónak éreztem ebben a szolgálatban az elcsendesedést. Ez adja az erőt?
2: Hát úgy gondolom, hogy anélkül a csend nélkül, ahol az ember idézőjelbe próbálja szóra bírni az Istent, némelykor a csend megszólal, vagy a csendben megszólal. Valamit mond. Lehet, hogy nem is pontosan akkor, hanem utána, de erre a kapcsolatra szükség van. Ennélkül nem lehet tovább menni. Mert az embernek szüksége van a töltekezésre. A csend az egy erőtér. A csendben, ha az Isten akar, megszólal. Ha nem, akkor megtalálja rá a módot, hogy mikor, hol, milyen formában küldje el, készítse el a maga üzenetét.
1: És hogyha Liszt Magyar Rapszódiája szólal meg, akkor Liszt végtelenül bonyolult személyisége van valamilyen összefüggésben Pálffy József nagyon sokrétű személyiségével és a Magyar Rapszódiával?
2: Hát távol áll tőlem, hogy bármilyen szempontból is hasonlítsa magamat Liszthez, de talán egy kicsit, ha bonyolultságot tekintjük, akkor lehet, hogy nem állunk olyan nagyon távol egymástól. Én magam is sokszor kapom magamat azon, hogy ha ha az Úristennek rám kell nézni, akkor lehet, hogy elég sok baja van velem, mert azzal együtt, hogy sok pászmán fut az életem, sok mindent próbálok tenni szívvel, lélekkel, de sokszor elbukok, sokszor megbotlok, nekem is vannak gyenge pontjaim, hiányosságaim. De mégis úgy érzem, hogy ezeken a dzsungeleken, labirintusokon keresztül valahogy sosem vagyok magamra hagyatva.

0: akarom erőltetni a párhuzamot, de tényleg úgy gondoltam, hogy Liszt a világiságnak és a nagyon mély, befele forduló lelki életnek valami olyan együttállása, ami vonzó lehet az ön számára is.
1: Igen, érzem benne egyszerre a mélységet, a magasságot, érzem benne az elcsendesedést, és érzem benne a nagyon magas hőfokon ért égő tüzet, és ezek virtuóz módon váltogatják egymást. Talán egy kicsit bennem is sokszor ilyen a szellemi-lelki világ. Valahogy összhangba kell hozni, egyensúlyba, harmóniába, ami nem mindig sikerül. De próbálkozom vele.
0: Azt gondolom, hogy nem lehet egy nagyon könnyű ember, ugyanakkor valami titka annak mégis van, hogy a gyülekezete tűzön vizen át, immárunk több mint negyed százada. Nem csak, hogy kitart ön mellett, hanem gyarapszik, és a szeretete jelével naponta jelzi, hogy milyen fontos az ön személye az ő számukra. Egy nem könnyű emberé.
1: Igen, minden bizonnyal, hogy nem vagyok könnyű ember, de hát ilyen vagyok. Általában elég egyértelműen fogalmazok, elég egyértelműen látszik, hogy mit akarok, és talán így a 60. esztendő felé közeledve, ha megérem, bő másfél esztendő múlva,
0: adja Isten,
1: akkor köszönöm, akkor lassan lehet, hogy már meg tudom fogalmazni azt, hogy honnan jöttem és hová megyek, merre tartok. Mert ez az élet, amelyiket élünk, nem egy egyszerű játék, ez is nagyon bonyolult. És miközben ebben a bonyolult életjátékban kiegyensúlyozott életteret és életkörülményeket akarunk, ahhoz sok szempontból fel kell venni a küzdelmet, de tudni kell azt, hogy milyen idézőjelbe tett fegyverrel vesszük fel a küzdelmet. A legfontosabb fegyver az a lélek fegyvere. Az, hogy mindig megőrizhet, talpra állíthat, megsegíthet. Sokszor úgy, hogy fel sem vagyunk képesek fogni, hogy hogyan.
0: Ez az az üzenet, amit vasárnapról vasárnapra megfogalmaz Nagyváradon, a Nagyvárad réti református templomban?
1: Akár ez is.
0: Ahol ugye nem csak emberi helytállásra, hanem a kisebbségi sors helytállására is elegendő muníciót kell adni.
1: Próbálom, úgy érzem, hogy közös nevezőn vagyunk.
0: Mikor szólította meg először az Isten?
1: Ez különös. Vannak emberek, kollégák, akik tudják ennek az időpontnak a helyét, idejét, alkalmát. Én sajnos nem tudok ezzel dicsekedni. Úgy, ahogy visszatekintek, valahogy ez mindig egyértelmű volt. Attól kezdve, hogy Kiskerekibe a Nádasház tornácán éjszaka kifele bámultam, és néztem a csillagos eget pár évesen, nagyon intenzíven él bennem ez a kép. Attól kezdve szinte minden korszakomban, függetlenül attól, hogy régész, hogy orvos, hogy űrhajós, hogy minden is akartam lenni, valahogy ez, mint egy abszolút cantus firmus, ott húzódott bennem, hogy az Isten van, az Istent szeretem, az Istent szolgálni akarom. Talán nagyon sokat formált rajtam gyermekkori Bibliám, ahogy szoktam mondani, az egri csillagok, hiszen az egy nagyon-nagyon sajátos világképet, emberképet, istenképet adott. Valahogy egyszerre azonosultam kicsikamaszkoromban Dobóval és Bornemissza Gergővel. Valahogy ez úgy formálta kicsikamasz életemet, hogy hát valami ilyesmi, ez teljesen természetes volt. Nem tudatos, nem tudatosan megfogalmazott, de valamik motoszkáltak bennem.
0: A hitét és a magyarságát
1: igen,
0: egyszerre?
1: Igen, ezek teljesen egyszerre.
0: De milyen volt az a család, amelyik körülvette? Nem is Székelyhidet említette?
1: Hát az én szülőhelyem már az, de a szüleim szülőhelye az Kiskereki, ahol mind a két ágon tisztességes, jóravaló, érmelléki parasztemberek éltek, a maguk bölcsességével, a maguk csendességével. Akkor együtt éltek az Istennel, a Földdel, a természettel, ahol világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy Isten létezik, az ember az Isten teremtménye, mi pedig őt szolgáljuk. Én hálás vagyok a szüleimnek, nagyszüleimnek, hiszen ők olyan lehetőséget, körülményeket teremtettek számomra, hogy én természetesen tudjak haladni a magam útján. Tehát köszönettel tartozom. Nekem mindent megadtak, mindent megteremtettek ahhoz, hogy én a magam útját tudjam járni, amiről nyilván nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi az én utam, de valahogyan természetesen alakult mindig minden. Mintha a Jóisten mindig dobta volna a labdát.
0: De ezt el is kell kapni.
1: Igen. És még a legnehezebb körülmények közül is, mindig valahogy kimentett, mindig valahogy talpra állított. De nagyon szép gyermekkorom volt. Visszatekintve élveztem a gyermekkoromat. Attól kezdve, hogy elszoktam is, majdnem belefultam a nádasba, vagy éppen az érbe, attól kezdve minden jó dolog megtörtént az életemben, ami tényleg csak megtörténhetett. Jó leső érzéssel tekintek vissza, hogy tényleg hálás vagyok Istennek is, embernek is, szülőknek is, nagyszülőknek is, és hát nyilván körülöttem lévőknek, mert úgy, ahogy rakogatom össze magamban a dolgokat, tényleg úgy kaptam az építő kockákat az életemhez, bővülve a körrel, akár a korabeli tanáraimtól, akik, mintha mindig megértők lettek volna, hiszen volt egy csomó minden, amihez nem értettem, amit nem tudtam, amit képtelen voltam felfogni, amit viszont szerettem, ahhoz mindig a maximumot megkaptam. És úgy szépen épülgetett a személyiségem, amik mindig formálódik természetesen, mert addig még élünk, folyamatosan változunk, formálódunk, de már úgy többé-kevésbé eljutottam egy határozottabb mérföldkőhöz.
0: Picit már őszül.
1: Igen. De nem zavar?
0: Se. Mi zavarja?
1: A káosz.
0: Tehát abban élünk.
1: Igen, tudom. Ezért is igyekszem a magam módján minden téren a káosz ellen küzdeni. Némelykor belül is. Bennem is megtelepszik, bennem is sokszor összezavarodik sok minden, de ahhoz, hogy az ember kívülről tudjon küzdeni, ahhoz a belső küzdelmeket is rendszerint meg kell futtatni, és meg kell küzdeni.
0: És ezeket a küzdelmeket tudja például oldani, hogyha felcsendül a mezőség is sűrű magyar? Az a múlt, ja, vagy a jövő, vagy a jelen?
1: Hát múlt is, és szerintem jövő is egyértelműen. Hiszen ezek a méről jövő dallamok, ezek felszabadítanak, a szó jó értelmében elszabadítanak, és erőt adnak az embernek, hiszen ezek olyanok, mint valami varázsszavak, varázshangok, amelyek tudnak játszani a lelkünkkel a szó jó értelmében.

0: soha nem perlekedett az Istennel?
1: Dehogy nem. Sőt, volt olyan, hogy amikor életem egy kritikus pillanatába kerültem, még meg is tagadtam.
0: Már papként?
1: Igen.
0: Vagy?
1: Tudom, hogy ezen némelyek meg fognak botránkozni, de én is ember vagyok. Ezzel együtt, hogy Isten szolgálom. Később döbben rá az ember, hogy Úristen, az Istennel való kapcsolatba minden belefér. És nagyon meg tud szégyenülni az ember. És nagyon össze tud omlani.
0: Isten előtt?
1: Önmaga előtt és Isten előtt is. De ez az, amit fel nem tudunk ember észsel fogni, hogy mire képes az Isten és az Isten kegyelme. Hogy nyúl az ember után, hogy szégyenülök meg önmagam előtt. Hogy ráz meg, mint cirkuszos a majmát. Hogyan rúgkapálja vissza mindig, és teszi helyére, akár szószéken, akár az élet különböző területein, magánéletbe. Különös az Isten. Csak egyet lehet tenni, fejet hajtani előtte, és megköszönni, hogy életet adott. Hiszen, ha valami nagy ajándék van az életünkben, akkor ez a legnagyobb ajándék az élet. És ezt méltó módon élni, talán ez az élet értelme szerintem.
0: De tudjuk?
1: Nem, egy állandó küzdelem.
0: És nem jelenti azt, sorozata.
1: Így van. De nem jelenti azt, hogy ezt feladnánk, ezt a küzdelmet. Mert ha valami nemes kihívás, akkor ez az. És ez fontos az ember életében, hogy ezt valamilyen méltósággal próbálja meg, minden bukás ellenére megélni.
0: Annyit mondd el, amennyit akar. Feltételezem, hogy magánéleti okok azok, amik úgy el tudják fordítani az embert az Istentől, hogy nem képes elfogadni az akaratát, vagy nem képes elfogadni, hogy ennek miért így kellett történnie, de annál izgalmasabb a visszatérés, vagy a visszatalálás.
1: Nem mi találunk vissza, Isten nyitja ki az ajtót a visszataláláshoz. Csak az a kérdés, hogy meglátjuk-e az újra kinyílt ajtót, vagy nem látjuk meg. De ő mindig megadja a lehetőséget arra, hogy visszataláljunk. Személyesen azt mondhatom, hogy az embernek vannak az életében olyan időszakok, amikor nagyon szűklátókörűen lát. Ahogy Kosztolányi mondja, igaz, hogy egy kicsit más összefüggéssel, de gúzsba kötve táncol. És amikor az ember gúzsba kötve táncol, de táncol, nem biztos, hogy teljes spektrumában, teljes józansággal jól látja és jól érti a dolgokat. És ilyenkor hajlamosak vagyunk mindenki mással perelni, akár az Istennel is. Ilyenkor az ember csak a maga sebeivel foglalkozik, csak azt látja, és hát nagyon szűklátókörűen, látva, gondolkodva, nehezen tudja magától eltolni a dolgokat, benne tényfereg egy szorító kötelékben.
0: Az embernek az önmagával való harca közepette, vagy pedig már a megtalált úton jobb-e Bachot hallgatni?
1: Bach egy külön világ. Mindig olyan volt számomra, mióta megismertem, mint aki megnyitja a szférákat. Olyan, mintha az ő muzsikájára történt volna a teremtés.
0: Pont erre? A C-moll passzakáliára?
1: Akár erre. De ez is olyan, hogy egyszerre kibomlik. Szinte a teremtett mindenség egyszerre világosodik meg minden lépésről lépésre, ahogy kezdődik az egész. Számomra olyan, mintha az Úristen Bachot kérte volna meg, hogy na, most még teremtek? Hát ezt muzsikált. Akárhányszor ezt hallgatom, mindig valahonnan a káoszból, a mélységből mindig valami kezd kibomlani, megvilágosodni, valahogy nagyon-nagyon mély lelki békét tud teremteni.

0: úgy érzem, mintha egyszerre két síkon élni az életét, a hétköznapi történések folyamatában elmerülve, alábukva, felmerülve, és emellett mindig, mint valami külső szemlélő, vagy értelmező, vagy felfelé kapaszkodó szemlélő nézni ugyanezt az életet.
1: Lehetséges, nem vonom kétségbe, de úgy érzem, hogy mindkettő én vagyok.
0: Akkor vegyük sorra mindazt, amit eddig elért az életében, mert ezek nagyon fontos dolgok. Mind a párciumi magyarság, az erdélyi magyarság, a nemzet, és azt gondolom, hogy a saját életében is. Ki a legfőbb példaképe a múltból? Hiszen régi korok nagyformátumú református egyéniségeinek életét kutatta, öntötte könyvformájába.
1: Erre azért rendkívül nehéz válaszolni, mert minél többet ismertem meg a múltból, annál többször kaptam magamat azon, hogy ettől is, attól is megtanultam, elsajátítottam, azonosultam valamivel, és valójában én hálás vagyok mindazoknak, tényleg megszámlálhatatlanul sokan vannak, akiktől kaptam, tanultam szellemiekben, lelkiekben, akik építettek.

0: összeomlik, felháborodik, tiltakozik, és egyszer csak meghagyja a fejét az öreg Isten előtt. Vagy az a debreceni István, aki a két világháború között szürke eminenciása volt az egyházkerületnek, és akivel kapcsolatban leírtam azt, hogy valamikor az életünk során többször is meg kell tanulni a mellényt újra gombolni. Ugyanazt a mellényt. De ugyanúgy említhetném azt a súlyok püspököt, akiről sikerült egy monográfiát összegyűjteni, aki mindenféle körülmények között és élethelyzetben is csak annyit mondott, hogy szurszon kordá fel a szívekkel, és ott kell tartani. Mindig erőt adtak, és rájöttem arra, hogy ezektől az emberektől meg kell tanulni, az általuk kikövezett terepen tovább kell menni, lépcsőkön még feljebb kell menni, és amilyen elkötelezettséggel végezték a maguk idejében, maguk helyén a munkájukat, a szolgálatukat, feladatukat, azt legalább olyan lelkiismeretesen kell nekünk, akik ma élünk adott helyen és adott időben.
1: Akik ugyanúgy a jövőt akarják építeni, mint ahogyan ők akarták akkor.
0: Igen.
1: Ahogyan Pálffy József rektorként a Párciumi Keresztény Egyetemet akarja a jövő számára tovább építeni. Meg gondolom, hogy a tanítványokat is.
0: Így van, hát ez kedvesen hangzik, hogy egyetem, meg rektor, meg vezető. Erre is szükség van természetesen, hiszen egy intézmény adminisztrációjának a vezetését is össze kell fogni, irányítását. De valójában...
1: Ahhoz kevés az Isten hit. Ahhoz igen. Azért nagyon földön járó gyakorlatilag problémákkal is foglalkozni kell.
0: Jaj, nem is végzem én ezt olyan tökéletesen. Én azt mondom, hogy hála Istennek, nekem olyan munkatársaim vannak, akik veszik a dolgukat, és ha nem lenne jó csapatom egyik, másik, harmadik helyen, akkor ez nem úgy működne, mint ahogy működik.
1: De azért tehát... azt is mondják, hogy Pálffy Józsi talpra állította az egyetemet. Én ilyet is hallottam.
0: Hát, itt lapozzunk egyet. De valójában, ha az egyetemre visszatérünk, akkor azt kell mondanom, hogy tanítani jobban szeretek.
1: Gondoltam.
0: Én legalábbis nagyon szeretem a saját óráimat, én élvezem.
1: És a diákok mit mondanak?
0: Hát, még eddig nem nagyon panaszkodtak, biztos nem mertek, hisz, hogy is mondjanak ellent a rektor úrnak. Na, egy szó neki száz a vége. Tanítani szeretek, mert az ember olyankor tud megfogalmazni gondolatokat, üzeneteket. Rendkívüli módon szeretem, amikor kérdeznek, tudunk beszélgetni bármilyen rázós kérdésről. És el tud indulni egy olyan dialógus, aminek úgy érzem, hogy van értelme, mert építheti azt a fiatalt, megnyithatja a gondolatait különböző irányokba. De valójában csak úgy, mint a gyülekezeti lelkipásztori életemben, itt is elsősorban lelkész szeretnék maradni, vagy legalábbis az Isten ügy hasznára legyek ott is.
1: Na és a dolgozószobája, amelynek magányában pipázgatva hanyadik könyvénél tart?
0: Nem tudom, azt hiszem 8 vagy 9 nem is igazán számít.
1: A cikkeket, tanulmányokat is hozzászámítva biztos, hogy több.
0: Ja igen, akkor nem bizonyal, hogy több. A dolgozószobám, ahogy én azt szoktam mondani, a barlangom, az egy külön világ, ott nagyon szeretek lenni. Hajnali ember vagyok, szeretem a hajnalt, szeretek sokat olvasni, elmélkedni. Úgy látszik, hogy ebben nem tudok belefáradni. Mint ha úgy érezném, hogy amikor elolvasok egy-egy jó könyvet, végig tudom gondolni, vagy egy-egy tanulmányt, vagy írást, vagy bármit, mint hogyha azok az emberek, akik a rendkívül értékes jó gondolataikat megírták, mint hogyha az én segítségemvel lennének, hogy engem gyarapítsanak vele. Kicsit önző módon mondom ezt.
1: Komoly teológiai műveket olvas.
0: Filozófia, hát minden igen, tehát bölcsészet, amit valamiért úgy érzek, hogy el kell olvasni, hogy például most olvasok, az hermetikus lélektan. Nagyon izgalmas, egy külön világ, de egy olyan világot ismer meg benne az ember, és tanul meg belőle, ami tényleg nem mindennapi, de több ezer esztendős. És kiderül, hogy Úristen, a mélyben azért ott van sok olyan dolog, amiről jó tudni.
1: A rektorsága mellett még hány testület megtisztelő tagságát fogadta el?
0: Hát nem tudom. Ahol igényt tartanak a munkámra, szellemi, lelki hozzájárulásomra, oda-oda állok. Úgy vagyok vele, hogy amíg élek, szolgálatban vagyok.
1: Értem, hogy a küldetés a legfontosabb, de azért ez a küldetés orkor pont a magánéletét, a családi életét tette próbára, vagy csorbította.
0: Igen,
1: még hogyha három gyönyörű gyerek és egy pici unoka gyarapítja a családot.
0: Így van, ez kétségtelenül sokszor megfogalmazódott, szűkebb, tágabb környezetembe. De mit csináljak? Nekem ez nem munka. Mondták már sokszor, hogy munkabolond, munkamániás, mindenfélét. Ez kétségtelen. De én ezt szeretem. Tehát nekem ez nem megterhelő. Ha munka lenne, vagy munkaként élném meg, valószínűleg nem csinálnék ennyi mindent. Megpróbáltam én elég esetlenül, elég töredékesen, elég hiával családi élet felé.

0: magánélet felé odafordulni. Hát volt, amikor volt benne egy csillám, volt, amikor nem, volt, amikor feltündöklött valami, volt, amikor nem. Most nem egyedül élek, van egy párom, úgy érzem, hogy harmonikus egyensúlyban élünk. Kétségtelen, hogy magánéletem az hol fent, hol lent volt, hol a csillagokba szökött, hol a pokolba szállt le. Minden volt ezen a téren, de valahogy úgy vagyok vele, hogy, és ez már nem egy ilyen végső melankólikus megcsendesedés, de azt mondom, hogy hála Istennek, hogy mindenből kaptam részt. Kaptam a legmagasabb hőfokból, de a legmélyebb pokoli hidegből is. Talán mindnyájunk ugyanolyan fokon hordozunk hiányosságokat, hibákat, mínuszokat inkább, talán ez a legjobb kifejezés. Az élet ezzel együtt gyönyörű, egy nagyszerű lehetőség. Amit nem élni, ez nagy hiba. De köszönöm az Istennek, hogy eddig mindenből jutott. Ebből is, abból is. De talán amit elmondhatok az az, hogy mindvégig tenyerén hordozott, és sosem ejtett le, még akkor sem, amikor én őt azzal vádoltam, hogy magamra hagyott.
1: Gyönyörű és emelkedett és szép végszó lenne ez, csak hadd kanyarodjak még vissza a nagyváradréti gyülekezethez, mint legfontosabb életteréhez és élethelyéhez.
0: Ez így van.
1: Fontos lenne megállni ennél a gyülekezetnél, pontosabban annak a sokrétű tevékenységénél, amit én az elején a Csillagocska Alapítvány kapcsán elkezdtem emlegetni. Hogy sikerült egy ilyen apadó magyarságú határmenti városban, Nagyváradon, egy ilyen nagyon erős magyar közösséget, jövőépítő magyar közösséget, ahogyan mondtam, zenekarral, énekkarral, zeneóvodával, évenkénti fellépésekkel, néptánccsoporttal felépíteni?
0: Részben volt tudatos, de csak annyiban, hogy tudtam, hogy ebben a közösségben az életet éltetni kell, de abban nem voltam tudatos, hogy hogyan. Az szinte lépésről lépésre kínálta magát, mint egy ajtók nyíltak ki mindig. Emberek jelentkeztek, ajtók nyíltak ki.
1: És magának volt bátorsága belépni.
0: Igen, mert az ember mond valamit, tervez, elképzel valamit, azt felelősséggel kell tenni. De mindenféle tervünkben, elképzelésünkben mindig megvoltak az emberek, akik odálltak, odatették magukat, mert az ő közösségüket építettük együtt. És azt tesszük most is. Tervezzük is, hiszen 2 év múlva 100 éves a gyülekezet, templom, úgyhogy tervezzük, hogy méltóképpen megünnepeljük ezt az alkalmat, mert hát ugye csak visszaemlékszünk a 100 évre, de valójában az elkövetkező 100 évekre tervezünk és gondolkozunk.
1: Pálffy József esetében a felfele török uram, az az Istennel való közösség vágyakozását jelenti, ugye?
0: Így van.
1: És akkor mi az, amit mindeneknek meg kell hallaniuk és jól megtudniuk? Hogyha parafrazálom a magyar református énekeskönyv MMV-t.
0: Isten nélkül nincs értelme semminek, de Istennel mindennek van, még a nehézségek között is. Sok minden mellett, amit lelkészként, tanárként és minden egyéb szolgáló emberként megélek, megfutok, összetöredezett családi életemmel együtt is, vagy magánéletemmel is, amit mindenképpen a legpozitívabb dolognak tekintek és szeretnék kiemelni, amit köszönök a Jóistennek az, hogy 3 élettel ajándékozott meg. Korsorrendileg 2 fiammal és a leányommal, akikért hálás vagyok a Jóistennek. Úgy érzem, hogy a kapcsolatom mind a 3-mal egészséges, normális, kiegyensúlyozott, intenzív, hiszen napi rendszerességgel tudunk egymásról. És talán, amit még külön kellene kiemelnem, hogy 2. fiamon keresztül Anna menyem egy fiú gyermekkel ajándékozta meg a szélesebb családot. A kicsi Andrissal éppen a napokban fordult elő először, hogy megvacsoráztathattam én egyedül, ami akkora örömet jelentett számomra, hogy most még napok múltán sem tudom igazán feldolgozni, hisz annál nagyszerű dolog nincs, mint amikor egy kicsi 1,5 éves gyermek rámosolyog az emberrel és bizalommal elfogadja a szájába tett falatokat.

0: Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett, valamint Szacsvai díjjal és a Széchenyi Társaság Széchenyi díjával elismert Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora és tanára, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, a teológiai tudományok doktora volt. Radicsus a zenei szerkesztő és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla. Ezt a beszélgetést éjjel az egyórai hírek után ismét meghallgathatják. Most a Krónika és az Esti Mese következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Úszóra jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. Németországban emberek közé hajtott nagy sebességgel egy autó Lipcse belvárosában. Az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János verselemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
3: Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
4: Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
5: A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
4: Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
6: Irodalmi feladatlap, ha szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenre tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
4: A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő eszét választhatták.
7: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
4: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
7: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
4: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
2: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Richárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. A közlekedés fejlesztésre fordítható uniós források hazahozataláról tárgyal Brüsszelben a közlekedési és beruházási miniszteri poszt várományosa. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök múlt héten már egyeztetett az Európai Bizottság elnökével, most pedig a tárgyalásokat szakmai szinten folytatják, ahol egyebek mellett arról döntenek, milyen projektekre és milyen módon használják majd fel az uniós forrásokat. Hozzátette, rendkívüli nehézséget jelent, hogy a határidők rövidesen lejárnak, és azok az Európai Unió összes tagállamára vonatkoznak.
8: Vár most ránk, mint hogy hazahozzuk a befagyasztott uniós forrásokat, azokat jó célokra, a működő és emberséges Magyarország programja alapján számos olyan fejlesztésre, amit uniós pénzből el lehet végezni, például vasútfejlesztésre is tudjuk költeni, és ezeket a projekteket el tudjuk indítani. De emellett én most azzal a céllal is megyek az Európai Bizottsághoz, hogy azon források megmentésére is dolgozzak, amik egyébként eddig is megvoltak, de nem költötte el azokat Magyarország, illetve nem tudta szabályosan felhasználni és időben felhasználni azokat Magyarország.
2: Romániában holnap szavaz a parlament a szociáldemokraták és a szélső jobboldali AUR bizalmatlansági indítványáról. Ilie Bolozsán jobboldali miniszterelnök koalíciós kormányának sorsa néhány szavazaton múlhat. A kabinet, amelyben az RMDS is részt vesz, ügyvivőként akkor is tisztségben maradhat, ha a parlament megvonja tőle a bizalmat. Az indítványt kezdeményezők ugyanis nem akarnak együtt kormányozni. Az RMDS közölte, hogy részt vesznek a bizalmatlansági indítvány vitáján, de szavazni nem fognak. Bukarest, Baranyi László.
9: Kisebb csodának számítana, ha Ilie Bolozsán kormánya túlélné a bizalmatlansági indítványt, hiszen azt a törvényhozók több mint fele aláírta. A titkos szavazás azonban hozhat még meglepetést. A szélső jobboldali AUR-nak és a kormányból kilépett szociáldemokrata pártnak ugyanis nincs többsége. A mérleg nyelvét a kisebb nacionalista pártok képviselői képezhetik, a folytatást pedig teljes homály fedi. Az AUR és a PSD Baltic azt hangoztatja, hogy csak a kormánybuktatásban értenek egyet, de nem akarnak egymással koalícióra lépni. A Bolozsán kabinet bukása esetén Nikus Ordán államfő válik főszereplővé, aki kizárta az euroszkeptikusnak és orosz barátnak tartott AUR kormányra juttatását. Másfelől a jobboldal sem akar koalícióra lépni a szélső jobboldallal. Előrehozott választásokra nem volt még példa a rendszerváltás utáni Romániában, úgyhogy elhúzódó válságra lehet számítani, ha a parlament megvonja a bizalmat a Bolozsán kormánytól.
2: Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott. Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részletek Iváncsik Attilától.
10: A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár. Többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban. Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által előtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
2: Amerikai hadihajók belépését akadályozta meg a Hormuzi szorosba az iráni haditengerészet. Teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadság projekt megindítását. Németországban emberek közé hajtott nagy sebességgel egy autó Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak, és 25-en megsérültek, közülük ketten súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen.
1: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Nyári ruhákat, fehérneműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textil termékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széleskörű, bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit is vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
11: Amelyben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki azokat a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
2: Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon. A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatósága többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenő időbetartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határátlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kis haszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
12: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében. De természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
1: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos időre számíthatunk, eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszaka általában 6 és 13 fok valószínű, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a Krónika véget ért, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is. Köszöni figyelmüket, Ciprusz Éva viszonthallása 21 órakor.
1: Műsorajánlat.
13: Délelőtt.
14: Május 5-e a Kéztisztaság világnapja. De miért fontos a tenyerünk és a kéztejünk tisztán tartása? És miért felesleges megmosni az almát, amit eszünk, ha a kezünket nem mossuk meg előtte? Teszteljük majd a Semmelweis-szkennert, amelynek segítségével pontosan megnézhetjük, hogy milyen alaposan fertőtlenítettük a kezünket. Horváth Szilárd vagyok, számítok a figyelmükre.
13: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
15: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: Esti mese.
16: Nagyapa, meg a csillagok. Lázár Ervin meséit Bede Fazekas Szabolcs és Soltész Böbe olvassa fel.
17: Mese reggelre. Hajnalodott. Napra senki háziak, hasatokra süt a nap. Gyerünk dolgozni, vár a jó frissítő munka. A csákány, az ásó, a lapátnyele. Pattogjatok álomszuszékok. Rikoltotta az egyalvó. Bizony azonnal keljetek fel. Mit gondoltok, lustálkodásból is megéltek? Kiabált a két alvó. Nosza ki a jó meleg ágyacskából, mondta a három alvó.
18: Jaj, lassacskán föl kéne kelni,
17: ásított a négy alvó. Miért nem adjátok az embert aludni? Méltatlankodott az öt alvó.
18: Még alszom,
17: mormogta a hat alvó. A hét alvó nem szólt semmit. aludt. Aztán persze felkeltek mind a heten.
19: A lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk, amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb. Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg, sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is, mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
17: A kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Kérdezte ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, s különben is talán köszönne. Ezzel hátot is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy. Mert sem odébb menni, sem hátot fordítani nem igen tudnak.
18: Még hogy én köszönjek? Egy sárgának?
17: Morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki.
18: Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm. De azt, ha nem látná, én a kék vagyok.
17: Engedje meg, hogy felkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon, nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
18: Először is. Maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, a sárga vizet. Egyáltalán, hogy mer megszólalni mellettem?
20: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás, még hogy a kék virágok a legszebbek. Látott már maga kankalint, meg őszi erdőt? Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt. Unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik.
17: Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
18: Okker? Erre vág fel. Az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
17: Ha! Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga. Akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty. De nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt. Nicsak, milyen szép zöld pötty.
19: Széllel bélelt. Mérgelődött, morgolódott az északi szél. Te, Szelek szégyene, korholta a déli szelet. Te, pipogya puhány, nem is érdemled meg, hogy szélnek nevezzenek. Vacak szellőcske vagy csak, lenge fuvallat. Még hogy kényeztetni a világot, fákat cicamázni, füveket ébrezgetni, erdőt ringatni, ki hallott ilyet? Vedd tudomásul, hogy egy igazi szél süvölt, örvénylik, zúzmaráthoz, délrel és jéggel ver, fákat csavar ki, özönvizet áraszt, tetőket tép le, kazlakkal labdázik, zúg, búg, vicsorog, megfagyaszt. De hiszen, védekezett ilyetten a déli szél, nem láttál te még olyat, amikor vörös sivatag homokkal árasztom el Európát? Amikor kiszárítom a folyókat, a földeket, amikor egyetlen forró fuvintásommal elfonnyasztom a leveleket? Lári-fári, tavaszt hozol és meleget, legyintett az északi szél. Tulajdonképpen nekem kellene fújnom valamennyi ötök helyett, morgolódott. Ebből látszik, hogy a keleti meg a nyugati szelet sem tartotta valami sokra, de legjobban mégiscsak a déli szél volt a bögyében. Ezért aztán, mert ugyanaz a szél mégsem fújhat négy felől, sőt, két felől sem, így szólt. Majd én megmutatom neked. Mától fogva én fújok délről, te meg északról. Majd meglátod, hogy a déli szél is lehet igazi férfi. Faggyal, zúzmarával, hóval és jégveréssel. Mit tehetett a déli szél? Fogta magát, elhúzódott északra, nagy, hóval borított fenyvesek mélyén didergett, jégmezőkön fagyoskodott, és közben langyos tengeröblök meg virágzó gyümölcsfák után vágyakozott. Az északi szél meg nagy délrel, durral hozzákezdett. Nekirontott a világnak a trópusok tájékáról. Fújt, süvöltött, rikoltozott. De döbbenten látta, hogy boldogan nyújtózkodnak alatta a földek. A fák örömtáncot járnak, riszálják a derekukat a bokrok. Dermedjetek meg! Rikoltotta. Na de rikoltozhatott, ahogy akart. Életet hozott, meleget, áldották még a lábanyomát is. Magába roskadt az északi szél. Ajaj, gondolta, úgy látszik délről fújni nem olyan egyszerű, mint hittem. És ezen annyira elmélázott, hogy csendesebb, simogatóbb, sejmesebb lett, mint az elődje. Az meg, a déli szél, amikor eljött az ideje, dermedten kikászálódott a jéghegyek közül, és szelíden végig suhant a tájon. Ne féljetek, én a déli szél vagyok, fuvolázta kedvesen. De ettől a fuvolázástól fagyottan peregtek le a fák levelei, az erdei állatok fázósan egymáshoz bújtak, a fűszálak, meg annyi ezüst tű, deresen csillogtak. Nem értitek, hogy én vagyok a déli szél? Hé! Rikoltott mérgesen, az északról jött déli. De mondhatott, amit akart. Beszélj csak, bolond, beszélj, gondolták magukban a mezők, és összehúzóckodtak. Megdődött a szél, fölzengett, recsegtette, ropogtatta a világot, vitte a nádfödeleket. Úgy dühöngött, ahogy elődje soha. Reszketett a világ. Szégyelte magát a déli szél, hogy északról fújván milyen vadember lett. Az északi még jobban szégyenkezett, hogy délire válván micsoda pipogya puhány lett. Nem is mernek azóta egymás színe elé kerülni, és azóta úgy van, bár ezt senki sem akarja elhinni nekem, hogy a déli szél fúj északról, az északi meg délről.
0: Nagyapa meg a csillagok. Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan, mert fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák majdnem mindig mosolygósak. De hát ezt nem furcsálott a Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául, márpedig ők tudtak. Nagyapa is, meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova tűnik nagyapa. Mert nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szöget tett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka. De nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt. Még szerencse, hogy Mikka Makka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikka Makka majdnem mindent tud. Avagy majdnem tud mindent. Esetleg mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka nagyapa? Hát te nem tudod, ámuldozott Mikka Makka. Nem, mondta Titti. Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget? Persze. Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik? Láttam, azok a hulló csillagok. És minden nap több is leesik. Igaz-e? Folytatta Mikka Makka. Igaz. Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? Ilyet meg Babó Titti. Na látod, mosolyodott el fölényesen Mikka Makka. Azt gondolod, hogy minden nap kevesebb csillag van az égen? Én aztán nem. Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb. Bár nem egészen értem, komorodott el Babó Titti. Minden nap leesik egy csomó, még sincs kevesebb. De nincs ám, mert nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat, a létráján fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi mindeniket. Babó Titti szájtátva hallgatta Mikka Makkát, csak nagy sokára ócsúdott ámulatából. És mi lesz? Kérdezte suttogva. Mi lesz, ha nagyapa meghal? Ó, te bigfic! Nézett rá megrovóan Mikka Makka. Hát nem tudod, hogy nagyapa sohasem hal meg. Az lehet, hogy egyszer majd már nem jár ki az almafáival beszélgetni. Meg talán veled se beszélget, velem se. De minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig. Bizony, Babó Titti, ilyen nagyapád van.
16: Lázár Ervin meséit Bede Fazekas Szabolcs és Soltész Böbe olvasta fel. Szerkesztette és rendezte Lehocki Orsolya.
3: A hangfelvétel 2006-ban készült.
21: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.
1: Az erdélyi születésű Baróti Szabó Dávid magyar költő és nyelvújító, jezsuita, később világi pap és tanár volt, aki a felvidéki Virten hunyt el. A 18. század végén és a 19. század elején tevékenykedett. A történelmi Magyarországon élő magyarok sorsát mindig a szívén viselte, ezt műveiben is megfogalmazta. Baróti Szabó Dávid a magyar ifjúsághoz és a Magyarországnak hajdani szomorú sorsa című versét Benedek Miklós mondja el, a magáival élni nem tudóról című versét pedig Csernus Marian tolmácsolja.
2: Serkenj fel, magyar ifjúság! Ím nemzeti nyelved, egy szép nemzetnek bélyege, veszni siet. Fogj tollat, kezdj íráshoz, kezdj szóba vegyülni lantos Apollóval nemzeted ajka szerint. Nincs, s nem lesz ennél tehetősebb eszköz. Ezen kap minden eszes anglus, francia, német, olasz, s mely szép versekkel telnek sajtói naponként. Mint hordják hozzád, mely ragadozva veszed. Mint telik a külsők szédítő kincsivel honnyod. Mint pusztul Árpád hajdani nyelve, neme. Serkenj fel mély álmodból, és szánd meg hazádnak nyelvét, mely ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz.
3: Lent kendert nevelünk, más nemzet elhordjas nagy olcsón, s béjött vásznáért jól kifej és kinevet. Van gyapjunk, ezt is fele pénzen elviszi, s mi nem győzzük posztóját már kifizetni tovább. Nincs-e fonó, hát nincs-e szövős, kallóra való szer, mint más nemzetnek nincs-e dologra kezünk. Volna fonós a többi, de mi csak készre tanultunk, sült madarat várunk szánkba repülni, henyék. Ilyen az, aki midőn étellel, itallal eluntig lakhatnék, inkább nézi, s akartva koplal.
2: Felhőkből zúdulva midőn lerohantak az esők, a nap öröm színben kékes egekre kiszáll. A zúgó szelek harcok után békére ha léptek, öbleiből kifeszült tenger haragja lohad. Nem tud hazánk a homályok után napfényre derülni. Amit fájlaljon s féljen, örökre talál. Bújában Niobé kővé vált, annak azonban megtörlés szemeit nem sok időre halál. Ez pedig él. Ám bátor, hogy él, nem tudja, de mégis él, s látván örökös kínjait, egyre zokog.

0: Róti Szabó Dávid verseit Benedek Miklós és Csernus Maria mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Pázmány Pétertől származik. Ha azért oktalanság azokhoz háládatlannak lenni, kik nagy szeretettel, sok fáradtsággal, nyughatatlanságukkal és veszedelmekkel oltalmaztak, vezérlettek és ékesítettek fel minket, kétség nélkül az emberi természettel és okossággal ellenkezik az atyákhoz, anyához való háládatlanság. Pázmány Péter a magyar katolikus megújulás nagy alakjának gondolata a hála kötelességére emlékeztet. Arra, hogy életünk alapjai nem maguktól születtek. Aki előttünk járt, szülők, mesterek, elődök, fáradtsággal, áldozattal és szeretettel egyengedték az utat, amelyen mi járhatunk. Pázmány szerint ezért a hálátlanság nem csupán erkölcsi vétség, hanem az ember természetével ellentétes magatartás. A hála nem puszta érzelem, hanem belső tartás. Felismerése annak, hogy életünkben sok minden mások hűségének és áldozatának köszönhető. Ez a gondolat ma is arra figyelmeztet, hogy a múltat tisztelni, az elődöket megbecsülni nem teher, hanem erő. A hála tartja össze a családot, a közösséget és a nemzetet is.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Kossuth Rádió történelmi magazinját az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából készült, hetente jelentkező műsorát hallják. A mikrofonnál Fehérvári Márton és Kavélyo Kolini Bori. Volt idő, amikor egy falusi vagy tanyasi család sorsáról nem a termés, hanem egy pecsét és egy lista döntött. Egyetlen minősítés elég volt ahhoz, hogy elvigyék az állatokat, lefoglalják a gépeket, és napról napra szűkítsék a megélhetés lehetőségeit. Mai adásunkban ennek a mindennapokat átszövő kiszorításnak a történetét mutatjuk meg.
6: Az 1950-es évek elején a magyar vidék gyökeres átalakuláson ment keresztül. A kommunista hatalom célja a mezőgazdaság teljes átszervezése volt, a magángazdálkodás felszámolása és a szovjet mintájú kollektív rendszer bevezetése. Ennek egyik kulcsfogalma lett a kulák, amely politikai bélyekként is szolgált. De hogyan született meg ez a kategória, és milyen következményekkel járt azok számára, akiket ide soroltak? Erről Rigó Róbert történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa beszél.
7: 1948 nyarán dőlt el az, hogy Magyarországon is a szovjet típusú kolhozrendszert kell bevezetni. Rákosi Mátyás járt akkoriban többször Kecskeméten 45-46-47-48 augusztus 20-án, is ott hirdette meg, amely város egyébként így a paraszt gazdaságnak akkor egy ilyen virágzó centrumának számított, így a Horthy korszakban a viszonylag fejlett zöldség, gyümölcstermesztés, szőlőtermesztésnek köszönhetően. És ott a színház mögött álcsoltak föl egy tribünt, és akkor Rákosi Mátyás ott a gazdák előtt elmondta, hogy akkor innentől kezdve át kell térni a mezőgazdaságban is a kollektív művelésre, illetve szovjet mintára a gazdag parasztokat is kuláknak fogják minősíteni.
8: A független kis gazdapárt vezetősége 2 héttel ezelőtt elfogadott egy határozati javaslatot, melyben világosan és félreérthetetlenül leszögezték, hogy magukat a kis és középparasztok pártjának tekintik, és ennek megfelelően a Munkásparaszt Szövetség hívei. Ez a nyilatkozat teljes erővel támogatja a parasztság önkéntes szövetkezését, helyesli, hogy a 15 holdon fölint gazdákat jobban megadóztatják, helyesli a földhaszonbérlő, földmunkás szövetkezet egy gondolatát, szükségesnek tartja a föld adásvételét, ellenőrizni, hogy a dolgozó parasságot megvédjék a kulák nagygazdák elnyomásával és kiszípolyozásával szembe, végül helyesli ez a nyilatkozat a falusi termgazdálkodást is. Ez a nyilatkozat egyben mutatja, hogy a független kisgazdapárt vezetői is tanultak a múlt hibáiból. Szakítottak azokkal, akik a kulák nagygazdákra, a régi tőkések és ezerholdasok maradványaira támaszkodva alá akarták ásni a demokráciát, és most ingadozás nélkül a munkásosztály oldalára állanak át.
6: De pontosan milyen eszközökkel szorították vissza a módosabb parasztokat, és hogyan működött mindez a gyakorlatban? Erről beszél Tóth Judit történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa.
9: Már 1948 nyarától jelentek meg olyan jogszabályok, amelyek ezeknek a gazdáknak a korlátozását irányozták elő. Így például 48 augusztusában jelent meg a föld adásvételével, tehát a földnek az ingatlanoknak a mozgásával kapcsolatos korlátozó rendelkezés, majd pedig szinte ezzel egy időben a föld haszonbérletekről szóló rendelkezés, aminek az volt a lényege, hogy egy adott gazdának a kezén, hogyha volt saját tulajdona is, és volt haszonbérlete, és a kettő együtt nem haladhatta meg a 40 kataszteri holdat, ugyanis az e fölött lévőt kisajátíthatták. De ugyanígy már 48 augusztusában megjelent egy olyan rendelkezés is, amely a különféle gépeknek, így elsősorban a traktoroknak és a cséplőgépnek a kisajátítására vonatkozott. Ez a rendelkezés például már ott volt az asztalfiókban augusztusban. De ugye nagyon fontos volt az, hogy a gazdák betakarítsák a terményt, és ezért csak novemberben léptették életbe a rendelkezést, aminek következtében 7000 traktort és 13000 cséplőgépet vettek el a gazdáktól. Az első gépállomásokat ezekből a kulákoktól elvett traktorokból és cséplőgépekből hozták ekkor létre. És a negyedik legfontosabb ilyen körű rendelkezés az pedig az adóztatás.
7: Az adókat folyamatosan emelték.
10: Folytatja Rigó Róbert történész.
7: És 1948 és 53 között úgy átlagosan megháromszorozódott a mezőgazdaságban az adóteher, de a kulákoknál ez exponenciálisan nőtt, mert hogy minél nagyobb földje volt valakinek, annál nagyobb adósávba került, és annál többet kellett adóznia. Emellett az adók mellett ugye beszolgáltatási kötelezettségek voltak. A beszolgáltatás az azt jelentette, hogy előírták, hogy bizonyos földterület után mennyi terménnyel, zsírral, hússal, tojással, stb. Kell az államnak leadni, olyan áron, ami gyakorlatilag ráfizetéses volt, illetve emellett a tagosítás is egy nagyon nagy teher volt, az meg azt jelentette, hogy a TSZ-nek a földjeit a faluhoz közel a legjobb területeken kellett létrehozni, és akinek ott volt a földje, attól elvették, és a TSZ tagoknak a földjeit oda összpontosították, és akitől elvették, az mondjuk kapott a falu határától a lehető legtávolabb, mondjuk 10 kilométerre egy rossz minőségű homokos területet, és egyre többen voltak, akik hát nem bírták ezeket a terheket, és fölajánlották a földjeiket, és így is ezekből a fölajánlott földekből is a TSZ-ek gyarapodtak.
6: Voltak tehát az adók, ezek között olyanok is, amelyek minden gazdát terheltek, volt az úgynevezett földadó, illetve a világháborús örökségként megmaradt kötelező beszolgáltatási rendszer is tovább élt. Tóth Judit történész erről mesél.
9: A parasztgazdákat a birtokuk alapján kategóriákba sorolták. Progresszíven, tehát, hogy minél nagyobb birtok kategóriába tartozott valaki, annál nagyobb szorzókulcsot alkalmaztak annak meghatározásánál, hogy mekkora mértékben kell a területén megtermelt javakat beadni. Ez a beszolgáltatás, ez borzasztó méreteket öltött azoknál a gazdáknál, akiket kuláknak minősítettek. Van olyan visszaemlékezés, ez nagyon előttem van, egy kulák leszármazott beszélt egy filmben arról, hogy az édesapjának a beadási könyvét tartja maga előtt, amin egyébként rajta volt a nagy zöld K betű, ami a hátrányos megkülönböztetést mutatja, és ez a kulák leszármazott leány, hát akkor már, mikor ez az interjút adta, nyilván ilyen 70-es éveiben járó hölgy volt, mondta, hogy megmutatta hozzáértő gazdáknak azokat a mennyiségeket, hogy miket kellett nekik beszolgáltatni annak idején, és azt mondta, hogy a modern intenzív gazdálkodásnál alkalmazott módszereket, hogyha azokat alkalmazták volna abban az időben, akkor se biztos, hogy tudták volna teljesíteni ezeket a kötelezettségeket.
7: Ennek az volt a lényege,
6: Mondja Rigó Róbert történész.
7: Hogy a mezőgazdaságból minél több terméket olcsón ki tudjon az állam szedni, amit külföldön tudnak értékesíteni, és az így befolyt pénzből mondjuk Sztálin várost, meg azt, hogy a szocialista iparosítást azt tudják finanszírozni, mert ahhoz meg pénzre volt szükség, de honnan? Hát ugye pénz máshol nem nagyon volt, mint hogy a mezőgazdaságból meg a paraszgazdáktól minél többet el tudjanak így szedni. Ennek érdekében ezt a sertésvágást is igyekeztek bekorlátozni, aminek az volt a lényege, hogy csak engedéllyel lehetett sertésvágni, tehát ahhoz előre be kellett menni a tanácsházára, és akkor ott kellett egy papírt kérni arról, hogy levághassa valaki a saját disznóját, csak hogyha megkapta az engedélyt, akkor azt is megadták, hogy ez hány kilós ez a disznó, hogy annak arányában majd mennyi hús, zsírt, szalonnát kell beszolgáltatni az állam számára. Hát nyilván ugye az úgy annyira nem volt nagy üzlet a paraszgazdáknak, hát nevelték a disznót, meg dolgoznak vele, meg levágják, meg stb., és akkor nekik nem nagyon maradt semmi.
10: Ezért nagyon sok gazda vagy titokban vágta le a disznót, ez volt az úgynevezett fekete vágás, vagy eldugta egy részét annak, amit megtermelt.
7: A paraszti családokban a téli időszakra úgy készültek föl, hogy valamikor, úgy amikor beköszöntött a hideg, úgy november táján, András nap után, akkor tartották a disznóöléseket, és hát az így nagyobb mennyiségű húst ugye feldolgozták, de ugye ekkoriban még hűteni nem annyira tudták az élelmiszert, ezért ugye kialakul ez a kóstoló, hogy ajándékoznak egymásnak, a szomszédoknak, és akkor mindig mindenkinek van frissen, és akkor a vágásokat is nagyjából úgy ütemezik. Füstölten tudták tárolni az élelmiszert, és akkor a füstölt sonkát azt meg elrakták egy húsvét környékére, hogy a nagy, nehéz mezőgazdasági fizikai munkák előtt, meg hát ehhez megvolt a vallásos ideológia, a háttér is, ugye, hogy akkor majd azokat megeszik, és akkor még van utoljára, és akkor hát utána már tavasszal már így az élelmiszer kérdés egyre inkább megoldódik. Tehát ennek azért megvolt így az évszázados hagyománya, és ez minden paraszt családban ez egy nagyon fontos dolognak számított. Viszont ekkor ugye kitalálták a beszolgáltatásnak a rendszerét, és akkor megpróbálták úgy, hogy titokba tartják a disznót, tehát a szalma kazalba volt egy elrejtett disznóhol, és egyet-kettőt ott hizlaltak, amit, hogyha kimentek hozzájuk az ávósok, rendőrök, akkor azt nem látták, és ezt megpróbálták a lehető legnagyobb titokba, csendbe levágni, hogy a disznó ne visítson, hogy a szomszéd ne hallja, ne jelentse föl őket, stb. Stb. De hát ebből ugye egy csomó probléma lett, meg ezek sokszor kiderültek, de ez a paraszti társadalomnak egy óriási sérelem volt, mert hát ez egy évszázados hagyomány megszokás volt, meg a család ilyenkor összeért, tehát ezt nagyon nehezen viselték el, hát ugye több filmben is, meg regényben is ezt feldolgozták, hogy ez hogy nézett ki.
6: A beszolgáltatások, az adóprés és a folyamatos hatósági zaklatás sokak számára a teljes ellehetetlenülést jelentette. Hogy mindez a gyakorlatban hogyan érintette egy családot, arra Pfeiffer József, a Kossuth Rádió korábbi riporterének nagyszülei így emlékeztek vissza.
11: 47-ben kezdték, és akkor mindig fokozták, kötelező beadás volt nekünk. Adóba elvitték a sűdőket, amit hízlalni kellett volna, le kellett volna adni. Elvitték a fejős teheneket, akkor még kettő volt, még a fias tehenet is elvitték. Tejet meg kellett volna leadni. Szóval direkt azt csinálták, hogy a kuláknak nem maradjon semmi. Hiába akartunk mink, minden elment adóba, úgyhogy a tej, tojás. Úgy képzeld el, hogy 48-49-ben itt volt a sok gabona. Ott állt a rendőr, meg eljött a pártitkár, kijelentették, hogy a kulák pallására egy szem gabona nem mehet föl. Volt 150 mázsot.

0: megjelenése keretében, ahol megjelenik a bizonyos Kulek, aki önző, ragaszkodik a saját tulajdonához, nem akarja beadni a közösbe, és hogy igazából miatta élnek az emberek rossz körülmények között, mert ő önző módon nem akar segíteni másoknak. A különböző híradókat, hogyha megnézzük, tehát ott is azért igyekeztek bemutatni azokat a gonosz kulákokat, akik önzők és a saját javaikat akarják gyarapítani, szemben azokkal a parasztokkal, akik belépnek a termelőszövetkezetekbe, és a közös célokat szolgálják.
1: Mindennapos volt, hogy a helyi kommunista vezetés a rendőrökkel együtt kiment egy-egy kulák családhoz, és ami megtetszett nekik, azt fogták, és elvitték.
2: Úgynevezett transferálás volt a korabeli műszó erre,
1: mondja Rigó Róbert történész.
2: A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy kimentek egy-egy ilyen kulák családhoz, és akkor ott összeszedték azt, amit ők úgy gondoltak, hogy elvisznek. Tehát mondjuk a tehenet, a boros hordott borral, tűzifát, épület felújításhoz különböző faanyagokat. Volt, ahol mondjuk bugyogó, meg kombiné, meg női papucs. Tehát ilyen szinten, ami ott helyben megtetszett, azokat összeszedegették, elvitték, és akkor ott hagytak egy ilyen papírt, hogy mit vittek el. De hát ugye azzal ugye sokra ment az ember, hogy volt ilyen papírja. Egyébként a legértékesebb dolgokat rendszerint nem is írták rá a papírra, csak az ilyen kacatokat, meg bekecs, meg csizma, meg azok éppen akkor azért drága, fontos dolgoknak számítottak. És hát ezeket utána elvitték, és szétosztották egymás között.
3: A fekete vágás, illetve a beszolgáltatási kötelezettség elmulasztása súlyos gazdasági bűncselekménynek minősült, amelyért akár börtönbüntetés és teljes vagyonelkobzás is járhatott. A hatalom számára ugyanis kulcskérdés volt a földek feletti rendelkezés megszerzése. Azokkal szemben pedig, akik nem léptek be önként a termelőszövetkezetekbe, számos adminisztratív és hatósági eszközt alkalmaztak a földek elvételére.
4: Volt egy olyan adófajta, egy külön adó, amit csak a kuláknak minősített gazdáknak kellett fizetni,
1: mondja Tóth Judit történész.
4: Ez volt az úgynevezett mezőgazdaságfejlesztési járulék. Ennek a kivetéséről legelőször 1948. júniusában döntöttek, ekkor úgy húzták meg ezt a határt, hogy 15 kataszteri hold, vagy 350 aranykorona értékben, aki föld ingatlannal rendelkezik, annak kell fizetnie ezt a járulékot. Viszont ez a földterület azért olyan mennyiségű földterületnek számított, ami még magába foglalta a középparaszti kategóriába tartozó gazdákat is. És így az állam lényegében szembefordult, vagy saját maga ellen fordult olyan értelemben, hogy a Magyar Dolgozók Pártja parasztpolitikájának az úgynevezett lenini hármas jelszó volt a lényege. Ez a következőképpen hangzott: támaszkodj a szegény parasztra, szövetkezz a középparaszttal, és harcolj a kulák ellen. Na most, ez azért volt nagyon fontos, hogy a középparaszti réteget maga mellé tudja állítani a hatalom, mert ekkorra a megművelt földterületeknek kb. Egyharmada a 10-25 kataszteri hold föld területtel rendelkező gazdáknak a kezében volt. Őket nevezzük, vagy minősítették középparasztnak, és ez mondjuk 1949-re egy ilyen 230 ezer fős társadalmi kategóriát kitevő nagyon nagy csoport volt. Ez egy akkora földterület volt, nagyjából egy 3,3 millió kataszteri hold, ami egy harmada volt tényleg a megművelt területnek, hogyha ezt a társadalmi csoportot a hatalom maga ellen fordítja, akkor hogy fogja őket megnyerni a szövetkezetesítésnek. Egy évvel később, 1949. júniusában újabb rendelkezést adtak ki, és innentől kezdve élt lényegében az a köztudatban meglévő úgynevezett kulák határ, ami már 25 kataszteri holdban, vagy 350 aranykorona értékben határozta meg, hogy innentől kezdve ezeket a gazdákat kell jogszabály alapon tehát kuláknak tekinteni.
1: Ezek az intézkedések nem csak súlyos anyagi veszteségeket okoztak, hanem tartós félelemben tartották az érintetteket, miközben egyértelmű elrettentő üzenetet közvetítettek a helyi közösségek felé is. Hogy mindez a gyakorlatban miként működött, és milyen következményekkel járt a falusi társadalom számára, arról Lakatos Dorina történészt hallják.
0: Ugye nagyon sokszor megjelentek a hatóság emberei, kivonultak az államvédelmisek is, és akkor másik elhíresült fogalom volt ez a padlássöprés, amikor mindent elvittek, élelmet, amit ott találtak, és hogyha valakinél mondjuk találtak egy kilogramm krumplit, akár ráfoghatták, hogy ő élelmiszert rejteget. Ezek a padlássöprések is azért a kényszerítés eszközei voltak, illetve hát azok a perek, amikor mondjuk gondolhatunk arra, hogy otthon éppen valaki kaszált, vagy gerebjézett, vagy fát vágott, amikor megjelentek a hivatali emberek, és akkor hát a vége az lett, hogy bíróság elé állították, és az volt a vád, hogy ő rátámadt fegyveresen ezekre az emberekre. Tehát a különböző kulák perekkel is hatni próbáltak ezekre a személyekre, hogy akkor, ha nem akarsz így élni, akkor te

0: Látasd be is, add be a földedet, illetve még a másik, ami egy módszer volt, hogyha mondjuk volt egy falu, és annak volt egy nagyobb, mondjuk módosabb gazdája, akkor őt próbálták meg megcélozni, és abban bíztak, hogyha azt az adott egy embert sikerül rávenni arra, hogy lépjen be a termelőszövetkezetbe, hogy szolgáltassa be, amit be kell, akkor már biztos a falu többi lakója is ezt fogja tenni. Az AVH-ban, az államvédelmi hatóságon belül Gyeri Alajos vezetésével konkrétan egy kulákverő brigád alakult, akiknek az volt a feladata, hogyha az adott személy hát nem akarta azt tenni, amit kértek tőle, mondjuk akár itt beszélhetünk egy belépési nyilatkozatról, vagy a beszolgáltatásról, akkor fizikai erőszakkal kényszerítették. Internáló táborba is lehetett kerülni érte, illetve hát ezek a kulákperek, hogyha megnézzük őket, azért nagyon jó lenyomatot adnak a rendszernek a működésére. Például amikor egy adott személyt kivégeztek, azért mert kulák volt, a családja úgy tudta meg, hogy őt kivégezték, hogy a feleségét az értesítőlevélben özvegyként címezték meg, vagy akár kiemelhetném egy gazdálkodó esetét. Ez 1950-es évek elején járunk, már úgy zajlott a koreai háború, és nagyon-nagyon feszült helyzet volt ez így összességében, és ez a bizonyos gazdálkodó a mezőgazdasági munkák végzése közben ebéd szünetet tartottak, és ebédet akart főzni magának, meg a segédjének, csak ez egy kicsikét szerencsétlenül sikerült ez a tűzgyújtás, és a föld egy nagyobb területe leégett. Ennek az lett a vége, hogy azzal vádolták meg ezt a gazdálkodót, hogy ő szabotálni akarta a termelést, és tatáriális eljárással elítélték és kivégezték.
1: A falusi társadalomban fokozatosan erősödött az ellenszenv, és szűk keretek között az ellenállás is megjelent. Ez többnyire rejtett formákat öltött. A beszolgáltatás kiátszásában, a termények eltitkolásában és a termelőszövetkezetekhez való csatlakozás halogatásában, amit időnként röplapozás és kisebb szervezkedések egészítettek ki. Hogy mindez miként vált szervezettebb fellépéssé, és milyen szerepet játszottak ebben a vidéki fiatalok, arról Balogh Gábort, a Terrorháza Múzeum vezető történészét hallják.
2: Egy irgalmatlan megaláztatás ez a vidéki Magyarországnak, a magyar paraszti társadalomnak, amit egész egyszerűen nem tudnak lenyelni. Így 1948-et követően Magyarország területén sorra szerveződnek a vidéki ellenállási mozgalmak, amelyeknek a tiltakozásai két irányba indulnak el, egyrészt a kényszer kollektivizálás ellen, másrészt, hogyha megvizsgáljuk a történetüket, az általuk előállított röplapokat, akkor azt láthatjuk, hogy ők a rendszer ellen is lázadtak, hiszen tudták nagyon jól azt, hogy a kényszer kollektivizálás az egyenlő a kommunista diktatúrával. Tehát enélkül ez nem történne meg. Hogy említsek egyetlen példát, Békés Sámsonban vagyunk az 1950-es években, amikor néhány fiatalember, 19 és 20 éves fiatalemberek úgy döntenek, hogy valamit tenni kell, mert ez így nem mehet tovább, föl kell lázadni a rendszer ellen, hallatni kell a hangunkat, és ezt a hangot el kell juttatni minél több emberhez, hogy lássák azt, hogy igenis Magyarországon van antikommunista ellenállás. Létrehozzák a magyar ellenállási mozgalmat, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy 1951 és 55 között, tehát benne a diktatúra legsötétebb éveivel folyamatosan borsot törnek a diktatúra orra alá. Különböző eszközökkel, itt a legelső, amit ki kell emelnem, az a röplapozás volt, hogy ez hogy működött a korszakban, ezt úgy képzeljük el, hogy korabeli partizán filmekből, például csehszlovák filmekből ellesték a technikáját annak, hogy hogyan lehet létrehozni kezdetleges házi nyomdát. És ők ezt otthon a saját eszközeikkel létre is hozták, majd egyes estéken a pajtákban, ólakba, illetve melléképületekbe zárkóztak, és ott elkezdték gyártani ezeket a finoman fogalmazva rendszerellenes és antikommunista tartalmú röplapokat. Egyiknek a szövegét azt hagy idézzem, sír a magyar róna, ruszki csizma nyomja, ávós picli figyelmünk. Majd ezt követően egyébként, miután jó néhány mondjuk egy stóc röplapot, ami mondjuk 500 vagy 1000 darab volt, létrehoztak, kinyomtattak, elkezdték a szétszórását. Ügyesek voltak, tudták azt, hogy helyben nem szabad, mert esetleg felismerhetik őket, úgyhogy csak a környékbeli nagyobb városokat, vagy éppen Budapestet nézték ki maguknak. Itt például egyszer a Váci utat teljesen végig szórták. A Váci út az munkás paradicsomnak minősült, ugyebár a kommunista etoszban. Na most gondoljunk bele abba, hogy mit éreztek az AVH-n, amikor reggel fölkeltek és az első bejelentések megérkeztek, hogy a Váci út az antikommunista tartalmú röplapokkal voltak tele szórva. Hát azért ez egy kemény ügy volt az AVH-nak, hogy ezt nem bírták megakadályozni, de 4 éven keresztül nem bírták megakadályozni, csak 1955-ben annak köszönhetően egy téglát sikerült beépíteni a csapatba, így sikerült őket lebuktatni. Az, hogy a halálos ítéleteket nem hajtották végre a két fő vádlottal szemben, az csak annak köszönhető, hogy Sztálin halála után vagyunk, de egyébként súlyos börtönbüntetéseket szabtak ki ellenük.
3: A kollektivizálás első hullámában 1953-ig mintegy 350-400 ezer ember kényszerült belépni a termelőszövetkezetekbe, sokszor adminisztratív nyomás és rendőri fellépés hatására, miközben az egyéni gazdaságok tömegei mentek tönkre. A felhalmozódó feszültség és kiszolgáltatottság végül meghatározó szerepet játszott abban, hogy 1956 őszén a vidéki Magyarországon is gyorsan és széles körben bontakozott ki az ellenállás.
4: 56-70.
1: Mára köszönjük a figyelmüket! A következő adásban újabb összefüggéseket keresünk, emberi sorsokról mesélünk. Őrizzük mindazok emlékét, akik szembeszálltak a diktatúrával, és 1956. októberében kiálltak a magyar szabadságért. A műsor készítői Bence Andrea, Kávéjó Kolini Bori, Fehérvári Márton, Győri Lívia, Kálmán Alida és Puzs Gergő. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Viszonthallásra egy hét múlva.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: 21 óra, jó estét kívánok! Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek, közülük 3 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen. Az ámokfutó egy 33 éves német állampolgár. A rendkívüli asszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza párt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepére várják az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülése alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jog méltányos egyensúlyának megteremtése, így reagált Súlyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az állam fő reményét fejezte ki, hogy a hivatalban lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. Oroszország rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának hétvégi megünneplését, közölte az orosz védelmi minisztérium. Vlagyimir Putyin elnök múlt héten jelentette be, hogy május 8-ára és 9-ére fegyverszünetet hirdetnek, és kifejezte reményét, hogy Ukrajna is követi ezt a példát. A tárca szerint az orosz fegyveres erők minden szükséges intézkedést megtesznek az ünnepi rendezvények biztonságának szavatolása érdekében. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Lezárták a salzburgi főpályaudvart, mert veszélyes vegyi anyag szivárgott egy tehervagomból. Az osztrák hatóságok tájékoztatása szerint előbb csak néhány vágányt és peront kordonoztak el, majd kora este a teljes pályaudvart kiürítették. A kifolyt nátrium metilát tűzveszélyes anyag. A bőrrel érintkezve súlyos égési sérüléseket okoz, belélegzése pedig mérgező. És végül az időjárásról, holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma többfelé kísérik élénk lökések. Hajnalban 6 és 13, napközben 23-29 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A híreket Bánáti Bence szerkesztette.
4: Műsorajánlat. Felfedező.
6: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöknyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
4: Felfedező. Szerdán 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Megnézzük Vinya Brezsinszkinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
8: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádiószínház Kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádiószínház kulisszaadását hallják. Elég, ha csak annyit mondok, dömdödöm, és valószínűleg már is mindenki tudja, hogy bizony a négyszögletű kerekerdőben járunk. A 90 éve, 1936. május 5-én született Lázár Ervint, sajátos hangú, nyelvi játékokkal és bájos humorral teli meséi nem csak a gyerekek, de a felnőttek körében is népszerűvé tették. Jellegzetes műfaja a mesenovella lett. Első meséjét, a Kisfiú meg az oroszlánok című könyvet 1964-ben jelentették meg. Az oroszlán Bruckner Siegfried és a kisfiú barátságáról szóló történetből hamarosan tévéfilm is készült. Mint ahogy a már említett négyszögletű kerekerdő című műből is, amely 1986-ban elnyerte az évkönyve díjat. A magánéletben és a munkában is elválaszthatatlan párt alkottak Vati Zsuzsa íróval. Az ötletes szócsavarásairól és csetlőbotló figuráiról ismert József Attila díjas író lassan 20 éve, 2006 végén hagyott itt bennünket. Mielőtt meghallgatnánk a Fehér Tigris című írásából készült hangjáték sorozat első részét, vendégeimmel ezúttal is megidézzük Lázár Ervin alakját, tartsanak ma is velünk. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Farkas Szabolcs. És vendégeimet is köszöntöm a stúdióban, Emőt Teréz muzeológust, könyvtárost, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársát. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Bár azt tisztáztuk, hogy már nyugdíjba vonul, de attól még a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának gondoljuk. És Pompor Zoltánt is köszöntöm a stúdióban, aki mesekutató.
2: A mesekutató helyett mondjuk inkább az, hogy
0: gyerekirodalomkutató.
2: És emellett a Magyar Olvasás Társaság elnöke vagyok.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és gondolom, hogy mindenki örül az ilyen alkalomnak. Én is nagyon örülök, hogy Lázár Ervinről beszélgethetünk, még akkor is, hogyha nagy kár, hogy már nem lehet közöttünk, noha még lehetne akár. Hát sajnos nagy betegség vitte őt el, de hát nem csak gyerekeknek írt ő. Mennyiben különbözik a úgymond felnőtteknek szóló írásai a gyerek irodalmától?
1: Lázár Ervintől is megkérdezték, hogy miért meséket ír, és miért a gyerekeket szólítja meg, és ő elmondta, hogy először verset szeretett volna írni.
0: Igen, igen.
1: A saját életéről, a saját érzéseiről, de sajnos tudomásul kellett vennie, hogy ez nem megy.
0: Nem
1: jó költő. Szomorú volt emiatt, de aztán rájött, hogy a vershez a mese áll legközelebb, és a lírai énjét ott jobban tudja. Meg tudja fogalmazni.
0: Igen.
1: Na most mondta, hogy nem csak mesét ír, hanem novellát is, és kidolgozta azt a módszert, hogy a kettőt közelítette egymáshoz. Olyan tömör megfogalmazásokat tesz a mesébe is, a novellába is, ami nagyon közel áll egymáshoz. Sokszor nem lehet megkülönböztetni, hogy egy adott írás novella vagy mese.
0: Egyébként ugye mindig gyanúsak az olyan írók, mint Lázár Ervin is, aki egy bizonyos korszakban teljesedett ki, amikor igen sokan kényszerűségből kezdtek el ifjúsági vagy gyerekirodalommal foglalkozni. Zoltán, hogyan látja ezt a kérdést?
2: Ahonnan ő származott, abból a közösségből, Rácegres pusztáról, onnan a meséket hozta magával. Azokat a történeteket, amelyeket később újra mesélt. És ettől fantasztikusak a Lázár Ervini mesék, hogy van bennük valami ismerős, a népmeséknek a világa ott van, az elmondott népmeséknek a világa, de ő pont azzal a szenzációs kreativitással, amivel ő rendelkezett, a szavakkal, amiket ő onnan hozott gyermekkorából, és azzal a költészettel, amiről Teréz is beszélt már, ezekkel átalakította ezeket a hagyományos meséket, és új történetek jöttek létre. És valahogy a novellák világában is ott van ez a fajta költőiség, ez a fajta meseszerűség, amitől ezeket mágikus realista történeteknek is nevezik. Tehát ott van benne a mágiának a világa, a földtől való elszakadásnak a világa. A Csillagmajor kötetnek a történetei mind-mind erről szólnak.
0: Bizony.
2: Egy kicsit.
0: Igen, igen.
2: És ott van benne a realitás is, és ez a kettőnek a kibékítése, vagy az ellentéte, vagy a közötti feszültség adja ezeknek a történeteknek az igazi szépségét.
0: Hát hallgassuk meg most őt magát, egy 1984-ben készült felvételnek a részletét szeretném megmutatni a kedves hallgatóknak és a vendégeimnek is. Varázskörben Lázár Ervin és a gyerekek, ez volt a címe ennek a akkori felvételnek, most ennek részlete hangzik el.
3: A jó mese nyilván olyan, hogy több rétegű, tehát minden korosztálynak mond valamit. És ugyanígy tovább gondolható, és kell lenni benne valami olyasminek, amin az olvasója elgondolkozik, hogy ez miért is van így. Író nem úgy van, mint egy színész a visszajelzésekkel, mert a egymaga ír, és az olvasó egymaga olvas, és a visszajelzés az másképpen jut el hozzá. Akkor már elmondom nektek, hogy mi volt a legjobb kérdés, amit nekem a gyerekek föltettek. Az úgy hangzott, hogy Ervin bácsi csak ír, vagy dolgozik is. Hogy ez a munkám, ugye, hogy írok, és elég nehéz munka. Kimond valamit az ember, és nincs már mögötte semmi, mert elhasználták, elkoptatták. És hát ebben szó is van az egyik mesében ilyesmiről. És akkor van itt ez a kis figura, ugye, aki nem szeretne közhelyeket mondani, és nem szeretne lejáratott szavakkal tudomására hozni valamit valakinek, és ezért csak annyit mond, hogy dömdödöm, és úgy gondolja, hogy olyan kontaktus teremtődik közte és beszélgető partnerek között, hogy nagyon jól megértik egymást.
0: Na hát milyen volt hallani az ő hangját?
1: Nagyon hiányzik.
0: Nagyon hiányzik. Igen, igen. Valóban, hát jól megfogalmazott, tulajdonképpen ez egy arcpolitika volt, amit elmondott, és ez nem is változott meg, bár jó régi felvételről van szó, de ez nem változott, és mi is így látjuk, vagy kiegészül manapság bármilyen újdonsággal ez a már lekerekedett életmű? Kérdezem ezt főleg most Zoltántól, hiszen monográfiát is írt Lázár Ervin művészetéből.
2: Igen, ebből a kis bejátszásból nekem az ütötte meg a fülemet, hogy mennyire nehéz írni, és hogy neki mindig problémája volt azzal, hogy nagyon sokat szöszölt egy-egy szöveggel, ezért aztán nagy regénye nem is született, nagyon fontos, izgalmas mese regényei születtek, és ami talán egy új megközelítés lehet, én mostanában úgy kezdem el olvasni ezeket a történeteket, hogy mi lenne, hogyha ezeket a meséket nem gyerekeknek olvasnánk föl, hanem fiatal felnőtteknek olvasnánk.
0: De ezt meg is próbálja az egyetemen,
2: van, ugye? Én ezzel próbálkozom, és nagyon jól veszik a hallgatók, és nagyon nyitottak erre a játékra, mert hogy olyan mély bölcsesség van ezekben a történetekben, amelyek nem időhöz kötöttek. Tehát most beszéltünk arról, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt milyen volt az ember, alapvetően ugyanazok a motivációi voltak, ugyanúgy kérdés volt, van egy fantasztikus meséje, a Molnár fia zsák búzája, ami arról szól, hogy elindul a fiú az atyai tanácsot követve, és aztán, hogy milyen utat jár be, vagy milyen utat nem jár be, ez mindannyiunkkal így van. A legénynek el kell indulnia, ha nem indul el, és otthon marad, az probléma. Ha elindul, akkor lehet, hogy tévedni fog, de utána ki tudja javítani.
0: Na most mindenképpen ugye, hát a felnőtt is szívesen olvassa, meg hát a felnőtt olvassa sokszor a gyereknek a szöveget, de gondolom, hogy el kell különítenünk azért az ő írásművészetének ezt a kettősségét, mondjuk a sokkal korábbi, mondjuk a századfordulós, tehát az avantgárd idején született gyerek, már később gyerekirodalommá vált irodalomtól. Tehát nagyon sokan nagyszerű költők és írók írtak olyan műveket, amit aztán a gyerekek megismertek, de azok egyáltalán nem gyerekversnek vagy gyerekirodalomnak készültek.
1: Igen, Vörös Sándor jut eszembe,
0: ő a
1: szakdolgozatát a gyerekirodalomról írta, tehát a gyerek és a vers kapcsolatáról, és ő azt állítja, hogy a gyerekeknek olyan minőségi szövegek kellenek, amelyet még ha nem is ért pontosan, de érzi a ritmusát, és kreativitásra ösztönzi a szöveg. Igen. Tehát a szöveggel való foglalkozás az korán kezdődik, és nagyon jó szövegek kellenek neki. Sokan úgy ítélik meg egy szép irodalomnál, hogy hát ez nem gyereknek való, ez felnőtt, mert Milnének a Mici Mockójáról is hallottam, hogy ez nem gyereknek való, de gyereknek
0: na jó,
1: való.
0: De hát az a Karinti fordításában nem gyereknek való, de gyereknek is való,
1: gyereknek
0: de fölnőtt más rétegeit is érti.
1: Az egy más dolog, igen. Hogy nagyon gyakori a dupla fenekű, vagy tényleg ez a hagymához hasonlító irodalmi mű, amely rengeteg rétege van, és mindenkihez más rétege jut el. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy gyerekirodalom, de a gyerekekhez nagyon sok minden eljut, amire a felnőtt nem is lát rá. Tehát érti az abszurdot, tehát Vörös Sándor azt állított, hogy az abszurditás és a groteszk ugyanúgy való gyereknek, ugyanúgy érti, mint egy felnőtt, csak az elvont dolgokat nem érti, ahhoz kell még egy kis fejlődés és
0: egy pár év.
1: Tudás.
0: Igen. Hogyan látja Zoltán?
2: Ami miatt nagyon izgalmasak ezek a például a népmese parafrázisok, vagy az átírt népmesék, vagy népmesére alapuló történetek Lázár Ervinnél, hogy az olvasói elvárással sokszor szembe mennek, nagyon sok szempontból. Például azt várjuk egy népmesénél, hogy boldog vége legyen, és ezeknél a Lázár meséknél nagyon sokszor nem a boldog vég az, amit megkap az olvasó. Viszont, ami nagyon izgalmas ezzel együtt, hogy katartikus hatású. Emiatt nem biztos, hogy nagyon kicsi gyerekek értik a kislány, aki mindenkit szeretett, vagy a Molnár fia zsákbúzája, vagy akár a legkisebb boszorkánynak a történetét, de később, tanulva Lázár Ervin világát, fejlődve ebben a világban, meg tudják találni a szépséget, az üzenetet ezekben a történetekben is. A legkisebb boszorkányból például a Bábszínházi előadás is készült, és fantasztikus hatása, katartikus hatása van.
0: Szerintem sok művéből készülhetett Bábszínházi előadás.
1: Most
0: is.
1: Most mutatják be a Berzsián és Didekit, illetve már a bemutató lezajlott a Bábszínházban, és egy csodálatos anyag.
0: Igen.
1: Maguk a bábok is nagyon kifejezőek, tehát nem a babás báb típus, hanem már ahogy megjelenik a Berzsián költő az ő szomorúságával, már az egy hangütés, már az felhívja a figyelmet arra, hogy itt valami gond van.
0: Hát igen, és hogyha a látványnál maradunk, akkor hadd kérdezzem Terésztől, hogy a vándorkiállítást idézzük fel, mert az is nagyon fontos igen. dolog, amikor mondjuk kiállításban manifesztálódik igen. egy ilyen életmű.
1: Igen. Igen, hát interaktívvá próbáltuk tenni, tehát megszólítani a mai gyerekeket is, olyan sziporkákkal, tehát játékokkal, hanggal, képpel, a tárgyal, Lázár Ervin hagyatékából kaptunk ruhákat, mintha ott lenne a fogason, és mindjárt bejön. Tehát egy csomó mindennel próbáltuk őket megszólítani, és a tablókon pedig ott vannak az idézetek. Mintha egy könyvajánló lenne, hogy lássák, hogy mennyi mindennel foglalkozott ez az ember, és miről írt egyáltalán, és ha ügyesen csinálja a kiállítás gazdája éppen, mert nagyon sok helyre viszik ezt a vándorkiállítást, akkor a gyerekekkel nagyon jó játékokat tud játszani, a kiállításhoz kapcsolódva.
0: És már ügyesen csinálta Teréz, mert hiszen hát a koncepció meg az egész meg a kialakítása az nevéhez fűződik.
1: Már eleve meghallja az ember a Lázár Ervin hangját, még ha nem is ismerte személyesen, már ez egy olyan erő, annyira önkritikus tudott lenni, és a humora jön elő, tehát azonnal beszippantja a világába a gyerekeket is.
0: Azt mondjuk el, hogy ez ugye a Móra kiadónak a vándorkiállítása.
1: Ez a Móra kiadó vándorkiállítása megy körbe az országban, és úgy tűnik, hogy nagyon sok helyre eljut. De ha megengedi, szeretném kérem megemlíteni, hogy van egy irodalmi emlékháza is, Sárszentlőrincen, Rácz-Pácegres kellős közepén, mert hogy alsó Rácz-Egresen volt gyermek Lázár Ervin,
0: és
1: az megszűnt, ezért lett Sárszentlőrincen egy emlékház kijelölve az ő anyagának. Tehát ott is egy nagyon játékos kiállítást készítettünk a házban, retemetes fiókkal, gombbal, fűrésszel, tehát egy csomó minden beszívja a látogatót.
0: Ami kézzel fogható.
1: Ami kézzel fogható.
0: De elcsíptem a szavukat, hogy egy újpesti
2: általános
0: iskoláról beszélgettek. Miről is van szó, Zoltán?
2: Én nem tudtam korábban, hogy van Lázár Ervin általános iskola Magyarországon, és ez nagyon, nagyon izgalmas.
0: És méghozzá Újpesten.
2: Így van, és ami miatt izgalmas, hogy most már Lázár Ervin program is van Magyarországon, Lázár Ervin általános iskola, de ennek ellenére mi azért, akik szeretjük és sokat foglalkozunk Lázár Ervinnel, azt gondoljuk, hogy, hogy azért nagyobb nyilvánosságot kellene kapni az életművének, ezért örülünk annak, hogy a Móra kiadó újabb és újabb köteteket jelentett meg, és az ilyen feldolgozásoknak is, mert ez egy olyan fontos örökség, amit én azt gondolom, hogy minden gyereknek meg kellene ismernie. Most már azért a tankönyvekben is megtaláljuk Lázár Ervinnek a meséi történeteit, de én személy szerint örülnék, hogyha lenne egy dedikált nap, egy Lázár Ervin nap, akár Vacskamati születésnapja.
1: De jó lenne.
2: Amikor Lázár Ervinről szól minden, és minden iskolában Lázár Ervin történeteket olvasnak fel.
0: Hát a Csukás Mese Rádióban is nagyon sok Lázár Ervint adunk itt ezen falak között. Na most a rádió is egy jó hely a Lázár Ervin szempontjából, de hát a könyvek is nagyon jó helyek, és visszatérünk mindig a könyvhöz, és nekem az a mániám, hogy a hangjáték is visszaviszi az embert az olvasáshoz, és vendégeim is hoztak köteteket magukkal. Ami Zoltán előtt van, azt szerintem sokan ismerik, de ez is egy újabb, de ez egy újabb kiadás.
2: Ez a klasszikus régi kiadás, a Réber illusztrációval.
0: Azt innen látom, igen.
2: Négyszögletű kerek erdőnek, ez azóta megjelent már újabb illusztrációkkal is.
0: Fölül lehet nulni a Rébert?
2: Ez nehéz dolog, hogy és az illusztrátorokkal is beszélgettem erről, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez az örökséghez, mert azért ez egy a Réberi örökség, ez egy nehéz kabát lehet, de azt mondták, hogy meg kellett találniuk azt az üzenetet, azt a hangot, amit ők sajátosan bele tudnak ebbe vinni, és el kellett ettől szakadni, és egy egész más világot
0: találtak ki
2: és képzeltek el ehhez. Én nagyon szeretem a négyszögletű kerekerdőt, egyenként a történeteket is, és egyben az egész történetet is, és amit épp a bejátszásban Lázár Ervin is mondott, a dömdödöm hogyan került az erdőbe, és hogy a szeretet, vagy szeretni szóról mennyi dolog jut az embernek az eszébe, és olyan sokféle kontextusban hangzik el, hogy egy idő után elhasználódik, és hát dömdödöm úgy döntött, hogy ő nem csak a szeretni szót nem fogja használni, hanem a nyelvet is egészen másként fogja használni. Úgyhogy ez egy izgalmas játék nekem.
0: És a hétfejű szeretet, ez pedig Zoltán könyvének a címe.
2: Így van, azt most nem hoztam el, de
0: van egy kis köze ehhez a dologhoz. Igen. És ez pedig, ami pedig Teréz előtt, ez egy újabb, tehát én rögtön rá is csaptam, hogy én meg ezt nem is láttam.
1: A Móra kiadón belül van egy felnőtteket megszólító kiadó, ez a Trend kiadó. És a Trend kiadó olyan kiadványokat publikál, amely a fiatal felnőtteket és a idősebb felnőtteket is érdekli, és Lázár Ervin az Egy kis lalala című kötetben a humoros, groteszk írásokat gyűjtöttük egy kötetbe, és ezért hoztam, hogy megmutassam, hogy a mesék mellett a novellák ugyanúgy élnek ma is.
0: Igen, hát most itt az esti rádiószínház sávba is lesz olyan, ami kifejezetten felnőtteknek való, a Krimi című műve. És hát készült egy sorozatunk, amelyben Vati Zsuzsa és ő szerepelnek, életünk, halálunk, ez a címe, tehát ebből fogunk majd még, úgy emlékszem, hogy teljes sorozatában nem, de részeket fogunk adni, és ez a Fehér Tigrist pedig ma este, és még holnap is hallgathatják majd a kedves hallgatók. Na, még annyi időnk maradt, hogy arról beszéljünk, hogy hova tovább, tehát szóba kerítettük, hogy jó lenne Lázár Ervin napot tartani, meg vannak kiállítások, vannak emlékhelyek, de hát nyilván ezt tovább és tovább kell éltetni, és nem vagyunk mi elegendők ehhez, hanem hát nyilván a tovább adásból következik majd, hogy még a jövőben is emlékezzenek, és nem, hogy emlékezzenek rá, hanem itt legyen velük.
2: És nem csak az emlék, hanem hogy ez egy élő dolog legyen, hiszen az irodalomnak ez a lényege,
0: igen, hát
2: hogy mindig megszólít valakit. Igen. Az olvasástársaságnál van egy ilyen mondatunk, vagy mondásunk, hogy minden gyereknek jár napi 15 perc mese. Mert azt tapasztaljuk, hogy nem minden gyereknek mesélnek a szülei, nem mindenkihez jut el a történet, és pontosan ezek a Lázár Ervin mesék, történetek olyanok, amelyek a felnőttnek és a gyereknek egyaránt élményt tudnak okozni. Tehát, hogyha ez felolvasva hangzik el, egy szegény Johnny és Árnyéka, erről nem volt még szó. Tehát, hogyha az eleve egy olyan alapra épült, amikor egy felnőtt egy gyerekkel beszélget. és mindig a történetnek a fonalát megszakítja a felnőtt gyereknek a párbeszéde, együtt szövik a történetet, együtt mesélik ezt el, és valahogy, ha valamiféle álmot meg lehet fogalmazni, akkor ez egy nagyon, nagyon jó álom lehetne, hogy a felnőtt a gyerekekkel közösen hallgatja, meséli a Lázár Ervin történeteket, és ebből újabb és újabb történetek alakulnak.
1: Igen, és a szegény Johnny és Árnika, ez a párbeszéd, tehát ez egy valós történet, mert a lánya követelte, hogy írjon neki egy mesét személy szerint, és Lázár Ervin mondta, hogy ez így történt, tehát ahogy a mesébe le van írva a Fruzsinának a kérés, az eredetiben is így történt, és az élet nagy dolgait meg tudják beszélni a mese űrügyén. Tehát az a párbeszéd, ami a történetek szünetében zajlik, a gyerek rákérdez olyan problémás kérdésekre, amelyek már izgatják. És az apa válaszol rá, és egy újabb történettel is válaszol a kérdésre. Tehát egy unikális szerkezetű, nagyon szép nyelvezetű meseregényről van szó, amely egyébként külföldön is sikert aratott. Hát beszélgettünk az illusztrátorról, Réber Lászlóról, akit nem tudunk elfelejteni, mert fantasztikus vizuális világa van, de az újabb Lázár köteteket Molnár Jacqueline illusztrálja, csodálatos szerintem, és az angol nyelvű szegény Johnny-t is ő nagy sikerrel adták ki külföldön.
2: Pedig azért nem lehet könnyű lefordítani, de az a fajta nyelvi lelemény, ami nála megjelenik, az minden esetben látható olyan szerzőknél, akik szívesen játszanak a nyelvvel. Én most nekem most Lackfi jutott eszembe például, aki, vagy Varró Daninak a nyelvi, igen, játékai, de ők költők, és ezért izgalmas ez, hogy költők jutnak az eszembe Lázár Ervinről, mert hogy az ő nyelvében annyira ott van ez a költőiség, ez a stílus, hogy valójában ez ezzel lehet, hogy itt lehet párhuzamba hozni, és magában a Négyszögletű Kerekerdőben is van egy költői verseny, amikor magáról a versekről, vagy hogy mi a költészet, erről is értekezik gyakorlatilag egy ilyen doktori értekezés a maga az egész történet, úgyhogy szerintem a költészetben van akár mintája, és akár követői.
1: Igen. Én meg annyit tennék hozzá, hogy annyira Rácz-Pácegreshez kötődik a műveinek a gyökere, tehát az a gyermekkor, amit, és az a nyelvezet, amit használt. Tehát sokszor olyan szavakat használ, amit nem értünk, csak érezzük. Tehát a szavaknak az ízét érezzük, és ráadásul erre mindig egy lapáttal rátett Lázár Ervin, tehát játszik a szavakkal, kiforgatja az elnevezésekről, egy külön disszertáció született a szereplőinek a nevéről.
0: Igen,
1: ahogy azt mondja, hogy oknubolacs vagy. Szóval, hogy fantasztikus nyelvi érzéke volt Lázár Ervinnek, ami nem, tényleg nem tudom, hogy van-e ennek angol nyelvű párja.
0: Hát kíváncsi volnék, hogy hogyan, hogy egyáltalán olyan tudja elfordítani, akinek a másik nyelve, vagy mondjuk két anyanyelve van, talán csak azok tudják az ilyesmit. Még azért ezekről a felnőtt művekről, amelyeket itt említettem, esetleg ha volna kedvük egy pár szót szólni azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még ezzel nem találkoztak. Tehát a Fehér Tigris, a Krimi.
2: Ez izgalmas, hogy én valójában sose hallottam a rádiójátékokat. Nagyon ritkán játsszák újra ezeket a klasszikus rádiójátékokat. A Franka Cirkusz kötetben jelentek meg, és amikor a disszertációmhoz kerestem a anyagokat, akkor megtaláltam ezeket a szövegeket, de a hangfelvételeket nem. És ami nagyon izgalmas, hogy ezeket a hangjátékokat vagy van novella előzménye, vagy novellává is átdolgozta. Tehát, hogy ezeket ilyen többféle műfajban is lehet hallani, és érdekes, és ezt ajánlom a hallgatóknak is, hogy miután meghallgatták ezeket, utána vegyék elő Lázár Ervinnek a novelláit, és olvassák el ezt ilyen formában is. A Fehér Tigris pedig Lázár Ervinnek a kisregénye, egy nagyon különleges, álomszerű történet arról, hogy hogyan tudja az embert megváltoztatni a hatalom. Mi az, ami az ő, a fehér szín az egy alapvető szín Lázár Ervinnél, és hogy a tisztaság az hogyan tud besározódni akkor, hogyha az ember nem tud jól bánni a hatalom. Ez egyfajta olvasata a történetnek, de én azt gondolom, aki előveszi a fehér tigrist, végigolvassa, végighallgatja ezt, nagyon mély tanulságokat talál benne.
0: És gondolatokat indít el benne.
1: Még annyit akarok mondani, hogy hát én a koromnál fogva előbb találkoztam Lázár Ervin szövegeivel, tehát gyerekként a Oroszlánnal, Bruckner Siegfried, A kisfia és az oroszlánok című regényből. Aztán amikor serdültem a 70-es évekbe, és már ifjú voltam, a férjem főiskoláján azt hallottam, hogy az iskola rádió meséket mondott. Méghozzá Lázár Ervin meséket mondott, tehát hogy akkor csodálkoztam rá, hogy itt valami többről van szó. Tehát nem csak mesék, mert olyan értelmezése volt, ahogy a serdülő srácok, egyetemista srácok olvasták azokat a meséket, hogy egy teljesen új világot mutattak be a hatalomról, a közösségről, a lelkiismeretről és még egy csomó dologról.
0: Amelyek mind örökérvényűek. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltak velünk, és kérem szépen a hallgatókat, hogy maradjanak velünk itt a Kossuth Rádióban, hiszen, ahogyan már mondtam, következik Lázár Ervin a Fehér Tigris című művéből készült rádiójátékunk első része. Emőt Terészt és Pompor Zoltánt hallották itt a kulisszában. A Fehér Tigrist 2017-ben alkalmazta rádióra, és rendezte Kővári Katalin. Holnap tovább folytatódik a ma elkezdett sorozatunk, de a héten hallható lesz még tehát két másik Lázár Ervin írás is itt a Rádió Színházban. Tartsanak akkor is velünk, miként minden nap, holnap is várom önöket, mindig a Rádió Színház előtt este 9-kor a kulisszával. Most jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tozsuzsa.
4: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
5: Lázár Ervin, A Fehér Tigris, első rész.
6: A tér tele volt emberekkel. A Fehér Tigrist mégsem látta senki. Makkos Gáborra hárman emlékeztek. Egy hivatalbeli kollégája tüzet kért tőle a drogéria előtt, egy Fartus Ilona nevű lány is emlékezett rá. Mint mondja, ő azért szokott mindig ebben az időpontban átmenni a téren, mert első látásra beleszeretett Makkos Gáborba. És mivel megismerkedni nem sikerült vele, legalább napjában egyszer látni akarta. A harmadik, és egyben a legmegbízhatóbb visszaemlékező, a Sárkány szálloda főportása. A portás tanúsága, amellett, hogy a legmegbízhatóbb, sorsdöntő is, mert közvetlenül a kávéházba lépés előtt látta a fiatalembert. Egyedül lépett is be, ha kell, erre a portás meg is esküszik. Mégis, a kávéházban tartózkodók egybehangzó állítása szerint a fiatalember után aznap egy hófehér szőrű tigris surrant be az ajtón. A kávéház megdermett, megszűnt a barátságos zsongás. Makkos Gábor mit sem sejtve indult megszokott helye felé, de a hirtelen felzengő csend meglepte. Gyors mozdulattal hátrafordult. Eltorzult az arca. Bénultan állt a kávéház közepén. A tigris lustán rápillantott, s hogy Makkos Gábor nem mozdult, leheveredett a linoleumra. Aludni látszott. Mégsem mert senki moccanni. 5-6 perc telhetett el így, amikor nyílt az ajtó. Egy férfi és egy nő lépett be, őket is azonnal mellbe vágta a szokatlan hangulat, meglátták a tigrist, s bár háttal feküdt feléjük, így a színe miatt nézhették volna kutyának is, a nő azonnal felkiáltott, tigris! Sebbenlobbal becsapták maguk mögött az ajtót, és elrohantak. Néhány perc múlva kíváncsi fejek tűntek fel a kávéház üvegablaka mögött. Senki sem hitt igazán a Tigrisben, mégis mindenki látni akarta. Makos Gábor észrevette, hogy a hangulat ellene fordul. Hisztérikus arcok meredtek rá, mintha ő tehetne a Tigrisről. A tér kiürült. Fegyveres, egyenruhás férfiak tűntek fel az ablakok négyszögeiben. Látszott, a Tigris híre már a hatóságokhoz is eljutott. Óvatosan nyílt a szállodát és a kávéházat összekötő, faburkolatba rejtett tömör ajtó. A résben az üzletvezető jelent meg. Kérem, vigye innen a Tigrist! Ez volt a Tigris belépése óta az első határozott hang. Makos Gábor szerencsétlen arccal vonogatta a vállát, jelezvén, hogy a Tigrishez semmi köze. Önnel jött be! Harsogta az üzletvezető, a tehetetlen mozdulatoktól bátorságra kapva. Nem az enyém! A Tigris meg sem moccant, a szemét sem nyitotta ki a beszélgetés alatt. Az üzletvezető szélesebbre nyitotta az ajtót, néhány centimétert előre lépett. Azonnal távozzon a Tigrissel együtt, a vendégek... Nem tudta befejezni. A Tigris fektéből ugrott. Eddigi lomhasága után hihetetlennek tűnt villanás gyorsasága. Az üzletvezetőnek sikerült az utolsó pillanatban magára csapni az ajtót. A Tigris könnyedén huppant a földre a 20 méteres ugrás után. Egy darabig bágyadtan ült az ajtó előtt. Ingatta a fejét, mintha rosszallaná a történteket. Aztán váratlanul mancsának egy hirtelen mozdulatával az ajtóra csapott. A tömörfajtó hosszában véges végig megrepett. A gyengébb idegzetőek ezt már nem bírták. Egy nő a kijárat közelében felugrott, feltépte az ajtót és kirohant. Ekkor nagy csörömpöléssel betört a kávéház egyik ablaka. A nyílást egy fegyvertusával szélesítették, aztán egy izgatott, egyen sapkás fej és egy puskacső jelent meg a résben. A Tigris merően nézte a piros arcú katonát.
7: Menjen onnan, útban van!
6: Sziszegte a katona Makos Gábornak. Makos Gábor álomkórosan felállt, megkerülte a Tigrist, és megindult a kijárat felé. A Tigris felemelt fejjel nézte a katonát, és amikor Makos Gábor már fogta a kilincset, nyugodtan felállt, hosszú léptekkel utána sietett, és közvetlenül mögötte kiment az ajtón. A katonák a harckocsiból nem merték megkockáztatni a lövést. Félő volt, hogy a férfit is eltalálják.
7: Húzódjon arrébb, menjen messzebb tőle!
6: Szűrődött ki tompán az acéllemezek résein. A Tigris most mögötte ment, nem tudta pontosan mennyire, nem mert hátra nézni. Az ablakokból tanácsokat kiáltoztak neki. Az ordítozástól megzavarodott. Félelme vakmerővé tette, a Tigris felé fordult. Maradj, hát, mit jössz utánam, te sátán! A tömeg visszafojtott lélegzettel figyelt. A Tigris behúzott farokkal, lesúnyt fejjel hátrált Makos Gábor elől. A páncélkocsi eddig lassú gördüléssel követte őket az úttesten, megállt. Már jó néhány méternyire nőtt a távolság az egyaránt hátráló Tigris és ember között, amikor több lövés dördült. A Tigris felegyenesedett. Nyugodtan, oldalra fordított fejjel nézett a páncélkocsi felé. A katonák reketten ordítoztak, nem értették, miért nem esik össze. Valaki a szemben lévő ablakból is lőtt. A Tigris mögött ömlött a vakolat, s Makos Gábor világosan látta a fehér szőr borzolódásából a lövedékek becsapódását. A Tigris azonban nem esett össze. Továbbra is mozdulatlanul, nagy nyugalommal nézte a lövöldözőket. Állj! Kiáltott ekkor Makos Gábor. Oda rohant a Tigrishez. Letérdelt mellé, az oldala fehér szőrébe túrt, mintha a sebeket akarná beheggeszteni. A Tigris oldalán nem volt seb. Makos Gábor magasra emelt kézzel csendet intett.
7: Ne bántsátok, a Tigris az enyém!
6: Kiáltotta. Gyere, mondta a Tigrisnek, és az lomha mozdulatokkal megindult utána. De ebben a lomhaságban már valami vidámság is rejtőzött. Sietősen mentek egymás mellett a kiürült utcákon. Az ablakokban lopva megrezdültek a függönyök. Az emberek még az emeleti ablakokból is csak titokban mertek kilesni. Féltek a Tigristől. Lukos Gábor az Attila utcában lakott albérletben, egy hajdani ezredes özvegyénél, aki lányával élt az Attila utcai házban. A lány már nem volt fiatal, visszahúzódóan, csak a munkájának élt. Az albérleti szoba egészen parányi, éppen csak elfért benne egy ágy, asztal, két szék és egy szekrény, egyik ajtaja az udvarra nyílt. Makos Gábor inkább ezt használta, a belsőt csak akkor, ha a konyhában vagy a fürdőszobában akadt dolga. A Tigris otthonosan leheveredett a szoba közepére. Az aránytalanul kicsi szobában még feltűnőbbé vált a Tigris tagba szakadtsága, feje az ágyon ülő Makos Gábor lábánál nyugodott. Lassan ide-oda csapódó farka pedig néhány centi híján elérte az ajtót. A férfi nem mert megmozdulni. Azt hitte, a mozdulatok felingerlik a Tigrist. Zaj szűrődött be a konyhából. Makos Gábor tudta, hogy csak az öregasszony lehet. Megköszörülte a torkát, igyekezett nyugodt hangon köszönni, de remegését nem tudta parástolni. A konyhában abban maradt a motoszkálás. Az öregasszonynak nyilván feltűnt a Makos Gábor izgatott hangja. Ne jöjjön be! Kiáltott, és ilyettében felugrott. A Tigris meg sem moccant. Az öregasszony lenyomta a kilincset, de a különös kiáltástól mozdulatlanná dermedt. Nincs egyedül? Kérdezte zavartan. Ne tessék bolondnak tartani, dadogta. Én igazán nem értem. Kérem a saját érdekében, ne jöjjön be. Egy Tigris van nálam.
8: Micsoda?
6: Egy Tigris. Tudom, hogy hihetetlen, de a sárkányban hozzám szegődött, és eszeágában sincs elmenni. Az egész város ideg sokkos a félelemtől. Az öregasszony villámgyorsan benyitott. Nem hitte, hogy Makos Gábor hazudik vagy bolondozik, saját szemével akart meggyőződni albérlője állapotáról.
8: Jesszus!
6: Sikoltott a Tigris láttán, és becsapta az ajtót. Néhány percig moccanás nélküli csend telepedett rájuk. Itt van még?
8: Igen,
6: rebegte az ezredesné. Én nem akarom magukat zavarni. Elköltözök, ha tudok, mondta a férfi, mert nem valószínű, hogy ezzel az állattal bárhova is befogadnak. Állandó a követ. A téren már megpróbálták lelőni, de
8: nem fogja a golyó. Te jó Isten!
6: Mondta az öregasszony, és sietve elrohant a konyhából. Egy óra múlva beszédfoszlányok, suttogás és lépések zaja szűrődött a szobába. A zaj erősödött, Makos Gábort rossz sejtés szállta meg. Körülnézett, és maga sem tudta miért, hirtelen mozdulattal megsimogatta a Tigris fejét. Az állat kedveskedve viszonozta a mozdulatot, fejét a férfi tenyerébe nyomta. Állj fel, mondta a Tigrisnek. A Tigris azonnal engedelmeskedett, ezúttal nem volt se lomha, se méltóság teljes. Ülj le, suttogta Makos Gábor az örömtől részegen. A Tigris fürgén és szolgálatkészen leült.
7: Halló?
6: Hallatszott ekkor egy erélyes hang a konyhából.
7: Makos Gábor, hall engem?
6: A fiatalember rádöbbent, nyilván azt hiszik, már nem él. Igen. Hallom.
7: Honnan vette a Tigrist?
6: Sehonnan. Egyszerűen a nyomomba szegődött.
7: Mit csinál a Tigris?
6: Ül.
7: Úgy értem, nem találja ellenségesnek?
6: Makos Gábor rövid gondolkodás után válaszolt. Nem.
7: Nem fogja megtámadni?
6: Nem hiszem.
7: És most mi a szándéka? Mit akar tenni?
6: Őszintén szólva, ezen még nem gondolkoztam.
7: A Tigrissel nem mutatkozhat a városban, ezt megérti?
6: Meg, de mit csináljak? Kint sugyorogtak.
7: De mennyi idő van magánál?
6: 4 óra.
7: Jó, egy fél óra múlva próbáljon kijönni a Tigris nélkül. Ha sikerül, jöjjön ide a sarokra az iskola épületben, rendben?
6: Megpróbálom. Makos Gábor megindult az ajtó felé, gyorsan felrántotta és kilépett. Becsuknia azonban már nem sikerült, mert a Tigris felugrott, és fejét a nyílásba dugta. Makos Gábor remegett. Azonnal menj vissza, suttogta. A Tigris hátrált. Megvárta az alkalmas pillanatot, megint be akarta csapni az ajtót, de a Tigris feje ekkorra újra a nyílásban volt. Makos Gábor elengedte a kilincset, és inkább szomorúan, mint rémülten kilépett az udvarra. A tigris körülugrálta, mint valami játékos vizsla. Megsimogatta, és visszament a szobába. Újból meghallotta a csoszogást, s a suttogóra fogott hangokat, az ajtók nyikordulását. Visszajöttek. Miért nem jött el? Nem tudtam megszabadulni tőle, utánam jött. A város vezetősége döntött az ön ügyében. Makos Gábor elfehéredett. Ez mit határoztak? Nem kell idegeskednie. Higgy el, a legjózanabb döntés, ami ebben az ügyben születhetett. Senki sem okolja önt. Vannak azonban olyan esetek, amikor puszta helyzetünk folytán áldozatot kell vállalnunk. Makos Gábor felugrott az ágyról. Meg akarnak ölni? Nyugodjék meg, erről szó sincs, mondta azonnal a másik. Egyszerűen csak rácsokat szerelünk a szoba bejárataira. És én? Ön megkapja a kulcsokat, bármikor megkísérelheti a szökést, de a szobát csak a tigris nélkül hagyhatja el. Értse meg, a rendszabályokat nem ön ellen hoztuk. Ön ellen senkinek semmi kifogása, de a tigris nem járkálhat a városban, ezt megértheti. Néhány perccel a beszélgetés befejezése után erős kopácsolás, fémes zengések, forrasztó pisztolyok pattogása és szúrós istergése hallatszott be a szobába. A tigris aránylag nyugodtan viselkedett a különös zajok pergőtűzében. Megállt az ágyánál, merően nézte őt, mintha megint parancsra várna. Eszébe jutott, hogy az állatnak semmiség volna kijutni innen, hiszen csak vékony, közönséges deszkaajtók választották el a külvilágtól. Ha parancsot adna neki, egyetlen csapással zúzná szét. A munkások kint halkan beszélgetni kezdtek. A beszűrődő hangok nyugodtnak tűntek. Mikor a halk beszél csak nem akart megszűnni, felkiáltott. Csönd! Mi baja? Kérdezte valaki kintről. Makos Gábor felugrott, odarohant a konyhába vezető ajtóhoz, felrántotta. A tigris mellette állt, kidugta fejét az ajtón. A rácsot nem közvetlenül az ajtó elé helyezték, hagytak egy kicsit térséget az ajtó és a rács között. Makos Gábor éppen elfért benne. Befejezték? A konyhában munkaruhás emberek álltak. A konyha túlsó felében egy rendőrtisztet vettek körül. Visszahőköltek a rács mögött álló férfi és tigris látványától. Néhány másodpercre szükségük volt, míg a konyhában uralkodó viszonylagos nyugalomból bátorságot merítettek. Egy melencét, két vödröt, egy küblit és néhány apróbb tárgyat raktak a rács elé. Viszonyára megéhezett, azaz megéheztek. A melencében szálkás húsdarabok vöröslöttek. Makos Gábort megcsapta a lóhús édeskés émeítő szaga. Különben, folytatta erre a tiszt, én tartom önnel a kapcsolatot. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Káptal a főhadnagy. Kis szünetet tartott, mintha latolgatna valamit. Egy lépésre közelebb ment a rácshoz, és hozzátette. Káptal a János. Már búcsúztak, amikor Makos Gábor rosszat sejtve elszorult hangon megszólalt. És a kulcs? Ja, igen, mondta a feledékenysége miatt bocsánat kérően elmosolyodva káptalan. Itt van. Két kulcsot nyújtott át. A külső rácsot nyitja a nagyobbik. Bár annak a nyitogatására nem hiszem, hogy szükség lesz. Ezen az ajtón keresztül kényelmesebben megoldható minden. Távozásuk után reszkető kézzel illesztette a kulcsot a zárba. Meglepetésére csak egy egészen kicsiny ajtó volt a rácson. A pontos illesztések miatt eddig nem vette észre. Ez nem tetszett neki. De mikor látta, hogy a nyíláson kényelmesen kibújhat, megnyugodott. Egyenként beszedte a rács elé helyezett tárgyakat. A melencét és az egyik vödör vizet a kijárati ajtó mellé tette, intett a tigrisnek. Egyél. Közben arra gondolt, hogy a tigrist táplálni kell. Annyira idegen volt ettől az állattól minden anyagi. Hihetetlennek látszott, hogy esetleg táplálkozik is. A tigris, mintha őt akarná igazolni, nem nyúlt.

fejét, ránézett, aztán visszaereszkedett előbbi pózába. Hangzörejt hallott a konyha felől, majd egy női hang a nevét suttogta. Ki az? Kérdezte Makkus Gábor. Adrien, mondta a nő. Nem ismeri meg a hangomat? Megörült a késői látogatásnak. Felkelt, kinyitotta az ajtót, és a rács mögé állt. Örömtől elérzékenyült hangon köszönt. A tigris kinyomakodott az ajtón Makkus Gábor mellé. Jesszus! Kiáltott fel Adrien. A kezét az arca alé kapta. Nem kell félni. Gondolom, ez a rács elég biztonságos. Ez szörnyű, Gábor, ez szörnyű. Nézte a nőt, és elmosolyodott. Most, hogy valaki szánakozott rajta, megnyugodott. Nem valami kellemes, az biztos, de talán mégsem annyira szörnyű, valahogy csak megoldódik. Nem kér valamit? Kérdezte a nő. Makkus Gábor elmosolyodott, arcát a rácshoz szorította. Most nagyon magamhoz ölelném, mondta lágy hangon. Adrien a rácshoz lépett. Megsimogatta Makkus Gábor ujjait. A tigris felmordult. Nem ellenségesen, alig volt több egy erőteljes szusszanásnál, a nő mégis rémülten hátraugrott. Makkus Gábor a tigrisre nézett. Menjen aludni, Adrien, mondta. Biztos fáradt. Hozok egy csengőt, mondta a nő. Akármire szüksége van, csak csengessen. Bármikor, éjszaka is. Hosszan nézte a nő után becsukódó ajtót, és Szolga Erzsébetre gondolt. Szolga Erzsébetet másfél éve ismerte meg, meglehetősen romantikus körülmények között, az északi hegység egyik kis falujába igyekezett autóbuszon. A busz nem volt tele, mindössze 18-an voltak csak, a vezetővel és a kalauzzal együtt. Induláskor még szép idő volt, senki sem számított rá, hogy valami baj érhetné őket. A legelhagyatottabb vidéken mégis pokoli hóvihar kerekedett. Nem tudták folytatni az utat. Az utasok sápítoztak, kezüket tördelték. Ettől persze nem változott semmi. Az általános sápítozás kezdetekor Makkus Gábor rokonszemesnek találta a lányt, mert nagyon okosan, nyugodtan viselkedett, és amikor ki akarták ásni a buszt a hóból, magától értetődően segített a munkában. Szerencsére az egyik utas jól ismerte a környéket, és tudta, hogy pár száz méterre beljebb az erdőben egy erdészlak áll. Egy órába telt, míg eljutottak az erdészlakig, Makkus Gábor az elsők között törte, gyúrta a havat. Az erdészházban már napok óta nem működött a telefon, valakinek gyalog kellett elmennie az erdőgazdaság szomszédos telepére, hogy telefonálhassanak a városba az autóbuszvállalatnak. A busz személyzetének kötelessége lett volna a feladatot végrehajtani, de senki sem várhatta az idős, cingár vezetőtől és a kövér kalóznőtől sem. Mikor kiderült, hogy az utasok közül kell valakinek nekiindulni, elnémultak. Ellenségesen méregették egymást, eszük ágában sem volt a fárasztó utat vállalni. Makkus Gábor a tűzhely mellett átázott cipőjét szállítgatta. Tudta, ha ő nem vállalkozik, akár egy hétig is itt csücsülhetnek. Már indulni készült, amikor Szolga Erzsébet megszólalt. Nem mehet el egyedül. Bármi érheti az úton. Makkus Gábor mondani akarta, hogy elvergődik majd csak egyedül is, bár tudta, hogy a lánynak igaza van. Végül az öreg vezető ajánlkozott, hogy elkíséri, de Szolga Erzsébet ezzel ellen határozottan tiltakozott, s ő maga indult a fiúval a téli erdőnek. Csodálatos út volt. Sokat nevettek, miközben derékig süllyedtek a hóba, s gödrökből, szurdékokból ráncigálták ki egymást. A lány elmondta, hogy védőnő egy hegyi faluban, s hogy az apja református pap. Ettől a naptól kezdve a szerét ejthette találkozott Szolga Erzsébettel, s gyakran írt neki levelet. Fél év múlva már hallgatólagosan mennyasszony vőlegénynek tekintették egymást, és ezen mit sem változtatott, hogy Makkus Gábor nem sokkal később egy távolabbi városba történetük színhelyére került.

0: Mi kellene, féljen, nem fog zavarni. Menni készült, de az első lépésnél megállította Makos Gábor hangja. Nem tudom, mi lenne velem maga nélkül. A tigris álmos tekintettel nézte Adrient. Nehogy valami baja legyen, mondta a lány. Vigyázok, válaszolta idegesen Makos Gábor, s bement a szobába. Az éjjeli szekrényről elvette a kulcsot. Adrien már nem volt ott, mire visszaért. Leült az ágy szélére, a homlokát gyömkötte, mint a fájást akarna kiűzni belőle. Az ajtó elé helyezett lóhús émeitő szagára lett figyelmes. Egyél, mondta a tigrisnek, de az állat meg sem mozdult. A lóhúst kint hagyta az ajtó előtt. Asztalhoz ült, ahogy megérintette az asztal alá tolt széket, a tigris készségesen odébb húzódott. Így is csak annyi hely maradt, hogy Makos Gábor begörbített lábakkal tudott leülni, felsőteste szorosan ékelődött az asztallap éle és a széktámla közé. Szolga Erzsébetnek írt. Hosszan, kimerítően, de egyáltalán nem panaszosan. Vidám és optimista levél lett. Mikor az elkészült levelet újra elolvasta, több ízben elmosolyodott. A levelet borítékba rakta, megcímezte. Egyszerre olmos fáradtság telepedett rá. Lefeküdt, és bár első pillanatban arra gondol, nem tud majd aludni. Már is aludt. Kihunyó éberségének legutolsó, többé-kevésbé összefüggően észlelt adata különös mód valami megnyugtató biztonságérzet volt. Mint akinek semmitől nem kell tartania, hiszen ott őrködik mellette a tigris.
1: Lázár Ervin, a fehér tigris. Az első részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
2: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink, először röviden. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak, holnap a matematika következik. Megkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése, ismét egyhetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon, elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Következnek a részletek. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A középszintű számonkérés feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepelt. A közmédiának nyilatkozó diákok közül többen nehéznek ítélték a vizsga első részét, ugyanakkor bíznak a jó eredményben. Harcsás Gergely összefoglalója.
2: Verselemzést kaptunk, de szerintem ahhoz képest nem volt egy olyan vészes feladatsor.
3: Megkönnyebbülten értékeltek a diákok az első írásbeli vizsga után. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak.
4: A szövegalkotás egy jó élmény volt számomra, mert nagyon szeretek írni. Verseket is írok, és akkor így sokkal jobban ment.
3: Többeknek a vizsga első része jelentett kihívást.
5: Irodalmi feladatlap, ha szerintem egész nehézre sikeredett. Nem tudom hány pontot szedhettem össze belőle, de nem hiszem annyira sokat, viszont a szövegértés az idén elég könnyű volt szerintem. Majdnem, hogy mindenre tudtam választ is írni, és sok pontra számítok.
3: A diákoknak közép és emelt szinten is 4 órájuk volt a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő esszét választhatták.
6: A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
3: Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
6: Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
3: Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
1: Ma kezdődött a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az esemény első napján a köztestület elnöke mellett Magyar Péter leendő kormányfő is felszólalt, és azt mondta, a kutatói terület az elmúlt évek politikai kurzusainak kárvallottjává vált, ezért az új kormány kiemelten fontosnak tartja a tudományos ágazat kihívásainak kezelését és nemzetgazdasági erőforrásainak kiaknázását. Kócán Dávid összefoglalója.
7: Most, amikor elnökként utoljára köszönthetem önöket, alapvető politikai változás előtt áll az ország, azon belül a tudomány és akadémiánk helyzete is.
8: Mondta a Magyar Tudományos Akadémia leköszönő elnöke a köztestület 200. közgyűlésén. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a kormánnyal. Az akadémia álláspontja szerint a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a nemzet boldogulásához szükség van a tudomány elemzői kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vett a közgyűlésen.
7: Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében. érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel, felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, a felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
8: Az elmúlt 2 évszázad bebizonyította, hogy a tudományos közösség Magyarország egyik legfontosabb tartó oszlopa, és egyben a magyar jövő záloga. Ezt már Magyar Péter leendő miniszterelnök mondta az eseményen.
9: Az akadémia megalakítása körüli éveket sokan a reformkor kezdeteként tartják nyilván. Ma 200 évvel később egy újabb korszakhatárhoz értünk. Magyarország történelmi lehetőséget kapott arra, hogy végrehajtson egy valódi rendszerváltást, és ebben a tudománynak és a tudósok közösségének fontos szerepe lesz.
8: A leendő miniszterelnök szerint a tudomány alapját az igazság, a szabad kritika és a kiszámíthatóság jelenti. Ezzel szemben a leköszönő kormány intézkedései bizonytalanságot idéztek elő, és aláásták a morált, aminek következményeként csökkent a teljesítmény. Magyar Péter további problémaként nevezte meg, hogy a magyarországi 1,3%-os GDP arányos kutatási fejlesztési ráfordítás messze elmarad az uniós átlagtól. Hangsúlyozta, a kormányzati politikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség, ezért hozzák létre Tanács Zoltán vezetésével a Tudományos és Technológiai Minisztériumot.
9: Új fejezetet kell tehát nyitni a kormány és a magyar tudomány viszonyában, melynek legfontosabb céljai a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország.
8: A Tisza kormány tervei között szerepel a GDP arányos kutatásfejlesztési ráfordítás, középtávon 2% fölé emelése, az Erasmus program elérhetővé tétele a magyar hallgatóknak, ösztöndíj program létrehozása a külföldön élő kutatók hazatéréséért, valamint az, hogy a szakpolitikai kérdésekről tudományos eredmények alapján hozzanak döntést az újonnan megalakuló minisztériumok. A közgyűlésen Tanács Zoltán, leendő tudományos és technológiai miniszter is részt vett, beszédet azonban nem mondott. Közösségi oldalán korábban azt írta, bármilyen megtisztelő is lenne a lehetőség, politikának nincs helye az eseményen. Az ülésen több, a tudomány területén kiemelkedő munkát végző szakembert is díjaztak.
1: Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők. A Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. Részletek Kovács Mártontól.
10: Ünnepélyes és felemelő pillanatnak vagyunk tanúi egy olyan eseménynek, amely a demokratikus akarat megnyilvánulásának méltó lezárása, a megbízó levelek átadása. A megbízó levél, amelyet átvesznek, szimbolizálja a felhatalmazást arra, hogy a nemzet szolgálatába álljanak.
11: Így kezdte az átadót Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki átadta a megbízó leveleket. Azokat a parlamentbe jutott pártok által elnyert mandátumok számának sorrendjében adták át. A képviselőket a listán elfoglalt helyük szerint szólították. A Tisztelet és Szabadság pártjának, röviden a Tisza párt listájáról 47-en, mások mellett Kapitány István, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt, Szűcs Dóra, Kármán András, Mellétei Barna Márton, Jójárt Erika, Molnár Zoltán, Kincse Csongor és Borsós Gabriella vette át a megbízó levelét. A Fidesz-KDNP közös listájáról többek között Szentkirályi Alexandra, Pap Zsolt, Németh Zsolt, Orbán Balázs, Simicskó István, Gulyás Gergely és Bóka János most, Lázár János, Rétvári Bence, Szijjártó Péter és Kocsis Máté később veszi át megbízó levelét. A Mi Hazánk mozgalom majdnem ugyanazt a 6 képviselőt ülteti a parlamentbe, akiket az előző ciklusban. Torockai László, Dúró Dóra, Apáti István, Novák Előd, Dócs Dávid mellé csatlakozott Borvendég Zsuzsanna. A nemzetiségek képviseletében megbízatást szerzett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a ruszin, a szlovák, a szlovén és az ukrán szószóló. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy akik az április 12-i választáson bejutottak a parlamentbe, nem azok az emberek, akikre ott szükségük lesz, mert a Fidesz frakció teljes átalakítását tervezik. Ezért több régi, meghatározó képviselő távozik a parlamentből. Összesen 25-en mondtak le mandátumukról. Mások mellett Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Mencer Tamás, Lezsák Sándor és Selmeci Gabriel. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, több mint 100 000 ember vett részt a választás lebonyolításában, amely az előírásoknak megfelelően zajlott.
12: A nemzetközi megfigyelők előzetes jelentései, a sajtóvisszhangok, illetve sok-sok szakmai és személyes választópolgári visszajelzés alapján azt tudom mondani, hogy a 2026. április 12. napján megtartott általános országgyűlési választás lebonyolítása a nemzetközi normákkal és a magyar jogszabályokkal összhangban rendben zajlott.
11: Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton tartják.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre, hozzátette, Rák Richárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében, és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybank elnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának, hangsúlyozva, hogy az intézmény a jövőben minden területen a jogszabályoknak megfelelően működik tovább. A fővárosi közgyűlésben is jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme, több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell. Császár Attila összeállítása.
13: A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
14: Megalapítottuk a frakciót.
13: Bujdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak két tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
15: A közgyűlés támogatta ezt.
13: Emberhiány oka, hogy a Tisza párt két évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
16: Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost.
13: De a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi fővárosi frakció vezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis két éve 96 fős listával indultak a választásokon.
17: Elmondja most, hogy kire szavazott?
18: A Tiszára szavaztam.
13: Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
1: Megállapodott egymással Magyar Péter, leendő kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégi budapesti rendezvényekről, Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
18: Az alakulődés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
19: Magyar Péter még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy egy rendszerváltó népünnepélyt tartanak az alakuló ülés napján a Kossuth téren.
20: Gyertek el, május 8-a este 7:30, Lánchíd Pesti hídfője.
19: Az ünnepléshez a főpolgármester is csatlakozott, miután vasárnap bejelentette, a főváros a Lánchídhoz szervezne rendszerbúcsúztató koncertet május 8-án. Karácsony Gergely azt mondta, ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
20: Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak. Csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
19: A bejegyzés alatt rögtön felbukkant Magyar Péter, aki szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. A leendő miniszterelnök azt a kérdést is feltette, hogy a bulit a csődben lévő főváros vagy Karácsony Gergely fizeti-e. De akadt olyan is, aki Magyar Pétertől kérdezte ugyanezt. Miből finanszírozza az egésznapos rendezvényt, amikor olyan nehéz pénzügyi helyzetben van az ország? Magyar Péter válaszában azt írta, a Tisza fizeti a Puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseik fognak dolgozni. Hozzátette azt is, hogy szívesen. Hétfőre Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek sikerült megállapodnia, így nem lesz programütközés a rendezvényeik között. A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton, jelentette be a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az ünneplés után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, ahol közösen hallgatják meg a miniszterelnöki eskütételt.
1: Itt a Krónika, 11:42. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki a következő hónapokban Németországból, de az amerikai elnök arról beszél, a létszám csökkentés még ennél is nagyobb mértékű lehet, és akár Olaszországra és Spanyolországra is kiterjedhet. Donald Trump bejelentésének előzménye, hogy Friedrich Merz, német kancellár, vitába keveredett az amerikai elnökkel, miután bírálta Washingtont az iráni háború miatt. Részletek Barna Pétertől.
21: Az Egyesült Államok vizsgálja és mérlegeli a Németországban állomásozó csapatok létszámának esetleges csökkentését, írta néhány napja Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozva, a katonák kivonásáról szóló döntés a közeljövőben születik meg. Majd szombaton bejelentette, Washington több ezer katonát von ki Németországból. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, és az 5000 főnél jóval többet fogunk kivonni, közölte Donald Trump, aki azt sem zárta ki, hogy Olaszországban és Spanyolországban is hasonló lépéseket tesznek. Európát sokkolta, hogy az amerikai elnök drasztikus katonai létszámcsökkentésről beszélt. Korábban ugyanis mindenki arra számított, hogy Washington maximum 5000 katonát von ki Németországból, az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisáról. Sőt, az amerikai lapok arról írnak, a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú rakétákat sem Németországba, ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat Európa védelmében. A hírre a lengyel miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, a transatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése. Donald Tusk útban Jerevánban arról is beszélt, az amerikai csapatkivonás egy újabb figyelmeztetőjel, hogy Donald Trump a megszokottól eltérő politikát alkalmaz. Szerinte mindent meg kell tenni, ahogy a NATO gyengülését megakadályozzák. Mindig is a stratégiánk része volt a NATO, az Egyesült Államokkal való viszony és az egységes Európa. Ezért az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján mindent megteszek, hogy mindenki megértse, a NATO-n belüli konfliktusok a legutolsó dolog, amire most szükségünk van, fogalmazott a lengyel miniszterelnök. A németországi csapatkivonás bejelentése egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz ugyanis keményen bírálta az Egyesült Államokat az iráni háború miatt. Az amerikai elnök válaszul Friedrich Merzről azt mondta, rettenetesen végzi a dolgát, bevándorlási és energiaügyi problémái vannak, és jobban tenné, ha inkább az ukrajnai rendezéssel foglalkozna. Donald Trump keményen bírálta európai szövetségeseit is, mert szerinte nem teljesítik a NATO kötelezettségeiket, és az iráni konfliktusban sem segítettek az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok Németországnak és a NATO-nak is kulcsfontosságú partnerek, közölte a hétvégén a német kancellár. Friedrich Merz kijelentette, szeretné, ha az iráni konfliktus véget érne, és hangsúlyozta, Washingtonnak egyeztetnie kellett volna velük, mielőtt megtámadta Iránt. Közös érdekünk, hogy Európa és Amerika együtt dolgozzon a konfliktus lezárásán, majd például az ukrajnai háború befejezésén. Közös biztonsági garanciákat nyújtsunk Ukrajnának, ez a cél. Ebben már sok mindent elértünk együtt. Már régóta szó van az amerikai csapatok európai kivonásáról. Így próbálta kicsinyíteni a csapatkivonás jelentőségét az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozója előtt. Kaja Kallas Jerevánban ugyanakkor elismerte, a bejelentés időzítése viszont meglepetést okozott. Ez azt mutatja, hogy valóban erősítenünk kell a NATO európai pillérét, és többet kell tennünk. Az amerikai csapatok nem csak az európai érdekek védelmében vannak Európában, hanem az amerikai érdekek miatt is. Mark Rutte NATO főtitkár viszont Jerevánban azt mondta, az európai nemzetek megértették Donald Trump üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
1: Két amerikai hajó biztonságban átjutott a Hormuzi szoroson, állítja az amerikai hadsereg, és azt is közölték, a hajókat két romboló kísérte, és nem érte támadás azokat. Előzőleg Teherán azt közölte, hogy eltalálták az egyik hadihajót, bár bizonyítani nem tudják. Összefoglaló Jankó Anitától.
0: Két amerikai lobogó alatt közlekedő kereskedelmi hajó haladt át a Hormuzi szoroson. Az amerikai erők támogatják a szabadságprojektet, és érvényesítik az iráni kikötők tengeri blokkádját, közölte hétfőn az amerikai központi parancsnokság. A bejelentéssel Washington hivatalosan is cáfolta azt az iráni állítást, miszerint a forradalmi gárda két rakétával eltalált egy amerikai hadihajót Jask közelében. A feszültség azután kezdődött, hogy Donald Trump a jelenleg is érvényben lévő tűzszünet idején hétfőre hirdette meg a Freedom Project, vagyis a Szabadságművelet nevű akciót. Mint az elnök fogalmazott, a cél az, hogy az Egyesült Államok kikísérje a Hormuzi szorosban rekedt semleges hajókat. Az elnök szerint több hajón is már fogytán az élelem, 20 ezer tengerész várja, hogy folytathassa útját. A műveletben 15 ezer amerikai katona és több mint 100 repülőgép is segítkezik. A kezdeményezés egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hajókat a haditengerészet kíséri végig útjukon, hanem inkább azt, hogy tanácsot adnak nekik a biztonságos tengeri útvonalakról, és a közelben maradnak, hogy megakadályozzák az iráni támadásokat. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy erőteljesen fellép a műveletet érintő bármely beavatkozás ellen. Irán elutasította a tervet, és a tűzszünet megsértésének tekinti. Arra figyelmeztette a hajókat, hogy tartózkodjanak minden olyan mozgástól, amely nincs összehangolva Irán hadseregével. A hajók, azok tulajdonosai és a hajózási társaságok jól tudják, hogy biztonságuk garantálása érdekében együtt kell működniük az iráni iszlám köztársaság illetékes szerveivel, emlékeztetett az iráni külügyi szóvivő. Irán a háború kezdete óta szinte az összes hajózási útvonalat blokkolta a szorosban. Ezzel a világ olaj- és gázszállítmányainak körülbelül egyötödét elvágta, ami globálisan jelentős áremelkedést okozott.
1: Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részlete Kíváncsik Attilától.
2: A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár. Többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban. Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által előtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
1: Németországban emberek közé hajtott nagy sebességgel egy autó Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben ketten meghaltak és 25-en megsérültek, közülük hárman súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre ismeretlen.
3: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Nyári ruhákat, fehér neműket és pizsamákat is vizsgált tavasszal a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök a Kossuth Rádiónak elmondta, a textil termékek ellenőrzésekor azt vizsgálják, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, például, hogy a címkén feltüntetett információk megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. Hangsúlyozta, a mintavétel széleskörű, bevásárlóközpontok, üzletláncok, piacok és webáruházak termékeit is vizsgálják. Tavaly 120 árucikket ellenőriztek, amelyből 22 nem felelt meg a laboratóriumi teszten.
4: Amennyiben az ellenőrzések azt mutatják ki, hogy nem valós információkat tartalmazott a címke, vagy olyan összetétel van az adott terméknek, amely nem felel meg az egyébként nagyon szigorú uniós és hazai szabályozásoknak, akkor ebben az esetben hatósági eljárás indul, felszólítjuk a forgalmazót, hogy mondja ki azokat a termékeket a forgalomból, illetve bizonyos különös esetekben pedig bírság kiszabására is akár sor kerülhet.
1: Ismét egy hetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon. A rendőrség az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedés rendészeti főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebesség határ átlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kis haszon gépjárművekre vonatkozó szabályozás.
5: A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó, és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében, de természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
3: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli-délkeleti szelet többfelé viharos lökések kísérik majd. Éjszaka általában 6 és 13 fok között valószínű a hőmérséklet, napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika ezzel véget ért. A hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották. A viszonthallásra.
3: Műsor ajánlott. Kívánság kosár.
22: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
3: Kívánság kosár. Vasárnap délután 3:30-tól a Kossuth Rádióban.
6: két tábor csap össze. Az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
7: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
9: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
23: A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6.
24: Ez a Sportvilág.
25: A Vasas a Budafokot is legyőzte, jövő héten bajnok lehet. Négy meccs egy időben, jövő szombaton dől el az elsőség sorsa az NB1-ben. Női kosárlabdában már holnap bajnokot avathatnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely.
24: Sportvilág.
25: Jövő szombaton zárul a labdarúgó NB1. A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025-26-os idényt, míg a bajnoki címért és a bronzért küzdő együttesek mérkőzéseit egy időben rendezik. Ennek értelmében a Kisvárda Győr, a Ferencváros Zalaegerszeg, valamint a Diósgyőr Paks és a Debrecen Újpest összecsapások is 4-6-kor kezdődnek majd. A labdarúgó NB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a már biztosan feljutó Vasas a kiesés elől menekülő Budafokot fogadta, Regős László Pál tudósít.
26: Nagyot küzdött a Budafok, de nem sikerült a pontszerzés Angyalföldön. Vasas Budafok 3-2. Ezzel a Vasas nagy lépést tett az NB2 bajnoki címe felé. Pedig a mérkőzés elején a budafokiak diktálták a tempót, de csak helyzetekig jutott a vendégegyüttes. Aztán az 5. percben azért a Vasas is megmutatta magát. Urblik 18 méterről a kapufa csücskét találta el egy bombaerős lövéssel. Majd újabb vendéglövések következtek, de Német Mário és Varga Balázs sem talált be a Vasas kapujába, nem úgy Urblik József a túloldalon, akinek a második lövése már bement, szintén 18 méterről középről jobbal a kapu jobb oldalába bombázott. Majd a 45. percben ugyanott jutott labdához Urblik, egy röviden kifejelt labdát követően, aki szinte pontosan ugyanannan, ahonnan negyed órával azelőtt, egy átvétel után azúttal a kapu bal oldalába lőtt, ezzel megduplázta a hazaiak előnyét, és Vasas góllal kezdődött a második félidő, miután egy-két budafoki helyzet megint csak kimaradt, a kaput nem találták el a budafokiak, nem úgy a túloldalon Pető, aki egy kontra után Girsik beadását közelről befejelte a vendégek kapujába. Azonnal jött a válasz, egy baloldali Varga beadást követően egy újabb fejes gól, Sejem talált be a Vasas kapujába, az 53. percre szépítette át a vendégcsapat, a 75. percen pedig egy újabb gól esett, megint csak fejjel, ezúttal Pető talált be, viszont saját kapujába, az öngólnak köszönhetően pedig negyed órával a vége előtt egy gólra zárkozott a Budafok, akik bár mindent megtettek és nagyot küzdöttek a végére, elfogytak és újabb nagy helyzetet már nem tudtak kialakítani. Vasas Budafok 3-2.
25: Halljuk a meccs utáni nyilatkozatokat. Demjén Balázs elsőként a Vasas vezetőedzőjét, Erős Gábort kérdezte.
27: Úgy gondolom, hogy az első részét nem jól kezdtük a mérkőzésnek. Szerintem az első 10 percben a Budafok jobban játszott, mint mi, és több lehetőséget is dolgoztak ki. A hangom sem véletlen, hogy elment a meccs végére, mert szerintem nehézítettük utána magunknak a mérkőzést. Ugye a 10. perctől kezdve úgy játszottunk, azt gondolom, amit ahogy a Vasasnak hazai pályán kell. Ugye sikerült csinálnunk egy 3 gólos előnyt, igaz, hogy ezt a másik fél idő elején sikerült a 3. gólt megszereznünk, de onnantól egy picit érthetetlen volt számomra, talán túlságosan megnyugtotta a csapatot, úgyhogy azért ennél tudunk sokkal jobban játszani, meg sokkal fegyelmezettebben is, de az is írva nem fog fakadni természetesen, hogy 3-2-es győzelmet arattunk. Én azt gondolom, hogy a Budafoknak is jár a gratuláció, és tényleg nagyon sok sikert kívánok nekik az utolsó két mérkőzésre, és tiszta szívből kívánom, hogy érjék el ezt a bemaradást, amit ők kitűztek maguknak célnak.
28: A szurkolók már meg is fogalmazták a következő célt mindenki Kispestre, ahol egy döntetlen is elég lehet a csapatnak a bajnoki címhez. Ebből a szempontból, vagy ezt sem figyelmen kívül hagyva, hogyan lehet hozzáállni egy ilyen rangadóhoz?
27: Igen, elég lehet az egy pont, de a Vasas soha nem az egy pontra játszik sem idegenben, sem hazai pályán. Természetesen tiszteljük a honvédot is. Ahogy gratuláltam a Fecskó Tomiéknak, úgy természetesen most is jár a gratuláció, de jövő héten szeretnénk ott ünnepelni, és azt gondolom, hogy az egy frappáns válasz lenne.
25: Erős Gábor után következzen a vendégmester Nikházi Márk értékelése.
8: Amit a szünetben megbeszéltünk, azt teljes mértékben visszakaptam. Először is lehet, hogy azzal kellett volna kezdenem, hogy gratulálok a Vasasnak a feljutáshoz, bajnoki címhez megérdemelték. Egész szezonban nagyon jól játszottak Gabinak, külön gratulálok, hogy két év alatt két csapatot feljutatott az NB1-be, azért az komoly teljesítmény. A mérkőzést is jól kezdtük, ott nekünk volt két lehetőségünk, aztán hát jött az Urblik 2-t bevert, nyilván azért volt több bevésük is, de amit a fél időben megbeszéltünk a srácokkal, hogy a második fél időben fogja meghatározni a következő két meccsünket is, bármi is legyen, hogy csapatként együtt tudjunk maradni és ne essünk szét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt maximálisan megcsinálták a srácok. Nyilván jelen pillanatban ezzel sokra nem megyünk, de az utolsó leheletig küzdeni fogunk, az biztos.
25: A Budafok vereségével kieső helyről várhatja az utolsó két fordulót, hátránya két pont a már bent maradó helyen álló Szent Lőrinc mögött. A tabellát a Vasas vezeti 61 ponttal, és vasárnap bajnok lehet, amennyiben nem kap ki a Honvédtól idegenben. A kispestiek tegnap kiharcolták a feljutást, és még az elsőségről sem tettek le. A korábbi 31-szeres válogatott Pisont István háromszor nyert bajnokságot a Honvéddal, de a mai napig a klub kötelékében maradt. Szabó Bence kérdezte.
10: Gratulálok a Honvédnak a feljutáshoz, és neked is, aki ugye egyéni képzőként segítetted a csapatot ebben a NB2-ben való küzdelemben, újra az NB1-ben szerepel a Honvéd három év után. Hogyan éled meg, mint egykori játékos, meg mint aki jelenleg is segíti a csapatot?
11: Hát köszönjük szépen, örülök nagyon, hogy a csapat teljesítette azt az elvárást, amit szerettek volna ezek a fiúk önmaguk felé is, a csapat, ugye a klub, az edzők, a szakmai stáb, úgyhogy rendkívül jó érzés ez három év után megélni mindannyiunknak, akik a Honvédban játszottunk, futballoztunk, vagy a szurkolóknak, természetesen az egész klubnak. Nagy dolog, hogy feljutott a csapat, úgyhogy gratulálok én is a csapat teljesítményéhez.
10: Az elmúlt heteket figyelembe véve azért lehetett volna ezt a feljutást már hamarabbra is időzíteni. Volt egy kis hullámvölgy a csapat részéről, vagy hogyan láttad, hogy minek tudod be az elmúlt heteknek a kicsit gyengébb teljesítményét, azzal együtt is, hogy most sikerült a feljutás?
11: Azt gondolom, és azt mindenki láthatja akár számszerűleg is, hogy az őszhez képest ez egy teljesen más tavasz volt. Voltak objektív dolgai is, hiszen azért itt fontos játékosok estek ki a Czuj Géber műtét miatt, a Pekár Pisti betegség miatt, illetve ha a tényleg a számoknál maradunk, akkor ugye az ősszel 10 győzelmük volt, most 7-nél tartanak, igaz, hogy még van két bajnoki mérkőzés hátra. Ami viszont nagyon tanulságos és szemre figyelemre méltó, az a 31 rúgott gól az ősszel. Most viszont csak 14-et rúgtunk. Úgyhogy ez, ha mondjuk azt mondod, hogy a Videóton ellen ugye ősszel 3-at rúgtál, a Budafoknak 3-at rúgtál, a Csákvárnak 3-at rúgtál, a Karcagnak 5-öt, Mezőköznek 5-öt, a BVC-nek 3-at. Ez rengeteg, 3 és 3-nál több gólt értünk el ősszel, most viszont ilyen 2-1-ek, 1-0-ák vannak, nagyon sok 0-0 döntetlen, vagy adott esetben olyan vereség is, ugye ez a hazai Michelin-i meccs, vagy Tiszakécskén. De amik benne vannak ugyan a pakliba, de azért jellemzően azért nagyon sok gólt rúgtunk, nagyon, nagyon jól működött az ősz a csapatnak a rúgott gólok tekintetében. Ez esett vissza, tehát erről majd Tomiék tudnak neked beszámolni, hogy mi volt a fő oka, hiszen annyira nem láttam belemlésségében, hogy mi van, de amit láttunk, az látszott, hogy ez visszaesett, ez a hullámvölgy, ez megtörtént. Ami a játékot illetően, hogyha abba belemennék, akkor azt lehet észrevenni, hogy a védekezést illetően, és ez legfőképp a kupasorozatban lehetett látni, akár a Debrecen ellen, NB1-es csapatok ellen, DVTK, Zalaegerszeg, hogyha a csapat egy letámadásos védekezést alkalmazott, és nekiment, és szinte fölőrölte, mert mondhatni ezt is, hiszen Debrecenre fantasztikusat játszott a csapat, akár a Diósgyőr ellen, vagy a Zete ellen is, hogy ezeket bevállalva rendkívül hatékony volt a védekezésünk, már az ellenfél térfelén megfojtottuk őket, nagyon agresszívak voltunk, rendkívül jó sikerült, és ebből gólt is tudtunk szerezni, úgyhogy ez rendkívül jó volt, és ezt lehetett érezni, hogy ez hatékony. A játékot, illetve a támadást, illetően viszont ugye lehetett látni, hogy egy három belső védővel játszunk, feltolt szélső támadók, szélső-szélső emberekkel, és ugye befele elmozgó szélső támadókkal itt a Czuj Géber, illetve Megyes Zolinak a szerepe volt jelentős, hiszen azért ők szervező játékosok, és ott a tengelyben való kombinatív, kreatív gondolkodás, ami jellemzi őket, mélységi bejátszások, jó együttműködési feladatokkal, van kombinálva. Ezek össze nagyon jól, tavasszal kevésbé, de hát azért lehetett látni, hogy azért a támadó sorokban a csatárposzton is azért nagyon nagy variálás is volt, ugye rengeteg játékos többször kapott ilyen-olyan feladatkört, és nem volt állandósága a támadó, akár a csatárposztot veszem figyelembe, akkor nem volt állandóság, és ez azért meghatározta ennek a visszaesését, úgyhogy összességében a célt elértük, tavaszt kell jobban kielemezni, és nagyon örülni annak, hogy volt egy fantasztikus ősz, és akkor ott helyén lesz az egész történet.
25: És még mindig labdarúgás, eredmények Európából, az angol Premier League-ben Chelsea Nottingham Forest 1-3, a londoniak sorozatban 6. bajnoki vereségüket szenvedték el. Everton Manchester 81 perc után 2-1. Itt a City ugyan a fél időben még vezetett 1-0-ra, ám a hazaiak fordítani tudtak, ha a Manchester City ma nem nyer, ismét lépésrelőnybe kerül az Arsenal. Olaszországban Cremonese Lazio 1-2, AS Roma Fiorentina 4-0, míg Spanyolországban 76 perc után Sevilla Real Sociedad 1-0. Chema Rodriguez, a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőkre. A névsorban sérülése miatt nem szerepel Bodó Richárd, a szegediek átlövője. Az első találkozót május 14-én Nizsben rendezik, a visszavágóra pedig 3 nappal később Veszprémben kerül sor. A párharc győztese kijut a 2027. januárjában Németországban sorra kerülő férfi világbajnokságra. Bodó Richárd egyébként szeptembertől ismét a Magyar Kupa ezüstérmes Európa Kupa döntős Tatabányában játszik majd. A 33 éves banátlövő 2016-ban épp a Bányász csapattól szerződött Szegedre, ahol az elmúlt 10 évben 3-szor nyert bajnokságot és 2-szer Magyar Kupát. A címvédő mávelőre 3-0-ra nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőinek 2. összecsapásán, ezzel visszavette a pályaelőnyt. Az egyik fél 3. sikeréig tartó párharc állása ezzel 1-1. Folytatás pénteken Székesfehérváron. A mérkőzés után Pesti Marcell, a vendégek 19 pontot szerző magyar válogatott feladó átlója Csorba Andrásnak nyilatkozott.
12: Sportemberek nem szeretnek veszíteni. A Kaposvár nyert 3-0-ra a múlt héten, most pedig itt ti visszavágtatok, fűtöttiteket, nagyon a revans.
13: Mindenképp ezt elmondhatom, ott volt nem kicsi hiányérzetünk az ottani 3-0-ával kapcsolatban. Kicsit magunkra vettük azt a vereséget, de mindenképp megbeszéltük a srácok, hogy szeretnénk javítani idegenben, ami hál' Istennek sikerült.
12: Mi volt a titka, ha egyáltalán titok volt ennek a mai mérkőzés? A győzelme.
13: Végig egy nagyon koncentrált, magas színvonalú röplabdát tudtunk játszani, amit azért jó sokszor megmutattunk már a bajnokság során. Nyilván nem ezért rakunk magunkba több száz edzést a szezon során, 10 hónapon keresztül, hogy a végét így elengedjük.
12: Nekem az volt az érzésem, hogy vége felé, hogy a Kaposvár egy picit hitét vesztette, meg egy picit talán elfáradt, vagy fölőrültétek őket?
13: Mondhatjuk azt, hogy felőrültük őket. Tényleg nagyon magas színvonalú játékunk volt.
12: Nagyon jó meccs volt, ez tény.
13: Az egész mérkőzés során mindenki beletette a magáét, és nyilván tényleg végigcsapatként voltunk a pályán.
12: Azt mondtam a közvetítés során, hogy mintha semmi nem történt volna eddig, tehát újra nulláról indul a két együttes, hiszen 1-1 van. Ti most hogy készültök, hogy otthon aztán most megint megmutatjuk?
13: Ugyanúgy készülünk, ahogy az előző két mérkőzésre, teljes gőzzel előre.
25: Pesti Marcell után halljuk a kaposváriak játékosát, Hubicska Patrikot.
12: Gondolom, sokan fölkapták a fejüket, amikor nyertetek Fehérváron simán 3-0-ra. Most nyilván legalább annyian fölkapják majd a fejüket, hogy ma itt Kaposváron nyert a Mávelőre Foxon 3-0-ra. Mi történt ma?
14: Igen, nagyon szomorú vagyok, amiért nem tudtunk hazai pályán győzni. Nem tudom, most itt a meccs hevében, vagy a meccs után rögtön nem szeretnék nagy végben a következtetéseket levonni. Talán hiányoltam a jó nyitásainkat, illetve túlságosan simán megcsinálta a szájdótokat a Fehérvár. Hát át kell nézni a dolgokat.
12: Nyilván át kell nézni, és meg fogjátok nézni milliószor. Az első szett az viszonylag szorosra sikerült, hiszen hosszabbításban vagy picivel tovább tartott, és 2 ponttal nyertetek, vagy nyert végül is az ellenfél, és ott tört el valami, vagy a harmadikban?
14: Nem gondolnám, hogy amiatt, nyilván azért, hogyha megnyertük volna azt a szettet, akkor megint egy más dolog, de nem feltétlenül erre mondanám, hogy a másik két szettben nem forgott veszélybe a győzelmük, és ez nem jó. Görcsösek voltunk kicsit, nagyon akart mindenki, de hát ez nem jött ki a teljesítménybe.
12: A challenge-ek általában hol a ti, hol pedig a Mávelőre javára döntöttek, de igazából ez a rengeteg challenge szerintem megszakította a rendületeket.
14: Igen, de a döntő az ezzel jár, ez így volt tavaly is. Jól jöttek, talán többször jöttek ők jó ki belőle, de hát ez ilyen, ez ezzel jár, ez nem lehet erre fogni semmit.
12: Most akkor jön egy mérkőzés majd Székesfehérváron, ami nyilván megint más lesz, mint az előző kettő.
14: Persze, ez új lap, egy-egy az állás, igazából ugyanaz a célunk meg a dolgunk, mint eddig, győznünk kell, ha bajnokok szeretnénk lenni, akkor ott is nyerni kell, meg itt is, ennek érdekében meg fogunk tenni mindent.
25: A női kosárlabda bajnokságban holnap akár bajnokot is avathatnak, az alapszakasz győztes NK Universitas Pécs 2-0-as előnye birtokában fogadja a Diós Győrt. A hazaiak másodedzőjét, Iványi Dalmát Somogyi Zsófia kérdezte.
0: Nagyon nagy önbizalmat adott a lányoknak, úgy érzem, hogy kétszer már sikerült a DVTK-t legyőznünk, akik egy nagyon-nagyon erős csapat, és ugye egész szezonban az Euroligában is edződtek, illetve az előző években, úgyhogy mindenféleképpen magabiztosabbak lettünk, és szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és arra, hogy azon is a legjobbat nyújtjuk, és győzedelmeskedni tudjunk.
2: Ugye az első két találkozón előbb 61-53-ra, aztán szombaton pedig 66-60-ra győzött a Pécs. Sok olyan visszhangja van ennek a két találkozónak, hogy nem volt olyan nagyon-nagyon magas színvonalú ez a két mérkőzés, és inkább ez a harciasság volt, ami jellemezte. Te ezt hogy látod, mit gondolsz erről, mi lehet ennek az oka, mennyire van akár ez benne is a pakliban egy ennyire fontos tételbíró mérkőzésem?
0: A bajnokság végére mindig elfáradnak a csapatok, és ez szerintem nem csak a magyar bajnokságra jellemző, hanem más országok bajnokságára is. Ugye nagyon erőltetett menet van, az idei szezon ráadásul nagyon specifikus volt. Kétszer megállt a bajnokság pont itt a vége előtt hosszabb időre a válogatott versenyek miatt, amit azért nem egyszerű sem játékosnak, sem edzői stábnak jó a megoldania. Sérülések vannak minden csapatnál, úgyhogy én igazából úgy érzem, hogy semmivel nem gyengébb most a színvonal, mint az lett volna az előző években. A játékosok fáradtak, és mivel nagyon-nagyon motiváltak, és mindenki bajnoki címet szeretne szerezni, aki ugye oda került a döntőbe, ezért tényleg talán egy picit a küzdelem jobban dominál, és tényleg az a harc, hogy mindenki átérzi, hogy minden egyes labdának milyen nagy súlya van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt inkább a pozitív oldalról nézzük, hogy a játékosok mennyire motiváltak tudnak lenni mindkét oldalon, illetve én annak nagyon örülök, hogy a sérülések ellenére ugyanállunk két kulcsjátékos sérült meg, de a DVTK-nál is vannak kulcsjátékosok hiányzóként, hogy nagyon sok magyar játékos kap lehetőséget. A válogatott nagy része ugye itt játszik ebben a két csapatban, fiatalok kapnak lehetőséget, tehát én azt gondolom, hogy nagyon küzdelmes, jó mérkőzéseket láthatnak, ahol igen, lehet, hogy a dobóforma nem extra, de én azt gondolom, hogy mind a két csapat mozgósít minden utolsó tartalékát annak érdekében, hogy bajnoki címet szerezzen, és nagyon jó egyéni teljesítmények is voltak ezen a két mérkőzésen, elsősorban a mi oldalunkról, aminek nagyon-nagyon örülünk.
2: Pécsi csapat legutóbb 2014-ben nyert bajnoki címet. Ez az út, amit bejárt eddig, hogy most tényleg a bajnoki címért küzd a pécsiek női kosárcsapata. Ezt egy picit így össze lehet foglalni, le lehet írni?
0: Én most igazából talán erről az utolsó két szezonról beszélnék, hogy nagyon szépen tavaly elkezdtünk egy munkát Zsajko Gyokics vezetésével, amiben én azt érzem, hogy a lányok az elejétől kezdve hittek abba a rendszerbe, abba a filozófiába és a rengeteg munkába, amit beleraktunk az előző szezonba is, az idén is, és tényleg lépésről lépésre haladtunk előre, fejlődött a csapat is, fejlődtek a játékosok is, egyre több tapasztalatot szereztek, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ezen az első két mérkőzésen is ez a rengeteg befektetett munka és ez az alázat, ami a lányokba, illetve a csapatba van, ez mutatkozott meg, és ez eredményezte azt, hogy tényleg idegenben is, tehát ami hatalmas fegyvertény, hogy Miskolcon azért nagyon-nagyon kevés csapat tud nyerni. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy nagyon jól össze lett ez a csapat válogatva, már mondom, tavaly elkezdve idén az idén érkező játékosok nagyon szépen beilleszkedtek, nagyon szépen megtaláltuk a helyüket, és ugye voltak tavaly is, idén is nehézségek, sérülések, talán azt érzem, hogy ez is inkább csak összekovácsolta a csapatot. mint hogy szétesett volna ettől. És egy másik dolog, amit nagyon fontosnak tartok, és nagyon örömterének, és tényleg ezeket is szeretném megemlíteni, mert sokszor elsikkadunk, hogy azért rengeteg fiatal magyar játékos kapott lehetőséget tavaly is, idén is nálunk, és azért a Rátkai Eszti, Josipovics Kinga tényleg 20 év alatti játékosokként kezdenek egy bajnoki döntőbe, de ugye a túloldalon is a Hótájra, Toman Petra, tehát ezt nagyon-nagyon jó látni, hogy ennek a munkának például ez is egy gyümölcse, hogy bizalmat kaptak, lehetőséget kaptak a játékosok, a fiatalok, nagyon keményen dolgoznak, és nagyon szépen éltek vele már az elmúlt 2 évben is, és nekik is ez egy óriási dolog, hogy egy bajnoki döntőben, mondom, meghatározó játékosként játszanak, és ez nagyon fontos, nem csak nekünk klubként, hanem én úgy érzem a női, magyar női kosárlabdának is, hogy azért nőnek itt ki újabb meghatározó játékosok.
25: 14 év után lehet ismét Pécsnek bajnokcsapata, ám ehhez természetesen a miskolciaknak is lesz egy-két szavuk. Vezetőedzőjüket Völgyi Pétert hallják.
4: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen 2-0-ra vezett a Pécs, hazai pályán játszik, és egy egész jó flow-val játszott el ezeket a 2 mérkőzést. Ugyankor képesnek tartom a saját csapatomat arra, hogy változtatom.

0: területen rengeteg ütközés fogott megtorlaszolni. Remélem, hogy ebből is lesz egy kis változás.
1: Említette itt a hibákat, illetve a negatív oldalát annak, hogy miért alakult így a két mérkőzés Diósgyőri szempontból, de hogy látja egyébként, hogy mibe lehet kapaszkodni, mi az, amit tovább kell vinni, mert itt említette, hogy azért tényleg ez két kiélezett, nagyon harcos korábbi két mérkőzés volt. Mi az, ami most, amiben a csapat kapaszkodhat?
0: Igazából saját magunkba kell hinni, precízebben, fegyelmezettebben végigcsinálni a feladatainkat, és bennünket elkísérő szurkolóinkba. Nagyon nagy csalódás volt ez az előző hazai pályán elszenvedett vereség. Én azt láttam a csapatomon, hogy mindenki nagyon eltökélt, és szeretné kijavítani ezt a hibát, és mindenképpen harcolni akarunk tovább a bajnoki címért.
1: Mennyiben kell külön arra készülni, hogy azért most is majd idegenbe utazik a csapat? Az idegen környezetre hogyan lehet felkészülni?
0: Hát rengeteget utaztunk Euróligába, Magyar Bajnokságba, úgyhogy nem az utazással van a probléma. Nyilván ez egy fárasztó dolog, de azt gondolom, hogy ennyi éve NBA-be kosárlabdázik, és ennyi nemzetközi szezont a háta mögött tud ezeken a problémákon már bilányosan túl kell tenni magát. Nyilván nem nekünk kedvez az, hogy nem hazai pályán játszunk, de hogyha tényleg ki akarjuk javítani az előző mérkőzést, és életet akarjuk tartani a reményeinket, minden ilyen külső körülményt ki kell zárni, és csak a saját magunk játékára fókuszálni.
1: Ki lehet egyébként zárni? Tehát mennyire nehéz azért ebből a nagyon nagy nyomás alatti kiélezett helyzetben most felpörögni, mert nyilván a Diósgyőr egy nagyon nehéz helyzetben van, mert még ha nyer is holnap, akkor is hosszú az út, hogy elérje a célját, a végső győzelmet. Szóval gondolom, itt az edzőknek és a stábnak nagy feladata van, hogy ezt a terhet, ezt valamilyen szinten felettetni, vagy le tudja venni a játékosokról. Ilyen téren egyébként milyen munkára van szükség?
0: Nyilván ez egy speciális szituáció. Szerintem ezen a mérkőzésen nagyon fontos lesz, hogy kezdjük majd el a találkozót, és azt az energiát, amit magunkkal viszünk, hogy tudjuk beleadni rögtön az első percektől kezdve. Nyilván ami negatívum, az akár pozitívum is lehet, tehát ha át tudjuk fordítani. A Pécsnek ez egy óriási esélye, azért fiatalabb, rutinabb játékosaik vannak, hogyha jól menedzseljük ezt az előnyt, és a hátrányból előnyt kovácsolunk, akkor van esélyünk a győzelemre.
1: Kikre lehet támaszkodni, vagy kik lehetnek a kulcs emberek ezen a mérkőzésen majd holnap a Diósgyőr oldaláról?
0: Nagyon kemény és intenzív ez a párharc, villámgyorsan követik egymást a mérkőzések, sok függ attól, hogy kinek milyen napja van, hogy kapja el a fonalat mérkőzésen belül, amiben én pluszba bízok, hogy vannak olyan játékosaink, akiket egy kicsit takaréklángot égtek ebbe a párharcba, és ők hozzá tudják tenni azt a pluszt, amire szükség van a győzelemhez, a többi pedig nyújtják azt az átlagos teljesítményt, amit ideig hozzá tudtak tenni támadásban, védekezésben, ez már elég lehet ahhoz, hogy győzni tudjunk.
2: A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól, a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért zajló rájátszásának első fordulójában. Cseh Sándor együttese így várhatóan nem marad a szuperdöntőről, mivel a tornáról a legjobb 5 csapat jut tovább, és ebben a négyesben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Jövő szerdán rajtól a 47. Tour de Hongrie. Dina Márton, az MBH csapatának magyar bajnok versenyzője, szeretne a legjobb 10-be kerülni a magyar körversenyen. Erről is beszélt Ridavics Pálnak.
4: A Tour de Hongrie az nekem az év legfontosabb versenye minden évben. Kimondva, kimondatlanul ez így van. Nyilván hazai közönség előtt versenyezni óriási dolog hazai utakon. Úgyhogy azt hiszem, hogy mindig minden évben ez a fő cél. Van, amikor sikerül jól teljesíteni, van, amikor nem.
5: Óriási harc várható, sokan lesznek a mezőnybe, akik nagyon jól teljesítettek az elmúlt időszakban, csak Walter Attilát említem. Milyen harcra készülsz köztetek magyarok között?
4: Nyilván, mint ahogy minden évben, idén is nehéz lesz. A Tour de Hongrie-nak eléggé sajátossága, hogy az egy hét alatt körülbelül másfél óra áll az összetett menők rendelkezésére, amíg egymás ellen tudnak menni, a többi nap a túlélés. Szól. Remélem, hogy abban másfél órában jó másfél órám lesz.
5: 30 éves lettél. Mennyire gondoltad át az elmúlt éveket, az elmúlt évek teljesítményét? Hogy érzed most magad?
4: Jól érzem magam, életem egyik legjobb formájában, de úgy gondolom, hogy nem kell annyira átgondolnom, mert ez a kerékpársport ez olyan, hogy oké, egyszer elértem valamit, azt fel lehet mutatni, viszont évről évre teljesíteni kell, úgyhogy előre nézek, nem hátra.
5: Mivel lennél elégedett?
4: Ezt nehéz megmondani, mert még nem látom a Tour de Hongrie pontos mezőnyét, de mindig egy top 10 a cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy talán ez most is lehet cél.
2: A magyar válogatott 24 számban 48 versenyzővel vág neki a péntektől vasárnapig Szegeden sorra kerülő kajakkenu világkupának. Az idei első gyorsasági VK-n, amely az új rendszer szerint már beleszámít az olimpiai kvalifikációs sorozatba, 62 ország sportolói indulnak. A verseny pénteken az elő- és középfutamokkal veszi kezdetét,

0: hogy szombaton és vasárnap jönnek a döntők, melyeket az M4 Sport is élőben közvetít. A svédekkel találkozik a magyar férfi válogatott a 32-es főtábla első fordulójában a londoni asztalitenisz csapatvilágbajnokságon. Az András Csaba, Lej Balázs, Szántosi Dávid, Szudi Ádám összeállítású együttes a múlt héten második lett csoportjában, így egyeneságon került a kieséses szakaszba. A svédek mindhárom meccsüket megnyerték csoportjukban, legyőzték többek között a címvédő kínaiakat is. A mérkőzést holnap magyar idő szerint 18 órától játsszák. Tegnap a Mercedes olasz pilótája Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es Miami nagydíjat. És, ahogy azt már megszokhatták, ha hétfő, akkor Frankl András értékel.
1: A költő megírta, hogy csak egy legény van ezen a vidéken, ezen a Miami vidéken, ahol harmadszor zsinórban nyert ez a aranyos, kedves, 19 éves bolognai srác. Damon Hill is megtette ugyanezt, de sokkal idősebb volt, és Mika Hakkinen is, de amit ő most produkál, az való mesebeli. Egész Olaszország szurkol neki, beleértve az elnököt, és minisztereket, és szurkolók, az az égvilágon mindenki. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy akik nem értenek az egészhez, fogalmuk sincs a Forma 1-ről, csak azt látják, hogy színes autók mennek körbe-körbe karikába, akik nem tudják, hogy ebbe ilyen motor is van, meg akkumulátor is van, minden. Számukra szerintem ez látványos volt, mert végénben 5 különböző autó volt az élen a másfél óra alatt. A végén Kimi volt az, akinek sikerült legyőznie Lando Norris-t. Fantasztikus a dologban az, és hát az évek folyamán egy-két versenyt láttam, hogy abszolút nem zavarja, hogy kik ellen versenyez. Jobb oldalon 4-szeres világbajnok, Verstappen bal oldalon az új világbajnok, Norris, és megy, nyugodtan, nem hisztizik, nem ütközik, csinálja a maga dolgát, és a végén, mint önök is látták, nyer. Mint ahogy szerintem a V8-as motorban is nyerni fog. Szóval nagyon jó hír az igazi rajongóknak, hogy 4-5 éven belül Szulajmán úr jó voltából, a fiának az elnöke, visszakapjuk azokat a hangos, de akik szeretik a zajt és ezt a mechanikai szimfóniát, azoknak ez a V8 vagy V10-es motor hangja az olyan, mint a Paganinek mondjuk a hegedű versenye. A Liberty Media, akik egyelőre a Forma 1-nek a tulajdonosai, rájöttek, hogy 4 verseny, mondjuk Saudi és Bahrain, ilyen helyeken nem egy jó befektetés. Az volt, mert ezek a pályák fizették ki a legnagyobb díjakat, mondjuk 100 milliókról van szó, de most Domenicali főnök rájött, hogy ez egy kicsit cikis, ez egy kicsit rázós, és minden esetre aláírt egy szerződést a törökökkel és a portugálokkal is. Teljesen meg tudom érteni, mert valóban ez alatt a háború alatt ezek a rakéták szálltak ide-oda mindenfelé, sőt, egy még Azerbajdzsánba is. És éppen most, ma mondta az amerikai külügyminisztérium, hogy oda jobb nem elmenni. Hát így versenyt rendezni, az se lehet egy nagy öröm. Hála Istennek, mi ott vagyunk, ahol vagyunk. Na most a másik dolog, amiről meg kell emlékeznem természetesen, az, hogy május 1-én, éppen úgy, mint 32 évvel ezelőtt, akkor Ayrton Senna vesztette el életét, és most ez a hihetetlen Alex Zanardi, aki talán önök is tudják, hogy küzdött, és amiken ő átment, és végig mosolygott, annak ellenére, hogy mindkét lábát elvesztette, és aztán végül is egy olimpia, paralimpia, aranyérmes. Szóval egészen fantasztikus, hogy mit produkált, és soha nem panaszkodott. Szerintem amin ő átment, és ahogy ő ezt elviselte, ezt iskolákban kellene tanulni, főleg azoknak, akik mondjuk egy kicsit nyávognak, vagy panaszkodnak minimális dolgokért. Frankl András, San Francisco.
0: És zárásként egy végeredmény a Premier Ligából, Everton Manchester City 3-3, a City az utolsó 10 percben 2 gólos hátrányból egyenlített, így is előnyben az Arsenal. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Sportvilág.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban. 23 órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Tűzszünetet jelentett be szerda éjféltől az ukrán elnök. Az intézkedés közép-európai idő szerint holnap 23 órakor lép életbe. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelemnapi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Az amerikai katonai képességek növeléséről tárgyal Lengyelország Washingtonnal, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy 5000 katonát von ki Németországból, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes. A politikus hangsúlyozta, hogy az amerikai erők európai jelenléte, közös érdek, ugyanakkor a NATO-n belül Európának a jövőben több védelmi feladatot kell átvállalnia. Donald Tusk miniszterelnök jereváni sajtótájékoztatóján hozzátette, az amerikai jelenlétre nem csak Lengyelországban, hanem a kontinens más pontjain is szükség van, de Lengyelországnak nem lenne szabad belekeverednie a kivonás ügyébe. Az érvényben lévő tűzszünet ellenére tovább folytatódik az izraeli-amerikai agresszió Libanonban, jelentette ki a Hezbollah síta milícia vezetője. A terrorszervezet első embere közölte, hogy nem ismerik el az izraeli hadsereg által kijelölt ütközőzónákat, és a konfliktus nem végződhet azzal, hogy az iszlamisták megadják magukat. A nyilatkozatban a vezető arra reagált, hogy Izrael a gázai övezethez hasonló műveleti területekre osztotta fel Dél-Libanont, ahol szárazföldi csapatokkal továbbra is folytatja katonai akcióit. Robbanás után tűz ütött ki egy dél-koreai kereskedelmi hajón a Hormuzi szorosban, ahol jelenleg mintegy 2000 hajó veszteg el az iráni konfliktus miatt. A 24 fős legénység nem sérült meg, a hatóságok még vizsgálják, hogy külső támadás okozta-e a horgonyzó hajón keletkezett károkat. Az amerikai haditengerészet ma megkezdte a Szabadság projekt elnevezésű műveletet, amelynek célja a térségben rekedt, semleges hajók biztonságos átkísérése a szoroson. Nincs szükség utazási korlátozásokra a hantavírus miatt, mivel a kórokozó széles körű terjedésének kicsi az esélye, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A nyilatkozatot azután adták ki, hogy egy Atlanti-óceánon közlekedő óceánjárón hárman meghaltak, többen pedig megbetegedtek a rákcsálók által terjesztett fertőzésben. A jelenleg a Zöldfoki Köztársaságban veszteglő hajó a tervek szerint a Kanári-szigetek felé indul tovább, ahol az utasok újabb orvosi vizsgálatok után elhagyhatják a fedélzetet. Este újra megnyitották a Salzburgi főpályaudvart. A forgalmas vasúti csomópontot késő délután azért zárták le, mert veszélyes vegyi anyagot észleltek az egyik tehervagon alatt. Az épületet csaknem másfél órára elővigyázatosságból kiürítették, az érintett szerelvényt elvitték. Az előzetes vizsgálatok szerint a vagon szivárgásmentes volt, így feltételezhetően a töltésből visszamaradt maradványok miatt kellett intézkedni. A lezárás miatt a pályaudvart érintő vonalakon késések, illetve járattörlések voltak. Nagy sebességgel hajtott egy autó emberek közé Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. A német rendőrség tájékoztatása szerint az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek, közülük 3 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Az elmokfutó egy 33 éves német állampolgár. Az ügyben nyomozást indítottak. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 8 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 15-19 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd holnap késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A Kisalföldön, illetve az Alpok alján viharos lökések is lehetnek. Délután általában 25-30 fok várható. Hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk, 23 óra múlt 5 perccel.
4: Műsorajánlat. Délelőtt. Május 5-e a Kéztisztaság világnapja. De miért fontos a tenyerünk és a kézfejünk tisztán tartása? És miért felesleges megmosni az almát, amit eszünk, ha a kezünket nem mossuk meg előtte? Teszteljük majd a Semmelweis-szkennert, amelynek segítségével pontosan megnézhetjük, hogy milyen alaposan fertőtlenítettük a kezünket. Horváth Szilárd vagyok, számítok a figyelmükre.
5: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: Balázs Fecó emlékkoncert május 9-én a Budapest Arénában. Torozsmai Péter zeneszerző lesz a vendégünk. 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki előadás a Budapest Bábszínházban. Ismét megnyitja kapuit a Kazamata Színház Zalaegerszegen a Göcsej Múzeum pinceterében. Párhuzamos autonómiák, Klimó Károly és alkotótársai kiállítása a Képzőművészeti Egyetemen.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
7: Hogyan válik egy borsodi erdőgazdaság raktárosa az ország egyik legismertebb színészévé? Vendégem a nemzeti ünnepünkön Kossuth díjjal kitüntetett Nemcsák Károly Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, aki őszintén beszél a tévésorozatok hozta népszerűségről, a közösség erejéről és arról a kitartásról, amellyel felépítette szülőfaluja templomát és újjászervezte színházát. Várja önöket a beszélgetőtárs, Gödöllei Anna.
5: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor kedden este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
8: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
9: Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
8: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
10: Téged hogy hívnak?
11: Miros Mihály második B.
8: És beköltöznek a nappaliába.
9: Na, ami dittu, az faktu.
8: Klasszikus történetek.
12: A piros ernyő.
13: Azaz.
14: Szent Péter esernyője.
8: Vadonatúj élmények.
15: Vasárnap eljöhetne moziba.
8: Készítse a popcornt.
16: Moziba? Megyek.
8: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
5: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
17: Teljessé vált a leendő Tisza kormány névsora, miután Magyar Péter a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait is bejelentette. A leendő belügyminiszterről, Pósfai Gáborról a Telex így írt: sose volt még belügyes, még a politikában is újonc, most neki kell visszaterelni a szakmai útra a rendvédelmet. Az igazságügyi miniszter pedig a leendő miniszterelnök sógora, Melléthelyi Barna Márton lesz. Az ő kinevezéséről azt mondta Magyar Péter, hogy megéri vállalni a politikai kockázatot egy kiváló szakemberért. Ez a mai ütközőpont. Itt van velünk a telefonban ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég Alapítvány tudományos igazgatója, vele beszéljük át a témát. Köszöntöm, Zoltán!
18: Ez így sokan, jó napot kívánok!
17: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Hát egy hét sincs már, ugyanis május 9-én alakul meg az új országgyűlés, és utána pedig a kormány is. Hát hogyha azt kellene mondani, ami a felvezetőben is elhangzott, hogy a politikai kockázatot is megéri vállalni a sógoráért Magyar Péternek, akkor talán érdemes erről kezdeni, vagy ezzel kezdeni a témát. Van-e politika kockázat abban, hogy kit is választott ugye az igazságügyi miniszternek Magyar Péter?
18: Azzal érdemes kezdeni, hogy ezt a fogalmat, amelyet időről időre az elmúlt napokban a közbeszédben használnak, nevezetesen a nepotizmust érdemes tisztába tenni, ugye itt miről is van szó, hogyha úgy dönt egy kormányfő, hogy alkalmaz kormánytagként rokonokat a saját kabinetjében, akár miniszteri szinten, akár államtitkári szinten, egészen a helyettes államtitkárságig, akkor nyilvánvalóan azt mondhatjuk, hogy kormányzati szerepet szán egy hozzátartozójának, amelynek kapcsán de nem Magyarországon, hanem a nemzetközi térben számos kérdés merült fel korábban is. Kezdjük azzal talán, hogy és legyünk jó hiszeműek, ne az észak-koreai, az azeri vagy a szíriai családokon belüli pozíciósztást vizsgáljuk, hanem jogállamokban nézzünk körül. De alapvetően, amit felszoktak hozni az Egyesült Államokban, és akkor ott le is ragadnék első körben a 20. században talán az ilyen leghíresebb nepotizmus vágyával illethető lépés az John Fitzgerald Kennedy részéről történt meg, amikor Robert Kennedy-t az ő ügyét kinevezte igazságügyminiszternek. Ha abban a történelmi kontextusban maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egyébként leszámítva a nem politikai természetű károkat, politikailag az egy jó döntés volt, hiszen egy kiváló igazságügyminiszterként szolgált Robert Francis Kennedy. Ennek ellenére 1967-ben úgy döntött az amerikai vezetés, hogy most mondhatjuk azt, hogy a politikai elit, hogy egy nepotizmus ellenes normát alkot, hogy a jövőben ilyen típusú összefonódások ne lehessenek. Na hát persze ez nem sokáig tartott, hiszen egyébként a Clinton kabinet ideje alatt is, hogy ne menjünk messzire távolságban az akkori demokrata elnöktől a feleségéig kell egészen menni, aki egészségügyi reformmal kapcsolatos kormányzati szerepet kapott, de azt hiszem, hogy alappal hozták fel korábban Trump elnök első ciklusában is azt, hogy Ivanka Trump, illetve férje Jared Kushner, tehát az elnök lánya és sógora is kapott kormányzati szerepet. Egészen pontosan, ugye Kushner esetében azt mondhatjuk, hogy a mai napig a közel-keleti konfliktusokban részt vesz, és meghatalmazott nagyköveti pozícióban, vagy éppen főtárgyalói pozícióban, ahogy ott ezt hívják, eljár a Trump kabinet megbízásából és érdekében. Ez tehát a nemzetközi kitekintés hazai viszonylatban 1989 óta ilyen szoros családi kapcsolat kormányon belül még nem volt. Tehát valóban, amiről a megválasztott miniszterelnök beszél, az egy létező lehetőség, akár súlyosabb politikai kockázatot is jelenthet. Az, amit Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője úgy apostrofált, igyekszem pontosan idézni, hogy az urambátyám rendszer helyett a sógor koma rendszer fog tovább menni Magyarország tekintetében, vagy egy ilyen rendszerről beszélhetünk ezen jelölés kapcsán. Kétségtelen tény, hogy politikailag is és valójában a Tiszapárt kampány ígéretei szempontjából sem néz ki jól ez a kinevezés, azt pedig a megválasztott miniszterelnök pontosan be kell, hogy tudja, hogy mérje, tehát be kell tudni mérnie azt, hogy ezek a károk valóban arányban vannak-e azzal a feltételezett vagy vélelmezett képességhalmazzal, amelyet majd érvényesíteni fog munkája során a kijelölt igazságügyminiszter.
17: Ugye csak bízni tudunk abban, hogy amikor Magyar Péter kockázatról beszél, akkor majd ez a bizonyos inga pozitív irányba fog dőlni, és tényleg azt lehet mondani, hogy megérte a kockázatot vállalni, de hát azért valami kockázat van a belügyminiszternek a megnevezésében is. Ugye Pósfai Gábor minisztersége garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, melynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Ezt Magyar Péter írta, miután bejelentette, hogy Pósfai Gábor, aki korábban a Decathlon magyarországi és ausztriai egységét vezető, és ugye tavaly február óta a Tiszapárt operatív irányításáért felelős személy, hogy ő fog majd a belügyminisztériumért felelni. Na hát ez mekkora kockázatot jelent, vagy ebben van-e bármiféle kockázat, mert hogyha azt nézzük, hogy Magyar Péter szakértői kormányt ígért, akkor hogyha végigfutjuk ezt a listát, akkor ott azt tudjuk mondani, hogy Vitézi Dávid az valóban szakember, a Fidesznél is kapott pozíciót, de hát el tudjuk-e ezt belügyminiszterként mondani Pósfai Gáborról?
18: Hogyha egy kicsit hátrébb lépünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy itt azért látható, hogy az elmélet és a gyakorlat tud látszólag feloldhatatlannak tűnő ellentéteket mutatni. Tehát amikor át kell ültetni a gyakorlatba egy-egy kampányígéretet, vagy éppen a kampányban elhangzott tilalmat, akkor már falakba ütközik a politikus, vagy éppen egy megválasztott miniszterelnök is kénytelen a korábbi ígérete paraméterein változtatni. Ez történik valójában Kármán András esetében, ez történik Vitézi Dávid esetében is, és valószínűleg több olyan, és már hallottunk egyébként a Fidesz kormányokból érkező nem feltétlenül miniszteri, hanem államtitkári vagy helyettes államtitkári szinten szolgálatot teljesített személy fog felbukkani a Tisza kormányban, akik tekintetében, hogyha ez a tilalom, ez zéró tolerancia lenne a volt fideszesekkel szemben, akkor ilyetén kinevezések nem valósulhatnának meg. Ugye azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ebben a helyzetben bizonyos fajta eleganciát és nagyvonalúságot is kell tanúsítani, tehát első körben bármelyik jelöltre azt mondani, természetesen az előző kérdéskor az egy ténykérdés, a rokonság tekintetében azt is lehetne mondani, hogy jogilag támadhatatlan, erkölcsileg védhetetlen. Tehát ott nyilvánvalóan az elemzés, az, hogyha valaki objektíven tekint a kérdésre, az nem vezethet más eredményei, mint hogy valóban politikai kockázat, és nagyon rossz optikája van annak, hogy 89 óta először egy kormányfő a saját sógorát nevezi ki. Az, hogy egy párt mellett operatív vezetőként szolgáló személy lesz a belügyminiszter, az persze több mindent takarhat. Először is azt, hogy mennyire lesz megszabadítva, fogalmazunk így, számos feladatkörtől, hatáskörtől a belügyminisztérium. Ugye most egy kvázi szuperminisztériumként, vagy mindenképpen felduzzasztott hatáskörű minisztériumként működött a belügyminisztérium, egészen május 9-ig ez még így zajlik, és azt követően könnyen lehet, ugye törvény, illetve rendelet fogja meghatározni egészen pontosan azt, hogy milyen struktúrában állnak fel a minisztériumok, aztán majd milyen feladatokat fognak ellátni, de könnyen lehet, hogy egy jóval szűkebb hatáskörrel, kifejezetten a rendőrségre, illetve a rendvédelmi szervekre fókuszáló a hatáskör mentén fog működni a belügyminisztérium. Tehát először is azt látni kell, hogy szűkebb portfólióval működhet az új belügyér. Aztán amit szintén látnunk kell, ezek látszólag technikai kérdések, de mindenképpen beszédes, hogy bejelentett a megválasztott miniszterelnök, hogy megválasztását követően nem a terrorelhárítási központ fogja a védelmét ellátni szándékai szerint. Ezt közölte a Facebook bejegyzés alapján a TEK vezetőjével, hanem a készenléti rendőrség. De ez bizonyos értelemben a 2010 előtti időszakhoz történő visszanyúlás, bár ott ugye nem így hívták, hanem volt kifejezetten a közjogi méltóságok védelmére egy önálló, elkülönített egység a köztársasági őrezred a rendőrségen belül. Ennek a visszahozatalát ebben a döntésben nem teljesen látom, de mindenképpen a 2010 előtti időszakhoz nyúlnak vissza azok, akik ezt a döntést hozták, azzal, hogy nem a TEK látja el a miniszterelnök védelmét, és vélhetőleg egyébként a többi közjogi méltóság tekintetében is a készenléti rendőrség különleges egysége fogja ezeket a feladatokat ellátni. Ezzel kapcsolatban még mondjuk a házelnök vonatkozásában ilyen jellegű információt nem kaptunk. És hát azt is látni kell, hogy talán még érdemes erre nagyon röviden kitérni. Rajtam kívül mások is pedzegetik ezt a témát, úgyhogy kicsit bátrabban is mondom, hogy nem annyira stabil rendszerben gondolkodik az a mindenkori miniszterelnök, aki sok tárcát hoz létre. Tehát 16 tárca, az egyébként szintén visszahozom a 2010 előtti időszakot, akkor volt önálló környezetvédelmi minisztérium, egészségügyi minisztérium, oktatási minisztérium, de mint ilyen alkalmasabb arra, hogy egy dinamikusabb pozíció megtartás, hogy éppen csere valósuljon meg a minisztériumok élén, tehát egy nagyobb fluktuációra számíthatunk, hogyha valaki nem válik be, akkor jóval könnyebb és kisebb politikai kockázattal jár egy-egy terület tekintetében leválasztani a minisztert, mint hogyha egy olyan csúcsminisztérium éléről kell elküldeni valakit, aki 3, 4 vagy 5 egyébként klasszikus minisztériumi területért felel. Tehát csúcsminisztereket eltávolítani talán nehezebb volt, erre láthattunk is példát az elmúlt időszakban, hogy viszonylag stabilitást mutatott a miniszterek pozíciója legalábbis két országgyűlési választás között a kormányok tekintetében. Ez most majd változhat 2026. május 9-e után.
17: És hát, hogyha már itt stabilitásról beszélünk, és itt a 2010 előtti időkről, ugye ön is azt a tényt közölte, hogy a Facebookon üzent Magyar Péter a TEK embereknek, hogy nem az ő védelmét kérik. És azért ez a magyar politikában, a magyar politikai kommunikációban azért iszonyatos újdonság, aminél csak úgy fölkapja az ember a fejét, hogy a közösségi médiában történnek bejelentések, történnek üzengetések, és bár még az új kormány nem alakult meg, hiszen majd május 9-e lesz az, amikor föláll az országgyűlés, vagy kinevezik a minisztereket, mégis azt látjuk, hogy a közösségi médiában azért, mintha ilyen elszabadult hajóágyúként látnánk kommunikálni a minisztereket, és itt gondolok most arra, hogy a gazdasági és energetikai miniszter kapitány István a szabad orvosválasztás kapcsán posztolt, majd az egészségügyi miniszter jelölt Hegedűs Zsolt hirtelen szintén a közösségi médiában üzent kapitány Istvánnak, hogy hát jó az irányvonal, de hát azt mégsem lehet úgy. Mit látunk egyáltalán ilyenkor kibontakozni? De itt hozhatnám Vitézi Dávidot is, azért ő is nyilatkozott már meg a közösségi médiában, de mint hogyha egészen más platformon és egészen másként kommunikálna a Tisza párt.
18: Ugye ez azt kellene tudni, hogy mennyire fajsúlyos egy-egy miniszter a bejegyzése. Tehát, hogyha komolyan vesszük, akkor valóban ez a széttartó kommunikáció, ez árthat a kormányzati működésnek. Mert végső soron az egy dolog, hogy a közösségi média felületeken, vagy akár a hagyományos médiában, vagy podcastekben mit mond el egy tárcavezető, mennyire önálló, mennyire kap szabad kezet a főnökétől, a miniszterelnöktől. De az is egy fontos kérdés, ezen önállóság és adott esetben szabadosság, vagy szabadosság mellett egészen pontosan, hogy ez mennyire akadályozhatja a hatékony kormányzati munkát, meg hogy egyáltalán mennyire számítanak ezek a nyilatkozatok, tehát mennyire lesz egy szűkebb kabinet, egy olyan szűk politikai döntéshozó kör a Tiszán belül, ahol a valódi döntések születnek, és ez fogja meghatározni a kormányzat politikáját, vagy mennyire, hát szeretik az energetikában ezt használni, ezt a kifejezést, diverzifikálják a döntéshozatalt, mennyire szervezik ki egyes területeken a döntésjogát a minisztereknek, mert akkor valóban egyébként most attól függetlenül, hogy vélhetőleg azért ez fegyelmezetlenség is lehetett a felkért gazdasági és energetikai miniszter részéről, hogy egy ilyen kérdésben megnyilvánult, lehet, hogy a jövőben azért ezt mérsékelni kívánják az ilyetén típusú belső konfliktusokat okozó felelőtlen kommunikációt a párton belül, aztán meg lehet, hogy annyira úgy érzik, hogy mindent megtehetnek, és annyira elfogadó az a 3,3 millió szavazó polgár a Tiszával szemben, hogy gyakorlatilag a hibának látszó lépéseket is pozitívumként értékelik, és hogy ez egyáltalán, hogyha így van, akkor meddig tart, erre most még nem tudunk választ adni. Tehát nyilván annyira a nulladik pontban járunk még, hiszen nem tette le a miniszterelnök sem az estét, ma vették át a megbízó levelüket a képviselők, tehát ebben a kérdésben még nem látunk. Természetesen, ha kritikusan állunk a kérdéshez, akkor azért mondhatnánk azt is, hogy nem sok reménnyel kecsegtet az ilyen széttartó kommunikáció. A közélet megérthetősége szempontjából, vagy éppen egy fegyelmezett kormányzati munka szempontjából, de hát persze azt is feltehetjük gyakorlatilag költői kérdésként, hogy mennyire cél egy fegyelmezett hatékony kommunikáció vagy kormányzat. Egyáltalán most nyilván felkaphatják a fejüket azok a tiszások, akik ugye a Tisza párt azon szimpatizánsai, akiknek ez számít. És én az ő érzületüket nem kívánom megsérteni. Én is azt gondolom, hogy a hatékony kormányzat és az emberek jólétéért való nap mint nap történő kemény munka az, amelyik feladata valójában, vagy amely feladata valójában egy kabinetnek, hogy ezt mennyiben befolyásolja egy felelőtlen vagy oktalan kommunikáció kormánytagok részéről, ezt ma még nem tudjuk pontosan meghatározni, leginkább azon okok miatt, amit a jelen blokk elején mondtam, nevezetesen, hogy a döntéshozatal köreit, a felelősség köreit még nem látjuk a Tisza párton belül valójában.
17: Hát azt nem látjuk, de amikor arról folytatunk diskurzust, hogy komolyan kell-e azt venni, ami a közösségi médiában megjelenik, vagy mennyire kell komolyan venni, akkor azért csak a gyermek- és oktatásügyi miniszternek kinevezett Lanner Judit példája itt van előttünk. De Pankotai Lili volt az, aki a közösségi médiában, ha mondhatjuk úgy, megpucsolta Rubovszky Ritát. És végül Lanner Judit lett az, aki a miniszteri tárcát megkaphatja Magyar Pétertől. Tehát ilyenkor azért csak felmerül az emberben az a kérdés, hogy minthogyha bizonyos súlypontok eltolódtak volna.
18: Valóban úgy nézett ki, hogy néhány véleményvezér ellenzéki felszólaló volt az, aki megfutamodásra kényszerítette a megválasztott miniszterelnököt, de miután a belső folyamatokat nem pontosan ismerjük, ezért mondjuk azt, hogy ez az egyik verzió, amely reális lehet, és kétségtelen tény, hogy mivel annyira eltérő a két jelöltnek a múltja, a tudása, a hozzáállása vélhetőleg például ideológiai vagy egyházi kérdésekhez, a felkért és a korábban szóba hozott miniszterjelöltről beszélek, hogy mondhatjuk azt, hogy még az sem kizárható, hogy valóban több eltérő hátterű személy is volt a kalapban. Teszteltek egy nevet, ott volt a Tisza párt megmondó emberei részéről egy felzúdulás, és végső soron egy olyan jelölt mellett döntöttek, aki egy percet sem tanított, és akkor ilyenkor szoktak természetesen egyébként sokszor okkal felzúdulni az előbbi kijelentés kritikusai, hogy hát nem mindig a legjobb múzeológusból lesz a legjobb múzeumigazgató, ez kétségtelen tény, tehát nyilván a vezetői képességeit még egyik felkért miniszternek sem ismerhetjük. Néhány hónap, vagy legalább fél év kell ahhoz, hogy valódi rálátásunk legyen arra, hogy mennyire felkészült szakembereket, vagy éppen pártkádereket helyezett pozícióba Magyar Péter.
17: És hát május 9-éről már annyit beszéltünk, ugye akkor alakul meg az új országgyűlés, és utána a kormány is. Most május 9-e más miatt is fontos. Mégpedig azért, mert azt ígérte Magyar Péter, hogy egy egész rendszerváltó bulit vagy népünnepét fog majd tartani május 9-én, és hát bocsássa meg nekem, de csak nem tudok a közösségi médiától elszakadni, hiszen Karácsony Gergely főpolgármester is bejelentett, igaz, ő május 8-ára egy hasonló nagyszabású rendezvényt, és azért azt látjuk, hogy az indulatok elég szépen egymásnak csaptak, Karácsony Gergely és Magyar Péter között is, és hát úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely volt az, aki visszakozott ebből a történetből. Mit látunk ilyenkor, amikor el kellene kezdeni egy komoly munkát, és mégis, mint hogyha ilyen gumicsonton cívódnának?
18: Nagyon nehéz megítélni Karácsony Gergely munkásságát, akkor, hogyha ismerjük az elmúlt években felmutatott eredményeket a főváros tekintetében, és ezt még azzal együtt mondom, hogy nem vitatom, hogy egy konfliktus volt a kormány és a főváros között. Volt egyértelmű anyagi nehézsége a fővárosnak. Mi sokan azt állítottuk, hogy a folyamatokból azt olvassuk ki, hogy ezért a főváros vezetése, a felelős a főváros vezetése a felelősséget a kormányra hárította. E tekintetben nem most és nem én fogok tudni igazságot tenni. Itt két erő ütközött egymásnak, és az egyik alul maradt. Ugye nagyon nehéz a helyzete Karácsony Gergelynek, mert bár ugyan támogatta a Tisza párt a valójában a költségvetés megszavazásával az ő pozícióban tartását, de nem biztos, hogy a következő főpolgármester választás során, és most szándékosan nem a 2029-es céldátumról beszélek, mert itt azért vannak hírek előrehozott önkormányzati választásról, meg annak a cáfolata is elhangzott, de tegyük fel, hogy 2029-ben lesz a következő önkormányzati választás Magyarországon, és akkor nem feltétlenül biztos, hogy Karácsony Gergellyel számol a Tisza párt. Tehát itt mondhatjuk azt is, hogy kakaskodni lehet, hogy nem a legbölcsebb a főpolgármester úr részéről egy ilyen helyzetben, de hát az, hogy végül is visszakozott, az, hogy beállt a sorba, az azt is jelezheti, hogy ő igazodni kíván az új vezetés akaratához, döntéseihez, együtt kíván jobban működni a Tisza párttal, mint ahogy ezt tudta tenni a Fidesz-KDNP-vel, és ennek egyik apró technikai részletkérdése lehet ez az ünnepség. Ami pedig magát az ünnepséget illeti, ha van még egy fél perc, alapvetően én abból a tételből indulok ki, hogy Macront, aki többször megnevezett politikai példaképének tekint bizonyos értelemben Magyar Péter, ugye Emmanuel Macron Franciaország köztársasági elnöke, Franciaországban rendszeresen vannak katonai parádék. Nem tudni, hogy mennyire fogja ezt, ugye ott egyértelműen a július 14-éhez kapcsolódik a legtöbb ilyen esemény közül is kiemelkedő módon a legnagyobb katonai parádé. Ez sokszor úgy zajlik, hogy külföldi vezetőket is meghív az aktuális francia köztársasági elnök. És akkor most én kinyitnék egy újabb kérdést, hogy és lesz-e félelnöki rendszer Magyarországon, vagy egy megerősített köztársasági elnöki pozícióval kapcsolatos közjogi módosítás. Azért hoztam be a makronizmust, mert abba sok minden belefér, hogyha azt másolni kívánja a Tisza párt.
17: Hát hogyha már Franciaországot meg a katonai parádét hozta ide, akkor május 9-e kapcsán elindulhatunk egy másik irányba is, hiszen katonai parádé olyankor Oroszországban is szokott lenni, de... Térjünk át valóban, egy percünk maradt az érdemi munkára. Ugye Magyar Péter egyeztetett már Brüsszellel. Mit lehet eddig tudni az uniós forrásokról, és tényleg egy percünk maradt?
18: Ami érdekes volt, hogy a Magyar Nemzet oldalán olvastam talán egy cikket arról, hogy meglepően rövid lehetett Ursula von der Leyen és Magyar Péter találkozója. Én a legfontosabb kérdésnek most a migrációs paktumot és annak végrehajtását tartom. Érkezni fognak uniós pénzek, ezek többnyire beruházásokat fognak finanszírozni. Ennek csak közvetett pozitív hatásait érezheti a legtöbb magyar állampolgár. Ez eddig is így volt, ezután is így lesz. De hogy mi, hogyan alakul a migrációs paktum végrehajtása, valóban 25 ezer migránst befogad-e Magyarország, mert hogy egyébként nem érkezik uniós forrás, vagy nem annyi, amit szeretne a Tisza kormány. Na ez lesz az egyik fő kérdése szerintem az elkövetkező heteknek.
17: És hát teljessé vált a leendő Tisza kormány névsora, miután Magyar Péter a belügyi és az igazságügyi tárca várományosait is bejelentette. Bízom benne, hogy a jövőben majd a kormány munkájáról is minél többet fogunk tudni beszélni. Nagyon szépen köszönöm Ify Ablomnici Zoltánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Vancsók György és Szilágyi Zsolt kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel.
1: A hely. A műsorvezető Bak Anita.
2: Az Európai Parlament és az Európai Bizottság az Unió minden fővárosában olyan élményközpontokat létesít, amelyek a legkorszerűbb interaktív eszközök segítségével mutatják be az EU működését és Európa mindennapjait. A budapesti helyszín a Szervita téren található. Innen jelentkezünk ma. Miskolci Bernadett, a Magyarországi Európa Élményközpont koordinátora. Jó napot kívánok! Ez Budapestnek az igazi belvárosa, irodai épület alja és egy nagyon vonzó bejárat.
3: Reméljük, hogy nem csak a bejárat lesz majd vonzó. A 17. élményközpont Európában. Előttünk Athénban nyitották meg, illetve az első 2016-ban nyílt Berlinben, 10 éves maga a projekt. Itt különböző interaktív állomásokon keresztül tudnak a látogatók tájékozódni, de egyébként az európai élményközpontok egy nagy hálózatot reprezentálnak. Minden európai élményközpontban ugyanaz a tartalom érhető el. Az állomások egy kicsit különbözőek, hogy Európát minden uniós polgárhoz közelebb hozzuk, attól függetlenül, hogy ki még tagállamban él.
2: A felnőttekre és a gyerekekre egyaránt gondolnak?
3: Abszolút, és mi kifejezetten figyelünk arra, hogy a legkisebbeket is tudjuk itt szórakoztatni, de az idősebb korosztály is megtalálja, ami igazán közel áll hozzá. A fiatalabbak természetesen jobban vonzódnak ehhez a nagyon high-tech környezethez, érintő képernyők, VR szemüvegek, 360 fokos mozi, és őket tudjuk jobban belevonni a beszélgetésbe. Az idősebb látogatók nagyon szeretnek arról beszélni, hogy milyen volt ez a folyamat. Emlékeznek arra, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Elmesélik, mit csináltak azon a napon, és egy kicsit újraélik.
2: Ön mit csinált, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz?
3: Hát én még nem igazán emlékszem arra a pontra. A schengeni övezet bővítése, azt már abszolút aktív polgárként éltem meg én is. Most mi is uniós polgárként hivatkozhatunk magunkra.
2: Ezt milyen jó kimondani. Európaiak vagyunk.
3: Szeretünk személyes kapcsolatot létesíteni a látogatókkal. Nagyon sokan úgy kezdik, hogy én nem tudok igazán sokat az Európai Unióról. Miután bejárja az élményközpontot, mégis magabiztosabban távozik, mert érzi a látogató, hogy több tudást szerzett abban, hogy hogyan zajlanak ezek a néha elég komplex folyamatok, akár a döntéshozatali folyamat, már abszolút nem passzív szerepben vannak, hanem nyitottabbak arra, hogy ők hogyan tudnak ebbe részt venni. Hogy mik azok az érdekek, amik mellett ők el szeretnének köteleződni, vagy amik nekik fontosak, és akár hogyha ide elhozza valaki a családját, az is egyfajta aktív szerep.
2: Én bevallom őszintén, mikor készültem ide, akkor úgy éreztem, hogy illik frissíteni a tudásomat, hogy például a minket képviselő politikusok névsora most hogy is néz ki, és nem tudtam mindenkit felsorolni.
3: Az ember nagyon megengedőnek kell lennie magával, ugyanis más élethelyzetekben más tölti ki a prioritásokat a mindennapba, és inkább arra szeretnénk törekedni, hogy ne kényszerként érezze meg, aki ide érkezik, hogy feltétlenül tudnia kell dolgokat, vagy előre kell készüljön. Pont arra szeretnénk mindenkit buzdítani, hogy végre elfogadjuk azt, hogy tanulnunk kell, hogy újra információkat kell szerezzünk, hogy élményszerűen kell valamit megéljünk, és ez egy szuper hely arra, hogy ilyen módon újra tanuljunk, és mindent akár meg is éljünk.
2: Hány látogatója volt ennek a helyszínek?
3: Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy bár még nem vagyunk nyitva egy éve, de már közel 20 ezer látogató volt, ennek nagy része egyéni látogató, de csoportok számára is különböző foglalkozásokkal készülünk. Mindenki számára ingyenes a látogatótérnek a megtekintése, ingyenesen elérhető csoportok számára vezetett bejárás, illetve van egy nagyon izgalmas aktivitásunk, ez egy szerepjáték, amin 16 és 32 fő közötti csoport vehetnek részt. Ez egy 2 órás szimuláció, ahol kicsit jobban megismerheti az európai döntéshozatal folyamatát, és európai parlamenti képviselőként jogszabályokról vitatkoznak, kompromisszumot kötnek. Ez is egy olyan foglalkozás, ami által azt szeretnénk elérni, hogy tényleg legyen nyitott az új élményekre. Ez egy nagyon izgalmas játék. Ez is elérhető mindenki számára ingyenesen. Minden elérhető az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén. Akadálymentesített az egész kiállítói tér. Tényleg mindenki számára nyitva vagyunk.
2: Ha van adottság arra, hogy bármely nyelven elérjünk tartalmakat. Ez azt is jelenti, hogy az EU külföldi polgárai is jönnek ide?
3: Rengetegszer érkezik hozzánk akár más európai állampolgár, de érkeznek az Európai Unión kívülről is látogatók, és az meg végképp egy nagyon izgalmas, még a számunkra is, Amerikából ide téved, vagy Törökországból, Közel-Kelet bármely országából, és nálunk egy kis időt eltöltenek. Általában azért bennük egy nagyon erős irítség is megszokott bizonyos témák terén fogalmazódni, ami mindig nagyon kedves közös beszélgetést szül a látogatás során.
2: Önnek mi a végzettsége?
3: Én nemzetközi tanulmányokat tanultam az egyetemen. Az európai közösség számomra dicséretre méltó, amit elért 27 tagország, és még akkor is, hogy vannak olyan dolgok, amikben nem értünk egyet, az, hogy erre van egy fórum, amit arra használhatunk, hogy tényleg mindenki számára platformot biztosítsunk, lehetőségeket biztosítsunk. Ez szerintem olyan, amin érdemes dolgozni, és ez az Európai Élményközpont mindenkié.
2: Emlékezzünk mi is arra a napra, 2004. május 1-ére a Kossuth Rádió déli krónikájában elhangzott riportokkal. A műsorvezető Farkas Erika.
4: A ma született gyerekek, jól tudják, nem csak az Unióhoz csatlakoztak, hanem azokhoz is, akik pehjükre, karácsonykor vagy saját névnapjukon születtek. Egy ajándékot kapnak ugyanis két alkalomra. A mai nap viszont legalább jó ízűen indult nekik. Diós Judit összeállítása.
5: Több mint 100 asztalon 110 péksütemény, 50 darab óriás kalács és sajtos kifli, 400 liter narancslé és 250 liter kakaó várta délelőtt a Lánchídon a szülinapos gyerekeket. A belügyminisztérium adatai szerint összesen 2010 és 16 év közötti olyan fiatal él ma Magyarországon, aki május 1-én született. Közülük több mint 500-an megszeppenve átsorogtak a terített asztalok és a nemzeti lobogók között, míg nem el nem kezdődött az ünnepi reggeli. Mit gondoltok, mi lesz itt a legfinomabb?
6: Kalács, pogácsa, kakaó.
5: Hány éves vagy ma?
6: 12 éves vagyok.
5: És honnan jöttél ide?
6: Zámolyról.
5: Mit gondolsz, mi lesz majd néhány év múlva?
7: Eleinte még nem lesz változás, de néhány év múlva már jobb lesz.
4: Szivárványra várnak a pestiek. Az Erzsébet hídon ugyanis alul-fölül vizen átsüt a nap, és minden órában 15 percig zubog a víz a vízbe. Kádár Dóra helyszíni beszámolója.
8: A pesti, vagyis a keleti híd főhöz egy vízilabdázó óriási fotója került Magyarországot jelképezve, míg a nyugati kapuban egy föltartott kezű fürdőruhás hölgy személyesíti meg Európát. A két kapu között egy 5 méter átmérőjű sárga labda lóg.
9: Most jöttem át a hídon Budáról, és meg szeretném várni, amikor lesz ez a zuhatag.
8: Mindez a kétoldali vízeséssel együtt egyszerre utal Magyarország gyógyvízkincseire, sporttehetségeire és a huszáros magyaros virtusra. A szomszédos Lánchídon délelőtt 500 fős gyerekzsúr tartottak, a Szabadsághíd pedig teljesen kizöldült, innen is látni, hogy fűvel és fákkal borították be.
9: Nagyon tetszik a látvány, és örvendetes az, hogy így készültek fel a mai napra. Én már sajnos nem fogom megérni azt, amikor majd valami jó is lesz a részünkre. De hát az unokáim meg a gyerekeim azok másképp fognak élni, és már talán sokkal jobb lesz nekik.
2: Miskolci Istvánnal folytatjuk, ő az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának sajtóattaséja. Hát jó napot kívánok, azt hiszem ön is Bernadett generációjához tartozik, ugye?
10: Igen, abszolút. 4 éves voltam akkor, úgyhogy én sok mindenre nem emlékszem. Persze, ez nekem külföldre utazási lehetőségek, tanulást jelentett. Annyira emlékszem, hogy sokszor jártunk át Ausztriába kempingezni, és egy ideig volt határellenőrzés, aztán egy idő után már nem. Aztán felnőttem. Legelső előnye az az volt, hogy hamarabb leértünk a Fertőtó.
2: Hány országban dolgozott, hány nyelvet beszél?
10: 3 nyelven beszélek, és az Egyesült Királyság, akik azóta sajnos elhagyták ezt a közösséget, dolgoztam. Pont mi alatt én ott voltam, léptek ki.
2: Vezessen engem itt helyben. Nagyon sok állomás kínálja magát kipróbálásra. Természeti képek, gyönyörű bolygó, vetített domborzat. Nem is tudom, hol kezdjük.
10: Kezdjük itt rögtön, ahol belépünk az élményközpont földszintjére. Ennek a címe az, hogy egyesülve a sokféleségben, 3 részből áll, vannak előttünk érintő képernyők, különböző európai városokra ránagyítva tanulhatunk az Európai Unió minket is kiemelten érintő döntéseiről. Például itt kiválasztott Prága városát, akkor a Galileo projektről és az európai GPS-ről nézhetek meg egy videót. Hogyha átkalauzolom magam Poznámba, akkor a kutatás és innovációs alapról szerezhetek bővebb tájékoztatást, de el tudunk menni Varsóba, vagy akár egészen nyugatra, Vígóba, Portugáliába. Itt például az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalt, mert egyébként ilyen is van, ezt mutatja be ez az installáció. Középen pedig egy nagy körben ki van vetítve Európának a domborzata. Ott is megjelenik az, hogy éppen melyik városban vagyunk. Tájképeket pedig itt a plafonon láthatunk a városról. Ez Portugália, az igen szép itt fönt, amit most éppen látunk. És ennek az állomásnak a lényege tulajdonképpen az, hogy a látogatók akár városokra, akár szakpolitikákra szűrve többet tudhatnak meg arról, hogy az ő országukban milyen uniós projektek zajlottak.
2: Közben az asztal közepén lévő domborzaton beesteredett, aztán majd mindjárt virrad is látom. Sarki fényt is kapunk, szóval van itt minden, kérem.
10: A sarki fényen keresztül most éppen berepült egy műhold ide Európa fölé, ott kiemelten látszik, hogy a kék banánövezetnek a nagyon-nagyon sok fénye a belga tengerparttól le egészen Közép-Olaszországig. Ezt egyszerre öten is tudják csinálni, és akkor megnézhetünk öt különböző város, öt különböző régiót, és ahogy ezt elmondtam, egyébként már virrad kelet felől, úgyhogy kimerítően be lehet járni Európát.
2: Na jó, lépjünk tovább.
10: Igen. Amit most megmutatnék, az egyik legnépszerűbb eleme az egész kiállító térnek, egy VR szemüveges állomásunk, hogyha kedves hallgatók, látogatók felrakják, akkor ez a szemüveg odahelyezi őket az EP brüsszeli épületébe, bemennek a saját irodájukba, és mindenféle feladatokat hajtanak végre, szavaznak, ülésre mennek, tárgyalnak, és távirányító segítségével választanak, mit csináljanak éppen a játékban. Kipróbálja?
2: Hát persze, hogy kipróbálom. Hát ez valami olyasminek hangzik, amit butaság lenne kihagyni.
10: Abszolút.
2: Kaptam a fejemre egy VR szemüveget, a bal kezemben van a mikrofon, a jobb kezemben pedig egy joystick-szerű eszköz. A kinti világot alig látom. Akkor én megnyomok valamit, mondjuk a tovább gombra. Már is üdvözölnek az Európai Parlamentben, és valóban látom az épületet kívülről, amit egyébként a hírekben szoktam a legtöbbször látni. Megpróbálok bemenni az épületbe, hogy kiderüljön, hogy az Európai Parlamenti képviselők hogyan dolgoznak.
11: Ön most érkezett megválasztó kerületéből az Európai Parlament brüsszeli székhelyére. Ön egyike az Európai Parlament 705 képviselőjének, akiket a polgárok választottak meg, hogy uniós szinten képvisel. És meg kell ismernie, hogy milyen folyamaton megy keresztül egy jogalkotási javaslat. Minden, amire szüksége lesz, az irodájában található. Önre vár a feladat, hogy megtalálja a megfelelő információkat.
2: A VR lehetőségét kihasználva körbenéztem ebben az épületben, és most kért a játék is arra, hogy én nyissam ki az ajtót.
11: Üdvözlöm az irodájában.
2: Először nagyszerű.
11: Először magyarázom, hogyan tud az irodában mozogni. Kérem, mutasson a padlón lévő célpontra, és nyomja meg a vezérlőnyomógombot. Most már mozoghat az irodában.
2: Van egy világos irodám, és meg kell találnom a csörgőtelefont. Ezzel a mindennapokban egészen sokszor szembesülünk, úgyhogy ez még ment, hogy fölvegyem a telefont.
11: Ahhoz, hogy megkapja a szavazókártyáját, néhány feladatot még mindenképp el kell végeznie.
2: A szavazókártyán beszerzéséhez tehát jön egy kihívás,
11: amelynek üléstermében tartja a parlament a havi plenáris üléseit.
2: Ez egy nagyon szépen berendezett iroda, elégedett vagyok vele.
12: Készen áll az első feladatra.
2: Készen vagyok, igen, készen vagyok a feladatra. Ülésnaptárat kell keresnem, vajon az az ott? Nem. Vajon ez az itt? Minden digitális? Ó.
12: Találta az ülésnaptárat.
2: Az ülésnaptárban rengeteg dolgot látok.
12: Tár tartalmazza a strasbourgi plenáris üléseknek, valamint a szakbizottságok és a képviselőcsoportok brüsszeli üléseinek az időpontját, és persze azt is, hogy ön mikor végezheti otthoni választókerületi munkáját.
2: Nagyon vicces a helyzet, meg kellene vakarnom az orromat, de a VR szemüvegben nyilvánvalóan ez egy lehetetlen küldetés.
10: Segítsek?
2: Nem, köszönöm szépen, még próbálom kideríteni, hogy a szavazás előtt mi lenne az én teendőm. A naptáramat

0: El, hogy elkezdjek azon dolgozni, hogy részt vehessek ezen az ülésen, de az világossá vált, hogy nagyon sok ilyen ülés van egy évben, és minden hónapban rengeteg munka vár az egyes képviselőkre. Még akkor is, ha tudjuk róluk, hogy nem mindenki nem minden ülésen vesz részt.
1: Abszolút igen, ugye az Európai Parlament évi 12 alkalommal ülésezik Strasbourgban, a központjában. Augusztusban nincs ülés cserébe, általában októberben két hét folyamán is összegyűlnek Strasbourgban az EP képviselők. Emellett tartanak évente kétszer úgynevezett mini plenáris ülést Brüsszelben, ez a brüsszeli ülésteremben zajlik, ott is van egy ülésterme a parlamentnek. Ezek változó, hogy melyik hónapban vannak, illetve ami még minden évben zajlik, az a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából egy megemlékezés január 27-én. Ez csak egy megemlékezés, tehát itt jogalkotás nem zajlik, de januárban is összegyűlnek a képviselők szintén Brüsszelben, illetve bármikor az Európai Parlament elnöke összehívott rendkívüli plenáris üléseket, hogyha éppen valami olyan téma vagy történés merül fel, ami miatt ez érdekes lehet.
0: És ne felejtsük el, jogalkotás zajlik. Mert hogy vezetni kell ezt a közösséget?
1: Hát persze, hát itt 720 európai parlamenti képviselő munkáját kell összehangolni a parlamentben, és itt is születnek olyan jogszabályok, olyan irányelvek, rendeletek, amelyek meghatározzák a mi mindennapi életünket is, ahogy a mindennapi életet a másik 26 tagállamban is, és ennek egy jó példája egyébként az Európa mindennapokban fal itt a földszintnek a hátsó részében, ugyanis itt minden tagállamból két polgár mondja el azt, hogy milyen hatással van az ő mindennapjukra az Európai Unió és az Európai Unió által hozott döntések. Itt összesen szintén 5 darab érintő képernyő közül tudok választani, mindegyik ugyanazt mutatja egyébként, tehát ezen az állomáson is egyszerre 5-en tudnak játszani, tájékozódni. Jobbra vagy balra görgetve itt a különböző profilképek alatt a név, illetve a bemutatkozás között. Például el tudok indítani egy-egy videót.
0: Carla
1: Martins Portugáliából új életet kezdett munkája elvesztése után, és hogy milyen Európai Uniós lehetőségeket használt ki. Vagy éppen itt van Vasilis Danelian Thessalonikiből, Görögországból, aki egy építkezésen ügyel a biztonságra. Nyilván itt ez a videó ez arról szól, hogy milyen uniós biztonsági előírásokat, szabályokat kell betartani egy építkezés alatt. Antwerpeni kikötőről mesél itt egy férfi, vagy aztán gyermekszületésről egy másik, és az unió egészségügyi politikáiról, üzletasszonyok. Magyarországról egyébként szintén két megszólalónk van. Az egyik az a kiállítás közül egy személyes kedvencem, mert számomra ez nagyon érdekes. Egy pénzügyőr, őrmester hölgy beszél az unió külső határainak védelméről.
0: Hallgassunk bele akkor, hogy ő mit mond.
2: Kovács Marellának hívnak, azzal, hogy nyilvános pénzügyi hivatalban dolgozok. 26 éves vagyok, és 5 éve dolgozom itt. Én 2004-ben jelentkeztem a pénzügyőrséghez. Ez nagyon fontos évszám Magyarország számára, hiszen akkor csatlakozott az Európai Unióhoz. Úgy éreztem, nekem is részt kell vennem hazánkem a fontos eseményében. Mi általában 3-4 hétkor jelentkezünk le a szolgálatvezetőnél. Ő eligazítást tart mindannyiunk számára, hogy azon a napon ki hol teljesít majd szolgálatot.
3: Földi Gábor őrmester, Kovács Marianna őrmester.
2: Parancs.
3: Sörkesmény forgalma, belépő személyforgalma fognak szolgálatot teljesíteni. Feladatuk a vámmentesen beosztható cigarettával, ami üzemanyagmennyiségek ellenőrzése, valamint a tiltott továbbtermékek felderítése.
2: Hát a schengeni csatlakozást követően megszűntek a belső határok. Összesen 3 határátkelő hely maradt harmadik ország és Európai Unió között Magyarországon, ezért elég nagy figyelmet kapunk. Mi vagyunk a legnagyobb határvámhivatal Magyarországon. Úgy gondolom, hogy még inkább jól kell dolgoznunk a nagy figyelem miatt, és fokozott ellenőrzést kell gyakorolnunk a határon. Behozható cigaretta mennyisége az köztudottan 2 doboz per fő. Lehetséges, aki ezen felülhoz és nem jelenti be azt, annak minimum 20 000 forint a szabálysértési bírság. A vétséget azt a cigaretta értékétől függően szabjuk meg, tehát 100 000 forint elkövetés felett már csempészetnek számít.
0: Az, hogy 2 doboz a behozható adag fejenként, az nekem egy új információ. Persze sosem voltam ebben érdekelt, hogy utazás során mennyi cigaretta lehet nálam.
1: Pont ez az élményközpont lényege, hogy nem egy passzív tanítást kíván adni, hogy ide most bejön egy látogató, és akkor elolvassa, megnézi, és akkor ez ennyiben marad, hanem például ilyen az unióhoz közvetlenül kevésbé kötődő, de azért mégiscsak kapcsolódó információkat is átszerezni.

0: szeretnék adni, de hogy például ilyenekről is lehet itt tájékozódni, és nekem, amikor megnyitott ez az élményközpont, szintén nagyon sok újdonságot mondott.
1: Azokban a napokban, amikor a felvételt készítettük a Servita téren, Stephen Clark, az Európai Parlament kapcsolattartó irodájának igazgatója Budapesten tartózkodott, így vele is tudtunk beszélgetni. Hogy működik ez a helyét Magyarországon?
2: Azt mondom, hogy nagyon jól működik. Én egyébként itt voltam, amikor kerestük a megfelelő helyszínt. Mindenképp a pesti oldalon akartunk maradni, hiszen ez a város szíve. Egy éve nyitottunk, és az első tapasztalatok igazán jók. Jönnek az emberek, érdeklődnek, kérdéseket tesznek fel. Az interaktív játék nagyon népszerű, de nagyon komoly terveink vannak, amitől azt várjuk, hogy még több látogató lesz.
3: Very positive experience so far, and it can only get better because we have lots of plans.
1: Az észüleim vidéken tanító pedagógusok. Szeretném, ha az ő tanítványaik eljutnának ide. Fontos látni azt, hogy van egy ilyen hely, amely Európáról mesél.
2: Igen, teljesen egyetértek. Szeretnénk az iskolákra koncentrálni, segíteni őket abban, hogy meglátogathassák ezt a központot. Az a visszajelzés, hogy a szerepjáték nagyon jó, sokat tanulnak belőle a gyerekek. Természetesen ez a hely az egész ország számára nyitva van, sőt, az országhatáron túlról is jöhetnének, és különösen fontos ez a hely a vidéki iskoláknak, akik itt ismerkedhetnek a legjobban az Unióval. Így az élményközponton keresztül talán közelebb tudjuk hozni Brüsszel munkáját.
3: Brussels is a long way away, and it's a bit of an abstract idea. It's an opportunity closer to them to experience the European Parliament.
1: Miközben beszélgetünk, éppen érkezik egy csoport, és azt hiszem, hogy pont az valósul meg talán, amiről itt mindannyian beszélünk, hogy jön egy iskolás csoport. Mi az üzenet? Ez az egyszerű kérdés. Szerintem minden országban más üzenet van.
3: We are different places and different people in different countries. We have our own cultures and so on. But we have chosen to be.
2: Minden helyszín különböző, mindenhol más a nyelv, a kultúra. Nagyon fontos, hogy az emberek tudjanak az Unióról, meg az üzenetről, amit át szeretnénk adni. Érdekes az első helyszín története, ami Berlinben volt. Tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető, ugyanis az épületben, ahol mi dolgoztunk, volt egy étterem, ami bezárt. Akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mire lehetne használni, és jött az ötlet, hogy nyissunk egy látogatóközpontot. Egy hasonló akkor már létezett Brüsszelben. Megnyitottunk, és nagyon szerették az emberek. Aztán egy idő után nyitottunk egy konferenciaközpontot is. A számok azt mutatják, hogy ez jó ötlet volt. De amióta a frissen csatlakozott országokban is nyíltak ilyen központok, azt látjuk, hogy ott nagyobb a látogatottság. Talán azért, mert kicsit alacsonyabb a tudásszint. És ezért hasznos egy ilyen központ, hogy bemutat hassuk magunkat, hogy megismerhessék, miről is szól az EU. Mi az üzenet? Nagyon fontos, hogy az Unió az életünk része. De a fő üzenet, hogy együtt vagyunk, demokráciában élünk, azonos értékek alapján szervezzük az életünket, hogy összetartozunk, hogy van feladatunk a döntéshozatalban. A szerepjátékkal megmutatjuk, hogy hogy működik a parlament, és mi a szerepe a szakpolitikának a törvényalkotásban. Itt megtudhatja a látogató, hogy miért jött létre az Unió. Természetesen idővel ez az üzenet változhat, de a lényeg marad, hogy a polgárok érezzék, hogy egy hajóban evezünk, egy közösséghez tartozunk.
1: Budapesten a Servita téren működik az Európai Élményközpont. Erről a helyszínről szólt mai adásunk, de nem jutottunk a végére. Nem sikerült az egész teret bejárnunk, így csak egy időre köszönök most el önöktől. A felvételt Dany Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte. A gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu felületén. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Mohácsi Edit nevében is. Bakanitát hallották. Kérem, ha tehetik, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.
4: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Tűzszünetet jelentett be holnap éjféltől az ukrán elnök. Emberek közé hajtott egy autó Lipcse belvárosában, 2 meghaltak. Idehaza az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte Magyar Péter leendő miniszterelnök. Rendben elkezdődött az érettségi időszak. Kezdetben napos, majd délutántól többfelé felhős idő valószínű, 25 és 30 fok közötti csúcsértékekkel. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Tűzszünetet jelentett be holnap éjféltől az ukrán elnök. Az intézkedés magyar idő szerint ma 23 órakor lép életbe. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelemnapi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Emberek közé hajtott egy autó Lipcse belvárosában, az egyik sétáló utcában. Az incidensben 2 meghaltak és 25 megsérültek, közülük 3 súlyosan. A gázolót elfogták, indítéka egyelőre nem ismert. Az álmokfutó egy 33 éves német állampolgár, az ügyben nyomozást indítottak. Megakadályozta az iráni haditengerészet, hogy amerikai hadihajók lépjenek be a Hormuzi szorosba, közölte a Perzsaország vezérkara. Teheráni jelentések szerint rakétatalálat ért egy amerikai fregattot. Az értesülést Washington cáfolta. Az iráni katonai vezetők egyúttal ismét figyelmeztették az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadságprojekt megalakítását. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tiszapárt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tiszapárt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Hozzátette, Rák Rihárd egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között. Az magyar szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a verstípus sajátosságait. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáztak. Ma a délelőtt 9 órától a matematika írásbelivel folytatódik az érettségi időszak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV eSZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. Lezárta a belső vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az eljárás Simor András korábbi jegybank elnök kijelentései nyomán indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni az ő eltávolítását a Hitelintézet felügyelőbizottságából. A jegybank új vezetése közölte, hogy a rendelkezésre álló dokumentumokat átadták a Nemzeti Nyomozóirodának. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Sport. A labdarúgó MB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a már biztosan feljutó Vasas 3-2-re legyőzte a Budafokot. A magyar női vízilabda válogatott 14-9-es vereséget szenvedett a világbajnok görög csapattól a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna rájátszásának első fordulójában. A címvédő MÁV előre nyert Kaposváron a férfi röplabda extraliga döntőjének második összecsapásán, ezzel visszavette a pálya előnyt. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása 1-1. Végül az időjárásról. Jelenleg 8 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 15-19 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján viharos lökések is lehetnek. Délután általában 25-30 fok várható. Holnaptól már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalunk végén a hangmester Rácz Dorottya nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Az Élmény Akadémia elhivatott trénerek és ifjúsági munkás szakemberek közössége. Küldetésük a személyes fejlődés és a társadalmi integráció előmozdítása nem formális tanulási módok megvalósításával. Egy nemzetközi tréningen jártunk, ahol az ifjúsági munkások azt tanulták, hogyan kell a traumatizált fiatalokkal bánni és felkészíteni őket az élet nehézségeire. Horváth Mónika, az Élmény Akadémia trénere.
3: Sokféle témát járunk körbe, traumatudatos megközelítésről, az igazán hátrányos helyzetű fiatalokról, az interkulturalitásról, hogy kulturális különbségekkel hogyan tudunk jól dolgozni, a groomingról, saját magunkkal, hogy foglalkozunk, pszichológiai elsősegélyről, hogyan dolgozzunk csapatban, milyen feladatai, felelősségei vannak egy facilitátornak és egy csoportvezetőnek. Mi ifjúsági munkásnak hívjuk azokat a szakembereket, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek fiatalokkal.
4: Tehát nem kell feltétlenül szociális munkás diploma hozzá.
3: Nem. Lehet pszichológus is, de egyébként akármilyen más területről is lehet érkezni, hogyha megfelelő képzésen részt vesz az ember, akkor önkéntesként nagyon sokat tehet ezért, és én nagyon szívesen hívom őket is ifjúsági munkásnak. Akikkel mi dolgozunk, 12-től 25-ig. Akiket bevonunk az ifi cserékbe, viszünk mi külföldre is, ők inkább 15 fölötti gyerekek.
4: És honnan vannak?
3: Mi most az Élmény Akadémiával 5 helyen végzünk terepen szociális ifjúsági munkát. Kerecsenden, Jukóban, Arlón, Monoron és Bagon, ahol mi 2 hetente tartunk rendszeresen programot, vagyunk kapcsolatban a fiatalokkal, és ezeket a fiatalokat visszük mi a saját programjainkra, illetve külföldre.
4: Ezek a fiatalok állami gondoskodásban vannak, vagy otthon vannak?
3: Otthon vannak. Szegregátumokban, cigánytelepeken, vagy városban nehezebb sorsú fiatalok.
4: Mit kell velük csinálni?
3: Szeretni őket.
4: Mert hogy nem szereti őket senki?
3: De szerintem azért sokan szeretik, de az elfogadás, hogy számunkra ők ugyanolyan fiatalok, mint bármelyik más fiatal, lehet, hogy több problémájuk van, vagy nehezebb az ő életük, de attól még játszani ugyanúgy tudnak, beszélgetni ugyanúgy tudnak, vagy legalábbis meg tudnak tanulni.
4: Tehát azért vagytok velük, hogy megtanítsatok nekik dolgokat?
3: Vagy azért vagyunk velük, hogy ők saját magukban felfedezzék azt, hogy bár sokszor azt hallhatják kívülről, hogy ők csomó mindenre nem képesek, de mégis meg tudják azt tapasztalni, hogy de, ők ugyanolyan értékesek és ugyanolyan jók, mint bármelyikünk, képesek tenni a saját közösségükért, saját magukért.
4: Ez az ifjúsági munkásnak a dolga, hogy a hátrányos helyzetű fiatalokat valamilyen módon felkarolja és megtanítsa valamire?
3: Igen, szerintem mondhatjuk, hogy segítse a hátrányokat valamilyen módon leküzdeni, és segítse ugyanarra a szintre jutni őket, ahonnan a többiek indulnak.
4: És itt ezen az egyhetes tanfolyamon kik vannak?
3: Szociális munkások, ifjúsági munkások, egy részük még tanul, egy másik részük tanul és dolgozik, vagy már régóta dolgozik a terepen. Van, aki különböző fogyatékossággal élőkkel dolgozik, van, aki szexuális vagy egyéb áldozatokkal. Szóval nagyon sokféle ifjúsági munkás van itt. Több országból is, meg nagyon sok szakterületről is.
4: Valamit nem tudnak, amit majd itt fognak megtanulni?
3: Reméljük, hogy van. Itt nem csak mi tanítunk, tehát nem az van, hogy mi tudjuk a tutit, és akkor ők meg majd megtanulják, és ők is fogják tudni, hanem mi hozunk témákat, van, amiben szeretnénk őket képezni, de még azokon a területeken is, ahol mi képezzük őket, nagyon sokan hozzá tudnak tenni, és bele tudják hozni az ő tapasztalataikat, meglátásaikat, és van, amit mi nem is terveztünk, és ők behoznak. Szeretnénk, hogy traumatudatos szemlélettel forduljanak a gyerekeink felé, szeretnénk, hogy tisztában legyenek azzal, hogy milyen veszélyek, nehéz helyzetek merülhetnek fel, tisztában legyenek azzal, hogy milyen triggerek érhetik a gyerekeket egy ilyen nemzetközi közegben, amikor távol vannak az otthonuktól, amikor minden idegen, amikor nem értik, hogy mit beszélnek körülöttük, akkor hogyan tudnak viselkedni, hogyan tudunk nekik segíteni abban, hogy ők azt tudják élvezni, és ne féljenek tőle. Nagyon szeretnénk őket felkészíteni arra, hogy megelőzzenek mindenféle konfliktust és nehézséget, de ez biztosan nem fog sikerülni, szóval egy kicsit arra is igyekszünk figyelmet fordítani, hogy és ha valami történik, akkor hogyan tudjuk azt a fiatalt ebben kis segíteni. Nem terápiát nyújtani, hanem csak átsegíteni egy nehéz szituáción.
4: Ez a traumatudatosság, ez valami különleges dolog? Én azt gondolnám, hogy ezt egyébként minden ifjúsági munkás tudja, hogy akivel ő foglalkozik, nagy valószínűséggel már 1-2 traumán átesett, tehát mindenképp úgy kell hozzá közelíteni, hogy ezt tudom róla.
3: Szuper lenne, ezt mindenki tudná, és az is lehet, hogy a legtöbben tudják ezt. De azt, hogy ez pontosan mit okoz ezekben a fiatalokban, ez valójában mit jelent, hogyan jelenik meg a mindennapokban, vagy hogyan jelenik meg egy különleges környezetben, meg egyáltalán értsem azt, hogy miért történik ez, abban szerintem nem elég azt tudni, hogy ő egy traumát átélt, hanem azt is kell tudnom, hogy mit okozott benne, mi történt az ő fejében, viselkedése, miért változott így meg, és akkor sokkal könnyebb nekem is reagálnom.
4: Mert hogy a különleges helyzetet az jelenti, hogy ezek a gyerekek, akikkel ti foglalkoztok, ezeknek lehetőségük van más hasonló gyerekekkel megismerkedni, akár Magyarországon, akár külföldön, és hát egyik sem egy megszokott helyzet számukra.
3: Nem, abszolút nem kibillenti őket, és nagyon fontos számukra az is, hogy amikor meghívjuk egy ilyenre, akkor az az első kérdés, hogy és ki lesz ott, és te ott leszel, mert én téged ismerlek, akkor rendben van, akkor elmerek menni. Hasznosnak, értékesnek találjuk azt, hogy ezeket a fiatalokat nem csak kimozdítjuk a telepről, hanem külföldre visszük őket, és ott találkoznak hasonló fiatalokkal, akik más országból vannak, más csinálnak, máshogy küzdenek meg a nehézségeikkel. Látnak más élethelyzeteket, kinyílik számukra a világ, hogy létezik más is azon kívül, amit ők látnak. Én azt is nagyon szeretem, ahogy ők kapcsolatba szeretnének lépni a többiekkel, és ami addig egyáltalán nem volt fontos, hogy ők angolul tanuljanak, az fontossá válik. Hogy aztán, amikor ott leszek az olasz, a spanyol egy ifjúsági cserén, egy ír résztvevővel, akkor meg tudjam szólítani. Ez is nagyon fontos, hogy ők utazhatnak, ettől egyébként sokszor félnek is, meg nem is tudják, amikor megbeszéljük, hogy mekkora táskát lehet felvinni a repülőre. És ez a célja egy ifjúsági cserének, hogy utazzunk, de ezért nagyon fontos az nekik, hogy lássuk azt, hogy hogyan máshogy is lehet csinálni, mi más is lehet még azon kívül, amit mi megszoktunk. Nem biztos, hogy az olyan, hogy én csinálom, de lehet, hogy sose láttam még, hogy máshogy is lehet.

0: Olá Lili, az SOS Gyermekfalvak programtanácsadója. Miért jöttél ide?
1: Az SOS Gyermekfalvak Magyarországi Alapítványa 136 országban van jelen, és mi is ápoljuk a kapcsolatot más országokkal. Két ifjúsági cserét szerveztünk a horvát SOS-sel, egyet Horvátországon, egyet Magyarországon, és voltak benne hibák. Azt éreztem, hogy tudunk fejleszteni és fejlődni, és az Élmény Akadémia Magyarországon az egyik legjobb szervezet arra, hogy segítsen az ifjúsággal való munkában. Én gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozom, az egyik legkitettebb és legsérülékenyebb csoporttal. Nagyon sok mindenre kell ehhez figyelni, és azért jöttem, hogy itt tanuljak arról, hogy hogyan legyen ez biztonságosabb a fiataloknak, és hogy legyen egy nagy és meghatározó élmény, amiből haza tudnak vinni, és utána építkezni tudnak az egész életükre nézve.
0: Nem kellett volna ezt már neked rég tudni.
1: Nem elégséges Magyarországon az ifjúsági munkás képzés. Én részt is veszek ezekben a táborokban, de szervezőként vagyok legfontosabb lánceme, és ebben nagyon sokat tud ez a projekt segíteni. Pont a mai napon tanultunk a trauma tudatos megközelítésről, és ez is nagyon fontos, amikor már ott vannak a kísérők, hogy ők hogyan dolgoznak a fiatalokkal, de a legalapvetőbb feladat jól megszervezni egy ilyen tábort, és mindenre gondolni. Például kockázatokat felmérni, mentális egészség, a pszichológiai megsegítése a fiataloknak a táborban és utána például az nagyon fontos, vagy lesz majd egy olyan eleme a képzésnek, ami például a megoldás fókuszú megközelítésről szól, hogy hogyan segítsünk hatékonyan abban, hogy tudjanak dolgozni a saját problémáikkal.
0: És hogyha ezt most mind megtanulod, kinek adod tovább?
1: Jövőre, 2027-ben tervezünk egy három országú ifjúsági cserét Bulgáriában, a magyar, horvát és a bolgár SOS-sel. Konkrét célom, hogy felkészülten tudjam megszervezni, megvalósítani.
0: Hogyan tudod átadni a nevelőszülőknek ezt a szemléletet?
1: Nem egyből a nevelőszülőknek adom át, hanem a nevelőszülői tanácsadóknak és a nevelőknek, akik nálunk dolgoznak, és ők tudják továbbadni a nevelőszülőknek. A traumatudatos megközelítés ez nálunk is nagyon-nagyon fontos téma. Az, hogy majdnem mindenki, aki a gyermekvédelmi gondoskodásba kerül, legalább egy nagyon súlyos traumán esett át azon, hogy kiemelték a családjából. Még hogy mi történt előtte a családban, illetve utána hány gondozási helyre kellett mennie, ezek még hozzáadódnak, és sok nevelőszülő nincs felkészülve arra, hogy mivel fog találkozni, és ez milyen magatartási problémákat tud okozni a gyerekeknél. De a gyerekek érzik meg ennek a hatását, sokkal jobb gondoskodásban lesz részük.
0: Több van benned, mint gondolnád, a képzésnek a címe ez. Sokszor mondasz ilyen mondatot? Bárnai Árpád, az Élmény Akadémia trénere.
2: Hát pont ezt a mondatot nem, talán ez egy olyasmi gondolat, ami emlékeztethet minket arra, hogy mennyi képesség van bennünk, illetve főleg, hogyha valaki fiatalokkal dolgozik, hogy nyissa ki a szemét azokra a képességekre, erőforrásokra, ami a hétköznapokban jobban rejtve marad, vagy a környezete a fiatalnak nem erősíti meg. Szóval inkább iránytűként hasznosítom ezt a gondolatot.
0: Mert egyébként azt gondolom, hogy bárkinek ezt mondják, akár hátrányos, akár nem hátrányos, akár okos, akár szép, akár ügyes, ez mindenkinek nagyon biztatóan hangzik.
2: Abszolút, és azt hiszem, hogy ez nem csak hátrányos helyzetű fiatalok kapcsán releváns, hanem erősíthetnénk, mert ebből hiány van. Mennyi megerősítést kap az, aki napi szinten tesz meg olyan dolgokat, ami nélkül lehet, hogy az élet nem menne, vagy nagyon éreznék a hiányát.
0: És azért ebben a mondatban még ennél is több van.
2: Igen, hát erre is gondolok, az, hogy például fiatalok utaznak, világot látnak, kipróbálják magukat új helyzetekbe, az pont lehetőséget ad arra, hogy felfedezze azt, hogy mennyi mindenre képes, amit nem is gondolt volna, hogy meghagyni annak a lehetőségét, ígéretét, hogy többre vagyunk képesek, meg több érték van bennünk, mint ami egy-egy napi helyzetben megmutatkozik.
0: Mi az, amit te itt tanítasz?
2: Hogyan jó olyan érzékenyen, tudatosan állni azokhoz a fiatalokhoz, akik nehéz történetekből érkeznek, hogy számukra egy jó, megerősítő tanulási élmény legyen, hogy felfedezhessék azt, hogy több van bennük, mint gondolnák. Lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy traumatudatos szemlélet, meg azt, hogy hogyan lehet jól kezelni kockázatokat, tervezni olyan izgalmas programokat, amik a felszínen úgy néznek ki, hogy móka, játék, öröm, felfedezés, és közben azért van mögötte sok tervezés, átgondolás, megelőzése bajoknak. Egy olyan képzést tartunk, ahol ezt tanulják emberek, mert egymástól is nagyon sokat tanulnak itt, akik jelen vannak.
0: Foglalkoztál már olyan gyerekkel, akinek nem volt traumája?
2: Mi ifjúsági szakemberek nem állítunk föl diagnózist, szóval nem tudjuk, hogy kit miért, Ellenben jó arra gondolni, hogy biztos okkal viselkedik úgy egy gyerek, hogy viselkedik, és anélkül, hogy diagnosztizálnánk, azt feltételezzük, hogy a múltjában, a történetében valami így vezetett, hogy ő így viselkedik, és megpróbálunk megértőbben állni hozzá, vagy úgy alakítani a programot, hogy alacsonyabb legyen a küszöbbe, mert nagyon sokszor ezek a fiatalok félénkebbek, vagy esetleg impulzívabbak, és gyakran nem engedik be őket programokra, vagy gyakran kerülnek ki akár ilyen iskolán, kívüli képzésekről, edzésről, táborból, mert hogy ő a problémás, az őrös gyerek.
0: Ezért gondolom, hogy tulajdonképpen egy ifjúsági munkás nagy valószínűséggel csak olyan gyerekkel találkozik, akit legalább egy trauma ért már az életében.
2: Ezt így nem merném azért mondani, mert nem tudjuk. Az ifjúsági munkások nem csak hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgoznak. Magyarországon már van ilyen képzés azért, egyetemi szinten is akár, és hogy most alakul ennek a tágabb társadalmi elfogadása, hogy fiatalokkal foglalkoznak szakemberek, iskolán kívül is, formális kereteken kívül is, és hogy azért nagyon nem mindegy, hogy ki és milyen minőségben foglalkozik a gyerekekkel, hogyha például arra gondolunk, hogy ki táboroztat, vagy ki tart olyan foglalkozást, ahova elengedik a szülők a gyereket, akkor könnyen eljutunk oda, hogy az egész addig nem nagyon érdekes, amíg nem történik valami baj. Szerencsére most már nem az a mérce, hogy csak baja ne essen a gyereknek, hanem hogy valami olyan megerősítő, pozitív élmény legyen, amiből tanul a gyerek, vagy több lesz az élete, és ez az ifjúsági munka.
0: Te honnan tudod, hogy hogy kell trauma tudatosan a fiatalokhoz állni?
2: Ezt folyamatosan tanulom én is, részt vettem sok ilyen képzésen, tanuló kollégáktól is, és szerencsére azért sok olyan szakembert ismerek meg szervezetet, akik ezt már csinálják, akár külföldön, akár Magyarországon. És azt hiszem, hogy képzéseken túl a leginkább a munkából lehet tanulni, hogyha időnként megáll és ránéz, reflektál arra, hogy hogy csinálom a munkát, elérem-e azt, amit szeretnék, mi a célja annak, amit csinálunk, akkor sokkal nagyobb eséllyel tanul a saját praxisából, saját gyakorlatából. Van azért képzés, az SOS gyerekfalvak tart ilyen képzést, olyan képzéseket is tartok, ami gyerekvédelmi szakembereknek szól ugyanerről, csak más közegben alkalmazzák, illetve van sok képzési anyag, az Élmény Akadémia is tartott egyébként ilyen képzést nemrég, külön traumatudatos szemléletről, meg elég sok jó irodalom is van, csak ez még idő, amíg érkezik a formális oktatásba, tehát hogyha például valaki most tanárképzést végez, keresnie kell azt, hogy hogy elérje ezeket az információkat, meg ezt a tudást.
0: Jó egyébként Magyarországon a ifjúsági munkás képzés?
2: Nagyon sok lelkes ifjúsági munkás jön az ifjúsági munkás képzésből, mivel én magam még nem végeztem ilyet. Az utóbbi években teljesedik ki jobban, jó képzés zajlik, sokkal jobban, ha ez több helyen lenne elérhető, meg jobban lehetne érteni, hogy mi fánt erre mesz egy ifjúsági munka, mert maga ezt a szót se értik mindenütt Magyarországon.

0: Boronkai Ábel szociális munkás szakon végez, mesterszakon már. Mi az, amit te most az ELTE-n tanulsz?
1: Én szociológiát végeztem.
0: Tulajdonképpen specializálódsz ebbe az irányba.
1: Igen. Úgyhogy amit én leginkább tanulok, az, hogy figyelek a szaktársaimra, igyekszem az ő tapasztalataikat magamba szívni. Tapasztalatból ösztönösen tudom, hogy mit kéne reagálni, de sokkal jobb konkrétumokat és konkrét eseteket is mondanak a többiek. Kell kicsit színesíteni a saját verziómat.
0: Arra lehet már valamit mondani, hogy hogy kell viszonyulni egy traumát átélt fiatalhoz?
1: Leginkább elfogadással és hallgatással és szeretettel, ami nehéz. Nem az a lényeg itt, hogy én most értékítéletet mondjak, hanem hogy valamit tudjak segíteni. Ha igazán komoly traumáról van szó, akkor nekem az a feladatom, hogy szóljak valakinek, aki ezt sokkal jobban ért. Szüleimnek elég sokat hazudtam, mert féltem a megtorlástól, pedig nagyon szerető szüleim vannak, mindig is elfogadtak és mindig szerettek, megmutatták, hogy nincs szükségre, hogy valamit elrontottam, oké, elmondom, és segítenek megjavítani, sokkal hamarabb kiásom magam a csapdából.
0: Hány éves korodban jöttél erre rá?
1: 18.
0: Elég sokára. Már nem is voltál gyerek?
1: Nem, de egyrészt még máig a szüleimnek gyereke, sőt, életem végig szüleimnek gyereke leszek, de hogy azért még mindig nagyon sok minden ment, főleg azért, mert tanulok, ezért gyereknek gondolom magam csomó szituációban. Azért mondtam a 18-at, mert akkor voltam már elég biztos benne, hogy majdnem mindig az igazat fogom mondani. Azelőtt is gondolkodtam rajta, de azért az, hogy teljesen őszinte legyek a szüleimmel, az igen, az későn jött.
0: Lebuktál valaha?
1: Persze, sok hülyeségbe belebuktam. Azért is tartott ez ilyen sokáig, mert nem nyomoztak utánam a szüleim, és ezért csomó mindenben nem buktam le. Valószínűleg amúgy tudták, de úgy gondolták, hogy Ábel most úgy döntött, hogy hazudott, úgyis megissza a levét, úgyhogy most minek nyomozni, mert az egy nagyon rossz érzés, hogyha igazat mondasz, és akkor nyomoznak utána, és nem hisznek neked. A bizalmat az teljesen megöli. Ezt szeretném eltanulni, hogy én is lehessek ilyen majd a fiatalokkal.
0: Miért akarsz te ifjúsági munkás lenni?
1: Mert nagyon hasznosnak és értelmesnek találom, és én azt látom, hogy az ország az így tud leginkább fejlődni, hogyha a fiatalokat fejlesztjük.
0: Temflik Kátya, a JEL Alapítvány szakmai vezetője. Mi lesz más a munkádban, ha elvégzed ezt a tanfolyamat?
2: Én azért jöttem el erre a tréningre, hogy azokkal a sikert és hallássérült fiatalokkal, akikkel én együtt dolgozom, számukra is könnyebb legyen a részvétel egy-egy programon. Elég sok olyan programunk volt, ahol hallássérült gyerekeket és fiatalokat vontunk be. Az Élmény Akadémiának olyan komplex hozzáállása van ehhez a kérdéshez, ami nagyon jól körüljár igazából mindent, ami ezzel a témával kapcsolatban följöhet. Én hallássérült szemszögből érkezem, viszont az is tény, hogy a hallássérülés mellett más érintettsége is lehet egy fiatalnak. És ezért nagyon sokat tanulok itt olyan dolgokról, amire korábban én nem is gondoltam. Például ma foglalkoztunk a traumatudatos hozzáállással, ami arról szól, hogy ha egy fiatal megérkezik egy programra, ami lehet akár egy diákcsere, akár egy tábor, vagy akár bármilyen program, akkor az ifjúsági segítő, vagy a facilitátor, vagy a vezető, az fontos, hogy tudja azt, hogy a fiatal milyen háttérből érkezett, és ez nem azt jelenti, hogy nekünk tudnunk kell az ő pontos életútját, de tudatában kell lennünk annak, hogy bármilyen helyzet újra triggerelheti az ő átélt traumáit, és amennyiben ez a fiatal sebezhető háttérből érkezett, szinte biztos, hogy neki van ilyen traumája. És hogyha segítőként ezeknek tudatában vagyunk, akkor rögtön tudunk rá reagálni, és helyesen segíteni.
0: Mert egyébként ez nehezen látható?
2: Azt gondolom, hogy igen, mindannyian küzdünk sok-sok traumával, melyeket ki így, ki úgy kezel, ki elássa magában, ki terápiába jár, próbál ezeken úrrá lenni, hogyha valaki ifjúsági munkával foglalkozik, már van erre szeme. Akik most itt vagyunk résztvevők, 4 országból érkeztünk, Olaszországból, Spanyolországból, Litvániából és Magyarországról. Mindenki érintett területen dolgozik. Most azt tanultuk meg, hogy hogyan tudunk ehhez jól és tényleg segítő módon hozzáállni. Hogy egy biztonságos teret biztosítsunk, ha szeretné, megoszthatja, hogy miben van, de ha szeretné, akkor abban is támogatva van, hogy megtartsa magának. Erre nézünk egyrészt elméleti, másrészt pedig gyakorlati tudnivalókat. Ugyan sok sebezhető fiatallal dolgoztam már a szakmámban, de így ebben a keretben még ezzel nem találkoztam.
0: Elég ifjúsági munkás van most?
3: Érdekes megnézni azt, hogy máshol, ahol ez jobban kialakult, ott milyen kerete van, és azokban az országokban, ahol van ennek etikai kódexe, Magyarországon például most dolgoznak az etikai kódexen, vagy ahol az egyetemi képzésnek szervesen része sok helyen elérhető, ott sokkal többen választják ezt, meg jobb minőségben tudnak dolgozni az ifjúsági szakmában. Leginkább az hiányzik, hogy nagy lefedettséggel az országban, önkormányzatok környékén, kisebb településeken olyan szakemberek legyenek, akik jó minőségű ifjúsági programokat tartanak, és biztonsággal tartanak olyan programokat, amiben a fiatalokat nyugodt szívvel engedhetik el a szülők, és nyitott tudnak képezni a helyi szintű programok, meg a máshol lévő, akár nemzetközi lehetőségek közt. Az lenne egy ideális helyzet, hogy mondjuk az iskola és az ifjúsági munka az valahol találkozik, és kiegészítik egymást.
0: Az ifjúsági munkás szakemberek tréningjén jártunk. Kövessék műsorunkat Spotify-on, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál @mtva.hu e-mail címen. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Mohácsi Edit.

0: Kossuth Rádió Zalaegerszegen, FM 102,6. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Gulyás Dénes vagyok, operaénekes, a mai este házigazdája. Vendégem Harcsa Veronika, énekművész, dalszerző, a Honi Jazz elképesztően sokoldalú tehetsége, előadó művésze.
2: Jó estét kívánok!
1: Én ilyenkor mindig bepróbálok megtanulni mindenkit, és megpróbálom összeszedni magáról mindent, azon túl, ami az első benyomásom volt, amikor hallgattam, hogy maga énekel, és itt az előbb meg is mutatom, hogy fel is toltam az állam, olyan elképesztő képességeket mutatott. És aztán olvastam, hogy a tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki informatika szakán kezdte.
2: Ott kezdtem, igen, aztán folytattam szerencsére máshol is.
1: De azt be is fejezte?
2: Majdnem befejeztem, az 5 évet elvégeztem, uh-huh. Akkor még nem volt külön kettéosztva BA és MA képzésre, de nem diplomáztam le, ezt mindig hozzáteszem, hogy nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy informatikus vagyok, nem vagyok az.
1: De az Zene Akadémián diplomázott.
2: Így van, igen, és utána kimentem néhány évvel később Brüsszelbe, ott még egy mesterképzést elvégeztem.
1: És kik tanították itt a Zene Akadémián?
2: Berki Tamás uh-huh. volt a jazzének tanárom, illetve Holzer Irma klasszikus éneket tanított. A jazz tanszakosoknak is, tehát akik jazz énekeseknek készülnek, nekik is kötelező volt, és most is az klasszikus énekórákat is venni.
1: Tehát a hangképzés magát, a légzéstechnika, az énektechnika, az ugyanúgy a hangnak a képzése az szerint ugyanolyan, mint hogyha opera énekes lenne.
2: Hát vannak technikai különbségek, tehát máshol, máshogyan képzem egy picit a hangot, egy picit beszédszerűbben, mint a klasszikus énekesek, vagy inkább sokkal beszédszerűbben, de az alapok azok valószínű ugyanott nyugszanak, hogy jó kell, hogy legyen a légzés, jó kell, szabad kell, hogy legyen a hang.
1: Illik érteni a szöveget is. Az sem, mert hogy operát is énekelt, ugye jól tudom, Martinu Késkönnyei című operát.
2: Így van.
1: Jirzsi Menzel rendezésében.
2: Így van, ez egy fantasztikus kaland volt, és Jirzsi Menzellel dolgozni életre szóló élmény. Azt hozzá kell, hogy tegyem gyorsan, hogy ez egy dadaista opera volt, tehát nagyon sok minden belefért. És engem direkt azért hívtak, mert nem klasszikus énekhanggal szerették volna megszólaltatni azt a szerepet, és az anyámat is egy nagyon muzikális színésznő uh-huh. alakította.
1: A zenei irodalomban van néhány ilyen, tehát Jeanne d'Arc a mágián ott is egy prózai szerep lők vannak. És ez hol volt ez a Martinu opera?
2: Svájcban mutattuk be több városban. Sajnos, bár próbálkoztam Magyarországra elhívni, vagy megszervezni, hogy eljusson ez a produkció, sajnos nem sikerült, de nagyon bízom benne, hogy lesz még Magyarországon is hasonló kaland.
1: Benne mindig van egy kettősség, hogy hát a Jirzsi Menzelt ugye nem kell bemutatni, hogy ki volt, vagy ki. Tehát tudjuk, igen. Hogyha zenés műfaj, például komponál is, írja dalokat, szövegeket is ír, hogy ez egy összetett dolog, tehát zenésznek kell lenni, de azt hiszem a Menzel, ő nem volt zenész, tehát hogy nyúl egy olyan, nekem voltak konfliktusaim olyan rendezőkkel, akik nem tudták, hogy mi az, hogy öt vonal, meg előjegyzés, igen. És ott mindig bajok voltak. Milyen volt a Jirzsi Menzel ilyen szempontból?
2: Aki operában többet szerepel, az jobban meg tudja ítélni más rendezőkkel összehasonlítva, hogy mennyire volt zenei Jirzsi uh-huh. Menzel. Nekem a legizgalmasabb vele kapcsolatban az volt, nagyon emlékszem rá, hogy rengeteg ötlete volt, de ami különleges volt, hogy nagyon könnyen el tudta engedni a saját ötleteit. Jó. És én ezt vittem magammal a vele való közös munkából, hogy sok a kreatív ember, sok a kreatív rendező, alkotó, előadó művész, nagyon sok ötlete van sok embernek, de elengedni az ötleteinket, az kifejezetten nehéz, és Menzel ebben jó volt.
1: A Leben und Leben lassen című, tehát, hogy élni és élni hagyni a művészt, hogy megélni azt, amit akarok, és hagyni, hogy ő megélje, amit szeret.
2: Egyrészt igen, másrészt pedig önirónia. Kipróbáltunk valamit, és egy jót nevetett, és azt mondta, hogy hát ez pocsék, menjünk tovább, próbáljunk ki valami mást.
1: Hát megmondom őszintén, én ilyen rendezővel nem nagyon találkoztam, aki azt mondta, hogy hú, hát ez nagyon elrontottam, ez így nem jó. Azért is kérdezem ezt a Martinut, ugyanis én nagyon szeretem Martinut, és a Juliet című operáját én is énekeltem, tehát közel áll hozzám ez a fajta zene. dadaizmus az már mondjuk, tudja, hogy már öreg vagyok, kimerem mondani, engem nem hoz lázba igazán maga a dadaizmus, főleg a képzőművészetben. De viszont a Martinez egy egészen elképesztően jó zeneszerző volt. Tehát olyan szikrázó ötletei voltak, gondolom, ebben a darabban is, olyan zenei hegyek, völgyek, folyók, mezők, és olyan szikrázások, ami szédületes. Most ez azért ragadok itt egy picit le, mert hallottam először, én azt mondom, hogy képes ez a torok erre? Ez valami egészen hajlékony, flexibilis, ugyanakkor kiegyenlített fönt, lent, középen minden, úgyhogy szívesen dicsérem itt magát reggelig, mert nagyon szép, amit csinál, ezt nagyon élvezem.
2: Nagyon örülök, hogy ezt öntől hallom, hadd valljam be, hogy a mai napig járok énektanárhoz.
1: Hölgy az illető, vagy úr?
2: Úr, Kéringer László, tenor.
1: Jó. És üdvözlöm, mondja meg neki.
2: Átadom neki.
1: Köszönöm szépen.
2: Őt először a YouTube-ról ismertem meg, és nagyon beleszerettem a hangjába, és abba a természetességbe, ahogy ő énekel, és tudtam, hogy ő nagyon fog tudni nekem segíteni, hiszen valóban én jazzénekesként képződtem, de nagyon sokat dolgozom klasszikus zenészekkel is. Egyáltalán nem célom magamat átképezni klasszikus énekesnek, de például a mesterem, Kéringer László pontosan érti, hogy nekem egyfajta rugalmasságra van szükségem, amit a klasszikus technika segít megszerezni.
1: Így van. Schubert?
2: Schubert.
1: Azt is hallottam, gyönyörű.
2: Egy elképesztő, izgalmas és nagyon nagy vállalkozás volt a részemről.
1: Az egész Wallingezangot csinálta, vagy csak az Aufenthaltat és a Doppelgängert?
2: Nem az egész ciklust, az is lehetett volna egy választás, hogy kiválasztjuk valamelyik ciklust, de végül inkább a zenésztársaimmal, Razvajaja van, Anasztázia Hárfa művésszel és Bolcsó Bálint klasszikus zeneakadémiát végzett elektronikus zeneszerzővel. Végül úgy döntöttünk, hogy a kedvenceinket több ciklusból választjuk ki, illetve természetesen, mivel nem az eredeti hangszerelésben szólaltatjuk meg a dalokat, hanem hárfával, élő elektronikával, és nem klasszikus énekhanggal, ezért az is a választás szempontjai között szerepelt, hogy alkalmasak legyenek a dalok.
1: Nagyon lenyűgözött, meg kell, hogy mondjam. Sőt, van itt még valami, ami talán a maga sokoldalúságát és az érdeklődésének ezt a, ha ezt lehet ilyen szóval, szivacs volt, tehát hogy mindent megpróbál. Ha csak egy szót mondok, hogy lámpafény. Ugyanis ezek versek, és ott tudom, hogy a nyugatos költöknek, Babi, stb.
2: Főleg nyugatos, későbbről is, tehát a 20. század második feléből is válogattunk. Nemes Nagy Ágnes, Vörös Sándor versek is szerepeltek a lámpafény lemezen.
1: Az ilyen szintű költészet, mint amivel ön foglalkozott, kevesek napi kenyere, mindennapi kenyere. Azt éreztem, hogy többet akar megmutatni a zenén túl, egyéb művészeteket is, mondani valókat is, szellemiségeket. Ez vezette, hogy erre felé menjen? Először szerette a verset, és akkor elhatározta, hogy na most ebből csinálok valamit? Vagy akart valamit csinálni, és ahhoz választott verset?
2: Viszonylag a pályám elejéhez kötődik a lámpafénylemez, most már 15 éve jelent meg, kemény ezt kimondani így, 2011-es, és előtte angol nyelven készítettem lemezeket, és a fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy lehet játszani a magyar nyelvvel. Időközben annyira nagy élmény lett a versolvasás, hogy eldöntöttem akkor, hogy ezzel az élménnyel kell valamit kezdeni, és egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez, és jó néhány vers anyag van már a tarsolyomban. A lámpafénylemez volt az első ilyen, és nem sikerült egy költőt kiválasztani akkor, hanem annyi kedvencem lett, hogy inkább egy 20. századi válogatást zenésítettünk meg.
1: Az embernek az ugrik be, hogy fényt gyújt, tehát világosságot csinál, önmagában rengeteg üzenettel bírhat. És ha igaz, az a felmérés, vagy tanulmány, amit olvastam az emberek érdeklődéséről a versekkel kapcsolatban, akkor azt hiszem, nagyon találó a cím, mert ott is világosságot kellene gyújtani. Úgyhogy nem tudom, hogy erre gondolta, amikor ez nagyon beletalált szerintem.
2: Hát nyilvánvalóan ez egy szimbólum. Kosztolányi Dezsőnek a verse a lámpagyújtó énekel, és ezt a verset is feldolgoztuk a Lámpafény albumon. Ez egy letűnt szakma, illetve valahol olvastam, hogy még Magyarországon egy helyen, vidéken van lámpagyújtó, aki az utolsó lámpásokat még esténként meggyújtogatja.
1: Most is?
2: Még most is, igen.
1: Jé, de az miből vannak azok a gáz? Ez nem lehet gáz. Lehet, hogy ott van egy kapcsoló.
2: Nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy már elektromosan működik, de
1: meg kell nyomni egy gombot.
2: Még tudom, hogy még van egy utolsó lámpagyűjtő, aki kis hazánkban ezzel foglalkozik. Természetesen ez egy szimbólum, világosságot gyújtani, a fény, mint olyan az életünkben, az, hogy este mi történik, amikor a nap lemegy, akkor mivel foglalkozunk az este. Ma a digitális világban ez sajnos a képernyő fénye 99%-ban, de egyre többen vagyunk, akik azt mondják, hogy elalvás előtt fél órával én már leteszem a telefont, és inkább egy könyvet veszek a kezembe helyette. Tehát ez a mai napig fontos téma, hogy mi adja a fényt az életünkben, a nap, vagy a telefon, vagy egy könyv, igen, vagy a lámpa.
1: Az biztos, hogy ez most egy elég súlyos probléma, és sokan is beszélnek róla, hogy ez az egész kütyű, amit így nyomkorászik mindenki. Jó lehet, én a munkámat nehezen tudnám elképzelni nélküle, de és a könyvnek azért van egy veszélye, az, hogy nem hagy elaludni, ha nagy új, akkor nem tudok elaludni.
2: Meg máshogy figyelünk rá, máshogy figyelünk egy könyvre, de hát ez erről nagyon sok szó esik, szerencsére. Hát
1: elképesztő ritmusérzékkel és tisztasággal, tehát énekel, ez a fajta muzikalitásnak hívunk, tehát a hang. Nekem egyszer a Ferencsik János azt mondta, hogy Varasúvola után, az egyik előadás után, hogy fiam, jöjjön ide, és akkor így csinált, így ilyen távolra tette a hüvelyk és mutató ujját, és azt mondta, tudja, ezen belül itt tiszta a hang, de maga itt fölül énekelje, ne alul. Mert azt igazán az zenész hallja, hogy ott van valami rezonancia, vagy valami felhang, vagy valami gyújtólánk, vagy én nem tudom mi, amitől aztán gyémán tiszta lesz. Ezt hallgatom, hogy énekes, hogy még ilyen tisztán én embert nem hallottam, egyébként is a ritmikai perfekcióval nem késik, szenzációs, ezt csak dicséretképpen mondtam. Úgyhogy,
2: nagyon köszönöm.
1: Meg ez is gondolom énektanártal, gondolom a Laci erre is odafigyelt, nem csak a szorosan vett, hogy most hogy támaszol, vagy hogy képezze a hangot.
2: Én abban hiszek, hogy mindig lehet fejlődni, és mindent relatívnak érzek. Nagyon örülök, hogyha tisztának hallja a hangomat, valóban ez a célom, meg ritmikailag pontosnak, de én azt is tudom, hogy mindig van még hova. És természetesen a technika az egy dolog, de valahogy úgy tisztának maradni, hogy közben a kifejezés is megmarad, talán az az, amire előadó művészként mindannyian törekszünk.
1: Törekszünk, így van. Fárasztó egy kicsit, de igen. De ugye említették, hogy dalszerző is. Komponál, akkor egy pillanatnyi inspirációja van, ami tart x másodpercig, azt dolgozza fel, vagy pedig visszanyúl évekre, évtizedekre, és valami más. Tehát, hogy milyen gyökerű az a munka, amit...
2: Mind a kettő lehetséges, igazából bárhonnan lehet közelíteni egy dalhoz. Az biztos, az én tapasztalatom az, hogy néha vannak szikrák, olyan tényleg csillogó ötletek, amik egyszerűen csak bevillannak, és amiktől ilyen áldottnak érzi azt a percet az ember.
1: Sem is tudja elengedni, már utána az dolgozik.
2: Igen. De az biztos, hogy úgy mondjam, kell hozzá fenék is. Tehát az a csillogó ötlet, az lehet egy nagyon jó kiinduló pont, de utána azt ki kell dolgozni. Egy kis ötlet az egy percre elég.
1: De vagy egy élmény. Lehet, hogy falsamit mondod, egy gyönyörű pillangó átrepület, ez most egy nagyon kicses, hogy így mondom, de valami. Azért mondom ezt a példát, ahogy egyik kedvenc szerzőm a Richard Strauss, és megírta az Alpesi szimfóniát, ahol úgy vannak egy nap történései az Alpokban, megírva annak az éjszakától egész nap és vissza az éjszakába, ami valami elképesztő, az, hogy a nap kirobban az Alpok csúcsa fölött, az egy pillanat, utána már nem robban 24 órán kell, és az egy pillanatnyi valami. A megszülető műnek a mienségére és mondani valója lényegére van-e hatással, hogy az pillanatnyi, vagy mondjuk egy olvasott regény dolgozhat az emberben?
2: Erre biztos, hogy jobban tud válaszolni az, akinek a fő fókusza a műszerzés. Én azért elsősorban előadó művésznek érzem magam. Az biztos, hogy vannak ilyen elképesztő, inspiráló pillanatok, vagy természeti képek. A természet talán most a mai digitális világban még inkább fontos szerepet kap inspirációként is, és azt érzem magam körül, hogy egyre többen nyúlunk vissza a természeti képekhez, hiszen valami olyat kapunk tőle, amit a digitális világ nem tud elfedni. Ugyanakkor a kidolgozás az nekem mindig hosszú folyamat. Ez az én tapasztalatom. Lehet, hogy van olyan zeneszerző, aki tud egy nagy flow-ban leül, és csak írja és ki mondja magából, és minden tökéletes. Nálam ez nem úgy működik, hanem vannak szikrák, vannak ilyen ajándékként kapott ötletek, de utána azt fáradtságosabb munkával kell kidolgozni.
1: Hát ha már fáradtságos munka, akkor nagyon sok rokon, én is énekes voltam,

0: mindent kellett meghódítani, vagy nem tudom, hogy mondja, megemészteni, és ez vonatkozik arra is, hogy ha előadás volt este, akkor reggel 8-kor én arra készültem, mint egy versenyló a boxban. Ettől volt nekem nagyon nehéz tulajdonképpen, nagyon sok próbafolyamat, tanulás, előadását, és hogy van? Tehát azt látom, az elképesztő természeteséget, hogy kiáll, és csak úgy futj, és jön. De hát a mögött rengeteg hát minden
1: van. A mögött rengeteg munka van, és kell, hogy legyen. Azért azok a műfajok, amikben én mozgok, a jazz, illetve azok a kísérlet műfajok megengedőbbek, azt hiszem, mint az opera, rugalmasabbak, illetve én improvizálok is, és maga az improvizáció az megengedi azt, hogy az adott napi állapotomnak megfelelően álljak hozzá ahhoz a darabhoz. Magyarul az, hogy én hogy vagyok aznap, az alakítja az estét, a koncertet, és nem fordítva, hogy este koncert van, tehát magamat kell olyan állapotba hozni, amivel azt a szerepet én el tudom énekelni. Tehát valószínű nekem az én zenész életem egyel megengedőbb. De ezzel együtt is természetesen a színfalak mögött nagyon sok munka van, amit a közönség nem lát. Azért szerintem sokan érzik, hogy ha van egy jól sikerült, természetesen kigördülő előadás, azt azért mögé érzi szerintem a nem szakmai közönség is, hogy a mögött sok munka lehet.
0: Itt említette az improvizációt, én nekem egy elképesztő élményem van, egyszer koncerteztem a Vukán Gyurival együtt, és Görsvint énekeltünk, én a Sporting Life-ot a Porgiból, és akkor mind a két nótát, és akkor azt mondta Gyuri, de figyelj, én ezt csináljuk, azt mondja, hogy te ezt énekled az első verszakot, és akkor majd én itt elkalandozok, meg improvizálunk, meg ő, amikor majd hallod, akkor gyere vissza. Mondom, de mit hallok? És akkor úgy néztem, és elkezdett játszani fergetegesen egyébként, ő nagyon tudott. És akkor szememmel kerestem a tekintet, hogy nincs már legalább, vagy így a szemeddel csinálj. És akkor egyszer fölt, és azt mondta, hogy és ott volt. Tehát, hogy az improvizációnak ez a szabadsága, az szenzációs. És ez csak a nagyon nagy koncentrációt. És hogy jó legyen, tiszta legyen, attól, hogy improvizál, veleje legyen, mondani valója így legyen.
1: Van.
0: Pécs, zeneterápia. Én csak ezt a kis szót mondom. Ott is szerzett valami képesítést, ugye?
1: Igen, a 2 éves zeneterápia képzést végeztem a Pécsi Egyetemen 2022 és 2024 között. Ez egy fantasztikus élmény volt az életemben. Még nagyon sok mindent nem tudtam vele azóta kezdeni, mert az államvizsgám után 2 héttel született meg a kisfiam, és azóta még nem ment bölcsödébe, tehát főleg otthon vagyok vele.
0: De most már iskolás.
1: Hát most másfél éves a kisfiam. Az a jövőbeni terveim között szerepel, illetve workshopot nagyon szívesen adok, és természetesen a workshop az nem zeneterápia, de amit a pécsi képzésen tanultam, azt az attitűdöt, azt a hozzáállást, hogy a zene egy kapcsolódási eszköz saját magunkhoz és a közösséghez is, ezt nagyon szeretem belevinni a workshop szituációba is, illetve van olyan koncertműsorom is, ahol kifejezetten invitálom a közönséget, hogy vegyen részt egyel aktívabban, mint ahogy az szokás.
0: Kenyérsütés, COVID, kovász. Hány éves a kovásza?
1: 2020 márciusában született a kovászom.
0: És megvan
1: most,
0: még?
1: Úgyhogy most lesz 6 éves. Most épp egy picit gyengélkedik, de frissítem. Életben van.
0: Ezt nagyon fölkaptam a fejem, mert én ugyanezt csináltam. Igen, a feleségem ilyen szkafanderbe hősként elment bevásárolni, és mondtam, hogy vegyél ezt, és csináltam én is. Óriási élmény volt, de akkor a Covid alatt hisztam, vagy 6 kilót. Úgyhogy azt mondom, hogy akkor ezt most nem csinálok. Egy dátumot mondok, és a többit kérem, hogy tegye hozzá, jó?
1: Remélem, tudni fogom, hogy mi az.
0: Úgy legyen a lottó ötösöm, hogy ezt maga tudni fogja. 2026. március 14. szombat.
1: Tudom, hogy hol leszek. Grenoble-ban leszek, Franciaországban, és ez a következő koncertünk a Schubert Now című produkcióval, amiről beszéltünk a beszélgetés elején. Hárfa, élő elektronika és nem klasszikus énekhang a triónk, és így szólaltatjuk meg Schubert. Schubertnek a dalait improvizációval, áthangszerelve, nagyon sok játékossággal és nagyon sok spontaneitással. Ez egy fesztivál lesz az Alpok lábánál, Franciaországban, és óriási öröm, hogy ott lehetünk majd.
0: Kedves hallgatóink, vendégem volt Harcsa Veronika, énekművész, dalszerző, Gulyás Dénes operaénekes vagyok, a mai este házigazdája. Most pedig a nagyobb című portréműsor következik a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Tűzszünetet jelentett be holnap éjféltől az ukrán elnök. Az intézkedés magyar idő szerint ma 23 órakor lép életbe. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelemnapi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy Hallerné, Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 2% tisztújító konzgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Szabadtéri nyílt napot tart a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen fellépmások mellett Balázs János és Farkas Gábor zongoraművész, Mondok Ivett énekművész, valamint Karasszon Eszter csellóművész. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütős és jazz tanszékének hallgatói több korszak zenéjét mutatják be. Sport. A labdarúgó MB2 28. fordulójának záró mérkőzésén a Vasas 3-2-re legyőzte a Budafokot. Az angol Premier League-ben a Chelsea 3-1-re kikapott a Nottingham Forest-től. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 13-17 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 25-30 fok várható. 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Aminek persze olykor az árát is meg kell fizetnie. Nyitott, kedves, mindenkivel szót értő pásztor a népének, ám akár a kékszakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Köszöntöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett, valamint Szacsvai díjjal és a Széchenyi Társaság Széchenyi díjával elismert Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, tanára, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, a teológiai tudományok doktora, számos testület és bizottság tagja. Rektor úr, nagy tiszteletű úr, professzor úr, író úr, hogy szólítsam?
3: Hát mindegyik nagyon megtisztelő, de valójában azt szoktam mondani, és többször is megkérdezték tőlem, hogyha ez vagy az vagy amaz között kellene választani, akkor melyiket választanám? Hát először is, másodszor is, harmadszor is, bár mindegyiket szeretem és igyekszem hűséggel végezni, de először, másodszor, harmadszor lelkipásztor szeretnék lenni és maradni.
2: És azt még soha senki nem kérdezte meg, hogy mindazonáltal, és ennek a primátusát elismerve, hogyan fér bele ennyi minden az életében, és ilyen mélységben, hogy rektor a Szapiencia Egyetemnek, hogy könyvek garmadáját írja nagyon alapos kutató munka után, hogy hétről hétre olyan istentiszteleteket tart, miután az elhangzott beszédek könyvformájában jelennek meg, hogy tanít, hogy működtet egy csillagocska alapítványt a Nagyvárad réti református gyülekezetben, ahol óvoda van, énekkar van, zenekar van. Na most mindent felsoroltam, de szerintem nincs vége, sosincs vége. Hogy bírja?
3: Nem foglalkozom azzal, hogy hogy bírom, vagy hogy nem bírom. Én is sokszor megállok egy-egy pillanatra, elgondolkodom, elcsöndesedem, hogy meddig lehet valamit még tenni, de valahogy mindig úgy vagyok vele, hogy hát az Isten elég erőt ahhoz, hogy tegyem egyiket is, másikat is, harmadikat is. Valójában én nem terveztem ennyi mindent. Egyet tudtam, hogy lelkész szeretnék lenni egy nép körében, Isten szolgálva, Istennek hasznára lenni. Ez volt. A többit pedig az élet hozta magával. És igyekeztem eleget tenni azoknak a kihívásoknak, feladatoknak, amelyek éppen akkor jelentkeztek, amikor jött egy felkérés, egy hívás, egy megszólítás, akkor megvizsgáltam, s hogyha úgy éreztem, hogy tudok rá válaszolni, hát akkor válaszoltam rá. Így adódtak össze apránként a kicsi mozaik kockák.
2: Istennek és vagy az erdélyi magyarságnak a szolgálata milyen kapcsolatban van egymással?
3: Elválaszthatatlan. Mindenek felett az első az Isten. Az Isten nem lehet elválasztani a párciumi erdélyi magyarság szolgálatától, mert úgy gondolom, hogy Isten egy nép körében hív el, ott bíz meg feladattal, és annak a népnek a körében kell a szolgálatot végezni.
2: Kulcsszónak éreztem ebben a szolgálatban az elcsendesedést. Ez adja az erőt?
3: Hát úgy gondolom, hogy anélkül a csend nélkül, ahol az ember idézőjelbe próbálja szóra bírni az Istent, némelykor a csend megszólal, vagy a csendben megszólal. Valamit mond. Lehet, hogy nem is pontosan akkor, hanem utána, de erre a kapcsolatra szükség van. Ennélkül nem lehet tovább menni. Mert az embernek szüksége van a töltekezésre. A csend az egy erőtér. A csendben, ha az Isten akar, megszólal. Ha nem, akkor megtalálja rá a módot, hogy mikor, hol, milyen formában küldje, elkészítse el a maga üzenetét.
2: És hogyha a Liszt magyar rapszódiája szólal meg, akkor Liszt végtelenül bonyolult személyisége van valamilyen összefüggésben? Pálffy József nagyon sokrétű személyiségével és a magyar rapszódiával?
3: Hát távol áll tőlem, hogy bármilyen szempontból is hasonlítsa magamat Liszthez, de talán egy kicsit, ha bonyolultságot tekintjük, akkor lehet, hogy nem állunk olyan nagyon távol egymástól. Én magam is sokszor kapom magamat azon, hogy ha az Úristennek rám kell nézni, akkor lehet, hogy elég sok baja van velem, mert azzal együtt, hogy sok pászmán fut az életem, sok mindent próbálok tenni szívvel, lélekkel, de sokszor elbukok, sokszor megbotlok, nekem is vannak gyenge pontjaim, hiányosságaim. De mégis úgy érzem, hogy ezeken a dzsungeleken, labirintusokon keresztül valahogy sosem vagyok magamra hagyatva.

0: nem akarom erőltetni a párhuzamot, de tényleg úgy gondoltam, hogy Liszt a világiságnak és a nagyon mély, befele forduló lelki életnek valami olyan együttállása, ami vonzó lehet az ön számára is.
1: Igen, érzem benne egyszerre a mélységet, a magasságot, érzem benne az elcsendesedést, és érzem benne a nagyon magas hőfokon ért égő tüzet, és ezek virtuóz módon váltogatják egymást. Talán egy kicsit bennem is sokszor ilyen a szellemi-lelki világ. Valahogy összhangba kell hozni, egyensúlyba, harmóniába, ami nem mindig sikerül. De próbálkozol vele.
0: Azt gondolom, hogy nem lehet egy nagyon könnyű ember, ugyanakkor valami titka annak mégis van, hogy a gyülekezete tűzön vizen át, immárunk több mint negyed százada. Nem csak, hogy kitart ön mellett, hanem gyarapszik, és a szeretete jelével naponta jelzi, hogy milyen fontos az ön személye az ő számukra. Egy nem könnyű emberé.
1: Igen, minden bizonnyal, hogy nem vagyok könnyű ember, de hát ilyen vagyok. Általában elég egyértelműen fogalmazok, elég egyértelműen látszik, hogy mit akarok, és talán így a 60. esztendő felé közeledve, ha megérem, bő másfél esztendő múlva,
0: adja Isten.
1: Akkor köszönöm, akkor lassan lehet, hogy már meg tudom fogalmazni azt, hogy honnan jöttem és hová megyek, merre tartok. Mert ez az élet, amelyiket élünk, nem egy egyszerű játék, ez is nagyon bonyolult. És miközben ebben a bonyolult életjátékban kiegyensúlyozott életteret és életkörülményeket akarunk, ahhoz sok szempontból fel kell venni a küzdelmet, de tudni kell azt, hogy milyen idézőjelbe tett fegyverrel vesszük fel a küzdelmet. A legfontosabb fegyver az a lélek fegyvere. Az, hogy mindig megőrizhet, talpra állíthat, megsegíthet. Sokszor úgy, hogy fel sem vagyunk képesek fogni, hogy hogyan.
0: Ez az az üzenet, amit vasárnapról vasárnapra megfogalmaz Nagyváradon, a Nagyvárad réti református templomban?
1: Akár ez is.
0: Ahol ugye nem csak emberi helytállásra, hanem a kisebbségi sors helytállására is elegendő muníciót kell adni.
1: Próbálom, úgy érzem, hogy közös nevezőn vagyunk.
0: Mikor szólította meg először az Isten?
1: Ez különös. Vannak emberek, kollégák, akik tudják ennek az időpontnak a helyét, idejét, alkalmát. Én sajnos nem tudok ezzel dicsekedni. Úgy, ahogy visszatekintek, valahogy ez mindig egyértelmű volt. Attól kezdve, hogy Kiskerekibe a Nádasház tornácán éjszaka kifele bámultam, és néztem a csillagos eget pár évesen, nagyon intenzíven él bennem ez a kép. Attól kezdve szinte minden korszakomban, függetlenül attól, hogy régész, hogy orvos, hogy űrhajós, hogy minden is akartam lenni, valahogy ez, mint egy abszolút cantus firmus, ott húzódott bennem, hogy az Isten van, az Istent szeretem, az Istent szolgálni akarom. Talán nagyon sokat formált rajtam gyermekkori Bibliám, ahogy szoktam mondani, az egri csillagok, hiszen az egy nagyon-nagyon sajátos világképet, emberképet, istenképet adott. Valahogy egyszerre azonosultam kicsi kamasz koromban Dobóval és Bornemissza Gergővel. Valahogy ez úgy formálta kicsi kamasz életemet, hogy hát valami ilyesmi, ez teljesen természetes volt. Nem tudatos, nem tudatosan megfogalmazott, de valamik motoszkáltak bennem.
0: A hitét és a magyarságát
1: igen,
0: egyszerre?
1: Igen, ezek teljesen egyszerre.
0: De milyen volt az a család, amelyik körülvette? Nem is Székelyhidet említette?
1: Hát az én szülőhelyem már az, de a szüleim szülőhelye az Kiskereki, ahol mind a két ágon tisztességes, jóravaló, érmelléki parasztemberek éltek, a maguk bölcsességével, a maguk csendességével. Akkor együtt éltek az Istennel, a Földdel, a természettel, ahol világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy Isten létezik, az ember az Isten teremtménye, mi pedig őt szolgáljuk. Én hálás vagyok a szüleimnek, nagyszüleimnek, hiszen ők olyan lehetőséget, körülményeket teremtettek számomra, hogy én természetesen tudjak haladni a magam útján. Tehát köszönettel tartozom. Nekem mindent megadtak, mindent megteremtettek ahhoz, hogy én a magam útját tudjam járni, amiről nyilván nagyon sokáig nem tudtam, hogy mi az én utam, de valahogyan természetesen alakult mindig minden. Mintha a Jóisten mindig dobta volna a labdát.
0: De ezt el is kell kapni.
1: Igen. És még a legnehezebb körülmények közül is, mindig valahogy kimentett, mindig valahogy talpra állított. Nagyon szép gyermekkorom volt. Visszatekintve élveztem a gyermekkoromat. Attól kezdve, hogy elszoktam is, majdnem belefúltam a nádasba, vagy éppen az érbe, attól kezdve minden jó dolog megtörtént az életemben, ami tényleg csak megtörténhetett. Jó leső érzéssel tekintek vissza, hogy tényleg hálás vagyok Istennek is, embernek is, szülőknek is, nagyszülőknek is, és hát nyilván körülöttem lévőknek, mert úgy, ahogy rakogatom össze magamban a dolgokat, tényleg úgy kaptam az építő kockákat az életemhez, bővülve a körrel, akár a korabeli tanáraimtól, akik, mintha mindig megértők lettek volna, hiszen volt egy csomó minden, amihez nem értettem, amit nem tudtam, amit képtelen voltam felfogni, amit viszont szerettem, ahhoz mindig a maximumot megkaptam. És úgy szépen épülgetett a személyiségem, amik mindig formálódik természetesen, mert addig még élünk, folyamatosan változunk, formálódunk, de már úgy többé-kevésbé eljutottam egy határozottabb mérföldkőhöz.
0: Picit már őszül.
1: Igen. De nem zavar? Picit se.
0: Az se.
1: Ne.
0: Mi zavarja?
1: A káosz.
0: Tehát abban élünk.
1: Igen, tudom. Ezért is igyekszem a magam módján minden téren a káosz ellen küzdeni. Némelykor belül is. Bennem is megtelepszik, bennem is sokszor összezavarodik sok minden, de ahhoz, hogy az ember kívülről tudjon küzdeni, ahhoz a belső küzdelmeket is rendszerint meg kell futtatni, és meg kell küzdeni.
0: És ezeket a küzdelmeket tudja például oldani, hogyha felcsendül a mezőségi sűrű magyar? Az a múlt,
1: ja,
0: vagy a jövő, vagy a jelen?
1: Hát múlt is, és szerintem jövő is egyértelműen. Hiszen ezek a méről jövő dallamok, ezek felszabadítanak, a szó jó értelmében elszabadítanak, és erőt adnak az embernek, hiszen ezek olyanok, mint valami varázsszavak, varázshangok, amelyek tudnak játszani a lelkünkkel a szó jó értelmében.

0: soha nem perlekedett az Istennel?
1: Dehogy nem. Sőt, volt olyan, hogy amikor életem egy kritikus pillanatába kerültem, még meg is tagadtam.
0: Már papként
1: vagy? Igen. Tudom, hogy ezen némelyek meg fognak botránkozni, de én is ember vagyok. Ezzel együtt, hogy Isten szolgálom. Később döbben rá az ember, hogy Úristen, az Istennel való kapcsolatba minden belefér. És nagyon meg tud szégyenülni az ember. És nagyon össze tud omlani.
0: Isten előtt.
1: Önmaga előtt és Isten előtt is. De ez az, amit fel nem tudunk ember észsel fogni, hogy mire képes az Isten és az Isten kegyelme. Hogy nyúl az ember után, hogy szégyenülök meg önmagam előtt. Hogy ráz meg, mint cirkuszos a majmát. Hogyan rukapálja vissza mindig, és teszi helyére, akár szószéken, akár az élet különböző területein, magánéletbe. Különös az Isten. Csak egyet lehet tenni, fejet hajtani előtte, és megköszönni, hogy életet adott. Hiszen, ha valami nagy ajándék van az életünkben, akkor ez a legnagyobb ajándék az élet. És ezt méltó módon élni, talán ez az élet értelme szerintem.
0: De tudjuk?
1: Nem, egy állandó küzdelem.
0: És nem jelenti azt, sorozata.
1: Így van. De nem jelenti azt, hogy ezt feladnánk, ezt a küzdelmet. Mert ha valami nemes kihívás, akkor ez az. És ez fontos az ember életében, hogy ezt valamilyen méltósággal próbálja meg minden bukás ellenére megélni.
0: Annyit mond el, amennyit akar. Feltételezem, hogy magánéleti okok azok, amik úgy el tudják fordítani az embert az Istentől, hogy nem képes elfogadni az akaratát, vagy nem képes elfogadni, hogy ennek miért így kellett történnie, de annál izgalmasabb a visszatérés, vagy a visszatalálás.
1: Nem mi találunk vissza, Isten nyitja ki az ajtót a visszataláláshoz. Csak az a kérdés, hogy meglátjuk-e az újra kinyílt ajtót, vagy nem látjuk meg. De ő mindig megadja a lehetőséget arra, hogy visszataláljunk. Személyesen azt mondhatom, hogy az embernek vannak az életében olyan időszakok, amikor nagyon szűklátókörűen lát. Ahogy Kosztolányi mondja, igaz, hogy egy kicsit más összefüggéssel, de gúzsba kötve táncol. És amikor az ember gúzsba kötve táncol, de táncol, nem biztos, hogy teljes spektrumában, teljes józansággal jól látja és jól érti a dolgokat. És ilyenkor hajlamosak vagyunk mindenki mással perelni, akár az Istennel is. Ilyenkor az ember csak a maga sebeivel foglalkozik, csak azt látja, és hát nagyon szűklátókörűen, látva, gondolkodva, nehezen tudja magától eltolni a dolgokat, benne tényfereg egy szorító kötelékben.
0: Az embernek az önmagával való harca közepette, vagy pedig már a megtalált úton jobb-e Bachot hallgatni?
1: Bach egy külön világ. Mindig olyan volt számomra, mióta megismertem, mint aki megnyitja a szférákat. Olyan, mintha az ő muzsikájára történt volna a teremtés.
0: Pont erre? A C-moll passzakáliára?
1: Akár erre. De ez is olyan, hogy egyszerre kibomlik, szinte a teremtett mindenség, egyszerre világosodik meg minden lépésről lépésre, ahogy kezdődik az egész, számomra olyan, mintha az Úristen Bachot kérte volna meg, hogy na, most még teremtek? Hát ezt muzsikált. Akárhányszor ezt hallgatom, mindig valahonnan a káoszból, a mélységből, mindig valami kezd kibomlani, megvilágosodni, valahogy nagyon-nagyon mély lelki békét tud teremteni.

0: úgy érzem, mintha egyszerre két síkon élni az életét, a hétköznapi történések folyamatában elmerülve, alábukva, felmerülve, és emellett mindig, mint valami külső szemlélő, vagy értelmező, vagy felfelé kapaszkodó szemlélő nézni ugyanezt az életet.
1: Lehetséges, nem vonom kétségbe, de úgy érzem, hogy mindkettő én vagyok.
0: Akkor vegyük sorra mindazt, amit eddig elért az életében, mert ezek nagyon fontos dolgok. Mind a párciumi magyarság, az erdélyi magyarság, a nemzet, és azt gondolom, hogy a saját életében is. Ki a legfőbb példaképe a múltból? Hiszen régi korok nagyformátumú református egyéniségeinek életét kutatta, öntötte könyvformájába.
1: Erre azért rendkívül nehéz válaszolni, mert minél többet ismertem meg a múltból, annál többször kaptam magamat azon, hogy ettől is, attól is megtanultam, elsajátítottam, azonosultam valamivel, és valójában én hálás vagyok mindazoknak, tényleg megszámlálhatatlanul sokan vannak, akiktől kaptam, tanultam szellemiekben, lelkiekben, akik építettek. 18. századi polihisztor Keresztesi József az számra sokat mondó volt, hisz ő tényleg a nem létből kellett kéziratain keresztül megismertetni. Olvasva például a rendkívül izgalmas prédikációit, annyira megkapó a személyesség benne, hogy egy hihetetlen nagy tudású ember írja a prédikációját szombat éjszaka, és oda van írva a széljegyzetre, hogy most haldoklik a kicsi gyermekem. Tehát ezek voltak azok, amikor az ember megáll, összeomlik, felháborodik, tiltakozik, és egyszer csak meghagyja a fejét az örök Isten előtt. Vagy az a debreceni István, aki a két világháború között szürke eminenciása volt az egyházkerületnek, és akivel kapcsolatban leírtam azt, hogy van, amikor az életünk során többször is meg kell tanulni a mellényt újra gombolni, ugyanazt a mellényt. De ugyanúgy említhetném azt a súlyok püspököt, akiről sikerült egy monográfiát összegyűjteni, aki mindenféle körülmények között és élethelyzetben is csak annyit mondott, hogy szurszunk kordá fel a szívekkel, és ott kell tartani. Mindig erőt adtak. És rájöttem arra, hogy ezektől az emberektől meg kell tanulni, az általuk kikövezett terepen tovább kell menni, lépcsőkön még feljebb kell menni, és amilyen elkötelezettséggel végezték a maguk idejében, a maguk helyén a munkájukat, a szolgálatukat, feladatukat, azt legalább olyan lelkiismeretesen kell nekünk, akik ma élünk adott helyen és adott időben.
0: Akik ugyanúgy a jövőt akarják építeni, mint ahogyan ők akarták akkor.
1: Igen.
0: Ahogyan Pálffy József rektorként a Párciumi Keresztény Egyetemet akarja a jövő számára tovább építeni. Nem gondolom, hogy a tanítványokat is.
1: Így van, hát ez kedvesen hangzik, hogy egyetem, meg rektor, meg vezető. Erre is szükség van természetesen, hiszen egy intézmény adminisztrációjának a vezetését is össze kell fogni, irányítását. De valójában...
0: Ahhoz kevés az Isten hit. Ahhoz igen. Azért nagyon földön járó gyakorlatilag problémákkal is foglalkozni kell.
1: Jaj, nem is végzem én ezt olyan tökéletesen. Én azt mondom, hogy hála Istennek, nekem olyan munkatársaim vannak, akik veszik a dolgukat, és ha nem lenne jó csapatom egyik, másik, harmadik helyen, akkor ez nem úgy működne, mint ahogy működik.
0: De azért tehát... azt is mondják, hogy Pálffy Józsi talpra állította az egyetemet. Én ilyet is hallottam.
1: Hát, itt lapozzunk egyet. De valójában, ha az egyetemre visszatérünk, akkor azt kell mondanom, hogy tanítani jobban szeretek.
0: Gondoltam.
1: Én legalábbis nagyon szeretem a saját óráimat, én élvezem.
0: És a diákok mit mondanak?
1: Hát, még eddig nem nagyon panaszkodtak, biztos nem mertek, hisz, hogy is mondjanak ellent a rektor úrnak. Na, egy szónak is száz a vége. Tanítani szeretek, mert az ember olyankor tud megfogalmazni gondolatokat, üzeneteket. Rendkívüli módon szeretem, amikor kérdeznek, tudunk beszélgetni bármilyen rázós kérdésről. És el tud indulni egy olyan dialógus, aminek úgy érzem, hogy van értelme, mert építheti azt a fiatalt, megnyithatja a gondolatait különböző irányokba. De valójában csak úgy, mint a gyülekezeti lelkipásztori életemben, itt is elsősorban lelkész szeretnék maradni, vagy legalábbis az Isten ügy hasznára legyek ott is.
0: Na és a dolgozószobája, amelynek magányában pipázgatva hanyadik könyvénél tart?
1: Nem tudom. Azt hiszem 8 vagy 9 nem is igazán számít.
0: A cikkeket, tanulmányokat is hozzászámítva biztos, hogy több.
1: Ja igen, akkor nem bizonyal, hogy több. A dolgozószobám, ahogy én azt szoktam mondani, a barlangom, az egy külön világ. Ott nagyon szeretek lenni. Hajnali ember vagyok, szeretem a hajnalt, szeretek sokat olvasni, elmélkedni. Úgy látszik, hogy ebben nem tudok belefáradni. Mint ha úgy érezném, hogy amikor elolvasok egy-egy jó könyvet, végig tudom gondolni, vagy egy-egy tanulmányt, vagy írást, vagy bármit. Mint hogyha azok az emberek, akik a rendkívül értékes jó gondolataikat megírták, mint hogyha az én segítségemre lennének, hogy engem gyarapítsanak vele. Kicsit önző módon mondom ezt.
0: Komoly teológiai műveket olvas.
1: Filozófia, hát minden igen, tehát bölcsészet, amit valamiért úgy érzek, hogy el kell olvasni, hogy például most olvasok, az hermetikus lélektan. Nagyon izgalmas, egy külön világ, de egy olyan világot ismer meg benne az ember, és tanul meg belőle, ami tényleg nem mindennapi, de több ezer esztendős. És kiderül, hogy Úristen, a mélyben azért ott van sok olyan dolog, amiről jó tudni.
0: A rektorsága mellett még hány testület megtisztelő tagságát fogadta el?
1: Hát nem tudom. Ahol igényt tartanak a munkámra, szellemi, lelki hozzájárulásomra, oda-oda állok. Úgy vagyok vele, hogy amíg élek, szolgálatban vagyok.
0: Értem, hogy a küldetés a legfontosabb, de azért ez a küldetés orkor pont a magánéletét, a családi életét tette próbára, vagy csorbította.
1: Igen,
0: még hogyha három gyönyörű gyerek és egy pici unoka gyarapítja a családot.
1: Így van, ez kétségtelenül sokszor megfogalmazódott, szűkebb, tágabb környezetembe. De mit csináljak? Nekem ez nem munka. Mondták már sokszor, hogy munkabolond, munkamániás, mindenfélét. Ez kétségtelen. De én ezt szeretem. Tehát nekem ez nem megterhelő. Ha munka lenne, vagy munkaként élném meg, valószínű nem csinálnék ennyi mindent. Megpróbáltam én elég esetlenül, elég töredékesen, elég hiával családi élet felé, magánélet felé odafordulni. Hát volt, amikor volt benne egy-egy csillám, volt, amikor nem, volt, amikor feltündöklött valami, volt, amikor nem. Most nem egyedül élek, van egy párom, úgy érzem, hogy harmonikus egyensúlyba élünk. Kétségtelen, hogy magánéletem az hol fent, hol lent volt, hol a csillagokba szökött, hol a pokolba szállt le. Minden volt ezen a téren, de valahogy úgy vagyok vele, hogy, és ez már nem egy ilyen végső melankólikus megcsendesedés, de azt mondom, hogy hála Istennek, hogy mindenből kaptam részt. Kaptam a legmagasabb hőfokból, de a legmélyebb pokoli hidegből is. Talán mindnyájunk ugyanolyan fokon hordozunk hiányosságokat, hibákat, mínuszokat inkább, talán ez a legjobb kifejezés. Az élet ezzel együtt gyönyörű, egy nagyszerű lehetőség. Amit nem élni, ez nagy hiba. De köszönöm az Istennek, hogy eddig mindenből jutott. Ebből is, abból is. De talán, amit elmondhatok, az az, hogy mindvégig tenyerén hordozott, és sosem ejtett le, még akkor sem, amikor én őt azzal vádoltam, hogy magamra hagyott.
0: Gyönyörű és emelkedett és szép végszó lenne ez, csak hadd kanyarodjak még vissza a nagyváradréti gyülekezethez, mint legfontosabb életteréhez és élethelyéhez.
1: Ez így van.
0: Fontos lenne megállni ennél a gyülekezetnél, pontosabban annak a sokrétű tevékenységénél, amit én az elején a Csillagocska Alapítvány kapcsán elkezdtem emlegetni. Hogy sikerült egy ilyen apadó magyarságú határmenti városban, Nagyváradon, egy ilyen nagyon erős magyar közösséget, jövőépítő magyar közösséget, ahogyan mondtam, zenekarral, énekkarral, zeneóvodával, évenkénti fellépésekkel, néptánccsoporttal felépíteni?
1: Részben volt tudatos, de csak annyiban, hogy tudtam, hogy ebben a közösségben az életet éltetni kell, de abban nem voltam tudatos, hogy hogyan. Az szinte lépésről lépésre kínálta magát, mint egy ajtók nyíltak ki mindig. Emberek jelentkeztek, ajtók nyíltak ki.
0: És magának volt bátorsága belépni.
1: Igen, mert az ember mond valamit, tervez, elképzel valamit, azt felelősséggel kell tenni. De mindenféle tervünkben, elképzelésünkben mindig megvoltak az emberek, akik odálltak, odatették magukat, mert az ő közösségüket építettük együtt. És azt tesszük most is. Tervezzük is, hiszen 2 év múlva 100 éves a gyülekezet, templom, úgyhogy tervezzük, hogy méltóképpen megünnepeljük ezt az alkalmat, mert hát ugye csak visszaemlékszünk a 100 évre, de valójában az elkövetkező 100 évekre tervezünk és gondolkozunk.
0: Pálffy József esetében a felfele török uram, azaz Istennel való közösség vágyakozását jelenti, ugye?
1: Így van.
0: És akkor mi az, amit mindeneknek meg kell hallaniuk és jól megtudniuk? Hogyha parafrazálom a magyar református énekeskönyv
1: eművét. Isten nélkül nincs értelme semminek, de Istennel mindennek van, még a nehézségek között is. Sok minden mellett, amit lelkészként, tanárként és minden egyéb szolgáló emberként megélek, megfutok, összetöredezett családi életemmel együtt is, vagy magánéletemmel is, amit mindenképpen a legpozitívabb dolognak tekintek és szeretnék kiemelni, amit köszönök a Jóistennek az, hogy 3 élettel ajándékozott meg. Korsorrendileg 2 fiammal és a leányommal, akikért hálás vagyok a Jóistennek. Úgy érzem, hogy a kapcsolatom mind a 3-mal egészséges, normális, kiegyensúlyozott, intenzív, hiszen napi rendszerességgel tudunk egymásról. És talán, amit még külön kellene kiemelnem, hogy 2. fiamon keresztül Anna menyem egy fiú gyermekkel ajándékozta meg a szélesebb családot. A kicsi Andrissal éppen a napokban fordult elő először, hogy megvacsoráztathattam én egyedül, ami akkora örömet jelentett számomra, hogy most még napok múltán sem tudom igazán feldolgozni, hisz annál nagyszerű dolog nincs, mint amikor egy kicsi 1,5 éves gyermek rámosolyog az emberrel és bizalommal elfogadja a szájába tett falatokat.

0: Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett, valamint Szacsvai díjjal és a Széchenyi Társaság Széchenyi díjával elismert Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora és tanára, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, a teológiai tudományok doktora volt. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő és a hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Csűrös Csilla.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Cegléden, FM 93. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Harmadik fejezet.

Nincs folyó, mely annyi népes és nagy szigetet képezne. Igen szép a Visegrád és Vác közt kezdődő Szentendre sziget. Ettől délre, Budán alól kezdődik egy másik, melynek közelében Adony is fekszik. Ennek területe 13 mérföld, tehát nem kisebb Menn szigeténél, néhány falu is van rajta. Mohács mellett és a Dráva torkolatánál is van egy-egy sziget. Végre Belgrád mellett, mintegy 35 évvel ezelőtt, még nyoma sem volt Amma szigetnek, melyet ma teljesen fák borítanak. És a jövő majd meg fogja mutatni, vajon hasznára vagy kárára lesz ez Belgrád városának. A törökök oly jól befészkelődtek e vidékeken, hogy semmitől sem félnek, és nem törődnek az őket érhető esetekkel. A Lajta Ausztriát a szomszédos országtól választja el. A Csallóköz, vagy másként Insula Citorum legkultiváltabb az összes szigetek közt, és mindegyiknél nagyobb, mivel számos derékváros, mint Komárom, Somorja, és ezen kívül igen sok mezőváros és falu van rajta. Átutazásomkor igen népesnek találtam. A törökök, tatárok és a lázongó alattvalók ellenséges támadásai visszaverésére eléggé jó állapotban van. Valamint egyetlen folyó sem hosszabb a Dunánál, épp úgy egy sem szolgáltathatna annyi hadihajót, mint ez. A császár sok jó hajót készítetett Pozsonyban, Komáromban és Bécsben, hol mindenkor számos hajó áll készenlétben. A törökök pedig Esztergomban, Budán, Belgrádban és a többi dunai városokban tartják naszádjaikat. A Nagy Mohamed Belgrád ostromához 200 jól felszerelt kis és nagy hajót hozatott. A magyarok pedig annyit bocsátottak le Budáról, hogy véres ütközet után az ellenség hajói közül 20-at elfogtak, a többit pedig az ellenséges tábor felé űzték. Miért is Mohamed a hajók felgyújtását rendelte el, nehogy ezek is az ellenség hatalmába jussanak. A keresztjéneknek Buda ostrománál is igen szép hajóhaduk volt, azonban gróf Regensdorf vezérlete alatt kudarcot vallottak. Ugyanis a keresztjéneknek 24 fregátájuk, 80 kisebb bárkájuk és 100 szállítóhajójuk volt, nem számítva a többi nagy hajókat. Hodder farkas hajóhaddal igen nagy szolgálatot tett urának, midőn Szolimán Bécset ostromolta, ugyanis Pozsonyból kiindulva elsüllyesztette a török hajókat és hadigépeket, melyeket Budáról az ostromhoz küldtek. A számtalan folyón kívül néhány elég nagy tó is létezik, ilyen például a Balaton, vagy mint a régiek nevezték, Volcea. Ezen igen nagy terjedelmű tó Veszprém és a Dráva közt fekszik. Partján megerősített helyek vannak, melyek hajdan föltartóztatták Szolimán katonáit, kik Budától a tóig mindent kiraboltak, fölgyújtottak és elpusztítottak. A Fertő tó szintén a Lajtától keletre terülvén el, ezt is föl kell említnem. Ennek hossza 7 német mérföld, szélessége pedig 3. A városnak, melytől a tó nevét veszi, csak egyetlen utcája van. Mögötte azonban a hegytetőn várkastély áll, honnan az egész tavat könnyen áttekinthettem. A törökök és tatárok a bocskai zavargások alatt a tó környékén 14 falut fölperzseltek. A magyarok e tavat Fertőnek, Plinius pedig Pejszonnak nevezi. Ez Bécs és Szabária, Szent Márton szülővárosa közt terül el. Nincs szebb róna, mint a paraguayi Pampas, mivel ennek hossza csak nem 700 mérföld. Azonban Narborough kapitánytól, a híres hajózótól hallottam, hogy a La Plata folyótól a Magellán szorosig mindenütt síkság terül el. Muszka és Lengyelországban is vannak gyönyörű síkságok. De mivel nagyobb részt fával födvék, szépségüket nem lehet jól áttekinteni. A legszebbek, melyeket Angolországban láttam, a Salisbury, Lincolni és Newmarketi. Ezek azonban csak hosszabbféle sétahelyek a magyarországi rónaságokhoz képest. Az ausztriai síkság, tudnélik a Bécstől Semmeringig húzódó, szintén eléggé terjedelmes. Ám bár Magyarország felső részein sok hegy és erdő létezik,
Mindazáltal az alsóbb vidékeken sok szép róna terül el. Ugyanis Bécstől Belgrádig, azaz 130 mérföldnyi utamban egyetlen egy hegyet sem láttam, és sokszor tengeren képzeltem magamat, mivel semmiféle emelkedést nem vehettem észre. Erdőt pedig csak Tata környékén láttam. De ha jobban meg akarjuk vizsgálni e síkság terjedelmét, azt fogjuk találni, hogy Bécstől két német mérföldnyire emelkedő Kálembergtől vagy Cetiustól Belgrádig és a Duna mentén Oláországig terjed. Így tehát az Ágra és Lahore közt elnyúló síkságnál is nagyobb. Minthogy Magyarországon szép és nagy rónák vannak, igen kényelmesen lehet utazni bizonyos fedett kocsikkal, melyek a kocsison kívül két embert visznek. Ezekbe két, három vagy néha négy lovat is befognak, és bennük igen kényelmesen lehet feküdni. Így utaztam Budától Belgrádig a nagy rónaságon és a szép zöld mezőkön keresztül. Különösen a gyönyörű Sirmium, vagy amint jelenleg nevezik, a szerémség tetszett nekem. Nincs ország, melynek annyi nagyvárosa feküdnék a Duna mellett, ugyanis Ulmtól Belgrádig 10 jelentékenyet számítva ebből 4 Magyarországra jut, úgy mint Pozsony, Esztergom, Buda és Belgrád. Szerintem az egymással szemközt fekvő Buda és Pest legszebbek az összes dunaparti városok között. Mivel az országnak több folyója van, mint bármely másnak, ezért itt a halak is nagyobb bőségben fordulnak elő. A Tisza folyó e tekintetben legelső egész Európában, vagy ha szabad mondanom, az egész világon. Ezért a lakosok azt mondják, hogy a Tiszában csak hal és víz van. A Bodrog folyó, mely Tokaj közelében a Tiszába ömlik, szintén annyira haldús, hogy a lakosság állítása szerint nyáron sekély vízállás mellett a sok haltól megdagad a folyó. Ez pedig nem oly kicsiny ugyanis, ha hihetek ama egyénnek, ki csak a kedvemért nézte meg, 30 öl széles és 9 öl mély, azonban nemigen lehet benne hálóval halászni. A nagy halbőséget a folyóknak a sóbányákkal való föld alatti összeköttetésének tulajdonítják, mivel ezáltal rendkívül fokoztatik a halak szaporasága. A Dunában, a pompás pisztrángokon, süllőkön és a világ legkitűnőbb pontjain kívül még számtalan egyéb halat is fognak. Nevezetesebbek a görgöcse vagy kövipont, fehérkeszeg, durbincs, sügér, kecsege, kárász, lazac, csík. Továbbá a csukánál sokkal nagyobb halat is fognak, melyet ők harcsának neveznek. Végül az év bizonyos szakában temérdek viza jelenik meg. Ez a tokhoz hasonló ízletes hal néha 20 lábnyi hosszúságot is elér. A halászatra külön helyek, a Duna partján pedig raktárak vannak. A legnagyobb raktár Komáromon felül a Csallóközön van. A legnagyobb halászatot azonban Oláországban, Kília környékén űzik, hol a halakat besózzák és külföldre küldik. Valamint a folyók telve vannak halakkal, éppen úgy télen madarak lepik el annak felületét. Hattyúkat ugyan nem láttam a Dunán, de annál több másféle temérdek madarat, sőt, Belgrád közelében néhány gödényt is. A folyók rendkívül sok halat szolgáltatnak a lakosságnak, a föld pedig az élelmiszereket nagy bőségben hozza létre, főképpen a bort és gabonát. Nincs is sehol jobb kenyér egész Európában, mint ebben az országban. A kenyeret jól meggyúrják és megdagasztják, miáltal könnyen emészthetővé, egészségessé és ízletessé lesz. Mindamellett oly olcsó, hogy 2 penniért annyit kaphatni, mint Angolországban 12-ért. A törökök országaiban mindenütt oly jó kenyeret találtam, hogy borral együtt kitűnő lakomaként ízlett nekem. Ha pedig csak vizet ihattam rá, még mindig eléggé jó étkezés volt. A világ legjobb szőlője rendkívüli bőségben terem, azonban a Vác melletti Verőcénél legpompásabb fordul elő.
A borok általában kitűnőek és finomak. Legtöbbre becsülik azonban a tokait. Ezen kívül nagyszerű terem még a szerémségben is. Magyarországnak e déli vidékére Próbusz római császár az Almusz vagy Árpátáró hegységre maga ültette a szőlőt. Egyéb iránt az ország minden részében jeles borok találhatók, melyekből igen sokat Bécsbe szállítanak, hol több mint 30 féle kapható. A föld már a természettől is megvan áldva. A lakosok pedig sok gondot fordítanak annak megmunkálására. Kiváltképpen felső Magyarországon és törököknek alá nem vetett összes vidékeken. Midőn az országon február vége felé átutaztam, az egész környéket lángban állni láttam, mit a fűnek és szalmának elégetése okozott. Ezáltal a gabonaféle növényeknek jobb talajt készítenek. A lakosok a gabonát nem csűrökbe, hanem a földbe ásott vermekbe teszik, miáltal a tolvajok és ellenségek elől elrejtik. Midőn a legutóbbi háború alatt a törökök a Tapolcsány melletti Kolozsba is benyomultak, a nép az ilyen vermekbe rejtőzött el. De néhány tótól jól beszélő török elhitette velük, hogy az ellenség már eltávozott. Tehát nincs mitől félniük. Midőn aztán a vermekből előbújtak, rabszolgákká tették, és oly távoli országokba küldték őket, hogy soha senki sem fog róluk hallani. Szarvas, dámgím, valamint mindenféle szárnyas, vad, úgy mint fogoly, fácán nagy bőségben fordul elő. A juhoknak némely vidéken nagy szarvuk és göndör gyapjújok van. A nagyszámú szarvas marhából évenként mintegy 100 000-et visznek ki. Olasz, német és egyéb országokba. Azt mondják, hogy Európa legnagyobb részét elláthatnák. A szarvas marhák egér színűek, és a Bécsi Keleti Társaság kiváltságot nyert, hogy a város szükségletének megfelelő számú darabot szállíthasson. Ezen kívül bivajok is léteznek, melyek a földművelésnél kitűnő szolgálatot tesznek, kiváltképpen, ahol 10 ökröt is be kellene fogni. Ilyenféle földek nem tartoznak a ritkaságok közé. És egyik barátom kénytelen volt valamely vidéken egy kis kocsi húzására 6 bivajt befogatni. Bátaszék közelében nagy hasú és rövid lovakat láttam, melyek azonban igen könnyedén nyargalnak. A Komárom közelében levő Szőny dunaparti faluban több mint 1000 lovat láttam, melyek parasztokéi voltak. A magyaroknak nem csak mindenük nagyobb bőségben fordul elő, mint más népeknek, hanem némileg különös életmódjuk is van. Ugyanis először a többiektől egészen elütő, különleges nyelvet beszélnek. Midőn egyszer a Bicskei templomban voltam, meghallgattam az imát és szentbeszédet. És ám bár a velem levő személy sok nyelvet tudott, és latinul, németül, szlávul, törökül, olaszul, valamint újgörögül jól beszélt, mindazáltal azt mondta nekem, hogy a magyar nyelvet semmiféle nyelvből sem lehet leszármaztatni. Megiszerusz lefordította e nyelvre a mi atyánkot, mely így kezdődik. Mi atyánk ki vagy az menjék be, meg szentel, tessék az te neved és a többi. Az albánok nyelve éppen így különös. Ezért, midőn Makedónián keresztül utaztunk, csak azokkal beszélhettünk, kik szlávul tudtak. Az albánok egész utazásuk alatt éjjel-nappal énekeltek. Azonban utitársaink, kik igen sok nyelvet tudtak, bevallották, hogy ebből semmit sem értettek. A szláv nyelvet Magyarország számos vidékein beszélik. Galgócon, az egyik templomban a szentbeszédet szláv, azaz itt tót nyelven tartják. A kapucinusok templomában azonban magyarul. A nyelvek e különfélesége, valamint a közlekedés és kereskedésnél ezáltal okozott kényelmetlenség a lakosokat több nyelvnek, de különösen a

már csak szlávul beszélnek. Valóban, ha valaki németül és szlávul tud, tolmács nélkül elmehet Hamburgtól Tatárország széléig és Konstantinápolyig. Azt is hallottam már, hogy a szláv nyelvet Németország határától a Kaszpi-tengerig egyedül értik és beszélik. Mielőtt Belgrádba érkeznénk, már sok szlávul beszélő személlyel találkozunk. E nyelvet egész Szerbiában, Bolgárországban, Rumériában és Makedónia legnagyobb részében beszélik. Valaki azt is mondta nekem, hogy ez egyetlen nyelvet. Az Adriai tengernek dalmáciai partjától a Tatár tengerig megértik. Ugyanis Purkasznál olvassuk, hogy midőn a hollandok Novaja Zemljára érkeztek, a lakosok hangosan kiáltották Dobro és Nics Dobro szavakat, ami annyit jelent, hogy jó és nem jó. A szlávok ugyanis e szavakkal helyeselnek vagy nem helyeselnek valamit. Minthogy a törökök, csak nem az egész ország urai, és a lakosokat mindenkor végveszéllyel fenyegetik, nem remélhető, hogy Bécsen túl valaha egyetem létezhetnék. Azt hiszem, hogy ez országban soha nem is létezett valami jelentékenyebb, ám bár sok püspök és számos egyéb igen tudós személy volt itt hajdan, mindazáltal ezek Magyarországon kívül nevelkedtek, és szüleik idegen országokba küldték őket tanulni. Például hozom föl Szent Jeromost és Szent Mártont. A magyarok, ha tudománnyal akarnak foglalkozni, különösen az előkelőbbek, kénytelenek Bécsbe, Prágába vagy Boroszlóba menni tanulni, mivel jelenleg csak Selmecen létezik nyilvános iskola. Azonban a magyarok máskülönben méltán dicsekedhetnek, hogy hajdan ugyancsak elég alkalmuk volt az összes tudományok elsajátítására. Nevezetesen Hollós Mátyás király, a híres Hunyadi János fia körülbelül 200 évvel ezelőtt nagyszerű könyvtárat állítatott össze Budán. Ebben néhány ezer kötet, számtalan görög és latin kézirat létezett, amin őt talán sehol sem lehet találni. A törökök a könyvek legnagyobb részét elhurcolták, midőn Szolimán alatt a várost elfoglalták. Kuszpiniánus pedig, midőn a könyvtár őre volt, igen sokat a bécsi császári könyvtárba küldött, hol még most is láthatók Mátyás király címerével, azaz a csőrében gyűrűt tartó hollóval. E könyvek a többiekkel együtt, melyeket Busbekiusz, Wolfgangus Latius, Fugger és a többi hordtak össze, továbbá a tudós Petrus Lambecius jelenlegi császári könyvtárnok által az Innsbruck melletti Ambrasi könyvtárból idehozott ritka kéziratok összesen 80 ezer kötetet tesznek ki. Ez a Lambecius Péter, kinek bizonyára nagy érdemei vannak, nem csak megmutatta a legszebb, legjobb és legritkább könyveket, hanem kölcsön is adott néhányat. És midőn Angolországba visszatérendő, elbúcsúztam tőle, a vegyészetről szóló és a könyvtárban meglevő mintegy 100 kéziratnak jegyzékével ajándékozott meg. Én pedig részemről a királyi társaságnak adtam, megjegyezvén, hogy az abban említett könyveket Angolországba vinni is megengedik, vagy pedig Bécsben is lemásoltathatják. Ha a Mátyás király palotájának bejárata előtt állott három szép bronzszobrot Szolimán nem vitette volna Konstantinápolyba, ma bizonyára Bécsben volnának. Jól lehet, a budai könyvtárban mintegy 400 könyv volt, oda igen könnyen be lehetett jutni, mivel a törökök oly keveset törődtek vele, hogy a férgek, egerek és patkányok mindent szétrágtak. Azonban az 1669-ben történt legutóbbi tűzvészben egytől egyig elpusztultak. A magyarok nem csak különös nyelvet beszélnek, hanem koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek. Ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak, miért is megvannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Ezért fordítanak annyi gondot annak őrzésére, és minden alkalommal megóvják a szerencsétlenségtől. A törökök mindent elkövettek annak hatalmukba kerítésére, azonban a magyarok Visegrádról,

0: pozsonyi várba vitték. E vélemény valószínűleg a hagyományon vagy történeten alapszik, melyből megtudhatjuk, hogy mi módon kapta azt Szent István király. A király két érsekséget alapított országában, az egyiket szülőhelyén, Esztergomban, a másikat pedig Kalocsán. Azután Asztrik kalocsai érseket a pápához küldte, hogy ennek helyben hagyását eszközölje ki, és koronát, valamint egyéb királyi jelvényeket kérjen tőle. Történt pedig, hogy Miciszláv lengyel király ugyanezt kérte a pápától, és már el is készítették a koronát, midőn az angyal megjelent, és megparancsolta a pápának, hogy a Miciszlávnak szánt koronát Istvánnak küldje. Ez meg is történt, és valószínűleg ezért tartják oly nagy becsben.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Harmadik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a Rádió Színház kukac radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. Oroszország a győzelemnapi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Robbanás történt, majd tűz ütött ki egy dél-koreai kereskedelmi hajón a Hormuzi szorosban. A 24 fős legénység nem sérült meg, a hatóságok még vizsgálják, hogy támadás történt-e. Az amerikai haditengerészet közben egy művelet részeként kíséretet biztosít a semleges hajóknak a szorosban. Az amerikai katonai képességek növeléséről tárgyalt Lengyelország Washingtonnal, azután, hogy az Egyesült Államok bejelentette 5000 katonát kivon Németországból. A lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes hangsúlyozta, hogy az amerikai erők európai jelenléte közös transzatlanti érdek. A V4-ek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a